Zsarnokság van, ott zsarnokság van, tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, az oly hazug harsányon, zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben, halkan, sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves. Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított készfogásban. És ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsáv, hol fény pásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonatkereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyád szemén át, s mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod szamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni, bilincseit a szóloga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Vakonként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sirodnál, ő mondja meg, ki voltál, korod is neki szolgál.

halotti beszél. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk, por és hamu vagyunk, emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek, összetudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak virid, darab, szilánk, avít, kacat, a halottnak szakáll a nőt, neved, szám, adat, nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a száj padlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek Toldit olvasok, és azt feleli, oké, a pap már spanyolul morogja, koporsónk felett, a halál gyötrelmei körül vettek engemet. Az ohájói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan és lehull nevedről az ékezet. A tirreni tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát. Krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők mély szellem hangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon, még felkiálsz. Az nem lehet, hogy oly szent akarat, de már tudod, igen, lehet, és fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár. A konzul gumit rág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A Mrs. s a Babi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene. Arany szava. Ripple színe. Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív. Maradj nyugodt. Lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál, már sarjad a vad kaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed, élsz valahol, és ha máshol nem is testvéreid szívében élsz, nem rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, testvér, testvér, elad. Egy hang aléltan közbeszól, ne szóljon ajakad. Egy másik nyög, nehogy ki távol síre nemzeten. Még egy hörög, megútálni is kénytelen legyen. Hát így, keep smiling. És ne kérdjed senkitől, miért vagy rosszabb voltam, mint ezek? Magyar voltál, ezért. És észt voltál, litván, román, most hallgass és fizes. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet, a rádióaktív hamu mindent betemet, tűrt, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen, tűrt, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten, tűrt, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség, mosolyog, mikor a pribék kitépi nyelvedet, köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet, őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat, ne mukkanj, amikor a bassz megszámolja fogad, szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeid, egy hajfürtöt, fényképet,
költemény, mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk, látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk, íme, far és hamu vagyunk.

Mami Janika, mielőtt visszaviszem ezt a tape recordet, amit tegnap kölcsön vettem, ez az utolsó előadásom, Dear Listener, valamit szeretnék mondani. Lehet, hogy együtt hallgatjátok ezt a hangszalagot, lehet, hogy csak az egyik vagy a másik hallgatja. Azt szeretném mondani, hogy ami elintézni való van, amennyire lehet, azt fölírtam, végrendelet, ez az ott van a széfben. Amit nem tudok még körülbelül sem elintézni, az a kérdés, hogy mi legyen a kézirataimban. Sokat gondolkoztam, és nem tudok idekün senkit, se intézményt, se magánszemét, akire ezeket a kéziratokat nyugodtan rá lehet bízni. Mert föltehető, hogy vagy elkallódik, nem törődnek vele, vagy törődnek vele, és az se lenne esetleg jó. A széfben, a végrendeletemben azt írtam, hogy van itt ez a Rutgers University, hogy ott kellene talán letétbe tenni, de közben gondolkoztam, ez nem lenne jó. Nem lehet ezt itt senkire se bízni. Én azt kérem tőled, Janika, hogyha úgy fordulna egyszer a dolog, hogy neked kell ebben a kérdésben dönteni, akkor ezeket a kéziratokat, amiket persze előkészítek, csomagold be jól, úgyhogy víz, por, az idő ne ártson nekik, viaszkos vászonba és a többi, és őriznek. Juhász Vilmos talán alkalmas arra, hogy átnézze, hogy mi az, amit ki lehet adni belőle, miért lehet egyáltalán csinálni. De hát ő is egy öreg ember, ki tudja, hogy mire úgy fordul a dolog, itt lesz ő még. Őrizd meg a kéziratokat, és ha egyszer Magyarországon elmentek az oroszok, titkos választásokat tartottak, helyreállt egy alkotmányos helyzet, akkor, de nem előbb, kapcsolatot kell keresni a Magyar Tudományos Akadémiával, és ott letérbe helyezni az összes kézirataimat azzal, hogy őrizzék meg, amíg te az örökös, természetesen elsősorban mami, mint örökös, valamilyen formában rendelkezni kívánnak vele. Ezt, Janikám, fogadd meg és csináld meg. Addig azonban, miután remélem, hogy ti ketten még sokáig együtt lesztek, azt ajánlom, hogy ezt az Ithaka dolgot lehet folytatni, és nem a régi dolgokat, de a kiadatlan magyar kéziratokból időnként egyet-egyet, ilyen Ithaka alapon, ahogy azt megszerveztük, megcsináltuk, ki lehet adni. Hát ezeket a kéziratokat persze külön előkészítem, és majd ráírom, hogy ez kiadható. A régi könyvekből újat kiadni, ezt nem ajánlom. Erre várni kell addig, amíg otthon rend lesz, és otthon aztán egy kiadó gyűjteményesen 2-3 kötetben úgynevezett biblia papíron kiadja. Hát ez a könyvekről. Ami már most a többit illeti, hát az egyrészt nem sok, másrészt eligazodik, az magától, végrendelkeztem róla. Tulajdonképpen otthon van még két érték. Az egyik a Zárda utcai öröklakás, és a másik a Mikó utcai háznak két része, amit én mind vettem. Az enyém, az munkából van. Hát egyelőre persze ez nem ér semmit, de fordulhat úgy, hogy ér, és akkor mami vagy te rendelkezzetek vele. Hát, Dear Listener, csak ezt akartam mondani. Janika, köszönöm neked, hogy olyan vagy amilyen. Maradj becsületes ember, vigyázz mamira, küldjél néha pénzt a nagymamádnak, öreg asszony megérdemli. És egyebekben hát többit tudjátok. Te szóval, halló, még azt akarom mondani, hogy ma 1967. február 21-e van. Mamikám, neked nem üzenek semmit, te úgyis tudod a többit.

0: Fejtő Ferenc beszél pályakezdéséről, a magyar kultúra iránti elköteleződéséről és emigrációja kiváltó okáról. A felvételt Fodor Ilona készítette 1976. július 16-án a Párizs melletti Nűszűrszemben.
1: Számomra a tág horizont az tulajdonképpen akkor volt, amikor a szülővárosomból Nagykanizsáról eltört Budapestre. Budapest az számomra Párizs volt. Teljesen kitágult a horizontom, és amikor az embernek az a szerencséje, hogy néhány év után belekerül mondjuk az irodalmi életnek központjába, megismerkedtem egyrészt Babits Mihállyal is, az egész nyugatkörrel, és azután Hatvani Lajos mondjuk, aki bölcsetezett, aki íróvá szentelt, az mert egy nagyon mulatságos módon történt, mert ő olvasta a Nyugatban az egy cikkemet, én nem ismertem őt, akkor telefonált nekem, és szóval, hogy szeretne megismerni, és jöjjek el hozzá vacsorára, és elmentem hozzá vacsorára, és most képzelj el, egy fiatal srác, amilyen én akkor voltam, tapasztalatlan és teljesen ismeretlen, és akkor ott volt egy asztalnál, ott volt a Hevesi András, a Csészakó, az Ignótusz Pál, a József Attila, a Katona Jendő, nem is tudom, még voltak ott, szóval egy nagy asztalnál, és akkor egyszerre, amikor bejövök, akkor a Hatvani mutat be mindenkinek, mondtam, hogy Fejtő Ferenc, aki egy igazi író. Attól kezdve Hatvani Lajosnál, szóval állandóan ott jártam, őt rendkívül szerettem, és szóval akkor láttam, hogy mit jelent az, hogy valaki teljesen tulajdonképpen önzetlen, csak azért, mert egy írása még tetszik valakinek, ugye, akkor mindent elkövet érte, hogy azt segítse, hogy melléje álljon. Ez volt 60 számomra, de akkor bekerültem egy körbe, egy baráti körbe, hát aminél jobbat tulajdonképpen, hogy találhattam volna az egész világon, mert kifelejtettem a Karintit és a Szomorit és az Épernőt, akik szintén ott voltak, akik ott voltak ezen a vacsorán. Az szép szó számomra, életemnek tulajdonképpen legszebb éve volt, de szóval az egy olyan stimulás, olyan gyönyörű dolog volt csinálni valamit, amiben az ember hisz. Az a tény, hogy még lakást is egyetem is nehezen változtattam az életben, az mutatja, hogy ragaszkodom a környezetemhez, és nem vagyok egy bolygó zsidó, nem vagyok egy vándor természetű ember, ellenkezőleg már mint gyerek is rendkívül érzékeny voltam a gyökerek iránt. Meg akartam vetni a lábamat, mondjuk a magyar talajon, ha már szabad a saját fejlődésemről is beszélni, mikor egyetemi hallgató voltam Pécset, akkor a Szabó Dezsőnek a hatása alá kerültem erősen. Szabó Dezsőt aztán meg is ismertem személyesen, voltak is vele kapcsolataim, és valahogy ami legjobban megkapott benne, az elmélet, amit később az IÉS-ben fedeztem fel. Szóval láttam, hogy milyen rajongásig, talán túlzott romantikával, stb. De milyen rajongásig szereti ő a magyar népet. Iskolatársaim, barátaim között volt sok paraszt gyerek, eléggé jól ismertem ezt a dunántúli parasztságot, ami tulajdonképpen nagyon a Balatonon és a Böcseiben, stb. Akikkel nagyon jól éreztem magamat, és hozzájuk tartozónak éreztem magamat, és tulajdonképpen ez az asszimiláció, a gyökerekverés Magyarországon, az bennem valami nagyon mély valami volt. Mikor Adinak egy verse emlékszem, hogy mennyire megkapott, amikor nem tudom, hogy szól az a vers, hogy nem tudom, ilyen sváboknak, vagy nem tudom, én nem vagyok magyar. Mélységesen magyarnak éreztem magamat, és akartam érezni magamat, és az irodalmi működésemnek az elején is tulajdonképpen a IÉS iránti szimpátiám is az a tény, hogy mondjuk a népies mozgalmat nem vetettem el olyan erőteljesen vagy fanatikusan, mint a Ignótusz Pál, vagy akár a József Attila is, vagy Németh Bandi, vagy a Hevesi András például, aki szintén nagyon anti-népi volt. Ez azért volt, mert éreztem, hogy itt van egy faji probléma, egy magyar nemzeti probléma, a magyar népnek a problémája, és valahogy elkötelezettnek éreztem magamat iránta, és nem véletlen, hogy tulajdonképpen a közvetlen története mi az annak, hogy ki kellett jönnöm Franciaországba. A közvetlen története az, hogy a szép szó egy irodalmi estét rendezett Makó. egy teljes paraszt közönség elő, akik a gazdakört a teljesen megtöltötték, és ezután az előadás után ott maradtunk 3 óráig beszélgetni a parasztokkal, és ez olyan mély benyomást tett rám a makói parasztoknak az okossága, bölcsessége, hogy a magyar politikát, ahogy a világpolitikát megítéltek, hogy erről egy cikket írtam a Népszavába. A makói, nem is tudom mi volt a címe, makói parasztok. És emiatt a cikk miatt osztály elleni izgatás címén eljárást indítottak ellenem, mert a cikkben szembeállítottam a magyar népnek a józanságát és a fasizmussal szemben való teljes idegenkedését, a pesti hivatalnok réteg és a kispolgárságnak az irányvesztettségével is. És ebben láttak osztály elleni izgatást, és ezért ítéltek el megint 6 hónapi börtönre, azzal a mellékzöngével, hogy aztán a tudomásomra hozták, hogyha leülöm a büntetést, utána, mint nem kívánatos elemet, az internálhatnak is évekre. És ez vett rá arra, hogy elmenjek, de szóval ez nem véletlen, hogy ez a magyar parasztság mellett való kiállásként történt, és az sem véletlen, hogy Gatáronak sok minden választott el, mondjuk a Féja Gézától, ideológiailag egyébként is. Viharsarokról én írtam a kritikát a Szép Szóba, és egy rendkívül pozitív kritikát írtam róla, és amikor emiatt, a könyv miatt szintén eljárás indított ellen, akkor tiltakoztam a Szép Szóban az eljárás ellen.
0: Tamkós Irató Károly beszél a dimenzionizmusról, Párizsról és a dimenzionista kiáltvány megszületéséről. A felvételt Fodor Ilona készítette 1973. október 4-én.
2: A papírember az expresszionizmus jegyében született. Magyarországon abban az időben, 1925-26-27-ben Kassákkal a szabad vers rontott be a magyar irodalomba. Kassáknak a képverseiből kiindulva én sokkal tovább mentem, mint ahogy azt Magyarországon eddig bárki tette. A képversek, Kassáknak a képversei is ugyanis statikusak voltak. Én Kassák képverseiből kiindulóan az úgynevezett síkverseket kezdtem kultiválni, ami azt jelenti, hogy mozgást vittem a síkba, tehát a képverseknek a statikusságát a síkversek kinetikájával váltottam fel. A dimenzionizmusnak ez volt a legelső megnyilvánulási formája a művészetek történetében. A 30-as évek Párizsa életem egyik legnagyobb élménye volt. Itt már Adi, azt hiszem, hogy teljesen kívül esett a érdeklődésünknek a vonalain, mert ebben az időben már a dimenzionizmus csirái kezdtek kibontakozni az összes művészetekben Franciaországban. Adi Endrét mi magyarok magunkkal vittük, ismertük, nem is tudtuk elfelejteni, tehát Adi Endre tulajdonképpen egy teljesen feldolgozott művészi élmény volt számunkra. A dimenzionizmusnak a legelső csiráit, amit említettem már, a Papírember című könyvemben a kétdimenziós verseim alkották. Én ezekkel a versekkel Magyarországon nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, groteszk hatást értem el, mert erős támadásokat kaptam a jobboldali lapok részéről, kifejezetten fenyegetéseket. A Budapesti Hírlapillal ugyanazon a helyen, ahol annak idején Rákosi Jenő Adi Endrét támadta, ugyanott a Papírember című kötetemről 4 hasábos vezércikk tárca jelent meg, amelyikben a szerző Hangai Sándor határozottan az elmegyógyintézetet helyezte nekem kilátásba, és az ügyészség figyelmébe ajánlotta a könyvemet, amelyben társadalomellenes izgatás, vallásgyalázás, szemérem elleni vétség és még igen sok olyan tulajdonság volt, amit abban az időben súlyosan büntettek, és a szerzőnek komoly kellemetlenségei lehettek benne. Így aztán, mikor ezeket a cikkeket olvastam, éreztem, hogy Magyarországon semmi további jövő nincs, elhatároztam, hogy kimegyek Párizsba. Párizsba azt láttam, hogy ugyanazt, amit én csináltam az irodalomban, tehát a vonalból kiléptem a síkba, tehát egyel több dimenziós formára fejlesztettem az irodalmat, ugyanazt tették a festők és a szobrászok is, amint ezt egyébként én a dimenziósta manifestumomban egész röviden 56 sorba összefoglalva megírtam, és ezt a manifestumot Párizsba aláírták a kor legnagyobbjai Art Kandinsky, Picabia, Delaunay, Marcel Duchamp, Domela, egy szovjet-orosz szobrász, Ervant Kocsár, azon kívül külföldről csatlakoztak hozzá Londonból Nicholson, Calder New Yorkból, Kakabadze Tiflisből, Moholy Nagy László Londonból és Antonio Pedro Lisszabonból. Ezekkel a művészekkel határoztuk el, hogy az egész mozgalmat dimenzionista néven fogjuk manifestálni, és tulajdonképpen összefogjuk a kor hasonló törekvését egy hatalmas művészethez.
0: Zeg Zoltán eleveníti föl Kassák Lajosnál tett bécsi látogatását. A felvételt Vezér Erzsébet készítette 1970. október 31-én Szigligeten.
3: Nem egészen 19 éves koromban, mikor az Európa kávéházban telefonos fiú voltam, a napi 3 pengős fizetésemből félreraktam annyit, hogy meglátogathassam Bécsben Kassák Lajost. Egyetlen barátom volt abban az időben egy szatmár németi unokabátyám, aki itt Budapesten volt egyetemi hallgató, és megtette azt, hogy helyettem beült 8 vagy 10 napra a kávéházba telefonos fiúnak, én pedig Bécsbe utaztam úgy, hogy egyetlen szót se tudtam németül, de előre megtanultam, szeretném, ha emlékeznék rá a következőt, hogy bitte schön ich nicht Deutsch sprechen, úgy mondom most, hogy akkor betanultam. Wo ist in Amalienstrasse? Bécsben a pályaudvaron ezzel fordultam az első emberhez, aki fölkalauzolt engem egy villamosra. A villamos ment egy darabig, és a villamos kalauznak, akinek ugyanezt a szöveget elmondtam, leszállt velem, és át kísért egy másik villamosra, amelyiknek a végállomásán leszállva elindultam az utcán, jött velem szemben egy munkás külsejű asszony, megállítottam, bitte schön ich nicht Deutsch sprechen, wo ist in Amalienstrasse? Az asszony rám nézett, és azt kérdezte, Frau Kassák? Ja, mondtam, és elvezetett a házig, ahol a Frau Kassák és tisztelt férje egy kis udvari szobában laktak albérlő. Elmondtam rögtön ezt a történetet nekik, látszott is, hogy a Frau Kassáknak nagyon jól esik, a Herr Kassák viszont pedig már úgy 12 vagy 1 óra lehetett, még paplan alatt feküdt, olyan volt a feje, ami ennek Tihanyi képén megismertem egyszer, és fényképen is láttam, ami ennek valaki írta róla egy versben, hogy hosszú haja alatt már kopaszodik a feje, rögtön rám támadt, engem a néhány héttel előbb még Szatmáron élt kisfiút vont szinte felelősségre a magyar irodalom helyzetéért, azért, mi van Budapesten, nem azt kérdezte, hogy mit csinál az az Osvát, mit csinál az a Karinti, mit csinál az a Babics, hanem azt kérdezte, mit csinálnak maguk ott Pesten. Ebéd után már a mély vasúttal Kassák bement a Atlantis kávéházba, ami az emigránsok tanyája volt, magával vitt engem is, nagyon megilletődve néztem én ottan embereket, akiknek az arcába fölfedezni véltem Garbait, Kunfit, Fényes Lászlót. Ma is, ha azt kérdezné tőlem valaki, hogy milyen Bécs, azt mondhatnám, egy nagy, hodályszerű kávéház, ahol nappal magyarul beszélnek az emberek, este már németül és zene is szól, mert egy éjszakát is eltöltöttem ottan, úgyhogy le se feküdtem. Ott találkoztam másodszor életemben az akkor már Bécsben élő József Attilával. Hárman ültünk egy asztalnál, egy nevére nem emlékszem, vörös hajú, nálunk idősebb fiatalember, aki magát anarchistának mondta, arra viszont emlékszem, hogy estétől reggelig zeneszó mellett vitatkoztak, én egy szót se szóltam, ők azon vitáztak, hogy mi is a honvágy. József Attila már akkor is makacs és hajlíthatatlan és meggyőzhetetlen vitatkozó volt, mint később is egész életében, mégis hajnaltájban ő adta be a derekát, mert ez a vöröshajú magát anarchistának mondó fiú olyan gyönyörűen fogalmazta meg, hogy mi a honvágy. Nem volt költészet nélkül való ez a fogalmazás, nyilván ezzel győzte meg József Attilát, aki meghajtotta a fejét, elismerve, hogy az ellenfele győzött. Emlékszem rá, így történt. Mondom, már hajnal volt, már a kávéház ablakokon túl már világosodott az utca, mikor hirtelen karját magasba lendítve fölkiáltott ez a vörös hajú fiú, mert mi a honvágy? A gázlámpa fénye a Bezerédi utca sarkán. Ja, hazajöttem Bécsből, visszamentem a kávéházba, ottan telefonoskodtam, aztán jött később a Dodge-en kocsi, sőt, még volt egy másik kávéházban ugatároskodás. Írtam néha egy-egy dadaista verset a megjelenés minden reménye nélkül, mert a 365-nek nem jelent meg még egy száma, Kassák hazakészülve már akkor a Mát nemigen jelentette meg. Kassák hazajött, és akkor valami nagyon nagy dolog történt számomra, de azt hiszem a magyar avantgárd történetében is, mert megjelent a Dokumentum című, ma is hiszem, nagyszerű folyóirat, amelyiknek főmunkatársa volt Ijés Gyula és Déri Tibor, és a tényleg a lap legfiatalabb munkatársaként az 5 megjelent számból én 3-ba megjelentem.
4: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
5: Alapjába véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás. Most kellik észrevenni azt, hogy alapjában költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem ez az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok, nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyámat úgy én, még ezeket, ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a közszámoló viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kedvesek a versek. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételül tudják, hogy őrzi a házat. Csak nem akar egész ide rúgatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet írni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálatképezhetnek, ugye? Úgyhogy Boszke máma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus film, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltük, meghívott ebédre, együtt ebédeltük, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én felvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatni össze, hogy el a művészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszke ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélyelő, azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a teli találatú mondatokra,

0: szerencsés és szerencsétlen karrierek. Ugye hát én szerencsétlen
1: vagyok. Nem hittem, kasárkmester az az ember, az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves kasár köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránit cikla, olyan az a kötet.
0: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondás egy nagy győzök. Ugye? Mind ahogyan az én véleményem az, hogy a bűvészetnek nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elért, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a mesteremberet írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossvárt, azt mondta, hogy uram, ez nem versenyt a kocsizolat, és is visszaadta. Népszavánál, és mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő, a 20-as évekről, követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a mesteremberek. Csak akkor már elbújt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor még nem írhattam, mert én már egészen más ember voltam, csak körülményem is mások. Természetesen kimentem a vizébe, hogy is hívjákba emigrációba, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet, épos a 19-es forradalomról. Hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam, hát de nekem körülbelül 5-ször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagamra. Mert a mai verseny, például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
2: Zilahi Lajos beszél az Amerika hangja műsorában 1968. március 10-én. Zilahi Lajosné ajándéka.
3: Voltak éppen mit jelent előadásának címe, a 12. óra.
4: A címmel azt akartam mondani, hogy mióta ember volt a Földön, mindig a 12. órában élt. A Struggle for Life olyan óriási erőfeszítést kívánt minden embertől, sőt élőlénytől, hogy a mai idők nagy történetírója, Arnold Toynbee, azt mondotta, hogy a megpróbáltatás, a challenge az, amely nagy népeket és nemzeteket és fajtákat megőrzött az elpusztulástól. Ugyanakkor, ahol a klíma, az élelmiszer, a külső ellenségektől való félelem nem volt probléma, ezek a nagy civilizációk elpusztultak. A római birodalom is azért omlott össze, mert elérkezett arra a pontra, ahol már nem kellett küzdenie a fennállásáért. Talán, amit régi iskoláinkban tanultunk, a latin szó, hogy plenus venter non studet libenter, teli hassal ellustul az ember. Tehát a 12. óra inkább azt jelenti, hogy nem kell és nem szabad átadni az emberiségnek magát a végső pusztulástól való félelemnek. Körülbelül ezt inkább optimista, mint pessimista gondolat volt ebben a szóban.
3: Immár több mint 20 esztendeje él Amerikában. Milyennek látja az azóta az irodalomban, filmművészetben, a szellemi életben bekövetkezett változásokat?
4: Van egy régi mondás, hogy egy idegen országról valaki csak akkor nyilatkozhatik, ha abban az országban legalább 4 napot vagy 40 esztendőt töltött, nincs középút.

volt, és én körülbelül a közepén vagyok az én 20-23 éves amerikai tartózkodásomnak. Én nem tudok és nem akarok végső véleményeket mondani. Természetesen ez egy olyan nagy kérdés, hogy csak a fő vonalakat említhetem meg. 20 évvel ezelőtt még tanúja voltam, hogy sorba álltak az emberek, hogy megvehessenek egy bestseller regényt a könyvesboltokban. Ugyanakkor a rádió már 2-3 évtizedre visszamenőleg rendkívül megállította a regényirodalom fejlődését. Aztán alig 15 éve, hogy például abban a házban, amelyben én lakom, egy 10 családos ház, egyetlen egy televízió sem volt. Ma már nem csak, hogy mind a 10 családnak van televízió, de van olyan is, ahol 2 televízió van. Ennek a hatása, hogy a televízió, a hír, a mese, a mondani való, még a színmű is beköltözött oda, amellé a karosszékek mellé, ahol a nagy hajszában elfáradt amerikai népnek nem kell sok időt tölteni, és mégis megkapja azt a szellemi táplálékot, amire mindenkinek szüksége van. Eredmény az, hogy ma már a New York Times-ban a második nagy esszét olvasom, hogy a regény, a 19. század regény formája olyanféleképpen van kihalóban, mint az őskorban a dinoszauruszok. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a folytatása az irodalmi formák fejlődésének.

Tilos Rádió. Kelt a Karót hallottátok? És benne 56-ra emlékeztünk. És az emigráns magyar művészekre. A jövő héten pedig az irodalmi lépegetőben Szőlősi Balázs lesz a vendégünk. További jó tilosodást!

0: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, a Tilos Rádióban üdvözöljük a vendégünket, mai vendégünket, Nagy Krisztinát, médiajogászt.
1: Sziasztok!
0: Szervusz, és hamarosan érkezik másik vendégünk is, másik Krisztinánk, Bombera Krisztina, ő éppen parkol, szóval szeretnénk kérni itt a környékeben, hogy adjanak neki helyet.
2: És ez már hír.
0: És ez már a hír,
2: Bombera Krisztina parkol. És megjött Ádám, meggyógyult.
3: Igen.
0: És itt van velünk még Tibi is.
3: Megkapcsolom magam, és akkor hallani fogjátok, hogy meggyógyultam.
0: Nagyon meg van gyógyulva a hangja. Én is mindjárt követni fogom. Most csak 45 perc időnk van, ugye a magyar hírnapja miatt van itt nálunk a két vendégünk. És addig, amíg a Bombera Krisztina meg nem érkezik, addig a Nagy Krisztinát fogjuk egy kicsit faggatni, ugyanis most így, hogy összerakjam nektek, hogy az egyik vendégünk a jogi oldalról fogja képviselni elvben, elméletben a hír és a média világát, míg Bombera Krisztina a gyakorlatot fogja nekünk így megmutatni, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani, hogyan működik a gyakorlatban a jogi oldal, és ilyesmi. Addig is a történelmi áttekintést kérhetek tőled gyorsan, hogy így mondjuk az elmúlt 20-30 évben Magyarországon, legfőképpen Magyarországon, talán egy kicsit a külfölddel összehasonlítva, hogyan alakultak a jogi hátterek. Tudjuk, hogy 2010-ben volt itt egy elég ilyen kis kellemes csattanásunk, de ugye nézzük meg, hogy a szocializmus idejében esetleg volt-e szabályozva, vagy azóta javult a helyzet, van-e hullám benne, meg ilyesmi.
1: Uh-huh. Most kifejezetten a hírszolgáltatásra vonatkozó szabályok, vagy ugye a média egész világa az, ami érdekes?
0: Legfőképpen minket ugye a rádiózás és a média érdekel, de azon belül mondjuk picit a hírre is koncentrálhatunk.
1: Jó, hát akkor azzal kezdeném, hogy az igazi első médiatörvényünk az 96-os. Előtte volt ugyan egy olyan törvény, amit úgy sajtótörvénynek hívtunk, egy 86-os törvény, amit aztán legalábbis a rádiókra és televíziókra vonatkozó részeit a 96-os médiatörvény váltotta föl.
2: A sajtótörvény az mindig minden médiumra vonatkozik? Tehát írott, ugye akkor még csak rádió, televízió?
1: Igen, tehát az a 86-os törvény az lefette a média teljes felületét, és akkor 96-ban jött a médiatörvény, amit csak a rádiókra és a televíziókra vonatkozott, és akkor ezt változtatta, vagy módosította, és alakította át a 2010-es törvény, és a 2010-es törvény az beemelte a szabályozásba az úgynevezett lekérhető szolgáltatásokat, tehát a televízióhoz hasonló, de lekérhető szolgáltatásokat, illetve ez az új média szabályozás, ez bizonyos értelemben az írott, tehát a nyomtatott sajtóra vonatkozóan és az online sajtóra vonatkozóan is tartalmaz szabályokat.
0: A 2010-es szabályozást ezt akkor inkább mondjuk az internet megjelenése miatt kellett így hirtelen bevezetni, vagy
1: nem
0: feltétlenül. Vagy politikai háttér is volt?
1: Mellette. Nem feltétlenül, hát ez az új politikai kurzusnak volt az új média szabályozása.
3: Meg hát nem volt az olyan nagyon hirtelen. Szóval 2010-ben
0: hát mondjuk az angolokhoz képest, ahol mondjuk nem tudom, mindenki véleményezhette, meg mindenki beleszólhatott, és utána gyűrték egy jó darabig, mint a gittet.
1: Hát igen, az a médiatörvény elfogadását nem előzte meg egy nyilvános vita arról, egy társadalmi vita arról, hogy milyen jellegű médiaszabályozás igazodna ahhoz a médiakörnyezethez, ami 2010-re kialakult, ami nagyon más volt természetesen, mint a 90-es évek közepén, és nagyon szükség volt a 96-os médiatörvény módosítására már akkor, de sajnos egy ilyen társadalmi vita.
2: Ezt úgy mondod, hogy lett volna társadalmi igény a szabályozásra.
0: Megérkezett az új vendégünk.
2: Jó, de ezt még addig gyorsan megkérdezem. Jó reggelt! A másik hír, hogy megérkezett, mert azt hírül adtuk, hogy parkolsz, de hogy megérkeztél, az most a másik hír. Jó reggelt! Bombera Krisztina megérkezett. Krista vagy Krisztina?
4: Mindegy, ahogy te neked tetszik.
2: Tehát azt szerettem volna kérdezni, hogy említetted, hogy nem volt társadalmi egyeztetés, hogy máshol az volt a gyakorlat Európa más országaiban, hogy volt ilyen?
1: Hát igen, alapvetően azért a jogalkotási folyamatban mindig be van, illetve főleg egy ilyen kényes kérdésnél, mint a médiaszabályozás, egy olyan társadalmi vita, társadalmi egyeztetés, ami egyrészt bevonja a közvéleményt és a közvélemény alakítóit, másrészt nyilvánvalóvá teszi, hogy zajlik egy jogalkotási
2: folyamat. Erre lett volna itt igény?
1: Hát én azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. Igen.
0: Hogy? Jó. Most már a másik Krisztinát is megkérdezünk.
5: Fölébredt a kérdésre, hogy lehet volna igény.
2: De egyébként csak a szakma részéről, vagy civil szervezetek részéről, amiről ugye most is sokat beszélünk, hogy elnyomják a civil szervezeteket, nincs beleszólási lehetőség, tehát nyilván a szakma beleszólt volna a szabályozásba.
1: Hát igen, tehát önmagában azt gondolom, hogy a nyilvánosságról szóló szabályozás esetében kihagyni a nyilvánosságot a jogalkotási folyamatból, ez egy óriási
2: tévedés.
5: Van egyébként olyan konkrét pont, arról beszéltetek már, amit te most másképp csinálnál, tehát össze tud hasonlítani a...
1: Mire gondolsz?
5: Hogy a nyilvánosság bevonása nélkül lett valami, ami szóval hogyha
0: tetekedben vannak. De mi menjünk ki,
2: átveszi.
5: Nem, most ez csak tök kíváncsiság.
0: Jó, igen, igen, igen. Foglalkozó.
5: Nem, ugye ez érdekes, hogy...
0: Abszolút.
5: Hogy van ebbe a szabályozásban most olyan, ami ha meghallgattak volna titeket, akkor az most nagyon másképp lenne.
2: Illetve, hogy volt-e javaslat?
1: Hát nem volt lehetőség ilyen típusú javaslatokat tenni.
2: De tudod, mindig azt mondják a nagy politikusok, hogy hát mondjátok, hát itt ülünk és várunk, mert és van ilyen tényleg, hogy nincs javaslat, de hogyha van, akkor lehet azt mondani, hogy erre nem engedtek volna.
0: Nincs javaslat, igen, erre rengeteg lett volna.
2: Tehát akkor volt előkészített terv, javaslat.
1: Hát, ha végignézzük a 96-os törvény után, mondjuk a 2000-es évek elejétől legalább 2-3 koncepció született a médiaszabályozás megújítására. És hát nagyon köszönő viszonyban nem volt ez az új szabályozás azokkal, illetve persze elemeiben voltak megoldások, amik aztán belekerültek az új szabályozásba, de visszatérve a Kriszta kérdésére, hát nagyon más lenne ez a törvény, hogyha mondjuk a mérték, ahonnan én jövök.
2: Hát csak ezt keres, hogy kinek lenne ez jó?
1: Hát én azt gondolom a sajtónak lenne jó, meg a nyilvánosságnak, meg a demokratikus közvéleménynek lenne jó.
2: Csak ez nem érdeke a politikának nyilván, és akkor ennyit politizáltunk.
3: Az a baj, hogy olyan demagóg vagy mindig.
2: Hát mert ez egy demagóg műsor részén, ugye?
5: Ez jó, hogy ez az elején mondtad.
2: Kicsit demagóg műsor vagyunk.
0: Ez tényleg így van, és amúgy elméletleg környezetvédelmi témákban szoktunk beszélgetni.
3: Szóval csak... ez tök ide vág.
0: Abszolút mindenki. Így.
5: Ez most egy embervédelmi téma.
3: Olyan büfék vagyunk a témában, hogy elképesztő.
0: Na, viszont akkor így nagyjából vágjuk így a hátterét, hogy ezt Magyarországon picit nincs jól szabályozva, holott vannak külföldi nagyon... Igen, próbálok óvatosan fogalmazni.
5: A média munkások azok tudják, hogy milyen a szabályozás. Nézve, és ezért a picit az nekünk egy kicsit gyenge szó.
0: És a magának törvényen kívül vannak azért még egy-két ilyen iromány, ami mégis vonatkozik a médiában mozgó emberekre, pláne a hírszolgáltatókra, legfőképpen például ez a közszolgálati kódex, amit így próbáltam így értelmezni. Elméletileg ez nem egyenértékű a BBC-nek az etikai kódexével, valószínűsítem, de hogy így összehasonlítható, elméletileg ugyanazt akarták létrehozni, mondjuk, mint a BBC etikai kódexe, ezzel a kódexel, vagy teljesen mást?
1: Igen, a közszolgálati kódexnek az lenne a funkciója, hogy azokat a célokat, amiket a törvény megfogalmaz a közmédiára vonatkozóan, azt részletezze, kibontsa. Na most ez sajnos...
0: Értelmezhetővé tegye?
1: Pontosan, és segítse a közmédiában dolgozó újságírókat, hogy konkrétan mondjuk a hírgyártás területén mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni ahhoz, hogy valóban elfogulatlan, pontos tárgyszerű legyen a tájékoztatás. Sajnos ez a közszolgálati kódex nem bontja ki olyan részletesen ezeket a szabályokat, mint ahogy a BBC kódex. Uh-huh. De van, tehát létezik egy ilyen.
0: De a BBC kódexet például az be kell tartani, vagy csak ez egy ajánlott? Ezt mondjuk inkább a Gombra Krisztiától kérdezem.
5: Igen, ugye a kódexeknek két fajtája van. Az egyik, amit azok készítenek, akik önszabályozásként magukra nézve tekintik egy ilyen belső kiegecesedésből eredményként útmutatásul, és a másik kódex az egy ilyen paternalista felülről hierarchikusan kitalált valami, ami inkább, ahogy mondod, a kódex az nem törvény, de mégiscsak egy rájuk optrojált dolog.
2: Mondjuk ugye, egy ilyen iránymutatás? Vagy?
5: Hát egy ilyen, igen, ilyen nagyon olyan.
2: Elég
5: jelentős iránymutatás szemben azzal, amikor azt mondja mondjuk egy szerkesztőség, hogy ez a mi elképzelésünk arra, hogy így működik etikusan, erkölcsösen és szakszerűen a média, és ezt transzparens, hogy mi ezeket az elveket próbáljuk betartani, tessék parancsolni, elolvasni, ez alapján működünk. Ez egy nagyon nagy különbség a kódexek terén, és ha megnézitek a pedagógus kódexet, amivel kapcsolatban most olyan őrületes a pedagógusok felháborodása, ugyanezt mondják, hogy ez az ő dolguk, ezt kitalálni, és hogy ők azokat betartják. És halkan tenném hozzá, hogy én, mint közmédia hírgyártók a korábbi érában, rám nézve belső etikai kódex kötelező volt, amit a mi hírigazgatónk velünk együtt tulajdonképpen megalkotott, kitalált. Akkor az akkori hírigazgató, a TV2 hírigazgatója is volt, kereskedelmi tévében is volt ránk nézve belső etikai kódex, tehát hogy ezek olyan dolgok, amik mellett amúgy sem megy el egy szerkesztőség.
2: Egyébként hogy... ez hogy néz ki gyakorlatban, hogy van ez az etikai kódex, ami Krisztina elmondása szerint picit értelmezhetetlen helyenként, ki kell találni, hogy mi az bújtatott lényeg ennek a törv vagy javaslatnak, hogy ti tartotok egy ilyen megbeszélés, hogy szerintünk ezt jelentheti, és akkor erre felemehetünk, vagy...
5: Nem volt ilyen szép, tehát a főnök megírta, de véleményeztük. Volt hozzá közünk, és a magunkénak tudtuk tekinteni. Tehát akkor van értelme egy ilyennek, hogyha te azt internalizálod, így van. Na, abszolút jó vezető volt, és olyanokat írt bele, ami se a cenzúrával, se a bújtatott szólásszabadság nyírbálással, sem olyasmival nem függött össze. Ezzel szemben összefüggött a riportalanyok személyiségi jogainak a védelmével, a kiegyensúlyozott tájékoztatással, csupa olyan dologgal, ami szakmai erkölcsi kérdés, és valóban kötelező betartanunk.
0: És segítette munkátokat.
5: Abszolút segítette, igen. És a törvénynél ugye nekünk többet kell betartani. Egy etikai kódexnek pont az a lényege, hogy azokat az életszerű lukakat kitöltse, amit egy törvény nem tud kitölteni, nem dolga az élet összes apró részletét szabályozni. Erre kell, hogy kitalálva legyen egy ilyen kódex, nem pedig arra, hogy madzagon rángassa a szerkesztőséget.
0: Képzeljétek el, ugye most, hogy újra megnyertük az FM sávunkat.
5: Gratulálunk!
0: Köszönjük szépen!
5: Nagy szerencsét köznek!
0: Azért be kellett vállalnunk egy-két olyan dolgot, ami nem biztos, hogy közvetlen a tilosnak a kultúrájába tartozik, mint például a napi rendszeres óránkénti minden órában történő hírszolgáltatás 3 perc. Ugye ez kicsit ilyen furcsa a tiloshoz képest, mert ugye eddig nem nagyon volt ilyen. 2-ször kellett csinálnunk ilyet, ezt nagyon kedvesen Baló Péterék és csapata csinálta, tehát nekünk, mint műsorvezetőknek, mint DJ-seknek, stb. Nem kellett ilyen nem
5: ez mekkora lehetőség, egy alternatív hírtájékoztatás?
0: Igen, pont erre akarok
2: rálátni. Hát most kettős dolog, mert ugye itt ment a levelezés, de hogy ki hogy fogja fel. Hogy lehetőség vagy átok?
0: De én szerintem ez jó, nem mondok véleményt, oké, de én pozitívan állok ehhez a lehetőséghez, viszont, és nem, bocsánat, nem viszont, hanem, hogy a kódex valószínűleg, tehát én úgy értelmezem, hogy most mi írjuk a saját kódexünket meg, holott még nem fogalmaztuk meg, hogy igazából ezzel foglalkozunk, de nagyon régóta ilyen apró nüanszi dolgokon is gondolkozunk, hogy ezt hogy lehetne tényleg jól leszabályozni, hogy ezt mennyire lehet engedélyezni, mit lehet, hogy lehet csinálni. Azt biztos, hogy nálunk a politika az úgy kiesik. Mert így én így próbáltam elolvasni az összes ilyen jogi dolgot egyszer így átfutni, és rájöttem, hogy ha a politikával elkezdünk foglalkozni, onnantól kezdve az lehetetlen, hogy mi azt jól tudjuk teljesíteni.
5: De várjál, ezzel azt mondod, hogy óránként úgy adtok híreket, hogy nem lesz benne politika.
0: Igen.
1: Okay. És a közéletet azt hova soroljátok? Vagy a politika és a közélet, az hogyan viszonyul egymáshoz akkor? Ebben.
3: Új szignál kell, hogy hippi, demagóg és naív műsorunk.
0: Amióta én benne vagyok, szerintem azóta alap, hogy ez így működik, hogy naív műsor.
2: Viszonylag egyszerű helyzetben vagyunk, mert azt az irányt követjük, hogy mi egy környezetvédelmi műsort csinálunk, és környezetvédelmi híreket
0: az is
2: fogunk
0: sok,
2: csinálni.
0: Igen, nagyon sok.
3: Nagyon erősen technikai irányba próbálom elterelni a műsort, hogyha a saját területünkön
2: vagyunk. Ha beszélünk a földtörvényről, az politika szerint?
5: Abszolút, ez most a rokon lélekkel egyetért.
0: Megfogalmazom, pártpolitikával nem foglalkozunk.
5: Ez már nagy különbség.
0: Így
5: megfogalmaztad
0: a dolgok.
5: Különbséget, így van.
0: Igen.
2: Egyébként egy utolsó kérdés ebben a témában, aztán menjünk tovább, hogy szerintetek, ugye 2010-ben volt az utolsó kiadása az etikai kódexnek, megérett a módosításra, kellett frissíteni?
0: Törvény.
1: Most a közszolgálati kódexre
2: közszolgálati kódex, igen.
1: Az az igazság, hogy én a gyakorlatban nem látom, hogy hogyan működik az egész közmédia működése. hát fogalmazunk diplomatikusan, átláthatatlan. Úgyhogy erre nem tudok pontosan. Én úgy az egészet átalakítanám, tehát ilyen módon a közszolgálati kódexet is.
0: Jó, én a jogi oldal és a gyakorlatnak a egyeztethetőségéről szeretném kérdezni Bombera Krisztián, hogy volt-e olyan hírtudósítás, amikor azt érezted a végén, hogy nem sikerült átadni valósan a valóságot a hírben, mert hogy a jog bizonyos pontjai azt mondták, hogy ezt így nem csinálhatod, és nem mondhatod ki.
5: Nem, hát azért, ha amit most mondasz, az azt jelenteni,
0: hogy rosszul van megint a jog,
5: de cenzúra van, amiben én le vagyok gátolva abban a törekvésében, hogy átadjak.
0: Soha nem éreztél ilyet.
5: Hát ilyet nem, de olyat, hogy a magam eszközei és a képességei tökéletlenek ahhoz, hogy egy hírt sok oldalról, ami másfél percben szeretném beleszuszakolni a néző kedvéért, hogy értse a problémát. Olyan érzésem, ilyen fajta frusztráción volt már, de ha lennének rajta milyen nyomások, akkor én nem csinálnám ezt a szakmát. És volt is már rá példa, hogy abba hagytam, de erről nem szeretnék.
0: Jó. Hú. Na nézzük, igazából túl sok kérdés van, és hirtelen nem tudom, hogy melyikkel folytassuk. De ha esetleg lehet mondjuk egy ilyen kis lájtosabb vagy kellemesebb sztorit, történetet mondjuk tőled kapni az életből, hogy mire vagy mondjuk a legbüszkébb, amikor ott voltál és te adhattál hírt róla, vagy esetleg mi az, aminél azt mondtad, hogy úristen, én ezt legszívesebben megtagadnám, hogy erről mondjuk beszámoljak.
5: Olyan volt, az még amikor elkezdtem, az elején volt a bűnügyi tudósításokkal sokat szenvedek, meg az olyan fajta közéleti témákkal, mit tudom én, prostituáltakkal, ha forgatok, most már jó pár éve volt, sok ritkábban forgatok ma már, ahol azok a fajta erkölcsi etikai dilemmák dolgoznak egész nap az emberbe, hogy mi az, ami szó szerint közszolgálat, tehát egy személynek a sorsán vagy esetén keresztül egy tágabb problémára fényt tudok irányítani, és mi az, ami az ő kiszolgáltatottságát növeli, az ő kizsákmányolását és a média voyeurködését erősíti. A kettő között óriási különbség van, az egyik fontos, a másikat pedig tilos. És ezek olyan finom mesdjék, amiken el kell találni a helyes utat. Például olyan volt, ez más téma most ez inkább a prostituáltakról jutott eszembe, hogy velük milyen nehéz forgatni emiatt. A másik az volt, amikor robbantás van, és ott áll egy hozzátartozó, aki sír, és akkor azt kéri a média, hogy mi legyünk az elsők, akik megszólaltatjuk, hogy milyen érzés, hogy éppen felrobbant a férje, és én azt gondolom, hogy nem kérdezem meg, hogy milyen érzés, hogy éppen felrobbant a férje, és ezt nem is teszem meg, és nem is tettem meg, és a vállalva ennek a következményeit, nem lettek végül következményei, mert a adott szerkesztő is át gondoltam, hogy én is. Csak a vérszem tudott, tehát az azonnaliság, ami első interjúnk tőlünk veszik el. Nagyon régi sztori ez, mindegy is, hogy hol volt. De örültem, hogy abban a pillanatban még túl fiatalként is nyomás alatt hierarchiában alul azt tudtam mondani, hogy nekem ez nem éri meg. Tehát akkor inkább ezt most abba hagyom, de nem megyek oda egy emberhez. Mert a kérdésnek nincsen a köz számára jelentősége. Nem adok hozzá semmit, se a történethez, se a közjóhoz. Pusztán turkálok a szenvedésében.
2: Én ezt fölírtam magamnak, ugye, amikor volt a 9-11, akkor te kint voltál, és kintről tudósítottál. Arról lehet beszélni?
1: Persze.
2: Jó. Hogy az milyen, tehát az például milyen hírszolgáltatás, tehát ott kutyakötelességének érzi egy híradós, hogy arról tájékoztassa az embereket, mert az egy olyan mértékű esemény volt, vagy hát hogy persze. Te véletlenül ott voltál, és akkor véletlenül történt ez az esemény, és összekapcsolódott, hogy te amúgy is kint dolgoztál, és erről akkor pont te ott voltál, és pont te tudtál hírt adni, vagy érezted, hogy neked ezt el kell mondani az embereknek?
5: Az az igazság, hogy egy híradós, és nem akarom összemérni a két szakma jelentőségét, az orvos szakmáról akartam egy példát mondani, mert az orvosok fontosak, a híradósok lényegesen kevésbé, de a híradós olyan, mint az orvos ebben a szempontból, hogyha helyzetben van, akkor azonnal szolgálatba helyezi magát, tehát nincs olyan, hogy civil vagy. És ezt a szerencsétlen férjem nagyon sokszor az életünkben meg is tapasztalta, tehát helyből a NASZ utamon ráesett a fejünkre a Concord Párizsban, most képletesen, és akkor kellett róla tudósítani, de akárhova mentünk, mindig történt valami.
2: De akkor neked ez egy hivatás inkább, nem? Tehát valami
5: hát
2: hír van.
5: Hivatás.
2: Jó, de valahogy lehet, hogy valaki úgy van, hogy hát jó, most éppen nem vagyok szolgálatba. Egy rendőr, aki azt mondja, hogy ott történik egy bűncselekmény,
5: nem
2: tudom, hogy van-e ilyet.
5: A rendőr sem. Jó,
0: épp ezt akartam
5: mondta,
0: mondani, hogy néhány munkában megcsinálhatod azt, hogy bocs, nekem lejárt a munkaidőm, de néhány munkatípusban abszolút nem.
2: Hát nem tudjuk, majd behívunk egy tűzoltót, és megkérdezzük, hogy ő hogy áll ehhez, hogy tűz van, és persze az az a jó, oké. Okay. Igen, csak hogy minden szakmában így működik-e.
5: Sőt, szerintem mondjuk például a különbség az, hogy nekik szerintem szakmai kötelességük is, a híradósnak nem feltétlenül, uh-huh. de csak hivatás. Úgyhogy nem kérdés, hogy ha olyan helyzet van, akkor a kollégáid azonnal megtalálnak bárhol.
2: Akkor csak egy ilyen szakmai titok, hogy az hogy történik, például ott vagy, nyaralsz, vagy nászúton vagy, és történik egy ilyen esemény, amit mondtál, akkor mi történik?
5: Van nálad egy diktofon? A telefonon, tényleg? Igen, a bombika, akkor kezdjük el a munkát. És így teljesen evidens a dolgozat. Ezt jó. A férjem nehezen értette meg.
0: Jogilag amúgy ezt nézzük már meg, hogy van-e különbség abban, hogyha mondjuk külföldről befelé fogunk mondjuk Magyarországra tudósítani, akkor minket miránk a magyar jog vonatkozik, a tudósítás szempontjából minden törvény és minden kódex, de mondjuk, hogyha külföldön magyarként én mondjuk véletlenül egy külföldi rádiónak vagy tévének tudósítok, akkor már az adott, attól, akinek tudósítok, annak a törvényei vonatkoznak rám, ugye?
1: Igen, tehát itt nem a konkrét szemét, az újságírót kell nézni, hanem magát a szolgáltatót, uh-huh. az orgánumot. És az orgánumhoz tartozik egy joghatóság, vagy egy állam.
0: Jó, mert bárhova megyek, én magyar maradok, és a magyar törvények vonatkoznak rám.
1: Nem.
0: Nem.
1: Nem feltétlenül.
0: Tehát ha mondjuk kimegyek Hollandiába, akkor legálisan szívok?
2: Hát te most ma azt se csináltad egyébként.
0: Jó, oké, de csak úgy megkérdezem, mert én relatíve úgy tudom, hogy attól függetlenül én kimegyek, ott ugyanúgy a magyar jogok vonatkoznak rám. Nem. Mint nem.
3: Jó, minden okay. országban a helyi ország hatályos törvényeit be kell tartanod. Mind okay. a mellett tarthatod.
0: És a magyart egyáltalán.
3: Hát, mint népszokás a magyar jogszabályokat tarthatod.
5: Nézzük
3: csak
5: fordítva,
3: nem így értelme,
5: hogy mert... akár egy olyan országból jössz, ahol a sária az érvényben van. Ettől még mondjuk Franciaország közepén nem bánhatsz úgy a feleségeddel, ahogy a sária jog alapján uh-huh. szeretnél. Tehát a helyi törvényeket be kell tartani.
2: Jó, bekapcsolva felejtettük a telefont. Pedig el sem mondtam a telefont. Halló!
0: Halló!
6: Sziasztok! Csak megerősíteném, hogy a magyar törvények mindenhol vonatkoznak ránk, akkor is a külföldön vagyunk, és az adott ország törvényeit is be kell tartanunk. Nem én vagyok jogász, hanem a feleségem.
0: Uh-huh. Jó, köszönjük!
6: Nincs mit, sziasztok.
2: Szia. Hello.
0: Tehát akkor vonatkoznak ránk, mert itt pont a vendégeink még nem volt, vendégeinken még nem volt rajta a füles.
2: Bocs, ez milyen, hogy a feleség a jogász, a férj meg szolgálatba helyezte magát, úgyhogy ezt el kell mondjam.
3: Ez a szolgálatba helyezem magam, ez kicsit olyan, mint az ilyen addikt Facebook posztolók. Mindenről azonnal.
2: Erről akartam majd
3: van
2: beszélni.
3: Van az ember pszichéjében valami, ami...
5: De azért ez különbség, mert most, aki betelefonált, az közérdekből tette ezt, tehát, hogy valamiben hasznosabb legyen ez a műsor.
3: Disztinguált, igen.
5: Hát de, fontos dolgot osztott meg velünk.
3: De arra gondoltam, hogy mindenkiben van ez a szét akarom kőtölni a világnak.
0: Én például nagyon azért szeretem a tilos hallgatóit, mert hogyha valamit nem tudunk, tuti, hogy van köztük valaki, aki ezt tudja, és azonnal betelefonál, és így közli velünk az infót, hogy de ez így van, és úgy van, vagy ha rosszul mondtuk, akkor ez nem úgy van, hanem úgy, és én imádom.
5: És ez nem egotrip, ez információ.
0: Igen, ez ilyen annyira információ.
3: Persze, hogyha valamit tudunk, és ő rosszul tudja, akkor is betelefonál, és elmondja rosszat, de az már más.
0: Hello.
6: Feleségem ügyvédés azt mondja, hogy sehol semmit nem tartunk be.
0: Jó, viszont nekem még egyetlen egy kérdésem lenne a hírszolgáltatással, a gyakorlattal, hogy volt-e olyan esemény, amikor úgymond volt az esemény, megtörtént az esemény, vagy erőre láthattátok, hogy meg fog történni az esemény, ez két különböző szituáció is, és úgy döntöttetek, hogy inkább nem közditek a hírt a közönséggel, a tömeggel, mert hogy ezt tegyük föl, pánikot okozna maga csak akár a jövőbeni megtörténésének a feltétele, is, hogyha ezt, ti erről azt mondanátok, hogy mondjuk a NASA azt jósolja, nem tudom, azt igazolja előre, hogy mondjuk két órán belül valami történni fog, nem tudom. Volt-e ilyen?
5: Hát azért ez egy kicsit ilyen bulvárosabb helyzetnek hangzik, amit mondasz, meg mondtam, hogy a világ végét, de hát azt mégis mindenki bejelentette, hogy jön a világ végé, és végül érdeklődés hiányában elmaradt. Ezek jutnak eszembe, de azt hiszem, hogy nem, hát a rémhír terjesztés és a pánikkeltés, uh-huh. azok bűncselekmények. Tehát uh-huh. erre például uh-huh. van jogi szabályozás, és nagyon fontos is, hogy legyen. Az
0: és mit gondoltak az április elsői hírekkel, hírmondással? Mert azért április elsőt ki szokták használni jó pár csatorna arra, hogy ilyen idézőesen nem valós híreket mondjanak. És én például gyerekkoromban belefutottam egy ilyenbe, amit mondjuk relatíve felnőtt koromban tudtam meg, hogy az nem volt valós hír.
5: És tényleg megijedtél, meg trauma volt, meg minden?
0: Nem trauma volt, hanem így az egy érdekesség volt számomra, és így nem értettem, hogy miért nincs azóta róla hír.
1: De legalább elkezdtél rajta gondolni.
2: Már megbeszéltük adásban, hogy nincs Mikulás. Van, de van, de nincs.
0: Tehát így áprilisi híreket ti írtatok, április elsői híreket, vagy mondtatok, vagy volt valaha?
1: Én nem.
0: Törvényhozás erről hogyan vélekedik?
1: Hát nagyon remélem, hogy nem gondolkodik ilyen új szabályon.
0: Mert hogy ez igazából ellentmond. De ez ellentmond igazából, mert akkor hamisat állítanak a hírmondók, meg az írók, és igazából akkor az törvény ellentmondó, nem?
5: Hát nyilván, hogyha kontextusba helyezett, tehát hogyha egyértelmű, hogy ez egy április elsejei tréfa, akkor ártalmatlan. Tehát a vicc az belefér, de a fogyasztó megtévesztése az nem.
2: Most már második alkalommal merül fel a kérdésben, megpróbálom értelmesen megkérdezni, ugye a menekültügyben volt ez a probléma, hogy a partra sodródott kisfiúról hírt adtak. Ugye az egyrészt jogilag...
5: Meg fotót,
2: igen, ugye az a bombi részéről, bocsánat, hogy így hívlak.
5: Köszönöm, megtaláltuk a nevemet így.
2: Hogy ugye ez etikai kérdés ezen az oldalon, azon meg jogi kérdés, hogy a hír engedi-e, tehát hogy a híradás engedi-e jogilag azt, hogy ilyen eseményről ebben a formában lehet-e hírt adni, és hogy etikailag lehet-e erről hírt adni, hogy erről tudunk egy picit beszélni?
1: Hát jogilag... Az, hogy miről lehet és miről nem, az nem nagyon van szabályozva. A média törvénynek van egy olyan szabálya, ami a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye, ez a rádiókra és a televíziókra vonatkozó szabály, és ez alapján azt vizsgálja a médiahatóság, ha vizsgálja, hogy ha valamiről tájékoztattak, az kiegyensúlyozott volt-e. Olyan típusú szabály, hogy miről lehet és miről nem lehet, strikt szabály nincs,
5: de a karikák vannak, tudod, hogy vért meg szétroncsolt emberi testet lehet-e híradóban mutatni, mert nekünk például ez tilos.
1: Igen, de az nem egy olyan teljesen strikt szabály. És a karikák az például azért érdekes, mert a hírműsorokat nem is kell karikázni. Tehát a hírműsorokon azért nincs karika, mert nem kell karikázni, ugyanakkor figyelembe kell venni a műsoridő megválasztásánál a tartalmat. Tehát nem lehet egy olyan...
5: Mi szűrjük a képeket rendszeresen.
1: Persze.
5: Kikockázunk.
1: Itt jön az, hogy ezek olyan etikai szakmai szabályok, mert hát értelemszerűen nem lehet emberi méltóságot sértő, nem lehet kiszolgáltatott helyzetben lévő embert öncélúan bemutatni rádióban, televízióban.
2: Tehát mondjuk szenzáció,
1: de az újságokban
2: igen. És innentől kezdve mondjuk a médium dönt arról, hogy mit hoz nyilvánosságot, tehát azt mondják, hogy a jó megengedi, vagy nem tiltja. És
5: de tiltja. Hát ezt olyan, most pont tiltja.
1: Tehát abban az esetben, amikor kiszolgáltatott helyzetben van valaki, akkor és öncélú a bemutatás, azt tiltja. Tehát ebben az esetben van konkrét jogi szabály.
5: De ezek olyan finom problémák a gyakorlatban. Mondok egy példát, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Egyszer egy kisfiút bántottak az iskolában, iskolatársai, de brutálisan. És volt egy ilyen része is, hogy kicsi volt, még alsós, hogy orális szexre kényszerítették a fiú WC-ben. És aztán a szülei bevállalták azt, ez egy kisváros volt Magyarországon, hogy erről ők nyilatkoznak a médiának. És megmutatta valaki a kisfiút. És én örjöngtem. Én fölhívtam a kollégát, hogy az nem létezik, hogy nem takarod ki, hogy nem, hát nem paraván mögött van. És akkor mondta, hogy jó indulatú kollega volt, hogy figyelj, Kriszta, ez egy nagyon fontos probléma, hogy a gyerekek hogy bánnak egymással az iskolában.
2: Pont erre szerettem volna kitérni, bocsáss meg, hogy az neked, benned hogy fogalmazódik meg, hogy mi az a határ, amíg elmész, hogy bemutatod ezt a kisfiút, vagy a parton fekvő kisfiút, mert fel akarod hívni mindenáron a figyelmet, pontosan. Vagy azt mondod, hogy ez már durva, ez nem.
5: De most mind a két példa nagyon jó, mert az a halott kisfiú, az egy halott kisfiú volt. Ez a kisfiú, ez még viszont él tovább ugyanabban a városban, és a nagy nyilvánosság miatt az ő élete sokkal rosszabb helyzetben van onnantól, hogy benne volt a tévében, mint addig, amíg már addig is borzasztó kiszolgáltatott volt, és bántották. Úgyhogy erre lett volna megoldás, hogy a kisfiú arcának, a személyiségének a beazonosítása nélkül a problémára fölhívják a figyelmet. Lett volna rá megoldás. Ezt például nem tudom, hogy ez egy puszta etikai személyes döntés, vagy ezt szabályozták volna. Anyuka beleegyezett.
1: Ez nagyon érdekes, mert korábban nem volt ilyen szabály, és aztán 2012-ben, ha jól emlékszem, bekerült a médiatörvénybe egy olyan szabály, hogy a műsorban szereplő gyerekek személyiségi jogait, illetve hát személyiségfejlődését is védeni kell.
5: Igen, a gyerekvédelem magasabb lett.
1: Igen,
5: a
1: mert
5: szintje.
1: Hogy korábban a médiatörvény csak olyan szabályokat tartalmazott, ami a néző gyerek védelmét szolgálta. És igen. Aztán volt néhány olyan ügy, ami miatt bekerült a törvénybe az, hogy a műsorban szereplő gyerek védelme is nagyon fontos, és pont ezért nem lehet olyan tartalmat adni, ami a műsorban szereplésen keresztül az ő személyiségi jogait sérteni, illetve a fejlődését veszélyezteni.
5: Akkor sem, ha a gondviselője vagy
1: akkor
5: önmaga beleegyezik.
1: Pont azért, mert hogy korábban ugye arra hivatkoztak a szolgáltatók, hogy
5: odaállt a kamerá
1: hogy a törvényes képviselő hozzájárult.
5: Így van.
1: És nem lehetett semmit sem tenni, és akkor bekerült a törvénybe egy ilyen szabály, ami nagyon jó. Hogy
5: nagyon, nagyon. Ez az én esetem a törvény előtt volt.
1: Igen.
2: Tehát amiről beszéltünk, hogy jó, megengedi, még ha nem is etikus, vagy nincs is rendben ez a dolog, ezt még ugye kint adás előtt beszélgettük, hogy ez rendben van-e így, hogy jog lehetőséget ad rá, de mondjuk rossz a törvény.
5: Erre jók a kódexek, ugye hát a kódex igen, mindig igen. Szűkíti a lehetőségeidet, és magasabbra teszi a lécet, mint a törvény, de ez a dolga, tehát a törvény az mindig a legkisebb közös többszöröst keresi, az életszerű, és aztán abban kell a lukakat kitoltani.
0: És ha már a kódexben járunk, a tilos próbálja most kialakítani a saját kis hírstruktúráját, hogy milyen legyen, milyen híreket adjunk, milyen híreket adnátok mondjuk a tilosban. Mind a kettőtöket kérdezlek, hogy így milyen stílu, magát a stílust is, hogy tartanátok-e ezt a merev, egyszerűen közlöm dolgokat, vagy hogy mennyire lehetne effektelni, egy picit is érzést belevinni.
2: Tilososítani a híreket?
0: Igen, de mint hogy így érted, nekünk ugye az emberi érzések, azok nagyon sokat számítanak, és hogy a hírekben mennyire lehet picit is belevinni az érzéseket. Tudom, hogy véleményt, saját véleményemet nem vihetem bele. Viszont mondjuk hangulatelemeket, nem tudom, tehát így ahogy így beszélünk, azt változtatni, nem egyszerűen elmondani, meg téma.
5: Én ha a tilosban lennék hírszerkesztő, akkor biztosan a korrupcióval foglalkoznék a legtöbbet, meg emberi jogi ügyekkel, meg a civil szférával. Igen, tehát, hogy olyasmi, ahogy mondod, a pártpolitikával fölösleges, azok benne vannak a híradóban, meg mindenki foglalkozik vele. Megpróbálnék olyan témákra koncentrálni, ami most csak a magam konkrét példájából kiindulva, amikor készítek egy híradót, hogy mi az, ami kimarad. Mi az, ami egyszerűen az időkorlátok miatt nem fér bele. És az akár a gyerekéhezéssel kapcsolatban, a elmúlt hét részletei, ami akár a parlamentben, akár a nemzeti minimumban, akár az oda-vissza vágások terén, hogy van egy gyerekéhezés, vagy nincsen Magyarországon, ami egy teljesen abszurd párbeszéd. De hogy én például a tilosban ezzel foglalkoznék. Vagy az átlátszót nagyon gondosan minden nap megnézném, és próbálnék minél nagyobb bömbikével hírt adni az ő információiknak, meg tisztelet a többi oknyomozó újságírónak.
1: Nekem még az jutott eszembe, hogy ami nekem nagyon hiányzik, az a követése a híreknek. Tehát, hogy van egy hír, és akkor két hét múlva már semmi információ
0: igen,
1: nincs róla.
0: Egyszerűen
1: kínlódnod kell az online térbe, hogy próbáld követni, hogy akkor most az, ami történt, hogy most hol tart, vagy
0: lezárták a
1: például ez egy olyan funkció lenne, ami lényegében nincs, tehát egy piaci rés.
2: Egyébként ti a televízióban úgy csináltok hírt, hogy feltételezitek, hogy milyen nézőitek vannak, ugye nálunk mi azt gondoljuk, hogy olyan hallgatóink vannak, akik a környezetvédelemre fogékonyak, és olyan hírekkel próbáljuk ellátni, hogy ez nálatok felmerül?
5: Persze. Hát nyilván ugye a célcsoport, vagy az egyrészt intellektuálisan is, hogy hova lövöd be, mi az, amit elvárhatsz a nézőtől, a híradó nézőtől, hogy tud. Tehát nem kell megmagyarázni, nem kell egészen fapadosan fogalmazni, mert érti, hogy mi az, hogy GDP, vagy mi az, hogy költségvetési hiány. A másik pedig valóban az érdeklődés, és mindig mindenki marad még, ami nagyon fontos.
2: Nyilván néznek úgy médiumokat emberek, hogy tudják, hogy azt a hírt ott kapják meg, és akkor ez nézettséget vagy hallgatottságot generál, tehát ez létező dolog.
0: Igen, a negatív és pozitív hírek téma, én ezt most felhoznám.
3: Várj, ez most különböző.
0: Jó,
3: a Tibi kérdezte, hogy a hír mint termék, az mennyire...
5: Hát ugye, a minden híradónak ugye van egy hangvétele, attól függően, hogy honnan kapott, tehát szerintem, ha így elkezdesz nézni egy híradót, úgyhogy nincs rajta logó, akkor tudni fogod a különbséget az ATV híradó és a Magyar Televízió híradója között körülbelül 3 másodperc után. De ami a legfontosabb szerintem, ami minden híradóban illene, ha azonos lenne, de hát ez már egy igazi vágyálom, és bekaptam a naív bogyót, az a kritikai hangvétel. Tehát a távolságtartás arányomot információtól, vagy a mögé nézés. Most mondok egy konkrét példát.
2: Mert hogy erre nincs igény, szerinted?
5: Nincs vagy, idő, nincs, nincs rá, ez már forrás sokszor. Mint ahogyan most, amit te kértél tőlük, hogyha a Tilos csinálna ilyet, hogy nyomon követi azokat a híreket, amit állsz a busz megállóba, és arra mondasz, hogy 2 hete volt ez a sztori, hogy azzal vajon mi lett? Az ember és forrás. Tehát ha ti ezt elkezditek csinálni, akkor neked kell, hogy legyen 4 kollégád, aki egész nap ezt túrja, és fölhívja a megfelelő embert, és utána azt formába önti, visszaigazolja.
0: Mi nem hírként azért néha csináltunk ilyet maga a műsoridőnkben, hogy így egy-egy téma környezetvédelemben eléggé sok ilyen van, amit így érdemes hosszú ideig így követni, és a normális, átlagos, relatíve, bocsánat, általános hírekben meg nem tudsz erről olvasni túlságosan. És például az Illatos út többször is bent volt.
2: Most is szeltem ki egy kérdés, mert Bombira reagálva nem lesz rá idő, de egy olyanra van, hogy ugye mi mind környezetvédelmi és környezettudatos műsor, hogy látjátok, hogy kell több környezettudatos hírről tájékoztatni az embereket?
0: De amúgy, hogy igen, meghallgatom mindeket is.
1: Hát én most csak a személyes véleményemet, én nagyon szeretem ezeket. Tehát, hogy igen.
2: És most van erre lehetőség? Vagy hogy tud, hát, hogy van olyan médium, ahol kifejezetten azt gondolod, hogy te most oda kapcsolsz már itt ilyen híreket, vagy ilyen információkat? Hát ezen kívül.
1: Én alapvetően online terekben tájékozódom, és ott azért
0: amúgy például
1: ott hogy úgy navigálni az ember.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy én pont azon gondolkoztam, hogy idézőben mi kényszerűségből vettük fel azt, hogy hírt fogunk most minden órában mondani, holott az online felületek azok annyira el vannak áradva már hírekkel, hogy mindenki, szerintem nagyon nagy százalék az embereknek az online felületről veszi a híreket. Mondjuk én abban kicsit félek is, mert ott eléggé sok fals dologba bele lehet futni, mindegy. De a lényeg az, hogy ez miért kell, a törvény az miért, például a pályázat, az FM pályázat, az most miért volt benne ennyire kiemelve, hogy óránként hír mindenkinek, és a rádióból is hír jöjjön, hiszen már az online felülete meg rengeteg helyről lehetne olvasni híreket. Nekünk meg miért kell ezt így csinálni? Ez szerinted miért nincsen ez így még aktualizálva, hogy vagy ér egyáltalán annyit a rádióban hallható hír, hogy olyan sok embert elér, hogy az fontos?
1: Igen, tehát a szabályozás hátterében az van, hogy még mindig azt gondolja a szabályozó, hogy a rádió és a televízió sokkal több embert ér el, tehát hogy ezek azok.
0: És ez valós amúgy?
1: Igen, tehát a Mértéknek vannak olyan kutatásai, hogy az emberek Magyarországon milyen felületeket használnak, amikor híreket fogyasztanak, és egyértelműen a nagy kereskedelmi televíziókból tájékozódik az emberekhez.
5: Meg a közmédiából, ma már a közmédiából.
1: Is, de azért nagy részt a fő.
3: De ezek iszonyatos százalékok, szóval annyira kicsi penetrációja van az online portáloknak.
0: Pedig én pont fordítva gondolom, hogy már nagyon sokan az online felületről nyomják az infókat.
3: A nagyon népszerű online portálok hangvétele nem is olyan nagyon komoly. Nyilván ez egy stratégia.
5: Azért a nagy hírportálok ma pótolnak egy olyan munkát, amit a tévék és a rádiók nem tudnak megcsinálni. A gazdasági, politikai kritikus és körültekintő és oknyomozó munkát azt ők elvégzik.
3: Viszont a kis színes videók témakörre az meg nagyon érdekes, meg nagyon izgalmas, mert a kereskedelmi tévéhez vagy a közmédiához képest egy online portál sokkal gyorsabb tud lenni. Annyira sokkal gyorsabb, hogy egy nappal gyorsabb, akármilyen tudósításban. Kiszalad valaki egy telefonnal, vagy egy kis buta kamerával, és
2: taxiban
3: hazafelé megvágja a laptop.
2: Igen, hogy az infokommunikációs változások óta szerinted hogyan változott a hírérték? Tehát, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt milyen értéke volt egy tévében való híradásnak, amit most az Ádám is mondta, hogy bárki lehet hírszerkesztő gyakorlatilag.
5: Igen, szerencsére. Én ezt nagyon szeretem, mert szerintem ez demokratizálja a folyamatokat.
2: Nem lehet semmit elrejteni.
5: Nem lehet semmit elrejteni, ha valami fönt van a neten, és Amerikában hány ilyen példa volt, hogy olyan emberjogi esetek, vagy például most a rendőrségnek a feketékkel kapcsolatos bánásmódja, hogy hogyan lőnek le fegyvertelen feketéket fehér rendőrök országszerte, az egyértelműen kizárólag a kamerának, az embereknél lévő telefonnak köszönhető, hiszen ezeket rögzítették civilek, fölrakták a netre, és onnantól ez egy országos ügy, amit most már ki kell vizsgálni. Ez mindig is így volt, csak mindig következmény nélkül maradt az Egyesült Államokban, most nem.
2: Halló!
7: Szép jó reggelt mindenkinek, kis kezeiket csokolom, Cukros Imike vagyok.
2: Szia, mond.
7: Én afelől érdeklődnék, hogy nagyon-nagyon elrugaszkodott lennék a valóságtól, hogyha azt mondanám, hogy a médiatörvény kutya kötelessége lenne előírni, hogy ugye mondjuk azt, hogy van kormánypárti és ellenzéki hírműsor, hogy országos lefedettséggel bírjon egy ellenzéki is, meg egy kormánypárti is, ez nagyon elrugaszkodott lenne a valóságtól. Megköszönöm a választ.
0: Köszönjük.
2: Hello. Szia.
5: Az az iszonyú, hogy én úgy örülnék, hogyha a hírműsorok nem lennének kormánypártiak és ellenzékiek, mert nem ez a dolguk.
3: A médiatörvény szerint nem is az.
1: Hát az a, az a helyzet, hogy a jog tényleg úgy közelít a kérdés felé, hogy minden rádióban és televízióban lemenő hírműsornak kiegyensúlyozottnak kéne lenni. Tehát föl sem merül ez a kérdés, hogy kormánypárti vagy ellenzéki híradó.
0: Ez elméletleg le van írva amúgy.
5: És természetesen fölmerül.
1: És hát az a baj, hogy ez egy életszerű kérdés. Én nem szeretném, hogyha elmenne ebbe az irányba a szabályozás, mert azzal kimondanánk azt, hogy ez egy nem egy...
2: De akkor nincs szabályozva a dolog, tehát akkor nincs szabályozva van, de egy utókövetve nincs. Tehát, hogy a következményeket nem tárja fel senki, mert le van írva, hogy ezt kellene csinálni, de most úgy érezzük, hogy nem kiegyensúlyozott a hírszolgálat.
3: Lehet lakossági bejelentést.
1: Igen, tehát van egy ilyen szabály, hogy kiegyensúlyozottnak kell lenni, a médiahatóság hivatalból ezt nem vizsgálhatja, hanem csak panaszbejelentésre jár el. Viszont azt lehet látni, hogy rendkívüli módon lecsökkent a panaszok száma.
5: Tényleg?
1: Igen. Míg 2010 körül olyan 70 panasz volt éves szinten, mondjuk 2002-ben 150, tehát hogy ez egy folyamatos csökkenő tendencia volt. Tavaly 33 panasz érkezett, aminek a fele az a Jobbiktól, a másik fele meg nagyrészt egy civil szervezet.
2: Akkor ez társadalmi problémát jelez elő?
1: Hát hogy azt jelzi, hogy a társadalmi beágyazottsága, fogalmazunk így, ennek a jogintézménynek nem túl nagy. Tehát, hogy az emberek nem foglalkoznak ezzel. Korábban, tehát mondjuk 2000-es évek elején, de aztán folyamatosan csökkent. Én azt gondolom, hogy azért, mert nem életszerű ez a szabály. Most már. És az emberek ezt látják, ahogy a kérdésben is megfogalmazott, hogy van az, hogy van egy állami televízió, és nincs a másik oldalon, miközben maga a hírszolgáltatás funkciója kérdőjeleződik meg, ha ez a kérdés egyáltalán felmerül, hiszen a hírszolgáltatásnak elfogulatlannak, pártatlannak, tárgyilagosnak, tényszerűnek kellene lennie. Tehát, hogyha már fölmerül ez a kérdés, akkor ott már baj van. Már az egész média rendszer.
5: De a hallgatónak igaza volt, ne fölmerül nem, a kérdés.
1: Azért mondtam, hogy abszolút életszerű a kérdés, csak nagyon nem lehet jogi eszközökkel
5: megragadni.
1: Igen.
0: Én a pozitív és a negatív hírek súlyáról, arányáról szeretnék csak egy kérdést felrakni. Én azért nem nincsen már előfizetésem sajnos tévére, mert egyszerűen nem voltam hajlandó folyamatosan nézni azt, hogy csak negatív dolgok történnek a világban, holott én úgy veszem észre, hogy rengeteg pozitív dolog történik, és hogy ez honnan jön ez, hogy inkább negatív hangvételű, vagy negatív eseményekről szóló hírek vannak inkább a hírműsorokban, hogy az emberek igénylik ezt, vagy a híralkotók, mármint hogy a hírírók meg a média szereplők gondolták azt, hogy ez az, amit inkább ráharapnak az emberek, és inkább ezt adjuk le.
5: Ez egy tök jó kérdés egyébként, mert ugye sehol nincsen leírva egyfajta szabály arra, hogy néz ki egy híradó, csak így a fejünkben létezik egy ilyen, és olyan jó azokat megszegni. Tehát amikor így a szerkesztők egymás között vitatkoznak, hogy de hát mindnyájan tudjuk, hogy ez a hírsorrend például, és akkor a másik visszakérdez, hogy honnan is tudjuk, hogy ez a hír, miért nem fordítva van a hír, miért a parlament az első, nem pedig az, hogy változnak a gyes szabályai. Sokkal több nőt érint a gyes szabálynak a változása, mint hogy két parlamenti politikus összevezet. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, amit föltettél. De ugye a közhelyes válasz erre az, hogy nem az a hír, hogy a postást megharapta a kutya, hanem fordítva. De
2: hölgyek, mennünk kell. Egy gyors szokásomhoz híven egy gyors idézettel zárom, mint a meleg tenyérben azonnal elolvadó hópihe. A hír is csak akkor számít igazán, amikor először találkozunk vele. hölgyek, köszönjük, hogy itt voltatok, át kell adjuk a helyet a másik csapatnak. Nagyon sok kérdés bennünk maradt.
5: Köszönjük.
2: Legyen jó hétvégétek.
0: Jó, szép mindennapotok.
2: Köszönjük.
3: Sziasztok.
2: Sziasztok.

0: kert akarom.
1: Jó.
0: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
0: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
0: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
0: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Keltakarót hallgatjátok. És folytatjuk. Bohumil Hrabal Sörgyeri kapricsóját. Figyelem! Előfordulhatnak csúnya szavak. Kérjük, hogy fiatalkorú hallgatók csak felnőtt felügyelete mellett üljenek a rádiónál, vagy a számítógépnél. További jó hallgatást!

Francin letette a neonfésűt, a kis kofferben lévő szerkezeteket betakarta a kis plüsttakaróval, a bácsi ordítása felé nézett és azt mondta. Ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőt öntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladt a roletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koccant, a gyümölcsösen át láttam a sárgás szürke malátázót. Egy munkás, egy aszaló ment föl a lépcsőn az első emeletre, hasas lámpával a kezében, aztán eltűnt. Aztán egy emelettel feljebb megint előbukkant a lámpa. Megint eltűnt és előbukkant. Lépcsőfokonként emelkedett. Mintha magától járná az esti serfőzdét egy lépcsőn mászó magányos lámpa. Aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant, és ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátázót kötötte össze a főzőházzal. De ki járt ott csak úgy át a botában? Ki vitt ott lámpát csak azért, hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban? Álltam az ablaknál, és mint egy vadász, úgy vártam a dámvadat, melynek ki kellett jönnie elém az írtásra. És sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, már pedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkora medence áll, mint egy jéghoki pálya, az a tartály, amelyben egy egész főzett sör hűl, fickó sör. És most ott megy a lámpa, az a lámpa, mely mintha tudná, hogy nézem, az a csakis én miattam odavitt lámpa. A hűtőház 10 nagy 4 méteres ablaka ki van takarva résnyire nyitott zsalugátterekkel, mint az ablaktáblák Olaszországban meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy. Megy! Időnként megszakítja az a 100 meg 100 zsalugáter lét. Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása. Most megállt. Láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres ablak. Valaki a lámpával kiment a jéghombár tetejére, amely alatt egy 4 emelet magas jéghegy van. 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szór felülről a jéghombárba egy vödrös lift. Egy jéghombár, melyet felül fél méteres homok és folyami kavics réteg véd. Tavasztól őszig kövi rózsa nyílik rajta, 100 000-nyi kövi rózsa zöld mohapárnák között. És most egy hasas lámpa állott, amelyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki. Egy maláta asszaló, Kinyitottam az ablakot. Kellemes férfi hangot hallottam.

0: Ott ült Francina Sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére beszélni a bácsinak, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csend és nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel. A számhoz kaptam ilyettembe, mert tudtam, hogy Francin beleült a Schuster csirizes dobozba. Pepin le volt törve. Úgy szerette volna megjavítani az öccse összes cipőit. Annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öccsét mindenél, amit csak valaha is szeretett ezen a világon. Francin minden erejét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől. Lehajolt és elvágódott. Ott feküdt a padlón, és vele együtt a szék is. Megijedtem. Megpróbáltam elrántani róla Francin, de a cipészurok, miszerint csiriz, úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülő Krisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francit. Megpróbáltam Francin mögé feküdni, és az ellenkező irányból húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mintsem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit. Kézbe vettem a hajamat, bevontottam az ölembe, és láttam, hogy ez meg a másik cipészurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ollót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt. Mint a szicíliai aranybulla, úgy hevert most ott a doboz a hajam pórázára kötve. Francin, látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, s a hasadó szövet gyönyörű hangja horkant végig a kamrán. Francin kiperdült, és megint ott állt egészséges és vad, szikrázó haraggal szemében. Egymás után vette kezébe a kaptafákat, tégelyeket, faszeges dobozokat. A Pepin bácsi meg, azt hittem, erre a látványra minimum a szíve szakad meg, de Pepin lelkesen adogatott az öccse kezébe minden éghetőt. Francin pedig egyre növekvő megkönnyebbüléssel szólt be mindent a sparheltba. A Schuster csiriz olyan vadul kapott lángra, hogy felemelgette a karikákat. A csövek pedig egész a kéményig szürcsölték fel a lángot, a csak nem 2 méteres lángot, mely oly hosszú, mint a hajam. Pepin bácsi legszívesebben a csíráztató szérű mögött üldögélt. Az egyik oldalról a gyümölcsöstől takarva, a másikról a kéménytől. A kéménynél különböző nagyságú tölgyfadongák leledzettek. Abból készültek a hordók a kádárműhelyben. A szükségletnek megfelelően negyedhektósok, továbbá félhektósok, hektósok és 2 hektósok, avagy duplások. Valamint nagy, 50 hektoliteres és 100 hektoliteres hordók, amilyenekben egész főzett sörök voltak letéve az erjesztő kamrákban meg a pincékben. Azok a hordók, amelyekben ért a sör közönséges sörnek vagy ászoksörnek. Pepin bácsi, ha már egyszer nem cipészkedhetett, talált itt magának egy fütyköst, és azzal járta a csiráztatókat. Parád és marsokat, szuronyrohamokat gyakorolt. Francin kérte tartsam szemmel a bácsit, hogy ne ordítozzon annyit.
1: Jó, hogy jön, sógorasszony,
0: mondta Pepin.
1: A Francin az egy cihopata, egy idegbajos, Batista úr könyvecskéje szerint langyos vízzel kéne mosnia a nemi szervét, vagy jó levegőn tartózkodnia. De ha már itt van, akkor iskolázás lesz, avagy schulbildung, mert én nekem csupa jelesen volt kitüntetéseim, nem mindannak a hülye hanáknak, aki a szemlén kilépett, és azt mondja a von Wucherer ezredesnek: gazduram, kend itt marad a rexum linksumjaival, én meg megyek haza, én katona nem leszek. Az ezredes meg ráordított a sarzsira: miféle kolerát tartanak itten?
0: A Pepinkét.
1: Egy szart. Engem mindenki elé példaképű állítottak, és talán ismert engem a Wucherer ezredes? Hát emlékezhet több ezer fickóra? Egyszer a lányokhoz ment, 2 hülye baka megállította a kocsit, hogy beleüljenek, hát látják, hogy a von Wucherer terpeszkedik benne, a bakák szalutáltak, azt mondja szeliden a von Wucherer: hát hová, hová, kis katoná? Azok meg: szabadságolásra. Mondja a von Wucherer: ha valaki szabadságolásra megy, ahol Urlaubszen kell, hát hol van? A bakák a zsebükbe kezdtek kotorászni, a von Wucherer meg megkérdezi az egyiktől: hogy hívják? Simsa, azt mondja. Kérdi a von Wucherer a másiktól: hát magát hogy hívják? Simsa, mondja a másik. Akkor az a baka, aki azt mondta Simsának,

0: hívják, futásnak eredt a földeken át erre a von Wuherer vezényet, hogy Zsimsa Zoffort idehozni a Zsimsát. Csak hogy a Zsimsa elszaladt a Zsimsával. A von Wuherer ezredes megfordult a kocsival, és hajtotta visszafele a csődört a kaszárnyába, és kérdezte mindjárt, melyik szakaszban van a Zsimsa meg a Zsimsa. A lajstromokban nem volt se Zsimsa, se Zsimsa, akkor a von Wuherer ezredes, aki azt mondta, hogy az ő emlékező tehetsége olyan, mint a fényképezőgép, sorakozót csinált a kaszárnyába, és végigjárta a katonákat, mindegyiknek az álla alá nyúlt, és közelről a szemébe nézett, mintha meg akarná puszíni. Két napig csinálta, de nem ismerte fő se azt, amíg Zsimsának mondta magát, se azt, amíg Zsimsának. Hát hogy emlékezhetne egy ilyen ezredes a Pepinkére?
1: Sst! Délután ülésezik az igazgató tanács.
0: Amá igaz! De most megtanítom rá, hány alkatrésze van a Stucninak.
1: Fogta a bácsi a fütyköst, amellyel gyakorolt, óvatosan és szakértő módjára vette kézbe, mintha igazi katonai puska volna. Mutogatott, és sorban megnevezte rajta az összes alkatrészeket.
0: Szóval ez itt egy kolbensú, avagy tusaborító, és ez meg egy úgynevezett mündung, miszerint torkolat.
1: Vidék!
0: Szart! Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? A torkolat vidék az egy delta, ez meg egy mündung, avagy torkolat. Na, hát ha ezt a brrcú zupásnak mondta volna, hát az úgy behúz magának, hogy belesárgul.
1: A gyümölcsösen túlról hallatszott, amint dühösen bevágják az iroda ablakát, a könyvelésből fehéringben kirohant Francin, láttam, hogy fut a magas fűben, hogy kerüli ki a faágakat. Szép látvány volt a rohanó férfi, amint nyújtott lábbal ugrál át az akadályokon, a másik lábát csak nem vízszintesen tartva érinti a füvet, és hol az egyik, hol a másik lábával ismétli ezt az egészen gyönyörű fűcsomócskák fölött átúszó mozgást. Hogy odaért hozzánk, láttam, hogy ujjai közt egy hármas számú redisztólat szorongat. Mit műveltek már megint, ti ulánusok? Háborúsdit játszunk, feleltem. Játszatok, amit akartok, csak csöndben! A könyvelő kisasszony kilocsolt egy egész üveg tintát, kiabált halkan Francin. Szóval, hol játszunk? Ahol akartok, bászatok föl, mit tudom én, a kéménybe, csak ne lehessen hallani a hangotokat. Az egész újságon végigöntötte a tintát. Kiabált Francin, fehér ingúja gumival volt összefogva a könyökén. Most visszafordult, de már nem futott, gázolt a magas fűben. Néztem utána, hátrafordult, belepuszítam a tenyerembe, és mint egy pihét, utána fújtam a csókot.
0: A kéményre?
1: Csodálkozott Pepin. A kéményre? Feleltem. Francin eltűnt az ágak mögött. Fehér Inge most bement az irodába.
0: Hát akkor direkción!
1: Kiáltott Pepin bácsi, s felhágott az első kampóra, majd meggondolta magát, leugrott és azt mondta.
0: Csak ön után!
1: És az, amiről első serfőzdei napom óta álmodozom, hogy legyen erőm fölmászni a sörgyár kéményére, az ott merett és emelkedett előttem. Lehajtottam a fejem, és megfogtam az első kampót. A perspektíva az égbe enyészett fölöttem az egyre kisebbedő és kisebbedő kampók mentén. A 60 méteres torony a rövidülésben egy felfelé szegezett, súlyos ágyúra hasonlított. Ami engem csábított, az a lobogó zöld trikó volt, amelyet a villámhárítóra kötött valaki, és míg odalent enyhe szellő fújdogált, a zöld trikó harsogva lobogott, és a nyitott ablakig hallottam, hogy a zöld trikó egy dörgő vaslemez hangját hallatja. És megragadtam az első kampót, az egyik kezemet szabaddá téve, kibontottam a hajamat összefogó zöld masnit, és húzózkodtam gyorsan fölfele. A lábaim, mint két összekapcsolt tengely, egy ritmusba lendültek, a kémény közepén éreztem meg az áramló levegő első ellenállását. A hajam, mint a vitorla dagadt, szinte elében vágott. Hirtelen teljes egészemben az én kibomlott hajamban találtam magam, mint a zene terjedt szét körülöttem. Többször ráterült a kampóra. Vigyáznom kellett, és lassabban dolgoznom a lábaimmal, mert belegázoltam a saját hajamba. Ah, Ha itt volna Bogya, az tartaná a hajamat. Angyallá változna és röpködve vigyázna, nehogy a drótok meg rácsok közé kerüljön a hajam. Egy kicsit a biciklizésre hasonlított ez az én kéménymászásom. Vártam egy pillanatig, a szél mintha elhatározta volna, hogy most kiélvezi a hajamat. Felemelte és úgy átlendítette rajtam, hogy úgy éreztem, hajamnál fogva lógok néhány kampóval feljebb odacsomózva. Aztán hirtelen elült a szél, a hajam szétbomlott, és lassan, mint a toronyóra kilazult aranymutatói, ereszkedett lefelé, mintha a fejemből széttárta, és most lassan összezárta volna a farkát egy aranypálva. Kaptam az alkalmon, és gyorsan húzózkodtam fölfelé. A lábam mozgását a kezem munkájához hangoltam, míg a kémény fetkövére nem tettem a tenyeremet. Egy pillanatig liegtem, mint a versenyúszó, ha leúszta a távot a medencében. Aztán, mintha vízből másznék ki, két kézzel fölhúzózkodtam, átvetettem lábamat a fetkövön, elkaptam a villámhárítót, és lassan, mint a szirupból húznám ki, felhúztam a másik lábamat. Összefogtam hátam mögött a hajamat, leültem, és a térdemre tettem a hajam. Hirtelen föltámadt a szél, és a hajam kisiklott a kezem közül. Ugyanúgy lobogott az én aranyhajam, mint tavaly az első tavaszi nap előtt. Lengett, lobogott, mint a moszat a sekély és sebes patakban. Félkézzel a villámhárítót fogtam, és úgy éreztem, én vagyok a vadászat istennője, Diana a dárdával. Elragadtatásomban lángolt az arcom, és éreztem, hogy ha semmi más nem csináltam volna ebben a városban, mint hogy felmásztam a kéményre. Nem volna az sok, de évekre elég lenne, talán egész életemre. Előrehajoltam, és láttam, milyen kicsiny a Pepin bácsi ott lent a mélyben. Fejből és két kézből álló angyalka csupán. Elcsodálkoztam, mert addig azt hittem, hogy a Pepin bácsinak sűrű göndörhaja van, de most láttam, hogy egy pilises fej jön hozzám felfelé, ritkás hajkoszorúval. Most a fej egészen a fetkőre feküdt, kiúzta maga alól a másik kezét, és megragadta a fetkő szélét, rám nézett, az ő arca is sugárzott a boldogságtól. Fölhúzózkodott a kéményre, és mint egy öntudatlanul csípőre tette egyik kezét, a másikat meg a szeméhez emelte.
0: A nem jóját, sógorasszony!
1: Mondta elismerő csodálattal.
0: Itt aztán szép beobachtunk, Stelle, avagy megfigyelő állás volna.
1: Mi szerint kilátó?
0: Lófarát! A kilátó a civileknek van. A megfigyelő állás, mi szerint beobachtunk, Stelle, meg a katonaságnak. A katonaságnak, ami hadban áll, és figyeli az ellenség hadmozdulatait. Sógorasszony, amilyen intelligens szépasszony maga, ha ezt hallaná a tonzerkapitány, odarittyentene a kardjával, és ráordítana, apróra baszom a csúcsáját!
1: Pepinke! Egészítettem ki, lábat áztatva a légkútban.
0: Menj, dörgös mennykő, miért baszná nekem apróra a csúcsámat? Engem szeretett, a kardját hordtam utána.
1: Pepin bácsi fölém hajolt, és fenyegető volt az arca, mint a kővízköpője a templom tetején. Mi haszna van belőle? Legyintettem. Hát nem gyönyörű ez, Józsin bácsi? Legeltettem a szemem a dombok és kiserdők szegélyezte lankás vidéken. Néztem a városkát, és észrevettem, hogy a városunkba csak vizen át lehet bejutni. Hogy tulajdonképpen szigeten épült város. Fölötte a folyó, mely körbe került, ketté ágazott. A várfalak alatt két patak folyt. A város alatt egyesültek újra folyóvá. Hogy a városból kivezető minden utcának tulajdonképpen két hídja van. Két bűrűje. A folyón át viszont fehér kőhíd vezet. Emberek álltak rajta a korlátnak támaszkodva, és nézték a sörgyári kéményt, engem meg Pepin bácsit, a levegőben suhogó hajamat. Úgy villagott és tündöklött a napfényben, mint a pápai zászló, miközben odalett szélcsend volt. A folyón túl templom emelkedett. Arcommal egy magasságban volt az óra aranyszámlapja. A templom körül pedig koncentrált körökben vonultak az utcák és közök és épületek és parasztházak. Úgy öltötte ki minden ablak a petúniáit, szegfűit és vörös muskátliait, mint reggel a dunyhát. Az egész várost várfalak csipkéje szegélyezte. Olyan volt felülről, mint egy félbevágott kaledón. A fehér hidra felrobogott egy tűzoltó fecskendő. Csillogott a tűzoltók sisakja. A trombitás aranytrombitát tartott a kezében, és fújta, hogy tűz van, és minden tűzoltón fehér meg rozs színű egyenruha volt. A piros fecskendő átdübörgött a hidon, mint egy orkesztrion. A tűzoltók a kampókba kapaszkodva álltak a csengőbongó tűzoltóoltáron, mely most besiklott a házak meg a kertek mögé. Józsin bácsi, igaz, hogy kecskét legeltettél a fronton? Kérdeztem.
0: Ki mondta?
1: Bődült fel Pepin bácsi. Leült a fetkőre, aztán hanyat feküdt, kezét a feje alá téve. A Melihár trafikos, feleltem.
0: Hát ott lehet a háborúban egy rokkant trafikos?
1: Azt mondják, hogy Melihár a háború alatt százados volt. Hogy azt mondta tegnap a Melihár százados, csak kerüljön hozzá egzecíroztatásra a Pepin, ha ne adj Isten, kitör a háború. Meséltem, megfogtam a villámhárítót, és néztem lefelé a sörgyárra. Megint csodálkoztam rajta, hogy a sörgyár kívül van a városon. Hogy fal veszi körül, akár csak a várost a túloldalon. De a fal mentén magas jávor és kő is fáksora húzódik, és ugyancsak négyzetet alkot. Csodálkoztam, hogy olyan ez a sörgyár, mint egy kolostor, vagy valami erőd, börtön. Hogy nem csak szöges drót koronáz minden falat, hanem zöld palack cserepekkel van beszórva mind a négy falnak, és minden oszlopnak a tetején a beton. És úgy csillognak felülről, mint az ametiszt, meg az amoránt.
0: Hogy láthatott volna, még ha legeltettem is volna a kecskét?
1: Szólt a bácsi. Feküdt tovább, és bámulta az eget, felhúzott egyik lábán átvetett másik lábbal. Szabad lábfejével rugózott a levegőben. Távcsővel, feleltem.
0: Talán kölcsön adja a császár a távcsövét egy trafikosnak?
1: Melihárnak, mint századosnak volt távcsöve, kettő is, mondtam, és láttam, hogy annyi az ember a hídon, mint a fecskék indulás előtt. És valaki távcsővel néz róla engem. Belemosolyogtam abba a távcsőbe. A mélységből szél támadt, és a hajam lassan szétterült, mint a structól legyező. Láttam, hogy zárulnak össze szemem előtt hajam áramlatai. Olyan dicsfény övezte egész ülő alakomat, mint az oszlopos, hétfájdalmas szűzmárját a főtéri test is oszlopon.
0: Na és ha kitörne a háború, és a Melihárhoz kerülnék, mi volna akkor?
1: Kérdezett most Pepin, és úgy láttam, egyre növekvő fáradtsággal küszködik. Azt mondta, hogy ha megint kitörne a háború, az egzecírozáson így csinálna az ujjával né, és elkiáltaná magát. Pepin Cumir! És te repülnél hozzá kilógó nyelvvel, és alázatosan köszöntenéd, és féltérdre ereszkednél előtte. Meséltem, és odanéztem. Hát a Pepin bácsi aludt. Úgy elaludt, mintha fejbe kulintották volna. Ott feküdt a kémény fetkövén, és a kéménynek kilengése volt. Csak most vettem észre Pepin bácsi fekvő szobrán, hogy mindketten jócskán ingunk, mintha valami ágra akasztott ingán ülnénk. A feszület felől száguldottak a tűzoltók. Olyanok voltak felülről a lovak, mintha megbokrosodtak volna. A hátsó lábukat bedugták a hámba, a mellső lábaik meg közvetlenül a fejükből pattantak ki, úgy, ahogy a csiga löködi ki a szarvát. Csillogott, villogott az egész tűzoltó berkli, mint egy gyermekjáték. És minden percben alkatrészeire való széteséssel és levegőbe repüléssel fenyegetett. Mint az a katonai autó az Asztalos utcában, amelyben felrobbantak a gránátok. És ott állt a parancsnoki poszton a tűzoltók parancsnoka, de Giorgi úr, a sörgyár elnökségi tagja, akinek a kéményén ültem, a kéményseprőmester és tűzoltó parancsnok. Lakás helyett tűzoltó múzeuma volt. Ha bárhol bármi leégett, de Giorgi úr azt lefényképezte, de ellátta magát a tűz előtti állapotot megörökítő fényképpel is. Lakása minden falán mindig két fénykép szerepelt így. Marha a tűzvész előtt, és marha a tűzvész után. Ebb a tűzvész előtt, és ebb a tűzvész után. Hímnemű felnőtt egyén a tűzvész előtt, és tűzvész után. Csűr a tűzvész előtt, és tűzvész után. Minden tárgyat, minden állatot, minden szemét, aki csak leégett vagy megpörkölődött, mindent lefotografált, de Giorgi úr, és minden bizonnyal azért jön csak a sörgyárba, mert ha letalálnék zuhanni, lefényképezni a sörgyár gondnokni asszonyt lezuhanás előtt és lezuhanás után. És most a tűzoltó orkesztrion bekanyarodott a sörgyár kapuján, a fecskendő kerék nyikorogva eltűnt az iroda mögött. Már azt hittem, a tűzoltók lovastul felfordultak, de most diadalmasan előrobogtak és trombitáltak, és a tűzoltó fecskendő beállt szorosan a kémény alá. Azt hittem, hogy most mindjárt nekilátnak fecskendezni, olyan magasra, mint a kémény, és de Georgi úr felkér, hogy lépjek a felszökő gejzír csúcsára, aztán lassan elzárják a csapot, és leereszkedem a vízsugárral együtt. Ám de a fecskendőből tűzoltók szaladtak ki. Letérdeltek, tisztelegtek a szekercéikkel, aztán egyszerre csak széthúztak egy ponyvát. 6 tűzoltó feszítette. Hátrahajoltak és néztek fölfelé, de a kémény kilengése úgy látszik akkora volt, hogy föl alá szaladgáltak a ponyvával, leesésem lehetőségének helyváltoztatását követve. Az elnökségi tagok pricskákon gyülekeztek. Máskor galopban szoktak gyülekezni, de ma száguldottak a pricskák az országutakon. A falvakból meg a városokból lóhalálában vágtató lovak. Az a sok bricska meg nem ám, hogy megállt volna, mint máskor az iroda előtt, nem. Mind a sörgyár udvarán röffent össze, ahol a kádárok meg az erjesztősök meg a serfőző munkások álltak, és néztek fölfelé kitekeredett nyakkal, mintha Jézus visszajövetelét várnák az egekből, vagy a Szentlélek alászállását. És most jött a feszület felől maga a sörgyár elnöke, Gruntorár doktor úr, mágnás és a régi monarchia híve. Szokása szerint a bakon ülve és szarvasbőrkesztyűs kézzel tartotta a gyeplőt. A fején egészen a homlokáig utolérhetetlen eleganciával lehúzott kalappal, foga között borostyán szipkát tartva cigarettázott, és hajtotta a fekete ményt a sörgyárba, miközben a kocsis a bűntudatos mosolyjal terpeszkedett a prüssülésen, mint egy főúr. De Georgi úr hasztalanul utasítgatta a tűzoltókat, hogy másszanak föl a kéményre. De Georgi úr végül elhatározta, hogy maga mászik föl a kéményre. És jött fölfelé a fehér egyenruhája, sűrű megállt, de aztán csak kapaszkodott tovább a kampókon, végül megjelent a lábamnál a sisakja. Józsim bácsi! Rázta meg a bácsit a lábánál, és a bácsi fölült, megdörzsölte a szemét, és aztán ilyetten felugrott, és megragadta a villámhárítót. De Georgi úr föllendült a fetkőre, lihegett, levette a sisakját, és zsebkendőjével letörölte a verejtéket. A törvény nevében, mondta, másszol le nagycsasszony, meg a sógor ura is. De Georgi úr nem szédül, mondom. Mondom, a törvény nevében másszol le, ismételte de Georgi úr. Mondom, de Georgi úr elsőnek, mondom.
0: Nem,
1: felelte de Georgi úr, és belenézett a kémény méhébe. Gyakorlatozási okokból lemászok belül a kéményben, tette hozzá. A villámhárítót fogva a kampóra léptem, megfordultam, és fellobogott a hajam. Megint feldúzzasztotta a hajamat az a mélyről jövő húzat. Utoljára tárult szét, mintha tudná. Még egyszer utoljára fellángolt az én aranysörényem a sörgyár kéménye felett. Hajammal, mint egy óriási aranymonstranciával, újból megáldottam mindazokat, akik abban a pillanatban bámultak rám. Még magát, de Georgi urat is meghatotta a látvány. Rendkívüli eseménynek vagyunk tanúi, kár, hogy nem lehetnek hölgyek a tűzoltóságnál, mondta, és kezében vitt egy trombitát. Egy olyan aprócska trombitát, mely olyan volt, mint a kalauz lyukasztója. Belefújt, de olyan bánatos volt az a trombitálás, mint mikor elbégeti magát a megkötözött gide a vágóhídi kocsin. Aztán kezet csókolt, és én ereszkedtem lefelé. Gyorsan húztam le, hogy megelőzzem a hajamat, mert félő volt, hogy rátaposok, belegabajodok és lezuhanok a mélybe. Aztán egyszerre csak megláttam magam körül a fák csúcsát. Majd, mintha az ágak közé ereszkedtem volna le, az ágak közül léptem ki, és tettem le cipellőm talpát az édes anyaföldre.
0: Gyönyörű volt,
1: mondta lelkesen Gruntorát doktor úr, de 25-öt érdemelne. A popómra, mondtam. Mi a 7 szentséget keresett ott? Kérdezte a doktor. Amint mondotta, gyönyörű volt, és mivel gyönyörű volt, következésképpen veszélyes is volt, és mert veszélyes volt, úgy volt az igazi, a nekem való, mondtam. És Francin ott állt sápadtan. Mellére billent fejjel, redingotban, fehér manzsettában, kaucsuk gallérban és káposztalevél alakú nyakkendőben. A gépészek kinyitották a nagy kémény ajtót, korom hullott ki belőle. Akkora volt az a csillogó fekete barlang, mint egy lugas. Pepin bácsi leugrott az utolsó kamporról, és így szólt.
0: Újból dicső győzelmet aratott az osztrák katona, igaz?
1: De mindenki a kémény ajában lévő fekete kamrát bámulta. Ő melyik ezredben szolgált? Ki volt az ezrede Inhaberje? Kérdezte Gluntorát doktor úr.
0: Freiherr von Wuchere!
1: Szalutált Pepin bácsi.
2: Pihenj!
1: Kiáltotta a doktor, és hozzátette. Mihez érte a bátyja, gondnok úr? Cipész szakmája van, és sörgyárban is dolgozott 3 évig, mondta Francin.
2: Akkor gondnok úr, bátyja urát fölvenni, elszállásolni a malátázó szolgálati szobájában. Üvöltés ellen a legjobb gyógyszer a munka, mondta Gruntorád úr.
1: A fekete barlangban megjelent egy fehér nadrágszár, majdnem mennyezetén él ennek a koromlugasnak. Kampó után tapogatott, de kampó ott úgy látszik nem volt. Úgy taposott a nadrágszár, mintha biciklizett volna, de Georgi úr. A tűzoltó parancsnok helyettes vezényszót kiáltott, a tűzoltók beszaladtak a kéménybe a mentőponyvával, kifeszítették, és a parancsnok helyettes felkiabált a koromba. Ugorjon le, parancsnok, itt vagyunk a mentőponyvával! De Georgi úr eleresztette a kampókat, előbb pernye meg korom gomolygott ki a kéményből, a kémény elé gomolygott. Koromból való finom göndörkis vakontúrások. Köhögés hangzott fel, és kiszaladtak a már éjfekete tűzoltók, úgy hozva valamit mentőponyvájukban, mintha nagy csukát vagy harcsát fogtak volna. Letették a ponyvát, s a koromból meg a porból felemelkedett a tetőtől talpig fekete, de Georgi úr nevetett, fehér mosolyráncok repedeztek fekete arcára. Elővette trombitáját, megfújta, és kijelentette. Ezzel a mentő munkálatot befejezetnek nyilvánítjuk. Kilépett a korom kupacból, mindkét kezét felemelve gratulációkat erőszakolt ki, és öntudatosan és boldog peckesen járkált fel alá. És én láttam, hogy de Georgi úr nem csak néhány évig fog élni még ebből a kéménybeli leereszkedésből, hanem egész hátralévő életén át. A malátázó sarkán olyan húzat volt mindig, akkora szél, hogy csak nem előrehajolva kellett mennem ottan, vagy pedig megfordulva és beleülni az orkánba, mint egy hintaszékbe. Úgy szívta be a hajamat a széláram, mint a mohó dohányos a cigaretta füstöt. Alig tudtam átpréselni magam azon a légzátonyon. A malátagyár kapujánál meg olyan szélcsend volt, hogy térdre estem, vagy hanyat vágottam. Mégis mindig előre erültem ennek a törülközőkért folyó légpárbajnak. Egyszer ugyanis a szél kitépte a kezemből a frottírfürdő lepedőt, épp hogy csak ki tudtam nyújtani utána a kezem. A húzat meg jó humorérzékkel curukkolt egy kicsit a fürdőlepedővel, megint kinyújtottam a kezem, mikor a fürdőlepedő már-már a hajamat érte, de a szél megint egy jó darabot ugrándozott arrább azzal a jókora törülközővel. Aztán, mikor a fürdőlepedő megint leereszkedett, utána ugrottam, de a szél hosszú elnyújtott kacajjal felrepítette, mint a sárkányt az őszi égen, úgy emelkedett a frottírtörülköző, a fehér cikcakot táncoló és a szél ritmusára mozgó törülköző, és eltűnt a malátázó fölötti sötétségben. És mégis szép volt hagyni, hogy megint szájába vegyen a szélroham, hagyni, hogy mint egy borsmenta cukorkát átjárjon a szélfürdő. Aztán mire kitapogattam a kilincset, a másik oldalról egész testével az ajtónak feszült a húzat. Nekem is egész testemmel neki kellett feküdnöm az ajtónak, ám de a jó humorérzékkel rendelkező húzat hirtelen elállt, én meg bezuhantam a sötét folyosóra, térdre estem. Egyszer elhassaltam, és feldöntöttem egy aszalót. Elesett, de estében is olyan ügyesen tartotta az égő lámpát, hogy nem tört össze. Aztán kinyújtott kézzel, mint a vihar ellen, kitapogattam a gépterem ajtajának kilincsét. Olaj és kenderszag nyelt el melegen, mint egy teli kád. Becsuktam az ajtót, kitapogattam a kulcsot, és ráfordítottam. Aztán gyertyát gyújtottam. A szitáló félhomályban ezüstkört rajzolgatott az óriási vezetőkerék. Olajosan fénylettek és csillogtak a megfeszült elosztókábelek. A dinamók meg a motorok kövér afrikai állatokra hasonlítottak. Az olajozók vízilovakról bogarakat lecsipegető madarakra. Lassan levetkőztem a melegvizes csapokat forgatva közben. A meleg víz óriási katlamból folyt egy kettéfűrészelt 100 hektós hordóba. Levetkőztem és figyeltem, hogy fütyül végig a húzat a malátázó emeletein egészen a fonnyasztóig, ott meg az ablakokat csapkodja. Aztán belépek ebbe a nagy fokádba. A víz mindig olyan forró, hogy el kell fordítanom a hidegvizes csapot. Legugolok, és úgy fáj a víz forrósága, hogy vacog a fogam. Csak akkor fekszem le lassan, mikor a hideg víz összekeveredik a forróval. Egészen kinyújtózkodom. Fekszem a kettévágott hordóban, mint dobozában az iránytű. Nézek magam fölé, bámulok bele a tetőszerkezetbe, ahol eltűnik a fehér kazán. És álmodom. Álmodni kezdek. Lassan szétolvadok a forró vízben. Úgy lebegek a forró vízben, mint a szappanpehely. Ellazítom minden tagomat. Kibontok minden abroszt és lepedőt, amibe bele van kötözve eddig életem. Kinyitok minden kosarat, koffert és szekrényt, ahol azok a képek vannak, amelyek régen történtek, de amelyek bármikor készek eljönni látogatóba. A szép, de szintelen képek, melyek csak ebben a fürdőben simulnak ki végleg és válnak színhelyessé. Ez az én mozim. Lehúnyt szemem vásznán mutatom be magamnak. Olyan film, melynek forgatókönyvét és rendezését az életem forgatta. Egy film, amelyben én játszom a főszerepet, én, aki idáig jutottam. Eddig a fokádig, amelyben fekszem. Szalmasárga coppos kislány vagyok. Kövekkel játszom az út közepén. Keresztbe vetett lábokkal ülök, és újra meg újra szétdobok 4 kövecskét. Egyet fölveszek, feldobom, a másik 3-at egy kupacba rakom, és még van időm elkapni a lepottyanó elsőt. Közeledő mennydörgés, hanyat vágódom abban a pillanatban, mikor szétdobáltam a 4 kavicsot, elsőt étedik az ég. Rémes pofák és csatok és gyeplők felettem. Paták ugrálnak át, patkók villognak rajtuk. Becsukom a szememet, megszáradt sárdarabok hullanak rám. Tovább vonul a mennydörgés, fölkelek, és látom a megvadult lovak húzta szekeret. Látom a kék eget, és fölém hajlik belőle rémült apám feje. Kislány vagyok, és kis kövekkel játszom a dűlő úton. Apám mindig hátravitt inkább a ház mögé, hogy ne essék semmi bajom. Látom, hogy 2 katona szalad az erdő felől. Látom, hogy a réten futnak át azon az ösvényen, amelyen játszom. Úgy rohan a 2 katona, mint 2 őrült. Hanyat fekszem, nehogy elgázoljanak. Látom, hogy ugrálnak a magasba. Látom magam fölött a Jancsi szögekkel kivert cipőtalpakat. Átdübörgött rajtam a katonák árnyéka, a katonai bakancsok dobogása is távolodott a réti ösvényen. Most felültem, és látom, amint rohannak a patok felé a katonák. Megállnak ott, ahol palló helyett fatörzs van odaláncolva. A katonák magasba emelik kezüket, mint szárnyukat az ágyam feletti őrangyalok. Úgy szaladnak át a túlsó partra, és tovább. A kanyarban utoljára láttam felfelemelkedő, fényes Jancsi szögeiket. Most eltűnnek az erdei kanyarban. Már régen eltűntek a katonák, de még mindig rájuk gondolok. Most saját magamat látom. Tipegek a patak felé, rálépek a fatörzsre, látom a patakban áramló vizet. Fölemelem a kezemet, és futok végig a fatörzsön, de félúton kicsúszik alólam, és zuhanok a patakba. Tapostam a mélységét, mint anyuka a varrógépet, de nem tudtam megvetni lábamat a fenekén. Először nyeltem a vizet, de aztán úgy látszik, volt már annyi bennem, amennyi a megfulladáshoz kell, csak azt láttam, hogy terül szét a hajam, és lebeg együtt a patak medrével, és folyik egybe a zöld moszattal és a világtalan vízi virágokkal. Iszonyú alhatnékom volt. Nem tudtam lehunni a szememet, és minden csupa, de csupa fényesség volt, és mintha erős szemüvegen át láttam volna magam fölött az eget. Aztán ébredek, látom, hogy mi szép a vízbe fulladás, mintha otthon lettem volna. Ugyanolyan ágyacskám volt az égben, mint az otthoni. Láttam, hogy kint van a kezem a Dunna fölött. A Dunna ugyanolyan nefelejtsekkel van telenyomtatva, mint az anyukáé. Szemközt meg ott függ egy őrangyal képe. Ugyanolyan, mint az otthoni. Aztán odajött anyuka, és azt mondta, Gyertek, gyerekek, kerüljetek beljebb! És szomszéd kislányok jöttek be a konyhába, és most tudtam, hogy vízbe fulladtam, mert a kislányok, akik Marzsenkának szólítottak, én pedig őket Hedvicskának és Evicskának és Bozsenkának, szent képeket tettek a kezem mellé a Dunnára. Annyi őrangyalkép volt mindenfelé az ágyacskámon, és azt mondta Hedvicska, anyukám mondta, hogy vízbe fulladtál, és még egy szent képet helyezett el, én meg azt mondtam, és miért adod nekem ezt a képet? Mondja Hedvicska. Ezt szokták tenni a halott kislányok koporsójába. És sírtam, hogy hát akkor én már egészen meg vagyok halva. De aztán odajött anyuka, cukorkát hozott, és a sok szentkép láttán azt mondta. Ugyan kislányok, Marzsenka nem halott. Mihálek doktor úr az összes vizet kiöntötte belőle, és újra belelehelte az életet. A kislányoknak megnyúlt az orruk. Sajnálták, hogy nem lesz temetés, hogy nem haltam meg. Mert már látták magukat fehér függönyruhában, mirtusszal díszített, nagy, égő templomi gyertyával a kezükben, és olyan szívszorongatóan fog játszani a rész fúvós zene, és a kislányok ott lesznek a halottas menetben is, be lesz bodorítva a hajuk, és sírni fognak, mert vízbe fulladtam. De most már lőttek a halottas menetnek és a sírásnak. Mindennek az a két nő személy az oka, akik ruhát jöttek öblíteni, és kihúztak, és hazavittek. Apukám akkor olyan ideges lett, az apukám úgy tudott haragudni, mint senki más. Anyuka 4 almáriumot vett évente, zsibárustól való régi szekrényeket, és ha apuka ideges lett, anyuka gyorsan a lugasba húzta apukát, kezébe nyomott egy baltát, és a papa előbb a hátát hasította szét a szekrénynek, aztán aprította, szitta a szekrény maradványt, és olyan, de olyan élvezettel szaggatta le az ajtóit, aztán oldalról ripityára törte az egész almáriumot, akár egy gyufásdobozt, és egy fél óra múlva, mire aprófává hasogatta, a mamának mindig volt begyújtani és fűteni valója. Hallottam, hogy kiabál és dühöng a papa, vízbe fulladtam, hogy mikor leszek végre jó kislány, mert más lányok nem tesznek ilyet. Úgy megijedtem, kimásztam a Dunna alól, felöltöztem és kiszaladtam az udvarra. Ott állt egy teherautó, fölhúzózkodtam rá hátul, ott állt egy hordó a kis ablaknál, bemásztam. Meleg volt a hordóban, elaludtam. És mikor felébredtem, hallottam, hogy megy a teherautó, és hogy fölálltam, láttam a kis ablakon át, hogy már esteledik. És ott van mindjárt a kis ablak mellett egy úr sapkája. Oldalvást oda néztem, láttam, hogy Brabec úr az. Bedugtam a kezemet, megvakartam a Brabec urat a füle mögött, és így szóltam. Brabec úr, én vagyok az! Brabec úr meg elengedte a volánt, aztán felordított, és az autó olyan hirtelen állt meg, hogy felborult a hordó, amiben válik benne voltam. És kigurultam a padlóra, onnan le a földre, és az országútról keltem fel, és a szoknyámat porolgattam. Brabec úr meg föl alá szaladgált, és kiabált, és toporzékolt. Én meg azt mondom, Brabec úr, tényleg én vagyok az! De Brabec úr nyöszörgött, és aztán összecsuklott. Aztán, mikor megjöttek a csendőrök, betakarták a Brabec urat. De még az is kevés volt, az egyik csendőrnek majdnem mesztelenre kellett vetköznie, és feküdt a Brabec úron, és melegítette. Később mondta az őrszobán az egyik csendőr, hogy emberhalált okozhattam volna. Nekem meg eszembe jutott az apukám, és hogy megint szét fog vagdolni egy almáriumot. A csendőr leterített egy bundát, fogott egy madzagot, és a lábamnál fogva az asztal lábához kötözött. Feküdtem és sírtam. Jancsi szöggel kivelt bakancstalpa kimbálóztak fölöttem. Egymáson átvetett lábak. Én meg a lábamnál fogva voltam az asztalhoz kötve. Aztán elaludtam. És megjelent fölöttem apuka. Két kezére támaszkodva térdelt, mintha a keze is láb volna. Elkötözött az asztaltól, és amikor kézen fogva elvonszolt, úgy oda voltak a csendőrök, hogy apukám fogta a spárgát, és a nyakamra kötötte. És én elsírtam magam, és kiabáltam. Apuka, nem akarom, hogy föltessék akasztani, nem akarok olyan sokáig haldokolni a kötélen. Ugyanis a kandúr elette apuka elől a májat. Apuka fölakasztotta érte a macskát egy faágra, és a kandúr csak másnapra múlt ki. Apukám madzag végén vitt a vonathoz, és hazaérve úgy húzott maga után, mint egy borjút, és mindenkinek elmondta, hogy mivel nem vagyok jó kislány, pórázon kell vezetnie, mint egy harapós kutyust. Otthon apuka mert anyuka, amint meglátta a bukát, már nyújtotta is neki a baltát. Azt vártam, levágja a fejem, ahogy a pulykának szokta. De apuka mindjárt az almáriumra vetette magát, és egyetlen csapással betörte a hátsó felét, majd egyetlen ütéssel a testét, így oldalról, úgy beszakította a szekrény maradványt, hogy egészen elfeküdt a földön, mint egy kartondoboz, ha széttapossák. Nyakig pálcban teljes egészenben szappanhabban heverek. Szappanozom magam, nem is tudva róla, hogy az idő mélyén heverő képekre gondolok. És emlékezek az állandóan visszatérő, egyre élesebben kirajzolódó, egymást kiegészítő képekre. 6 éves kislány vagyok. Hajam kibomolva, épp csak egy kicsit összefogva kék masnikkal a fejem búbján. Egész év alatt egyetlen szekrényt se vert már szét apuka miattam. Vasárnap dél van. Egy terecskén sétálok. A nyitott ablakokon át függönyök lengenek. Evőeszköz és tányércsörgés hangzik. Ételszagot húz a légvonat. Apuka tegnap matrózruhácskát vett nekem, meg esernyőt. A díszkút előtt állok, aztán előre hajolva nézem a vízben tükröződő hajamat. Pénzdarabok csillognak a medence fenekén. Nálunk ugyanis, ha valaki pénzt dob a kútba, teljesül egy kívánsága. A biztonság kedvéért 2 20-as dobtam a díszkútba, és azt kívántam, hogy soha többé ne fulladjak vízbe. Soha ne szökjek el hazúról, hogy végre jó kislány legyek. Kivált, mert ilyen szép ruhát és esernyőt vett nekem apuka. Egy lendülettel fent voltam a kútkáváján, hogy jobban lássam, hogy illik rám a matróz blúz. Körülnéztem, nem jött senki, nem nézett senki az ablakból, hogy megmondjon apukának. Felugrottam a kútra, és előre hajolva megláttam azt a gyönyörű rakott szoknyát, fehér zoknit és lakcipőt. Megráztam a hajam, és ahogy megint megnéztem magam a víztükörbe, átbillentem és beleestem a medencébe. Elnyelt a víz, mint egy nagy hal, ha kis halat nyelle. Megint az alját kerestem a lakcipőmmel, de a kút mélyebb volt, mint amilyen magas én voltam. Megint felbukkantam levegőt venni, de féltem segítségért kiabálni, mert haragudott volna apuka. Nyeldestem az örök életet adó vizet, és újra fényes és édes világ vett körül, mint a mézbe esett méhecske volnék. Láttam, hogy süllyed lassan a medence aljáig a fejem. Szemem mellett láttam azt a 20 krajcárost, amit kútba dobtam, azt kívánva, hogy soha többé ne fulladjak vízbe. Oly méltóság teljesen terült szét a szoknyám. A hajam elfolyt az arcom előtt, és olyan lassan és méltóság teljesen úszott vissza megint. Aztán aludhatnékom támadt, és csak lassan mozgattam a lábam, sokkal lassabban, mint a mama a varrógépen. És utoljára láttam, hogy szállnak fel a buborékok a számból, mint a szódás vagy ásványvizes üveg lenné. De megint nem fulladtam bele a vízbe. Egy néni látott, a Kszenszkiné, aki 10 évig járt tolókocsin, és gyomorfekéje volt, az nézett ki az ablakon, épp amikor beleestem. És a pokorné fényképész úr szaladt oda egyedül, és késsel, villával a kezében, szalvétával a nyakában utánam ugrott, és kihúzott. A díszkút lépcsőjén ébredtem föl. Olyan volt, mintha esne az eső. Fogtam az esernyőt, és kinyitottam, de közben sütött a déli nap, és a déli harangszó utolsó hangjai szálltak a levegőben. Pokorné fényképész úr hajolt fölébém. Szalvétájából csepegett a víz, és kiesett belőle egy pár káposztarojt. Pokorné úr felváltva fenyegetett a villával meg a késsel, hogy ha kihűl az ebédje, vele gyűlik meg a bajom, mert egy rendes kislány, ha vízbe akar fulladni, akkor azt idejében elintézi, nem pedig pont délben, mikor az első libácska van az asztalon. Én meg körülnéztem, minden ablakban ott álltak a polgártársak, ingben mellényben, és mindnek villa volt az egyik kezében, és kés a másikban, és mind lefelé nézett, én rám, és mind savanyú képet vágott, és mutatta, hogy a legszívesebben a villájukra tűznének, és a késükkel szétvagdalnának. Aztán fölkeltem, és annyi víz budjant ki belőlem, hogy azt hittem felhőszakadás van. Meghajoltam, nem mintha gúnyolódni akartam volna, hanem hogy elismerem, hogy ez nem kellett volna, épp amikor először van vasárnap délben sült liba. Most a sörgyári kádban fekszem, ebben a kettészelt 100 hektós hordóban. Valaki megy fel a szérűről a személyzeti szobába, ahol Pepin bácsi is lakik. És felhangzik a személyzeti szobából irtózatos üvöltése. aztán az ereszkedő skála. Ahogy a víz folyik el most a leülepedett szappan maradványokkal. Valaki megy fel a szérűről a személyzeti szobába. Alig, hanem az az agyonizzadt ifjú aszaló, akinek karika van az egyik szeme körül, mintha látcsőre esett volna. Mint a postai bélyegzővel ütötték volna oda, biztos ő az. Most lassan halad felfelé a vállára vetett ingel. Egyik kezében hasas lámpát visz, mint a császár a birodalmi almát, a másik kezében bidrás lapátot, mint a császár a birodalmi jogar. Így megy fölfelé. Megáll a pihenőn, és dudorásza azt az andalító dalt. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, édes arany kis cicám, már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburgi mély víz alatt. Gyorsan felöltöztem, törülközőbe csavartam a hajamat, erőteljes fújással elfújtam a gyertyát, és kimentem a sötétbe előre nyújtott kézzel. Csak a folyosó fordulójában folyt ki egy kis bágyat fény a szérű mélyéről. Sárga csíkokkal vonta be a nedves lépcsőfokok éleit. A nyírkos padlóhoz ütődő vidrás lapátok lágy, dallamos klaffogása hallatszott a szérűről. A szerte szórt árpa ritmikus súrogása. És megint az a dal, mint a dagály. A szerelemnek vége van. Álltam egy percig a félhomályban, aztán lejjebb léptem néhány lépcsőfokkal. Arcomat megpaskolta a kicsírázott árpa melege. Két hasas lámpa világította meg az árpa ágyásokat. Az árpaföld közepén háromlábú faállványokra helyezett petróleum lámpák. A derékig levetkőzött fiatal munkás apró léptekkel tipegett. Az egyik oldalon árpát vett a lapátra, aztán a másik oldalon szétterítette. Olyan barázdát hagyott maga mögött, mintha a dolgozó lapát hajótest volna, mely hullámokat kelt maga előtt, de összezáruló víztükröt hagy maga mögött. A szép ifjú aszaló egy lapát aranyárpát szórt szét minden lépésnél, és lapátról lapátra fényesedett háta az izzadságtól. A szerelemnek vége van. A férfi hang változatlanul betöltötte a szérű alacsony boltozatát, a négy fasornyi fekete vasoszlopon nyugvó boltozatot. Most, mint a mondabeli árpa királyfi, felegyenesedett a fiatal férfi. Szeme alatt megvillant a karika, mint egy szemüvegkeret. Felső testét körös körül bevonta a verejték fényes higanya. És hallottam tovább az éneket. Valaki más énekelte ezt a dumkát. Valaki, aki néhány árpafölddel odább dolgozott, ott, ahol a háromlábú faállványon a másik hasas petróleumlámpa világított. A fiatal aszaló tenyerével megtörülte az arcát, és egész maroknyi verejtéket csapott oda. Mentem tovább, rogyadozott a lábam. Ott forgatta az árpát egy csöpnyi emberke. Leginkább egy nyugdíjas zsokéra hasonlított. Munkaruhában és svájci sapkában. Már befejezte a rakást, most fogta a lapátot, feljebb dobta a rakás széléről az árpát, aztán megint azok a gyors kis maláta aszaló lépések, szinte szaladt az emberke. Közben leszúrta a földobott árpát, és a lapát pontosan levágott szegélyt hagyott maga után. Miután a pici aszaló befejezte ezt a munkát, meghajolt, és aláírás gyanánt oda nyomtatott a sarkon két keresztbe tett lapátot. Felegyenesedett, és énekelt gyönyörűen. Picike volt, piciám, édes arany kis cicám, már elszaladt, híre hamva sem maradt. Híróút úr volt az, a kis aszaló, aki, ha találkoztunk, restelkedve köszönt, és folyton mosolygott. Francin azt mesélte róla, hogy fiatal korában artista volt, és ágyúból lőtték ki a búcsukban. Doppergés közepette elevenen odakötözték, kék atlasz ruhában, betették egy faágyúba, aztán az impresszárió odatette a kékesen égő gyújtózsinót, és amikor felcsapott a fülsiketítő dörrenés, láng csapott ki az ágyúcsőből, és az oldalsó kéztartásban lévő élő hírótúr, aki már el is érte a balisztikus görbe csúcspontját, kitárta a karját, és miközben esett rá az előkészített trambulinra, mosolyt szórt, meg színes papírrózsákat, meg csókot. Leszállván felugrott, rugózott a trambulinon, és hajlongott, és fogadta a tapsokat minden búcsúban, minden őszív igazságon. Egyszer megtöltötték az ágyút a Jiroutka úrral, és amikor kilőtték, és elérte a görbe csúcspontját, széttárta a karját, és fejjel lefelé estében látta, hogy már rég elkerülte a trambulint, hogy az ütés is erősebb volt az ágyútalban, mint bármikor máskor, mégis mosolygott, és mosolyt szórt, és színes papírrózsákat és csókot, és közvetlenül utána összetörte magát a kerítés mögött egy farakáson. Miután egy évre rá összefoltozták, nem akart többé mosolyt meg rózsát szórni. Kivonta magát az artista életből, mint egy érvénytelen bankjegyet. És mióta egészen talpra állt, már 8. éve a sörgyárban dolgozik, mint maláta a szaló. A szerelemnek vége van. Picike volt. Piciám.

0: Pepin bácsi már 3 hete dolgozott a kádároknál. Vidám élet folyt azóta a sörgyárban. Ha tehettem, fogtam a cefrésfödröket, és nekivágtam a sörgyár udvarnak. A serfőzőmester helyettes úr kutatóan nézett rám, kihozzon-e egy nagy üveg sört, bólintottam. És miközben cefrét szedtem a kocsiról a vödörbe, a kádárok uzsonnáztak. Pepin bácsi hanyat feküdt, üres negyedhektós hordóval a mellén. A kádárok majd megszakadtak röhögtükben. Zsíros kenyér morzsák szaladtak a torkukra. Pepin bácsi meg énekelt.
1: Do, re, mi, fa, szó, lá, ti, do!
0: Egy kádár segéd térdelt a bácsi mellett, és József úr most visszafelé a skálát, ahogy a karúzó meg a marzsálcsek gyakorolta. Pepin bácsi köhintett, és iszonyúan felvisított.
1: Do, ti, lá, szó, fa, mi, re, do!
0: Mikor a munkások kihahotázták magukat, azt mondta a kádár segéd. És most énekeljen egy magas C-t, József úr! A kádárok felálltak, Pepin bácsi felé hajoltak, az vinyogta a magas C-t, a kádárok meg torkuk szagadtából röhögtek, hanyat feküdtek a zsíros kenyereikkel, aztán felültek, és fuldokoltak a cigányútra ment morzsától. A kádár műhely falának támaszkodva röhögtek, hogy meg ne fulladjanak nevettükben. Az udvar közepén Zsepa úr, az öreg aszaló barna sörnek való malátát pörkölt. Széken ült és forgatta tengelyén a fekete dob pörkölőt. A dob alatt kékes, rózsaszínű és piros lángokkal égett a faszén. És olyan méltóság teljesen és olyan szabályosan forgatta az öreg, deresfejű aszaló a koromtakarta gömböt, mint egy ősrégi mitosz istene a földgolyót. A kádár segéd a bácsi fölé hajolt és azt mondta, most még utolsó légző gyakorlatgyanánt énekeljen József úr a magas C-t, de befelé, de vigyázat, nehogy beleszakadjon a tréning ruhába, miszerint bele ne virágozzon a nadrágjába. Pepin bácsi mély lélegzetet vett, elfintorította az orrát, a kádárok fölé behajoltak, és a bácsi magába énekelte a magas C-t, egy olyan elnyújtott hangot, amilyet a nyikorgó ajtók hallatnak. Minden erejét beleadta abba a magas C-be. Egy percig bírta ezt a magába éneklést. Annyira kimerült tőle, hogy karját széttárva lihegett. Emelkedett, süllyedt a mellén a hordó, mint ahogy a zeneiskolában fekszenek a növendékek hanyatt a szőnyegen, és a tanár könyveket tesz a mellükre. Én csak mentem a cefrésfödrökkel. A kazánházba vezető nyitott ajtó előtt a félhomályban tündöklött a kazán alsó félköre. A rostélyon égő parás sáfrány színében fénylő hamuszekrény. Piros és lila zsarátnokok ereszkedtek alá a hamuszekrényben, és zöldeskék salak. Közvetlenül mellette a sötétben ott világított drap színével a nyitott kazán. Egy munkás összegörnyedve, mint a gyermek az anyja méhében, a vízkövet verte ki a kazánból. Két villanykörte éles fénye világította meg az ívbe görbült munkást, aki a porban dolgozott, s énekelt is hozzá. Úgy tekerték körül a villanydrótok, mint egy köldög zsinór. Valahányszor benéztem a napsütésből arra az élesen megvilágított oválisra, és arra az araszolva kalapálgató munkásra, azt hittem, hogy aki csak arra jár, elszörnyed ezen a lunetta képen. Ám meg sem állt senki, nem sajnálkozott senki. Sőt, még az sem sajnálta magát, aki 2 hétig, mint egy harkály kopogtatta összegörnyedve a salétromot. Ellenkezőleg, még dudorászott is hozzá. A kádárok már befejezték az uzsonnát. Úgy álltott a műhely főnökök, mint a pásztor a juhai között. Körülötte hordók százai. Fölébe hajolt az egyiknek, fürkésző szemmel vizsgálta, majd fölegyenesedett, és kihúzott a hordó gyomrából egy összecsavart dróton égő gyertyát. Újból lehajolt egy másik hordó fölé, beleeresztette a gyertyát, és gondosan figyelte, kerülhet-e sör a hordóba, vagy szurkolni kell, azaz kikátrányozni. Pepin bácsi az óriási kája mellett állt, és antracittal meg kokszal rakta. Fűtött a szurok alá. Már tompán dübörgött a kája, s a rövid görbe füstcsőből kékkel beszegett piros tűzlövelt kis isteregbe. Sziszegő zöld koronával díszített lángok, mint a forrasztó lámpa lángja, amivel fölolvasztják a befagyott könyökcsöveket, vagy leégetik a régi festést. A kocsisok nedves sörös hordókkal rakták a szekereket, hordták ki a jégbocskákat. A serfőző mester helyettes úr átadott egy pint narancsszínű sört, egy telepint lecsapódott gőzcseppet. Én meg tudtam, hogy a serfőző mester helyettes úr nem szeret. És nem egy, hanem 5 pint sört is adna, meg még többet is, csak bár meginnám és látnák a munkások, milyen részegeskedésre hajlamos felesége vannak gondnok úrnak. Csak hogy fiatal voltam, és egy mindenem felülálltam. Bármit csináltam is, előbb mindig csak magamat kérdeztem meg, jól van-e úgy. És mindig bólintottam magamban. És ez az én belső bólintásom annak a tanítómnak egy intése, aki itt volt valahol bennem a szívemnél. Ez a helyeslés mindjárt a vérembe ivódott, és a kezem kinyúlt, és jót húztam belőle olyan élvezettel, hogy a hordókat felrakó kocsisoknak megállt a keze, és engem néztek. Így álltam a rámpánál a lovak mellett, Edével és Karéval, mintha megértettük volna egymást. Sörényüknek és hatalmas farkuknak is sörszíne volt. A sörgyárudvar közepén az öreg Zsepá most kihúzta a tengelyt, szakértő szemmel megnézte a pörkölt malátát, és bólintott. Meghúzta a fogantyút, és a görgőkön a parázson túlra csúsztatta a fekete gömböt. Egy kis kalapáccsal óvatosan kilazította a zárat, elfordította a kallantyút, és ömlött a fekete rostélyre a forró pörkölt maláta. És szétfreccsent a maláta illata. Most már biztos kiért a térre. És a járókelők a sörgyár felé fordulnak, amelynek közepén elégedetten dünnyög az öreg aszaló, és közben fekete kaparóval kaparja a pörkölt malátát. Pepin bácsi a szurok kemencénél állt, és rám mosolygott. Bőrkötény volt rajta. Tompán dübörgött mögötte a kemence. Úgy át volt forrósodva, majd felröppent, mint valami Vernéből való fantasztikus rakéta. Olyan iszonyúan szép volt ez a Pepin bácsi mögött sziszegő láng, hogy körülnéztem, de nem csodálta senki ezt a parádét. Jött a Kádár műhely főnök, és elkezdte leereszteni a pallón a Pepin bácsi lába elé a hordókat. Pepin bácsi mindegyiket megfogta, a térdére dobta, aztán ráültette a szórófejre. Megnyomott egy lábpedált, és a hordóba belefröccsent a forrásban levő szurok. Pepin bácsi leemelte a hordót, és szabad esésben elengedte, és a hordó lassan elgurult, és a töltő nyilásból kékes füst folyt ki. És kék masnit vont a hordó köré, mint amikor a rabbi a karjára csavarja a szent szíjakat. És amikor lent megállt a hordó, egy kádár segéd megfogta, vagy egy rugással beirányította, és a hordó ráült a sánc forgó tengelyére, egyik hordó a másik után, most minden hordó forgott, és úgy vette körül őket a kék füst, mint az a karika, amely a szent férfiak feje körül rugózik. Néztem, és mint mindig a tűzzel végzett munkát figyelek, szomjas lettem. A szájpadlásomhoz ragadt a nyelvem, és nyál helyett csak olyan cigarettapapírok voltak a számban. Fölemeltem a pintet, és megijedtem. A pint majdnem fölrepült. Azt hittem, hogy még nehéz lesz a sörtől, de könnyű volt, mert már megittam belőle a sört. A serfőzőmester helyettes úr legugolt, kivette a kezemből a pintet, nevetett, és bement az erjesztőkamrába. Tudtam, hogy most egy nagyot csapol nekem. Most aztán színültig tölti. Lehet, hogy tölti. Lehet, hogy félig ászok sört csapol a pléjedénybe. Aztán feltölti fekete gránát.

Az iskolaigazgatók már reggel 6-kor összegyűjtötték a tanulói ifjúságot, és csatlakoztak az összes testületek, és az idő haladtával kíváncsiak sora kígyózott befelé a hallba. A katonák olyan kagylót tettek minden polgártárs fülére, mint amilyen a telefonon van. És korgás hangzott fel a hallgatóban, aztán fúvós zene, folyton az, hogy Colin, Colin, de egy cseppet sem volt szép az a zene, olyan volt, mint a agyonnyúzott gramofon lemezről szólna. Csak hogy azt a zenét Prágában játszották, és a levegőn át, drót nélkül úgy fűződött be a kagylófokán, mint a cérna, egészen a mi városunkig. És aki már hallotta, az mind úgy ment ki a hotel hátsó bejáratán, hogy egészen el volt kábulva attól a hallástól, attól, hogy nincs drót, ami idehozná a Kmoh Colini rezes bandáját. És mindenki haladt előre az állampolgárok sorában, abban a sorban, mely átkígyózott az egész téren, egészen a fő utcáig, el egészen a Svoboda úr pékségéig, és aki még nem hallotta a rádiót, és látta, milyen átszellemült és csodálkozó arccal jönnek ki azok, akiknek már megadatott a forradalmi találmánnyal való találkozás, az mind egyre jobban örült, ahogy haladt előre a sorban, mely kígyózott befelé a Herceg Hotelba. Herzog úr a divatcikk kereskedő, aki szeretett szórokolni, mindjárt hozatott egy staflit a tanulólánnyal, felállt a staflira, és magyarázta a polgártársaknak. Jó emberek, az, amit mindjárt hallani fogtok, olyan találmány, amelyért harcolni fog iparpártunk, hogy egy-két év múlva eljusson minden háztartásba, minden családba ez a szerkezet, a lehetőség szerint olcsón, hogy ne csupán zenét hallgathasson otthon mindenki, hanem híreket is. Nem akarok elébe vágni a fejlődésnek, ám de ez a találmány azt eredményezheti, hogy nem csak Prágából hallunk majd híreket, hanem talán még Brünnből is, zenét talán még Pilsenből is, sőt, ha nem vagyok szerintelen, híreket és zenét Bécsből, harsogta Herzog úr a staflin. A stafli mellett haladt el kordéval és segédjével Zalabá úr, aki a szenet és a fát szállította házhoz a városban, és hogy meghallotta szónokolni Herzog urat, szólt a segédjének, hogy billentse meg a kordét. Felszaladt a spriclédere a tetejére, és Herzog urra mutatott és mennydörgött. Látjátok a kis polgárt? Csak a kóceráljára gondol. Polgártársak, ez a találmány nem csak városok között, hanem a nemzetek között is képes megteremteni a kölcsönös megértést. Mi úgy fogadjuk a rádiót, mint az egész emberiség segítőtársát. Megértést minden kontinens, minden faj, minden nemzet fiai között. Kiabálta Zalabá úr az ég felé emelve kezét. Segédje pedig a kordér útján állt, és meglátva egy eldobott csikket, nem tudta megállni, hogy oda ne szaladjon és föl ne vegye, de a kordér felbillent, és Zalabá úr a kövezetre esett, éppen csak, hogy el tudtam ugrani. Amint meghallottam a prágai rezesbanda és a Herceg Hotel beli fülem közötti megrövidített távolságot, mindjárt hazakarikáztam, levetettem a szoknyámat, az asztalra tettem, fogtam egy ollót, és térd magasságban levágtam az anyagot. Annyi maradt, hogy gondoltam magamban, a varrónőm bolerót csinál belőle. Mindjárt fogtam egy tűt, beendlíztem a szoknyát, és szinte lázasan húztam föl. Mindjárt beléptem a tükörbe, és ott láttam. 10 évet fiatalodtam attól a távolság rövidüléstől. Megfordultam, és mindjárt láttam, hogy a harisnyakötőnek sokkal magasabban kell lennie, és egészen határozottan láttam, hogy most szép csak igazán a lábam, hogy azok a szép árnyékok a térd alatti inak között, az Istennek azok a barna új lenyomatai nagy meglepetést és lelkesedést lesznek képesek kiváltani, de a polgárok nagy felháborodását is, és főleg a francinét, aki ha meglát így, a feje bubjáig elpirul, és kijelenti, hogy egy rendes nő nem hordja így a szoknyát. Kiszaladtam az udvarra, és felugrottam a biciklire, és kimentem a sörgyárból a kereszthez. Olyan kellemes húzat lengte körül a térdemet, benyúlt a harisnyakötőmhöz. Sokkal simábban ment a pedálozás ebben a megrövidített szoknyában. Csak az zavart, hogy félkézzel kellett fognom a kormányt, mert a másikkal folyton a szoknyámat kellett lehúzigálnom, mert fölcsúszott, ahogy mozgott a térdem. Most a Horzsátevből jövő országút felől felbukkant Kropácsek úr egy indián motoron. Kropácsek, mint mindig az oldalkocsiban ült, és fél lábbal kormányozott, és félkézzel adagolta a gázt. Szerettem nézni, mikor berúgta a motort a sörgyárban. Alig, hogy elindult,
Már ült is át az ülésből az oldalkocsiba, szétterpesztette a lábát, és két

0: oldalt kirakta, mint a fürdőkádban. Úgy ment kényelmesen hazafelé. Szóval a Kropácsek úr, ahogy ránézett a kanyarban a mesztelen térdemre, elfelejtett kormányozni, és beszaladt egy cseresznyés kertbe. Ebben én jó jelet láttam, és hajtottam át a hídon, és csak a Herceg Hotelnál lassítottam. Lassan haladtam el a találmányra váró sor mellett, mely találmányról Kupka igazgató úr kijelentette. Nem tudom, de ez a szerkezet nem hozza meg a boldogságot az embereknek. És mintha senki nem örült volna annak, ami a Herceg Hotelban várt rá. Az én térdemre koncentráltak. Az én megrövidített szoknyámra. Senki nem nézett többé a hotel bejárata felé. Utánam fordultak. Kupka igazgató úr rám mutatott az esernyőjével, és azt mondta az esperes úrnak. Íme az első következmények. De az esperes úr meghajolt előttem, és azt mondta, a gömbölyű női tét a Szentlélek másik neve. Megálltam a cukrászat előtt. Mielőtt letettem volna a lábam a kövezetre, összefogtam a hajamat, hogy ne gabajodjon bele a drótokba. A falnak támasztottam a biciklit, és ahogy a járdán mentem, az volt az érzésem, hogy fürdőruhában vagyok. A cukrászatban becsomagoltattam Navrati úrral 4 krémrólót. Egyet kivettem, és előre hajoltam, nehogy a blúzomra szórodjon a leveles tészta. És amint mohón a számba toltam a krémrólót, mindjárt hallottam a franci hangját, hogy egy rendes nő így nem eszik krémrólót. Navratil úr óvatosan mosolygott, mert nem volt foga. A kirakat mellett álltam, csak hadd lássák a nők a sötét boltból a sziluettemet. Navratil úr átadta a kék spárgával átkötött csomagot, fizettem, és Navratil úr kinyitotta előttem az ajtót, és megfogta a hajamat az induláshoz. Futott egy kicsit mellettem, míg el nem kapta a hajamat a légára. Teljes erőből tapostam a pedált, félkézzel kormányoztam, a másikban azt az édes csomagot tartottam, és felfelemelkedett mögöttem a hajam. Úgy, ahogy a gőzmozdony regulátorának emelkednek fel azok a szép sárga részgömbjei, ha növeli a fordulatszámot. Látszólag folyvást az út közepét néztem, de mindkét járdán láttam az emberi szemeket. Az emberi szemek minden fajtáját, a csodáló szemeket és azokat a pillantásokat, amelyeket gyűlölettel vetettek térdeimre, melyek felváltva emelkedtek föl, mint a bütykös tengely csuklói. És amikor a sörgyárba értem, mindjárt az istállókhoz mentem. Szaladt elében Mucsek, a jó kiskutya, csóvált azt a hosszú farkát. És mikor lehajoltam, szemét behunyva nyalta a kezem, én pedig bementem a fészerbe a kis baltáért. Kibontottam a csomagot, és kínáltam a Mucseknak a krémrólót. Először nem hitte el, de látva, hogy nevetek, neki látott a krémrólónak. Én meg azon morfondíroztam, mennyit kéne levágnom a Mucsek farkából. Mögé állítottam egy tuskót, megfogtam a Mucsek farkát, és a tuskóra tettem. De Mucsek megfordult, erre megsimogattam, és adtam neki még egy krémrólót. Mucsek tejszínhabos pofával megnyalta a kezemet baltanyenestül, és neki látott a második krémrólónak. Én megigazítottam a hasában a Mucsek farkát, és egyetlen csapással levágtam a hosszabbik felét. Mucseknek elakadt a lélegzete, a krémroló fele benne volt, de a farkában a fájdalom alig, hanem olyan nagy volt, hogy Mucsek vonításban tört ki, és forgolódott, és cukorhabbal teli pofával kapkodott a fark csonkja után. Folyt belőle a vér. Mucsek azt hitte, hogy valaki más volt az, nem én. Váltakozva nyaldosta a kezemet és a farok maradványt, simogattam és vigasztaltam. Mucsicsek, egy pillanat az egész, hanem aztán szép fiú leszel. Ez a divat, ennek meg kell lennie. Ide néz. Felegyenesedtem, és megmutattam neki, hogy nekem is megvan rövidítve a szoknyám. De Mucsek iszonyú sírásba fogott, és láttam, hogy keveset vágtam le abból a farkincából. Le kéne vágnom még egy darabot. De Mucsek hallani sem akart már rövidítésről. Oda tartottam a farkát a tuskóra, ígértem, hogy az összes krémrulót neki adom, és még veszek is neki. De Mucsek kitépte magát a kezem közül, szájába vette a levágott farokmaradványt, és futott vele az irodába, és ahogy jöttek kifelé a kocsisok, beszaladt a könyvelésbe. A következő pillanatban Francin szaladt ki az irodából, egyik kezében 3-as számú redisztollal, másikban a farokdarabbal. Mucsek az utolsó lépcsőfokról ugatott a fészer és az ólak irányába, ahonnan biciklin közeledtem. És mikor az iroda elé értem, behajtott a sörgyárba Gruntorát doktor úr. Az elnök úr csődörének már le volt vágva a farka, és megnyírva a sörénye. A doktor úr leugrott a bakról, odadobta a gyeplőt a kocsisnak, a szoknyámra nézett és kijelentette. minden le lesz rövidítve, és egyelőre nem látni a folyamat végét. Szóval, gondnok úr, lerövidítjük a munkaidőt, a jövő héttől felére rövidül a szombat, vagyis 12-ig tart a munka. A vendéglősök közti távolságokat úgy rövidítjük le, hogy utánok megyünk. Eladjuk a maga Orionját, és veszünk egy autót, az lerövidíti az időt, és meghosszabbítja a teret a nagyobb sörfelvásárlás számára. Iván, kiáltott Gruntorát doktor úr a kocsisra, adja ide a dobozomat, hadd kötözzük be a kutyust, hogy elálljon a vérzés. Ezen a délutánon Francin bement Prágába az Orionján. Kihasználtam az alkalmat, és munka után bementem Pepin bácsihoz a személyzeti szobába. A felgyújtott lámpa alatt Pepin bácsi éppen kezet emelt egy óriás termetű sörgyári munkásra, aki térdepelt, és így volt épp akkora, mint az álló Pepin bácsi. Ám de a bácsi fenyegető arcot vágott és üvöltött.
1: És ha nem tudok uralkodni magamon, és ha behúzok egy olyan osztravait...
0: Az óriás termetű munkás kezét összekulcsolva könyörgött.
2: József úr, ne juttassa özvegységre a feleségemet, és árvaságra a gyermekeimet!
0: A körben álló sörgyáriak csendesen nevettek. Akik nem bírták tovább, kiszaladtak a folyosóra, és ott álltak arccal a falnak fordulva, és ököllel verték a vakolatot, és hörögtek nevettükben. Mikor kifuldokolták magukat, berohantak a személyzeti szobába. Pepin bácsi terpezben állt a villanykörte alatt, és kiabált.
1: Most pedig lássuk, ki az erősebb!
0: Rávetette magát az óriás termetű munkásra, az hagyta magát. Pepin bácsi egy Nelsonnal leszorította, aztán megpróbálta két vára fektetni a munkást. De a munkás felegyenesedett, és fellökte a bácsit, és ráfeküdt. Mindenki kiabált és tapsolt körülöttük. De Pepin bácsi nyakon ragadta a munkást, az már-már hagyta magát lassan két vára fektetni, de az utolsó pillanatban feltérdelt, a bácsi most dupla Nelsonnal próbálkozott. A munkás felegyenesedett, és vitte körbe a bácsit a szobán, úgy, mint egy kisgyereket. De Pepin bácsi lelkesen kiabált.
1: Én elsöprő győzelmet aratok, mint Fristenszki!
0: A munkás megint letérdelt, és bácsistul bukfencet vetett. Csak most vettem észre, hogy mindkét birkózó hosszú fehér alsónadrágban van. A bokájuk ígér, és a bokájuknál zsinórral van megkötve. Az óriás sörgyári munkás, ahogy bukfencet vetett, ráfeküdt Pepin bácsira. A fején feküdt, de a bácsi ezt kiabálta.
1: Atyafő, hiába minden, vasmarokkal fogom magát!
0: De az óriás sörgyári felegyenesedett, elkapta Pepin bácsit a bokájánál meg a nyakánál, megforgatta, aztán lerogyott vele. De Pepin bácsi üvöltött.
1: Most jól odavágtam, mint a Fristenszki a négert!
0: Aztán a munkás elgyengült, Pepin bácsi vállon ragadta, mire a munkás nem bírta tovább nevetés nélkül, és nevetett, és csorgott a könnye. A bácsi két várra fektette, a maláta mester úr pedig letérdelt és bejelentette. József úr megint öngyőzött. A birkózók fölkeltek, a bácsi meghajolt és mosolygott. Meghajolt azok előtt a tömegek előtt, amelyeket egyedül ő látott maga körül. Holnap pedig visszavágó lesz, mondta a maláta mester úr egy pléjedénybe rejtve arcát. Józsim bácsi, szóltam, jöjjön be egy percre, és vegye kölcsön a fűrészt, jó? Pepin bácsi lihegett, bólogatott, ledobta vaságyáról a takarót, az egész fehér neműje és minden ruhája ott volt az ágy végében. Most arrább gurította a fejpárnát, amely teljesen ki volt zsírosodva a fejrésznél. A párna alatt mindenféle dobos, spulnit és meg annyi furcsa, fölösleges apróságot tartott. Megtalálta köztük a kulcsot, kinyitotta a szekrényt, és kivett belőle egy papírzsákot. Az volt ráírva, hogy Alois Schisler, kalapos és szűcs. És kivett belőle egy gyönyörű fehér tengerész sapkát, aranyzsinórokkal és aranyal odahímzett emblémával, Viribus Unitis.
1: Ezt a Schisler apó varta nekem, másnak nem csinálná meg, csak nekem!
0: Így szólt, és föltette azt a szép fehér tengerész sapkát, és úgy állt ott alsó nadrágban, háta mögött a széthányt ágy, a szétrúgdalt fehér neművel és ruhákkal az egyik végében, és a halom fölösleges furcsasággal a másik végében. Józsim bácsi, mondtam, milyen szép ágya van, varrok rá magának húzatot is, jó?
1: Várjon, ha akar!
0: Felelte a bácsi, és gyorsan felöltözött. A malátások álltak meg ültek, a padlót nézték, és nem tudták, mit mondjanak. Sőt, Úgy látszott, sajnálják, hogy betolakodtam a Pepin bácsival folyó szórakozásba. Pedig az az ő szórakozásuk volt, és nekem nincs itt semmi keresnivalóm. Hogy köztem és köztük ugyanolyan különbség van, mint aközött a személyzeti szoba között, ahol 8-an laknak egy rakáson, és az én 3 szobakonyhám között, ahol Francinnal lakom, a sörgyár gondnokával, aki talán a sörgyár igazgatói székig viszi. Míg viszont ők mindig asszalók és serfőzők maradnak, a nyugdíjig, a haláluk napjáig. Pepin bácsi becsukta a szekrényt, és sugárzott a sapka felett való örömében, mert olyant csak egy tengerész kapitány visel, vagy az első tisztje. Jó estét, uraim! Mondtam, és kimentem a személyzeti szobából. Mielőtt még átvergődtünk volna a malátázó sarkánál száguldó szélviharon, gyengülni kezdett a sörgyár meg az istáló sarkai égő villanykörték fénye, mintha a húzat kifújná belőlük a villanyáramot. A bácsi sapkája úgy fény lett, mint a petróleum lámpa tejüvege. 2 kézzel kellett erősen fognia a sapkát, hogy el ne ragadja tőle a viharzás. Sőt, az volt a benyomásom, hogy Pepin bácsi már fölemelkedik, mint annak idején az én frottírfürdőlepedőm. És pontosan tudtam, hogy Pepin bácsi nem hagyná a sapkáját, inkább felrepülne vele cikcakban a sötétbe, a sörgyári kéményekhez és szélkakasokhoz. És amikor lámpát gyújtottam, és a bácsi kihozta a kádárműhely főnöktől a fűrészt, felfordítottam a széket, és a bácsival megrövidítettük a lábait. Nem sokkal, csak 10 cm-rel. Mindegyik lábnál külön lemértem szabó cm-rel. Mikor oldalára fektettük az asztalt, azt mondta Pepin bácsi.
1: Tudja mit, sógorasszony? Mit szöszmötöljön itt folyton avval a centiméterrel? Levágunk az egyik lábából, aztán azt a levágott darabot oda tesszük a következő lábához, így csak vágunk és nem mérünk.
0: Elnevettem magam. Pepin bácsi maga olyan okos, hogy rendőrnek kéne mennie. A Pepin bácsi ordításban tört ki.
1: Hagyjon békibe a rendőrséggel! Adolf bácsi csak egy hónapig volt náluk, mindjárt az elején befogták egy tahinírer üldözésére, körülvették a házat, és mikor bementek a konyhába, hát csak a vénasszony jutott, azt mondja a detektívek vezetője, hol van az örege? Ha megmondja, hogy elment fatönkökér, a vezető belerúgott a szobajtóba, hát látja a nyitott ablakon át, hogy a tahinírer rohan a domboldalon, azt vezényelt előre! Az Adolf meg elsőnek ugrott ki az ablakon, nyakig belerepült a trágyalébe, de kimászott és revolverrel lődöztek az erdőbe, és bekerítették a tahinírert, annak is volt revolvere, akkor rá akarták beszélni, hogy dobja el, mire a tahinírer is, hogyha egy lépést tesznek, öngyilkos lesz itt nekik, akkor a parancsnok 1 óra hosszat győzködte a tahinírert, hogy egy enyhítő körülmény lesz, és ő maga kezeskedik, hogy csak 1/2 évet kap, a tahinírer eldobta a revolvert, a parancsnok nagygarral bilincsbe vert, és vitték az autóbuszhoz. Az Adolf is föl akart szállni, de azt mondták, hogy ilyen trágyalésen nem lehet. Hát gyalog ment egészen Osztrava határáig, és ott kidobták a villamosból. Hát gyalog kellett mennie hazáig, otthon meg a szállásadónője nem akarta kimosni a ruháját. Erre elvitte a tisztítóba, és kapott egy cédulát. Azt mikor 2 hét múlva érte ment a ruhának, annyi ember volt ott, meg egy csomó ismerős kisasszony, és amikor az Adolfra került a sor, a vezetőnő elvette tőle a cédulát, és mikor visszajött, vörös volt, és visszadobta Adolfnak a csomagot, és rákiabált, ha összeszarta magát, akkor mossa ki maga, és szégyenbe ment haza.
0: Beszélt a bácsi. Én mosolyogtam, és nyiszáltuk az asztallábakat. A Pepin bácsi útmutatása alapján rövidítettük meg 10 cm-rel őket, közben Pepin bácsi beszélt.
1: Ilyen pehje volt Adolfnak. Egyszer ment a vendéglő mellett, részek fogászok voltak benne, és meghívták Adolfot, és mikor egy jót ivott, és örült, hogy megint szeretik az emberek, akkor az egyik fogász se szó, se beszéd, részegségibe kihúzta a másik fogász előső fogait, és hogy az Adolf is részeg volt, hát az, akinek kihúzták az előső fogait, az meg kihúzta az Adolf összes hátulsó fogait. Még őrült szerencséje volt az Adolfnak, hogy nem miskáról rúgtak be akkor abba a vendéglőbe.
0: Az biztos kutyául fájt volna, mondtam az utolsó lábhoz illesztve a levágott darabot, és vidáman vagdaltunk tovább, és Pepin bácsi mesélt.
1: De aztán gyakorlatozni vitték Adolfot, és valahol a fenébe, Túróczentmártonba volt, és ott is, mert hogy az Adolf bácsi kitanult masinista volt, hát gőzteherautót adtak neki, és az egyik ottani, egy őrmester a katonai újságot olvasta, és az állt benne a körrendeletbe, hogy Hebben hengerelni kell a kaszárnya előtt az országutat, mindjárt parancsot meg relutumot adott Adolfnak, és Adolf bácsi térkép után elindult a gőzteherautón Hebbe, ez tavasszal volt, és Adolf egész nyáron át csak Szlovákián ment át, és ősszel átlépte Morvaország határát, és egyre lassabban ment, mert vasárnaponként hazajárt. És mikor egész ősszel Morvaországon ment át, titokban odaszólt a Túróczentmártoni kaszárnyába, de ott azt mondták, hogy az őrmester fölakasztotta magát, mert ágyút találtak a főtéren, és senki nem tudta, kitette oda, mire bevitték a raktárba, és ott az az ágyú létszámon felüli volt, így hát az Adolf ment keresztül a gőzteherautóval, egész Csehszlovákián tavaszon megérkezett Pilsenbe, de nem volt szene, avval a fával kellett fűtenie, amit összekódult, de sok embernek elégette a kerítését, kivált, ha messze volt az erdő, és attól volt csak nagy késése Adolf bácsinak, hogy tulajdonképpen végül csak egyetlen napot ment hetente a gőzteherautóval, mert 3 nap volt hazamenni vasárnapra Osztravába, és megint 3 napig ment vissza a gőzteherautójához, és így ért nyáron Hebbe Adolf bácsi a garnizonhoz, és ott bezárták mindkettőjüket, a gőzteherautót meg Adolfot, és mikor kiderült, miről volt szó, Adolf bácsit Kossuthberg várába küldték katonai őrszemnek, és hogy nem volt hova utazni, a Kossuthbergben unalmában beleszeretett egy idegen vezető lányába, aztán elvette és folyton ott állt őrt a puskájával, de 3 év múlva kiötölte, hogy alig ha nem megfeledkeztek róla, és levette az uniformist, a puskát a sarokba tette, és azóta is idegen vezető.
0: Pepin bácsi fölegyenesedett, és leesett az utolsó deszkacsonk. Fogtam a lámpát, és elvittem a kredencre, hogy lássam, milyen lesz a 10 cm-rel megrövidített asztal. És amikor felállítottuk az oldalára fektetett asztalt, elhűltem, és kigúvadt a szemem. Bementem a konyhába, 1 percre megálltam a küszöbön, és néztem a sörgyár kéményét a gyümölcsös kert fakoronáin át, és 1 perc múlva visszamentem. Pepin bácsi az ujjait babrálta. Mit lehet tenni? Nincs mit tenni, Jozsin bácsi. Hozza ide a könyvespolcról Benes Trzebinszki összes műveit, jó? És felállítottam az asztalt, amelyből a sötétben levágtunk Pepin bácsival 4x10 cm, ám de azt a 10 cm-es darabot mindig ugyanahoz a lábhoz illesztettük, és 1 lábat rövidítettük meg 40 cm-rel. És Pepin bácsi kihozta az összes műveket, a hiányzó láb alá igazítottam őket, de még nem volt elég, és kiegészítettem Smilovszki Parnassziájával.

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Tudományos Fantasztikus Ember magazinja, és vendégünk dr. Hargitay Henrik, planetológus, vagy ahogy a hallgatók gondolják, paleontológus, az ELTE BTK adjunktusa.
1: Szervusztok!
0: Rögtön mondd meg nekem egyszer, hogy mi is az adjunktus?
1: Adjunktus az egy egyetemi rang, a hosszú ranglétlán, ami a tanársegéd fölött van, és a docens alatt van.
0: De ez úgy van, mint a hadseregben, hogy bizonyos évet le kell szolgálni, igen, és akkor adjunktussá válik valaki?
1: Le kell szolgálni, le lehet szolgálni, de státuszok vannak az egyetemen, amiket be lehet tölteni, vagy nem lehet. Tehát valaki maradhat tanársegéd élete végéig is akár, hogyha nem szerez meg tudományos fokozatot.
0: A múlt évben volt itt az adásban vendégnek Horvai Ferenc csillagász, és vele úgy beszélgettem, hogy milyen, amikor valaki egy olyan pályát választ, amit gyermekkorában nagyjából az összes fiú, de lehet, hogy még mellette az összes lány is szeretett volna, hogy a csillagokkal foglalkozzon. De akkor még nem tudtam, hogy van ilyen, hogy planetológia.
1: Igen, ezt nagyon sokan nem tudják, és nagyon sokan keverik a csillagászatot a planetológiával, és ha megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, akkor az egyszerűség kedvére én is néha azt mondom, hogy csillagászattal, de ez nem igaz. A planetológia egy új tudomány, de régi gyökerekkel. Mert hogy korábban a csillagászatnak volt része az, ami az égben, minden, ami az égben történt. Tehát ahogy a meteorológiának is része volt még Arisztotelész korában az összes égi jelenség, úgy a csillagászatról mostanában várt le a planetológia, hogy most már földrajzként, a földrajzi eszközökkel és gondolkodásmóddal tekintünk más bolygók felszínére, és nem mint égi testek, amik valamilyen pont, amit távcsöven kell nézni, hanem most már ugye oda mennek a szondák, és megkopogtatják, megcsiszolgatják azokat a kőzeteket. Tehát a planetológia az bolygótudomány magyarul. A csillagászok nem foglalkoznak planetológiával, hanem a geológusok, sőt, még egy szót akkor bevetek, az asztrogeológusok foglalkoznak.
0: Ó, ez gyönyörű. Valami. Gyönyörű, ezt hadd ízlegesen még asztrogeológus. Asztrogeológus.
2: Hát az asztrogeológus foglalkozik az mindenféle üstökösök, nem? Meg ilyen égből potyogó dolgok vizsgálatával.
1: Igen.
2: Már régóta.
1: Hát geológiával, tehát amit kézbe lehet venni, ami kőből van.
2: Geológusok vizsgálták ilyen szempontból.
0: Az Alderan bolygó maradványai.
1: Exobolygók. Na, az egy érdekes kérdés, mert az exobolygókkal viszont, tehát a naprendszeren kívüli bolygókkal viszont még mindig a csillagászok tudnak csak foglalkozni, mert hogy azt ugye nem érhetjük el semmilyen olyan módszerrel, amivel a felszínről bármilyen képet kaphatnánk, de ez csak időkérdése, mert a planetológusok viszont elméleteket, modelleket már kidolgoznak a exobolygókra is, amiket ugye még nem láttunk közelről.
0: Azért vettem nagy levegőt, mert iszonyatosan kíváncsi vagyok már eleve a metodikájára. Hogyan vizsgálunk exobolygót? Mi az, amitől egyáltalán tudjuk, hogy ott van az exobolygó? Tehát legvégső soron természetesen oda szeretnék eljutni, hogy amikor bemész az ELTE-re, akkor hova lépsz be? Van ott egy ilyen csillagkapud? Vagy fölvesz egy ilyen virtuális kesztyűt, és bolygókat mozgatsz a levegőben?
1: Hát ez nagyon szépen hangzik, és elképzelni is gyönyörű lenne, hogyha ez így lenne. Az ELTE-n ott több űrkutatással foglalkozó csoport is működik, műhely csoport, amelyek közül az egyik a geofizikai intézetben, a másik a földtudományhoz kötődő tanszékek közös műhelye. Én ez utóbbinak vagyok a tagja, tehát nem. Sajnos nincs egy hely, ahova így be lehet menni, és a kesztyűt föl lehet venni, és az üveg búra túloldalán a hold közeteket lehet simogatni. Ehhez nyugatabbra kell menni tőlünk, vagy keletebbre éppenséggel.
2: Nálunk nincsen hold közetből egy kevés.
1: Csiszolatok vannak, tehát mikroszkóppal megnézhetőek, ezek pont az ELTE-n vannak, a NASA-tól minden évben egy kölcsönszerződéssel érkeznek ide, de ez oktatási célra, tehát a diákoknak meg lehet mutogatni, hogy na, így néz ki egy kőzet csiszolat, ami egy hold közetből van. Simogatható meteorit van, tehát a magyaroknak több renget, sőt, egy óriási nagy meteorit gyűjtemény van, ami szerintem a legnagyobb teljességében éppenséggel Bécsben látható, a Bécsi Természettudományi Múzeumban. De hát ez egy nagy szívfájdalom, hogy planetológiát nem lehet szakként, sőt, szakosodásként sem lehet választani. Nálunk nincsen olyan, hogy föld és bolygó tudomány, mint ami nyugaton egy nagyon gyakori tanszék, tehát nyugaton, főleg Amerikában persze, de Berlinben, Franciaországban is, Olaszországban is, az egy hétköznapi dolog, hogy nem földtudományi intézetek, tanszékek vannak, hanem föld- és bolygótudományi. Mert hogy a kettő összefügg. A Földet úgy tudjuk jobban megismerni, hogyha hát itt van egy csomó másik égitest a naprendszerben, amik más példák arra, hogy így is lehet egy bolygónak fejlődni, ilyen formák is elképzelhetőek. Tehát ott ezt egy kalap alá veszik, nálunk nem.
0: Mondjuk ez, azt értem, hogy a naprendszer bolygói azok miért tartoznak elsődlegesen a kutatási területetek közé, de azt kimondta azt a szót, hogy exobolygók.
1: Ja, az exobolygókkal csillagászok foglalkoznak. Tehát a magyarok nagyon jók exobolygók felfedezésében, mert nagyon sok időt töltenek azzal, hogy kövessék a csillagok nagyon finom mozgását. Tehát az exobolygók földi módszerekkel egyelőre úgy határozhatóak meg, hogy a csillagját figyelik, hogy a csillag milyen anomális mozgásokat végez, tehát periódikusan változtat valamilyen
0: mozgás. Ez azt jelenti, hogy a bolygó vonzástere hogyan hat vissza a csillagra?
1: A bolygó rángatja a csillagot.
0: Nem lehet olyan hatalmas ez a rángatás.
1: Igen, tehát ezért kell nagyon finom mozgásokat érzékelni tudni, ez az egyik, a másik pedig fedéssel is lehet megfigyelni, hogyha pont úgy áll a bolygó pálya síkja hozzánk képest, hogy pont elfedi a napot, a napját, amikor elmegy előtte, akkor a napja egy kicsit sötétebb lesz arra az időre, és hogy ez pont periódikusan történik, egy picit sötétebb lesz, ezt a fényesség görbéből meg lehet állapítani, akkor az nagyon gyanús, hogy valami elment előtte, és valami újra elment előtte, tehát az egy bolygó lesz.
2: De hát ez még ilyen elég elméleti okfejtés, ugye, hogy mindenképp egy bolygónak kell lenni, tehát
1: hát mi lehet még
2: szerintem? Még rendesen nem látjuk ilyenkor ezt a bolygót.
1: Van,
2: azok a rajzok, amik megjelennek a híradásokban, azok csak egy
1: optikailag ilyen, nem lehet.
2: Optikailag nem lehet.
1: Még nincsenek olyan távcsövek, de ezek az interferometriával működő távcsövek a Föld körüli pályán meg fognak jelenni, akkor már akár a fényét is láthatjuk, és a fénygörbéből, sőt már vannak is ilyen felvételek, ami nagy méretű, és a napjától viszonylag távol levő óriás exobolygóknak a fénygörbéje elemezhető, tehát abból az elemek
2: megállapíthatók,
1: így van, akkor onnan már azt meg lehet tudni, hogy milyen anyagokat hordoz ez a fényi információ, ami lehet a légkörének az anyaga, a felszínének az anyaga, vagy valami keveréküket.
0: De mondjuk azon kívül, hogy ez egy nagyon kellemes bulvárhír, azon kívül milyen praktikus haszna van egy ilyen tudásnak? Most az exobolygókra értem, azt értem, hogy a mi naprendszerünkön belül mennyire praktikusan valóban használható ez a tudás.
2: Hát nyilván minél több új dolgot tudunk, annál jobb nekünk kezdve, de mi a további célja, igen.
1: Amikor én amikor én fiatal és még fiatalabb voltam, akkor az volt az általánosan elfogadott mondat a tankönyvekben, hogy a naprendszeren kívül nem ismerünk bolygókat. Lehet, hogy nem is léteznek. Nagyon valószínű, hogy léteznek, de semmiféle bizonyítékunk nincs rá. Tehát a naprendszerünkről nem tudtuk magunkat elhelyezni a világegyetemben, hogy mi egy nagyon különleges helyen vagyunk, hogy csak ennek a csillagnak van bolygója, vagy ez egy általános dolog, hogy bolygók úgy általában léteznek. Tehát az, hogy egy bizonyítékot szereztünk arról, hogy a mi naprendszerünk nem különleges, hanem egy átlagos hely, az már segít abban, hogy hová tegyük magunkat, de az, hogy a földtípusú bolygók sem különlegesek, és a lakhatósági zónában levő földtípusú bolygók sem különlegesek, az még erősebb implikációkkal jár arra vonatkozóan, hogy igenis egyre valószínűbb, sőt, nagyon-nagyon valószínű, hogy van élet más helyeken is.
2: Igen, a kérdés második része pont erre gondoltam, én is ugyanúgy volt a hipotézis, tehát, hogy nincs rajtunk kívül élet, mivel nem ismerjük ezt, tehát akkor mondjuk azt, hogy nincs.
0: Hát a Földön kívül élet, az biztosan van.
1: Hát ezt nem mondhatjuk ki tudományosan, mert nincs rá bizonyíték.
0: Én tudok rá bizonyítékot.
1: Na.
0: Mi űrállomás?
1: Igen, de most a Földön kívüli származású élet. Szűkítsük le a dolgot. És arra már azt viszont tudjuk mondani, ezt még nem tudjuk mondani, de most már...
2: Várjuk a bejelentést.
1: Mert hogy a földtípusú bolygók, lakhatósági zónában levő földtípusú bolygók, amik tényleg olyan kicsik is, mint a Föld, és nem olyan nagyon, tehát olyan a konfigurációja a csillag bolygó távolságnak, hogy ez pont jó lenne. Mi az, hogy pont
2: nekünk,
1: jó?
2: Pont
1: igen,
2: jó
1: pont a földi típusú életre vonatkozóan. Tehát azt még nem ismerünk, viszont azt már egyre valószínűbben mondhatjuk, hogy olyan élőhelyek, olyan potenciális élőhelyek, ahol földihez hasonló élet előfordulhatna, akár olyan, igen, az már egyre valószínű.
0: Hát akkor evidens a kérdés, hogy akkor mit is pakoljunk? A törölközön kívül persze.
1: Ez viszont egy nagy ugrás.
2: De hát gondolom, a ti tudományotok még bőven megvan elégedve itt a környékünkkel, ugye, amit tudtok vizsgálni. Szóval még bőven feltáratlan terület a naprendszerünkben is, bolygókat
1: egy határon tekintve. Belül csak.
2: Igen?
1: Tehát nem. Na. Nem, mert a naprendszer úgy nagyjából kifújt, én azt gondolom. Tehát már minden...
2: De hát csak vizuálisan, és nem geológiai.
1: Igen, de olyan nagyon nagy meglepetések már nem... Tehát a zöld emberkék már nem várunk sehol.
2: A titánon sem.
1: A titánon sem. Hát a föld, persze az óceán alatt ott lehet
2: Európa?
1: Valami, de az nagyon hideg.
2: Vagy az Európa.
1: Az Európa óceánja alatt nagyon hideg, a titánon az
2: na,
1: még...
2: Ezekre majd kitérünk majd, remélem majd.
1: Az még hidegebb. Azt nem mondom, hogy nem várunk életet. A földitől függetlenül fejlődő életet. És ugye egy olyan elképzelés is van, hogy a földi az valójában a marsi életnek egy továbbvitele.
2: Igen, ezt hallottuk már egyszerűen.
1: De az, hogy magasabb rendű élet, pláne értelmes élet legyen a naprendszerben, azt már nyilvánvalóan senki nem várja. Ahhoz exobolygók kellenek. És a bolygó fejlődésben sem várunk már olyan nagy meglepetést a naprendszerben. A Plutót még nem láttuk, de azt gondoljuk, hogy olyan, mint a Neptunusz hordja a Triton, ami onnan érkezett, de jó, a Plutó már nem is bolygó. Még megyünk a többi törpe bolygóhoz, de egészen, én azt gondolom, és a modellek is azt mutatják, hogy egészen más típusú földhöz hasonló szilárd felszínű bolygók is léteznek, létezhetnek elméletileg, és valószínűleg gyakorlatilag is, amit a naprendszerünkben nem tudunk látni, mert itt nem fordult, ez egy eset, nem fordult elő. Még nagyon sokféle bolygó lehet, még nagyon sokféle geológiai fejlődés lehet, nagyon sokféle bolygó evolúciós utak létezhetnek, amit csak exobolygókon tudunk megfigyelni, és egy csomó olyan lehet, van, amire nem is gondolunk, a modelljeinkben egyáltalán nem jelennek meg, amit akkor fogunk először fölismerni, amikor megtaláltuk.
0: Már látom előre a humán spermia rakétákat, amiket kilövünk ilyen exobolygókra.
2: Akkor csoportosítsuk már ezeket a bolygókat. Biztos létezik ilyen, hogy nem tudom én, anyaguk alapján, nagyságuk alapján, tehát hogy ti hogy vizsgáljátok, mi a legkisebb, a legnagyobb a
1: ezt nagyon jól mondta.
2: Jelen pillanatban.
1: Ez a két felosztás lehet. A nagyság alapján viszonylag egyszerű, sőt nem annyira, eldönteni, hogy vannak a földtípusú nagybolygók, vannak a földnél kisebb törpebolygók, amik még gömb alakúak, és vannak a szabálytalan alakú kisbolygók, kisbolygók holdjaik, amik nem tudtak megolvadni ahhoz, hogy gömb alakot vegyenek föl. Vannak a gázóriások, és ez a naprendszer. A naprendszeren túlmegyünk, akkor vannak a szuperföldek, amik földtípusú bolygók, de a földnél jóval nagyobbak, akár ötször akkorák is lehetnek, de szilárd felszínűek, és lehetnek kisebb méretű Neptunuszok, meg Jupiterek, és lehetnek sokkal nagyobb méretű Jupiterek, tehát gázbolygók is. Ha anyagukat tekintjük, akkor a naprendszerben van egy határ, amin belül szilikát, tehát a mi általunk ismert kőzet anyag alkotja a bolygóknak a főtömegét, azon kívül pedig jég. Ezt frostline-nak, tehát ilyen fagyás vonalnak, vagy hó vonalnak hívják. Azok az égitestek, amik ezen kívül, tehát a naptól távolabb keletkeztek, azoknak az anyagát jég alkotja főleg, tehát a kőzet, a szikla, az vízjég.
0: De mitől lett ilyen fontos a víz? Vagy mitől lett ilyen nagy tömegű a víz, legalábbis a mi naprendszerünkben?
1: Hát abban a ősködben, ős felhőben, ami a naprendszer kialakulásakor, a nap kialakulásakor a nap körül keringett volt, H2O is, meg voltak szilikátok is, meg mindenféle más anyagok is voltak. De a H2O a naphoz közel nem tudott kicsapódni, mert itt túl meleg volt. Tehát csak a naptól távol tudott jégé válni, és a kis jég darabkákból összeállni, becsapódásokkal, egymásra csapódásokkal összeállni végül bolygókká. Tehát itt túl meleg
2: hol
1: volt.
2: Hol van ez a határ, ez a line?
1: Ez a Jupiter
2: tör kifelé. Után.
1: Jupiter és a Mars távolsága környékén van, mert a Mars az földtípusú, a Jupiter holdjai pedig már, illetve a Jupiter magja is valamikor jégből áll.
2: Így a kettő között helyezkedett, a Mars és a Jupiter között. Igen, tehát és akkor a anyagok alapján ezek a kőbolygók.
1: Tehát és a kőbolygókon is belül is vannak olyanok, amik egy kicsit több fémet tartalmaznak, mert a naphoz még közelebb a fémek csapódtak ki először. A Föld is, ugye a vasnikkel magra gondolunk, akkor a Föld is ebbe tartozik, de a Merkur az még több fémet tartalmaz. Nem tudjuk, hogy van azért, vagy valami más óriás becsapódás levitte a kérgét, az is elképzelhető. Tehát még egy ilyen paraméter, a fémek is bejönnek. Fémek, szilikátok, jegek.
2: És a gázanyagúak pedig?
1: Hát a gázanyagúak pedig az őskörből magukhoz.
2: Különböznek, ugye?
1: Igen, így van. Azzal minden, hát én vagy a planetológusok nem foglalkozom. Nem, ez nem igaz. A planetológusok foglalkoznak vele, az asztrogeológusok nem foglalkoznak a gázbolygókkal, mert nincs felszínük, amit szilárd felszínük, amit vizsgálhatnának. Tehát azoknak is van egy magja, ami jégből állt, illetve most már fémes fázisú, tehát iszonyú nagy nyomáson teljesen más anyagát alakult vizet tartalmaz. Ezek pedig az ős naprendszer ősködjéből magukhoz vonzották, és azóta sem engedik el azt a gázanyagot, ami végülis a tömegüknek a nagy részét kiadja.
0: Én még szeretnék visszatérni a saját kérdésemre, miért van ilyen sok víz jelen a naprendszerben? Mert azt mondtad, hogy azért, mert a kialakuláskor sok víz volt, és egy része az forró lett, elpárolgott, másik része megfagyott.
1: Igen.
0: Miért van ilyen nagy mennyiségű víz egyáltalán? Tehát erre van egy magyarázat?
1: Ez egyik leggyakoribb elem a világegyetemben. Jó, persze, hogy kell hozzá hidrogén meg oxigén, de tehát a csillagok nem vízből állnak nyilván, azokban nincsen oxigén. Hát igen, tehát...
0: És szeretem a vizet, igen.
1: A víz az nem ritka elem, nem különleges.
2: Mondják, hogy most kezd kifogyni a Földön.
1: A bolygó felszínen különleges elem. Folyékony állapot, tehát a H2O nem különleges elem, a folyékony víz, ahogy az már
2: nagyon,
1: igen.
2: Az
1: főleg, hogyha ez egy bolygó felszínen van, az még különlegesebb, mert a naprendszer vizének a nagy része nem bolygó felszíneken van, hanem bolygó a mélyében. Ugye ezek a több száz kilométer mély óceánok, hát ez is egy elméleti konstrukció, persze senki sem látta még ezeket, de a Föld, amit víz magmának is elképzelhetünk, tehát olyan magma, mint a földi asztenoszféra, ami nem szilárd, de nem is folyékony igazából, tehát az lehet víz, vagy ilyen jeges víz, vagy ilyen jégkásás valami, mindesetre H2O-ból áll. Hogy az élethez viszont, ahogy mi azt ismerjük, energia kell, meg valami oldószer, és az valóban az Európa mélyében is megvan. Energia nem feltétlenül a napból kell, az lehet a föld mélyéből is, vagy a bolygótest mélyéből is jöhet, hő, mélytengeri füstölgők is azon élnek, és víz kell hozzá. De nem biztos, tehát lehet egészen...
2: Jelenlegi tudásunk szerint.
1: Így van, tehát, és a jelenlegi, és a 70-es évek, 80-as években még a sci-fi írók, meg a kutatók is, Szegen is, egészen egzotikus életformákat is elképzelt. Ő még nem abból indult ki, hogy abból kell kiinduljunk, hogy a földi életet veszük alapul, és olyan helyeket keresünk, ahol a földi élet létezhet. De ma már nem is tudom, nem szűklátókörűbbek, hanem realistábbak a kutatók, mert azt mondják, hogy amit nem ismerünk, azt nem, ott nem, tehát amire nem tudunk gondolni, arra azt sem tudjuk elgondolni, hogy hol kéne keresni. A földtípusú életet tudjuk, hogy hol kéne keresni.
0: Meg arról van szó, hogy a földtípusú életnek már látjuk egyfajta rendszerét, a sajátunkat, tehát gondolom azért is van az, hogy azokat a jeleket vizsgáljuk, amiket mi magunk is kiadunk.
1: Hát itt a lakhatósági zónáról van szó elsősorban, itt most nem a értelmes lények rádiójeleit, a SETI azt keresi.
0: De hogy pont egyébként a SETI linket megtaláltam a planetológia oldalán. Legalul volt, de ott volt a SETI link.
1: Igen, hát a végső kérdés, ami egy embert érdekelhet, az, hogy vannak-e társaink, persze. És ha vannak, tudunk-e velük beszélgetni.
0: Zenéljünk egy kicsit, és addig kérték, hogy mondjam el neked, hogy a Plan 9 szervezői, azok üdvözölnek téged.
1: Szervusztok!

0: Új szignálok a harmadik utasban.
1: Igen, kicsit ilyen science fictionos lett. A vendégünk dr. Hargitay Henrik, az ELTE adjunktusa, egy danos planetológus.
0: És?
1: Egy danos planetológus. És éppen arról beszélgettünk, hogy megtalálták a Tantuint. A Tatuint.
0: De még én előtte, még a bemutatáshoz még egy információ, ami eddig nem hangzott el, hogy honnan lehet ismerős Henrik hangja itt a tilos rádiósoknak.
1: Ja, ezt én mondjam?
0: Hát,
1: nem, elmondjuk mi.
0: Így van.
1: Henrik az Eper Rádiónak az egyik oszlopa volt, egészen addig, amíg az Eper Rádió elvesztette a frekvenciát, és azóta pedig itt kedd reggelente 7 és 8 között az Egyetem Rádió néven csinál műsort és szervez műsort, illetve Henrik, aki nem tudná, az egyik háttérembere a tilos híreknek. Szervező ember a tilos híreknek, tehát egy nagyon aktív tagja ennek a rádiós közösségnek.
2: Na,
1: meg
2: hogyha?
1: Globálisan a közösségi rádiós közösségnek.
2: Igen, a közösségi, amit most már én egyre inkább szabad rádiónak szoktam nevezni, mert hogy a közösségi szót a nem akarok politikába
0: belemenni. Szabad rádiók magyarországi szervezetei.
1: Jó, szabad rádió, az tök jó.
2: Az nagyon jó, hogy az pont, rádió. Igen. Amikor voltam egyszer egy Mars szimulációban, amikor egy két héten keresztül ilyen szkafanderset játszottunk, és geológiai méréseket, kutatást végeztünk a jutai sivatagban olyan környezetben, ami tényleg teljesen olyan egy egyszerű ember számára, mint hogyha a Marson lenne, és egy lakóegységben laktunk, távol minden lakott vidéktől, saját generátorral, és csak szkafanderbe lehetett kimenni.
0: Szabályos zsilipelés,
2: igen. Bár nem 4 órás zsilipelés, hanem 10 perces zsilipelés.
0: 4 órás zsilipelés.
2: Hát annyit kéne. De, na és arról csináltam egy műsort. Több műsort is csináltam. Úgyhogy a rádió meg a planetológia nagyon jól összekapcsolódott ott, mert végig mikrofonnal követtem ott az eseményeket, a rádiós bejelentkezéseket, kis interjúkat készítettem a többiekkel. Az egy tudományos, fantasztikus műsor. Tehát tényleg fantasztikus, mert amit csináltunk, az azért nem tudomány igazából, hanem azt csak elképzeltük, hogy a Marson vagyunk nyilvánvalóan.
1: Van de... egy nagyon szép angol szó, fringe.
2: Nem is
1: a határterület. Mm-hmm. Tehát ez a, hát itt tudomány. Mm-hmm.
2: Igen.
0: Tudományos játék.
2: Viszont azok a tényleges kutatások, egyrészt a helyi geológiai környezetet, azt ténylegesen kutattuk, tehát ott ez valós.
0: Hol van ez, de közben egy telefon érkezik.
1: Hát a Marson, hallottad, hogy a Marson.
2: Gyerekeim számára csak a Marson.
0: Egy fülhallgatót, elhallgatott a telefon, úgyhogy sajnos sokáig. Akkor nem tudom beadni. Nem tudom beadni, mert
1: jó.
0: Feladta a hallgatót, de élő a műsor, úgyhogy várjuk a
2: jelenlőséget.
1: De várj, azért erről egy kicsit hosszabban kéne beszélnünk.
2: Jó, ezt a Mars Society működteti, amely egy olyan civil szervezet, amelyik azt tűzte ki célul, hogy a NASA embert küldjön a Marsra. Mert hogy azt látja, hogy a NASA töketlenkedik, és soha az életben nem fog embert küldeni a Marsra, mert ezt nagyon jól meg lehet figyelni az összes NASA kommunikációban, hogy 30 év múlva embert küldünk a Marsra, mondják már 40 éve.
0: Vagy nem.
2: Időnként, igen. Időnként, vagy nem.
1: John Fitzgerald Kennedy is már ilyeneket beszélt, hogy meghódítjuk a tengerek mélyét, az összes betegséget, kiírtjuk a Föld felszínéről.
2: Legfőképpen elmegyünk a Holdra, és vissza
0: is. Igen, és azt meg is csinálták, hogy 10 év alatt, vagy szűk 10 év alatt.
1: Tényleg, várj.
0: Mert volt rá akarat.
1: Csak nekünk így hat szem közt mondd már el, hogy valóban volt Holdra szállás.
0: Szabi, ez nem egy...
2: Hát én nem voltam ott, de a képeket és a kőzeteket azt láttam.
1: Mi? Hát,
0: nem áltudományos műsor
2: erre
0: vagyunk,
2: azt mondom,
0: érte.
2: Hogy,
0: hát ez persze, hogy volt.
2: Nem tudtuk volna kitalálni, mi emberek, azokat az eredményeket, amiket a Holdra szállásról visszahozott kőzetek, illetve a Holdra szálló űrhajósok megfigyeléséből publikáltak. Tehát nincs akkora fantáziánk.
1: De mondanál egy ilyet, ami praktikusan tényleg
2: van mindenféle jelenségek, amikre nem gondolna az ember, és azok a jelenségek... Például a horizonton, a sötét horizonton fény, a horizonthoz egészen közel hozzátapadó, egészen fényes sávot figyeltek meg.
0: A Holdon.
2: A Holdon.
1: A sötét horizont az a határa,
2: hát ahol a sötét oldalon, tehát az éjszakai oldalon. Ezt nem lehet kitalálni, és utána egy csomó elmélet, tehát nem értették, hogy mi ez, és aztán egyre jobban megértették, és ahogy más égitesteket, Eroszt is megfigyelték, kiderült, hogy a hold porának valamilyen elektrostatikus fénylése okozza ezt. Tehát vannak olyan jelenségek, amiket akkor még nem leírtak, nem tudták, hogy mi, és manapság kezdik el megmagyarázni. De az legalapvetőbb persze az, hogy a hold és a Föld kora, és a Hold és a naprendszer kora az, amikor a Hold a szállás történt, hogy 1 milliárd évre tették. És azt a Holdról visszahozott kőzetek kormeghatározása mondta el, hogy ez 3-4 milliárd év, és azok a nagyon fiatalnak látszó máre területek, tehát a Hold tengerek, a sötét bazaltos Hold tengerek, ahol alig néhány kráter van, és teljesen frissnek látszik, olyan, mintha tegnap keletkezett volna, hogy azok 3 milliárd évnél idősebbek. Ezt soha senki nem gondolta volna. Tehát
0: és nem erodálódott, nem megőrizte eredeti formáját?
2: Nem, mert hogy a becsapódások története nincs légkör, és a naprendszer keletkezésekor nagyon sok becsapódás volt, és utána 3-8 milliárd évvel ezelőtt süllyedt arra szinte a becsapódások gyakorisága, mint a mai, és azóta szinte semmi. De hogy ez tényleg 3,8 milliárd év, tehát ez az abszolút kor, amit most mondok, mert hogy relatív kort, azt ki lehet találni bármit. De hogy ez az abszolút kor, ez ennyire régen van a múltban, ez egy nagy meglepetés volt.
0: Azért szép lehetett nézni mondjuk innen a Földről, ha bár gondolom nem volt senki, aki nézze, hogy mondjuk egy ilyen komolyabb becsapódás a Holdon. Hogy mutatott
1: ki, nem? Jupiterben is lett filmezve egy ilyen komolyabb becsapódás.
0: De itt mondjuk a közelben, az itt azért minket is biztos egy kicsit megperzselt.
2: Állítólag a dinoszauruszok láttak nagy becsapódásokat, amik a Hold innenső oldalára csapódtak be, de ezt is cáfolják, tehát van egy ilyen...
0: Tehát a legfrissebb krátereket.
2: Az első nagy kráterek, de ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy a becsapódásokat kilátja ki nem, mert a leggyakoribb felszínforma a naprendszer égitestjén a kráter, a becsapódásos kráter. És millió cikk született róla, rengeteg tanulmány, tényleg A-tól Z-ig, hogy hogyan keletkeznek másodperce lebontva, de soha senki nem látott még becsapódást. Tehát ez mind modell. És a modellek alapja az meg még nagyon még érdekesebb, hogy az a nukleáris robbantások voltak a 50-es, 60-as években, amit a planetológusok megfigyeltek, ott voltak, megnézték, megkalapálták. Tehát egy nagyon
0: Én láttam egy becsapódást, ugye a Last Frontier filmében elég látványos sem volt elképzelve.
1: Én azt mondom, hogy fekete lyukat se látott senki, mégis elég egyértelmű, hogy van.
2: Így van, de a fekete lyuknak a fénylése az már megfigyelhető, de a becsapódások, tehát a folyamat maga. Viszont amit láttak, tehát friss becsapódást, azt a Marson, a Mars körül keringő szondák, akik vissza és visszatérnek ugyanarra a helyre, nagyon sokat lefényképeztek, ami 5 évvel ezelőtt még nem volt ott, és ott most van egy kis kráter. Tehát ilyen nagyon frissekről tudunk, meg persze a Földön is ismerünk ilyen 10 méteres átmérőjű krátereket, amik az utóbbi időkben keletkeztek, de olyan igazán nagy, tehát ezek egyszerű krátereket hoznak létre, de a komplex kráter, aminek csúcsa van, meg telaszai, meg tehát igazán méretes, és nem csak méretes, hanem egész másmilyen, mint egy egyszerű kráter, az tényleg nem.
0: Egy ilyenben van most a Marsjáró, ugye? Egy ilyen komplex kráterben? Vagy az
2: a Gusev kráterben volt az egyik rover.
0: Az új. Hát, hogy megmászta azt a csúcsot. Az is
2: a Curiosity, igen. Az is egy komplex kráter, illetve komplex kráterben van, csak a központi csúcs az nem a becsapódás során keletkezett, hanem az egy nagyon hosszú, lehet, hogy több 100 millió éves üledék összlet maradvány dombra próbál most fölmászni. Tehát a Curiosity nem impact eredetű kőzeteket vizsgál most, hanem érdekes módon üledékes eredetű kőzeteket, legalábbis ez a cél.
0: Na hát akkor ezek a becsapódások, nem tudom, akkor mi történik, egy mekkora kőnek kell becsapódni, és...
2: A kő az...
0: Ez először köröz a bolygó körül, vagy így direkt egyenes, merőlegesen így beleszágúd, vagy így hogy igen, kell elképzelni ilyen világvége hangulatot?
2: Ha világvégét szeretnél csinálni, akkor ahhoz már elég nagy becsapódás szükséges, ami az utóbbi évszázmilliókban nem történt meg az általunk ismert bolygókon. Tehát az igazi nagy világvége az definíció kérdése, hogy mit nevezünk világvégének. Papova volt pont erről egy műsor egy pár héttel ezelőtt.
1: December 21-én.
2: Igen. Azt mondanám világvégének, ami letörli az életet a bolygóról.
1: Ehhez azért nem kell olyan nagy anyaggal találkozni.
2: De.
1: Hát 10 kilométer.
2: Nem, sokkal nagyobb kell. A sterilizáló becsapódásra...
1: Jó, hogy teljesen letörli.
2: Egy olyan 4 milliárd év óta nem, vagy 3,9 milliárd év óta a Földön nem került sor, és akkor sem biztos, hogy sor kerül, de a modellek azt mondják, hogy akkoriban, amikor még nagyon sok bolygóembrió keringett a naprendszerben, tehát még nem voltak besöpörve, meg becsapódva, akkor akár az is előfordulhatott, hogy a Földön kialakult a kéreg, lehűlt a kéreg, kicsapódott a víz, óceánok keletkeztek, élet keletkezett, és akkor kapott egy nagy bolygóembriót bele a képébe, és az a sterilizálta. Sterilizálta megint.
0: De a vizet nem tüntette el.
2: A vizet nem tüntette el, hát az gőzlékkör alakult ki, aztán újra vissza.
1: Úgy, mint a játékoknál vissza a kiindulási ponthoz.
2: És nem a kiindulási, ez is nagyon érdekes, hogy nem a kiindulási ponthoz, hanem mindig egy picit más lett, mert ez a bolygóembriónak az anyaga, az beépült a Földbe. És attól egy picit minden más lett. A második játéknál már minden egy picit más paraméterekkel megy tovább. És ez többször előfordulhat.

0: biztosan beültetés lesz. Hogy is volt ez? Jelentkeztél egy Mars expedícióba, ami a Földön volt?
1: Igen.
0: Kiválasztottak a több százmillió jelentkezőből, aki szerette volna magát kipróbálni ilyen helyzetben. Te voltál a legdoliásabb, legokosabb.
1: Én voltam a térképész. Volt még rajtam kívül biológus, geológus, orvos, az nagyon fontos, és parancsnok, akinek az a dolga, hogy összefogja az egészet.
2: Hány fős csapat volt?
1: Ezek 6 fős csapatok általában.
2: Teljes különálló 6 fő képviselő.
1: 6 fő, aki érkezhet egy csapatként, és lehet az, hogy a Mars Society választja ki ezekből a jelentkezőkből, hogy állítja össze ezt a fajta konfigurációt, amiben nagyjából minden ilyen terület le van fedve. Én 2-ben voltam, az első egy ilyen vegyes válogatás volt, a másikat pedig már mi szerveztük Magyarországon, és annak csak magyar tagjai voltak, az volt a Hungar Mars expedíció.
2: Az nagyon jó. És a Hungar Mars az hol volt a Ágos Egyházi domboknál, hol a tatú sivatagos?
1: Igen, ez is a jutai, ezt úgy hívják, hogy Mars Desert Research Station.
2: Hol van ez a juta?
1: Ez az Egyesült Államoknak azon a részén, ahol egy kicsit északabbra attól, ahol a Monument Valley van, ahol a western filmeket szokták forgatni azokra nagyon egzotikus, látványos táblahegyekkel. Tehát ezt a fajta sivatagi környezetet képzeljük el, ahol tényleg növényzet tavasszal, hogyha van egy néhány ilyen hirtelen eső, akkor ott virágok is vannak egy ideig, de amúgy egy teljesen kopár bedland terület, tehát ahol az erózió gyorsabb, mint ahogy a talaj újra képződhetne, vörös színű a talaj, egészen elképesztő, és a felszínformák...
2: Nappal meleg, éjjel hideg?
1: Nappal meleg, éjjel hideg, télen hó is lehet, hóhavat is láttunk, de tehát a sivatagra jellemző nagyon száraz levegő az, ami igazán különbözik a magyarországi éghajlattól. Tehát a páratartalom az ilyen 10-valahány%.
2: Mit érez ilyen közember?
1: Jól érzi magát. Azt érzi, hogy ha meleg van, akkor sincs meleg. Tehát nem fázik meg, nem izzad át, nem lesz minden csuron vizes és csöpögős. Tehát pont az ellentéte annak az indiai szubtrópusi klímának, ahol az ember nagyon nehezen tud megélni.
0: Hogy tudtad megállni a bevándorlási hivatal kérdésére, hogy nem azt válaszolod, hogy a Marsra készülsz? Akkor berepültél. De figyelj, a bulvárosodás mellett azért én tényleg konkrétan kíváncsi vagyok, megérkezel jutakba, ott már várnak téged egy gyönyörű szkafanderre, rá van varva egy szép, szép magyar zászló alatt a hargitai.
1: Így van, felirat. Zászló nélkül, zászló tiltva van. Nem szabad ilyen jelképeket
0: használni. Akkor földzászló?
1: Marszászló.
0: Marszászló. Marszászló az középen egy vörös és oldalt két fehér.
1: Fú, az
0: fekete
1: igazság.
0: Alapon. Most csak próbálok.
2: Tehát kérjük ezt a képet majd, vagy keressük
1: kék
2: majd.
1: Kék narancs, nem, vörös valami ezt hasonló
0: színekből
1: áll
0: össze.
1: Nem, egy trikolor. A nemzeti jelképek használata szigorúan tilos, tehát ott nagyon erre a nemzetek felettiségre játszanak.
0: Hát az durva lenne, hogyha egy ilyen zárt közegben hirtelen így ellentétek merülnének föl.
1: Hát egy nemzetközi társaságban ez elképzelhető persze, de azért elég sok videót láttam, ahol a ilyen-olyan nemzeti, tehát mint a mi hungaromarsunk, az csak magyarokból állt expedíciók, azért kitűzik a saját zászlójukat bizony, és lefényképezik magukat. Nehéz megállni.
0: Azt mondják még nekem, hogy csak fiúk csinálnak ilyet, vagy kislányok is játszanak ilyet?
1: Nem, itt ez teljesen koedukált, tehát...
2: Fele-fele, vagy?
1: Hát attól függ, hogy milyen a felállás, de én úgy tudom, sőt, ez biztos, hogy volt teljes női
2: expedíció is. Mert ugye egy Mars telepesekről beszélünk, tehát ez is szempontnak kell, hogy
1: volt
2: legyen.
1: Volt egy csomó kutatás arra nézvést, hogy mi a legoptimálisabb nemi összetétel egy ilyen 5-6 fős Mars expedíciónak, és nagyon sokféle...
2: 5 csaj, 1 férfi.
1: Sokféle felállás lehetséges volt, de a csak férfiakból álló is jó eredményeket hozott. Nálunk egy hölgy tagja volt az expedíciónak. Nem a parancsnok. A parancsnok az mindig férfi volt, abban a 2-ben mindig, amiben én benne voltam. És a másikban is egy nő volt.
0: 2-ben is benne voltál. Na várjál, tehát megérkezel jutakba.
1: A hungarom, most meg a másik.
0: Megérkezel jutakba, megkapod a szkafanderedet.
1: Hát be kell hajózni a sivatagba, tehát ez egy több lépcsős folyamat, és igen, fogad minket az előző legénység. Szervusztok, végre emberek.

0: Ket látunk. Hogy ők is két hétig ugye ott maguk voltak, mindenki nagyon örül a másiknak.
1: Folyamatos kutatás, vagy folyamatos projekt?
0: Ez ezek szerint? Tehát télen nincs. Tehát amikor nagyon hideg van, és esik a hó, akkor... pont fordítva. Nyáron nincs. Amikor hideg van, és esik a hó, akkor a szkafanderben meleg van, úgyhogy ezt ki lehet bírni, viszont nyáron, amikor ott tényleg sivatag, szárasság, hőség, akkor az úgy nehéz. De nem csak azért nincsen nyáron, hanem azért is, mert nyáron az egész expedíciós irányító központ. Van egy, az amerikaiak állandóan fönntartanak egy ilyen support teamet, ami segít minket abban, hogyha valami gáz van, bármi ugye elromolhat, és akkor kell valami földi segítség. Az nem a Utah-i bázisra koncentrál, hanem van Észak-Kanadában egy másik, egy igazi kráter belsejében, az már aztán tényleg távol van mindentől, csak kis repülőgépen érhető el. Ott én nem voltam, ott Keresztúri Ákos kollégám volt. Az két hónapos, az az egész nyarat lefedi, és hát szerintem az sokkal komolyabb. Tehát a két hét az még pszichológusok számára is sem ad semmilyen eredmény, mert két hét bezártság a hat másik emberrel, attól még nem őrül meg az ember olyan nagyon. Két hónap
2: neked
0: után...
2: Neked nem voltak ilyen izolációs tüneteid?
0: De az izoláció teljesen igazad van, két hétben is jelentkezik, és azt persze lehetett követni, hogy a kétharmadánál esünk a legnagyobb depresszióba, tehát amikor eltelt a misszió kétharmada. És ezt minden ilyen küldetéskor, minden ilyen bezártságkor ezt lehet követni. Utána már megjelenik az, hogy na most már nem sokára megyünk haza, és akkor megint mindenki sokkal vidámabb lesz. De én még azt mondanám, hogy a Devon-szigeti, tehát az Észak-Kanadai sem annyira reális. Ha igazán reálisak akarunk lenni, akkor az Antarktiszra kell menni. És persze, tehát geológiai szempontból nyilván az Antarktiszon nem lehet azt megcsinálni, amit Kanadában vagy Utahban meg lehet. De hogyha a bezártságot vizsgáljuk, az együtt dolgozást vizsgáljuk, akkor 6 hónapra le kell menni a sötétség időtartamára az Antarktiszra, onnan nem tudsz eljönni.
2: Hát körülbelül olyan 10-pár hónap múlva térünk vissza erre a témára, mert egy barátom elment 12 hónapos szerződésre az Antarktiszra dolgozni, a pontosabban egy hónap felkészítés és 11 hónap az Antarktiszra. És ő majd elmesélt, hogy milyen volt, amikor csak fehéret látott meg pingvint.
0: Na, ezt hallani szeretném.
2: Nagyon furcsa történet lesz biztosan. Hogy teltek ott a napjaid? Hogyan készüljünk fel? Tehát mi? Kicsit vigy vissza.
1: Lehet-e internetezni, vagy rádiózni?
0: Lehet. Internetezni lehet, mert hogy hát a Marson is kell internetezni.
2: De nem az van, hogy kell legalább egy iszonyatos komoly csúsztatás.
0: De elvileg kell, egy olyan 3-10 perc elvileg kellene, de ez nem volt. Tehát a home support, az, vagy a support team az csinálta ezt, hogy nem azonnal válaszolt, hanem csak néhány perc múlva, tudatosan.
2: Ha nem volt lényeges a kérdés, vagy életmentő?
0: Ha életmentés van, akkor telefon. Műholdas telefon legfeljebb. De egy rádiót lehetett fogni, úgyhogy mi 24 órában a helyi country rádiót hallgattuk. Ez is megvolt.
1: Valószínű lesz ez a Marson is, amikor majd leszel az első.
2: Hogy csak egy
1: tengerész gyalogos egység majd ott.
0: Ez ahhoz hasonló, mint amikor az amerikai katonákat elküldik Vietnámba, és Vietnámban is van egy rádió, vagy amikor Taszáron voltak, ide is hozták magukkal a country, meg hip-hop, meg nem tudom milyen rádió műsoraikat. Tehát az abszolút szükséges, hogy a otthonról valami állandó anyagot kapjon az ember. Tehát különben tényleg nagyon lehet bírni azt a... És ezt az antarktiszi expedícióból szokták elmondani, hogy na most mi a jobb, hogyha megmondják, hogy baj történt otthon, vagy ha nem mondják meg. Tehát ilyen kérdések is.
1: Hát ott szokott előfordulni, hogy saját magát operálja a jelenlevő orvos a vakbelével.
0: Hát ez egyszer fordult.
1: Megesett, igen. De hát... Valóban olyan helyzet, ahol helyet kell állni. Nincs más.
0: Úgyhogy ezért kell két orvost küldeni. Mindjárt.
2: Pszichológus?
0: Pszichológust, az biztos, az szokott lenni ugye a science fictionökben egy pszichológus tagja.
2: Hát meg azt gondolom, hogy azért érdemes pszichológus küldeni, mert hogy egy olyan helyzettel szembesülnek mindenképpen egy ilyen izolációs térben, amivel nem foglalkoztak, és legalább egy ember kell, aki azt a problematikát megoldja.
0: Nyilván az összes szívben a pszichológus lesz az első, aki bekattam.
2: Aki pszichopatul, nem pszichopatul.
0: Igen, tehát akkor két pszichológus. És művész. Tehát egy nagy dilemmája volt az összes holdexpedíciós űrhajósnak, hogy ő nem tudja leírni, nem tudja megfogalmazni. Volt, aki festő is, azt próbálta lefesteni, vagy kifesteni magából, és utána csak festészettel foglalkozott. Tehát azt nagyon sokan elmondták, hogy hát ide egy költő kellett volna, hogy közvetíteni tudja azt az élményt a 6-7 milliárd földrakó számára, amit ők nem tudnak közvetíteni.
1: Hú, igen, és nagyon szép. Még nagyon űrhajósok között se választottak soha, így látjátok, pedig ez mennyire igaz. Támogatjuk ezt a kezdeményezést, művészeket a világűrbe, igen. Itt ugye ez a Marsra készített elő, de szerintem sokkal reálisabb cél, vagy lesz előbb a Holdon bázisunk. Mennyire különbözik a kettő? Hát nyilván különbözik, de van-e valami készülődés?
0: Én szerintem, hát a készülődéseket
1: ugyanúgy, vagy van-e más készülődés, meg...
2: Én konkrétan találkoztam egy jelentkezési lappal.
0: Hát miért?
2: Csillagokat is lehetne.
0: Csillagokat is el lehet nevezni, vannak ilyen szervezetek, amik ezzel foglalkoznak, de attól még annak a csillagnak nem ez lesz a neve. És ugye az űrturisták is már hosszú százas sorokban állnak a még nem létező űrhajóra és űrbázisra. Tehát, hogy mit is kérdeztél, hogy a... Hogy a Holdra, hát mi a különbség? A Holdra az a különbség, hogy az itt van a szomszédban.
1: Hát ez jó, nem?
0: Hát ez egy akkora különbség, hogy végülis ez az, ami betesz az egész Mars expedíciónak, hogy ez nem egy kicsit nagyobb feladat, kicsit nagyobb ugrás az emberiségnek, hanem ez egy több nagyságrenddel több problémát jelent. Nem csak az, hogy időben sokkal tovább kell kitartani a életfenntartó rendszereknek, anélkül, hogy elromoljanak, hanem a kozmikus sugárzás, a pszichológiai hatások, és ezen belül pedig az, hogy ott aztán tényleg nincs visszaút. Tehát az Apollo 13-at nem lehet egy Mars expedícióval megcsinálni, hogy akkor most gyorsan visszahozzuk.
1: Egyelőre nem ismerjük ezt legalábbis.
2: Hát egyelőre én úgy tudom, hogy a visszahozás sem ismerjük, tehát egyelőre egy útra szólnak ezek a jegyek.
1: Na de nem. Akkor szóval a Hold, nem. Az a mi akarunk a Marsra menni, hogyha még a Holdra is mehetünk még rendesen. Itt utalnék esetleg, itt behoznám a beszélgetésbe, nem tudom, te ismered, de mi is ez a Holdas könyv, mint olvastuk mind a ketten, Szabi? A Limit című könyv, Frank Schatzing, kiváló szkifie, mint egy 20-30 év múlva játszódik, és már a Holdon megnyílik az első luxusszálloda, épp ez a történet körül forog, meg energiát bányásznak ott kínaiak.
2: Éppként az, hogy energiát bányásznak, most már hát ilyen
0: hélium.
2: Igen, héliumot bányásznak, ez most már egyre többet előfordul, én már kezdem azt sejteni, hogy ez egyfajta behetető kampány.
0: Hát de mihez bányásszák, mert fúziós erőműfűzőn
1: és megcsinálnak a fúziós erőművet, meg az űrlift, tehát az űrliftet megcsinált egy ilyen Branson-szerű Virgin figura, és hát működik az egész biznisz, és aztán persze nyilván bonyolódik a cselekmény, nem múlik meg mindent.
2: Ez egyfajta szemlélet, Fonnegutnak meg az a szemlélete, hogy az űrkutatás az annak a tudománya, hogy ki tud nagyobb tárgyat kidobni a semmibe.
1: És akkor még mondok valamit ehhez az aspektushoz, hogy talán azt hallottam, hogy ez az egész mostani Mars expedíció, ugye, ami hatalmas dolog az emberiségnek, ez ugye rendkívül nagy anyagi ráfordításból tudták csak létrehozni, de ez a rendkívül nagy anyagi ráfordítás egyenlő a Microsoft egy negyedéves nyereségével. Ez tehát ahogy bekapcsolódnak az igazán tőkeerős magáncégek, olyan erőt kap az egész űrkutatás, hogy...
0: Vagy a katonai költségvetéshez szokták hasonlítani, hogy abból többször is el lehet menni a Marsra, mint egy évben költenek
1: békefenntartást. Így van.
2: De hát gondolom, hogy valahol ennek az útnak az egyik vége az a hasznosítás. Mint ahogy én magam is olvastam olyan cikket, ami arról azt elemezgette, hogy mi lenne, hogyan tudnánk bevontatni egy kis bolygót, aminek elég magas.
0: Igen, hogyha elfogyott az összes vas érc a Földön, meg minden, én nem gondolom ezt. Szóval a holdaszállás sem ilyen praktikus okokból történt, hanem egyszerűen...
1: Ki vagy is, meg vagy...
2: Nem
1: praktikus.
0: Ha ott van a hegy, akkor föl kell mászni rá. Hát az ember az olyan, hogy azért lettünk emberek, mert kíváncsiak vagyunk. És kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen a hold. Kíváncsiak vagyunk, hogy ott, illetve nem kíváncsiak vagyunk, persze a holdi kőzetek visszahozása az egy alapvetően fontos dolog volt, de azt automaták is vissza tudták volna hozni, sőt az oroszoknak automaták hozták vissza. Amit most a Marson csinálunk, az a 3D-s, majdnem real-time felfedezése a roverek segítségével a Mars felszínének, színesben, szélesvásznon, szagosan, az miben különbözik attól, mint hogyha egy ember oda elmenne? Sokkal többet lát az a rover, mint amit egy ember látna a maga 16 kamerájával. Tehát nem biztos, hogy azért, persze az ember nyilván sokkal gyorsabban mozogna, többet fel tudna fedezni, be tud kalapálni, meg tud fúrni, észrevesz olyan dolgokat, amiket a rover nem vesz észre. De hát a rover az a földi irányító központban ülő embereknek a szeme és a karja. Tehát ez már majdnem egy emberes expedíció, de mégsem vagyunk ott. Tehát a jelenlét, az aura, hogy így fogalmazzam, az nincs meg semmilyen automata expedícióban. Szóval szerintem azért kell oda menni, hogy legalább egy képviselője, vagy valahány képviselője az emberiségnek, az megtapasztalja a Marson állás élményét, a Holdon állás élményét. Tehát ő, ami küldöttünk, aki minket képvisel, és akkor mi voltunk ott. Nem a mi automatáink voltak ott, hanem mi voltunk ott.
1: És utána mehetnek az automaták? Mehetnek a robotok?
0: Hát
1: dolgozni?
0: A Holda még csak az sem nagyon volt, mert utána már érdektelenné vált nagyon sokak számára a Hold.
1: Érdektelenné?
2: Tudod, igen, ott már volt. Ez az újra törekvés.
1: A legérdekesebb dolog a világon.
0: Utána egy nagyon nagy zuhanás
1: volt. Mennyi nem tudunk róla még
0: szerintem. Kutatásban, igen. És most az elmúlt években kezdték el megint nem a felszínen, hanem csak űrfelvételekkel újra fényképezni.
1: Hát, távoli pislogásokat próbálunk kivenni a nem látható égbolton, és akkor itt van előttünk egy ilyen gyönyörű bolygó.
0: Amiről nagyon sok mindent
1: titokkal,
0: nem tudunk, de... De
2: már... Én most nem akarom elvinni ebbe az irányba, de én például a második szomszédunkat se ismerem, tehát nem, hogy a Holdról keveset tudok, de arról, hogy ki
1: nyilván,
2: aki közvetlen.
1: Nyilván nem tudjuk, mi van a tengerek alján, se tudjuk, szóval még a saját bolygókat se ismerjük, meg a Föld középpontjába, de hát azért itt ugye planetológiáról beszélünk most.
0: De a Holdon... Ugye miért?
1: Téged izgat a Hold, mint planetológus?
0: Így van.
2: És engem is kérdeztük meg a szakterületet egyébként.
1: Igen, melyik a bolygó?
0: A geológusok, az asztrogeológusokat ugyanaz hajtja sok tekintetben, mint bárkit, aki más bolygókkal foglalkozik, hogy ott van-e élet. És a Holdon nincs élet. Tehát a kutatásokat, a pénzt, a Mars kutatásra, a kongresszustól megszavazzandó pénzt, az az első szempont. Kövesd a vizet,
1: madzag.
0: Kövesd a szenet, kövesd az életet. Az élet, mindig az élet van a legvégén.
2: Barátkozni akarunk?
0: Nem, azt akarjuk megtudni, hogy a naprendszerben egyedül vagyunk-e, vagy sem. Tehát, hogy ez az alapvető kérdés, hogy csak a Földön fejlődött ki élet, vagy sem. Az is egy kérdés persze, hogy a Marsról származik-e a Föld élet, vagy sem. Tehát, hogy a Földitől független módon egy evolúciós vonal elindult-e. Ez a végső cél az Európa kutatás. Tehát régen az összes nagy naprendszer égitestet kutató űrszondának ez a végső célja, hogy ennek a megválaszolásában segítsen, és bármit indítasz a Holdra, az ebben nem fog segíteni. Tehát az egy zsákutca ebben a tekintetben. A geológusoknak nagyon fontos. Az egész abszolút korkalibrálás az a Hold közetek alapján történik az egész naprendszerben. Tehát az egy kulcs. De a nagy kérdés, ez nem visz közelebb.
2: Élet más bolygókon, a vendégünk dr. Hargitay Henrik, a BTK adjunktusa, a planetológus. Zenünk egy kicsit, aztán visszajövünk, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért is akarunk máshol életet találni.

0: Nos.
1: Sziasztok rádióhallgatók, itt a hármas mikrofon.
2: A hármas mikrofonon megjött Kános.
3: Hello, kedves rádióhallgatók, nagyon nagy öröm a harmadik utasban a bolygókról beszélgetni végre. Sőt, nem is a bolygókról. Én a műsor elejét, ahogy hallottam, próbáltuk kiterjeszteni a Földön kívülről az ügyet, de a vendégünk azt mondta, hogy egyelőre még ezzel is épp elég kérdésünk.
4: Hihetetlen mértékletességről tettél tanúbizonyságot, hogy eddig nem is szólaltál meg, holott ilyen izgalmas témánk volt.
3: Jegyzeteltem és megpróbáltam összefoglalni mindazt, ami nekem ez kérdésként felmerül.
4: De... Kedves hallgatók, akik csak véletlenül tekerőztetek ránk, ez itt a Tilos Rádió, benne a harmadik utas című embermagazin, és vendégünk dr. Hargitay Henrik, planetológus, a BTK, az ELTE BTK adjunktusa. Volt valami olyan kérdésem?
1: Élet. Nem, a kedvenc bolygó, nem?
4: Kedvenc, az a Krull, hát ez egyértelmű.
1: Hát, hogy a szakterület, vagy biztos van ilyen.
4: A szakterület biztosan. A szakterület biztosan.
5: A szakterületem az bolygó geomorfológia, tehát planetáris geomorfológia, hogyha, tehát felszínalaktan, felszínformáknak a vizsgálata más égi testeken. Kedvenc bolygó? Hát ez szörnyű nehéz kérdés.
1: Egy hármas rangsort.
5: Kezdem felfedezni a korai földet. Az egy érdekes kérdés. Azt tetszik.
4: Szép szóra, igen. Mire gondolsz?
3: Amikor még egyben voltak a lemezek.
5: Igen, a geológusok korai Mars, meg korai Föld néven említik azokat a bolygókat, amik a mi helyünkön voltak. Ez 3-4 milliárd évvel.
1: Jó hely volt ezek? Úgy érzed?
5: Hogy?
1: Jó hely volt a korai Föld?
5: Hát nekem biztos, hogy nem életfenntartás szempontjából nem lehetett valami ideális, de hát az egy másik bolygó. Ahhoz képest, amit mi ismerünk. Ahogy mi ismerjük a Földet, az nem az. Itt sok bolygó volt ebben a naprendszerben, ami már nincs.
3: Hát vagy nem olyan, mint amilyen volt
5: hát
3: akkor.
5: Igen, hát tehát az evolúciós folyamatának valahol vagyunk, tehát én a kisgyerek Földet szeretném megismerni közelebb.
3: És most amúgy hol tartunk? Középkorúak vagyunk már? Gyerekünk van esetleg?
5: Már vannak kis kristálymaradványok, amik ebből a korai állapotból maradtak fönn, és azokra alapozzák a konkrét eredményeket, tehát hogy indult be a lemeztektonika például.
3: Na igen, ez például érdekes, mert én amit olvastam kútfőből, arra gondoltam, hogy mivel eleve van egy ilyen külső behatása a bolygókra, tehát hogy a napok körüli forgás, vagy egyáltalán a többi elemnek a behatása, ez mindenképpen a pályát is változtatja, és olyan hatalmas erőkről van szó, amik még a felületen is beindítják ezt. Na most ehhez képest mit tanít a tankönyv?
5: Milyen volt az, amikor a Hold sokkal közelebb volt hozzánk?
3: A Hold az nem a Földből jött ki?
5: De hát a Földből meg még egy másikból. De amikor pályára állt az a sok törmelék, és hát ez a legújabb elmélet persze, ez is csak egy modell számítás, és kialakította azt az égi testet, amit Holdként ismerünk, akkor az sokkal közelebb volt, és azóta is távolodik tőlünk. Tehát a sokkal közelebb volt azt jelenti, hogy iszonyú nagy árapály hatása volt az óceánokra is, meg a kőzetre is. A vulkanizmus sokkal nagyobb volt, a belső sokkal nagyobb volt, tehát minden sokkal gyorsabban zajlott, sokkal fortyogóbb volt a felszín.
3: De várjunk, csak az elejét szeretném megtudni, mert én úgy tudom, hogy vagy egy meteorit belecsapódott a bolygónkba, vagy valami hatalmas nagy vulkán kitörés hatására egy nagyon nagy darab kő leszakadt, és akkor ezek szerint sok kicsivel együtt a külső nyomás hatására, illetve forgolódás hatására elkezdett összébálni.
5: A történet eleje az a protoplanetáris korong.
4: Ezt akartam mondani.
3: Korong?
4: Diszk.
3: Aha.
5: Igen. Tehát a nap körül, amikor még nincsenek bolygók, akkor itt ez a ködszerű, sok kis apró porszem kering egy síkban, és ezek kezdenek el egymáshoz tapadni gravitációsan, és ha már kettő összetapadt, akkor az már kétszer olyan erősen vonza a többit, tehát akkor beindul egy ilyen pozitív visszacsatolás, kialakulnak a planetezimálok, amik már ilyen kisebb égi testecskék, de meg rengeteg van belőle, akkor a planetezimálok is egymáshoz csapódnak, abból kialakulnak nagyobb égi testek, amiket bolygóembriónak hívnak, azok is tovább csomósodnak, egymásba csapódnak, abból a protobolygók kialakulnak, de még mindig megvannak a bolygóembriók, és akkor a protobolygókba csapódnak bele a bolygóembriók, amikből az óriási becsapódások, például amit mondtunk, ez a sterilizáló becsapódás kialakul, és végül, ha elfogytak a bolygóembriók, a kis égi testek meg a maradék, az pedig koncentrálódik ugye a kis bolygóövben, és kitisztul a naprendszer, tehát ez a köd, ez a korong, ez megszűnik létezni, akkor alakult ki a Föld. és akkor már nincs több becsapódás, tehát nincs több olyan esemény, ami föltörné a kérget. Tehát a kéreg megszilárdulhat, és ha már megszilárdult, onnantól jön az én szakterületem, a geomorfológia, mert onnantól már azok az alakzatok, amik már szilárd kéregbe csapódnak, azok már megmaradnak, vagy valamilyen nyomuk meg tud maradni. Ott kezdődik a történet. De ez a történet a Földön is becsapódásokkal kezdődött. A Földet nem úgy ismerjük, mint amit kráterek szaggatnak, de az a korai Föld, azt ugye egy lemez volt, mielőtt még beindult volna a lemeztektonika nyilván. Óriás kráterek voltak, meg mindenféle kráterek voltak, de volt víz is.
3: Ezt akartam pont megkérdezni, tehát hogy a Földünk egyik nagy különlegesség ez a hatalmas mennyiségű víz, amit így nem nagyon tudnék magyarázni más bolygókon tipizált esetekkel. Hanem
5: viszont
3: hogy is került ide?
5: Nem tudjuk.
3: Nem tudjuk, hogy került
5: nem
3: a víz
5: tudjuk,
3: a
5: de valószínűleg nem itt keletkezett. Könnyen lehet, hogy a Vénuszon is volt víz annyi, mint nálunk, de az elméletek azt mondják, hogy a vizet azt behozták az üstökösök. Tehát ugye mondtuk, az elején volt erről szó, hogy frostline ide meg oda. Tehát az kívül tud csak a víz keletkezni, itt benne nem. Tehát logikusnak tűnik ez a feltételezés, hogy ami víz van a Földön, az nem az itt levő anyagból keletkezett, hanem azt hozták be a már a külső naprendszerben keletkezett jegeségítestek.
4: Égés termékként egyébként keletkezett víz?
5: Égés termékként.
3: Az üstökösök, ahogy ugye becsapódnak.
4: Hogyha nem, de üstökösök azok...
5: Égetsz egy gyertyát, akkor abból is lecsapódik víz. De hát a nap belsejében...
4: Elgondolok, tehát ilyen kozmológiai méretekben...
5: Kozmológiai méretekben a csillagok hidrogénből héliumot, héliumből előbb-utóbb oxigént csinálnak, és az oxigén meg a hidrogén, hogyha az rendelkezésre áll, fölrobban a Nova lesz a nap, akkor ott van oxigén, van hidrogén, akkor miért ne lenne belőle?
4: Ez nem nagy bum, hanem nagy...
5: Ez nem, ez Nova.
4: Nagy
5: Nova, ez Nova. Már a csillagoknál. És akkor itt most a protoföldnél tartottunk, ami már egy szilárd burkolattal rendelkezik a burkolatnak. Nem útépítők vagyunk, kéreggel rendelkező égitest, és akkor ott kapott egy ilyen elkéső, későn ébredő bolygóembriót, ami Tejjának hívnak, és az így oldalról csapta le a Földnek az anyagát, tehát nem szembe kapta a Földet.
3: Lepattintott a Föld,
5: hanem, akkor, ugye? Nem is kacsázott, hanem hát úgy sréhen csapódott bele, lesodorta a köpenyanyagot, a magja beleépült a Föld magjába, a köpenyanyag meg az ő köpenyanyagának egy része pedig.
3: De akkor nem is lepattant a bolygóról, hanem bele...
5: Nem.
3: Bele.
5: Tehát, hogy oldalról, a szélét lecsapta, tehát megskalpolta.
3: De közben nem pattant el, hanem bele...
5: Igen, és beleolvadt, és aztán
3: a Föld anyagába.
5: Egy része beleolvadt, a másik része ki, és ezért egészen más az összetétel a Holdnak, mert úgy néz ki most, hogy a Hold közetekből éppenséggel úgy néz ki, hogy a Hold anyaga az a Föld köpeny, régi köpeny anyagából keletkezett, tehát abban nincs meg az a rengeteg vas, ami akkor már a Föld mélyre lesüljön.
3: Hát ez nagyon, nagyon izgis, mert azt, hogy a Holdat ugye a legkevesebb ember tekinti a Földből keletkezett dolognak. Hallgassuk meg a telefonálót.
4: Parancsolj, kedves betelefonáló.
0: Sziasztok, ember vagyok. Amit én soha nem értek meg a becsapódásoknál, mondjuk, hogyha egy ilyen nagy becsapódás történik, mint amikor a Hold, hogy a Holdnak az előzménye becsapódott, hogy mennyiben módosítja ez a Földnek a pályáját. Mert ugye a Föld ugye meglehetősen, hogy nem tudom, hogy ezt mennyire finoman tudom fogalmazni, meglehetősen kiegyenes egyensúlyi pályán kering a nap körül. Most becsapódik ide egy bolygó, az biztos, hogy valamelyik a Föld pályáján módosít. És hogy van az, hogy a rengeteg becsapódás abban az időben nem indult el a Földet egy olyan úton, olyan pályán, ami szépen lassan vagy a napba belezuhant volna, vagy távolabb került volna a naptól.
5: Ha belezuhant volna, akkor azt már nem tudnánk megvizsgálni.
0: Az világos,
5: azokat tudjuk csak vizsgálni, hogy... nem zuhant. Lehet, hát én nem
4: elképzelhető. Nem tudjuk, hogy hány zuhant bele.
5: Igen. Ami változást csinált, azt látjuk, mert a Föld tengelye nem egyenes. És úgy néz ki, hogy az összes olyan égitest, aminek nem egyenes a tengelye, akár teljesen feje tetejére áll, azt mondják az elméletek, hogy azok ilyen becsapódások miatt, tehát kibillenti a tengelyét. Valószínűleg a pályáját is megváltoztatja valamennyire.
0: És nem törekszik vissza a Föld abba az egyensúlyi állapotba, amiből kizökkentették, hogy mi?
5: Igen, egy ideig azt mondják a modellek, hogy imbolygott, tehát mint az inga, próbált visszaállni, és aztán most sem fix a, ugye a éghajlatváltozásokból, égkorszakokból tudjuk, hogy most sem teljesen egyenes a Föld pálya, de a Hold stabilizálja állítólag, tehát a Hold gravitációs hatása az egy bizonyos tollig fok dőltségen belül tartja, ami nincs meg a Marsnál, ezért a Mars sokkal jobban imbolyog, ugye a Mars is ki van billenve.
0: A másik, ami kérdésem ezzel kapcsolatban, mert ugye a Hold is felmerült, hogy a Holdnak mennyire, a pályára mennyire elítés a Föld körül a nap miatt. Tehát ugye hogyha a Hold most, elvileg, ha a Föld nem lenne, akkor a Hold a nap körül keringene, ugye? Elvileg.
4: Most is ezt
5: csinálja. Ha nem lenne a Föld, akkor Hold se lenne, most úgy néz ki.
0: A nap gravitációja az most, hogy mondjam, egy tömegként kezeli a Földet meg a Holdat, vagy a Holdra is külön hatás van a nap gravitációjának?
5: A Hold földrendszer tömegközéppontja a Föld belsejében van.
0: Tehát akkor azért nem.
5: A Hold az viszont, az érdekes az, hogy nem az egyenlítő körül kering, hanem egy 5 fokra rá. Tehát van valamennyi dőltsége a Hold pálya síkjának a Föld tengelyéhez képest, ami megint problémákat okoz, hogy ez mitől van.
0: Tehát elvileg nem képzelhető az el, hogy ugye tudjuk, hogy a Hold távolodik, és mit tudom, hogy x százal év múlva már csak egy pont itt lesz az égen, de az nem képzelhető el, hogy a Hold mint előbb-utóbb a nap körüli pályára áll.
5: Szerintem
3: önállóan.
6: Leszakad a Hold a Földtől?
0: A Hold távolodik egyfolytában. Tehát de ez egy olyan pont, amikor a Föld gravitációja már kisebb lesz a napéhoz képest. Elképzelhető az, hogy a Hold egy idő után a nap körül fog keringeni.
5: Nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy belátható év milliárdok a sokadikon éven belül nem. Annyira gyorsan azért nem távolodik. De akkor pedig,
4: erre ne parázzunk rá.
5: De abban, az egy nagyon jó felvetés, hogy egy naprendszer dinamikája az egy ideig stabil, aztán instabilá válik egy idő után, de ez megint csak, tehát ez 100 milliárd éves nagyságrendben történik, és most az egész világegyetem 13-14 milliárd éves.
1: Azt jó tudom, hogyha nem lenne Hold, akkor nagyon élet se lenne, ugye? Vagy szóval annyira olyan hatások...
4: Hát azért ezt szerintem úgy lehetne kipróbálni, hogyha lenne egy ilyen Föld Hold nélkül.
5: Na, hadd tegyek vissza ehhez az életkérdéshez.
4: Az életkérdéshez már csak azért is, mert arra is kíváncsi vagyok az élettel kapcsolatban, hogy ez miért ilyen központi kérdés
5: mert
4: nekünk.
5: Pont erre egy válasz. Praktikus okokból én azt gondolom, hogy egy másik életnek a fölfedezése, az pont olyan lenne a biológusoknak, mint ahogy mi planetológusok játszunk a naprendszerben ezekkel a pipettázott égitestekkel. Tehát a biológusoknak viszont nincs másik. Nekik csak egy vonalat tudnak követni. Ők nem tudják, hogy még hogyan keletkezhet akkor élet azon
4: de
5: kívül.
4: Azért annyira nem szegény az a vonal, tehát de lehet egy vonal vizsgálni van. A delfineket, most vannak de ezek az arzén, az van a baktériumon.
5: Igen. Na, az archák az egy érdekes dolog, mert az visszamegy a legősibb állapotokhoz, de a földi kémián egy kémián alapul az összes élet. Tehát az RNS, DNS ez egy.
1: Szén alapú, ugye úgy szokták.
5: Hát egyrészt szén alapú, másrészt pedig a
1: víz alap.
5: A DNS-nek a összetevő kockái, azok azonosak mindenhol.
3: És az az elmélet, ami szerint ott hibázzuk el, hogy eleve földi típusú életet keresünk?
5: Igen, de azon kívül csak kettő spirál alapú életet ismerünk, vagy egyes spirál
3: ellenes
5: alapú életet.
3: Ez ugyanaz, mint hogy a kutató ember csak az emberhez képes egyáltalán ezért, felfogni ezeket a dolgokat.
5: És ezért fontos, hogy egy másikat is lássunk, ami nem az RNS világból indult el, hanem más kémiával, más anyagokat épít bele, ha vannak sejtjei, akkor a sejtjeibe. Tehát a biológusok na, nagyon nehéz úgy feltenni kérdéseket, azért keresünk a földtípusú életet, mert nem ismerünk más, de nyilván keresni csak ott tudjuk, de a vízen és szénen alapuló életnek is lehet még sokféle más változata, amit mi nem ismerünk. És lehet, hogy a Földön is volt a legősibb időben. Tehát lehet, hogy itt egy óriási verseny alakult ki a különböző életek között, ami az egyik pocsolyában így alakult ki, a másik pocsolyában meg úgy, és akkor találkoztak, és mi vagyunk a sikeresek, mert mi lenyomtuk a többieket.
4: A szén alapú megette a szilícium.
5: A szén alapú minden megesz, igen. És még az is lehet, hogy most is kialakulna másik. A Föld egy lakható bolygó, úgy tudjuk. Akkor miért nem alakul ki az elmúlt 4 milliárd évben másik élet a Földön? Mert a mi általunk ismert élet mindent fölzabál.
3: De nekem erről az jut eszembe, most egyrészt ezt nem biztos, hogy külön lehet választani, de mondjuk mi, mint egyfajta evolúciónak nem is a végtermékei, de már egy erős fokozatai, tehát már sokadik fokozatai, mi valamilyen módon megállapodunk és elégedettek vagyunk az életnek az ilyetén szemléletével, és nagyjából bekategorizáltuk, stb. De lehet, hogy velünk párhuzamosan egy nem anti-élet, de egy teljesen másik élet ezen a felületen. Érted? Lehet, hogy a nátha vírusok már rég a Föld uralmára törtek, és mi csak a hordozójuk vagyunk, és lehet, hogy az ottani tudósok azt mondják, hogy hát jó, ez az ember, de...
4: Mi van, mit okoskodunk, hogy milyen fontos a magunk a létformánk, és mi csak a mitokondriumoknak vagyunk egy ilyen...
3: Hordozó, igen.
4: Ott élnek belül egy ilyen biztonságos kis burokban.
5: De a rendszer szempontjából mindegy, hogy mi vagyunk, hogy mi hol vagyunk itt elhelyezve ebben a rendszeren belül. Maga a rendszer
4: a
5: az egy.
4: Nem mindegy,
3: Nem, abban igaza van, hogy tényleg a rendszerből nem tudod kijönni.
4: Ez nem is kérdés.
5: És nem biztos, persze nem, mert hogy a föld mélyén még lehetnek olyan izolált helyek, ahol még megmaradtak, ugye az arhákat is mostanában fedezik föl. Tehát más...
4: Az kicsit egyébként hihetetlen sztori is.
3: Azt egy pillanatra elmondanátok annak, aki én nem tudom például. Tehát arzén alapú baktérium?
5: Nem feltétlen arzén alapú, azok a legősibb, ez más...
1: Kén, meg ilyesmi, nem? Vagy...
5: Extremofilek mind, vagyis hogy ezek mind akkor
4: különlegesen extrém.
5: Ezt meg én nem tudom nagyon elképzelni.
3: Vulkánt hallottam, meg a másik, ez az Antarktisz alatti 4 kilométeres jég alatti
1: talaj. Hát ilyen füstölgők.
5: Elméleti egyelőre.
3: Ez még elméleti.
5: De az extremofilek azok akkor keletkeztek, amikor még sokkal keményebb volt az élet feltétele itt a Földön, tehát nagyon magas volt a hőmérséklet, a sugárzás is lehet nagy, a sótartalom is, tehát mindenből extremofil azt jelenti, hogy mindenből az extrémet kedveli, tehát nem kibírja, hanem kifejezetten az ő optimális szaporodás az optimális helye. Amit én nem tudok elképzelni, hogy ugye minden, azt mondják, hogy minden extremofil, legtöbb extremofil azok voltak az őseik, amik a korai Földön léteztek, tehát ők alakultak ki nyilván a legrosszabb körülmények között először kialakuló lények, azok az elsők, és aztán tehát, hogy azok hogy tudtak máig fennmaradni, miközben a környezet folyamatosan változott, tehát, hogy ez, én nem vagyok biológus. Most egy biológus nyugodtan betelefonálni.
4: És egy különösen végtelen folyosóra nyitottál be.
5: Ez ugyanolyan, mint hogy lehet az, hogy mindenhol leteszem az ételt, és mindenhol almakukacok fognak kibújni belőle, akárhol is vagyok, holott ott nem voltak kukacok korábban. Tehát azok az extremofilek, azok hogy tudnak túlélni akármilyen környezetben, hogy egyszer csak fölbukkanjanak a Yellowstone Parkban például. Az Yellowstone Park az nem 4 milliárd éves. De ez az én tudatlanságom csak, hogy...
3: Hát de ez ugyanazt a fura kérdést felveti, mint hogy oké, van az evolúció, meg a majomtól származott az ember, de hol vannak a fokozatok? Tehát hogy került A-ból a B-be?
5: Kevés a ősmaradvány, tehát a fokozatokat meg lehet találni, csak...
3: De nem gondolom ezeknél az extremofileknél
5: is. Ja igen, hát igen, igen, extrém.
3: Én nekem
5: krém. A fokozatok megvannak, persze. Tehát az extremofilek is mai élőlények, és nem a... Nem,
1: kortársaink.
5: Igen, kortársaink. Azok mögött is egy 4 milliárd éves, 3-4 milliárd éves evolúció van. Mint mi mögöttünk. Tehát nem tekinthető... Nem mondhatjuk azt, hogy na most egy...
1: És ők is ennek a bizonyos DNS és szén alapú az életnek a részesei, ugye?
5: Igen.
1: Tehát
5: ők az viszont biztos.
4: Hát szerintem a mi szempontunkból egy dolog érdekes. Ehetők?
5: Igen, hosszú távon, mint az algák. Azt kéne csinálni, hogy a Földön lekeríteni egy helyet, ahol sterilizáljuk, és megnézzük, hogy mi történik. Tehát egy kőzett darab, egy nagyobb napfénynek persze az a baj, a légkör sem.
3: Igen, tehát, ez az, hogy a Földön nem lehet csak úgy sterilizálgatni.
4: Sterilizálunk egy területet, és várunk vele 100 milliárd évet?
5: Vagy? Igen, ez egy jó projekt lenne. EU-ra kéne pályázni, hogy...
1: Hát, fölgyorsítjuk az időt, ez egy mellékprojektként így megvalósítjuk.
4: Na, de engem a pszichológia is érdekel már, mint hogyha hajlandók vagytok velem erről gondolkodni, hogy miért izgat minket ez a Földön kívüli élet ennyire?
1: Na,
4: hogy csak azért, mert nagyon sok ezzel kapcsolatos információt raktak be a fejünkbe gyerekkorunkban. Halló,
7: szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Tukosi Miker vagyok. Ha a fejlődést egy folyamatos vonalnak tekintjük, akkor az ember után mi jön?
3: Nagyon jó, nagyon jó. Megkérdezzük.
4: Übermensch, hát az egyébként.
1: Van ötleted, vagy javaslatod esetleg?
7: Teória? Nem, csak az asszony... de most így elborult a golyom.
5: Állítólag a legfejlettebb, a lovak állítólag nálunk előrébb vannak az evolúciós sorban, mert ők utánunk alakultak ki. Vannak nálunk már frissebb termékei is ennek
4: és alázatosabbak is, hiszen a hátukon cipelnek
7: minket. Olyan jó lenne megtudni, hogy 4,5 milliárd év múlva hogy fogok kinézni.
5: Aha. Fél milliárd év múlva...
4: Én ezt konkrétan meg tudom mondani.
3: Akkor már porszerű lesz.
5: A modellek azt mondják, hogy fél milliárd év múlva elérünk oda, hogy megint csak extremofilek lesznek a Földön.
7: Jaj. akkor nem fogok írni sört.
5: Ez a rossz hír.
4: Lávalány és lávafiú.
3: Igen, lávalány és lávasrác.
5: Mert hogy most van csúcson.
7: Hallgatlak benneteket, vigyázzunk egymásra.
1: Igen, azt hát gondoltam, ezek komoly nagyok lesznek el, ez a kérdés, ugye, ezek a extremofilek,
5: de
4: ez extremofilia?
5: Ez a fél milliárd év, ez egy nagyon jó kérdés, mert vagy a mi, hogy mi leszünk mi fél milliárd év múlva, kik lesznek, illetve azt mondom, hogy a Földön az első értelmes lény, amit mi intelligensnek definiálunk, az valószínűleg az ember, mert a dinokról nem találtunk ennek nyomait. Hát a delfinek meg, jó, akkor az intelligens, értsük azt, hogy technológiát létrehozni tudó, űrutazni tudó, a delfinek intelligensek, de nem tudnak űrutazni. Viszont,
3: vagy nem tudunk róla.
5: Vagy titokban csinálják. Viszont ha azt mondom, hogy a biológusoknak is sok példa kéne, a planetológusoknak már van sok példa. Az értelmes lényekből én azt gondolom, hogy úgy érdemes ránézni a bolygóra, a Földre, hogy nem azt nézzük, hogy most milyen, hanem mint ugye a teológia szerint Isten nem időben létezik, hanem időn kívül van, tehát minden pillanatot egyszerre lát, akkor nézzünk mi is így a Földre, hogy minden időpillanatot próbáljunk meg egyszerre nézni, és akkor azt látnám én a lelki szemem előtt, hogy a Földön bizony több értelmes lény is kialakul a jövőben. De azok az értelmes lények nem az ember lesz. Tehát könnyen lehet, hogy amikor oda eljutunk, azt nem is biztos, hogy hiszem, hogy el kell hagyni a naprendszert, de ha ide eljutnánk, és a Földön még vannak lények, akkor az biztos, hogy nem az ember fogja elhagyni a naprendszert, mert mi biológia, most azt mondanám, hogy képtelenség, hogy akkor is létezzünk ilyen 10-100 millió év múlva, de persze az ember volt az első, amelyik meg tudja saját magát is változtatni, tehát még lehetséges változás ebben a dologban, de ha a biológia normális menetét követjük, akkor itt még sok értelmes fajnak van lehetősége arra, hogy néhány évmillió alatt kialakuljon. Vagy sem, az is lehet persze, hogy nem, hiszen az lehet, hogy az ember egy véletlen.
4: De most akkor megcsillantottad előttem a reményt, hogy lehetséges, hogy valamikor lesz értelmes élet ezen a
3: bolygón. Na de várjál, itt az a baj, hogy mi azt mondjuk, hogy pont az értelem az, ami minket egy magasabb szintre emel, mint mondjuk egy
4: fránya delfin.
3: Na de ez a baj, pont ezt akarom mondani, amit az előbb is mondtam, hogy az ember csak önmagához és önmaga hatalmasságához tudja ezt mérni, de sok mindent fel sem tud fogni, akár az állatvilágból, vagy ne egy Isten olyan dolgokból, amit ugye mivel nem tud felfogni, ezért nem is tud a létezéséről.
5: A legalapvetőbb dolgokat nem tudjuk
3: például. Igen. Tehát eleve, hogyan lett nullából egy például a jó öregnek? Kezdeti kérdés. Igen.
1: Illetve hát mindig valami olyasmit gondolkodunk, ami az egyént feltételezi, hogy ugye vannak például hatalmas hangyakolóniák, amik hát már szinte a tudatosságot mutatják mindenképpen. Hol lépik át itt ugye az intelligenciát, csak mondjuk hát nem. Nem egy-egy fő, hanem valami nagyobb egység.
5: Hát ez Fred Hoynak a fekete felhője. Igen. Az volt az első ilyen nagyon erősen megjelenő toposza ennek a kollektív értelemnek.
1: Ezt én nem ismerem.
3: Skifi írót ismerjük szerintem.
5: Jön a nagy fekete felhő, és üzenni akar valamit az emberiségnek. Mármint egy ilyen kozmikus felhő úszik be.
1: És nem tudnak beszélni.
5: Kellően izgalmasan ki van dolgozva, hogy valamilyen technológiai átalakulás után megszólaljon az a felhő számunkra.
3: Van a gyerekkor vége, most jut eszembe, az is valami hasonló ügyről szól, ami bolygón kívül, nem is az, hogy óriás csecsemők, de óriás agyak vannak, amik próbálnak a Földdel valami jót közölni, de ugye ott folyamatosan nem értik úgy, ahogyan kellene. És
5: hát vagy a Gaia elmélet, ugye az a klasszikus ennek, hogy a Föld az egy, és a Gaiából aztán rengeteg szifi születik, hogy tényleg lehet egy olyan bolygó, a bioszféra az az értelmes.
4: Ha már a jövőről van szó, szeretném mondani drága hallgatóknak, hogy mindenképpen készüljetek föl, ti is megkészüljünk fel mi is delfin témából, mert nyáron jön Mátray Eszter delfin kutató ide, akivel a delfinekről fogunk beszélgetni. Talán hozzá egy-két sima bőrű pajtását is.
1: És akkor két hét múlva pedig az Antarktisz, jó?
4: Két évvel még nem lesz Antarktisz. Nem, ez a fiú elment.
1: Jó, ez majd 12 hónap múlva lesz.
4: Valamikor él egy év után fog visszajönni. Ha visszajön, ha megtetszik neki, ott az élet, és oda költözik családostól, iglut alapítanak. Vagy
5: az intelligens életformákkal való kommunikáció kérdésében egy jó földi gyakorlás lenne a bálnák beszédét megtanulni. Én
3: egyszer... Akkor te is hiszel abban, hogy az emberhez a legközelebbi kommunikációs forma az a bálnás?
5: Hallottam egy rádióműsort, amiben elmondták, hogy hogyan beszélnek a bálnák. A bálnák azok ilyen haikukat írnak, amikben, tehát a bálnák beszéde az olyan, hogy udvarlásra használják, tehát hogy ki a tökösebb bálna. Azt kommunikálja a beszéd, és van egy sor, négy sorból áll egy dal. És elénekli ezt a négy sort, és a következő ismétlésben az egyik sor végét, nem, az egyik sor végéhez hozzárak valamit, az elejét pedig leveszi, tehát a sort folytatja. Igen. A következő énekben azt nem tudom, hogy most minden négyet megváltoztatja, vagy csak egyesével csinál, de a következőben megint elismétli, és megint egy kicsit variálja a követ, tovább, tehát emlékezetből elmondja az előzőt, és az eleje nélkül, és folytatja. Ezt én kipróbáltam, hogy meg tudom-e én ezt csinálni egy versben. Tehát a gyerekekkel ezt játszottam, és valami félelmetesen nehéz. Persze, hogyha az ember egész életében ezt csinálja, akkor biztos nem annyira komplikál, de...
4: Mondjuk, hogyha hozzáveszem azt, hogy a hosszúszárnyú bálnák esetében az ő kommunikációs tartományuk az ötször akkora, mint az emberi hallás tartomány, tehát mi abból csak a basszust halljuk leginkább.
5: És az a legvonzóbb bálna, aki a legkreatívabban tudja variálni. Tehát nem mindegy ez, hogy hogyan csinálod, hanem ott viccesnek kell lennie annak a variációnak. Nem csak az, hogy most meg tudtam jegyezni az előzőt, és tudom valahogy máshogy folytatni.
3: Na verjem, és akkor itt az van. De én úgy érzem, hogy az ő kommunikációjában például nincsen hibás kommunikáció, hanem inkább csendben maradnak. Tehát nincsen elrontott hajkú, hanem vagy ki mondja, vagy nem.
5: Hát nem tud tudni szaporodni, aki nem tud elég vicces hajókat csinálni.
3: Ezt jegyezzétek meg.
4: Ha már bálnák, azért én is szeretnék elmondani egy döbbenetes dolgot. A hosszúszárnyú bálnák esetében azt fedezték föl, amikor zeneileg vizsgálták az éneküket, hogy minden évben ugyanannak a dalnak a variációját éneklik, de minden évben ez a dal változik. Tehát valahol kell lennie egy bálna dalárdának, egy kis fonónak, ahol összejön.
3: Ez folyamatos elvileg, ugye?
5: Többek kilométerre
3: tartja a bálna dalokat.
5: Na, hát azt hallják, tehát ez egy nagy rádióadó egy bálna, mert hogy hát a vízben több, tehát én azt hallottam, hogy két valahány ezer kilométerre terjed a hang, hogyha a hajók nem lennének, most ez szűkül be folyamatosan.
4: És hogy például a delfinekről, Mátrai Eszter egyébként már ideje levelezett, csak mivel hát külföldön dolgozik delfinekkel, Magyarországon is elég kevés delfint talált, ezért nehéz leszervezni adásba is őt, viszont ő azt mondta, hogy például minden delfinnek van egyedi azonosítója, tehát kvázi nevük van, ilyen kis füty nevük van, ami azért hát gyönyörű és hátborzongató, és még mindig azt gondoljuk, hogy az értelmes élet az az eszköz használat.
5: De és visszatérve a Szetire, tehát hogyha találkozunk egy ilyen értelmes lényel, akinek megvan ez a művészete, hogy ilyen hajukat csinál, akkor mit beszélgetünk vele?
4: Hát Fonegutnak van erre egy válasza, ott megérkezett egy égő házhoz, leszállt egy űrhajó, és egy olyan lény lépett ki belőle, aki fingással és steptáncolással kommunikált, és elfingta és steptáncolta a rák ellenszerét, mire az égőház tulajdonosa egy golfütővel agyonverte.

0: Es it a harmadic utas? A Tylos Radio Emblem Magazine. A Vendegunk Dr. Hargita Henrik Planetologus. As Yel T E B T K Ejaktusa. Gas.
1: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utast műsort halljátok, és itt az előbb külföldi kollégánk tolmácsolásában. Bocsánat, viszont a régi David Bowie-t lehúzzuk.
2: Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Ember magazinja. A vendégünk dr. Hargitai Henrik planetológus, az LTBTK adjuktusa. Hallgass!
3: Köszönjük szépen a kompjúternek, hogy ezt is elmondta.
1: Igen, egy mesterséges intelligenciát hallottunk itt hozzászólni.
3: Szóval...
1: itt vagyunk, ebben.
3: Igazán a jövő. Még mindig nem tudom, hogy hogyan is telnek a napjaid. Te sétálgatsz haza, nézed a dombokat, eszedbe jut a múltjuk, a jelenük, a jövőjük, hogy milyen anyagból állhatnak, mi hozhatta létre őket.
4: Én Pilis Csaván lakom, és a vonat az pont abban a völgyben közlekedik, aminek a két oldalán

0: mondani.
1: Egy-két színeset megosztanál velünk?
0: Nem, ez a központi csúcsos kráterektől a gyűrt hegységeken keresztül a gejzír kúpon át, szóval, tehát a legkülönbözőbb formák.
1: Ja, olyan, mint a
0: művészet
1: történetben mondjuk a sarkainál Ferdén elmetszett homorú ívnégyszög alakú oszlopok.
0: A morfológia alapján igen, de itt a genetika is benne van eléggé, tehát nagyon nehéz elkülöníteni ugye a felszínformákat, hogy tehát van, ami kúp, ez is kúp, az is kúp, de az egyiket egy jégmag hozta létre, a másikat meg magma.
1: De amikor te ránézel egy ilyen kúpra, azért vannak érzéseid vele kapcsolatban?
0: Igen, ilyen nagyon zavaros érzéseim vannak, hiszen a kupot csak akkor fogom tudni megmagyarázni, hogy ez micsoda, hogyha tudom, hogy körülött. Igen, egyrészt, de ebben ilyenben nem is gondolkodunk planetológusok, hanem hogy megnézem, hogy a többi felszínforma, ami körülötte van, az micsoda. Tehát semmit nem lehet önmagában értelmezni, mindenhez kell, mihez képest, én is ki vagyok, kihez képest. Itt a geológiában is. Ez az enciklopédia, ez pedig, tehát most ez a fő foglalkozásom gyakorlatilag, ez egy ilyen mega-giga projekt, angolul megy, 250 társszerzővel, lektorral vagyok e-mail kapcsolatban, és ez, tehát erre megy el minden idő most.
1: Tehát akkor nem a terraformálással foglalkozol?
0: Most a terraformálás az kimarad. Próbáltam a sötét oldallal foglalkozni egy darabig, de nem találtam rá egyetlen társszerzőt sem, aki hajlandó lett volna a sötét oldalt megint. Ez nem ment. Pedig szerintem az egy... Ugye nem felszínforma, de minden égitestnek van egy sötét oldala, és na, mindegy, szóval ez sokféle
2: képen. A földnek melyik a sötét oldala?
0: Hát ahova nem süt a nap. És ez most egy nagyon nagy szót fogok használni, nem én találtam ki először, mástól hallottam, ez az életművem. Azt hiszem. Tehát ennél tovább én innen Magyarországról nem tudok jutni, mint hogy ezt megcsinálom, és lesz egy. Tehát azért kezdtem el szerkeszteni, mert én szeretném ezt olvasni, és nincs ilyen. Tehát akkor megcsinálom. És tényleg az elmúlt két évem az erre ment el, de hogyha ez meg lesz, akkor lesz egy olyan könyv, amit ha kinyitsz, akkor ott mindent megtalálsz, ami planetáris geomorfológia. Bármilyen, nem, az ennyi nem, bármilyen, ami eddig föl van fedezve, és eddig le van írva, felszín alakzatról, ki tudod keresni azt, hogy erről mik az elméletek, hogy keletkezett, miből áll, hol található, és nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, amire nem nagyon fektetnek mások nagy hangsúlyt, a tudománytörténetre. Tehát, hogy ez, mert hogy az tisztában vagyok, hogy a tudományos cikkek olvasása az megtanítja az embert arra, hogy amit ma valóságnak, vagy amit ma elfogadunk, ugye a tudomány legújabb álláspontja szerint, az távolról sem biztos, hogy úgy van, és az holnap egészen más lesz. Tehát megpróbálom leírni azt minden felszínformánál, kikutatni, hogy hogyan alakult az arról alkotott nézete a kutatóknak, és ez hogy emberek vagyunk, már kezdem azt gondolni, hogy ez izgalmasabb, mint maga a felszínforma, az, hogy miket gondolt, hogyan próbáljuk meg kideríteni azt, és milyen teljesen 180 fokos csavarok és fordulatok voltak annak a történetében, hogy mi mit gondoltunk arról, hogy az a kráterekről például, hogy azok hogyan alakultak ki.
1: Gondolom azért minden tudomány arra szolgál, hogy mi magunk saját arcunkat megláthassunk.
2: Na de várjál, én most pont ezt akartam feltenni, hogy remélem, hogy a mai tudomány már áll olyan szinten, sőt, hiszen akkor nem is tudnánk erről beszélni, hogy az embertől független, meg az eddigi mágikus hitektől függetlenül valamilyen egészen más módon kezdjen el ezzel foglalkozni, mert ugye ne felejtsük, először a hegy az egy halott isten volt, aki ott ugye hát hegyként manifesztálódott, a tenger, meg a istennek a könnye, meg a többi.
0: Mars meg a hadisten.
2: Igen.
0: Hát nem vagyok benne biztos.
2: Igen, mert én is arra gondolok, hogy ugye, ahogyan mondtam az elején, hogy az egész tudománnyal egy kicsit az az átok, hogy minden antropomorfizált. Minden mérték, minden szemlélet.
0: Ez az enciklopédia...
2: És lehet, hogy ez az előnye is, mert csak így tudjuk megérteni egyet.
0: Hát ez így van. Szóval az enciklopédia szócikkekből áll, amiknek a címe az nem egy bizonyos felszínforma, hanem egy felszínforma típus. Az pedig egy filozófiai probléma, hogy ez univerzális probléma, hogy típusok léteznek-e egyáltalán. Csak nyelven keresztül tudjuk megfogalmazni azt, hogy az micsoda, a nyelv pedig egy abszolút emberi dolog. Tehát az objektív valóság az nem szavakból áll.
2: Hát viszonyrendszerekből talán. Tehát amit éppen aktuálisan elfogadunk, jelen valóság.
0: Egy bolygó felszíne az

0: mondjuk homokszemekből áll, vagy kristályokból, vagy molekulákból, vagy atomokból áll. Ha egy molekula, nem, vagy homokszem szemszögéből nézzük végig az elmúlt 4 milliárd év történetét a Földön, akkor itt nem jelennek meg a felszínformák, nem jelenik meg fejlődés, lemeztektonika, evolúció. Akkor azt látjuk, hogy a homokszem ide-oda csapódik, jó, mozog, beolvad, nem biztos, hogy az végig létezni fog.
1: De mondjuk a szerkezet nem változik.
0: De hát persze a szilícium, dioxid, az nem biztos, hogy szét fog bomlani. De lehet, hogy igen, és aztán újra összeáll. De tehát az, hogy egyáltalán a felszínformák azok létező dolgok-e, vagy az csak van. Így alakult.
2: Random. Átmeneti dolog, arra gondolsz, tehát, hogy így alakult. Mire gondolsz most ezzel? Tehát, hát hogy most éppen látjuk, hogy így van, de ki tudja, ezt látjuk-e?
0: Vannak ilyen egységek, amiket mi valahogy emberi szemmel dovozokba próbálunk sorolni, valahogy lepróbáljuk határolni a határait, de nincsenek határok.
3: De ez nem olyan szintű filozófiai végkérdés, amivel nem érdemes foglalkozni.
2: Igen, látsz egy
3: csak egy ilyen,
2: vulkánt, akkor ez egy vulkán.
0: Ez egy keret. Egy keretbe illesztheti az egészet. Tehát én ezen a kereten belül értelmezem az összeset. Nem gondolom azt, hogy amit mi látunk, az tényleg így van tőlem függetlenül, hanem azt az ember látja így. A vulkánt az ember látja úgy. Meddig? Egy hosszú cikket olvastam nemrég erről, hogy mi a csoda az a vulkán? Mettől meddig tart? Tehát az a vulkán...
2: Nem tudjuk.
0: Megyünk lefelé a föld belsejébe, akkor ott hol van vége annak, amit vulkánnak nevezünk? Hát végülis a vulkán része az is, ami hamut kilökött, és ami az egész bolygón akár szétterült. Tehát egy forma, a története hol kezdődik? Hát a története az ősrobbanáskor kezdődik. Mehetünk vissza, minden valaminek a következménye volt. És az időben másik irányba is, a jövőbe is mehetünk. Tehát az, hogy az meddig fog létezni így ebben az egység, tehát, és hol az egység határa, stb.
2: Tudnál mondani itt a naprendszerünkben ilyen érdekes formákat, amiket így katalogizálsz, tehát
1: igen, végülis te alakulós.
2: Én mondok egyet, ha jól tudom, a naprendszerünk legmagasabb hegye az a Marson található.
0: Az Olympus Mons.
2: Az Olympus Mons, igen. Ami 40 kilométer magas?
0: 21 és 27 között igen, lehet, attól függ, hogy honnan mérjük.
2: Hát a tengerszintől.
1: A Mars hullámzó.
0: Átlagos planetáris rádiusztól. Érdekes formák, amiket a kutatók nagyon szeretnek állatnevekkel elnevezni. Tehát a pókok, a rántotta, a dalmát kutya, a kullancs.
2: Most felszíni formák neveit halljuk,
0: ugye? Felszíni formák nevek, igen. Tehát amik tengeri rózsa, amik megihletik a kutatókat, hogy ilyen neveket adja, a tigris karmolás. Tehát ezekre azért adnak ilyen nevet, mert mondjuk a tigriskarmolás azok persze nem annyira, az csak néhány párhuzamos törésvonal, de mondjuk ezek a pókok a Mars déli féltekén a jégben, amik, sőt, ilyen bokrok is vannak, amik teljesen úgy néz ki, mintha ilyen egymásba fonódó faág, ilyen bozótos lenne, amik kinyújtják
2: ilyen
0: az ágaikat.
2: Ilyen repedezés? Ez ilyen repedezés?
0: Igen.
3: Nem igen, ez kíváncsi a curiosity, hogy oda küldjük.
0: Oda küldtek egyet, de az volt az, amikor elszámolták a mértékegységeket.
3: Ez azért gyanús, tudod, van
2: a Spiders from Mars. Igen.
1: Sajnos nem sikerült. Vagy most nem tudjuk elmondani.
3: Megszakadt a kommunikáció.
1: Igen, de azért mennyire érdekes az, hogy ugye a csillagászati távcsöveken túl most már az van, hogy számítógépes képalkotással egyre és egyre távolabbi bolygók és környezetük, meg hát amit a Hubble teleszkóp csinál, képesztő képeket, az mennyire meghatározza maga a képalkotás fejlődése is az ezekről való gondolkodást.
3: Hát már ha elhisszük.
0: És részben...
1: És, igen, és ugye el is hisszük, tehát az a legfontosabb.
0: A holdaszállás is, tehát azon kívül, hogy hegy és ott vagyunk, egyik legfontosabb cél a holdaszállásnak az, hogy megcsinálják azokat a fotókat, amit azóta mutogatnak. Tehát az emberi kultúrának annyira egy nagyon fontos fókuszpontja az a zászló, meg a szkafanderes űrhajós.
1: Meg a holdról a föld.
3: Az emberi kultúra azon részének, amelyik ezt értékeli.
0: Ezt azt hiszem, hogy...
3: Tehát gondolod, hogy elmegyünk Patagóniába egy törzshöz, és elkezdünk nekik beszélni erről, ők esetleg azt gondolják, hogy onnan cseppentek vissza lélekként.
0: Igen, az amazoniai elszigetelt törzseket leszámítva, én azt gondolom, hogy a Coca-Cola mellett a holdaszállás az egy globális élménye mindenkinek.
1: Én nagyon félek, hogy a Gangnam Style is az lesz.
2: múlva. Nem hiszem, hogy amit.
1: Az első komolyabb táncélményem. Mennyit gangamoztunk otthon a feleségem? Remélem nem. Egyáltalán.
3: Na de én arra lennék kíváncsi, hogy a te munkád, meg ezek a nagyon különleges dolgok, amikkel foglalkozol, visszahatottak-e már az életedbe? Tehát volt-e olyan, hogy valamilyen praktikus módon fel tudtad ezt használni a mindennapi életedben, a családoddal, az otthonoddal kapcsolatban?
0: A gyerekekkel sokat játszunk, ilyesmit. Tehát a reggelente miről beszélgessünk iskolában menet című, és akkor előjövök ezekkel, hogyan keletkezik a Mars poláris sapkája című téma.
1: Mars nagyi megköti neki, hát az egyértelmű.
0: Vagy ilyen bolygó térképeket rajzolgattunk, tehát a gyerekek érdeklődésének a felkeltése a tudományos problémák iránt, és az, amit az előbb mondtam, arra rámutatni, hogy tulajdonképpen ez a legdöbbenetesebb élményem volt, ez, hogy a tudomány relativitását érzékeltem, vagy itt nagyon, nagyon élesen tudtam érzékelni, hogy a Lowell-t szokták őrült tudósnak mondani, aki a Mars csatornák nagy híve volt. És azt látni, hogy ő nem, egyáltalán nem, ő abszolút objektivitásra törekedett. Valamit rosszul fogott meg persze, de és nem csak a Lowell, hanem hogyha megyünk még tovább ezekhez a törzsi kultúrákhoz, ahol az isteneket látják bele a hegyekbe és a szelekbe. És azt látom, hogy azok pontosan olyan objektivitásra törekvő, nyugodtan mondhatom, hogy tudományos célú módszerekkel próbálják megmagyarázni a világot maguk körül, és a mágia is ennek egy része abban a keretben. Tehát a tudományt én nem tenném olyan magas piedesztára, mint és nem választanám el az emberi gondolkodásnak az összes többi részétől.
3: Gyerekeid mik szeretnének lenni felnőttként? Volt már erről szó.
1: Tehát eleve ez a tudományosság.
3: Hát eleve van a tudományosság, van ez az extra hát terrestriális koncentráció.
0: Földrajzos az előjön időnként, de az nagyon veszélyes lenne, hogyha én ezt nyomnám. Tehát ők individuális lények, azok lesznek, akik ők szeretnének lenni.
3: Nagyon szépen köszönjük. Dr. Hargitay Henrik, az ELTE BTK adjunktusa volt a vendégünk. Kérlek, hallgassátok őt kedd reggelente 7 és 8 óra között az Egyetem Rádióban.
0: A diákjaim és kollégáik.
3: Illetve a hírek szerkesztésében is tevőlegesen részt vesz. Ezúton is szeretném megköszönni neked ezt a közösségi munkát, meg amit a bolygónk és a költözésünkkel kapcsolatban kifejtettél.
1: És hát reméljük, hogy a műsor adásnaplójában egyre több linkkel fogjuk tudni ezt az érdekes témát megtámasztani.
2: A Mars-zászló.
1: Többek között nagyon remélem, hogy az enciklopédiából már ilyen kezdeti fázisok is kikerülhetnek, mert nagyon izgalmasan hangzik, és biztos tovább mutat, mint egy Wikipédia lenne az adott témákból. Főleg én ezért szeretem a tematikus enciklopédiákat. Egyik nagy vágyam amúgy a Larousse gastroenciklopédia megszerzése, ami hasonló örömöket tartogat, csak nem a bolygótektonika, hanem mondjuk a zsírcseppeknek a mozgásával.
3: Szevasztok, hallgassatok tovább a Tilos Rádiót, Csipet.
4: Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió embermagazinja. A vendégünk dr. Hargitay Henrik planetológus, az ELTE BTK adjunktusa. Hallgass!
5: What should I talk about with her?
6: Talk about the environment you're in, talk about what she does for a living and about her.
5: I have now been 1 week without any sexy intercourse. My sack is heavy.
7: How old is your child?
5: How do I find if she will be a cheat?
6: Okay. Or anything negative.
5: Yes, but...
6: Cheat you, take money from you.
5: No, not a criminal.
6: That kind of cheat?
5: A cheat, a woman who go with another
6: screw around
5: man
6: on
5: and...
6: Okay. Right. Well, that's why you need to date her for a while before you get married.
5: You'll come back to my country, I will look after you, I will give you money, I will give you automobile car, a television, remote control. we'll be together. But if you cheat on me, I'll crush you.
8: That's what I don't like either. Yes, I don't like men that cheat on me.
5: How do I know if she wants me to take her?
6: Go to bed with her?
5: Sexy time.
6: Whether or not she wants you to go to bed with her, how do you know that? Well, when you kiss each other, if you're kissing and petting, then it just sort of goes naturally.
5: When do we have a sexy intercourse?
6: Well, whenever you both agree on that.
5: No, when do me and you have a sexy intercourse?
6: Me and you?
5: Yes.
6: Well, that's not going to happen.
5: Do you wish me success tonight?
6: I wish you success in the future with dating and relationships. And I wish you the best.
5: Thank you.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Harang tisztán szólnak most a honi költészet legjobbjai, a nagy harangok, s velük a kisebbek, még talán a csengettyűk is, ugyanazon érznek a hangján, változatos rezgésszámmal, lassúdabb és szaporább ütemet követve, s mégis egy azon hívás törvénye szerint. Vasárnapi szóval azt kellene mondanunk, a költők, kiket az előadó művész most itt megszólaltat, együttesen nem az első vagy második magányos harangszó üzenetét küldik, hanem az ünnepit, a harmadikat, midőn a tornyok egymáshoz szólanak, öblös és ezüstös hangjuk összecseng, egymásba olvad polifónikusan, és lelkiismeretünket ébresztőleg felerősödve. Élő költők piros cserepes, avagy bádogos tornyából száll ma felénk a küzdelem, a bizakodás, a tusakodás, a vizsgálat és önvizsgálat, az örök humánum hangja. Bukarest, Székelyudvarhely, Torda és Nagyvárad, Ózd és Nagygalamfalva magaslati pontjairól az őrszemek hangja. S a föld mélyiből, régi és friss hantok alól leomlott tornyaink harangszavát is halljuk. Akár a legendabeli elsüllyedt falvak, halott költőink is életre kelnek, tiszta időben Áprili és Salamon Ernő, Lábis és Reményik énekét halljuk. Szépen összehajtogatott kabátját elsimítja, és magára ölti Szabédi László. Roncsolt kezével harangjának szakadt kötelét húzza, jelezvén, bizony fölkelt, feljött a nap, jó emberek. Harang tisztán szólnak a költők, költőink, őrszemeink, tornyuk nem készült elefántcsontból. Képletes magaslatuk a felelősségviselésnek szintje, sorsunk, vágyunk szintje. Némelyik épp Sziszüfosz verejtékes homlokának szintje a hegyre felgörgetett szikla árnyékában. Hallgassuk őket! Hallgassuk a költészet haranghangjait!

Szemlér Ferenc, ó költő, énekelj! Kábult és vértelen fejek nézik az utcák szögletén, hogy merre nyúljon ki a kéz, és merre forduljon a láb, hogy kitől kérjen legelébb, és mihez fogjon hamarabb, hogy jusson neki is kenyér, és megmaradjon a remény. Ó, költök, itt a szép szavak csábítanak, látod-e ezt? Ezt énekeld, ne azt, hogy jó becézni, drága szeretőd, ne azt, hogy titkos a világ és végtelen az esti ég, ne azt, hogy reszket a szíved, ha réteken új zsengenőtt, ne azt, hogy jó a tiszta kéj, ne azt, hogy jó a testi fék. Ó, költő, énekelj, kiálts, hogy tejet, húst és kenyeret, neked is, másnak, annak is, kinek a torka csupa seb, kinek a teste csupa folt, kinek az arca csupa ránc, kit földre láncol a nyomor, e láthatatlan buta lánc, ki nem remél, mert milyen volt, abból minden nap újra veszt. Ó, költök, itt a szép szavak bódítanak, látod te ezt? Zajos és hirtelen idők jönnek felénk, a sarkokon morgó és éhező tömeg rázza felénk vad ökleit. Pártok, országok, nemzetek, földrészek egymást öklelik, s mind szörnyűbb hangok csuklanak elő a görcsös torkokon. Ó, költő, énekelj, kiálts, légy hangszóró, légy megafon, zengd ki az élők panaszát, megszázszorozva magadon, hogy félve felfigyeljenek, hogy megremegjen füls a fej. Munkát, tejet, húst, kenyeret, költő, ó, költő, énekelj. Reményik Sándor, önmagamba falazva. Mi ez? Hol vagyok én? Hogy kerültem ide megint? Falak, falak, égig érő falak vesznek körül elrendelés szerint. Kéz nem nyúl rajtuk át, hang nem hat rajtuk át, egy csillag sem üzen. Tán vétkeimből nőttek e falak, köztük vakon vergődöm némán és süketen. Tűrnék, uram, tudod békességgel más nagy fájdalmakat, csak ezeket elvennéd, csak ezeket elvennéd, e vastagodó kripta falakat. Adnál erőt elveszteni magam, vagy szabadulni, erőt a karomba. Voltam szabad, most újra rab, élhetek-e tovább így befalazva önmagamba? Voltam szabad, az egészség mámorát kortyolgattam, szürcsölgettem a munka gyönyörét, a szeretet ős ózonát, s falak, falak! Valakinek, aki szeret, aki tiszta, aki szabad és aki lát, add kezébe a jerikói trombitát. Dzsida Jenő, vallomás. Élek, mint szigeten, minden nap térdre kell hullanom. Kívüled semmi sem érdekel. Kihűlhet már a nap, lehullhat már a hold, e zengő túlvilág magába szív, felold. Édes illatai, különös fényei vannak, és szigorú boldog törvényei. Mit máshol ketyegő kis óra méreget, itt mellett dobaja méri az éveket, s ha szólasz, mindegyik puhán, révedezőn ejtett igéd, ezüst virág lesz kék mezőn, és sóhajod a szél, mely fürtyeimbe kap, és arcod itt a hold, és arcod itt a nap. Reményik Sándor, csak egymáshoz. Ha most, mikor oly érthetetlenül nehéz a szívem, valaki jönne és karon fogna szépen, szelíden. Nem is karon, csak kézen fogna, mint árva gyermeket a másik, és sétálnánk napnyugtától a legelső csillagsugárig. Valaki, akinek most nem volna gondja semmi másra, csak arra, hogy én szomjazom csendes szavú vigasztalásra. Aki jönne mellettem főlehajtva egy órácskát hallgatagon, s a hallgatása azt mondaná, panaszkodjék, én hallgatom. Újat nem mondanék, tán inkább ezerszer elmondottakat, de új volna így, így zavartalan ketten, az esti ég alatt. Egy óráig, amíg a csillag felragyog és rejánk sugároz, nem volna köze semmi máshoz. Nem volna közöm semmi máshoz.

Lajos, vallomás. Igaz, én itt a sorssal nem csatáztam. Én döbbent szemmel láttam itt a vért, és nem lengettem omló barikádon fehér zászlót a véres emberért. Viharokból kibomló új világért csak álmom volt, nem lobbanó vitám. Rohamra nem harsogtam riadókat, jövőködökbe zúgott rombitán. A seb, mit rajtam vadkor ökle zúzott, sötét heggé simult minden dalon, de mint a monda tóba hult harangja, a mélyben él az ember fájdalom, s én nem tudom, hogy meddig él a versem. Titánok halnak, tornyok rengenek, ahol világtraverzek összedülnek. A versem hogy ne halna meg? Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, sorsomnak mennyi furcsa titka volt. A hűlt sorok, meg annyi érckoporsó, s a könyvem gránit kripta volt. De túl romon, ha perce jön csodáknak, a mély megkondul, mintha vallana, s a bolt alól harangtisztán kicsendül, s magasra száll az ember dallama. Szabédi László, mese. Kritikus epe, máj, vese, ne marjatok, amit most mondok, csak mese, hallgassatok. Hol történt, hol nem, kora reggel kirándultam egy víg sereggel, ki a szabadban rajta, volt köztünk ember mindenfajta, s volt közöttünk egy fifikus kritikus. Jaj, int olvasom, légy eszélyes, költő, sőt, maradj néma, a kritikus had oly veszélyes téma. A versnek te vagy alkotója, te teremted az irodalmat, de a kritikus gyakorolja a költészetben a hatalmat. Ő tudja, mit kell költened, ha szólsz, ő rajta túl kiállt. Ő védelmezi ellened a népi demokráciát. Tudsz, amit tudsz, de egy dologban légy bizonyos, ő tudja jobban. Tudom, tapasztalatok árán nem vagyok ma született bárány, de is vallom, hogy szívem kushad, ha rám támad a kritikus had, s bár megdobban, de szavamra nem hergelem őket magamra. Kritikusom, akiről éppen szó lesz, művészileg hiányos. Egyetlen a maga nemében nincs benne semmi általános, egy szóval ám bár fifikus, semmiképpen sem tipikus kritikus. De miért is mentegetőzzem? Mesém fogatlan, nem harap. Csak annyi történt, hogy útközben felkelt a nap. Csak annyi történt, hogy megálltunk, és lelkendezve kiabáltunk, dicsérve a kelő napot. Nem történt semmi különös, csak annyi, hogy a csökönyös kritikus hallgatott. Zavarta a hajnali nap. Nem tudta, és ez nem mese, hogy a napkelte helyese ideológia.

Petőfi Sándor, a helység kalapácsa. Hőskültemény 4 éves. Szeretnek az istenek engem. Rémítő módra szeretnek. Megajándékoztanak ők oly ritka tüdővel, hely a csatavészek világrendítő dulakodásit illendőn elkurjantani képes, melyet tőlem minden kántor irigyen. És férfi legyen, méltó-e tüdőhöz? Ön az égi hatalmat iránt, ami hajlandóságából széles tenyerű, teje nagy, helységi tovább. Vagy, mint őt a dús képzeleti nép költőileg elnevezi, helység kalapács. Ti, kik erős lélekkel bírván, meg nem szeppentek a harci morajtól, halljátok szavat. De ti, akiknek szíve keményebb dolgoknál a test alsó részébe hanyatlik, ó, ti, kerüljétek szavat. Amen, szólt az áhítat szent hangján a menny szolgája, egyház négy fala, régi szokása szerint komolyan mondotta utána, hogy ámen. A nép pedig, amely estímára gyülekezett a Szentegyházba, azonnal elhordta magát, és egy-egy kancsó bor előtt, otthon vagy a csapszék asztala mellett dicsérte az Istent, dicsérte az Istent. A becsukott templomban

vagy kásának forrása az égban. Nem? Ott ember hortyog. Úgy van, ez ember alak. Egy zugban két öklére hajolva alszik, ha nem íme fölébredt, miután elhortyantotta magát. Hásít, szemeit dörzsölnek, külnéz, hát és sejt, sejtése fogány. Megy az ajtóhoz, megrázza kilincsét, és rázza fiát. Éles eszével átlátta azonnal a dolog állását, és ezt mondotta, bezárt. Még egyszer mondotta, bezárt. Azután, mint férfihoz illik, téged hív a segédű lelki jelenlét, s kére ne hagyd el, de nem hagytad el. Védő szárnyadnak alatta, így gondolatok születének nem tökkel ütött koponyájában, mi alatt orrát mutató ujján. Hogy szabadulja? Kiabálni potyára? Valamint a puska golyó bicskét annyira nem megy, mint amennyire megy, szint úgy az emberi hang. Így hát, ahogy ordítanék is, meghallani nem volnának képesek a falu béli fülek, mert innen a helység majd fél órányira fekszik, lenne a völgy tekenőjében. Leugorjam az ablakon állva. Az igaz, gyerkőce koromban a cseresznyefa legtetejéről gyakran ugortam alá, ha csőszagot érzik. De az régen volt, már az idén a 40. értem meg a krumpli kapálást. Lelkem hüvelyét a férfiúság kora megnehezíti. S ha leugornám, nyakamat szegném, vagy más bajom esné. Így főzte a gondolatok seregét feje bográcsában a bölcs férfiú, aki az idén már 40. éri meg a krumpli kapálát. Ezután folytatta tünődre. Mást kell kitalálnom, vagy itt húzom ki az éjjet, s ez nem lesz mód nélküli mulatság. Homoran nézett a híg levegőnek egy pontján, miként a gólyamadár néz fenekére a tónak, mikor a prédát lesi, mellyel a kémény tetején várakozásba merült fiait megvendégelni akarja. Megvan! Ha-ha! Megvan! Rikkanta! S komoly orcájára derüljött. Mint kiderül példának okáért a föld, mikor a nap letépi magáról a felhők hamuszín ponyváját. Szintén így kiderül a sötétlő konyha is éjjel, ha a kóika kezdi gyötörni a mopszli kutyácskán, és a tekintetes asszony rémülve kiállt a cselédi szobába. Pannike, kelj fel! Rakj tüzet és melegíts téglát, te szaporán! Panni pedig lent föltápászkodik. Egy-két botlásnak utána kijut a konyhába. Kovával, acéllal meggyújtja a taplót, taplóval a kéngyertyát, kéngyertyával a szalmát, szalmával a fát, hogy téglát melegítsen hasacskájára a mopszlikát. Mondom, valamint ilyenkor kiderül a konyha sötéte, úgy oszlott a ború hősünk komor orra hegyéről, midőn e szót ejtette ki, megvan. S a kíváncsi világ azt kérdi, mi van meg? Hegyezd füledet, kíváncsi világ, lantom neked elzengendi, mi van meg? Ha ekkori aggodalommal néztél hősünk sorsának elébe, s ne talántán arcodat érette, a búnak könnye fürözté, most már szemeid pilláin az öröm könnyének gyöngye ragyoghat, mint fekete átila dolmányon a csínos ezüst gomb. Mert megvagyom a szabadulás terve. Jeles terv, illői okos emberhez. Sikerülni fog, és sikerülnie kell, mondá a szentegyházi fogoly diadalmasan. A toronyba megyek fel, és a toronyablakon által leereszkedem a harang kötelén. De ha megkondul, majd úgy intézzük a dolgot, hogy szólni ne tudjon, a kötél jó hossz. Még a bölcs férfiú tervét leleményes eszének fényes tanúját teljesülés koronázza. Pihennénk tán egyet, aztán új erővel térjünk a tettek más mezeit.

más odikét. Regényes domb tetejében, a helység nyugati részén, onnan falu szerte legjobban látni sarat, port, mármint az időjárása vagyok. Mint mondom, a helység nyugati részén környékezve, csalántós a növények több ír ritka nemétől, áll a díszes kocsma, amelyet sajátján nevez Isten kegyiből, és egykor férjének szorgalmából a szemérmetes Erzsók asszony, mint őt nevezi. Anton, kegyeségnek ajándoka, zengd el, honnan ez elnevezi. Erzsók asszonyom ékes holdkerek arculatán, hol még csak 55 év lakozik, örökös hajnalnak bírja dereng, innen ez elnevezés. Vannak ugyan, kik állítni merészek, hogy Erzsók asszonyom arcát nem a szende szemérem, hanem a borital festette hasonlóvá hajnali pírhoz. De ezek csak plecska beszédek, mert Erzsók asszony nem is issza a bor, csak úgy önti magát. Ilyen a rágalom aztán, ezelőtt nincs szentség a főhátán. A legszűzebb ártatlanságnak tiszta vizét is, bémos folya iszappal, a hóra saraszány, és... De hová ragadál a fölhevülésnek gyors taigája? Vissza tehát a szemérmetes Erzsók 55 éves pályára. Hájos valahő, mint a pipacból font koszorú, vagy mint a bakter dárdájába ütődött éjjeli holdsugár. És ennek okáért látogatáért az egész falu népe oly szorgalmatosan, el annyira, hogy be se nézett más kocsmára. Az igaz, más kocsma nem is volt a faluban. Ide járt hát a falu népe, kivált vasárnapi délnek utána, és nagy mértékben vigadozott, s a vigadozásnak végéről szó sem volt, míg a kisbírói tekintély tudtokra nem adta szívreható magyarófa beszéddel, hogy már hazamenni tanár. Ma is így megy a szemérmetes Erzsóknál. Az isteni tisztelet elmúlt, a csapszék népesedik, valamint a mezőség, hol a tehenek csordája legel, megnépesedik két szárnyú seregélyekkel a nyári napoknak forró idejében. Jelen volt közepette a vendégek seregének a helybeli látszik kántor, torkának szárasságával, szerelem vágyas kebelének tengerkínjai. Őt ugyanis a szemérmetes Erzsókért örműző lángok emészték, mint a vér rozsdája emészti olmos fütyköseinket, amikkel tisztújítási csatában egymást simogatták. Kév betemetnék bámulatra tehát, hogy ő egyikével feje ablakinak lelenéz a folyó orbillikomába, másikkal azonban andalva mereng a szemérmetes Erzsók kellemes. Nem maradott el a béke barátja, Bagarja uram sem, a csizma csinálás érdemkoszorúzta művésze. Méltóságos termetű férfi, majd akkora volt ő, mint a bajusz orrán. Oldala mellett a bort szörpölte, haranglá a fandor lelkületű egyház, ki, mikor ont a Bagarja uram e kérdést terjesztette elébe. Hát fej nagy koma, hol lehet? Így hallott a válasz. Ott van, ahol van, hanem itten nincs. Ma alig lesz. Miután ezeket még kicsú ajakkal elmondotta, kiprénzé szája vidékét sátán boszolja. Magarja uram üle, s olyformán néze szemével, mint nézni szokott a halandó, ha nem érti a dolgot. S valamíg több érdemteljes egyén a vendégek koszorúját. Megnyílt a közben az ajtó. Hát széles az ő nyílása, mint szája a helybeli kántornak, mikor éneket énekel a soksíkú orgona mellett. Ki volt, ki az ajtót kinyitotta imígyen? Ha a hagyomány állításának hinni szabad, nem más, mint a vitéz Csepű Palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Jöttek nyomban utána a hangászkarnak tagjai hárman. Kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója. Mind ivadéki,
a hősi seregnek, mely hajdan nagy idánál a harci dicsőség vérfestette babírját, oly nagyszerűen kanyarítá nem szőke fejére, nem szőke fejének göndör haját. A kancsol hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója föltelepült kényelmesen kemencének tetejére, miközben vitéz Csepi Falkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója, így adta bizonyságát ékes szólási tehetségének. Hart! Fölfogta azonnal a szemérmetes Erzsók e szónoklat magas értelmét, és eszközli annak teljesülését, nem fontolva haladnak. Miután a vitéz Csepi Falkó az orra alatti nyíláshoz emelte a kancsot, és miután mértékletesen egyet kortyanta belőle, körülbelül annyit, amennyivel 5 vagy 6 ürgét lehetne kicsalni lyukának mélységeiből, annak utána fölnézi az ég tájéka felé a kemence tetőre, éjféle szavakkal terhelte meg a levegőnek könnyű szekerét, hogy szállítna azokat a derék hangászik üvegbe. Húzd rá, Peti, a fűzfálti tülövédet is, aki megállt! Peti nem késett, a háromság másketteljesen, cimbalom és hegedű és bőgő hangot adott. Jaj, de mi hangok ezek! Ezeknek hallata visszaidézi tündér hatalommal emlékezetembe. Éltem legszebb idejét, a gyermekidőt. Látom, mint játsztam öcsémmel és kisházi kutyánkkal. Aztán a kutyát elvette öcsém, én meg nem akartam odaadni. És így hajba kapán. Mi jött ki belőle? Az jött ki belőle, hogy a zajra apám kirohan, nálunk terem és mindkettőnket jól megnadrágol. Az alatt a kutyát mi elejtők, s ráhágtunk a farkahegyére, mikor a percben mindhárman összevisítás. Ez összevisítás alig lehetett szebb, mint a Peti és két társa. És lett a zenére a szemérmetes Erzsók teremében nagy vígalom. Mindennek előtte összeütötte bokáját vitéz Csepi Falkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakuló. Követi-e csáberejű példát a többi legénység? Béhurcolva szelíden egy pár fürge leányzót, kik eddig az ablakon által kukucsáltak kandi szemekkel, s kiknek már viszketett talpok a táncnak vágya miatt, hallván a mennyei vájú zenét. Kóvájgani kezdtek mindnyájan a tánc gyönyörében, mint aki nadragujával fűszerezte evédjét. A lábak dobogása pedig rendes vala, mint ama zaj, mit néha a tiszteletes hall, mikor ül a Biblia mellett, s olvassa nagy elmerüléssel, és amely zajra imígyen teszi megjegyzését jámbor szívvel. Ó, az a Falkó, istentelen ember, megint nyaggatja csikóimat, a szegény párákat, korbácsa csapás. Még így események gazdagíták a világ történeteit a kocsmaterem közepén, szélről a béke barátja, vagarja, s haranglába fondor lelkületű egyházfű ültenek ittanak egyre. A helybeli látszívű kántor még mindig pislogatott a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaira. Arculata lelki tusának volt tükörözője. Látszik, hogy valamit akar és nem akar, vagy inkább, hogy valamit merne, ha merne. Mikor meglátta harangláb, a fondor lelkületű egyházfi, hogy a látszívű kántor se széna, se szalma, hozzája vonult, s íszókat lát a helyesnek intézni a késedezőhöz, bátorításnak okáért hangtalan hangon, mint a súgójuk lakói beszélnek a színpadokon, holott nők s férfiak által szomorú és vígjátékok adatnak, s közben bohózatok és operák a közönségnek gyönyörére. Ah, kántor uram, hát elmegy a nap, megjön az alkony, utána az éj, elülnek a csirkék, és ludak, és verebek. Mielőtt ügyesen szőtt perzsünknek drága gyümölcse megér. Gondolja meg azt komolyan, és nem csak úgy át a butába, hogy századok adnak tervhivitelre egy ilyen pillanatot. Az ilyen pillanatokkal fukaran kell bánni tehát az előre tekintő emberi léleknek. Valamint fukaran bánik beszédivel bíróram a bölcs aggasztján. Előre tehát
hogy az alkalom el ne sikoljék, mint elsiklik néha a hal a halásznak körme közül, ha ügyetlen kézzel kap utána az ostoba Filkó. Rajta azért, oh, kántor uram, most vagy sohasem! Miért engedni helyet kebelében a félelem érezetének, hiszen részt vett a győri csatában? Ekképpen szól a harangláb a fondor lelkületű egyházfi. A helybeli lágyszívű kántor egyebet nem válaszol, mint ami következik. Ó, te, tudója szívem titkának, igaz egy betűig tartalma beszédidnek, mint igaz a szentírás, bölcsen tudom azt. De amint van okom nem hordani többé a titkolt szerelemnek életölő fájdalmát, szintúgy van okom elfojtani lelkem mélységes mélyében a titkot. Ha ez emberek itten észre találnák venni, avagy ha pofon vág a szemérmetes erzsó e szörnyű merénél. Hát, felesége, az Amazon természetű már. Ó, én a legboldogtalanabb valamennyi teremtmény közt, mely látta a nap karimáját a sugarakban úszót, a felleges ég vagy éjszaka nem volt. Olyan az én lelkem, mint a Duna legközepében a szélvész hánytad deregje, vagy mint a dióhé, mint a gyerekek focsolyába vetének. Hánykodik erre, amarra. De bátorság, aki nem mer, nem nyer. Oh, szólj erre, harangláb, mondd meg nekem, úgy van-e vagy sem. Akként áldja meg Isten életedet, unokáidat is, ami őszinten leszen e kérdésemre a válasz, melyet adom. Őszintén szól a harangláb mondván. Úgy van, kántor. No, ugyan, hát neki vár. Ezzel a helybeli lágyszívű kántor fölemelte, letette a pancsot. Akhogy mikoron fölemelte, fordultig valag, és amidőn letevé, üres valag. Valamint üresek zsebeim most, mikor ezt éneklem, hagy lelkesedéssel költői dühömmel. Annak utána lágyszívű kántor egyet rántott a lajbia szélén, kétségbe esett elszántsággal, mint aki hidegfürdőt éltében először használ, odarontott a szemérmetes erzsébe.

0: Harmadik rész. Oh, nagyon is jó szívű közönség. Különösen ti, szép jánykái hazámnak, kiket annyira szeretek én, hanem akiktől nem nyerek egy makulányi szerelmet. Ugye nem fogtok haragudni reám, hogy a helybeli lágyszívű kántornak szerelemvallásától, s a tánc kellő közepéből drága figyelmeteket templom tájékára csigázom, hol a leleményes eszű fogoly éppen mostan ereszti magát lefelé a harang kötelén, valamint leereszkedik a pók gyakorta szobán tetejéről sajátom. És imel helyén, és kutyabaj, a kötél ugyan azt akará, hogy hála fejében hagyná ott bőrét tenyerének, hanem a hűséges bőr honokul így szólt a kötélhez. Én ugyan itten nem maradok, avagy ha maradnom kell, hát szinte maradjanak itt hús és csont testvéreim. A kötél jó szíve megindult a ritka bizonyságán a szép testvér szeretetét, lemond a kíváncságát. Már este felé volt, a nap gombóca piroslott, valamint a paprika, vagy mint a spanyol. Oh, te piros nap! Miért vagy te piros? Szégyene vagy haragasz, mi aranysugáraidat megrezesíti, mint a bor az emberek orrát. Nem szégyen, de nem is haragasz. Csak én tudom ennek okát én, kit földön túli izékbe avat. Ez vésznek előjele, amely még ma lesújt a világra, miként a mészáros taglója lesújt az ökörnek szarva közé. Nem csak a nap hirdette a vészt, a már közel állott. Az egész természet elhagyta a régi kerékvágást. Két kutya, melyek előbb őszinte barátságnak példái valának hosszú időtől, most egymást marta dühödve, egy nyomorú gyúgyőr darabot, mit a mészárszéknek előtte talán. S még 100 így példát zengene lantom, melyek mind iszonyú pusztulás jóslának a földnek. De csak a legnevezetesbet közleni légyen elég. A lágyszívű kántornak felesége ma nem ivott meg többet egy meszeg pálinkát. Így állt a világ, amiről a szent egyházi fogoly elereszti a mentőkötelet, ekképpen szól a magához. Fennholnék, hála a mennyek udának. Most egyenest a szemérmetes Erzsókon. Ó, szemérmetes Erzsókon, szívem műhelyének örök árendása te. Nem, de vársz, epe kedve reám, valamint én várom a tiszteletestől kontójának megfizetését, melyért nála hetenként hunyorálok hiába. Nem fogsz te sokáig várni, reám, a szerelem lesz sarkantyúm, hozzád rohanok, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, a kukoricát csörgetni. Még bé sem fejezi költői beszédét, íme rohant a szemérmetes Erzsókhoz, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, a kukoricát csörgetni. Amidől megfogta kilincsét a kocskai ajtónak, ketyegett hőszíve erősen, ütkéjen gyönyörű. Amint benyitott a terembe, a tánc még egyre dühöngött, és csak a béke barátja bagarja vevi őt észre, s őszinte örömmel idvezlette kiáltván. Jó napot, adj Isten, feje nagy koma! Mert ő a nagy férfi volt el. Jó napot, adj Isten, hát elmed is eljött! Ezek voltak szavai bagarja uramnak a béke barátja. De a széles tenyerű feje nagy, a helység kalapácsa, a jó napot adj Istenre, nem mondta, hogy adj Isten, nem mondott semmit, de nem is hallotta beszédét bagarja komájának, dehogy hallotta, dehogy, ő csak látott. Oh, miért kellett látnia ekkor, miért nem született vakon inkább, és általjában miért született? Ott látta térdepelésben a helybeli látszívű kántort, a szemérmetes Erzsó 55 éves lábainál. e látvány rossz szívét, a tiszta szerelmű szívet, pokolbeli kínnak 136 000 bicskája hasította keresztül, fölgyújta agyvelejét, a haragnak cintmacsinája legott. Mint prédájához a macska, zajatlan léptekkel, szeme égő üszkével sompolygott a lágyszívű kántor háta mögé, aki titokban gyötrődő szíve érzelmét ekképp foglalta szavakba. Szemérmetes Erzsók, koronája az asszonyi nemnek, s kezelője a bornak s a pálinkának. Lesz-e engedelem számomra szívedben, ha lelkem tartalmát előtállalni merétlen? De nekem már mindegy, akár van, akár nincs engedelem számomra. Kimondom, mi fúrja az oldalamat, kimondom, igen. Nem holmi cikornya beszéddel, de az érzés egyszerű hangján. Keblem kápolnájában a hűséges szerelemnek az örök létnél félrőffel hosszabb gyertyája lobog, szent lobogással. Éretted lobog az ott, szemérmetes Erzsók. Ha meg nem koppantod a viszont szerelem koppantójával, elfogaludni és vele elfogaludni életem. Itt várom ítéletemet, most rögtön ezennel mondja ki szűzajakat. A reménység zöld koszorúja övezze homlokomat, vagy a kétségbeesésnek bunkós botja üssön agyon. Én ütlek agyon, én vagyok a kétségbeesés. Szól, nem dörgött egy hang, a széles tenyerű feje nagynak hangja. Széles tenyerével megragadá a lágyszívű kántor gallériát, fölemelte a térdepelésből, alba sem írta a földet, aztán meg lekevét, hogy az orra is épp a föld. Én ütlek agyon, folytatta tovább a széles tenyerű feje nagy. Én morzsolom össze csontjaidat, mint a malomkő a búza szemet. Hogy mertél? Előbb téged vonlak kérdőre, ó Erzsók. Mondd meg nekem azt, a hűtlenségnek fekete posztaja, vagy az ártatlanságnak pacsolat lepedője takarja a lelket. Oh, szólj nekem el! A szemérmetes Erzsók nem szól a reját, de tengervíz színű szemének bájdús kifejezéséből ezt silabizálta ki mennyei kéjjel a széles tenyerű feje nagy. Ó, széles tenyerű feje nagy, helységünk kalapácsa, csapra ütője szívem hordóján, még kétkedem. Ártatlan vagyok én, mint az izé. Érti-e néma beszédet a helybeli látszívű kántornak hüsteljes dögönyözője, s engesztelve sohajtott. Lelkem lelke, bocsáss meg, hogy kételkedni merék hűséget a célláncának álhatatosságában. Most pedig, oh kántor, téged vesznek elő. Készülj a meglakulásra. Rémséges leszen az, valamint rémséges a bűn, mit elköveti. Példádon okuljanak a késő unokák, hogy kell csábítni az ártatlanságot, hogy kell konkolyt hinteni két szerető színnek tiszta buzája közé. Miután a nyelve megállott, két keze kezdett mozgani a széles tenyerű feje nagynak. A helybeli látszívű kántort úgy ütögette a földhöz, mint a gyertyát Márta. A helybeli látszívű kántor elkezdett bőgni, amint még nem bőgött soha, sem temetéseknél, sem a sok sípú orgona mellett. Bőgése zavarnak lett okozója mulatók közt, megbomlott a tánc, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója, felette tovább hallatni hangszere égi zenéjét. A mély oda csődült, karét képezve, holottan a széles tenyerű feje nagy, példát ad a késő, példát ad a késő, példát ad a késő unokáknak. Hogy kell csábítni az ártatlanságot, hogy kell konkolyt hinteni két szerető szív tiszta buzája. A helybeli látszívű kántor bőgései közben íszókkal esengett a helység kalapácsán.
1: Csak addig várjon, amíg egy kicsi szócskát mondok, aztán verjen kell, mert nagyon a jónak látja.
0: A széles tenyerű feje nagy, ki már belefáradt a példaadásnak kedveért föltözítésbe, ezeket szólt. Ez ilyen, kántornak, mentse magát, Meghallgatom én az okos szót, minden időben, mentse magát! A helybeli lágyszívű kántor így mentette magát, heverve a földbe.
1: Bűnös vagyok, egyrészt nem tagadom, mert megszeretném lágzó szerelemmel a szemérmetes Erzsókot, de tehettem-e róla? Oh, a szerelem nem oly portéka, amelytől elzárni lehetne a szívet. Tündéri madár ez, amelynek ajtó sem kell, hogy a szívbe röpüljön, mint bölcsen tudhatja kegyelmet. De szerelmemet én titkoltam volna örökké, elvittem volna magammal a más életbe, ahol tán nincsen is élet. Ha nem veszi észre haraglám, ő észrevevé, és bújtott a tüzem. Bioként, bioként nem arról nincs tudomásom. Ő volt ki, mitől ma az isteni tisztelet alkalmában kegyelmet az álomnak karjába hajolt, ezt javasolta nekem. Zárjuk kelmetre az ajtót, s így zárva levírva baj nélkül tehetem hódításaimat a szemérmetes Erzsóknál, s én balga szavát fogadám.
0: Mindezeket mondá a helybeli lágyszívű kántor a megbánásnak örömtelen hangján. Mint megfordul a részkakas a templom tetején, ha más tájról kezd fúni a szél, úgy vett más fordulatot a széles tenyerű feje nagynak lelke, s irányt, midőn e szók érinték füle dobját. Mit szól kend erre, harangláb? Voltak szavai, nem szelíden mondott szavai. Igazolja magát, kend, vagy akkép vágom fültövön, hogy azonnal megsikerül vele. Odaáll a harangláb a fondor lelkületű egyház, s rendületlen nézve szemébe a széles tenyerű feje nagynak, így bátor szókra fogom. Igazolni fogom magamat. Nem, mintha remegnék a kent fenyegetéseitől. Jobban felkössek atyáját, akitől meg kell jeljednem. Érti-e kend ezt? Mindig az, amit kántor uram szólt, aki úgy mellesleg mondva gyáva, haszontalan ember, hogy oly pimaszul rám vallott. Én bújtogatám őt, hogy csapja el a kelmet keziről a szemérletes Erzsókot, mert én kendet utálom, mint a kukorica gölődét. Ugyan, ugye? Nézd ugyan! Hát kend azt gondolja talán, hogy én kendet szeretem, avval a macskapofájával. Micsodával? Avval a macskapofájával.
2: Macskapofámmal? Hát te sündisznó, aki kovácsnak tartja magát, pedig holmi cigánytól tanulta meg a kalapálás.
0: Hát még mesterségemet is találni mered. Te hitvány templom megér. Na megállj, majd megkalapálj. Úgy megütötte ökölének húzogányával a fondor lelkületű egyházfinak orrát, hogy vére kibudjant. Erre harangláb ügyesen leütötte fejéről a kucsmát, megkapta a hajának fürtözetét, s ó istenesen kezdette cibálni, mint a harangkötele. Ez iszonyú látvány megragadá gyöngéd idegét a szemérmetes Erzsóknak, s a szegényke ájul a törvényébe bukott. Bagarja a béke barátja fölemelte szelíden, s ápolva tevi őt az ágypárnái közé. Élettelenül feküvék ott, mint a lepuskázott vadlúd a tó közepén. De most jön a hadd elhadd, amidőn a vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója, látá, hogy komolyabb kezd lenni a dolog fordulata. Helyen agynál termes erényen, magát rigyes társának ajánl. Őt kedves kötelek csatolák a széles tenyerű feje nagyhoz. Nála tanulá tudnillik a kovács mesterséget valami két hét. Hanem ekkor elebb lábolt, mert nem volt hajlama a mesterséghez. Vakarta inkább a lovat, semmint patkolta. De azért kedveltje maradt a széles tenyerű feje nagy, s neki most is mester uram volt. Mester uram! Hurjant a vitéz csepi palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Ne féljen semmit, mester uram! Itt vagyok én is! És ezzel nekiugrék a fondor lelkületű egyházinak. Hátán termecs kezdte püfölni. Nem bírt a harangláb csepű palkónak terhét, és összerogyott. De véle rogyott a helység kalapácsa is, mivel üstöke mindig markatozott. Nagy szemű volt a Így hullnak alá a kövek a romladozó várak tetejéről a völgy mélységében. A tuzsázókhoz több forró vérű legény csatlakozik, két pártra szakadva, s a lett rugás, harapás, fejbetörés, vérontás és a többi. A lányzók pedig elvonulának a kocsma teremből, mint elvonul a napnak sugara a zivatartánon. Elkotródott a jányok után a béke barát. Negyedik év. Merre, bagarja, uram? Testépületének élő oszlopain, oh, merre szalad Kend, gyors szaladással, mint a kugli golyó. Hát férfihoz illik megfutamodni a harci veszélytől, lemondani a csatabajnak hősi jutalmáról, a dicsőség tölt koszorújáról. Ne kárhoztassuk a jámbort. A gondviselésnek választott embere ő, ki elhárítani termett a végpusztulást falujáról. Avagy ha nem eképpen cselekedné, miért hínál őt a világ a béke barátjának? Ő e nevezetnek megfelelőleg intézi tette irányát, s könnyű inakkal iramlott az öreg bírói lakáshoz, amelynek előtte méltóságosan állott a kaloda. Bagarja, a béke barátja alva találta a kevés szavú bírót a bölcs aggastyán. Ottan feküvék ez, testének egész hosszában a pamlagon, azaz a fapadon, párnául ködmöne szolgált az öregebbik, mert az újat kímélnie kellett. Bagarja uram megdöfte az oldalbordáját, hogy az álom sűrűködét szétloszvassa szeméről. De korán sem volt ez oly könnyű munka, minőnek első látása talán gondolja az ember. Soká bajlódék véle bagarja, míg fölnyílt az egyik szeme nagy nehezen, lelki nyugodtsággal kérdezte. Mi baj?
2: Baj van, bíró uram is, nagy baj! Csak talpra te gyorsan! Ha azt nem akarja, hogy vége legyen helységünknek, vége örökre! Kiütött a háború, és dúl! A szemérmetes erzsók csapszék előn a csatatér! Az egész falu népe egymást paszabolja, hogy nézni iszony! Potyognak az emberek, mint a legyek őszi időben. A föld a kifutott vértől olyan, mint a vörös posztó. Az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Tápászkodjék föl, bíró uram, és menjünk szaporán, mert csak bíró uram az, ki követ gördíteni képes a rohanó romlásnak elé.
0: Így végzi a csatafestését a béke barátja magamja. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán fölnyitva szemének másodikát is, e kérdést látá szükségesnek. Hát menjünk.
2: Pedig tustén!
0: Volt a fele. Nem bánom. Szól a szokott nyugalommal a bölcs aggastyán, s miután új ködmöne rajta volt és botja kezében, útnak eredtek. Szomszéd volt a kevés szavú bíróhoz a hivatalában pontos kisbíró. Beszóltanak ehhez az ablakon által, és mondák, jönne velük. Szót fogadott a hivatalában pontos kisbíró, bár nem nagy örömmel, mert legszebb kedvtöltésében zavarák, éppen feleségét verte. Mikor a kántorlak elébe jutottak, az amazon természetű Márta szomszédnéjával akkor végzette pörét, mely onnan eredt, hogy a rossz lelkű szomszédné egy tyúkját agyonütötte, mert ez mindig az ő csirkéi közé járt, s elette előlük az árvát. Képzelni lehet, hogy mekkora volt dühödése az amazon természetű Mártának hallatlan kára miatt. De azt már képzelni lehetne, hogy mekkora lett dühödése, amit ön a béke barátja tudtára adá férjének csínyát. Szólni akart, de a szó elakadt gégényé. Szeme vérszínű lett, s arculata kék, és reszkete minden tagja, valamint a kocsonya. Szétnézett vizsga tekintettel, mellette hevert egy cseprőnyél, a szőrragadás bőszülve kiállta, utána! Amidőn a kevés szavú bíró, a béke barátja bagarja, a hivatalában pontos kisbírós, az amazon természetű Márta elértenek a csatahelyre, iszonyú vala a látvány látása, amelyet láttak. A harc járta javában. A béke barátja magarja nem füllentett, mikor azt mondta a kevés szavú bírónak, hogy az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Úgy volt egyben. A kemence, ahonnan a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója az ifjúságot táncra vidítá húrjai bájos pengésével. A kemence bezúzva úgy mered a levegőbe, mint valami sziklai vár a tatárjárásnak utána. Tört asztalnak, stört poharaknak romjai lepték a véráztatta a szobát, s a vérnek közepette búsonnak tűnődött egy leharapott fül. Az amazon természetű Márta hős elszántsággal törte magát át a vívó tömegen, még nem férjére talált, ki egy szögletbe vonultan, kínjával most is nyögve kucorgott. Ó, Hamlet! Mi volt ijedésed, mikoron megláttad atyád lelkét? Ahhoz képest, amint megijedt a helybeni látszívi kántor feleségének látását. Egy fél ép asztal alá bújt, s kezeit könyörögve kinyújtál az amazon természeti Mártához. De ez nem könyörült. Megfogta egyik lábszárát, s kihúzta az asztal alól, és addig döngette, amíg csak a seprűjében tart. Aztán ott ragadá meg haját, ahol legjobban fáj, és elhurcolta magával, mint a zsidó a lóbőr, s ekképp igaztalta. Gyerünk csak! Itt a világszeme láttál, nem akarlak csúfát tenni, de otthon majd megkapod a magadét. Miután ura volt mindenha, szavának az amazon természetű Márta, hinni lehet, hogy most sem szegte meg azt. Az alatt a kevés szavú bíró a bölcs aggastyán, nem ékes szólásánál, de tekintélyénél fogva lecsillapítá a harcnak fergetegét. A vérontásnak idője lejárt, meghunnyászkodtak a küzdők, mint a marakodó ebek, amikor gazdájuk előjön, s rájuk bőgi, kimenj. A háború közkatonái elsompolyodának, a fondor lelkületű egyházfi s a helység kalapácsa bírói parancsra előállt, mindkettő fölterjesztette ügyét. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán megdorgálta keményen a fondor lelkületű egyházfit, s a helység kalapácsát, mint kezdőjét a csatának, a hivatalában pontos kisbíró által talodába csukott. Ott nyögi most fájdalmát hősünk a talodában, s csak azzal vigasztalja magát, hogy elleneit megverte vitézül, s ha innen az Isten megszabadítja, megkéri azonnal a szemérmetes Erzsót. Te pedig, Lantomnak húrja, pihenj! Nagy volt a munka, s bevégzi emberüle munkát. Én is pihenek babíraimon, miket a hírnek mezején orzas főmre kaszáltam. Mostan, akár ma megássa gödrömet a sírásó, bánom is én. Azért én élni fogok, míg a világnak szappan buboréka szét nem pattan. Pislogni fog a hír mécse, síromnak koszorús halmán, mint éjjel a macska szeme. Eljő az irítség letépni babéraimat, de hiába, nem fogja elérni, magasan függennek azok, mint zöld marci. A sötét zsákjába dugand a feledés, fölhasogatja sötét zsákját a halhatatlanságnak fényes borotra.

Székely János, maradj velem! Ne hagyj el engem! Valahogy, akárhogy, maradj velem! Otromba voltam, durva és kegyetlen, beismerem. Féltés gyötört, vad vágyak uszítottak meg, annyi más. Betegség volt az életem, kietlen viaskodás. Nem így akartam, tudhatod. Nem erre vártál, te sem. Nem így képzeltük ezt a csúf világot, szerelmesem. Elváltak tőlünk, elhagytak a legjobb barátok is. Mi lesz velünk, ha el kell végre válnunk egymástól is? Kibámulok a függönyön az éjbe, vak és süket. Nem értem, édes, hogy lehet megélnem te nélküled. Eszembe jut mosolygó, kedves arcod, öled, karod. Maradj velem, s én jobbá válok, érted, ha akarod. Farkas Árpád, Csikorgó. A szerelem bennem hánykolódik halkan, csak észre ne vegyet. Úgy tűnik néki, megalázták, s most súrolja bent a mellemet, mert belém ölelted azt a férfit, ki egykor téged megölelt. Cipője sarka kopog bennem folyton, míg melletted megyek, és velem van boltban, s piacon, és fát vág, és verset ír velem. Fölét hajlunk, én nézlek hosszan, s ő megcsókol téged csöndesen, mert idegen bennem az a férfi, mint fogaim közt a nyers homok. A párbeszédekben sziszeg némán, és hallgatásunkban csikorog. Az éjmarkában mellém fekszik, hasonlítunk, mint két dió. Az éjmarkában megfeszülünk, melyik az összeroppanó, s már hiába minden nyakas mentség, egy csikorgás őrről eltemet. A szerelem sír a csontjaimban, halkan, csak észre ne vegyed. Lászlóffy Aladár, Öregedés. Még mindig nem törtem meg, látod, látod? Ha szeretnél, se lennék melegebb. Vállamra tetted ezt, mint hűvösben a nagy kabátot, behoztál még egy vajas kenyeret, s magamra hagytál sötét délutánban, mint vak apát, unalmas beteget. A búcsúzásnak, ajtócsukásnak 7 perce, 7 órája, 7-e lett. Elhagytál, miként Hannibált az ókor. Átöltöztél, mert te vagy a világ. És ültem, és beláttam talán jókor, hogy okosabb, ha nem is várok rád. Ha van kinek, hát bebizonyítottam, hogy megmaradok világ nélkül is. Csupán a csendem hülye, nem nyugalmas. És persze a füttyöm nem hegyes, hamis. Szilágyi Domokos, Haragban. Ráztál is, mint csörgőt a gyermek, óvtál is, mint anya fiát. Bűn volt az is, ha megölellek, s bűn volt távolról nézni rád. Táncoltam én is, és te is, sírtál értem, s miattad is. Szemünkben zöldelt a harag, míg egyszer rajta kaptalak, hogy szeretsz. S én is tetten értem, pirultam el. Azóta értem, hogy kettőnk kölcsönös dühe nem fog elmúlni sohasem.

Király László ballada a fáradt asszonyokról. 12 asszony sorra sor, 12 hajló ágszobor, 12 fáradt arató, csontot aszaló, hasogató hőbuta időben talpon áll, 12 kender áztató, kinek nem fürdőhely a folyó, szeretne megpihenni már. A háború alatt az asszonyok kukoricát szedtek, golyók isongtak fejük fölött, lövedékek csapódtak be mindenfelé, de el nem menekült senki, mert a hadak jönnek, a hadak mennek, de a termést varjak pusztítanák, nyomorult ég alatt, szaggatott föld fölött, sziszenő golyók között, pusztíthatatlan mozdulatokat végeztek az asszonyok, akik sohasem tanultak filozófiát. És most itt állnak. 12 asszony sorra sor, 12 hajló ágszobor, 12 fáradt arató, kinek a sarló sosem címere, mert derékszaggató munkában él vele, 12 kender áztató, kinek nem fürdőhely a folyó, de ki egy zsubkenderrel előre hátradőlve csapkodja, vágja vizet, szivárvány szakít belőle. 12 csöndes asszony áll, a szivárványt kiveszi észre végre már. Kiveszi észre e velőt szikkasztó forró katlant? Hol van egy kitüntetés, mely láthatatlan? A folyó ezredek óta maga útját futja, a kenderszálak elnyúlnak hosszan, tova úszva. Asszonyok változó árnya fekszik a folyóra,

Az én anyám Erdély. Nehéz szívűnek nemzet. Az itt lakó nép kincsét, fájdalmát, büszkeségét, a fenyők nem alkuvó gerincét, folyók szilajságát, gyönyörű dalok csillogását adta számomra, ahogy megfogant a történelem útvesztőiben. Így bízta rám magát más nyelvű testvéreim közt. A Maros, az Olt, a két küküllő keresztvizébe magyarul mártott, románul a románt, németül a szászt, gyermekeiként egy keresztvízbe az én anyám Erdély. Egyformán oltotta magát szívünkbe a mi anyánk, Erdély. Szilágyi Domokos ünnepek. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek mesztelenül, tüzes súlytalanságba öltözötten, mint az űr meghódítói. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek mesztelenül. Szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit, ezt az értelmes csodát. Szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit kívánom neked is, világ! Lászlófi Aladár, a hang. Kísértet éles, csillagos éjszakákon átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink szikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligetünk, csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesznek. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom,

François Villon, ellentétek. Szomjan halok a forrásvize mellett. Tűzben égek, és mégis vacogok. Parazsas kájánál csupasz féreg, díszes talárt kapok. Hitetlen várok, sírva nevetek. Az biztat, ami tegnap tönkretett. Víg dáridó bennem a bosszúság. Úr vagyok, s nem véd jog se fegyverek. Befogad, és kitaszít a világ. Nem biztos, csak a kétes a szememnek, s ami világos, mint a nap, titok. Hiszek a véletlennek, hirtelennek, s gyanúm az igaz körül sompolyog. Mindig nyerek, és vesztes maradok. Fektemben is fölbukás fenyeget. Van pénzem, s egy vasat se keresek, és reggel köszönök jó éjszakát. Várom senkitől örökségemet. Befogad, és kitaszít a világ. Semmit se bánok, s ami sose kellett, kínnal mégiscsak olyat hajszolok. Csalánnal a szeretet szava ver meg, s ha igaz szólt, azt hiszem ugratott. Barátom, aki elhiteti, hogy hattyúk csapata a varjúsereg. Igazság és hazugság egyre megy, és elhiszem, hogy segít, aki árt. Mindent megőrzök, s mindent feledek. Befogad, és kitaszít a világ. Ajánlás. Herceg, kegyes jóságod lássa meg. Nincs eszem, s a tudásom rengeteg. Lázongva vallok törvényt és szabályt. S most mi jön? Várom a pályogéremet. Mert befogad, s kitaszít a világ.

0: lemerülve édenébe, nem tekint föl az idegen. Pedig a sziklai szempár belereped, úgy figyeli. Lám, fekete, gépkocsi, sorozatos méltóságok rágördültek a fűre, szöcske fiak táborait föcsöktetve széllyel. Mit tehet a rét? Csak felnőtt. Harmatot, ha nem idomít, nem harap át karosszériát. Csak megrettent a virág, de továbbra is mézel. Nincs mód e zöld üzemekben kitűzni a gyászlobogót. Hát megterítve a rét. Világosság sugárhasában édesen ölelni való. Kikerítsek csípni valót. De mindez hasztalan szép, nem elég a körmük alá se. Hát megterítve a rét a savaknak, beleknek is. Barkafák tövében áltukban végzik a hölgyek a habzó patakba, látói, mintha csak ők volnának, ahogy combra sodort sejem a broncs fölött az ölük, zsinort vett ki jelképesen a rángó pisztrángokért. Megindul-e dörögve a sziklai ember? Dehogy! Csak ábrándal nősül, szégyenpír a sziklát kiüti. Tilalom erre, tilalom arra, tilalom kapu áll, de céd a fekete szélnek díszkapu. Szabados út. Hát megrakva hússal a rét. Kejhesen a pezsgő felforr. Testszirmok egy központ körül. Fentről ez micsoda virág? Fentről is állkapcsosan őrlő, öntudattal evő, ivó, viruló virág, de hervadása bízva az időre. Mert mészkősziklába, arkangyali ingbe az őrszem nem öltözik, s nem mutat újjal a kapu iránt. Arcéle, frontális válla, vakítóan elképzelve. Ő csak ül a sziklán, szakállasítja baromi nyál.
1: Vendégek jövetele. Nem csöngetnek. Se csók, se bók. Csak jönnek a látogatók. Nem ajtón, nem ablakon. Úgy lépnek be a falon. Zajtalan rajban, agresszíven, rangtalan mind és mind mezítlen. Fény a törzsüket függve tartja, szivárványosan húsuk tarka, kék, mint a meteorszaltó, földgömbön a kék araltó, és zöld, mint április, olyan akár a síkos nyersolaj. Piros, mint ünnep és a szégyen, mint dózsa, a tűz ketrecébe. Sárga, mint árvalányhaj sátra, apokalipszis lótra, apokalipszis lóhúgy sárga. Ismerősek, évezők.

0: jég, amíg vassá nem érnek meg a körmök, s újra ordasként nem üvöltök.
1: Föld, ez a föld. A földről nézem, vagy ámulom az égből. Előbb a porból, aztán a fáró toronyból, majd ágaskodó csikófelhőről, délben zenitből, ami esőt jelent. Elég csak a porszemre ülnöm, tövébe egy szagos kapószálnak. S fán van már földem, kis lovam, kis ekény, kis vetésem. De felnövök föld, vasszárnyat viszek a kováshoz, ekevasat. Pirkat pohóban, élesedik üllőn. Egy dögnehéz, kerekes vasmadár nyomába járok a barázdában. Fejjel bukik alá sajnos a kamilla virág. S feljönnek a rozsdás karikák, pannon vacakok. Elkorhat küllők, meg újabb gyűrűcskéi. Föld, kiokádod a megebett kanalakat. Hajtok a güzűfészkeken hangyák várainál. Pingponglabdák, ruganyos gyíktojások verődnek bokacsontomhoz. Iramul tőlem a vadnyú, húgyos bugyiában. Sót a fülibe, paprikát a szemibe kiáltok. De szembenéz velem a hörcsök árpa arany hintajából. Akár egy földes úr, és megkondul bennem a harang. Föld, te humusz, te szürke agyak, szülöd és tolod magadból az áldást, ha művelnek, bevetnek férfiasan. Bükköny lóhere, lucerna rendek hemperegnek rajtad kövéren. Bogjáktól vagy pontyos, óriás arany gabona keresztek mellede. Ontod a kukoricát, krumplit, répát és tököt rogyásig. Ülök a híd alá, hogy halljam. Kerekeken, patkós patákon átdübörög az áldás rajta. De föld, te sivár, te kőpadja a napozó víznek. Te kavicsmező, te homok magaslat, hídfője az aszálynak, onnan indulnak sárga kalapban, s gatyában a halálok, learatni a maradék zöldet. Föld, akit művelnek a felszín alatt is, láthatatlan kis lények, meg csúnya, de szent giliszták, e lágyezüst ajkú imázók, talajmorsálnak. Meg a hangyák, akik örökkön építkeznek, s hányszor hiába. Felülve a vörös dombra, csipeszújjal nyúlok a völgybe, a nyüzsgésbe, a hangyák közé. Hát ez itt a Miklós bácsi, a Juli néni, Gizella néni. Ez a hangyánál sürgőbb Imrus, a kicsi Mariska, Ilus. Hát ezek a fehér bábok, a pólyás babák, akiért a nyüzsgés, a munka. Hányszor kényszerülnek imára, esedezésre, amikor a harangok is hiába tusakodnak a jégfelhőkkel. Kapkodom a jeget a földről, benne Mária kép van a mondás szerint, mint vásári cukor van a kék, ne felejts. De én zápolyát, hajna út látom meg a koronás királyt, és a többit. Ezek a ne felejtsek. Még a kígyó is úgy mozog a kertben, alig mozdul a virág. De láttatok-e kovácsolt láncot végighúzni a violákon? Én láttam, nincs feledés. Én haragommal keretezem szörnyű kertészeit képét, Magyarország. Majd megnövök

belövök ablakukon. Nyíratlan hajam úszik a holddal, s patanyoma nincs a lovamnak, szimató a spion pedig, s kutyazsandár, de régóta keres már.

és szorgos szerveink. Fogyunk, növünk. Fogyunk, növünk. De vagyunk. Részt veszünk e lakomán. S jelöljék bár májfoltok a testem. Lélegzünk, élünk, ím csodák csodáját újra és újra megjelentem. Havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, otthol láz van, méltóságos a pusztulásban. Havaztam volna magam is, de lám, hogy megerett. Hatalmas, vadpelyhekben hullahó a szülőtől felett. Térdig, derékig, torkig ér, suttogva folytogat, parázna habzás lepi el a toronygombokat, s már égig érő hóban a táj. Moccanatlanul e nagy pólyában a lét hallgatni tanul. Kaszák és kések éle mennyboltig bebugyolálva, fuldoklon fordul fehérbe a falvak szuszogása, nem koccan kő a kőhöz, hótömpe szájjal szól, aki beszél, s nagy havak gyomrában az értelem békésen elüldögél. Alagutakat, alagutakat a hóban, milliomnyi egymást kereső utat, itt a szívdobogás is havat olvaszt, s álmok keringnek az öröm és kín eltömíthetetlen járatain. Városok, falvak szívhangja hallik, kásásodik a tél tömött fehérje. Okos szenvedély, kétkedő hit, okos szenvedély, kétkedő hit. Működtessétek egymást kereső tekinteteink lézereit, alagutakat a hóban! Hűszándék, mozdulat, törékeny álom, didergő elme! Ne éljen a hóhúsában örökre elkeverve! S ha majd e mennyei vatta szánkból kifordul, s nem a fagybandái zenélnek, viduljon taposó táncra a láb, olvasszon világnagy termeket körénk, az ének.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Megkíséreltem aztán követni ezt a gorcsevet, akiről úgy tudom, hogy rég halott. De már réges-rég eltűnt valamerre a hajnalban. És amit egyre világosodott az ég, úgy éreztem, hogy a párizsi rikkancsok ma tudják, hogy várom őket és tréfálkoznak. Ilyen ólomsúlyjal múlt az idő. A háznak igaza volt. Önzőn fogom fel ezt az ügyet. Nem megyek már az iménti szellem után, nem kutatok semmit, csak várom a vezércikkemet. Végre, végre! Özöllelnek a rikkancsok a reggeli lapokkal. Azt hiszem, ezen a napon én voltam az első újságvásárló Párizsban. Izgatottan veszem kézbe, azután, mint az egész barokkház zuhant volna rám, szinte szétesett a világ körülöttem. A vezércik helyén ez volt. Sír Lajos bankrabló? A Montparnasse-i bankrablás tettese. A rendőrség már a nyomában van. Kiejtettem a lapot, kissé a falhoz tántorogtam. Minden gondolat érzés és értelem nélkül. Az első érzésem nem ijegység volt. Úgy éreztem, hogy nevetni kell. Harsányan és gurulva. Elképzeltem a kis gyereknyi Sír Lajost pálcakarjával, holdvilágfehér arcával, amint félbehagyja egy rímnél Jean Richtur fordítását, és berohan egy kicsit két pisztolya valamelyik bankba rabolni. Zsebében természetesen egy Virágberedek nevű nyájas papköltő valamennyi verse, hogy végszükség esetén ne jöjjön zavarba. Na ne, ez álom. És újra megnézem a lapot. Hiába. Valóság. Kétség kívül Sír Lajosról van szó. Utolsó címe, előző lakása, Rue Roi Sicily 54. Honnan tudták? Hiszen Sír Lajos nem volt bejelentve. Előző lakása másfél év előtt Hotel Portugé, ahol egy részeges, könnyelmű portás bejelentette, mivel nem tudta, mit cselekszik. A hír különben aránylag rövid. Csak roppant vastag betűvel szedve, mint Sír Lajos kamposbottya. Mindenki emlékszik még, írja a lap, arra a vakmerő tettesre, aki fényes délelőtt két pisztollyal behatolt a Banque de France bilánkúri fiókhelységébe, agyonlőtte a pénztárost és egy altisztet, kifosztotta a kézi pénztárat, aztán elmenekült. Egy másodpercnyi aggodalomra sem adott okot a hír, csak valami szörnyűséges és őrült tévedés lehet. Sír Lajos bankrablása nem nagy veszély, de az én cikkem elmaradása mögött lehet valami. Virrad, most bizonyára Nedda is várja valahol a lapot, a vezércikkemmel. Felhívom egyenesen Burent a lakásán, köztudomású, hogy korán kelő ember. Jó reggelt, itt Almási. Kisoda? Kérdezte reketten. Almási, feleltem. És már is éreztem, hogy baj van. Az az Almási, akinek megígérte, hogy egy cikkét a mai lap vezérciknek hozza. Valami tévedés lesz, felelte Bune, tétován, és nem kétséges, hogy az ő hangja volt. Én mindig megtartom az ígéretemet, ha másra nem kényszerít valami inkorrektség. Ön szóval cikket adott le a lapnak? Önnek adtam, monsieur Bune. Valami tévedés lesz. Nem tudok róla, hogy cikket adott nekem. Ez tévedés lesz. Én még beszéltem. De ő letette a hallgatót. Nem hallott tőlem egy szót sem. De adott egy fonalat. Tehát valami történt tegnap óta. De én csak Nettának beszéltem. Netta. Ő mesélhetett valamit. Mégis kalandornő volt. Rohanok a lakására. Netta nem volt otthon. Vanek úr napok óta nem látta. Rohantam tovább. A klubban megtaláltam Dibárit, egy kör közepén. Valami bridge vitában mondott szakértői véleményt, és néma figyelemmel hallgatták, mint a legfelsőbb fórumot. Mi történt? Kérdeztem, izgatottan félrevontam.
2: Valaki belicitált öt kárót.
1: Ember, Sír Lajosról van szó.
3: Ja, a bankrablás.
1: Legyintett és ásított. Sokat röhögtem. Nem jössz reggelizni valahová? Na de valamit tenni kell. A reggeli előtt? Szívtelen szélhámos vagy. Ez már másoknak is feltűnt. Nézd, ha ennyi eszed volna, mint egy beteg csirkének, akkor most örülnél, amiért egy barátod megcsinálta a szerencséjét. De te irigy vagy. Ha tovább hülyéskedsz, egy dákóval leütlek. Na jó, hát megmagyarázom. Kákszom, két mentolt. Iszol, nem? Na, ide figyelj. Ha még három vagy négy napig sikerül Sír Lajos nevét a lapok első oldalán tartani, úgy beérkezett ember. Lassan megértettem. Ez a Ribári épp olyan biztos benne, hogy Sír Lajos szóba sem jöhet az esettel kapcsolatban, mint én. Na de ha ez kiderül majd, micsoda rehabilitáció lesz? Már beszéltem Kárpát Rönével, folytatta Ribári. A fiúk is belátták, hogy jól ítélem meg a helyzetet. Tanácsomra elhatározták, hogy Sír Lajos érdekében nem bolygatjuk ezt a hatalmas reklámot. Sóhajtott. Hogy ki tudnám én használni, ha velem történne? Örülök, hogy nem veled történt. Mégis irigy vagy? Sőt, aggódnék. Nem tudnám biztosan, hogy ártatlan vagy. Mentem tovább. Hová? Hová? Megkezdődött a hajszom. A laphoz mentem, ahol közölték, hogy Burán holnap reggel 8 órára kéret. Nem tudják, hová ment. A cikkemről senki nem tudott semmit. A szemüveges szerkesztőnek elmondtam Sír Lajos tragikomikus esetét, és kértem, próbáljon utána nézni, mert nagyon nyugtalanít az eset. Figyelmesen meghallgatott, aztán legyintett, amikor leírtam Sír Lajost. Még nevetett is. Valami slendriánság lesz a dologban. Egy hasonló nevű magyar származású bűnöző adataival összecserélte Sír Lajos nacionáliát az idegen ellenőrző. Átment egy másik szobába és telefonált. Nagyon hamar és komolyan tért vissza. Nem tehetek semmit, és ne ártsa bele magát, fiam, az ügybe. Nem tudom, miről lehet szó, de hivatalos helyen ilyen röviden még sohasem beszéltek velem. Aztán újra Neddához. Semmi eredmény. Balek úr megnyugtat, hogy 10 órakor itthon volt, de aztán sietve újra elment. Nem, üzenetet nem hagyott. Mi van Vendréner úrral? Kérdeztem. Vendréner úr most igazán jól él. Napi 100 frankot kiutalt neki a gazdám. Mondom, tiszta őrült. Mire költsön egy oroszlán napi 100 frankot Párizsban? De nem vitatkozhatom. Ahogy megparancsolta, naponta reggelit hozatok a kávéházból, egy csomag cigarettát és a legfinomabb kölnit a fürdőszobába. Azzal az utasítással, hogyha elfogy, vegyek újat. De nem fogy. Fel se bontotta az adög. Mindenki úgy bánik az ilyen bestiával, ahogy akar. Kávéházba is viheti. De hogy egy elaggott oroszlánnak miért kellett elővizetnem a Matinre, ez megfoghatatlan. Ha nem láttam volna a gazdámat, ami Nizzában autó, taxit vezetett smokingban és szalmakalapban, azt hinném, hogy váratlanul megőrült. Én tudom, hogy már régen az. Nézze, ezt ma kaptam. Vigyázzon, mert álmodni fog róla. Egy levél volt, amelyben a Matin értesíti Vendréner úr nevű előfizetőjét, hogy a legutóbbi sorsoláson nyert egy valódi elsőrangú gumiladrágtartót. Viselje szerencsével. Vanek úr sóhajtva legyintett. Nem hiszem, hogy rá lehet venni. Hát képzelheti. Sietve elbocsúztam Vanek úrtól, most Sábát akartam megkeresni. Boulevard de la Villette 9. Ide írtam a lapot. Azonnal autóba ültem, és 10 perc múlva ott álltam a ház előtt. A kapu előtt fegyveres poszt. Párizsi politikai rendőrség. Este felé újra visszamentem a szerkesztőségbe. Beszélgettünk Buránról. A közelgő választásokon biztosan bekerül a parlamentbe, és egyike a legesélyesebb miniszterjelölteknek. Rengeteg ellensége van, mert a legkisebb tisztátalanságot sem tűri el. Készül is ellene valami. Ezt mondják sokan. Annyi tisztességtelen ember fél tőle, tudják, hogy nem remélhetnek kegyelmet semmiféle korrupció számára, ha Burán miniszter lesz. De Buren nem hallgat az óvatosokra, akik figyelmeztetik, hogy sok hatalmas ember, aki csak kicsit is korrupt, joggal fél a miniszterségétől. Éreztem, hogy ez az ember nagyon-nagyon közel áll hozzám, és úgy szerettem volna megvédeni. De mivel és kitől? Ott ültem a szerkesztőségben, és aggódtam Burenért. Rossz előérzetem volt. Később jött valaki a tiszti kaszinóból, mondta, hogy az öreg kártyázik. Szokott játszani. Hogyne, felelte. És még sosem játszott ilyen szerencsével. Háromszor volt flösse egymás után. Mi baja? Nevetséges. Mi bajom? Szinte hisztérikus állapotba kerültem. Kitámolyogtam a szerkesztőségből. Mi folytogat és zsibbaszt a rémülettől? Szerencséje volt. A nagy szerencse pedig a halál. Milyen ostobaság! Nem tudtam, hogy mivel töltsem az időt. Hazamegyek a szállodába és levegszem. Holnap mindent megtudok. Amikor hazaérek és vetkőzni kezdek, látom, hogy nyitva az éjjeli szekrény fiókja. Egy csomó irat van benne. Az első lapon egy levél. Ne aggódj, te marha! Nincs semmi baj. Itt küldöm az utolsó folytatásokat, és ölellek Lajos. Sír Lajos írt. Nem vagyok álmos. Előveszem Sír Lajos regényét, és elkezdem olvasni. Éjféle járt, amikor a végére értem. Eszembe jutott, hogy a politikai rendőrség talán azért kereste a vörös füzetet, mert abban valamilyen katonai titok is lehet. Megindult tehát a hajsza a vörös füzetért, és nem közölhették talán még Sábával sem, hogy a füzet fontos. Mint a villám, úgy fénylett fel előttem a rejtély. Sír Lajost kézre akarták keríteni a füzet miatt. De ezt nem hozhatják nyilvánosságra, hát előszedtek valami világra szóló bűnügyet, rákenték, hogy 24 óra alatt meglegyen. De hol az ördögben mászkál? És hogy a csodába jött hozzám ez az írás? Ni, hiszen még két különálló oldal is van a fiókban. Kiveszem. Elkezdem olvasni. Elsápadok. Lefut minden vér az arcomból, és összeszorul a torkom izgalmamban. Ó, uram! Itt van. Negyed egykor, mint valami álmokfutó, rohantam fel és alá taxiért, és azt mondtam a sofőrnek. Tiszti kaszinó! 1000 frankot kap, ha nem törődik büntetéssel és semmivel. Itt a kaszinó. Felrohanok. Valami bál van. Az előcsarnokban eláll a lélegzetem. Megőrültem. Mi ez? Egy angol uniformisban ott áll, szíjjal és kitüntetéssel. Vanek úr! Mi? Nem merem megszólítani. De most semmi kétség, magasra emeli a tenyerét felséges mozdulattal. How do you do, my sweetheart? Ön is ide jár hozzánk? Megdörzsölöm a szemem. Lehet, hogy a sofőr a ház felügyelők jelmezes összejövetelére hozott. Be akarok menni a terembe. Egy gyerekes arcú kisebb pisze fiatal ember mellém lép és megfogja a karomat. Szent Isten, eltöri! Ne mozdulj! Ne csinálj semmit, mert összetörlek. Na de... Gorcsev Iván vagyok. Szép lassan bemehetsz. Vanek urral együtt bemegyünk. Burel, mikor észrevesz, csodálkozva néz rám. Sokan figyelik ennél az asztalnál a játékosokat. Hihetetlen nagyban megy a játék, és Buren szerencséjétől zúg a helyiség. Most egyszerre közeledik valaki az asztalhoz, magas, polgári ruhás ember, a sok esti ruha és uniform is között. Gorcsev megfogja Vanek úr karját, mint egy starter, ha indít, és azt mondja, most! Vanek úr az asztalhoz lép, ugyanakkor a polgári ruhás egyén leül. Bocsánat. Igen, azt hiszem, bocsánat. Mondja, és Gorcsevre néz, és miután az elzöldül mérgében, azt mondja még halkan. Jó, kérdezni se lehet. Az asztalán mindenki feléje fordul, és ő így szól. Én, ha jól emlékszem, Gray ezredes vagyok, és egy hasonló párti után a fivérem főbelőtte magát Kairóban. Igen, azt hiszem, hogy Kairó az rendben van. Vlaszta. Ő volt a polgári ruhás férfi. Valamit hebeg, de már akkor falfehéren áll. És nézi Vanek urat, és azt mondja, engem merészel, engem merészel. De most már engem nem lehet visszatartani, felmarkoltam egy halom kártyát. Ezzel szoktál gyilkolni, te bitang! És a kártyákkal együtt teljes erőből az arcába csaptam.
2: Felborult a rend. Laszt egy ugrással az üvegajtónál volt. De megáll. Aztán a torkához kap, és felsikolt. És úgy áll, mint akinek bomlik az agya. Az ajtón belépett Alex Gorchev. Mefisztói szemöldökével, szakállával, sepphelyével, hatalmasan, amilyen a valóságban volt. Én is valami egész hideg dermedtséget érzek. Vlaszta hátrál. Úgy látszik, elveszti az eszét. Felsikolt is? Szörnyű csörömpölés döbbenetében nekiugrik fejjel a nyitott ablaknak, és kizuhan az utcára. Két hölgy elájul, és többen viaszra váltan állnak, akik ismerték az öreg Gorchevet, és ekkor Gorchev Iván végre harsányan elkiáltja magát. Kérem! Ez az ember Sába István nevű barátom, színész az apám maszkjában. Megrodjannak a térdeim, és leülök. Akik ott voltak ennél a jelenetnél, soha nem fogják elfelejteni. Az ablak alatt pedig ott feküdt holtan, Vlaszta. Hát csoda, ha az ember ideges lesz, mondta Vanek úr mellettem csendesen. A rejtélyek kulcsa. Sír Lajos kéziratának azokat a bizonyos utolsó oldalait most már sokkal nyugodtabban újra elolvastam. Péter. Ez úgy látszik nem tartozik a regényhez, mert a megfordított füzet hátsó oldalára jegyezte Sába, de én mégis hozzávettem, mert nagyon érdekes. Ne aggódjatok értem, jó helyen vagyok. Manuel vallomása. Manuel ágyán ülve az ő kérésére író be sorokat. Azt kívánja, hogy Gorchev Ivánnak mutassam majd meg, ha egészséges lesz. Valamikor híres hamis kártyás voltam, amikor sok pénzet ettem szert, abba hagytam. Azt hittem végleg. De valaki rákényszerített, hogy ismét játszom. Nem arról volt szó, hogy csaljak, hogy becsapjak valakit. Ölni kellett. Kártyával. Sem a légió, sem a Szahara, sem a végső perc itt a halálos ágyon nem törölheti le a szemem elől annak a derék, kedves, nagybajuszú, furcsa szemöldökű, vidám orosz úrnak hazajáró vízióját, akit engedve a kényszernek, az ötödik flösszel megöltem. Alexander Gorchevnek hívták, és Gorchev Iván, aki jó volt hozzám, mint a testvérem, az ő fia. És szintén a hamis játék áldozata. Elmondta nekem azon a napon, amikor Bengúz kis hián megölte, és tudtam, hogy őt ugyanazzal a gonoszsággal bélyegezték hamis kártyásnak, amiért ez a szerencsétlen idősebb Gorchev az apja főbelőtte magát. Kötelességemnek érzem, hogy ennek a kedves, jólelkű barátomnak elmondjam a titkot. Így talán visszanyeri a becsületét, és visszaadhatja annak a halott embernek is, ki talán megbékél velem annyi szenvedésért cserébe, amennyivel én fizettem a haláláért és a becsületéért. Svínemündében történt, valakivel kártyáztam, és hihetetlen összeget nyertem. Minden sikerült ennél, és akkor váratlanul kiderült, hogy ez tudja rólam. Szándékosan veszített ilyen magasan. Figyelte, hogy csalok, és eltűrte. Azután megzsarolt. Azt kívánta, hogy tanítsam ki őt hamis kártyásnak, hogy velem utazzon és megfigyelhessen. Kénytelen voltam engedelmeskedni. Hihetetlen szívósággal tanult és fejlődött, a szemem láttára. Éjszakákon keresztül tanulta az egyes fogásokat, hogy osztás közben felismerjen minden kis jellel ellátott lapot, és másikat adjon helyette, hogy a jobbat magának vegye. Csodálkoztam nagyon ezen az emberen, mert igen sok pénze volt. És azt is megtudtam véletlenül, hogy előkelő úr. Minek tanulja a hamis kártyázást az ilyen? Egy év múltán befejezte a tanulást. Utolsó estén velem kártyázott. Csalt, nyert, és hiába figyeltem, semmit sem láttam. Bevallom, túltett rajtam. Pedig az nagy szó. Aztán eltűnt, és nem hallottam róla. Egyszer Egyiptomba utaztam. Nagy aratás volt, de ez nem tartozik ide. A kairói kaszinóban, ahol játszottam, megpillantottam váratlanul ezt az embert. Katonafisztekkel játszott. A tükörből figyeltem, és láttam, hogy csal. De ez érdekes volt. Egész este csalt, és nem nyert. Sőt, vesztésben volt. Nem értettem. Egy green nevű angol gyarmati ezredes nyerte a legtöbbet. A másik két partner, egy milliómos cukorbáró és egy ismert diplomata gyamon felülálltak. És később hallottam, hogy az én tanítványom fél éve lakik itt, másodszor játszik. A partnerei szenvedélyes kártyások. Nem értettem. Gray ezredes mesés szerencsével játszott. Inkább úgy festett, hogy ő a hamis kártyás. De világosan láttam, hogy fogalma sincs ilyesmiről. Már második napja játszottak. Szaknyelven szólva, az ezredesbe dőlt a lap. És özönlött a pénz is hozzá. És másnap délelőtt az ezredes főbelőtte magát. Hogy történt? Állítólag egy játékos megkockáztatta a burkolt gyanúsítást. És az ezredes tiszteletre méltó személye nem akadályozhatta meg a klub titkárságát, hogy a rendőrség egy szakértőjével megvizsgáltassák a játék után a csomagot. És megtalálták a drukkert. Ez az áramvonalas hamis kártyás jelzés. A lap belső oldalát megnyomják egy kissé a körömmel, hogy a külső felén apró dudor maradjon. A szakember könnyen megállapítja, hogy hamis játék folyt. A kártya belső lapján látni a köröm nyomát. Az ezredest felszólították, hogy lépjen ki a kaszinóból. Erre főbelőtte magát. Azt mondták, pótolhatatlan veszteség. Értitek? Ez a hamis kártyás az ezredes tudta nélkül neki osztotta a nyerőlapokat. Gray azt hitte, hogy csodálatos szerencséje van. Ki gondol arra, hogy valamelyik magasan vesztő játékos osztja így ezeket a lapokat? Tisztára véletlen, hogy amikor egy másik öngyilkosság történt Törökországban, ismét ott voltam éppen, és értesültem, hogy ő is részt vett a partiban. Fél évig élt valahol, mindig más néven. Elváltoztatott külsővel, ritkán játszott, olyankor is veszített. És azután beült az áldozattal közös partiba. A lapokban kell megírni vagy feljelenteni. Nem tudom, de úgy érzem, hogy soha nem létezett bűnözési ág lángeszű feltalálója, félelmes, titkos szabadalmakat birtokol titokban, és mint láthatatlan fantom él a tisztességes emberek társadalma felett. Meg kell szabadítani tőle az emberiséget. Az én történetem végzetes fordulópontja pedig így következett be. Abba hagyta már a kártyát, nem foglalkoztam vele, amikor egy napon megjelent ez az ember, aki ismerte a múltamat, és elvitt a családomtól. Elmondta, hogy miről van szó. Egy helyen, ahol ő nem kockáztathat, nekem kell játszani. Feltűnően is csinálhatom, mert jó hiszeműek. Úgy osszam a lapokat, hogy az illető 2-3 napon keresztül nagy összeget nyerjen. Az öreg Gorcsevről volt szó. Meg kellett tennem. És megszerettem ezt az embert játék közben. Nyájas, jókedvű úr volt, és könyörögtem érte. Az öreg Gorcsevért. De ez az ember kegyetlen volt, és elszánt. Nem ismert irgalmat. És miért tette mindezt? Galahad miatt. A szíriai part közelében gyönyörű fekvésű sziget ez a Galahad. Hatalmas kaszinója van a kikötő feletti díszpálmák között, és minden tekintetben betegszik Monte Carlóval. A szigetnek a csodálatos szép partján lévő kaszinóért folyt a harc. Gorcsev örökség útján a sziget tulajdonához jutott. Nem volt gazdag ember, és a kártya kaszinó nagy bért és részesedést fizetett, mert hihetetlenül jövedelmezett. Ennek ellenére közölte, hogy a szerződés szerinti 3 év leteltével nem újítja meg a kaszinó bérletét. De a másik örökös, szintén orosz nemes, örült a bérletnek, és ami ugyan nem volt köztudomású, a kaszinót bérlő részvénytársaság részvényeinek majoritása is az ő kezében volt. Az illető farizeus volt, aki nyíltan nem mert fellépni, sőt csatlakozott Gorcse felmondásához, mint társtulajdonos. De végül kivégezte őt. Ugyanígy volt Emin pasával, aki Törökországban Galahad sziget megszállását szorgalmazta politikai célokból. Több kis szigettel együtt. Már-már miniszter lett, amikor kártyabotrányba keveredett. Az ötödik flush valószínűtlen hatására megvizsgálták a lapokat, ott volt a drukker, a mesebeli nyereség, a jelzett lapok. És egy golyó. Véletlenül tudta meg, hogy ez az ember felépült, de a fejlövés elméjét megzavarta, és így a család nem cáfolja soha halálát. Ez volt hát Emin Pasa titka, akivel találkoztam egy éjjel, és Gorcsev fia úgy látszik nem szüntette be a kutatást apja ügyében. Valamiféle bizonyítás miatt gyűjtötte ezeket az embereket, oda a barokházba. A meghalt ezredes öcsét, Emin Pasát. Tudom, hogy Gray ezredes rendeletet akart kiadni, amely az angol gyarmati tiszteknek megtiltja a Galahad-sziget látogatását és az Egyiptom felől közeledő hajóknak a sziget érintését. Több öngyilkosság, kártyaadóság miatti nyugdíjazás és egy lefokozás késztette erre. De a rendelet megjelenése előtt kártyabotrány miatt főbelőtte magát a kairói kaszinóban, ahol ő maga játszott. Utódja több megértéssel volt a Galahadi kaszinó uraival szemben. Ezt előre tudhatták. A rendelet nem került kiadásra. A fiatal Gorcsev bizonyára örökölte apjától a sziget tulajdon részét, és talán apja lelkiismeretét is, mely tiltakozott az ellen, hogy kártya szenvedélyük miatt kifosztott emberek üzletszerűen elkönyvelt véres, szennyes aranyaiból éljen. És nyilván újból fel akarta mondani a kaszinó bérletét, amelyet apja halála után gyámja, Vlasta Szemirjovics gróf visszavont. Soha sem tudtam elfelejteni, mikor ez a kedves, nyájas öreg úr a harmadik napon szinte erőszakos baklövéseket követett el, hogy mesebeli nyereségét mérsékelje. De ekkor megkapta az ötödik flöst. Az általam nem is ismert harmadik cinkos erre a mindenkit megdöbbentő hihetetlen szerencsére az áldozat, ez esetben Gorcsev barátjának valami félig gyanakvó mondatot mormolt, és még valakinek mormol valamit. Legyen az illető Emin Pasa, Gray ezredes, hogy a köztiszteletben áll a Gorcsev, és vége. A barát öli meg akaratlanul. Aki azonnal viszi a mormolót a klub igazgatósága elé, és követeli, hogy mielőtt a játékosok elhagyják a klubot, tegyék diszkréten vizsgálat tárgyává az ügyet. A klub először többnyire indignálódva visszautasítja egy angol alezredes, egy államtitkár, vagy a mindenek felett úrnak ismert Alex Gorcsevvel szemben az ilyen vizsgálatot, még ha bármennyire is nyer. De az ötflös, a mormolás és a barát, aki szigorú gentleman, már nem engedik el többi a hurkot a szerencsétlen nyaka körül, és amikor az urak a kártyaasztaltól felkelnek, a lakály észrevétlenül behozza az irodába a kártyacsomagot, ahol az illető állam főkapitánságának kártyaügyekben évtizedes múltú felügyelője vagy csoportvezetője megjelenik, és természetesen másodpercek alatt felfedezi a kártyákon a jelzéseket. Most még volna esély, ha följelentést tennének, de egy Emin Pasa, egy Gray ezredes, vagy Alex Gorcsev ilyen ügyben, ilyen konkrét váddal szemben nem védekezhetnek. És éppen azért, mert kitűnő jellemű férfiak, következik a golyó. A golyó, amely Gorcsevet megölte, velem is végzett. Soha többé nem vettem kártyát a kezembe. És szó szerint így történt. A vagyont jelentő bankjegycsomagot apró rongyokra szaggattam a kaszinó mögött. Soha többé nem tudtam visszatérni családomhoz. Ben Goose, felismertem, hamis kártyás volt, és a szolgálatában állt annak a szörnyetegnek. Úgy látszik, őt küldte utána, mert félt, hogy elárulom valakinek borzalmas és féltett titkát. A Gorcsev-féle eset óta bizalmatlan volt velem szemben. Ben Goose-nak parancsa volt, hogy végezzem velem. Az édes fiam Bradieu álnével lépett a légióba. Évekig keresett, és amikor végül rám akadt volna, Borodin, ez a barom, megölte. De én Borodinnak most halálom előtt megbocsátok. Intézzel földi és égi bírájával szerencsétlen fiam ügyét, ahogy tudja. De még halálom pillanatában is könyörtelen gyűlölettel gondolok arra az átkozott emberre, aki fiamat Borodin kezébe engem a halálos ágyra juttatott, és nagyszerű jellemű embereket éppen azért, mert nagyszerűek, gyalázatosan, orvul, becsületüktől megfosztva legyilkolt. Vlasta Szemirjovics gróf. Utolsó erőmig, utolsó gondolatomig most csak arra kérem az Istent, hogy verje meg olyan átokkal, mint amilyen kínszenvedést utolsó imámban is könyörögök és követelek számára. Amen.
1: Idáig tart a vallomás, amelyet Manuel saját kezüleg írt alá, és saját kezüleg írta oda tettes nevét, gróf Szemirjovics Vlasta. Együtt ültünk a barokkház szalonjában valamennyien, közöttünk Vendriner úr is, aki szomorúan feküdt egy perzsa szőnyegen. Vagy elrontotta a gyomrát, vagy mert olykor sokat hunyorított a sarok felé, elveszett zseppénzét és komplett reggeliét sajnálta, mivel a hazatérő Gorcsev, megdicsérve Vanek úr korrekt és okos eljárását, hogy a levelében kérteket teljesítette, ezeket megmondta tőle. Honnan tudta ön, hogy az a bestia nincs az állatkertben? Már nem is tudom. Lehet, hogy valami rokonát lelőttem ott a sivatagban, és az árulta el halála előtt. Minden esetre örülök, hogy ilyen szépen teljesítette óhajomat. Aggódtam, hogy esetleg a komplett reggelit ön nem találja alkalmasnak, vagy akadékoskodik a cigarettával. Uram, az nem létezik nálam. Én egy sorban is megértem, mit kíván. Gondoltam, hogy megérti, miért kívánok cigarettákat a bestiának. Ne, eleinte nem értettem, de egy állatorvos elmagyarázta, hogy Afrikában tüdőbántalmakban szenvedő oroszlánt dohánypor szagoltatásával is kezelnek. Így aztán nem fájt a fejem az ügy miatt. Hálás vagyok az állatorvosnak, amiért főfájását megszüntette. Vanek úrnak ugyanis sejtelmesen volt, hogy Gorcsev itt járt a házban. Sőt, itt is lakott. Gré ezredes szerepének eljátszására egy szolgálati tiszt vette rá. A kötelesség tudása miatti külön jutalom nem fog elmaradni. Mert látom, hogy minden rendben volt itt, míg nem voltam itthon.
2: Hát, ügyeltem, kérem, hogy ne történjék a házban semmi. Idegenek itt nem fordultak meg. Kivéve Nedda kisasszonyt. És azt az almási pártfogoltamat. Így aztán nyugalom volt és rend. Csak az volt idegekre belő dolog, hogy nem bírtam rávenni a teljes kannáinak óvatosabb használatára, mert egy helyen úgy szólván naponta leütötte a kerítés festékét. Gorcsev elrémült és kihúzta magát. Hallatlan! Az ember nem húzhatja ki a lábát a házból, hogy borzalmas események ne történjenek távolétében. Vanek úr lesütötte a szemét, mivel ezen az egyetlen ponton körültekintését és óvatosságát, amelyen egy házmesternek rendelkeznie kell, elmulasztotta. Odasugta nekem, hogy hallgassam el Gorcsev előtt Madame Tortelle látogatásait, mert nem szeretné, ha azt hinné, hogy a házban történhet valami. Vanek úr éber és zord cerberuskodása ellenére. Később tea mellett még néhány homályos pontra világosság derült. Amikor a 14 karátos autó ügyét intéztem, felszólítottak, hogy lépjek be a hadsereg kötelékébe a szolgálathoz. Ennek a felszólításnak örömmel eleget tettem. De soha egy pillanatra sem szűntem meg apám tragédiájával törődni, és mert sejtettem, honnan fúj a szél, bár az igazságról fogalmam sem volt, nyomban felmondtam a kaszinó bérletét. De mármennyire is figyeltem, nem vettem észre semmit, amíg egy napon nem álltam azelőtt a helyzet előtt, hogy hamis kártyás vagyok. Jelentettem a feletteseimnek, de jelentettem gyanúmat is, és kértem, hogy szolgálaton kívül, amíg az ügy tisztázódik, eljárhassak. Úgy tettem, mintha a tragédia vesztemet okozta volna, és elutaztam Alexandriába. Itt kinyomoztam Gré ezredes és Emin pasa történetét. Gré ezredes öcsét, aki hasonlít a fivérére, megkértem, hogy intézkedése még titokban lakjon a házamban, ahol húgom majd gondoskodik róla. De szegény tüdőbajban meghalt. És mert Vanek úr külsőleg meglepően hasonlít az öngyilkos Gré ezredesre, őt használtuk fel oly módon, hogy a szolgálat tudtával észrevétlenül elbegyülhetett a tiszti kaszinóban. Vanek úr kitűnően oldotta meg feladatát. Ez úgy szóval említése sem szorul, jegyezte meg Vanek úr. Ügyességem elégszer bebizonyítottam. Bocsánat. Véletlenül lelökött a könyökével egy japán vázát, amely összetört. Nem tesz semmit. Utálom ezt a vázát. Gondolatomat találta el, midől lelökte, folytatta Gorcsev. Emin pasa hozzátartozóit rávettem, hogy kívánságomra küldjék ide a beteget. Közben hamis kártyásokkal együtt járkáltam mindenfelé, amíg Maduerre rábukkantam. A pám kártyapartiában, mint Mulenko Bolgár földbirtokos szerepelt. Megtudtam, hogy a légióban van, és amikor beléptem, hogy felkutassam, egyúttal megbíztak feletteseim, hogy az altisztek önkényeskedéseinek fölgöngyölítését is kíséreljem meg. A két ügyet sikerült egyesíteni. Amikor szegény Manuel, akit időközben megszerettem, hiszen tehetetlen eszköz volt megbízója kezében, meghalt, csak sábára mertem rábízni a titkot. Az ő vallomásából nagyjából kiderült, hogy ki volt Bengúz, akinek a megítélésében szintén tévedtem, mert nem számítottam, hogy ilyen kemény gyilkos is akadjon a hamis kártyások, általában bohém bűnözői között. Kis híján összeomlott minden, de részint Sába, részint Almási barátom ügyessége és tisztessége olyan segítségemre volt, mint egy egész rendőri apparátus. Párizsba érve, mivel túl korán hagytam el az ágyat, felszakadt a sebem. Emin pasa, aki alapjába véve jó indulatú bolond volt, közben Sába és Nagyta útján bekerült a házba. Ők ápoltak. Húgomnak nem volt szabad a dolgokról tudni, mert nem bízhattam Vlaszta és a Galahadi kaszinó gengsztereivel szembeni ügyességében. Magas lázam is lett, és csak a katonai kórházban lettem jobban. Sábának már akkor említettem a vörös füzet fontosságát, amiben katonai titok is volt. Vlaszta ellen sajnos kevés bizonyíték volt Manuel vallomása, és csak a halottnak hit emberek feléledési blöffjével remélhettük vallomásra kényszeríteni. Ekkor már húgom is tudta, hogy Vlasztát félreismerte, de természetesen folytatnia kellett a jó barátság komédiáját. Miután óvatosan kerestük a füzetet, nagyon megnehezült a helyzet, különösen Sír Lajos barátjuk eltűnése folytán. Hogy villámgyorsan kézre kerítsük, és mégse jusson eszébe a füzetet elolvasni, úgy intéztük, hogy egy felderíthetetlen bűnténnyel kapcsolatban gyanúsítsák, hogyha bárhol is van, nyomban elő lehessen keríteni. Gondoltam, néhány ezer frankkal beéri a meghurcoltatásért. Ez könnyen lehetséges, jegyeztem meg. Azonban ez az úr olyan jól elbújt, az ördög tudja, miért, ma sincs meg. Szerencsére elküldte a füzetet Almásinak. Először azt hittem, hogy Almási a kaszinó vagy Vlaszta megbízásából járt a húgom után, és megkaparintotta a füzetet. Húgom minden tiltakozása ellenére így vélekedtem. Emiatt a húgom is közbe jár majd elnézésért, remélem sikerrel. Végül nem is ejtettük, hogy Burent, aki több kirohanást intézett lapjában a Galahadi kaszinó ellen, mielőtt megválasztatja magát, szintén áldozatnak szemelik ki. Így aztán tetteléréssel sikerült lecsapni, és Sába feledhetetlen alakítása révén saját büntetését mérni a gazemberre. Természetesen Almási barátunk remek cikkét is közértekből kellett leállítani, de azt hiszem, hogy most már kicsit kiegészítve még nagyobb szenzációt fog kelteni. Hol volt Sír Lajos? Ezt csak sokára tudtam meg. Ribári rávette Madame Tortellét, egy braziliai ültetvényes piaci árus özvegyét, akihez gyanús szálak fűzték, és aki elhitte az újságok nagybetűs címei mögé rejtett mesét, hogy rejtegessék a gengsztert, amíg elalszik az ügy, és ez esetben valamennyien kimennek Dél-Amerikába, ahol a Sír Lajos által rabolt jelentős összeget elosztják. Madame Tortella rejtegette Sír Lajost, aki meghízott ez idő alatt, és Ribári a boldogult ültetvényes zsakettjét hordta, mint ő mondta azért, hogy elváltoztassa a külsejét. Madame Tortella ezt nem értette ugyan, de mindig is szégyelte kimutatni, hogy buta. Tehát odaadta a zsakettet, amivel Ribári még hosszú ideig álcázta magát. A szerencsétlen Emin pasa, akinek családja inkább holt hírét költötte, sem hogy megtudják a valót, Párizsban egy szanatóriumba került. A többi rejtély kulcsa is roppant egyszerű. Sába és Gorcsev, amikor megérkeztek Párizsba, az őrült Emin pasával titokban meghúzták magukat a barokk villa szalonjában. Az a tetem, amelyik valóban holtan feküdt, Gray ezredes, szerencsétlen tüdőbajos öccse volt, aki Gorcsev levelére Kairóval Párizsba érkezett, és akárcsak Emin pasa itt húzta meg magát. De végzett vele a kór, innen szállították el szép csendben a halottas házba, és az angol követség eltemettette. Ez volt az éjszakai kalandom, amikor láttam, hogy egy tetemet vittek ki a titokzatos barokvillából. És megoldódott a legnagyobb rejtély is, hogy ostobaság azt hinni, művészetért, diadalért, érvényesülésért, vagy egyéb apró semmiségért születünk. Rövidesen feleségül vettem Neddát, és ezért érdemes volt megszületni. Érdemes lesz meghalni, sőt még élni is. A többi ostobaság. Hogy Vanek úr erre vonatkozó axiomájával éljek, az élet olyan, mint a füst. Elillan, mielőtt még igazán boldog voltál. És végre Sábát is felfedezték. Megjelent az újságokban, Alex Gorsev maszkjában, és ott volt az eredeti fényképe is. Saját maga mellett már őt is felfedezték. Nagy színész lett, és ugyanakkor esküdtek meg Balázs Annával, amikor én elvettem Neddát. Időnként feltűnt Gorsevnél egy sovány, ideges ember, akit Abu Ben Pullovernek hívnak, és az ördög tudja, most kimaradt, mert Gorsev, aki hazaköltöztette már Svájcból a családját, vett egy gyönyörű farkaskutyát, és amikor ez először farksóválva eléje futott, rosszul lett. Ketten, akik mindent tudnak, nem szólnak soha. És néhány részletéte borzalmas, komikus és különös históriának örökre megőrzik. Az egyik a finom kis barokk épület zsalus ablakaival. A másik Vendréner úr, aki időnként kívánszorog a napra sütkérezni, de csak olyankor, ha megláncolják a kutyát. Mert akár csak Pullover úr fél ettől az állattól.

A világ teremtése. Filozófiai operett, avagy a klasszikus költészet lehetőségei. Szereplők: az Úr, első angyal, teljesen hülye, második angyal, undok individualista, harmadik angyal, ha mód van rá, viszonylag értelmes, Ádám, Éva, az első emberpár, Johann Wolfgang Goethe, miniszter. Nyitány. Ez az ős, ez az ős, ez az ős köd itt. Itt még csak az atom hősködik. De az se, hajaj, bizony az se sokáig. Mert bokájától a homlokáig úgy elfogja a kábulás, hogy megkezdődik a tágulás. És ami régen elegynek egy volt, kifut a fazékból a mennybolt, s a továbbiakban minden részlet csak töredéke az egésznek, ami kényelmetlen az észnek, de nincs mit tenni ellene, mert így kívánja a szelleme, ami a lényegét tekintve mi más, mint általános relativitás, mely relatív ugyan, de általános, mert több pontján is a semmivel határos. Amiben, mint majdan az őstulok, föl-alá bolyongnak a kvantumok. Ez az ős, ez az ős, ez az ős gomoly, és ez nem vicc, mert komoly. Nagy gyűlés a teremtés kezdetén. Első angyal. Tisztelt nagy gyűlés, kedves teremtmények, minden dolgozó lélek! Úrunk és Teremtőnk nevében forrón üdvözöllek benneteket az égben. És hogy ne húzzuk az Úr primőr idejét, megkezdjük egy gyűlés színrevitelét, melynek lelkesítő és fülemelő tárgya az a hősies munka, amellyel az Úr az első naprendszert legyártja, az a töretlen lendület, az a nehézségeken urrálevő alkotó kedv és teremtő erő, mely mindig megtalálja a helyes utat, ahol föltalál, újít és kutat, mert céltudatosság jellemzi az Urat, amivel az egyszerű angyalnak ragyogó példát mutat. Egy szóval az Úrnak az a dicső és egyedülálló, páratlanul nagyszerű és forradalmi tette, amellyel örökre beírta nevét az általa teremtett történelembe. Második angyal. Tisztelt nagygyűlés, kedves teremtmények, halhatatlanok, halandók, lények! Dolgunk tehát a teremtés. Bástya a semmiben, nem rés, ami nagy vonalakban kétségkívül nagyszerű, de közelről a dolog mégsem ilyen egyszerű. Azt hiszem, érzem az első kísértést, hogy föltegyek néhány kellemetlen kérdést. 1. Ha az Istennek olyan nagy a hatalma, hogy lehet az, hogy a paradicsom alma? 2. Ha minden rendben van a tervvel, miért tilos termelni azzal a szervel? 3. és végtelen egyszer, mit akar az Úr elérni ezzel, hogy egy ilyen elhamarkodott teremtésbe belehetsz el? Amikor a semmiből kilóg a fenekünk, holdra és napra telik nekünk, miközben korog az angyal gyomra emberre, meg paradicsomra. Erre van éter? Nem. És nem. Ez valahogy nem az én teremtésem. És kiderül majd ebben a darabban, mihelyt az összehasonlításhoz rendelkezésünkre áll a napnál világosabb. Ez az egész az Úr bulija, hogy legyen a fiának mit megváltania. 3. angyal. Tisztelt gyűlés. Kedves teremtmények, sok a szöveg, de egy a lényeg. Eldöntött kérdés, hogy le leszünk teremtve. Az Úrnak erre megvan a keretje. Nem mondom, probléma lesz elég. Vegyünk csak egy olyan apróságot, mint az ég,
ami sosem lesz egészen tiszta, és meglátszik majd rajta, hogy az úr a semmiből fusiszta, és folyton dörög, és beázik, hogy az angyal halálra fázik, míg inkben glóriában átcsorog, mert minden vacak kis eső az ő hátán csorog, de... Hogy jön ez és a többi? Az alkotás öröméhez, amit a lélek teremtés közben érez. Megmondta az úr nem egyszer, csak azon győzhetsz, akivel verekszel, és én kimondom, mások bárki ne állják. Bírom az öreg ájtatos dumáját. Nekem jöhetnek hátulról más angyalok, én csak egy egyszerű angyal vagyok, én, ha majd lesz réz, a rezelt kivágom. Ez legyen a legelső teremtés a világom. Éljen bölcs tanítónk és nagy vezérünk az úr, éljen és virágozzék az egész az úr. Hárman kórusban. Fel, fel, a mennyei melóra, fel, fel, te mennek üdve, ha meg lenne már teremtve az óra, most egy isteni ütne. Az ember meggyúrása. Angyalok. Az ember, az ember, az új ember. Mindent bír és mindent mer. Nincs neki távol, nincs neki messze. Fejében nincs kárhozatos eszme. Ha ő intézi, az ügy nincs veszve. Így lett megtervezve. Széles mellel, széles vállal. Kezében egy brosúrával. Az úr. Gyúrjad, angyal, mindent bele. Készen van az alsó fele. Angyalok. Nincs határ és gát előtte, a baj csak azért van, hogy legyőzze. Anyagban hisz, de nem anyagiakban, verhetetlen az öntudatban. Frissen, mint a bolha pattan, fáradhatatlan, felülmúlja önmagát, feje helyén egy plakát. Az úr. Halleluja. Kész az újja. Második angyal. Ez nem az én kenyerem, hólyagos a tenyerem. Angyalok. Az ember, az ember, az új ember, mindig győz és mindig nyer. Munkacsatában meg nem előzik, remekül szervez és jól időzít. Edzésben van ősztől őszig, nem iszik, nem nőzik. Minden feladatra rátermet, üdv a teremtett kádernek.

0: egy agyagot, vegyünk hozzá teremtett csapvizet, néhány litert, de legalább tizet. Ezt három angyal addig dagassza, míg össze nem áll a massza. Ekkor bele a tyúk tojást kettőt, ki ne felejtsük az élesztőt, megszórjuk vékonyan puskaporral, körítjük kis kaporral. A földhöz ragasztjuk, háborúhoz nyersen fogyasztjuk. Az első emberpár teljesen el van ragadtatva. Ádám.
1: Jaj, de jó itt, jaj, de szép itt. Dicsérjük fennen az urat, istenítsük ezt a kéglit.
0: Éva.
1: Milyen üdvös, milyen bájos, beépített almafával, milyen meghitt és lakályos.
0: Ketten.
1: Ez a csúda, ez a finom, ez a földi paradicsom. Hopp, hopp, hopp. Üde, üde ez a lét, élvezem a közelét. Hely, hely, hely, oltári egy hely. Az ember csak beleül, és egész nap üdvözül, míg behúzzák a dicsőbe, a paradicsomi csőbe.
0: Ádám, mert az embert kitöri a frázit, míg reggeltől estig hozsannázik. Örökké csak a nagy büdös lógás, és sehol semmi kikapcsolódás, folyton csak az a hülye hálaének, és semmi éjszakai élet, se egy jó rázás, se egy jó verekedés. Még föl sincs találva a kés, se nő, se pia, mert szűziesség az úr hobbia. Éva.
1: Folyton csak az üdvösség, mindig csak a hit. Legalább melózni lehetne valamit. Lenne csak egy icipici változatosság, ne csak ezek a tapsoló angyalocskák, ezek a bodorított lombufák. Ez a leghaladóbb és leggyönyörűbb világ. Mert Isten úgyse ez a teremtés legelső gicse.
0: Ketten. De ez szigorúan csak a magán véleményünk. A nyilvánosság előtt örülünk, hogy élünk. Éva.
1: Jaj, de jó itt, jaj, de szép itt. Dicsérjük fennen az urat, ki egy modern édent épít.
0: Ádám.
1: Nyakig a paradicsom lében kiáltsuk éljen, éljen, éljen, éljen ő.
0: A nagy belső építész és lakberendező. A második angyal fölméri a maga mennyei helyzetét.
2: Sok fa fejű közt egy értelmes égi. Mit tehet az angyal, ha értelmiségi? Tartja a száját és behúzza a szárnyát. Nem bírálja az úr glóriáját. De eljön még az ő ideje egyszer, mikor már nem lesz cikk a kegyszer. Akkor majd előáll a hússal, egy teljesen új mechanizmussal. Bízhatnak benne, lesz sikere, az egész naprendszer ezzel lesz tele. Lesznek még nyájasak is én velem, hogy így hozzáértés, meg úgy szakértelem. Persze még el kell egy kis lassú tűz itt, amíg az urat erre befűzik. Amíg ezt a kérdést az idő megoldja, mit tegyek? Megyek a búspokol.
0: A három angyal mindenben szabad kezet kap. Első angyal. Add, angyal, a szabad kezet! A várva várt perc elérkezett. Ó, üdvösség, ó, élvezet! Az úr ezután csak elvileg vezet. Harmadik angyal. Megszűnt az ózsdi, menny lebontósdi, a felhőigénylés, a fényjelentés, nincs többé központi teremtés, ezután nem üdvözül minden akta. Az úr a hatásköre egy részét leadta. Második angyal.
2: Most aztán szárnyalhat az angyal. Most aztán elő az angyal angyal.
0: Most, aki angyal magáról hallat, jöhet az ötlet, a titkos sugallat, amivel az angyal a világon igazít, és csinál a talmiból igazit.
3: Hárman, kórusban.
0: De mit? De mit? De mit?
3: Első angyal.
0: Részletkérdés. Csak legyen benne hit.
3: Második angyal. Inkább egy kis epe. Harmadik angyal.
2: egy a lényeg. A kérdéseknek legyen köze.

0: mert akkor van mibe belevágni. Akkor adódhat akármi. Az angyal nem jön zavarba. Az ügy hamar le van zavarva. Az angyal lelke annál boldogabb, minél inkább intézi a dolgokat.
1: Második angyal. Legfőjebb minden marad a régiben, és a bizalom az égiben. Most hol van az úrnak az a mi csodája, az a pénzügyi csodája? Pont most tegyem a világot rendbe, amikor semmi nem jut az eszembe? Első angyal. Adj nekünk, urunk, egy ötletet, amivel fellendítjük az üzletet. Add meg nékünk, ami mindennapi nyereségünk. Egyébként végünk, mert itt az idő, nagy Isten, mikor a glória alá fej is kell. Hárman kórusban. Ó, jó fej, jó menő fej, kéne egy fejlelő hely. Az angyal nagy vágya egy gazdag agybánya, honnét akár az agyag kibányázhatók az agyak. Nem ott lennénk, ahol vagyunk, ha lenne hazai alapagyunk. Csak elgondolkoznánk egy picit, és megszűnne a deficit, ahol az agy nem hiányzik, a haszon sem hiányzik. Csak lenne raktáron egy kis ész, nem lenne többé semmi vész. Csak lenne egy kis agyvelőnk, mi is lehetnénk nagy menők. Harmadik angyal. Van itt és szép elég? Mit siessünk? Nem ég az ég. Elkezdjük a fejlesztést, írunk egy felterjesztést. Első angyal. Most aztán, itt a pillanat, most aztán meglátja az ég. Második angyal. Hogy mossa az angyal a szabad kezét. A mennytanács döntése a striptíz föltalálásáról. Az úr. A helyzet komoly, de nem reménytelen, mindazonáltal. Az úr a teremtést elemezni kénytelen, hogy írhasson egy fölséges jelentést, melyben magabiztos felelősséggel közli a teljes éggel, van valami ebben a végtelenben, miközben minden a legnagyobb rendben, ami nyugtalanít engem. Első angyal. Ha egy mód van rá, üdv nekem, van egy ötletem. Második angyal. Ettől megyek én mindig szét. Mi az, ha nem vagyok indiszkrét? Első angyal. A teremtés akkor a legszebb, ha beleviszünk egy kis szexet. Az úr. Ó, kárhozat! Ó, romlás szelleme! Pia, nem kéne? Vagy zene? De jó, hagyjuk, tegyük föl, hogy valami lesz ebből az ügyből, hogy én azt mondom, igen. Te nemet vinnél az igenbe? Harmadik angyal. És kérdem én, hová vezet a mértéktelen érvezet, nem bírja a szervezet. Második angyal. Sok a szöveg, már megvan a döntés, holnap megnyílik a kegyelem söntés, és szerintem biztosra vehető, hogy ettől még nem dől ránk a tető. Én mondom, lesz majd, aki tartsa, ha malasztban hetyegni az úr parancsa. Végül is létezhet nagy és kis érdek. Már előre látom, hogy egy jót kísértek. Az úr. Üdv, üdv. Az eszme áthat. Ó, a kérdés áthidalható. Majd végtelen kegyelemmel foglalkozom néhány vegyelemmel, hogy létrejöjjön egy új elem, melynek neve szerelem. Mert hogyha ezt érzi az emberpár, nem is egészen ember már. Valami más, mondhatni több lett, és így nőtt a mennyei érték több lett. Második angyal. Teljes az egyetértés, kezdődhet a kísértés. Angyalok kórusban. Gyere csak ide, kis esztelem. Tudod, mi vagy te? Mesztelen. De viselked csak fesztelen, és ne félj a lángpallostól, nem bánt az, csak megkóstol. És attól se tarts, hogy innen kiűznek, csődbe jutna akkor az üzlet. Inkább csodáld a glóriás puccot, és szerezd be egy hivatos cuccot. miből megjön az életkedved, ha van magadról mit levetne? Az Úr. Ó, árulás! Ó, gyász eset! Az ártatlanság megesett. Harmadik angyal. Mindazonáltal a szervezet zsírja, a terhelést egész jól bírja. Első angyal. Bár tudom, hogy vannak, akik hűségemért fúrnak, hozsánna e dicső távlatért az Úrnak. Második angyal. Más szóval meg volnánk, tálalva a vétek. Remélem ízlik a többfogásos étek. Mi rendeltük, de a cehja tiétek. A kígyó dialektikus fölfogása. Az Úr doktori értekezéséből. A kígyó is, mint olyan, a teremtő mása. Bár kétségkívül gyanús a származása, de azt tanítja a világszellem, legjobb, ha mi vagyunk magunk ellen. S ha nem csak az epe, de mi vagyunk a méz is, a tézishez az antitézis. Mert így az eszme pörgetjűt mindig helyesen pörgetjük, és megtermelve a mindennapi áldást élvezhetjük a megváltást. A kígyó persze, mint mennyidegen, csak az ágak közt csúszkál hidegen, mert egyszerű lélek, és nem érti ezt. És folyton sziszeg, mert a szelepe ereszt. A paradicsomot teljesen konszolidálták. Ádám, ez a paradicsom, hogy oda ne rohanjak. Éva. Mondják, hogy máshol sokkal szebbek vannak, mondják, hogy vannak más naprendszerek, ahol sokkal jobban üdvözülnek az emberek. De mihez fogna a kényelmes lélek ott, aki ehhez az édenhez szokott? Most kezdjen el egy új teremtésben bízni, reggeltől estig gürizni? Nem elég neki a maga baja? Örül, hogy Lukas a sejhaja. Ádám. Ez a paradicsom egy kis paradicsom. Kissé ütődő. De azért finom. Éva. És ma már nem úgy van itt, mint régen. Ma már nem festik át a felhőket az égen. Ma már nem kell az embert folyton nyírni. Ma már lehet egy kicsit sírni. Ma már csak emléke kísért a múltnak. Ma már a módszerek kifinomultak. S a lelkek sem kárhoznak már rakásra, és egyre többnek van barlang lakása. Ma már így úgy elüdvözül az átlag, ma már az egész teremtés konszolidáltabb. Ádám. És nincs több üdvözlégy, és nincs hozsánna, már nem divat. A változás a mennyre is kihat. Elő a colstokkal, félre a karddal, üvölti hárfáját tépve az angyal. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ez az új típusú karddal. Éva. A tejben viszont több a tej, és kevesebb az őspor. Szidják is sokan, hogy ez már nem a hőskor, hogy ez már nem az a világ, amit az Úr egy-két hete csinált. De bánom is én, kinek a hibája vagy érdeme. Tény, hogy ma már nem ez a világ legsnasszabb édene. Ádám. Törje a sugarát a központi nap, míg ragyog erről valamit központilag. Van nekem épp elég fontos dolgom. Egy népes családról kell gondoskodnom, akiknek nem ízlik a paradicsom, nem eszik. Én üdvözülök, ha a srácaimat a világegyetembe fölveszik. Zárókép. Johann Wolfgang Goethe bemutatja a világegyetem összes vasútvonalára érvényes szabadjegyét. Bizony, ha az ember miniszter, útra kell kelnie x-szer. Ezért is becsüli az Úr kegyét, mennyébe érvényes szabadjegyét. S noha a földről egy elhaló hang szólítja Henriket, azaz Johant, kit érdekel végül is Margit, meg hogy ifjan az Úr mit akart itt? A nagy reményekből egy sikerdarab a teltház előtt futó világ marad, amelyben már az is fényes eredmény, hogy írni, olvasni tud a teremtmény. Nem is említve azt, hogy költeni, azaz levegővel hurkát tölteni. mely hurkával az igazi tehetség úgy csapja fejbe az egyszeri szerencsét, hogy attól helyben előáll az elme legigazibb és fényes győzedelme, minek folytán dicssel, szerelemmel betelve kerül helyére az ember a húsevést és más ilyet elunva a misztérium minisztériumba, ahol is munkálkodik serényen, a közhasznot hajtó reményen, s noha legvégül ő is, mint mindenki Mausztót, előtte megírja, csak példának mondom, mondhatnék mást is, a Faustot. Badarkák. Lehelvezér. Folyton folyvást fújt a kürtjét nagy lehelvezér. Kérdezték is tőle épp ezért. Mit csinálsz a kürttel, lehelem? Lehelem. Válaszolta rá, és épp ezért legalább egy fél percig nem kürtölt nagy lehelvezér. A sakál szakálla. Nagy bánata az a sakálnak, hogy szűrei épp, hogy sakálnak. Anyám, sóhajt, kopasz szakállat. Hisz úgy sem hordhatok szakállat, míg ki nem kúrál egy szakállat. Az okapi. Ameritka, ama ritka állata az okapi, amelyiknek minden mindegy.
2: Oké, api.
1: A nagy tűzvész. Tűz pusztít a belvederben, fölnyerít egy fűzöld ló. Mint önkéntes tűzoltó, kijelentem, hogy nincs víz a belvederben. A parókás róka. Mond róka. Kérdezik az aparókát, miért hordasz te parókát? Azt mondja az aparóka, a paróka olyan dolog, amin kaparóka. Pop art. Okapiéknál a pop, csupa mél a bú. Sóhajtják az állatok leginkább a gnú. Ó, kapi, kapi, bló. A vásárló panasza. Kedden vettem a légettyűt, s másnap a postán még együtt. Egy is eleget tyűzi a leget, most meg a két tyű lég együtt. Dr. Szabó példás magatartása. Dr. Szabónak nem volt panasza, bár volt egy kis beszédhibája, jól feküdt neki az ügyvédi pálya, s tárgyalás után gyakran szólt haza.
2: Halló, itt dr.
1: Az angol irodalom rövid története. Ha Londonból Shakespeare-t kimerik, mi marad? A limerik. De Londonból Shakespeare-t imerni? Kimeri? Nehéz évek. Egy hegedűsnek mondja hangadója. Bármilyen nyeszlet hang a magadója, úgy megugrik a hangadója, hogy csak rázza magát a majré. Vajon a dóra? Jön-e majré? Kanca a megnyerő modorú ménhez. Ó, mennyi, mennyi bánat ért, olyan, amit csak állat ért, egy állat ért. Jelenet a ringből. Wotan rájön, hogy férfi díszét megbűvölte Lóge. Lóge. Beszédhibász az egyiptomi főpap. Ízisz, Ozirisz, jól halad a piramisz. Nem csak kő van, iramisz. Egész nap harsog a rabszolga kórusz, egy-kettő hórusz. A fejbetörő gép idegen nyelvű prospektusa. Golyónkat, hogyha a burkából kifejtik, kizárt eset a még oly enyhe fejtik. No jó, töpreng a korrekt vasgolyó. Amíg írják, de nem ha ejtik. Az aradi radiátor. Egy aradi radiátor, ha jöttek a radírgyárból, hogy megfosszák hőnszeretet radírjától, annyit szokott mindössze mondani. Radiátor, főképp aradi, nem válik meg sejde a radi. Radírjától. A macs. Ha megvénül a macs, vérszomjas és makacs, a szemében ragacs, a lába kacska. Bár kölyöknek a macskis bolotvapamacs, s tejet kunyerál vacsorára, mint egy macska. Egy nagy igazság. Zádnakné de facto megözvegyül, ha zádnak rendületlen ül. Gőzék, avagy a megverselt filozófia. Gőzék, kik a gőzösből mód felett gorombán távoztak, de kérem, robbanunk, robbanunk, fehéren szállonganak a rét felett, s a kocsironcsok és a kofferek láttán fetrengnek lelkisebben, miszerint, izé, ez esetben az esetleges eset megesett. Ha csak idősebb gőz ki fennforog, mint ringlispil és etikai ok, ha csak, mondom, nem történt árulás. Mire gőzék, már ahogy ez szokás, lényegét látva a dolognak, családilag elpárolognak. Ellenpont. Avagy a költészet a tudományoknál alacsonyabb rendű megismerési forma lévén nem lehet meg érzelmek nélkül. Fát döntenek gőzék. Legjobb érv a gőzék. Záróvers. Avagy a világ legrövidebb költeménye, avagy törekedjünk a tömörségre, és ne fecsegjünk fölöslegesen, amikor kevés szóval is elmondhatjuk azt, amit sok szóval mondunk el, mi által mondandónk természetesen sokat veszít eredendő tömörségéből, ami pedig bízvást állíthatjuk, nem válik hasznára, avagy a szegedi gőz. Őz. Paródiák. Ilyes Gyula. Hatalmas nagy mondat, s a költő. Nem az Apollinéri hévtől, a hévtől, de mint aki ég felé tör, ahogy az étör. Bech úgy, ahogyan ott, s mint régen, akkor, otthon, szinte már repülve, de mint egy földön ülve. A gyerekkorban, amikor a költőnek még volt szava. Szava. Pont úgy beszéltem, amíg a borjú neveldéhez értem. Vas István, Verona, Porto Forinto. A régi város hogy megváltozott? A régi ezek már nem azok, de a nyár mégis örökre ide szok. Az öreg szív érzi az ifjú tézisét, ha kirakja is a protézisét. Napsütésség és déliség. A Porto Forinton látod, a kréta rajz, a kocsik között etruszk, miniszoknya ajz, és jön a pincér. S Dantét idézi. Hinausz. Vörös Sándor. Máté Passió. 1. Mi atyánk, ki vagyok, pam-pam, de azért ragyogok, pam-pam. Neked ez csak olyan pam-pam, de nekem komolyan pam-pam. Kilukadt a világ, pam-pam, belukadt a világ, pam-pam, kibe jár, Sanyikád, pam-pam, de azért komolyan, pam-pam, minek isteneket, pam-pam, hiszen ez tiri rá, pam-pam, tererem, töröröm, pum-pum, idelő, odalő, bum-bum. 2. Harcon át, marcon át harsonáz a költő, Átoson, Jánoson ráborul a bölcső, ott terem Péteren, 12 apostol, impotens, opponens, szódavízbe kóstol. 3. Jézusomat köszönteni jöttem én, szálló bárány felhőt, gombos cipőmben arcán korcsolyázni, a néger eszkimók egén fejjel lefelé lógni a próféták
3: közt. 4. Keresztelő Szent János. Would you like some whiskey? Jézus Mária. Ich weiß nicht. Sanyika. Szálem a lájkum. 5. Te, aki hallottad ezt a dalt, melytől több felsőfokú világegyetem szíve megszakadt. Te, aki hallottad ezt a dalt, emeld föl lábadat, dugd be a szádba, nagy ujjaddal belülről nyomd ki szemedet, és mondd, reménytelen, és mondd, hiába való, mert nincs több lábad, és a füledbe már nem jut. Gőgicse. 1. Az apám daliás handlé, ide jár, oda jár, ajvé, toporok kapuban téren, kidobott kacat, ezt kérem, amikor az apám bajban, a fején csöpögő vaj van, amikor az apám ágál, kenyeret, libazsírt drágál. 2. Messze földön folyóan eretva, lány kezében de szép a beretva. Jó nagyot rúg karába, farába, miért ne rúgna, ha fáj a falába? Miska sógor, ha itt a majál is, néha részeg, de néha kajál is, két porontját ezerbe hasítja, róza asszony kisingbe visítja. 3. Isztor, nyisztor, tranzisztor! Kend engemet, miért piszkol? Piszkolja a néni kéjét, abban lejje némi kéjét. Mély psziché. Bunkócskát a métjen, megfogá a végen. Tű, mely vala neki, töve, s közepi. Sóhajt a leánka, bunkócska te drága, mit csiklansz te, egek, még megrepedek. Rue, mondá ő, marha a nőköltő, vaj az mikor repet föl, képzelettől. Somjó György, tanmese. Avagy a szerző orrán száján kemál török költőnek Pablo Neruda Somjó Györgyhöz című verséről írott verse. Kemál-e még az őszpeterdi háza, ha a klíma kontinentális, ha a vízforrás pontja 100 fok Celsius, ha a relatív páratartalom magasabb 80%-nál, ha a beesési szög és a kiesési szög különbsége nagyobb egy arasznál vagy azonos vele, ha a fénysebesség állandó, ha a föld bolygó, ha A plusz B egyenlő G, ha az ötlet egy pihent agyé. Csanádi Imre, nehéz esztendők krónikája. Pölyhőt csingat az ősz, van biza most cseráz, van, csak csorba. Csihánk fű kele rég, ahol nyessük bár elejét, mind kihasad korán, magnak félfelesen marad. Hát még csüngdel a récs, füttyen alig pihó, farkán billegető egy noha átszalad. Mondják, csak azért, hogy nesze nagy legyen, húsnak már, ha amaz kevés. Korpázik cefetül, dérlik a nyeldeső, udvarláb hegyiben fán csigaféle min. Rejtvényt fejt, nyereményt várva a kis diák. Metrum. Csak mi a frászt jelen? Pilinszky János. Rumbach, 1974. A Velszi hercegnek. Újra és újra őket látom. A hold süt, és az úr mered. És az úr elé emberek fogva húznak roppant nagy verseket. amiket mind én írtam arról, hogy az Úr mered, és hogy én visszameredek, mire ketten kijövünk egymás könyökén. S a versek lassan nyikorognak, a címük mindig az, Kaput. S elébük fut a kiadó, és megtántorodva visszafut, mert ők már a végsőt ragozzák, már azt mondják, karád, karám. Míg cekkerét vadul ledobva lecsap rám Schrecklich nagymamám. Apuka Rivka Bill. Fogadjunk, nem tudod, mim van nekem. Egy rabruhám. És néha szégyelem. És néha, hogyha van rá alkalom, kigyúl a szám, és ég az alkalom. És lángol, és lobog a rafia. És felkiáltok. Ez az ő fia. De nem. Egy kápó. És nagyot ereszt. És visszaszól vadul. Te tetted ezt. Se így, se úgy. Az évek nélküled, mint fák között egy nyombél szűkület. Szálka. In memoriam Simone Tejardovic Kafka. Menjen bele. Belemenj. Jöjjön ki. Kijön. Előtte is láb. Utána is láb. A kéz. Heves vagy Ágnes. Séta. A fákon már áttört a délután, jártunk a Krisztinában. Nem szóltál, néztél, propán és bután. Megreszketett a vállam. Feszes, késő gótikus ég alatt, néma és barna állat. Európa, mondtad, s megcsókoltalak. És eltörtem az állad. Már te is király. Én akkor éppen holtakat temettem, 2 éve már, és fagyott volt a föld. Néném szemét üregéből kivettem, és emlékül a bal zsebembe tettem. S te gépelsz. Ó, be rongy is vagy te, ó, be kanavász vagy. Én láttam már a velőt a levesben, és ettem marhahúst is torma nélkül. Én már 13 éves koromban József Attila késői versei voltam. Szél volt, fejemre dőlt a ház. Felkeltem, és azt mondtam a törmeléknek, mi az, nem tud köszönni? Te kis piszok! A lábadra már rá se lépek, már belét se rúgok, szemeidet ki sem nyomom. A bárkák közt, a parton, ahol állok, holnap kisebb felhő átvonulások. Helyenként zápor is.

0: Zeit.
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
2: Tilos Rádió FM 90.3 kezdődik a harmadik utas műsor, minden második héten szerda délelőtt hallottok minket, itt van Káosz, Szabi és Sztyep a stúdióban.
3: Vendégünk pedig Burger István, aki legutóbb talán egy évvel ezelőtt újságíróként, szerkesztőként, kiadóként volt a vendégünk. Aztán pedig az történt, hogy egyszer leültünk reggelizni, a reggelizés ugyanis egy nagyon jó dolog, mindenkinek ajánlom reggel, és valahogy szóba kerültek a kövek, de nem is emlékszem, hogy mi volt pontosan. Az a lényeg, hogy konkrétan emlékszem, hogy így a szemedben néztem, és valamilyen drágakő, féldrágakő, bárminek az említésénél egyszer csak fellobbant a tekinteted, kinyitottad a szállat, és elkezdtél áradni, és aztán rájöttem, hogy oha, István, várj egy kicsit, István, várjál, gyere be inkább adásba, mert a legjobb az, amikor valaki ilyen szenvedéllyel beszél tulajdonképpen bármiről, mert szerintem a szenvedély az egyik legjobb átvivő eszköz, tényező, akkor az nagyon érdekes tud lenni a hallgatók számára is, úgyhogy szeretettel köszöntünk itt megint a stúdióban téged, és nem tudom, 270 kis barátodat, akiket egyébként a kamerán keresztül meg lehet itt csodálni.
4: Hát ez 200 pontosan, 51-1 tárcában. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, és így van, tehát én szerelmes vagyok a drágakövekbe, nem olyan régi ez a szerelem, de eléggé nagy hévvel lángol, és feltett szándékom, hogy sokaknak átadjam valamilyen módon ezt a drága kőszeretetet.
3: Figyelj, azt értem, hogy lehet beleszeretni egy delfinbe, értem, hogy lehet beleszeretni egy nőbe, még azt is, hogy egy, nem tudom, egy különleges paradicsomfajtába, de hogy mi az, ami ezt a tüzet ébreszti egy kővel kapcsolatban?
5: Igen, mert nem vagy egy nagy ékszerhordó, tehát se a fejdíszeden, se a nyakláncaidon nem látom ezeket a színes köveket.
4: Igen, hát tiarát nem viselek, de igazából, és nem is szodomizálom a köveket, persze erről szó sincsen, de a kövek a nőkhöz hasonlítanak. Mindegyik más, nincs két egyforma, és mindegyik valami másért szép. Van, amelyik a színéért, van, amelyik az alakjáért, van, amelyik a tüzéért, a tisztaságáért.
3: Jó, és jól látom, dobozban vannak, úgyhogy meg se lehet őket érinteni.
4: Nem érintetlenek. Természetesen.
3: De hogy mit jelent egyébként, azon kívül, hogy azt írtad, hogy gyerekkorodban beleszerettél
4: Hát azok az ásványok voltak, így van. Tehát még azok a kristályok, amiket az ásványbőrzéken lehet.
3: Az én gyerekkoromból a kövek szeretete az azt jelentette, hogy a múzeumkertben a kezembe vettem kavicsokat, rázogattam, nagyon fényesek lettek, és egy idő múlva már tudtam, hogy melyik kavicsot érdemes eltörni, aminek belül ilyen csillogós a szerkezete.
4: Így van. Na hát tulajdonképpen minden szilárd anyag az kristályos szerkezetű, csak van, aminél nem látjuk. Amit te mondasz, hogyha találtál olyan követ, amit eltörtél, és láttad a kristályos szerkezetét, akkor azokban kicsit nagyobbak voltak már a kristályszemcsék. Hát a drágakövek is ilyenek, csak még nagyobbak a kristályszemcsék, úgynevezett makrokristályok. És ezek a makrokristályok, hogyha szépen meg vannak csiszolva, akkor gyönyörűen csillognak, szórják a fényt, a színeket. De amúgy a környezetünkben minden, ami szilárd anyag, egy-két kivételtől eltekintve, mondjuk az üveg az nem kristályos anyag, de amúgy minden kristályos anyag.
3: Az üveg az folyékony, nem?
4: Az így van. Az tulajdonképpen egy ilyen gél, egy megszilárdult gél. És nagyon lassan folyik.
3: Hogyha megnéztek régi templomokat, a régi templomoknak az ablakát, akkor lehet látni, hogy templom ablakoknál alul már ilyen folyásnyom van. Tehát azért ne úgy képzeljétek el, mint valóban a vízfolyásnál, de alul vastagabb, és lehet látni azt, ahogyan az anyag így lefelé
4: van,
3: száll.
4: Pontosan. Ha ketté vágjuk azt az üveget, akkor alul a gravitáció miatt vastagabb az üveg, mint felül. Felül teljesen elvékonyodik, így van. Úgyhogy azokban nincsenek kristályok, ezért furcsa nekem mindig, amikor a Swarovski, aki egyébként ugye üvegeket csiszol, az azt mondja, hogy kristály, Swarovski kristály, mert nem kristályos anyagról van szó, hanem egy amorf anyagról.
3: Ha, tehát azt mondod, hogy akkor a Swarovski, hogyha 100 év múlva előveszem a gyűrűkészletem valamelyikét, akkor az alja már egy kicsit vastagabb lesz, és kicsit amorfibb.
4: Igen, de akkor mindig tehát akkor nem kéne hordani, hanem valahova letenni, és akkor mindig ugyanabban az irányba. Igen. Ha forgatod, akkor már nem biztos, hogy így van.
3: No, de tehát akkor Burger István, az ifjú Burger István ült a játszótéren, és elmerengett a kristályszerkezetek végtelen bonyolultságáról, vagy hogy is volt
4: ez? Nem. Én valamiért megkedveltem a kristályokat, de azokat a makrokristályokat, amikről most itt beszélünk, csak éppen azokat akkor nem hívták drágakőnek, mert hogy nem voltak megcsiszolva, kalcitok és különböző kvarcok voltak ezek, amiket én gyűjtöttem, esetleg egy-két pirit, markazit, tehát olyan kristályok, amik úgy csillogtak, szépen mutattak, esetleg kristálycsoportok voltak. Aztán jó hosszú időre én térültem ettől a kristályok szeretetétől, és egészen más utat jártam be. Míg aztán, amikor Dél-Kelet-Ázsiában sokszor sétálgattam a különböző piacokon, akkor azt vettem észre, hogy milyen gyönyörűek a drága kövek. A Dél-Kelet-Ázsiában nagyon sok lelőhely van, Burmában, Tájföldön, ahol gyönyörűek. És így aztán újra beleszerettem a drágakövekbe, és rá kellett jönnöm, hogy Magyarországon egyszerűen nincsen drágakőkultúra, nem ismerik az emberek a drágaköveket. Honnan is ismernék, amikor a régi rendszerben tulajdonképpen nem is nagyon lehetett hordani, mert a pénzverde, aki az egyedüli felhatalmazott szervezet volt arra, hogy drágaköves ékszereket gyártson, azoknak ki volt adva az ukász, hogy kizárólag szintetikus műtermékeket, illetve üvegutánzatokat lehetett még az aranyékszerekbe is foglalni.
3: Várjál, az, hogy üvegutánzat, azt értem, a szintetikus műtermék az pontosan mit jelent?
4: Az azt jelenti, hogy mondjuk, ha megnézzünk itt egy rubint, vagy egy zafírt, akkor a zafírt és a rubint azt elő lehet állítani mesterségesen is. Tehát a természet előállítja néhány százmillió év alatt, és egyébként pedig mesterségesen laboratóriumokban pár nap alatt elő lehet állítani ugyanazt a terméket. Tehát ugyanazt mutatja, ugyanúgy piros, ugyanúgy alumíniumoxid, mint a rubin, vagy kék, és ugyanúgy alumínium oxid, mint a zafír, minden tulajdonsága azonos. Annyi a különbség, hogy laboratóriumban könnyűszerrel állították elő, nem kell sehonnan kibányászni, ezért mondjuk néhány forintba kerül egy-egy ilyen szintetikus műtermék. Még egy burmai rubin, az pedig sok száz vagy sok ezer dollár, attól függ, hogy mekkora is.
5: Na és akkor hogyan különböztetem meg? Sétálok Burmába, eszegettem ott a kis szendvicskémet, hopp, ott egy rubin. Na most ez igazi vagy sem?
4: Hát, na ez az, amit egy szakértő tud megállapítani.
5: Már nem ismerem a burmai rubint hamisítási trükköket, de az sem nagyon, hogy tényleg, mert a gyémánttal ugye vágunk üveget, és akkor azt megmondjuk, hogy ez gyémánt, ez így szokott lenni.
4: Na de üveget bármivel vágunk, aminek a hetes keménysége van, mert az üveg keménysége
5: kész,
4: 6-os.
5: Már borul is.
4: Tehát így szokták egyébként a turistákat beetetni, tehát azt mondják neki, hogy hát ez tessék, ez itt karcolja a földet, meg nem karcolja meg a tégla, de hát a tégla sose karcolja meg még az üveget se, mert ugye annál lényegesen puhább.
5: Nem, de hát ezekkel a műanyag másolatokkal szokták kiütni az emberek szemét, ami aztán tényleg nem karcol meg semmit.
4: Hát azt meg rá se kell nézni, tehát azt egész egyszerűen, hogyha kezedbe fogsz becsukott szemmel egy műanyag utánzatot, vagy mondjuk egy valódi kristályt, akkor azonnal meg tudod állapítani a hőmérséklete alapján.
5: Ja,
4: mert
5: a
4: műanyag, hát a műanyag az nem vezeti a hőt. Ezért a te kezedben melegebbnek érezhető, mint a kristály, ami meg elvezeti a hőt. Azt mindig hűvösebbnek érzed.
5: Jegyzetelek.
3: Parancsolj, kedves hallgató.
0: És egy fülhallgatót fogunk fölvenni, pillanat türelmet, és már is.
3: Igen?
0: Igen.
6: Oké, sziasztok, köszi. Az előbb már próbáltam, de a cseten közben lerendeztük, hogy nem folynak meg az üvegtáblánk.
3: Az új készítésű üvegtáblák nem folynak meg. Régebben egy kicsit más technológiával csinálták, a középkori üvegek azok bizony folynak, és például azért nagyon rossz használni üveget mondjuk fogólaphoz, hangszerek fogólapjának, pont emiatt a tulajdonsága miatt, hogy nem olyan módon reflektív, mint ahogy mondjuk egy fém.
6: Beraktam egy linket a csináltam, hogy nézzétek meg, pontosan ezzel foglalkozik egyébként. Másnak köszönhető az, hogy vastagabb az egyik fele az üvegtábláknak, éppen a gyártás technológiának, és épp ezért következik be, hogy vannak olyan üvegtáblák a régi templomokban, ahol fölül vagy oldalt van a vastagabb rész. Abban nem meg biztos, hogy nem folyik igazából.
4: Hát, ha csak el nem fordították a táblát időközben. Hát,
6: kevésbé, hogyha be van vágva méretre, mert hogy általában ezek egy meghatározott méretűek. De nézzétek meg, mert ott van a link egyébként.
5: Oké, ezt szerintem műsorunk végéig kitart ez az elmélet. Mert szerencsére már az ró és kontra megjelentek az érvek.
4: De minden esetre üvegszakértő nem vagyok.
5: Köszi. Tehát térjünk vissza a rubint a burmai piacon ránézek, és akkor azt mondom, hogy bizony ez megér egy kisebb trabantnak az árát, vagy egy nagyobb trabant árát megéri. Nem, ez nem ér még egy plakátot sem, hiszen ez teljes hamisítvány, még a színe sem igazi. Tehát ezekre egyrészt elhoztad a drága kőbibliát, és a kedvenc kis lupédat, vagy nagyítócskádat, ugye nem is tudom, hogy hívják.
4: Na, a lupénak hívják általában, de ez egy tízszeres nagyító, semmi egyéb.
3: Hát figyelj, akkor a nagyító, amihez nagyító kell, hogy használd, jó? Aha.
4: Tehát ez egy tízszeres nagyító, tulajdonképpen azért nem többszörös, mert így akkor a gyémánt hoz is alkalmas, mert a gyémántot azt nem szoktuk tízszeresnél nagyobb lupéval vizsgálni.
5: Miért is?
4: Azért, mert ez egy ilyen bevett szokás, hogy ha a tízszeres nagyítóval nem látok a gyémántban valamit, hibát, akkor az nincs.
5: Aha.
4: De hogyha nagyobbra nagyítom, akkor van, csak az már nem minősíti a gyémántot, aha, és ha egyszer megnéztem egy erősebb nagyítóval, akkor tuti, hogy fogom látni a tízessel is, pedig nem biztos, hogy előtte láttam volna.
3: És miért mert is valahogy... hozták meg itt a határt a tíznél?
4: Nem tudom.
3: Ez az emberi látás, az emberek látásában való különbség?
4: Nem, hát gondolom azért szerették volna, hogyha a gyémántokat úgy lehet minősíteni, hogy legalább valamennyi egész pici része az zárványmentesnek tűnjön. Mert mondjuk egy 50-szeres vagy egy 100-szoros nagyításban szinte egyáltalán nem találnánk olyan kristályt, amiben lenne valamilyen pici zárvány, vagy törés, vagy
3: a
4: csatorna.
3: A zárvány az a kosznak az eufemizált megnevezés?
4: Nem, a zárvány minden, amit a kőben látsz. Tehát egy törés, egy csatorna, egy repedés, egy másik kristály, egy negatív kristály, vagy akármi.
5: Egy ami... negatív kristály.
4: Igen, hát amikor nem kristályról van szó, hanem egy üregről, aminek a falára újra lerakódik maga
5: csak
4: az anyag, és akkor úgy néz ki, igen, mint hogyha egy kristály lenne, de valójában egy
5: negatív. Na menjünk vissza
4: kristály
5: a burmai piacra, mert
4: igen, menjünk rubintot vissza,
5: kell vásárolni az asszonynak, anélkül nem mehetünk haza.
4: Igen, egyébként jó, a rubin az nagyon jó példa, mert a mogoki, tehát a burmai rubin, amiről beszélünk, az a világ legjobb minőségű rubinja. Igaz, hogy most már kimerült a bánya, de most egy másik járatot is elindítottak, ahol hasonló minőségű rubin találtak. Ez olyan, mint az autók között a Rolls-Royce.
5: Mármint a rubin?
4: Ez a rubin. Tehát
5: ja, hogy ez a rubin.
4: A Myanmari, tehát a, vagy burmai, ahogy tetszik, mogoki rubin, az egy fogalom. Nagyon kevés van belőle, nagyon picik. Ha valami nagyon nagy, akkor sok ezer dollárba kerül karátonként.
2: Ez egy bánya, ez a mogoki? Vagy
4: a mogok az a bánya maga, a bányának a neve. Sok helyen mogoki rubinnak szokták mondani. Van, aki, hogy jobban be lehessen azonosítani, burmai rubinnak mondja. Milyen már itt, azt még nem nagyon hallottam.
2: De és te jártál itt a bányánál esetleg?
4: Én voltam Burmában, igen, rubint vásárolni. Ez például, ami itt van, ez egy onnan származó rubin, ennek 400 ezer forint a karát ára, és ez még egy viszonylag jó áru rubin, tehát ennél sokkal.
3: Ez 8 karátos, jól látom?
4: Nem, ez egy fél karátos. Ezt,
3: tudod, hallgatóknak akartam mondani.
4: Ja, igen, ez egy 16 karátos rubin, igen. Nem, hát tulajdonképpen mindent megpróbálnak neked eladni, tehát amikor
5: na
4: én
5: de
4: voltam...
5: igen, tehát hogy te oda mentél, és te már tudtad, hogy rubint akarsz venni, gondolom összehúzott szemmel, és lupéval előtted mentél, még véletlenül sem próbálnak átvágni, de hát na, oda jön egy ember, kihajtogatja az újságpapírt, ott van 30 piros bogyó.
4: Úgy van, mindent, tehát ha látják, hogy turista vagy, már pedig elég nehezen tudsz beépülni a burmai...
5: nem, nincs annyira burmai kinéző.
4: Igen, a burmaiak közül egyrészt kicsik, másrészt pedig nem úgy néznek ki, mint az európaiak. Azon és mindent megpróbálnak, az üveget megpróbálják eladni neked, hogyha piros színű rubinként.
5: Hát tudod, ameddig addig van légy is.
4: Ja, pontosan.
5: Tehát, de te, mint fél profi, vagy negyed profi, vagy hogy mondják ezt?
4: Maradjunk a profinál.
5: De te már az eladóból megmondod, hogy ez teljes átverés? Tehát, hogy...
4: Nem, az eladóból nem tudhatod, de ezt a követ kell megnézni, és akkor rögtön látod.
5: És tényleg, tehát nem az, hogy bemész a rubin shopba, hanem ott az utcán.
4: Az utcán, a templomoknál, mondom, mindenütt megpróbálnak megkörnyékezni, de ha bemész a shopba, tehát te mész, hogy vásárolj, akkor is pókerarccal adják oda neked a szintetikus rubint, pókerarccal adják oda neked az üveggel feltöltött rubint, tehát annyi fajta hamisítás van. Leginkább a rubint, a zafírt és a smaragdot hamisítják, mert hát azok a legkedveltebb, és hát persze a gyémántot, tehát ezek a legkedveltebb, legismertebb drágakövek, ezeknek millió fajta hamisítási módja van. Én azt javaslom, hogy aki nem ért hozzá, az semmiképpen ne vásároljon piacon. Van erről egy sztorim. Egy régebbi drágakő tanfolyam hallgatóit kivitték Tájföldre a drágakő piacra. És az egyik hallgató, aki...
5: Kaptak játékpénzt, gondolom?
4: Nem, remélhetőleg még nem végzett hallgató volt, de talált egy zafírt, egy szép nagy kék zafírt, amit meg akart vásárolni. De azért odahívta a tanárát, hogy tanár úr, azért nézd meg te is, mert van rá pénzem is, szép is, nem is túl drága, 500 dollár volt a zafír, de azért nézd rá te is, hogy biztos, hogy jó-e. Na most a tanár az közeledett az eladóhoz, 500 dollár volt ugye az ár, kivette a lupéját, az eladó rögtön azt mondta, hogy 300 dollár. Tehát igazából még nem csinált semmit, csak elővette a lupét, és mindjárt majdnem felére ment az ár. Majd megnézte a lupéval, és mondta, hogy de hát ez egy szintetikus zafír, ez körülbelül 1 dollárt ér. Mire visszavette tőle az eladó, mosolyogva, ugye, mosoly országa, nem baj, majd eladom másnak, nem mindenki szakember.
3: Igen, Indiában erre kifejlesztettem egy módszert, én azt szoktam mondani, amikor hasonló helyzetbe kerülök, hogy ez fantasztikus, ez egy csodálatos példány, most én nem pontosan ilyet keresek, hanem azt a másik fantasztikusat. Szóval így meghagyni őt a tisztességében, hogy a kis szíven elsérüljön meg, és azonnal rögtön leszokták venni a falról, vagy a padló alól, vagy bármi a másik szitárt, amire nekem szükségem van.
5: És telefonálunk,
0: ha legyen egy nagyító az embernél, akkor
3: igen, akár ért hozzá, akár nem. Hogy mindig vigyetek magatok a nagyítót.
6: Előbb is mondhattad volna. Szevasztok a tengerész.
0: Hello.
6: Én jártam Burmába, és hoztam zafírt is, meg rubint is.
4: Kiváló.
6: Na most aztán itthon bevittem valahova, ahol értenek hozzám, én semmi se értettem hozzá, és mondták, hogy hát a csiszolásnál nem tudom, a sarka hiányzik, vagy valami baja van mind a kettőnek, tehát gyakorlatilag értéktelen. A fájdalmamat csak az enyhíti, hogy én viszont egy zárhibás Praktika Nova fényképezőgépet adtam érte, úgyhogy az üzlet nagyjából korrektnek minősül.
4: Alapvetően azért nem értéktelen, tehát hogyha az a rubin egyébként jó minőségű, akkor az a kő nem értéktelen, bármikor át lehet csiszolni.
6: Sikítóval majd megpróbálom újra csiszolni, igen.
4: Hát ezt nem javaslom, de azért vannak szakemberek, akik ezt megcsinálják.
3: Hát én úgy emlékszem, hogy a Rohan simán homokkal csiszolta ezeket a kristályokat.
6: Hát gondolom.
4: Ez
6: gondolom,
4: egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, nem is tudod, hogy
6: kitolopasta és víz, gondolom, és valami megfelelő alaplapon.
4: Ne kezdj bele, ne, azt nem javaslom.
6: Ne, biztos, hogy nem fog belekezni, ja. Nagyon sok mindenbe belekezdek, de ebben biztos, hogy nem fog belekezni. De eltettem, és ott megvan valahol.
4: Jó, de tudok segíteni, igen? Tehát, hogyha kell, akkor majd itt műsor után tudok
6: mondani, hogy
4: ott akkor megcsinálja. Lehet, hogy ezt te
5: megkeresek vele. Oké, pedig már látom magam előtte, hogy közelíti a forgó alaphoz, egy ilyen
4: Na most, amit mondtál, visszatérnék a Rahánra, meg a homokra, tehát tulajdonképpen a homok az, ami megkülönbözteti a drágakövet a nem drágakőtől. Mert sokszor meg szokták tőlem kérdezni, hogy mitől drágakő a drágakő? Attól, hogy szép színes, hogy átlátszó. Nem ezektől. A legegyszerűbb dolog az, hogy a homok tesz valamit drágakővé, vagy nem drágakővé. Ugyanis a homok mindenhol ott van. Itt ebben a stúdióban is, otthon a hálószobában, az orvosi rendelőben, mindenütt lebegnek ezek a pici kis porszemcsék, amit a napfény, ha beesik az ablakon, akkor lehet látni. Na, az nem por, annak a nagy része mikrokristályos homok. Tehát olyan pici kvarckristályok, amik levitálnak egyszerűen egy kis légmozgás hatására. De most ez ráül mindenre. A bútorra, a drágakőre. Most a bútorról megpróbáljuk letörölni. Ha száraz rongyal töröljük, összekarcoljuk a bútort. Mert ezek a kristályok nagyon kemények. Hetes keménysége van, ami hát a környezetünkben nem sokkal van ennél. A fémek mind sokkal puhábbak. A politúr is a bútorokon. Na most ez ráül a drágakövekre is. Ha a drágakő nem legalább olyan kemény, mint a homok, akkor a drágakövet is összekarcolja. Tehát csúnya lesz. Ezért úgy határozták meg, hogy nagyjából a hetes keménységűnél kezdődnek a valódi drágakövek. Van néhány kivétel, a régi klasszikus drágakövek között egy türkiz, egy opál, amik puhábbak. De azért, mert akkor még nem voltak ezzel tisztában, hogy mi az, hogy keménység. De ma azt mondjuk, hogy drágakő az, ami minél keményebb, a gyémánt 10-es keménységű például. De hát ugye ez egy felvett skála, amit mi mondunk, tehát ez a karckeménységi skála, ez 1-től 10-ig tart. A világ legkeményebb természetes anyaga a gyémánt, ennek 10-es, ezen a skálán a keménysége, de egy abszolút skálán mérve az 1-es keménységű grafittól 1500-szor keményebb a gyémánt.
3: De várjál, hogyha a gyémánt a legkeményebb, akkor ez mindig az volt számomra a kérdés, hogy csiszolják akkor a gyémántot?
4: Úgyhogy a gyémánt nem minden oldaláról 10-es keménységű, 9,5 és 10-es. Tehát először is hasítják.
3: Olyan, mint a tojás, hogy bizonyos oldalakon nyomva nagyon nagy ellenálló.
4: Így van. Bizonyos lapokról nem nagyon lehet csiszolni, és csak önmagával lehet csiszolni. Nagyon későn jöttek rá arra, hogy egyáltalán mit lehet a gyémánttal kezdeni. Olyan kemény volt, hogy semmilyen megmunkálás, csak hasításon kívül nem jöhetett számításba. Ezért a gyémántot, ahogyan megtalálták, nagyon sokáig úgy használták. Mert annyira kemény volt. Most már persze ipari módon elő lehet állítani a 10-esnél keményebb anyagokat is, de a természetben ez nem fordul elő.
3: Én arra is kíváncsi lennék, hogy Burmában miért gyűltek össze ezek a szép kövek egy helyen?
4: Hát nem feltétlenül egy helyen, vannak úgynevezett torlatok.
3: Hát de ezek... annyira mondjuk például a mátrai rubinról nem.
5: De nem, menjünk csak tényleg vissza ebbe az archeológiai magyarázatába. Igen? Ezeknek a szép színes köveknek. Tehát, hogy a gyémántot tanultuk meg egyedül, hogy ottan a szén lemezkék nagyon nyomódnak, már annyira összenyomódtak, hogy hopp, ott egy kis gyémánt, de nagyon össze kellett ahhoz nyomódni, hogy abból gyémánt legyen.
4: Hát igen, mesterségesen elő lehet állítani szénporból a gyémántot, természetesen.
3: Elhunyt ismerőseinkből is elő lehet állítani.
5: Nagy gyűrűt így kell csinálni.
4: Igen, elvileg, tehát hogyha nem hamuvá égetjük el a nagyit, hanem megtartunk egy kis szenet, akkor elvileg abból is én láttam már ilyet, hogy azt hirdették, hogy viseld a halottadat ékszerként befoglalva, és akkor az elhamvasztott nagyiból a széndarabkákat, azt megőrlik, és aztán gyémántot készítenek belőle. Hogy ez tényleg igaz, vagy pedig csak valami trükk, azt most nem tudom megmondani, mert konkrétan nem láttam még a nagyiból gyémántot készíteni. De az tény, hogy vannak mesterséges gyémántok, tehát a gyémántot is elő lehet állítani szintetikus módon, és nagyon nehéz megkülönböztetni a valóditól.
5: Na de nézzük meg, hogy igen, hogyan alakulnak ki ezek a...
3: Hogy lesz a végtelenben keringő gázfelhőből ilyen szép kristályszerkezet?
5: Igen, és melyiket mennyi ideig kell nyomva tartani a föld alatt? Mitől igen. Lesz piros, pirosas, kék, zöld, és a többi?
4: Na, hát az nagyon unalmas lenne, hogyha ezt én hosszasan, úgyhogy egész röviden fogom elmondani. Igen. A gyémánt ugye nagyon egyszerű a képlete, mert szén. Semmi másból nem áll. Valójában a kristályszerkezet teszi gyémántá. Az, hogy valaminek milyen a keménysége, az a kristályszerkezetétől.
5: Mitől függ, hogy milyen a kristályszerkezete?
4: Hát azt már, azt a természet hozza létre.
5: Ez a nyomástól gondolom meg?
4: Hát nagyon magas hőmérsékleten, nagyon nagy nyomáson, nagyon hosszú ideig tartózkodik, és akkor ez a szén, ami eredetileg szén volt, az elkezd átkristályosodni, és hogyha szerencsénk van, akkor gyémánt lesz belőle. Most azt mondjuk, hogy a gyémánt az nagyon ritka, valójában csak itt a felszínen nagyon ritka. 2000 méter mélyen nagyon sok gyémánt van, csak hát ahhoz le kéne ásni 2000 méter mélyre, tehát tulajdonképpen erre nem vagyunk képesek, nagyon drága lenne, nagyon költséges lenne.
5: Én azért láttam olyan bányákat, ahol a munkások felső életkora 12 év volt, és bőven lementek 2 kilométerre, azt hiszem 15 év alatt egy
3: Dél-Afrikában van egy gyönyörű szép nagy luk.
4: Van egy luk, így van, de hát azért az nem 2000 méter mély. Tehát nem. Arról van szó, hogy az a szerencsénk, hogy vannak olyan ős masszívumok, amik már lekoptak. És nem 2000 métert, hanem mondjuk 200 métert kell leásni a gyémántért, és azt már tudjuk. 2000 méter mélyre azért csak néhány próbafúrást szoktunk engedélyezni, és ott gyémánt mezőket nem aknáztunk még ki. Igen. Tehát vagy valami föl kell hozzá egy vulkáni tevékenység például, vagy pedig egyszerűen meg kell várjuk, míg lekopik. Tehát mindenütt ott van, picit várnunk kell, még néhány 100 millió évet várunk, és már is itt van az összes gyémánt.
5: A szánkban. Igen. Na jó, akkor a gyémántot megtudtuk, a nagy nyomás... Szén, nézzük a színes aranyosokat.
4: A színes köveknél más a helyzet. A színes kövek legnagyobb része az, hát én azt mondom, hogy nyomelemek vagy szennyezőanyagok, ugye hétköznapi nevén szennyezőanyagok nélkül, ez mind átlátszó lenne. Tehát üvegtiszta, fehérnek mondhatjuk, de én inkább átlátszónak mondanám. Tehát az, hogy például a rubin, az nagyon szép piros, azt egy nyomelem adja. Azt, hogy a zafír, az szintén bármilyen más színű lehet, csak nem piros, azt is valamilyen nyomelem adja. Próbálták...
3: De azt elmondod, hogy például a különböző zafírokat milyen nyomelemek hozzák létre, hogy ilyen színt kapjanak?
4: Nem, de egy másik példát mindjárt elmondok. Megpróbálták a szakemberek megvizsgálni, hogy de mi az a nyomelem, amitől mondjuk a rubin piros. És akkor megtalálták, hogy a rubinban króm van. Aha, tehát akkor a króm az pirosra színez. És utána elkezdték vizsgálni a smaragdot, hogy azt vajon melyik nyomelem festi zöldre. És megtalálták, hogy króm van benne. Tehát valójában ez egy rejtély, lehet mondani.
5: Hogy miért piros, miért kék.
4: Így van, lehet mondani, hogy magic. Mert egyszer az egyik anyagban zöldre festi a króm a követ, egyszer egy másik anyagban pirosra. És aztán a zafírban attól függ, hogy milyen színű, más nyomelemek vannak benne. Nyilván, ha króm van benne, akkor úgy hívjuk, hogy rubin. Most a

0: Attól függ, hogy mikor találták meg. Tehát, hogyha új keletű a drágakő, például mutatnék majd mindjárt egy kék színű követ, ami az egyik kedvencem, a tanzanit.
1: Ezt sejtem honnan való.
2: Azt meg én is gondolom.
0: A tanzanit, ugye? A tanzanit ezerszer ritkább, mint a gyémánt. Egy szakértő egyszer azt mondta, hogy a tanzanit olyan kék, amilyen kék szeretne lenni a zafír. És ebben igaza is
2: nem
0: van.
2: Nem tudsz zafírt is
0: merni. Mert gyönyörű.
2: Csak a különbség miatt.
0: Igen.
1: Hopp, leesett.
0: Igen. Tehát gyönyörű. A tanzanit az egyetlen bányából, Tanzániából származik. Ez a zoisit nevű ásványnak a kék színű változata. A zoisit más színekben is van. Kék színben csak Tanzániában találták, és zoisitként hívták egészen addig, amíg a 70-es években fel nem fedezte magának a Tiffany ékszercég ezt a követ, és azt nem mondta, hogy hú, hát ez nagyon szép. Akkor ennek csináljunk egy kis reklámot, és elnevezte tanzanitnak a kék színű zoisitot. Egyébként ez is zoisit, mint a sárga, vagy a rózsaszín, vagy a zöld, vagy a barna, de ha kék, akkor tanzanitnak hívjuk.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy a tanzanit nevű zoisit az nagyon korlátozottan áll a rendelkezésünkre, tehát hogyha x ezer mélyre leásunk, és kiaknázzuk a teljes területet, ahol valami miatt ő eddig éldegélt, akkor mindent a felszínre hoztunk, és beleraktuk szekrényünkbe,
0: ékszerekbe, így van. Tulajdonképpen a tanzanit pont azért, mert ennyire ritka, mint ahogy említettem, ezerszer ritkább, mint a gyémánt, és csak Tanzániában találtak még kék zoisitot, tehát ezt a tanzanitot. Ezért, hogyha ezek a bányák kimerülnek, akkor csillagászati összegekbe fog kerülni egy-egy tanzanit. Ezért is nagyon jó befektetési kő a tanzanit. Viszonylag gyors karriert futott be már a 70-es évek óta is, jelenleg a legkedveltebb kék drágakő Amerikában és Japánban.
1: Zenéljünk egy kicsit, addig Csabi összeszámít, mennyi pénz van nálunk, jó?

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Egy kis programajánló a hétvégére. Augusztus 21-én volt 21 éves a Tilos Rádió, és 31-én pénteken és másnap szeptember 1-én szombat délután lesz a Tivadar mulatóban Tilos Rádió születésnapi parti. Lesz bográcsozás, sütizés, persze táncolás, gyermekfoglalkoztató.
1: Új póló készül az alkalomra, úgyhogy jöhetnek a pólógyűjtők.
0: Aki nagyon fázna, az ott felöltözhet. Programajánlót hallottatok. Vendégünk pedig itt a harmadik utas műsorban Burger István, drága kőszakértő. Egy kicsit azért szeretném megtudni, hogy hogy lesz valaki szakértő, azon kívül, hogy egyre többet foglalkozik ezekkel a kedves kövekkel?
2: Hát el kell olvasni nyilván minden szakkönyvet, ami fellelhető ezzel kapcsolatban.
0: Ebből sok van, vagy kettő?
2: Hát 3-4 darab biztos, hogy van, amit érdemes magyar nyelven elolvasni. De hát ettől még nem lesz valaki szakértő, mert a könyvekből csak maximum azt tudja, hogy milyen típusú drágakövek vannak. Van közel 100 drágakő, és hogyha a gyűjtői köveket is ide vesszük, akkor több mint 2000 gyűjtői kő a világon. De hát ettől még nem fogod tudni, hogy melyik micsoda, és nem fogod felismerni. Ehhez el kell végezni egy olyan képzést, ami kifejezetten arra van, hogy megmutassa azokat az eszközöket, műszereket, amivel meg tudod határozni, hogy egy-egy kő micsoda.
0: Mikor most segíts nekem, hogy akkor a drága kő az, ami a hetes keménységtől fölfelé van.
2: Fölfelé általában azt
0: mondjuk. És a gyűjtői kő pedig az, ami esetleg az alatt vagy hetes keménységű, de valami miatt jól
2: ritka.
0: Néz ki, és szeretjük. Vagy ritka.
2: Ritka.
0: Tehát a holdkő az
2: sokkal
0: például
2: ritkább,
0: az
2: holdkő az nem. Az drága kőnek tekintendő, bár a keménysége egy picit alacsonyabb, tehát az hatos keménységű, az egy földpát, de az egy régi klasszikus drágakő, és mivel régi drágakő, talán hoztam is egy darabot belőle, majd megmutatom a műsor után, ezért azt drágakőnek tekintjük, csak úgy, mint a opált, vagy hát vannak ugye a nem ásványi eredetű drágakövek, mint a gyöngy például, ami kagylóban terem, az is sokkal puhább, vagy a gyantából készülő drágakövek, ugye meg keményedése. A borostyán így van, tehát hogyha az megkeményedik, akkor az is nyilván sok száz vagy sok millió év alatt.
0: Nagyon szép egyébként a borostyán.
2: A borostyán nagyon szép, de nagyon puha. Tehát gyűrűben nem érdemes használni a puha köveket. Egyébként a hetesnél puhább köveket is lehet használni. Fülbevalókban, medálokban ott kevésbé éri az a stressz, ami egyébként a kézen hordott ékszereket.
0: És hol kezdődött ez az egész? Tehát nem a te életedben, hanem mikor kezdett el az emberiség felfigyelni a különleges kristályszerkezetű aprókövekre?
2: Hát már az időszámításunk előtt bőven. Tehát az indiai civilizációban már ismerték például a gyémántot is, a zafírt is, a rubint is, sőt, valójában a színes gyémántok is Indiából származnak, a legértékesebbek, legősibbek, hogy úgy mondjam, több ezer évvel ezelőttről rózsaszín gyémántok, kék gyémántok, amik nagyon-nagyon ritkák. Tehát tulajdonképpen az emberben mindig megvolt egy vágy arra, hogy csinosítsa, díszítse a környezetét és saját magát. És ha talált egy-egy követ, ugye először nem csinált vele semmit, hanem csak úgy elvitte a követ magával. Aztán megpróbálta valamibe beletenni egy bőrszíjat kötött köré, vagy nem tudom, tehát valamit aztán elkezdte csiszolgatni, először csak lekerekítette, és akkor ilyen úgynevezett kaboson csiszolásra, valamilyen gömbölyített formára csiszolta a követ. És aztán jóval-jóval később találták ki a fazettálást, amikor síklapokat csiszolnak a kövekre.
0: Amitől a csillogási együtthatóját emelik. Lesz.
2: Így van. Tehát tulajdonképpen nagyon érdekes, mert egy-egy nyers kőből nem is néznéd ki, hogy milyen színű, hogyha meg van csiszolva. Tehát annyi módon töri és veri vissza a fényt, oda-vissza ezek a lapok egymáson, hogy sokkal erőteljesebb lesz egy színes kő. Én láttam nyers gyémántot.
0: Én ezt akartam, hogy láttam nyers gyémántot, és olyan volt, hogy hát...
2: Mondták, hogy ez egy kék gyémánt, és mondom, ez
3: koszos kavics.
2: És utána láttam megcsiszolva, és gyönyörű égszínkék lett, tehát nagyon-nagyon szép lett. Tehát bizony, ezektől a kis lapocskáktól függ, hogy néz ki. Tehát ma már az átlátszó köveket, az értékes köveket azt általában mindig fazettálják.
0: De annak is megvan a tradíció, hogy milyen módon és hány lapra fazettálnak egy követ?
2: Így van. Ez mondjuk elsősorban a gyémánttal kezdődött ez, mert előtte mindenféle fazettálások voltak, és aztán ugye a gyémánt az egy üvegtiszta átlátszó kő általában, legalábbis a drága kő minőségű, tehát ott nem szerethetjük azért, mert szép piros vagy szép zöld, néha van olyan is, de hát az nagyon-nagyon ritka. Viszont észrevették, hogy nagyon magas a törésmutatója, ez az optikai tulajdonsága a kőnek, és ezért gyönyörűen csillan rajta a fény. És akkor szakemberek elkezdték vizsgálni, hogy vajon hogy lehet a legtöbb ilyen sziporkát kihozni a gyémántból. És tulajdonképpen a múlt század legelején jutottak el oda az optika is, ugye a fizikának ez a része, és a drágakő csiszolás, hogy olyan modern technológiát alakítottak ki, hogy rájöttek arra, hogy lehet úgy megcsiszolni kör alakúra egy gyémántot, ez az úgynevezett brilliáns csiszolás, ami a hátsó fazetta lapokról, tehát ezekről a kis lapokról, ami az alsó részen van, teljes egészében visszaveri a tábla felé a szemedbe a beérkező fénysugarat. Tehát ha egy tökéletes csiszolású gyémántot mondjuk lefordítasz a táblájára egy fehér lapra, amire ráhúztál egy fekete vonalat, és belenézel felülről, akkor a fekete vonalat nem látod, mert az összes fényt visszaveri előre, csak ugye mivel a tábla van lefelé, ezért azt olyankor vissza a papír felé veri. Tehát látod a vonalat két oldalt, és ahogy beérkezik, onnantól kezdve feketesség eltűnik, semmilyen fényt nem ereszt át. Tehát így tulajdonképpen meg lehet határozni, hogy jó-e egy gyémántnak a csiszolása, mert ha tökéletes a csiszolása, akkor nem engedi át a fényt.
0: De egy jó barátom azt mesélte, hogy a világban eladott gyémántoknak a 90%-a az Egyesült Államokba megy, tehát nem tudom, 10 gyémántból 9 megy az Egyesült Államokba, amit ugye filmekből lehet látni, hogy ott az eljegyzésnek az egyik fontos része, hogy a, nem tudom, a havi kereset legalább háromszorosát az ember gyémánt vásárlásra fordítsa. Igen. Te volt ez a jó barát, aki ezt mondta.
2: Ez így is van mind a mai napig. De hát ez nem csak a drága kö, vagy nem csak a gyémántra, hanem általában a drága kövekre vonatkozik. Japán próbál felzárkózni, illetve lesz egy nagy boom, amikor egy picit nyitottabbá válik Kína. Mert már most látható, hogy óriási igény mutatkozik ott is a drága kövekre, csak hát most még azért nem nagyon lehet drága köveket se viselni, se hordani, és meg pénz sincs rá igazából.
0: De egy olyan tény is elhangzott azon a reggeli beszélgetésen, hogy a gyémántnak a törésmutatója az hasonló vagy azonos az üveg törésmutatójával, és ezért ki szokták önteni a gyémánt hibáit üveggel? Tehát van ilyen feljavítása a gyémántnak?
2: Nem, teljesen más. Mondjuk az üvegnek a törésmutatója attól függően, hogy milyen fém sókkal ötvözöd, az lehet akár gyémánt magasságú is, de általában az üvegnek sokkal alacsonyabb a törésmutatója. Tehát ezt nem szokták. Azt igen, hogy üvegből készítenek valami csiszolatot, ami úgy néz ki, mint a gyémánt.
0: És mivel szokták akkor javítani a gyémánt hibáit? Mert hogy tökéletes gyémánt az...
2: Igen, tökéletes gyémánt nincs. Az igény mutatkozott rá, mert Amerikában nagyon sok gyémánt kell, és nincs annyi jó minőségű gyémánt, mint ami ott kell. Egy, kettő, ott is vannak azért alacsonyabb néprétegek, akik szintén gyémánt ékszert szeretnének. Ezért a repedezett csatornás gyémántok, amik ettől, ezektől a repedésektől nem olyan szépek, ezeket a repedéseket feltöltötték a gyémánthoz nagyon hasonló törésmutatójú folyadékkal.
0: Jó, tehát akkor nem üveggel van feltöltve, hanem gyémánthoz
2: hasonló törésmutató. Ez a folyadék, ez mondjuk egy ilyen olajszerű folyadékot képzelj el, tehát ez a folyadék a kapilláris hatás elvén beleszívódik ezekbe a repedésekbe, és hogyha a repedésben nem volt grafit, tehát ami elszínezi a repedést, hanem egyszerűen fehér volt a repedés, tehát egy üreges repedés volt, amiben nem volt valamilyen más ásványzárvány, akkor azzal, hogy beszívódik, rögtön el is tűnik. Tehát nagyon nehéz észrevenni, hogy ott volt egy repedés.
0: Tehát ezt a nagyítóddal sem lehet meglátni?
2: De, hát azért egy szakember a nagyítóval észreveszi bizonyos csillanások alapján, de egy nem szakember nem vesz észre.
0: A kínai gyémánt.
3: Én vissza szeretnék térni a burmai piacra, mert ott azért ezt nem végeztük ki teljesen a rubint vásárlásnak a hogyanját és mikéntjét, mert itt van egy fotó rólad, ahogy éppen egy ilyen földre terített ponyva előtt feltetőleg éppen egy darabka követ vizslat.
2: Igen, éppen nézek egy követ, de az nem Burmában, hanem Kínában készült. Bocs. Tehát az az idén volt. Idén voltam Kínában, és próbáltam ott köveket vásárolni a különböző kőpiacokon, és azt kellett tapasztaljam, hogy valójában Kínában annyira drágák a drága kövek, hogy oda inkább vinni érdemes, mint onnan hozni.
0: Hó.
2: Ilyen egyszerű. Hó. Igen.
0: Bár tényleg, most eszembe, hogy van egy idős kínai barátom, akinek egy jádekövet adtunk egyszer ajándékba, és azt mondta, hogy ezt nagyon meg fogják csodálni Kínában, mert hogy ekkora jáde az nagyon ritkaság és nagyon értékes.
2: Így van. A jade az egy nagyon különleges dolog, azt itt Európában egyáltalán nem tekintik.
1: Egy hallgató a vonalban.
0: Fejezdben nyugodtan.
2: De Dél-Kelet-Ázsiában a jade-nek, különösen a jó minőségű smaragdzöld jade-nek nagyon nagy keletje van.
0: Parancsolj, hallgató!
4: Először is csak egy korrekció, szervusz, az Uszocsó vagyok, ha megengedő, nyilván elszólás volt, de semmiféle szándékosságot nem látok benne, de hát talán nem praktikus alsóbb néprétegeknek hívni azokat, akik nem feltétlenül tudnak egy...
0: Alacsonyabb
4: néprétegnek, akik nem tudnak egy mit tudom én, TVVVS követ megvenni, azért az alatt is van élet, azt gondolom.
2: Pontosan.
4: Így van, ez egyik. A másik meg, hogy... A gyakorlat sajnos sokszor azt mutatja, hogy az ilyen korrigált köveket időnként csak akkor veszi észre az ember, hogy ez egy javított. Tehát ez csak a minőségre akarok kilukadni, hogy olyan jó minőségben lehet ezeket a köveket javítani, hogy csak akkor veszi az észre az ember, hogy ez egy javított kő volt, amikor mondjuk valami javítás van az ékszeren, és a kő nem kerül kifoglalásra, és bizony a melegítésnél, forrasztásnál elfüstöl belőle ez a feltöltött anyag. Ez diszkréten kellemetlen, ilyenkor az ember elkezd zokogni, de ezeket általában pontosan ugyanúgy lehet reprodukálni.
2: Így
4: kicsit
2: van.
4: Nagyobb fáradtság, kicsit nagyobb költség, meg hát az ember megizzad és veszít egy pár kilót.
3: Esetleg te is ékszerész vagy valami szakmabeli?
4: Hát valami.
2: Biztos, hogy szakmabeli. Igazából az van, hogy Magyarországon nincsen ennek kultúrája, tehát Amerikában erre életfogytig tartó garanciát adnak az ilyen kövekre is. Pont emiatt, mert előfordul az, hogy ott hagyja a rezsón a gyémánygyűrűjét az
4: illető. Igen, mondjuk általában azért nagy szerencse lenne, hogyha a természetesen külföldi tapasztalatom nincs, de nagy szerencse lenne, hogyha minden kőz, amit az ember vásárol, kapna egy neonormális certifikátot, és ezeket utána nem hánynák el. Tehát adott esetben mondjuk, ha egy javított kővel találkozom, akkor ott van mellé a certifikát, amin tisztán világosan érthetően le van írva, hogy mi a probléma, ennentől kezdve az ember tudja, hogy mivel van dolga. Utólagos meglepetések nem érik. Nehéz sokszor még mondjuk egy 10-es, 12-es nagyítóval is meglátni ezeket a korrekciókat.
2: Pontosan.
4: Főleg, hogyha olyan kicsi volt az árvány, és olyan jól sikerült a feltöltés.
2: Igen, néha elég jól sikerült.
4: Hogyha mondjuk a tábla szélén, szóval nehéz azért ezeket kicsi.
2: Igen, igen. Hallgatónk arról próbált most beszélni, amiről én tényleg nem tettem említést, hogy ezek a kövek, mert általában a gyémántokat...
0: Köszönjük szépen, szia!
4: Hallgatlak, köszönöm szépen.
2: Köszi, szia! Tehát általában a gyémántokat kifoglalás nélkül lehet átméretezni. Tehát például, ha egy gyűrű nagy vagy kicsi, akkor a színes köveket mindig ki kell foglalni, mert azok nem bírják a hőkezelést, sokszor elveszítik a színüket, vagy mondjuk összeroppannak, eltörnek. A gyémántokkal ez nem így van, kivéve, hogyha ilyen kezelt, feltöltött gyémánt van, mert az ilyen gyémánt, hogyha benne marad, akkor a hő hatására ez a folyadék, ez bizony megszilárdul benne, és nagyon csúnya, ilyen szürkés, barnás csapadékká alakul, amit ki kell belőle savazni és újra feltölteni, de ezt Magyarországon nem tudják megcsinálni.
0: Ó, pedig hogy elképzeltem
3: azt,
0: hogy mint a hatalom gyűrűjénél, tehát kapok egy ilyen gyémánt gyűrűt, teszem azt 12 karátosat, csak bedobom a tűzbe, várok egy kicsit, és megnézem, hogy van-e elszíneződés, mondjuk az ajándékozó arcát is nézem.
3: Na, maradjunk a burmai piacnál, mert tényleg gyémántot nem árulnak. Mit tárolnak ott a burmai piacon a földről? Most a burmai piac ugye lehetne Kínában, vagy nem is tudom, azon.
2: Igen.
3: A környéken még egy pár helyen.
2: Elsősorban a burmai piacon rubin tárolnak. Zafírjuk is van, jó minőségű zafírjuk van, és rengeteg gyűjtői kövük, amiket most itt nem kezdek el felsorolni, mert tényleg csak néhány.
3: Ezek
2: között nincsenek gyűjtői kövek.
3: A gyűjtői kő az olcsóbb, és nem ékszerbe való?
2: Nem, általában drágább, nagyon-nagyon ritka. Tehát mondjuk valamilyen ásványnak lehet egy különleges színű változata, vagy egy olyan ritka ásvány, amiből nagyon-nagyon kevés van, ezért nem foglalkozik vele az ékszer szakma. Annyira kevés van belőle, hogy mit tudom én. Találtak belőle összesen 10 dekát. Most itt az összes találatot mondom. Ez érdekes gyűjtőknek, megcsiszolják ezeket a köveket, méregdrágán el lehet adni, mert tényleg nagyon kevés van belőlük. Ilyen kőből Burma bővelkedik, nagyon sok ilyen
3: de a piacon van. A nyers változatot kaphatja meg.
2: Nyerset is, fazettáltat is. Nagyon csúnyán csiszolnak, de megcsiszolnak mindent azért, hogy, hogy úgy tűnjön, mint hogyha lapok lennének rajta. Igazából én is beleütköztem ebbe, hogy találtam egy-két nagyon szép rubint, tehát ami minőségileg nagyon jó minőségű, kezeletlen, melegítetlen, valódi, tehát ami, olyan, mint amit kibányáztak a földből.
3: Ezt akartam kérdezni, tehát egy darab, mert ez egy ilyen elfolyott piros valami, gondolom én. Még
2: nincsenek a kristálylapok általában rajta, mert hogy ezek ilyen másodlagos lelőhelyekről származó, ahol nagyon hosszú ideig görgette mondjuk a víz. Aha. És akkor előbb-utóbb ezek az élek azok lekopnak. Aha. Tehát tényleg a szakemberek ismerik fel, hogy hoppá, ez itt egy rubin. Tehát úgy a maga természetességében nehéz felismerni.
3: Arról hogyan mondod meg, hogy az eredeti, hogy ne egy Isten különleges?
2: A nyers kövekről? A nyers köveknek én nem vagyok szakértője, arról nagyon nehéz, hogyha látom a kristály szerkezetét, akkor nyilván meg tudom határozni, hogy hopp, ez itt egy zafír, mert ismerem, hogy körülbelül hogy néz ki egy zafír, vagy mondjuk egy kuncitot, vagy egy hiddenitet meg tudok állapítani, vagy egy gránátot, hogy akkor ez, vagy egy tanzanitot is akár. De hát az egy teljesen más szakma. Én a csiszolt kövekben vagyok otthon, nekem csiszolás kell legyen a kövön ahhoz, hogy bele tudjak látni, hogy meg tudjam nézni, hogy az milyen kő. Hogyha már egy lap van csiszolva erre a nyers kőre, annyi nekem már elég, mert akkor már törésmutatót tudok rajta mérni, bele tudok látni.
0: Törésmutatót tudok rajta mérni. Hoztál még egy pár eszközt. Igen. Mivel is méred a törésmutatót? Itt van köztük?
2: Hát az nincs itt a törésmutatót.
0: Az egy
2: refraktométernek. A refraktométernek nevezett berendezés, de van már ennek digitális változata, ami nem pont úgy működik. Itt arról van szó, hogy minden egyes anyagnak más a törésmutatója. Tehát el lehet különíteni, hogyha egy zafírt akarok megnézni, tudom, hogy a zafírnek ilyen a törésmutatója, és ha ezt a refraktométerben látom ezt a törésmutatót, akkor biztonsággal meg tudom állapítani, hogy itt egy zafírról van szó. Ha meg más a törésmutatója, akkor tudom, hogy az mondjuk egy turmalin, vagy mondjuk tegyük fel egy tanzanit. A törésmutató az egy viszonylag biztonságos módszer arra, hogy megállapítsuk, hogy milyen körről van szó, de hát vannak egyéb eszközeink, mert van egy polariszkóp nevű eszköz, amiben meg azt tudom megnézni, hogy kettős törő-e a kő, vagy egyszerű törő a kő. De azért mondom, ezekbe
0: mert a polariszkóp azt szoktam használni,
2: csak nem rendszeresen.
3: Tök más.
2: Igen. Ugyanezzel az eszközzel lehet megvizsgálni azt, hogy milyen a pleokroizmusa egy kőnek, hogy még egy ilyen káromkodást mondjak. Ez azt jelenti, hogy ha forgatod a követ egy mondjuk sárga fényben, egy monokróm sárga fényben, akkor egyszer mondjuk zöldnek látod, egyszer pedig lilának látod.
0: És a kettős törést az egyszer zöldnek is, meg lilának is?
2: Nem, ezt ahogy forgatod, egyszer lila, és ahogy forgatod körbe, mindig zöld, lila, és akkor úgy nagyjából tudod, hogy ez nagyon hasonlít a tanzanitnak a nagyon erős pleokroizmusára.
0: Eszembe jutott a kettős törés a kezem, mert az pont ilyen volt, sárga volt, lila.
2: És hát akkor ehhez jön még a mikroszkóp, ami egy nagyon fontos eszköz, mert az árványkép alapján is meg lehet állapítani, hogy valami természetes vagy mesterséges, de vannak kicsi kézi eszközök, ugye, amit hoztam itt, itt a lupe, ami egy nagyon fontos. Hát a csipeszt azt igazából én egy gyémánt csipeszt hoztam.
0: Gyémánt csipesz.
2: Hát attól függ, hogy minek nevezünk egy csipeszt, hogy milyen vékony. Tehát ez egy nagyon vékony, nagyon hegyes csipesz. Ha mindjárt a kezedbe fogom adni, ez egy titánium csipesz. Ez azért lényeges, mert a titánium sokkal könnyebb, mint az acél. Ezért, hogyha sok apró kis gyémántot kell fogdosnod, a csuklód az nagyon kikészül. A titánium csipesszel pedig könnyedén tudod felvenni ezeket az apró gyémántokat és vizsgálni őket.
0: Én elképzelem, hogy hazamész egy ilyen burmai útról, és mondod a feleségednek, hogy nagyon kikészült a csuklód, sok gyémánt forgatástól.
2: Igen. És hát aztán van itt nálam egy gyémánttester.
3: Gyémánt teszter.
2: Ez a gyémánt teszter.
0: Ezt ide leteltem?
2: Nyugodtan, bárhova, igen. Ez egy nagyon hasznos kis szerkezet. Esetleg, ha gondolod, akkor meg lehet mutatni a kamerának, vagy nem tudom, bekapcsoljam. Hopp. Így hallatszik a hangja.
0: Aha.
2: Így.
0: És milyen módon teszteli magát a gyémántot?
2: És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez itt a hővezetés tehát a gyémánt hővezetését használja föl arra, hogy megállapítsa, hogy egy szintetikus termékről vagy egy gyémántról van szó. Ez tulajdonképpen a moasszonit kivételével, a szintetikus moasszonit kivételével minden egyebet meg tud különböztetni a gyémánttól. De a moasszonit az meg egy kettős törőkő, tehát azt meg azért egy egyszerű sima lupéval is látjuk, hogy az egy moasszonit és nem gyémánt.
5: Telefonáló.
4: Sziasztok! Egyrészt nem fogok többször telefonálni, másrészt meg nem szeretném szerkeszteni a műsort. Pont a gyémánt esztérizetet örömmel hallottam a moasszonit, hogyha lehetne, biztosan sokakat érdekelni, és szerintem egy roppant érdekes terület a moasszonit, amennyiben belefér a koncepcióba, akkor egy pár szót megérdemel, mert szerintem egy kifejezetten szórakoztató találmánya az utóbbi néhány évben. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna.
0: Én nem is értettem a szót. A micsoda az érdekes találmány?
2: Hát ez tulajdonképpen egy egy műtermékről van szó. Ilyen nem nagyon létezik, illetve van, csak nem drágakő minőségű moasszonit van a természetben. Ez olyan, mint a jag. A gyémántot, mint mondtam, nagyon sokféleképpen próbálták már hamisítani, utánozni, valami olyat létrehozni, ami nagyon emlékeztet a gyémántra. A moasszonit, van magyar példa is, ha jól tudom, valamelyik kis településnek az önkormányzata befektetés céllal vásárolt egy tétel gyémántot, illetve hát azt gondolta, hogy egy tétel gyémántot vásárol, és aztán kiderült, hogy szintetikus moasszonitot vásárolt, de gyémántárban. Hát csak annyi kellett volna, hogyha meghívnak egy szakértőt erre az adásvételre, mert egy darab lupéval meg lehetett volna állapítani, hogy az a gyémánt az valójában.
0: Szépek ezek, hogy kiadnak, gondolom, több kiló pénzt.
2: Hát sok millió forintot adtak ki, ha jól tudom.
0: Több kiló pénzt, és nem kérdeznek meg senkit, akinek tudása van erről.
2: Nem akarok hülyeséget mondani, de mintha valami 70 millió forintra emlékeznék. Aha. Tehát az rém lenne, hogy 70 millió forintért vásárolt a moasszonitot, ami hát most satszper kb. Lehet, hogy 50 ezret ért is. Tehát nagyon kell vigyázni. Egyébként is a gyémánt az egy külön terület, mert attól függően van egy karátos gyémántunk, az 0,2 g-nak minősül. Tehát azt tudni kell, hogy ez a karát nem az a karát, mint a fém karát. Fém karát, mondjuk az aranyat is karátban mérjük, de az a fém tisztaságát jelenti. Tehát, hogy mennyi az aranytartalma és mennyi az ötvöző tartalma. Egy 18 karátos aranynak a 3/4 durván arany.
0: Ez a 24 g-ból 18 g.
2: Nem. A 100 g-ból 75 g.
0: 100 g-ból.
2: A 24, az a 24 karátos arany, de az a színarany. Tehát azt mondjuk, hogy ha 24 karátos az arany, akkor annak az 1/1000-énél nem több a szennyezőanyag tartalma, tehát 99,99%-os arany. A 18 karátos aranynak a 75%-a arany, a többi az lehet ezüst, réz, platina, sokfajta ötvözőanyag lehet, általában platina nem szokott lenni, a 14 karátos pedig durván a fele arany. És aztán vannak ez alatt is aranytartalmak.
0: Parancsolj.
4: Megint a tengerész. Bocsánat, én egyszer nem tudom megkérdezni, hogy egy önkormányzat generálisan ilyen hülye legyen. Szerintem érdemes lenne megkaparni, hogy akitől vették ezt a gyémántot, az milyen fogú rokonságban áll a polgármesterrel.
2: No, igen, lehetséges. Nem tudom, ez nem most volt, ez ha jól tudom már, vagy 6-8
4: nekem
2: évvel ezelőtt.
4: Nem tudom elképzelni, hogy valaki ilyen van. Hát valaki meg akarta szerezni a pénzt.
0: Hát van ilyen szerintem, hogy az embernek hirtelen nagyon sok pénze lesz, és nagyon megörül, hogy olyan dolgokat vásárolhat, amit eddig csak filmben látott, és akkor belefut ilyenbe, hogy tessék gyémánt. Ó, köszönöm, 70 millió.
4: Igen. Én egy önkormányzat vagyok, adjon 70 millió egy gyémántot. Nagyon életszerű a dolog, nagyon életszerű a dolog.
2: Igen. Igen. No, tehát visszatérve a gyémántra, tehát egy karát az 0,2 g, ebből tudjuk, hogy a drága kövek karát súlya az egy egyszerű súlymérték, semmi több. Tehát lehet egy karátos egy gyémánt, az pontosan ugyanúgy 0,2 g, mint egy karátos rubin, az is 0,2 g. Nyilván egy 0,2 g-os, vagyis egy karátos gyémánt, az lehet drágább vagy olcsóbb, mint egy rubin. Általában a normális rubinok, most itt nem a burmairól, burmai, sok mindentől függ, ezt úgy szoktuk mondani, hogy a gyémántnak a csiszolása, a színe, a tisztasága, és a mérete határozza meg az árát. De ha mondjuk a méretét egy adott sablonnak veszük, egy egykarátos gyémántnak, ez egy 6 mm-es mondjuk gyémánt, brilliáns csiszolású gyémántról van szó, ez attól függően, hogy milyen a többi paraméterre, tehát a színe, a zárványossága és a csiszolása, lehet akár 20 ezer dollár is, de lehet 20. Tehát azért mondom, hogy nagyon
3: és
2: veszélyes.
3: És totál ugyanúgy néznek ki, mert
2: pontosan,
3: gondolom, van gyémánt sorozatgyártás.
2: Sorozatgyártás nincsen, minden egyes követ. Egy,
3: nem, mert most, ahogy mondod, hogy mekkora a standard mérete egy egykarátos.
2: Mondjuk egy egykarátos kő az egy viszonylag már egy nagy, Magyarországon nagyon nagynak számít.
0: De mutasd légy szíves, itt egy egykarátos követ, hogy mekkora egy 0,2 grammos kő?
2: Ez itt egy 3/4 karátos kő.
0: Aha, tehát körülbelül olyan 30 milliméter átmérő követ képzeltek el.
2: De azért mondtam, hogy 6 milliméter egy egykarátos gyémánt.
0: Aha.
2: Tehát, hogyha brilliáns csiszolású, akkor annak az átmérője 6 milliméter. És durván 3 egész valamennyi a mélysége.
0: Tehát akkor a drága kő értékét, mondjuk a gyémánt értékét adja a színe, a tisztasága, a csiszolása, meg a vevő hülyesége.
2: Hát igen.
0: Az emberi tényezőt azért
3: csak az indult az egész.
2: Igen, én csak azért próbáltam ezt így rávilágítani erre, hogy ne kezdjünk el gyémántot vásárolni így, ahogy az önkormányzat, hogy akkor most veszek egy kiló gyémántot, mert nagyon rosszul is járhatunk. Mert én emlékszem, amikor elkezdtem ezt a képzést, akkor azért az első 4-5 kategóriás, színkategóriás gyémántot, azt egy egyszerű halandó, az nem lát különbséget közötte. Tehát ahhoz nagyon nagy tapasztalat kell, hogy észrevedd azt, hogy ez is fehér, az is fehér, amaz is fehér, és akkor azt mondod, hogy ez a fehér ér 1000 dollárt, ez a másik fehér, amit te ugyanolyannak látsz, már csak 500 dollárt ér, pedig az egyel kisebb kategória.
0: Hát gondolom úgy van ez, mint a főzésnél, tehát az ízlelés kifinomításánál, vagy a festőknél, a látásnál,
2: így
0: ugyanígy
2: van, pontosan.
0: ti is a színkülönbségeket egy idő múlva elkezditek
2: így
0: észrevenni.
2: Így van, tehát ha valami nem hamis, akkor már még a kék szint is észreveszed, tehát most, hogyha nekem mutatnak egy zafírt, akkor nagyjából el tudom különíteni egy másik kék kőtől, amit úgy hívnak, hogy kianit, egy harmadiktól, amit úgy hívnak, hogy aiolit, vagy mondjuk egy negyediktől, amit úgy hívnak, hogy tanzanit. Mert az a kék mégis más. Te lehet, hogy egyforma kéknek látod, de azért általában, ha nem hamisítványról van szó, mert akkor ugye nyilván megpróbálják ilyenné vagy olyanná varázsolni, de hogyha a maga természetességében mondjuk mutatnak egy kék turmalint, akkor azt nem fogom összekeverni valószínűleg egy kék tanzanittal. Már szemre se.
0: És milyen mértékig lehet finomítani ezt a tudását? Ránézel, mondjuk egy zafír, és azt mondod, hogy ó, de szép év volt az Burmában, emlékszem, mikor ilyet bányáztak.
2: Na, mint a boroknál, ugye? Hívjárat. Vicces, de egyébként vannak szint szerint osztályozva, pont a zafírnál, tehát azt lehet mondani, hogy és az már fogalommá vált, a kasmír zafír például ilyen, amit a indiai kasmír bányából, sajnos már ez a bánya kimerült, ez a kasmír bánya adta ezt a kék zafírt, ez egy mély kék, egy nagyon szép mély ilyen bársonyos fényű, vagy sejmes fényű zafír volt, és hát csiszolva még felbukkan egy-egy darab, de ott már nem bányásznak ilyet, de ha valahol van ilyen színű zafír, akkor arra azt mondják, hogy kasmír zafír, vagy kasmír kék zafír, mert hát ott akkor ezt bányázták, onnan kapta ezt a szint.
0: És ne felejtsétek el, hogy valamikor a 19. század elején az Asztóriában egy egész emeletet kivett egy rajasztáni király, egy uralkodó, aki így körbejárta Európát, és még az újságok is cikkeztek róla, hogy amikor borravalót adott, akkor ilyen kis rubintot, ezt-azt adott az embereknek, hogy cipelték az ő bőröngyét.
2: De az kiváló.
3: Ez jól hangzik.
2: A burmai királyoknak is rengeteg ilyen, hát jobbára csiszolatlan, vagy ilyen valamilyen módon csiszolt drága kövük volt, de úgy, hogy ládaszámra. Tehát én olvastam egy könyvet arról, ahogyan az utolsó uralkodót az angolok elűzték, ugye a tikfa miatt, Burmából, és óriás ládákba, tehát 4 ember szállította a ládákat, amiben csak drága kövek voltak. Aztán hogy nem, valahogy már nem érkezett meg az indiai szálláshelyére. Azt hiszem talán egy láda maradt meg a számtalan ládából, 10-12 láda.
0: Elkopott út közben.
2: Igen, valahogy a tisztek azok, igen.
0: Elfújtak.

0: Tehát ez a lótusz virágszín.
1: Tilos Rádió FM 90.3 harmadik utas műsort hallgatjátok.
2: És hát éppen a lótusz virágszínű zafír árfolyamról beszéltünk, amikor az jutott eszembe, hogy hol is lehet ilyen színű zafírt vásárolni. Tehát hogyan zajlik egy, hogy is mondják ezt, kőgyűjtőnek mi a meghatározás?
0: Kereskedő?
2: Kereskedő,
0: gyűjtő? Igen, a gyűjtő az egy másik dolog. Hát van, aki csak gyűjti a követ, van, aki kereskedik.
2: Hát ezért remélem mind a kettőt
0: csinálom. Én mind a kettőt csinálom, igen, gyűjtök is és kereskedek is.
3: De az úgy van, hogy ilyen két személyes géppel berepülsz Tanzániába, ez 50 méter alatt próbáltok megtartani a gépet.
0: A kötélhácsot kibocsátják, én kiugrok belőle, és ott almáért megveszem a...
3: Bőrzacskóban átnyújtanak neked,
0: igen. Hát ezek minden kereskedő álma, hogy közvetlenül a forrástól tudjon vásárolni. Nagyon kevesen tudnak a forrástól vásárolni. Ahhoz, hogy a forrástól tudj vásárolni, nagyon sok pénzzel kell rendelkezz, mert akkor az azt jelenti, hogy nagy tételeket kell lekössél belőle. Tehát most egy darab zafírt, vagy egy darab rubint, hogyha vásárolsz, akkor kinevetnek ott, ahol egyébként termelik ezeket. Mert azt mondják, hogy hát vegyél egy kilót, és akkor kapsz jó árat. Tehát tulajdonképpen kis tételű vásárlókkal nem nagyon foglalkoznak. Ilyenkor az egyedüli megoldás az, hogy nagy kereskedőktől vásárolsz. Én általában nagy kereskedőktől szoktam vásárolni. Van egy-két közvetlen kapcsolatom is, de az nagyon kevés.
3: Hány országban utaztál eddig égkő tekintetében?
0: Burmában voltam, Tájföldön voltam ezzel kapcsolatban, de van dél-amerikai kapcsolatom, spanyol kapcsolatom, illetve tulajdonképpen a spanyol az a dél-amerikai. A dél-amerikai az jelenti Brazíliát, jelenti Perút és jelenti... Nem. De Chilét is egyébként.
3: Venezuela?
0: Oké, mindegy. Tehát dél-amerikai, és van afrikai kapcsolatom is, közép-afrikai. Tehát ott több ország is, Tanzánia, Nigéria, és dél-afrikai is van.
3: De egyébként a filmek alapján nem tűnik olyan biztonságosnak, amikor az ember elmegy valahova, igen, messzire, ismeretlen emberektől vásároljon sok pénzért drága köveket, fél drága köveket.
0: Fél drága kövek nincsenek.
3: Nem, nincsenek fél drága kövek, ugye?
0: Tehát vannak drága kövek. Köszönöm. Vannak drága kövek, amik többe kerülnek. Vannak, amik kevesebbe kerülnek, tehát olcsóbbak.
3: Nem annyira drága kő.
0: Erre mondtuk régebben azt, hogy a citrinre, meg az ametisztre, tehát általában a kvarcokra, a kvarc változatokra, hogy ezek fél drága kövek, azok is drága kövek, csak nagyobb mennyiségben fordulnak elő, ezért olcsóbbak. Hogyha kevesebb lenne belőlük, akkor biztos drágábbak lennének. De hát ugye homokból nagyon sok van.
3: Igen, de én nagyon kíváncsi lennék, biztos, hogy van egy csomó ilyen anekdotád arról, hogy mondjuk Tájföldön hogyan mentél vásárolni, és hogyan is néz ki egyáltalán egy ilyen
2: az első vásárlásod, vagy esetleg egy különleges találat, mert én pont arra szerettem volna kiukadni ezzel a vásárlással, hogy az extra példányokat meg kell, hogy szeresse, tehát nem elég a kereskedői számélet, itt bizony gyűjtőinek is valahol benne kell lenni.
0: Így van. Több példám is van, az egyik az Tájföldön volt, amikor elvittek engem egy eléggé lepukkant szállodának az egyik ilyen kibérelt alaksori helységébe, ahol egy nagy feka üldögélt ott az asztalnál, és akkor kérdezte, hogy hát mi érdekel engem, topáz, vagy nem tudom, hogy mondott, hogy többféle követ is, akvamarin, vagy morganit, és hogy akkor elmondom, igen, hát ezek így mind érdekelnek. És akkor elővett konkrétan, ismeritek a disperzites vödröt, tehát ezt a, ilyen disperzites vödröt így elővett, és abban mind topáz volt. Majd elővett egy másik vödröt, az tele volt, most itt rögökről van szó, tehát nyers kristályokról, és az tele volt morganittal. A harmadik ugyanígy akvamarinnal, és azt mondta, hogy bármi, ami kell nekem, azt meg tudja szerezni Afrikából. Tehát tulajdonképpen ő az egyik fő afrikai szállítóm nyers kövekben.
2: A disperzites ember.
0: A disperzites ember. És így körbenéztem, és a falak mellett tele volt ilyen vödrökkel, lezárt vödrök voltak, nyilvánvalóan nem disperzitet tartott benne.
4: De ő azért értett hozzá, ugye? Tehát, hogy
0: abszolút értett hozzá. Abszolút értett hozzá. Úgy csinált bizonyos dolgokban, mintha nem értett volna, mert mindig, tehát hogyha két szakértő találkozik, akkor általában van egy
4: tesztelés.
0: Ilyen tesztelés, igen, egy tesztfázis, hogy akkor ad valamit, hogy szerinted ez mi lehet? És, akkor úgy tudni kell, mert hogyha nem tudod, hogy mi, akkor elad neked mindent, akkor másik diszperzites vödröket vesz elő, amiben üveg cserepek vannak.
3: Azért biztos vagyok benne, hogy volt olyan diszperzites vödörömben, nem tudom, golyószoros kínaiak ültek, vagy valami.
0: Szerencsére az nem került elő ebben az esetben. Aztán a másik érdekes dolog az a Rubin volt, hogy visszatérjünk Burmára a kedvenc területedre.
2: Fontos, tehát a burmai piacról csak jót hallottam.
0: Igen, tehát a Burma, hát én úgy mentem oda, hogy akkor volt meg épp a záróvizsgám, de hát akkor én műszerekkel vizsgáltam.
2: Tényleg, amúgy kérdezték is a hallgatók, hogy ezt hol, mennyi ideig kell tanulni, stb.
3: Ne fraktálosodjunk, mert erre visszatérünk.
2: Nem, a burmai piac a téma, csak hogy jó. Ez még bőven kérdés.
0: Na, ezt akkor befejezem, mert mindig el fogom felejteni. Tehát elmentem oda, persze teljesen csokis bugyival, hogy a mikroszkópomat nem tudom magammal vinni, meg a refraktométeremet, meg az egyéb eszközöket, hanem egy darab tízes nagyítóval jöttem-mentem, és hát ez alapján most akkor próbáld meg megállapítani. Tehát ez volt a mély víz. És hát tulajdonképpen jól vettem az akadályokat, mert az igazi mérce az ez volt, hogy nem tudtak nekem semmilyen műanyagot eladni. Amit vásároltam, az pedig jó minőségű rubin volt, de az nagyon érdekes volt, hogy tényleg hoztak mindenfélét, és a szállodákban is ugye mondtuk, hogy minket ez érdekel, akkor az egyik szállodai alkalmazott anyukája az másfél napra lakott a szállodától, de eljött, hogy neki van rubinja, és elhozta. De
2: ez hát nagyon jó házi rubin, én is, hogyha megyek valahova külföldre.
0: Igen, volt 2-3 rubinja, de hát azok is üvegfeltöltött rubinok voltak szegénynek, úgyhogy sokat utazott, és nem vettem meg őket, és az volt a nagyon jó így a harmadik hét végére, amikor egyszer az egyik ilyen alkalmazott lehúzta az ujjáról a gyűrűt, és félve odaadta nekem, hogy akkor ezt nézem már meg, hogy ez most valódi rubin. És akkor megnéztem, az valódi rubin volt, de nagyon csúnya, nagyon zárvány, és mondtam, hogy nyugodjon meg, ez valódi rubin. Már nem túl szép, de ez legalább nem kezelt. Tehát igazából az volt egy ilyen nagy fegyvertény, amikor már a burmaiak elismertek engem, mint drága közszakértőt, és ők kérdezték meg tőlem, hogy vajon ez tényleg
3: István
0: valódi.
3: István!
2: Na de várjál, ott, tehát hogy kimész oda, de társas utazás keretében, vagy direkt ékővásárló?
3: Kicsit lemaradsz a csoporttól.
0: Nem, általában én eleve nem szeretem a társas utakat, tehát hogyha külföldre megyek, akkor
2: magam szervezem. Viccet, én már nem is tudom, hogy ismerek olyan embert, aki társas utazással utazna bárhova is.
0: Hát én annak idején utaztam itt a Görögországba társas útra, vagy
2: na jó, hát egy apartmant kibérelni. De mondjuk így belegondolok, egy ilyen transzkontinentális repülőutazás is egy nagy társas utazás tulajdonképpen. Igen. Függetlenül, hogy ott a székbe
0: vagy. A kínai utat is. Tulajdonképpen egy nagy fokmérő volt a kínai út. 3 hetet töltöttünk májusban Kínában, illetve április-május határán. És már azt is meg tudtuk szervezni interneten keresztül. Tehát tulajdonképpen az utazási irodákra nekem nincsen szüksége, inkább így.
2: Nem, már ennél sokkal konkrétabban, tehát hogy most a burmai példánál maradva, jó napot kívánok, rubint szeretnék vásárolni, és ezt te levegőbe kiabálod be, vagy van 2-3 burmai címed, ahova elmész?
3: Ezt India alapján is megmondhatom, hogy ha olyan helyen sétálsz, ahol megfordulnak turisták, akkor felkínálják neked.
2: Ennél azért bonyolultabb.
0: Mindig felkínálják, a taxisofőrt is megkérheted. Na, de Burmában azért a rubin az egy ilyen
2: akkor
0: közkeleti
2: azért előkerül dolog. Ez az Indiana Jones hatás, és tehát kemények kalandozásból.
0: Pontosan, beülsz a taxiba, és azt mondod, hogy rubint szeretné vásárolni, és akkor a taxis elvisz valahova. Ugyanis az van, hogyha, tehát az interneten is találsz olyan kereskedőket, mondjuk Burma az talán kivétel, mert ott ugye azért az internet használat az még, hogy mondjam, eléggé gyerekcipőben jár. Tehát ha ott valaki fönt van az interneten Burmából, akkor ott vagy csak nagyon drágán tudsz vásárolni, vagy valami...
2: Vagy adnak az egy kazettát, és elég turistás.
0: Igen. Tehát a Burma az ilyen szempontból egy ilyen speciális helyzet. Ott bizony az kell, hogy beülsz a taxiba, és akkor a taxis visz valahova. És akkor onnan már visznek tovább, és akkor onnan visznek tovább, és ez tényleg egy ilyen kalantúra tulajdonképpen. Míg aztán megtalálod azt a helyet, ahol meg tudod venni az igazán jó köveket.
2: Na és akkor mondjuk egy ilyen megtalálásról, meg hát én erről a válogatásról, tehát hogyan találtad meg például ezt a követ?
3: Inkább a 200 kő közül van-e olyan, aminek a története a legizgalmasabb, vagy a legjobban az emlékezetedbe vésődött?
2: Engem mind a kettő sztori érdekel.
3: Hát, igen, meg az a kő, amit Csabi mutatott, azt mindenképpen.
0: Igen, azt mindenképpen.
3: Az
0: hát
3: eBay?
0: A burmai rubin. Na hát az eBay-t azt nem tudom javasolni. Az a helyzet,
2: hogy
0: az a helyzet, igen, tehát fényképeket látsz, de mivel az IBN
2: nyilvánvalóan
0: mindenféle vacakot el akarnak adni neked, tehát a különböző szintetikus és műtermékeket és üvegeket, ezért ott, tehát a fénykép is olyan, mert a Photoshopba beemelik, és akkor kicsit retusálnak rajta. Tehát én azt mondom, hogy az eBay-en nem tanácsolom, hogy bárki vásároljon gyémántot vagy rubint, mert nem biztos, hogy azt fogja kapni.
3: Olyan, mint a Russian Bride, gondolom.
0: Sőt, még kereskedőknél is van. Én közvetlen kereskedőktől vásárolok, ami természetesen nem azt jelenti, hogy naponta megyek ki Burmába, meg naponta megyek ki Tájföldre, vagy Afrikába, hanem megvannak azok az embereim, akiknek ismerem az e-mail címét, és akkor küldök neki egy levelet, hogy John, mert mondjuk mindenkit Johnnak, meg nem tudom, Trentnek hívnak, hogy tök mindegy, hogy milyen neve van amúgy eredetileg. Kéne nekem ez és ez. És akkor küldi, hogy ilyen van, és hogy küld hozzá képeket is. És általában, hogyha ez a kapcsolat egy rendszeres kapcsolat, akkor nem szoktak átverni. De még így is előfordul, hogy egy morganitot, ami egy ilyen rózsaszín kő, hogy ha nem vizsgálod be, akkor üvegeket raknak közé. Csak próbaképpen, hogy tudod-e. Tehát mindig mindent meg kell vizsgálni, mert lehet, hogy azt mondja, hogy belerak neked a 10 kőbe 3 darab üveget, hát ha nem veszed észre. És ha 10 követ egymás mellé teszed, mindegyik ugyanolyan színű. Az üveg is.
1: És ilyenkor mit kell csinálni?
0: Ilyenkor vissza kell küldeni, és akkor elnézést kér.
1: Semmi gond.
0: Persze, elnézést kér, küldi a másikat, vagy visszafizeti a pénzet, tehát nincs ezzel semmi gond. De ha nem vetted észre, hát akkor bebuktad.
1: És ezt te is így csinálod? Mondtad, hogy kereskedéssel
0: nem,
1: foglalkozol?
0: Nem. Tehát én igazából...
1: Vagy ez egy jó dolog, hogy így csinál? Tehát
0: szerintem ez nagyon rossz. Nagyon rossz. Tehát tulajdonképpen a táj drágakő piacot ez nagyon lejáratta. Hogy ott rengeteg szintetikus, általában Oroszországból származó szintetikus kő jelenik meg a piacon. Az egyszerű turista már nem mer vásárolni semmit. Ez szerintem nekik se jó. Ez olyan kicsit, mint Kínában a rossz minőségű termék, vagy az alkú. Tehát Kínában sose tudhatod, hogy mi mennyibe kerül. Tehát ez mint friss élményt mondom. Tehát bemész az áruházba.
2: Az áruházba?
0: Az el, persze, akár, bárhova. Igen, persze. Bemész, és akkor azt mondják neked, hogy X yuan, 200 yuan. És lehet, hogy ezt a terméket két sarokkal arrébb 10 yuanért is meg tudod venni. Tehát nem arról van szó, hogy 20%-ot tudsz alkudni, hanem a töredékére. És ez már látható, hogy most már őket is zavarja, és próbálnak valahogy kimászni ebből a csapdából, hogy a töredékére kell lealkudni a dolgokat. Mert van egy-két butik már, ahol meg egyáltalán nem lehet alkudni.
3: Valószínűleg alapvetően a kereslet határozza meg az árat.
0: Nyilván.

0: tehát lambaosső. De hogyha van egy másik kék drágakő, arra is rámondják, hogy lambaosső. Mert hát kék színű. Tehát nem igazán tudják megkülönböztetni. Nyilván a szakértők ott is megkülönböztetik. Inkább az angol neveket használja. Tehát aki szakmabeli az, akkor azt mondja, hogy ez zafír. Mármint, hogy angolul nyilván ez a fire. De ott még a boltos se. Tehát én bementem egy ékszerboltba, és láttam ott egy kék követ, és mondom, hogy ez micsoda. És mondja a csaj, hogy lambaosső. Hát mondom, ez nem lambaosső. Hát rögtön fölismertem, hogy az ott nem egy zafír, az a kék kő, hanem egy kianit. Mondom, ez nem lambaosső. De ez lambaosső. Ez biztos, hogy nem az. Higgye el nekem, hogy ez nem az. De neki erről szertifikétje van. Jó, elővettem a kínai ilyen ásványos könyvet, mert vettem egyet, mert ugye angolul nem nagyon beszélnek. Kikerestem a kianitot, mondom, hogy ez itt, ez. Azt mondja, nem, az nem az, az lambaosső. Elővesz a szertifikétet, megnézem a szertifikétet, oda teszem a kianit kínai megfelelőjéhez, ugye a pipacs-pipacs hóvirág, és látom, hogy az van ráírva, hogy kianit. Tehát valójában a szertifikéten nem az volt, hogy zafír, hanem az, hogy kianit.
1: Tudott olvasni?
0: Na, ez a következő kérdés. Aztán kijöttem a boltból, és eljöttem az üzlet mellett 10 perc múlva, még mindig a könyvet bújta, hogy
1: ő is nézte ezt, hogy csíbelábnyom.
0: Kisházikó.
1: Tehát nem feltétlenül a kapzsiság vagy a rossz indulat okozza azt, hogyha valamikor átverésre kerül sor, hanem a tudatlanság.
0: Tudatlanság. De ez mondom Magyarországra is érvényes. Itt Magyarországon nem volt drága kőkultúra a régi rendszerben, mert nem támogatta egyszerűen a hatalom.
2: De várjunk, ezt meg is akartam kérdezni. Mi az a drága kőkultúra? Mert mindenkinek rögtön az ékszerészek és az ékszerek jutnak eszébe, és illetve az ezzel való kereskedés, és csak azt jelenti, hogy elviszem, és gyűrűt csináltatok belőle, vagy eladom annak, aki gyűrűt csinál belőle.
0: Hát az például, mondjuk autókultúra az, hogy te mész a járdán, és elmegy melletted egy zsiguli, és akkor rápillantasz, és nem kell bogarászni, hogy hol van ráírva, vagy milyen márka, hanem tudod, hogy ez egy zsiguli. És hogyha elmegy melletted egy Opel, akkor...
3: Hangjából is.
0: De akkor tudod, a hangjából is, hogy ez egy Opel. De most a drágakő, a minimális drágakő kultúra az, hogy nagyjából azért az ember legalább a nevét hallja annak, hogy turmalin, és akkor nem azt hiszi, hogy káromkodok, hanem tudja, hogy ja, az egy drágakő. Gránát, akkor nem az jut eszébe, hogy mondjuk egy nyeles gránátot, vagy egy tojás gránátot fogunk eldobni, és megsemmisítünk valamit, hanem az egy drágakő. És így tovább. Tehát igazából a drágakő fajtákat sem ismerjük. De olyan szinten nem, hogy például a régi rendszerben a aranyműves képzésen nem volt drágakő óra, egyetlen drágakő ismereti óra sem. Ami azt jelenti, hogy az aranyművesek sem tudták, hogy mit foglalnak be. Mondjuk nem is foglalhattak a régi rendszerben, mert csak javíthattak, de hogyha mondjuk tegyük föl, foglalhattak volna, akkor nem tudják, hogy mi az, hogy... Nekem volt egy ilyen esetem, hogy bevittem egy morganit gyűrűt, a morganit ez egy beril változat, a rózsaszín változata a berilnek, hogy kisebbítsék le. Mondtuk, hogy egy morganit gyűrűről van szó. De nem tudták mi az, hogy morganit, de szégyelték, hogy nem tudják, ezért ráírták a papírra, hogy szintetikus kő. Na most tudva levő, hogy a szintetikus kövek azok nem veszítik el a színüket, hiszen az ember csinálta olyanná, amilyen. Tehát belerakta azt az ötvözőanyagot, kész, olyan mennyiségben, hogy az tutira olyan színű legyen, azt ha megmelegíted is olyan színű. Ezért nem kell kifoglalni a követ. Most odaírta a foglalónak, hogy ez egy szintetikus kő, nem foglalta ki a követ, hát mindegy, rámelegítünk. Na, kivágtak egy darabot a gyűrűből, összeforrasztották, el is vesztette a színét a morganit. Lett belőle gosenit, ami egy átlátszó beril változat. Gyűjtőknek érdekes, de mondjuk egy olyan gyűrűben, amiben lényeges volt az, hogy ott egy rózsaszín kő van, ez egy víztiszta kő lett. És akkor mondtuk, hogy hát pillanat, hát, de nem foglalták ki a követ. Hát nem gondolták, hogy ki kell foglalni. Hát mi az a morganit? Hát az egy nagyon ritka dolog. Hát a fenéket. Hát a morganit az egy közkedvelt, közismert. És akkor mondtam neki, hogy nem ismeri a smaragdot?
1: Vagy
0: az is beril.
1: Internet az egy tök gyakorlat dolog.
0: Igen, vagy az aquamarin, az is beril, csak az a kék változata. A morganit az a rózsaszín. És akkor így. Tehát ilyesmi ma is előfordul.
2: És ezt hogy oldották meg? Ráírták hát a szerződésre, hogy amúgy saját felelősségre?
0: Ilyenkor mindig saját felelősséget, tehát ilyenkor az van, hogy be kell szerezzen egy hasonló morganitot. Nyilván Magyarországon nem tudott olyan morganitot beszerezni, úgyhogy én történetesen, mint drágakőkereskedő beszereztem neki a morganitot.

0: Csón, és akkor így bele tudta foglalni a Morganitot, a Goshenit helyett, a Goshenitet pedig megtartotta.
1: És amúgy milyen árakon vannak a kövek? Tehát például, amit én megtetszett nekem, és kíváncsi vagyok a történetére, ez egy kis tablettányi turmalin, átlátszó és igen, rózsaszín.
0: Ez egy dinnye turmalin, tehát az egyik fele rózsaszín, a másik fele pedig fehér, hogyha megnézed, akkor látod a kristály alakot
1: is. Az átlátszó rendszeresen fehérnek hívod. Ez.
0: Hát fehérnek átlátszó, üvegtiszta, vagy víztisztának mondjuk, igen, igen, de fehérnek is mondjuk. Ez kérlek szépen, ez körülbelül 8000 forintba kerül, mert ez egy egykarátos kő, és ennek a karátára 8000. Ennek egyébként nincsen semmilyen különleges története, annyi, hogy az egyik tájföldi kereskedőmtől van, akitől rendszeresen vásárolok turmalint, és mondtam neki, hogy olyan turmalinokat szeretnék vásárolni, amiben látható a kristály alak.
2: Ez meg azt a turmalint közben?
0: Ez volt egy másik, hát ami tőle, és ez volt egy harmadik, ami tőle érkezett.
1: Na de akkor a gyakorlat az azóta személyesen találkoztál vele, és akkor
0: először személyesen ezeket? Találkoztam vele, ezeket már nem. Ezekről fényképeket küldött, én válogattam belőle, megalkuttunk az árba, és akkor onnantól kezdve elküldte, és akkor én pedig átvettem.
1: És van értékbeli különbség mondjuk egy kerekre, vagy egy téglalap alakúra csiszolt, most ebben az esetben turmalin között?
0: Na, hát ezt már a piac határozza meg. Hát nagyon közkedvelt a kör alakúra csiszolt kő. Ez valószínűleg a gyémántoktól ered, tehát hogyha valami kör alakúra van csiszolva, akkor annak általában nagyobb az ára, mint hogyha óválra van csiszolva. Aztán az egészen speciális csiszolatok, amik kevésbé kedveltek.
1: Például a hosszúkás
0: cseppalak. Például a nagyon hosszúkás cseppalak, az mindig kevesebbe kerül.
1: Az kevesebbe kerül.
0: Kevesebbe kerül, mert kivéve, ha gyűjtői kő, ha egyébként ékszerkő, akkor kevesebbe kerül, mert kinek kell egy ilyen hosszú és nagyon keskeny turmalin? Lehet, hogy éppen sem.
1: Lady Gaga nagy turmalin.
2: Telefonáló.
3: Halló, tessék. Szervusztok, Iván vagyok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy például a Johannesburgi repülőtéren, amit árulnak gyémántot az ékszerüzletek, azok mennyire megbízhatóak ilyen árérték arányban? Hát, hogy ott is azért átverik az embereket?
0: Johannesburgban nem voltam a reptéren ékszerboltban, de általában azért az egy általános szabály, hogy ezeken a helyeken jó drágán lehet vásárolni kvalifikált drága köveket. Tehát például Dél-Afrikában nyilván gyémántot lehet vásárolni elsősorban. Ezek szinte mindig szertifikéttel, tehát minősítéssel ellátott gyémántok. Most már csak azt kell tudnod majd, hogy a szertifikétben lévő betűk és számok azok mit is jelentenek.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy ha nyomtatok otthon egy ilyet, beszkennelek és kinyomtatok egyet, és minden só kristályhoz ezt próbálom
0: megmellékelni. Igen, nyilván, nem, ezek általában független laboratóriumok szokták a szertifikétet mellékelni, vagy ha maga a kereskedő, mert az is előfordul, hogy a kereskedő olyan tömegben árul drága köveket, hogy ő is kiállít egy tanúsítványt, akkor erre garanciát kell vállaljon. Tehát, hogyha mondjuk adott esetben egy másik laborba is elviszed, és nem olyan, akkor garanciát vállal rá, és visszaveszi, és visszafizeti az árát.
2: Gondolom a kedves hallgató problématikája az, hogy amíg visszamész Johannesburgba.
4: Igen, te vásároltál, hallgató.
3: Nem megkeroltam, de megfordult a fejemben.
0: Tehát ott lehet vásárolni nyugodtan.
3: Zafirt.
0: Madagaszkáron?
3: Igen.
0: Madagaszkáron... Hát Madagaszkáron rubint és zafírt azt nem biztos, hogy érdemes vásárolni.
2: Inkább gyűrűs farkú makit,
0: mert az ottani, azok szinte biztos, hogy kezeltek. Főleg a rubin. Tehát értem. Ha rubint nem vettél, akkor annak örülj. Mert azok általában üvegfeltöltött rubinok. Nagyon szépnek tűnnek, de sajnos értéktelenek. A zafírok azok, hát... Én láttam már jó minőségű madagaszkári zafírt, de nagyon sok rossz minőségűt is, vagy kezeltet is.
2: Épp akartam.
0: Tehát nagyon
3: ez
0: kell...
3: majdnem, hogy korom fekete. Tehát nagyon-nagyon mély, sötét, fekete színű, vagy mély kék.
0: Akkor az szinte átlátszatlan, ugye?
3: Tessék?
0: Akkor azt gondolom átlátszatlan.
3: Átlátszatlan, igen.
0: Jó, akkor az valószínűleg nem kezelt. Vagyis tehát nem valószínű, nincs értelme kezelni, mert az nem egy túlértékes dolog, tehát azt nem szokták kezelni. Inkább az értékes, tehát a nagyon szép kék, a nagyon szép paradzsaszín, a narancssárga, a lila, ezek azok, amiket inkább kezelni szoktak különböző eljárásokkal.
3: Köszönöm szépen!
0: Szívesen!
4: Hello. Köszönöm!
0: Madagaszkár az jó hely, de nekem is kéne
2: menni. Itt előttünk. Látod, én azt hiszem, életemben először most találkoztam ilyen kövekkel, és hallgatók meg sorra teszik föl
0: Tehát visszatérve a kultúrára, a kultúra az annyi lenne, hogy legalább tudja a neveket, a drágakő neveket.
1: Hogyha ezt hall tudja, egy nevet, akkor azt tudja, hogy ez drágakő.
4: Egy újabb hallgató.
2: Parancsolj, kedves hallgató.
3: Hello, sziasztok, Roland vagyok. Csak egy ilyen félig kapcsolódó kérdés. Egy pár éve hallottam, hogy hát a szintetikus gyémántot készítenek emberi hamvakból is.
0: Igen, erről volt szó, akkor lehet, hogy lemaradtál az
3: elejéről. Ez akkor nem fals hír? Ezt valóban el meg tudják csinálni?
0: Hát a hamuból nem lehet ugye előállítani. Én itt mondtam, hogy elvileg, hogyha nem tökéletes az égés, és a nagymami elszenesedett egy részben, tehát mondjuk csontszén vagy vérszén képződött belőle, akkor ezekből az elemi szenekből, ha ezt ledarálják, tehát borítják, akkor elvileg nagy nyomáson és nagy hőmérsékleten elő lehet állítani mesterséges gyémántot, igen. De én még nem láttam ilyet, tehát bizonyítékot még nem láttam rá saját szemmel. Én is láttam már olyan internetes fórumokat, helyeket, ahol ezt hirdették, és bizonygatták, hogy ők majd a nagyiból csinálnak gyémántot.
2: Hát megfelelő pénzért bármit.
3: És valószínűleg az eljárás az nem éppen egy olcsó dolog.
0: Nem, hát nem, a gyémánt készítés az nem olcsó, tehát mesterségesen sem olcsó. Tehát tulajdonképpen a szintetikus gyémánt sem 2 forint, csak mivel a maga a gyémánt annyira drága, hogy nyilván akik mesterségesen előállítják, megpróbálják ezt eladni úgy, mintha természetes lenne, és akkor már bejön az ára.
3: Aha, és igazából a szintetikus gyémántokat a terszámokhoz használják? Az iparban? A
0: szintetikus... Szintetikus gyémántot, hát...
2: Önkormányzatoknak
0: nem, oda utánzatokat adnak el, túl drága lenne. Az iparban, igen, ipari felhasználása van a szintetikus gyémántoknak. Olyan helyeken, ahol vagy valamilyen törésmutatóbeli, magas törésmutatójú, de átlátszó anyagra van szükség, van olyan helyeken, ahol nagy kopásállóságú anyagra van szükség, mert ugye a gyémánt az nagyon kopásálló. Esetleg magas hőmérsékletet elviselő anyagra van szükség, mert a gyémánt azért hevíthető sok száz fokig. Ilyen helyeken, de most már van egy jelentős ékszergyémánt, szintetikus gyémánt ipar is, ami kifejezetten ékszergyémántokat próbál előállítani. Tehát azt kell látni, hogy a mesterségesen előállított ipari gyémántok, azok nem olyanok ám, mint ami a fülbevalóban meg a gyűrűben van. Tehát az egy ilyen vagy átlátszatlan, vagy félig áttetsző, szürkés, barnás, feketés anyag, mint amilyen, csak nagyon kemény, mint amilyen egyébként a természetben felelhető gyémántok 90%-a is ilyen.
3: És még egy kimondtátok, hogy tökéletes gyémánt nincsen, hogy az ipar elő tudott már állítani tökéletesebbet, vagy keményebbet, mint ami megtalálható a természetben?
0: Az ipar előállított már keményebbet, tökéletesebbet még nem. Tehát igazából az van, hogy ha ékszergyémántról beszélünk, akkor általában egyszerűbb egy sárgás vagy egy kékes árnyalatú gyémántot előállítani. Tehát valamilyen színű gyémántot, mint szintelent. Uh-huh. Valamiért a szintelen gyémánt előállítása az nagyon-nagyon nehéz. Tehát igazából a fehér gyémántoknál, hogyha az mondjuk még jelentős nagyságú is, akkor ott kisebb a veszélye annak, hogy szintetikus gyémántot próbálnak eladni. Ha én jól tudom, akkor a legnagyobb mesterséges gyémánt, amit egy kristályként előállítottak, az 6 vagy 7 karát volt. Ennél nagyobbat nem. Tehát ha veszel egy 10 karátos gyémántot, akkor már biztonsággal mondhatjuk, hogy az természetes.
3: És ez a 6-7 karát, ez nagyságban mondjuk mekkora?
0: 6-7 karát az 1,2 gram, és az azt jelenti, hogy ugye az egy nyerskő, tehát úgy számolt, hogy a csiszoláskor annak a fele porrá alakul és elvész. Tehát egy olyan 3 karátos csiszolt követ lehet belőle készíteni.
2: Ez azt jelenti, hogy 10 karátos gyémánt, az 20 karátos kőből van.
0: Így van nagyjából, igen, általában.
3: És úgy külsőleg mekkora, hogy itt centiben elképzeljem?
0: Hát szerintem olyan 1 centiméteres lehet. Egy, másfél. Ilyesmi nagyságú lehet.
3: Jó.
5: Köszönöm szépen az információkat.
0: Nagyon szívesen.
2: Tehát Johannesburgból még nyelv alatt be lehet hozni.
6: Köszönjük, hello.
2: Nyelv alatt be lehet hozni Johannesburgból egy ilyet.
0: Persze, vagy análisan. És végbélben.
2: Nyugtassál meg, hogy a DJ-ink lemezjátszóiban csak természetes gyémánt.
6: Így van, én itt mutogatom itt a hangszedőnket, ugye nálunk is van gyémánt, vagy gyémánt van.
0: Na, hát így van, a hangszedőben gyémántok vannak. Szerintem azok ipari gyémántok, de valószínűleg természetes gyémántok.
6: Újabb telefonálom, mindenkit megosztja a keresélményeit.
3: Én itt ezen a szintetikus gyémánt vonalon haladnék egy picit tovább. Én úgy tudom, hogy alapvetően két módszer van. Az egyik ez az orosz-szovjet módszer, amivel gyakorlatilag iszonyú erővel összerobbantanak anyagot, és gyakorlatilag pici gyémántra, grafitból, vagy egyéb más komponensekből ilyen módon tudnak újabb rétegeket tovább kristályosítani. Másik pedig az acetilén fáklyás történet, amivel inkább nagyon apró szemű gyémántot, szintetikus gyémántot lehet létrehozni. Azt hiszem ez a két iskola van a szintetikus gyémántban. Ezt te is így tudod, vagy nem?
0: Én is így tudom. Igazából az acetilén fáklyást azt csak ipari gyémántra használják,
3: igen,
0: ha én jól tudom.
3: Én is így tudom.
0: A másiknál vannak ilyen kísérletek, de már nem csak Oroszországban, hanem Amerikában és Japánban is, hogy jammy quality, tehát drágakő minőségű gyémántokat hoznak
3: tudom,
0: létre.
3: Mind orosz eredetű, tehát az amerikai biztosan.
0: Igen, igen, tehát, igen, valószínű. Tehát ugyanazt a módszert használják. Van most egy teljesen új módszer, amivel viszont a nem jó színű gyémántokat változtatják meg, tehát a barna vagy a szürke gyémántokat, amivel eddig nem sok mindent tudtak kezdeni. Most képzeld el, hogy van egy szép nagy gyémántod, ami nagyjából zárványmentes, és szuper lenne, csak szürke vagy barna. Hát most kinek kell? Na most ezzel kezdtek el kísérletezni, és kiderült, hogy valami érdekes varázslat segítségével nagyon magas hőmérsékleten és nagyon magas nyomáson tárolva ezeket a köveket bizonyos ideig, ezek teljesen kifehérednek. Aha. Tehát gyakorlatilag elveszítik ezt a csúnya szürke vagy barna színüket.
3: De mi a bánat ez a szürke szín benne? Tehát
0: valószínű, hogy olyasmi lehet, mint amilyen tehát valamilyen rácsiba okozhatja, tehát nem egy szennyeződésről van itt szó, hanem egy olyan rácsiba, ami a rácsiba következtében másfajta fényt tör és ver vissza a gyémánt. És hogyha nagyon magas hőmérsékleten és nyomáson tárolod, ez a rácsiba kisimul. Tehát igazából ezt már nem is tekintik.
3: Így van.
0: Hát például, hogyha van egy darab ametiszted, és azt elkezded hevíteni, akkor mivel ez is egy ilyen rácsiba okozza a lila színét, akkor ez a hevített ametiszt hirtelen citrinné válik, kisárgul, és onnantól kezdve ezt nem is tudod megfordítani, ezt a folyamatot.
3: Tök érdekes, mert pont ezt akartam kérdezni tőled, de fejezd be, ne haragudj, igen.
0: Semmi, megfordíthatatlan a folyamat, tehát citrinből nem tudok ametisztet előállítani, csak ametisztből citrint. Így van, sőt, hát a citrineknek a 90%-a ametisztből előállított citrin, mert egy sokkal szebb, kedveltebb a színe, mert ilyen mézszínű vagy narancssárga is előállítható, míg a természetben található citrin az általában ilyen szürkés, zöldes, halványsárgás színű. Egészséges.
3: Köszönöm, bocsász. A kérdésem az lenne, hogy én korábban egy olyan helyzetbe kerültem, hogy egy észak-afrikai országban vásároltam egy geódát, egy zseódot,
0: igen,
3: amelyik egy ametiszt geóda volt, de hát én akkor még ilyen hátizsákos csapattag voltam, és tehát ez egy ilyen, nem tudom, ilyen 6-7 kilós volt, tehát érted, brutális súlyt cipeltem itt keresztül Európán aztán, és ebben a geódában ilyen ametiszt volt elméletileg található, de Észak-Afrikában sokan játszogatnak olyan történetet, hogy totális laikusokat átverős módon mindenféle marhaságot eladnak. Minden. De ez ilyen nagyon lájtos ametisztnek tűnt, tehát olyan szempontból, hogy olyan nagyon halovány lila. És attól függően, hogy hol helyezzem el a mai napig a lakásomba ezt a geódát, nem zárom le, tehát a két felét nyitva tartom, akkor mint hogyha változna a szín, ez lehetséges, vagy ez...
0: Természetesen, itt beszéltünk a pleokroizmusról,
3: azoknak a
0: köveknek, amelyek kettős, úgynevezett kettős törőkövek, azok különböző szögből figyelve más-más színűek is lehetnek. Van amelyik anyagnál ez nem számottevő, nem figyelemre méltó, de vannak olyan kövek, amiknél igen drasztikus ez a...
7: És az ametiszt az ilyen lehet?
0: Hát az ametisztnek is van, tehát mondjuk az lehetséges, hogy egyszer sötét lilának és egyszer meg világos lilának látod.
7: Ez
0: nyugodtan előfordulhat, de vannak olyan kövek, ahol teljesen más szint látsz, tehát mondjuk például egy Dumortieritnek a kettős törő, egyszer feketének látod, egyszer pedig kéknek.
7: Aha.
0: Egyszer meg fehérnek. Tehát ez nagyon érdekes. Vagy például, amit itt említettem már az előbb, a tanzanit, aminek egy elképesztő hibbant lila színe az egyik szín, a másik szín az pedig egy ilyen zöldes sárgás. És hát van egy harmadik is, de az nem számottevő.
7: Figyelj, és az tegyük fel a legutóbbi betelefonál, amit mondtál, hogy hat karátig tudnak elmenni, akkor valószínűleg az összerobbantásos nagy nyomású rendszer, gondolom.
0: Igen.
7: Erre céloztál.
0: Ott
7: tényleg egy hat karátos szintetikus gyémántot és egy hat karátos természetes gyémántot letesznek egymás mellé, akkor ez egy nagyon macerás, vagy kvázi eldönthetetlen, hogy kikivel van, hogy az tényleg frankó, vagy nem?
0: A jelenlegi...
7: Melyik a szintetikus, vagy nem?
0: Ezt mondtam már, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni. Tehát, hogyha találsz benne platina tégei maradványokat, vagy valami egyéb olyan zárványt, ami a gyémántnak alapból nem sajátja, akkor azonnal tudod, tehát ha valami fém maradék van a kristályban, és ezt nem csiszolták ki belőle, akkor az teljesen biztos, hogy szintetikus, mert fém maradvány soha nincsen gyémántban. Grafit viszont lehet, hiszen maga is grafitból, szénből van. Tehát így lehet. Ha kicsiszolták belőle, és nem látsz benne semmi egyebet sem, amitől meg lehetne állapítani, akkor a jelenlegi policy az, hogy természetes gyémántnak kell tekinteni.
7: Értem. És ezek a lumineszenciás, ez megkülönböztető dolgok, ez kamuflás?
0: Nem. Egy ideig az volt.
7: Működik, de a gyémántnál nem.
0: Hát az van, hogy a gyémántoknak egy része az luminescence, egy része pedig inners, tehát nem reagál az UV-fényre, tehát ez alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy ez mesterséges vagy természetes.
7: Tehát ezek szerint létezik a természetes és mind a két fajta.
0: Így van.
7: Bonyolult ez a világ.
0: Bonyolult, bizony bonyolult. Szerintem érdemes mindig szakértőhez fordulni ilyen esetben, mert...
7: Jó, de hát amit mondasz, az azt mondja, hogy szakértés, azt mondja, hogy bakker.
2: Érdemes jó szakértőhöz fordulni.
0: Hát, jó. Itt most szerintem Magyarországon nem sokan vannak olyanok, akik ilyen 6-8 karátos gyémántot akarnak vásárolni csiszolt formában. Mondom, nyers formában a legegyszerűbb, mert akkor ott rögtön látszik, hogy most ez egy természetes vagy mesterséges dolog.
7: Miért?
0: Hát azért, mert kristály szerkezete van általában a nyers természetes gyémántnak.
7: De nekem volt a kezemben ilyen nyers gyémánt, hát ez ilyen... Legömbölyödött. Üvegszerű, tehát
0: így van.
7: Igen, de hát azt nem hasra tőle.
0: Persze, semminek nem látszik egyébként így kívülről.
7: Annyi, hogy nagyon hideg, ugye, az üveghez képest mondjuk.
0: Az üveghez képest hideg, ez így van, de az összes drága kő hideg az üveghez képest.
7: Hát meg kiváló hővezetésük van nyilván. Tehát egész pontosan talán a gyémántnak van a világ legjobb hővezetése a kristályok között.
0: Hát nem, azért ez nem egészen így van. Sajátos a hővezetése, ezért is lehet gyémántteszterrel megkülönböztetni a többi utánzattól. De például a moassonitnak ugyanilyen a hővezetése, ami egy mesterségesen előállított anyag. Szerencsére a moassonit viszont egy kettős törőanyag, a gyémánt meg egy egyszerű törő, tehát ezt egy lupéval meg lehet állapítani, hogy megkettőződnek-e a fazetta felületek, ahogy belenézel. Ha megkettőződnek, akkor egy kettős törőkőről van szó, ha meg nem, akkor egy egyszerű törő.
7: Jó,
2: bocsánat,
7: hogy
2: feltartottak, de nagyon érdekes. Nagyon fontos kérdés.
6: Hello. Még nekem is van.
2: Tényleg megtaláltak a kriptonitot?
6: Hello.
2: Kriptonitot. Én azt olvastam,
1: hogy kerülnek-e elő meglepő kövek? Új kövek?
6: Szerintem majd fognak előkerülni, ugye itt a világűrt szeretnéd behozni a kérdésbe, hogy...
0: Igen. Hát a világűrt
6: vártok-e ilyen köveket mondjuk a Marsról, vagy a Curiosity, vagy bárhonnan?
0: Sőt, történt is már, tehát vannak olyan meteoritok. Egy picit csúsztattam, amikor azt mondtam, hogy a világ legkeményebb természetes köve a gyémánt, a Földön lévő legkeményebb természetes kő a gyémánt, de meteoritban találtak már olyan gyémántot, ami még ennél is keményebb, tehát 10 és feles a keménysége.
1: Én is hallottam, a gyémántjogart abból csinálták.
0: És peridotot is találtak már meteoritban, az egy zöld színű kő. Általában, amit meteoritból származik, az inkább egy ilyen sárgás. Az ametisztből előállított citrinre emlékeztető ilyen erősebb sárgás.
6: Erős hőkezelésen mennek át, mire így leér,
0: pontosan,
6: a foglalatból nem
0: veszik ki. Pontosan, és nagyon picik. Tehát igazából csiszolni ilyen negyed meg félkarátos kövek jönnek ki belőle, de ezek a világűrből érkező drága kövek.
2: Sajnos eltelt az időnk, pedig még annyi kérdés lenne hátra. Nagyon szépen köszönöm István, hogy itt voltál.
0: Jövök délután is, semmi probléma.
2: Meg hogy elosztod ezt a sok szép követ. Egyébként azt mondd már, hogy melyik a kedvenced ezek közül.
0: Nekem a tanzanit az egyik kedvencem.
2: Az a gyönyörű kék.
0: Azt nagyon szeretem, igen, a tanzanitot. Azt rögtön, amikor megismerkedtem vele, akkor a szívembe zártam. Ennek annyi érdekessége van, hogy egyébként alapból én nem szerettem a kék színt nagyon sokáig, és mostanában az elmúlt években kezdtem el megszeretni, és pont egy kék kő a kedvencem. Hát, így alakult. Még azért nem tudom, hogy azt elmondhatjuk, hogyha valaki még erről picit többet akar, akkor...
6: Igen, erre volt is kérdés, úgyhogy hol lehet ezzel foglalkozni.
0: Tehát, hogyha valaki egy picit többet szeretne erről tudni, akkor a Verk Akadémián szeptember 22-én indul egy ilyen szabadegyetemszerű, tulajdonképpen egy ilyen előadássorozat, ahol bepillanthatunk a drága kövek csodálatos világába.
2: Szevasztok, két hét múlva megint lesz harmadik utas, akkor valószínűleg a Babel Sound Fesztiválról lesz szó, 4 hét múlva pedig jön hozzánk egy katasztrófa turista, de elmondom nektek az egyik kedvenc vendégemet, aki jövőre fog jönni, Mátri Eszter érkezik majd Hongkongból, aki delfinekkel foglalkozik, de ez majd tényleg csak jövőre. Találkozunk akkor pénteken vagy szombaton a Tilos születésnapon, addig is legyetek jók és hallgassátok továbbra a Tilos Rádiót. Szervusz István, köszönöm szépen. Szevasz, Csepp, szevasz, Csabi.

0: Szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók, Végső Zoltán, Túró Rudi vagyok, ez a Nápolyi Szext című műsor, ami egyébként egy zenei műsor, de ma tematikus hírnapot tartunk abból az alkalomból, hogy a közösségi rádióknak is hírszolgáltatásba kell fogni ezen túl. Úgyhogy hívtam vendéget hozzánk, Széki Jánost, az Élet és Irodalom szerkesztőjét, publicistát és műfordítót, amit azért is mondok el, mert hát szerintem a legjobb Bach Bibliát te fordítottad, János, magyarra, ugye? A Christoph Wolff.
1: Nem csak az én érdemem.
0: Hát igen, de hogy a legrészletesebb magyarul megjelent Bach könyvről van szó, amiről ma egyáltalán nem fogunk beszélni, ezt csak elmondtam, mert egyébként egy zenei műsor vagyunk, de a hírről fogunk beszélni. Hát külön gondolatokkal nem is készültem, hanem egyből ott kezdeném, hogy te Nick nevet váltottál a Facebookon, mint az itt ott a sajtóban megjelent nevet vetted föl, hogyha jól mondtam ezt a hosszú és kacifántos, némileg ironikusan megválasztott nevet. Hát miért bújtál-e mögé, az alter ego mögé?
1: Nem bújtam, hanem kissé dühös lettem. Az történt, hogy az ÉS-ben és a Paraméter SK nevű dunaszerdahelyi székhelyű hírportálon kielemeztem az MTV híradójának néhány, egészen pontosan 6 hazugságát vagy csúsztatását a sok közül. És akkor úgy vártam, hogy ebből miért nincsen hír, miért abból, hogy X fölkent politológus milyen marhasságokat beszél olyasmiről, amihez nem ért. És akkor telt az idő, majd az egyik kitűnő hírportálon végre észrevették, hogy ezeket írtam, és egy bizonyos okból a nevemet azt nem írták le, hanem úgy konferálták be a forrást hivatkozással, hogy mint az itt-ott a sajtóban megjelent zárójel és Paraméter SK. És gondoltam, hogy ezek szerint engem így hívnak, mint forrást, és felvettem a nevet arra 2 hónapra, amíg nevet lehet változtatni a Facebookon.
0: Pedig ugye a hírközlésnél nagyon fontos lenne a forrás megjelölés, és ezt nem kapjuk meg sokszor.
1: Hát ez az internetnek az átka, vagy ahogy egyik kitűnő kollégám szokta mondani, az internet az a világ vége. Tudni illik, ez olyan, mint egy óriási visszhangkamra, amiben mindent bele lehet tölteni, tehát valódi hírt, álhírt, provokációt, akármit, és ez úgy elkezd keringeni, meg mozgolódni, meg osztódni, meg terjedni, meg az egyik hivatkozás a másik hivatkozásra hivatkozik, és a végén teljesen elválaszthatatlan, hogy mi valódi információ az úgynevezett valóságról, és mi olyasmi, amit valakik bedugtak valamilyen résen, és az aztán mint tény terjed el a virtuális világban.
0: Hát éppen ez az, amiért arra gondoltam, hogy téged hívnálak el ma vendégnek, hogy a valóság és a tény. Tehát úgy veszem észre, hogy nagyon sok helyre oda teszed a kérdőjelet, és nagyon sok hírként terjedő információról már így zsebből megállapított, hogy az tulajdonképpen nem is lehet úgy, ahogy azt közzé teszik. Tehát, hogy mit tudnál tanácsolni a hírfogyasztónak, hogy hogyan kell rutinosan elkezdeni a hírt fogyasztani?
1: Hát ezzel még nem gondolkoztam, hogy a hírfogyasztónak hogyan kellene profilnak lenni.
0: Itt a kérdés az akar lenni, hogy te hogyan kezdesz hozzá, és hogy hogyan látod meg a hírnek a valódiságát, vagy a kamuszagát az egésznek.
1: Hát az egyik, hogy az ember sokat olvassa a híreket, vagy álhíreket, amik gyakran megkülönböztethetetlenek, akkor előbb-utóbb felfedez olyan mintázatokat, amikből lehet következtetni arra, hogy ez nem igazán a valóságot fedi, hanem valamilyen célja van a bedobásának és terjesztésének. Erről majd később beszélek majd. A másik, hogy az egy ilyen, hogy mondjam, ha már zenei rádióban vagyunk, hallás kérdése. Tehát van, meg ilyen ránézése lehet látni, tehát ahogy az ember látja, hogy az ember hallja, hogy egy akkord az diszonáns, vagy nem. Ugyanúgy egy hírről lehet látni, hogy van-e benne valami, ami lukas, vagy pedig éppen ellenkezőleg gyakran az a gyanús, ami olyan túl szép, vagy túl borzasztó, vagy túl kereken borzasztó.
0: De ez ugye csak a te szemszögedből kerek vagy nem kerek, mert pont az a mai mondjuk így kornak a dilemmája, hogy a másik oldal mindig tud mondani valamilyen nekünk kifacsartnak tűnő ellenérvet, tud mondani valamilyen féle fajta igazolást, és akkor mégiscsak mondjuk aki demokratikusan gondolkodik, azt elkezdik zavarba hozni.
1: Itt most nem erre gondoltam, azon most gondolk közben a hátsó agyammal gondolkozom valami példán, hogy na mondok egy példát, hogy igazából nem hír, de mutatja, hogy mennyire devalválódik a hír fogalma, hogy egy-két éve volt egy ilyen dühöngés roham a Facebookon, amikor valaki lefotózott egy oldalt a Grimmnek a mond a német, és a címe nem a mesék, hanem a német mondák, vagy nem tudom mi volt a címe, volt egy ilyen rémtörténet a sírból felnyúló rossz gyerekről, meg mi, és akkor bedobták, hogy ilyenekkel traktálják ezek a mi fiatalságunkat, meg a gyerekeket ilyennel akarják keresztényi gondolkodásra nevelni, és ez úgy elterjedt, mint tény, hogy hát ezekről minden szörnyűséget fel lehet tételezni, akkor ez nyilván így is van, hogy valamilyen ilyen újmódi tankönyvből vették, aztán valaki elég gyorsan észrevette, hogy ez a azt hiszem a Kaligram kiadónál megjelent Grimm gyűjteményből egy oldal, és egy teljesen klasszikus ódon német rémmese.
0: Igen. Hát meg ugye volt az is, amikor a nem tudom melyik szigeteken megvert fiatalasszony, és akkor időközben meg bebizonyosodott róla, hogy mégsem egészen úgy tiszta a történet, ahogy ő tálalja, tehát volt olyan újságíró, aki utána ment ennek a történetnek, megnézte a visszájáról, de azért ehhez valamilyen érzékkel, nem? Tehát, hogy azt kérdezném, hogy te mióta csinálod tulajdonképpen ezt? Én azt hallottam például, hogy a 80-as években zenei újságíró is voltál, nem tudom, hogy ez igaz-e.
1: Tény.
0: És hogy mikor váltottál át hírelemzésre, publicisztikára, talán régen úgy mondták azt a fajta újságírót, aki te vagy, hogy megfigyelő, ugye?
1: Hát nekem én ott békésen eléldegéltem, és hogy mondjam, hogy ilyen angolos fölénnyel néztem a politikát, egészen pontosan megmondom, hogy mikor, 2005 elejéig, amikor az ilyen hosszabb kirándulások után visszamentem az éshez, és akkor csöppentem bele, hogy egészen közelről láttam, talán még valaki emlékszik rá a Tokaj ügynek a kibontakozását.
0: Sárazsadány meg...
1: Sárazsadány, igen. Mit tudom én, milyen KFT.
0: Nem nyerjük a legtöbbet.
1: Nem nyerjük a legtöbbet, stb. És viszonylag közelről láttam, hogy ez hogyan zajlik. Ez egy nagy politikai játszma volt, és rendkívül sokat tanultam belőle, hogy mennyire nem veszik észre akár még politikusok is, hivatásos politikusok is, vagy mennyire nem akarják észrevenni a tényeket, mennyire nincs olyan fix nézőpontjuk, értékrendszerük, ahonnan nézve meg lehetne állapítani az, hogy valami botrányos-e vagy sem. Azt is láttam, hogy mennyire kidolgozott és bejáratott módszerekkel távolítják el a nagy közönséget a valóságos tényektől, hogy ez rettentően nehéz ez ellen bármit fölvetni, az ember előbb-utóbb beleütközik valamilyen jogi vagy értetlenségi falba, és hát most írtam egy könyvet, és annak az elején ezt úgy elmondom, amit, tehát akkor tapasztaltam, és ez már a híreknek a témájához tartozik, hogy a magyar politikai elit, amit én politikai kasztnak nevezek különböző okokból, az egyrészt magát hülyíti, másrészt a nagy közönséget hülyíti, és ez nagyon módszeresen történik, tehát a magyar politikai közösség részben saját magát, részben a magából delegált politikai kaszt által módszeresen távolodik, el van távolítva, távol van tartva a valóságtól. Tehát pontosabban a valóságról való beszéd és a valóság között van egy módszeres, rendszeres távolság.
0: És ezzel
1: egy magyar jellegzetesség.
0: Azt mondod, hogy ez az izoláció eredményezi azt, hogy nekünk úgy tűnik, mintha nem is érzékelnék azt, hogy hol vannak a morális határok?
1: Igen, igen. Szóval a morális határok, akár a tények, gondolati alapok hiányoznak. Tehát az ember úgy nagyon hajlamos úgy kiábrándultnak lenni, de alapvetően felkent profiknak hiányoznak a műszereik a tisztánlátáshoz. Nem csak morális, ez kognitív is.
0: Széki János a vendégünk, Magyar Hírnap, ez a neve, ez a címe a tematikus napnak, amit ma itt a Tilos Rádión tartunk, és János az imént említett könyvében, aminek Bárányvakság a címe, felvet egy nagyon érdekes modellt, méghozzá ez a vasháromszögnek az elmélete. Múltkor mondtad, hogy nézzem már meg, mert valamit nem értettem az egyik posztodban, és hát valóban úgy tűnik, hogy a közelmúltnak a vizsgálata, ami mondjuk így a rendszerváltozásig, vagy rendszerváltoztatásig, nem tudom melyik a helyes terminológia, te rendszerváltozást írsz.
1: Nem, én átmenetet mondok.
0: Idézőjelben rendszerváltozás, ezt megnéztem, és utána magyarázott, hogy ez tulajdonképpen egy átmenet, és ez egy speciálisan magyar fogalom, sehol nem használják a rendszerváltozás szót. Tehát, hogy egészen a közelmúltnak a vizsgálata, vagy tehát, hogy mondjuk visszatekintve a rendszerváltozásig következtetéseket vonsz le a mára vonatkozóan, és ebből épített föl valahogy ezt a vasháromszög elméletet. Kicsit mesélnél erről?
1: Ez a vasháromszög az csak az egyik.
0: Egyik vetülete, de egy nagyon érdekes.
1: Hát a 89-es átmenetnek a lényegét, vagy valóságos lefolyását vizsgálva, ott is azért, ha emlékszünk, akkor elég nagy távolságról, a valóságról való beszéd és a valóság között tulajdonképpen nagyon kevesen értették, hogy valójában mi is történik most éppen. Általában, hogy nagyon lelkesedtünk és beleképzeltünk különböző dolgokat, meg hogy legyőzzük a zsarnokságot, meg mi. Közben egyre újabb fogalmak és tények jöttek be, amikről nem lehetett tudni, hogy honnan jönnek meg egyre újabb emberek. A vasháromszög, tehát vasháromszög az a politológiai szakirodalomban egy elég bevett kifejezés, sok mindenre mondják. Én ebben az esetben a késő kádári gazdasági elit, tehát ilyen technokraták csúcsáról beszélek, a másik csúcs az a az a kommunista állambiztonsági szervezetnek a krémje.
0: És ugye technokraták alatt azokat a szakembereket érted, akik tulajdonképpen nem feltétlenül szakemberek, csak teszik a dolgukat.
1: Nem gazdaság, mondhatnék a gazdasági embereket is, csak itt tulajdonképpen lényegtelen, hogy ők éppen akkor üzletemberek voltak-e, vagy pedig valamilyen állami vállalatban jeleskedtek, vagy benn voltak a minisztériumban, akik gazdasággal foglalkoztak privilegizált helyzetben. Van a kommunista állambiztonsági szervezet, ami Magyarországon különösen erős volt, és a veteránjai egyed ilyen erősek máig, és a harmadik pedig a nacionalista propagandistáknak a csoportja, ez a háromszög, amiből az utóbbit időnként meg kell magyarázni, hogy miért van, de hogyha valaki viszonylag felnőtt fejjel élte át a rendszerváltást, akkor nagyon pontosan emlékszik, hogy a sajtó szabaddá válása, amit úgy éltünk meg, hogy a sajtó szabaddá válása, az mennyire manipulált volt, és mennyire ezzel a két csoporttal, illetve egészen pontosan annak az állambiztonsági ágával összefonódó, már akkor nyíltan nacionalista propaganda szakemberek, média szereplők vezényelték le. Hogy neveket is lehet mondani, mert van, aki...
0: Hát konkrétan a nemzeti vonalnál Pozsgait említed.
1: Nem, én kifejezetten médiabeli emberekről beszélek, hogy akkor ugye a nagy szenzáció, amikor az egyik nagy szenzáció, most nem megyek bele nagyon a részletekbe, az egyik nagy szenzáció akkor az volt, hogy van a vasárnapi újság, és abban mennyi mindent kimondanak, és milyen érdekes. Most a vasárnapi újság az kifejezetten nem foglalkozott, vagy minimális mértékben foglalkozott azzal, ami a korszak magyar politizáló embereit a legjobban foglalkoztat, tehát kifejezetten a szabad választások és a párt alakulás és a gazdasági válság kérdése, hanem egy ilyen nacionalista tematika felé vitt el, mondom, a leghallgatottabb politikai rádió műsorban a valóságról való beszédet. Na most a vasárnapi újság főszerkesztője az Győri Béla volt, akiről hát nem titok, ez le van írva, remélhetőleg nem minősül semmiféle vádnak.
0: Hát ez mint ahogy az itt ott a sajtóban megjelent.
1: Mint az itt ott, hát nem csak a sajtóban, hanem tudományos publikációkban is. Igen. Ő a legmagasabb rangú hálózati személy volt, titkos munkatárs például, de hát voltak mások
0: is. És a Reform újságot is említed?
1: Ő is, hát az nem volt annyi, az inkább ez a pozsgai szárnyhoz állt közel, és de hát annak a főszerkesztő is szintén ugyanilyen rangban szolgált.
0: És mi az, amit még a vasáromszög mellett említettenél? Mi az a tényező, ami miatt Magyarország oda jutott, ahol most tartunk? Mitől vagyunk ilyenek, és hogy hogyan jellemeznéd röviden, hogy egyáltalán milyenek vagyunk?
1: Röviden. Hát először is van ez a módszeres távolság, amit a politikai kaszt fenntart a valóságról való beszéd és a valóság között. Kasztnak azért nevezem, mert képletesen szólva nem lehetett fölemelkedni belé, hanem csak belé lehetett születni. Rendkívül jellemző, és ez megint csak egy egyedi vonás Magyarországon a teljes posztkommunista térséghez képest, hogy 2009-ben, tehát a harmadik köztársaság végnapjaiban öt olyan párt volt csak a parlamentben, amelyik már 1990-ben az első szabad választás után is benn volt. Egyetlen új párt nem volt benne. Az összes többi országban pártok alakultak, bomolottak, politikai karandorok feltűntek, eltűntek, győztek, karrieristák, új politikusok jelentkeztek. Magyarországon önmagát reprodukálta, fenntartotta a külvilággal szemben, majdnem teljesen érintetlen.
0: Ez egy kicsit 2009-ig. Ilyen arisztokratikus módon működik ezek hát szerint, nem?
1: Igen, szóval gyakorlatilag én úgy jellemeztem, hogy van egy ilyen nagy lapos tetejű hegy, annak a tetején van két vár, annak a katonái lövöldöznek egymásra, viszont aki elkezd fölmászni a hegyen, és valamely bármelyik várba be akar jutni, vagy arra a platóra, ami ott fent van, azt úgy lerúgdalják közös erővel.
0: Viszont ilyen arisztokratikus politikában öröklődő jogok, például az amerikai politikában abszolút jelen vannak, tehát a Kennedyek, a Bushok, most már lassan a Clintonok is, hogy ott hát nyilván sok minden oka van, de hogy ez a tényező miért nem ebbe az irányba lökte a társadalmat?
1: Melyik, milyen irányba?
0: Hát abba, ahol mi most tartunk.
1: Hát egyrészt ott nem kizárólagos, azért Obama ilyen értelemben a semmiből jött.
0: Ja, tehát azt mondod, hogy nálunk a kizárólagosság,
1: hát,
0: ami...
1: Hát nem, itt nem dinasztiákról beszélek, bár most már azt is fel lehet fedezni, hanem mondom, az az elit, amelyik 89-ben elitté nyilvánította magát, az gyakorlatilag... egyben maradt, nem lehetett kívülről betörni 2009-ig, tehát a Jobbik volt, a Jobbik és az LMP megjelenésig, nem lehetett kívülről betörni ebbe az elitbe, fenntartotta magát a belharcaival együtt, nem családok, nem dinasztiák, nem örökösödési alapon, hanem úgy, hogy ha nem voltál ott 89-ben, akkor ne is álmodj róla, hogy bekerülsz.
0: Szerinted mi van akkor, hogyha megtesszük ezeket a megfigyeléseket? Tehát, hogy milyen visszhangja van annak, hogy a Paraméteren megírtad ezt a 20-30-on részes cikksorozatot, aztán könyvben kibővítve is megjelentetted? Nem egy értelmiségi játék ez? Hiszen ugye említetted, hogy a rendszerváltoztatásnál sem volt mindenkinek fontos az, hogy ezeket az apró részleteket egymás mellé tegye, és kialakuljon a képet. Nem igaz, hogy senkinek nem volt fontos, hanem mondjuk nem ez lett az elterjedt közvélekedés.
1: Hát én nagyon reménykedem benne, hogy nem maradt csak egy ilyen otthon ülő értelmiséginek a játéka. Végül is mondom, hogy abból semmi baj nem származhat, hogyha az ember a valóságot próbálja felmutatni azzal szemben, amit masszívan propagálnak és terjesztenek és elemeznek valóság címén.
0: Nekem még azt tanították történelem órán, hogy a történelem az csak a múltról szól, a hírek az meg ugye az a jelenkornak a történelme, vagy valamilyen egészen ilyen zagyban narratíva volt az, amit 80-as évek közepén kisiskolásként a fejünkbe vertek, és ehhez képest én azt látom bizonyos cikkeidben, hogy te előveszel nagyon régi, vagy legalábbis a közelmúltnál kicsit régebben történt eseményeket, és azokat aprólékosan megpróbálod összegerebjezni és kialakítani egy olyan képet, ami cáfolja azt, ami ma a közvélekedés. Itt konkrétan például a demográfiáról írt cikkedre is gondolok, de az nekem egy nagyon érdekes cikk volt, amikor egy ilyen évet húztál, és megnézted, hogy melyik időszakokban miért születhetett több gyerek, és valamilyen egészen másképp rajzolódott ki abból, mint ami ma a demográfiai, mondjuk így kánon, vagy amit ismerünk, hogy miért csökken Magyarországnak a népessége.
1: Hát igen, ezt kifejezetten élvezem. A Magyarország népessége azért csökken, mert Magyarország is részes az úgynevezett népesedési ciklusnak, ami elkerülhetetlenül a születések számának csökkenését jelenti az egész világon, függetlenül attól, hogy egyes országokban még mindig 3-4 gyerek a norma, de ugyanazokban az országokban régebben 7-8 gyerek volt, és ez így szépen megy mindenütt az egész világon lefelé. Ez összefügg az életszínvonal növekedéssel és az orvosi ellátás javulásával, valamint a naturális gazdaságnak, a naturális gazdálkodásnak a visszaszorulásával. Magyarul, hogy régen ugye mind a családok 90%-a maga termelte meg a kajáját, és hát kellett a gyerek, hogy dolgozzon. Most meg nem kell.
0: És ha jól emlékszem, az első fellendülés időszakát azt egy politikai helyzethez kötötte.
1: Igen, szóval
0: méghozzá a megbocsátás időszakához, ha jól emlékszem.
1: Igen,
0: ugye
1: szóval
0: valahogy a Ratkótól kezdted ezt el.
1: Mindig azt mondják, hogy a Ratkó gyerekeknek abortusz szigorítás miatt volt, és aztán az abortusznak az enyhít, abortusz tilalomnak a megszüntetése miatt zuhant a termékenység. De nem egészen így volt, mert már akkor megnőtt a Ratkó-féle rendelet az 1953 elején született. És nem mutat a hatása az nem mutatható ki egy ideig. A születések száma az leginkább, tehát addig is nagyon sok születés volt, és a születések száma leginkább 54-ben ugrott meg. És ugye akkor volt a Nagy Imre féle új szakasz, akkor emberek megint elkezdtek optimisták lenni, hogy érdemes gyereket a világra hozni, meg mi. És az abortusz, már az abortusz tilalom feloldása előtt elkezdett csökkenni hát akkor még a terhességek száma, amiből gyerek lett. Tehát amikor ilyen precízen lehet látni a görbét, hogy amikor Rákosi visszaszorította Nagy Imrét, akkor elkezdtek csökkenni a születések.
0: Igen.
1: Mely a nagyon sokan születtek. Rendben van, én elfogadom, hogy a különféle népesedés politikai intézkedések az érett Kádár korszakban azok javítottak valamit a helyzeten, de mégiscsak ugye mikor született nagyon sok gyerek az új gazdasági mechanizmus idején, ami életszínvonal meg viszonylagos hétköznapi szabadság szempontjából egy fénykor volt, másik pedig 1990-ben.
0: Hát meg a 74-75, én csak hazabeszélek emiatt, ezt az olajválság utáni konjunktúrán.
1: Hát azok volt, akkor volt Magyarországon, tehát a Magyarországon a legmagasabb az életszínvonal.
0: Igen.
1: Nagyon sokáig. Tehát ez a 70-es évek közepén, más kérdés, hogy eladósodással vagy anélkül, de 79-ig folyamatosan nőtt az életszínvonal, akkor volt nagyon sokáig akkor olyan magas volt, hogy nem tudták utolérni. És akkor elég sok gyerek született.
0: Igen, és ezzel kvázi kimutattad azt, hogy a demokrácia meg a szabadságérzet az egy nagyon fontos demográfiai indukáló.
1: Az nem árt, igen.
0: Igen. Sajnos be kell fejeznünk, ma csak fél órát kaptunk. János, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Még egyszer azért elmondanám, hogy ajánljuk mindenek előtt a Bárányvakság című könyvet, ahol hát ennél jóval részletesebben sok fejezeten keresztül ki van fejtve, hogy Magyarország hogyan jutott oda, ahova jutott.
1: És szedem szét a tévhiteket.
0: Igen, és hát hogyha jól értelmezem, akkor te a történelemben is találsz még friss híreket.
1: Hát igen.
0: Úgyhogy ez volt a Nápolyi Szext a Tilos Rádióban, magyar hírnap. Nem sokára a rádió is minden órában elkezd híreket sugározni. Nem tudom, hogy mit fogtok megtudni a Tilos Rádió híreiből, de megpróbálunk nagyon jó hírszolgáltatást, alternatív hírszolgáltatást nyújtani. Köszönjük szépen a figyelmet, szervusztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Komámasszony, hol a Stukker? Görgei Gábor színművének rádióváltozata.
1: Na, madárkáim, szépen összekerültünk. Ablakok befalazva, vasajtó bezárva. A kulcs szépen felakaszt. A Stukker pedig itt van a mancsomban. A helyzet világos. Azt csináltok, amit mondok. Leülni! Nem halljátok? Leülni! Hüle!
2: Parancsoljon, Cuki úr, kérem.
1: Te oda! Hüle! Méltóságos!
2: Halkabban, kérem, finomabban.
1: Méltóságos! Te oda! Hé, vidéki, mi a neved?
2: Márton, instálom, Márton.
1: De meg oda, bugris! Szemüveges? De miért hordasz szemüveget? Csak nem vagy professzor!
3: Intellektuál vagyok, kérem.

0: Akkor neked az a neved, hogy mi?
1: Meg vagyok értve.
2: Hogy ne volna megértve, Cuki úr, velem lehet beszélni. Kérném, megelégszem azzal is, hogy mű. Sőt, mondok magának valami. Egyenesen tetszik. Mű. Mű. Mű. Mű.
0: Triska Netene! A király zumák! Ennyi. Hát, nem aludtam? A kibőgítem.
3: Te bőgsz, te barom, te tedd el az alvókádat, mert belédereztek egy olmot. Ez kihallgatás és nem tehénlegelő.
2: Hallatlan, miközben a Cuki úr beszélő alszik, és rontja a sanszainkat a Cuki úrnál. Cuki úr, kérem, engem ne tessék egy kalap alá venni ővele, én elhatárolom magam.
4: Mondja K. Müller maga képtelen egy percig hallgatni.
2: Maga beszél, kis úr, pont maga, aki folyton csak szórokolt, mielőtt ide kerültünk, hogy az értelmiségi elitnek át kell vennie a vezető szerepet, meg hogy ki kell szorítani a primitivizmust. Tetszik érteni, Cuki úr, kérem, éppen a primitivizmust.
0: Micsoda? Kit kell kiszorítani? A priuszosokat?
5: Professzorkám. Kire céloztál?
4: Kérem, én nem konkrét személyekre céloztam, én a primitivizmusról, mint szellemi magatartásról beszéltem, csak úgy általában.
5: Szóval a szellemi magatartásommal van bajod, professzorkám. Hol a Stucker?
3: Na, most megkérdezem tőled, aperitív, hogy van-e szellemi magatartásom-e, vagy nincs-e?
4: Szeretném még egyszer leszögezni, hogy én más kategóriákban...
3: Van-e, vagy nincs-e?
4: Minden szellemi magatartás kondíció színek van nonja.
3: Térdre! Kezeket hátra!
5: Érzed a tarkódon a Stuckert?
3: Van! He? Van, kérem! Önnek van szellemi magatartás!
5: Na, hangosabban!
3: Önnek van szellemi magatartás!
2: Na, ugye, hogy elismeri? Világszerte mindenütt elismerik a Cuki úr szellemi magatartását. Hallották, ugye?
3: Na, méltóságos. Mi lesz? Hallottad, vagy nem hallottad?
5: Nem vagyok sikerkő.
3: Na, tehát?
6: Elismerte. Persze jellemző.
4: Hogy érti ezt? Mi az, hogy jellemző?
6: Jellemző az értelmiségre. Semmi tartás, semmi történelmi tradíció. Gyökértelen népség.
4: A katonarevolver ön is fújja a kötelező pénzumot. Csak hogy én egyedül fújom, ön pedig az előkelő őseivel, a dédpapákkal és a dédmamákkal együtt. Ez a különbség.
3: Mit dédpapáznak ezek itt?
2: A méltóságos kifogásolja a kisúr állásfoglalását, és a dédpapáira hivatkozik.
3: Miféle dédpapáira?
6: Kérem, ez egy magántermészetű vitám, ezzel a... Hogy is hívják magát?
4: Kis, méltóságos uram. Kis.
3: Mit képzeltek ti tulajdonképpen, ha? Nem karácsonyi beszélőn vagytok a gyűjtőben?
2: Hanem a Cuki úr kihallgatásán, csendet kérünk!
5: Kinek van itt dédpapája?
2: A kis úr mondta, hogy...
5: Neked dédpapád van, professzor? Azt mered állítani?
4: Kérem, én ezt csak úgy mondtam, kvázi szimbolikusan.
3: Van-e, vagy nincs-e?
4: Feltehetően volt dédpapám, különben nem ülnék ki.
2: Feltehetően volt neki.
3: Nem volt.
2: Nem volt, ahogy lett volna.
3: Nem volt, professzorkám! Meg vagyok értve?
4: Kérem, bizonyos biológiai meggondolások arra késztetnek, hogy rakaszkodjak.
5: Szóval volt? Na, hol a Stucker?
3: No? Nem volt! Dehogy volt, dédpapa!
5: Na, te... Kiállítja még, hogy volt neki!
6: Kérem, nekem nem csak déd atyám volt, én az őseimet vissza tudom vezetni a 13. századig. Az én családom megtalálható a gótai alapban.
2: Kicsodában? Jó könyv, ismerem, amiben azok az ősök fel vannak sorolva, tetszik érteni engem. Az apám néhai K. Müller olvasta, már mint annak idején, is tetszik érteni.
5: Mind fel vannak abba sorolva az ősök? Te láttad?
6: Mit kérem?
5: Hát azt az albumot, na, amiben az ősök.
6: Láttam.
5: És?
6: Benne vannak az őseim.
5: És?
6: Nem értem, mire gondolom.
5: És az én őseim?
6: A maga őseim?
5: Azokat is láttad?
6: Hát bocsásson meg, de hogy lehetnének a maga őseim?
5: Hát miért ne lehetnének?
2: Kérdem én, miért ne lehetnének?

0: A Cuki úr ősei.
1: Ez nevetséges. Ezt nem gondolhatják komolyan.
2: Nevetséges.
1: A Gothai almanakban csak régi patinás, teljesen tiszta vérű családok.
3: Jó vér, nagy virtus, a ricsettőjét! A ló meg a param is jobban húz, ha jó a vére.
4: Hús! Te! Itt most mi a történelemben járkálunk, te bugris, te!
0: A történelemben járunk, és ő lóról meg baromról rittyentőzik, már megáll az ember esze.
2: Na, méltóságos. Szóval az én családom nem platinás család?
1: Nem platinás, hanem patinás. Azaz régi, ősi veretű.
4: Értem én, mit magyarázol. Na, tehát?
1: Mit te?
2: Azt akarod mondani, hogy nekem egyáltalán nincsenek őseim.
1: Elődjei bizonyára vannak, de ősei ilyen értelemben, ugyebár az nonsense.
2: Jól megnéztette aztat, méltóságos.
1: Jó.
2: Biztosan csak elnézted. Ott van az.
4: No, de hogyan kell aztat kikeresni?
1: Családfa szerint apai meg anyai ágon.
2: Ja.
0: De hiszen a méltóságos nem is tudja, hogy hívták a Cuki úr kedves szüleit. Hogy hívták az édesapját?
2: Nem tudom.
0: Hát akkor talán anyai ágon. Hogy hívták a kedves édesanyját?
2: Nem ismertem.
0: Értem. Pardon.
1: Hát az a gyanúm, öregem, hogy maga nincs benne a Gothai almanakban.
2: De én is benne akarok lenni. Te vén bazári majom. Majd én megmutatom neked, hogy igenis benne vagyok. Felállni.
4: Állj fel!
2: Mert belétereztek egyet, te.
4: A falhoz. Mozgás! Kezeket tarkóra!
2: Ne most gondolkozz. Gondolkozz, félkegyelmes, de jól törd a fejedet, ahogy csak tudod. Emlékszel már?
1: Nem tudom, mire kéne emlékeznem.
2: Müller, hogy mondtad? Ki olvasta azt az izét? A faterod?
5: Igen, Néhai K. Müller.
4: És ő sem látta az én őseimet? Nem mesélte?
5: Hogy mesélte, de még mennyire, hogy mesélte. Másról sem beszélt, mint a Cuki úr őseiről. Ha? Azt mondta mindig szegény jó édesapám, hogy ez a legfinomabb történelmi család, a Cuki úré. És legendákat regélt mindig szegény jó édesapám, igen. Néhai K. Müller. Már hogy ne emlékeznék? Lehet azt elfelejteni.
4: Na, méltóságos! Ha a Müller emlékszik, hogy a faterja olvasta, akkor hogy létezik az, hogy te nem láttad? Méltóságos, he?
1: Kérem, ez nyilvánvalóan téves információ.
2: Mindenki látta, csak pont te nem. Na, utoljára mondom, gondolkozz, háromig számolok. Egy.
1: Nonsense.
2: Kettő.
1: Abszurdum.
4: Három. Láttam.
2: Mit láttál?
1: Az őseit.
2: Hányat?
1: Sokat.
2: Nagyon sokat.
1: Nagyon sokan.
2: Finom ősök voltak?
1: Finom ősök.
4: A legelőkelőbb család, mi?
1: A legelőkelőbb.
2: Müller, milyen is szokott lenni egy ilyen előkelő családnak?
0: Előneve, egy-két előneve.
4: Aha. Nekem hány előnevem volt, te méltóságos?
0: Egy.
2: Egy? Müller, mit mesélt a faterod? Hány előnevem volt?
0: Kettő.
2: Kettő? Csak kettő, te?
0: Miket beszélek össze-vissza? Ez kihagyja az agyam, bocsánat. Pontosan emlékszem, 10 volt. 10.
2: 10, ez biztos.
0: Mérget vehet rá, Cuki úr, kérem.
4: Na, méltóságos, emlékszel már, hány előnevem volt?
0: 10.
2: Na, ugye. És volt még másnak is ennyi előneve, ha?
0: Nem volt.
4: Tehát nekem van a legtöbb előnevem.
2: És még vitatkozzuk. Na, megfordulhatsz, méltóságos.
0: Igenis.
2: Ja, és te? Benne vagy?
0: Benne.
2: Nem vagy benne.
0: Ilyet mondani még, hogy ő benne van.
2: Szóval benne vagy?
0: Nem vagyok benne.
2: Mindjárt mondtam. Egyetlen szaros ősöd sincs benne.
0: Egyetlen ősöm sincs benne.
2: Szaros ősöd?
0: Szaros ősöm.
2: Na, leülhetsz.
0: Köszönöm.
2: Hát akkor, méltóságos uram, kvittek vagyunk. Szépen fújta a pénzzumot, ahogy megmondtam. Egy fia őse nem maradt, méltóságos uram, beszolgáltatta őket, mindegy szálig.
1: Most itt állunk mind a ketten, pőrén ősök nélkül. Hát nem szép dolog az egyenlőség.
5: Tök fej.
1: Ezért most ki kellene hívnom párbajra. A történelmi pillanat éppen megfelelne.
2: Magával nem párbajozom.
4: Mi van, apuskáim? Párbajozni akartok?
3: Mint a bikák tavasszal.
4: Te, koma! Szeretnél párbajt látni? Egy jó kis cirkusz,
3: nem? Köpök én arra! A fatornyos falumat azt szeretném látni.
1: Fatornyos faluját menjen már, az már csak a műnévdalokban létezik.
3: Na ne, mondjon már ilyet az úr! Ott az én hazám, ott lakok én a fatornyos falumban.
1: Igazán? Várj, ezt följegyzem. Miféle falu az?
3: Rezervátum!
4: Kicsoda?
3: Rezervátum falva. Ott szép ám csak az élet. Pátyul a határ, kigöndörödik a búza, höszmög a sikér, de nem akármilyen sikér, hazai sikér.
1: Hazai sikér.
3: Kunyog a tiktó, csicsog a figyfa, pitymal a kátyú, és a tinókfara himbázik. Hey, Iluskám, látlak-e még téged? Hey!
1: Miért rezervátum?
3: Hát egyszer jött mindenféle nadrágos fekete taxival. Mondták, hogy emberek mától bújjanak gatyába, szűrbe, az asszonyok húzzanak rokoját, meg ködmönt. Mert ez itt most rezervátum. Aztán mentek tovább a fekete taxival.
1: Na és aztán?
3: Azóta szivárványos az életünk. Árva lányhaj, darumadár, pitykésedik már a határ. Hey!
1: De azért dolgoznak.
3: Ajaj, ma reggel 8-kor kezdődik az előadás.
4: Miféle előadás?
3: Aratás, répaegyelés, lucerna bilikum a kutatóknak.
1: Miféle kutatóknak?
3: Én biz nem is tudom, valami kór van rajtuk.
4: Kór? Új, csak meg ne kapjam!
3: Méghozzá fő kór?
1: Talán folklór.
4: Olyan betegség.
3: De az, jól mondja az úr, főkór kutatók voltak.
4: Hülyének néztek ti engem. Majd adok én nektek olyan angol kort, hogy attól koldultok.
3: Hát nem mi rajtunk van a kór. Hanem azokon a kutatókon.
4: Jó.
3: Hát a rezervátum, vagyis, hogy mink egészségesek vagyunk, mint a csermak. A toronyos falumat egyszer még bejárnám, azután nem bánom, elpatkolok árván. Hey, Iluskám, látlak-e még tégedet?
4: Ki a nyavaja ez az Iluska?
3: Hát a szeretőm is, tálom.
6: Szeretőd? Hey. Na, beszélj már róla. Milyen?
3: Barna szemű, barna hajú, melyes.
4: Melyes?
3: Nincs olyan több kereke világon, legalábbis a járás.
4: Melyes?
6: Mondja, földikém.
4: Miller, pofonzivatar lesz.
6: Igenis, pardon.
4: Te, szóval azt mondod?
3: Melyes, ajaj, így áll neki.
6: Te fogtad már?
3: Hát, hébe-hóba.
4: Hányszor?
3: Vasár és ünnepnapon.
4: Hogyhogy?
3: A bimbózásnál.
4: A bimbózásnál?
3: A templomban elkaptam a keszkedőjét. Érti az úr?
6: Érte, hát.
3: Na,
6: de aztán?
3: Hát az esti csürdöngölőnél kaphatja csak vissza. Eljárja a veszős burukkot, én bakfarkozok közben, ő meg tikozza magát jobbra-balra, a többi legény meg lány körbe szuttyong.
6: Szuttyong? De?
4: Ez már az?
3: Micsoda?
6: Hát amikor... Megfogod a melyét, szutyong!
3: De ezen előbb még fel kell süvetülni a kurta trutymót, csak aztán jön a bimbózás.
6: Világos, hogy a trutymót fel kell süvetülni.
4: Na
6: de akkor már megfogod.
3: De megáll! Úgy belemarkorok, hogy csak úgy töfök.
4: Töfög?
3: Töfög ám itt a taxiduda. Nagyvérű vagyok én hát, ezért.
7: Ja, nagyvére van neki, csak rá kell nézni.
4: Miller!
6: No. És aztán?
3: Aztán bemegyünk a bozótba, és leheveredünk. Jegyzi az úr?
1: Igen, hajna, jegyzem.
3: Mert aztán nem vagyok ám hajlandó még egyszer elmondani.
6: Szóval, te, bementek a bozótba.
3: Én.
6: És? Ledöntöd?
5: Ledönti a lányt, ugye, földi kérdés?
4: De Müller, szilánkokra pofozlak!
5: Pardon?
6: No, mondd már, Koma, mit csináltok a bozótban, no?
4: Hát, beszélgetünk, instálom.
6: Csak beszélgettek?
4: Úgy illik.
6: És semmi más?
4: Mi lenne?
6: Hát egy kis... Na, hát... Tudod
4: ja, hogy arra gondol az úr? Na. Nem lehet még instálom. Ne, nem lehet.
6: Miért nem?
4: Hát, amíg nincs kapaváltás, nem lehet. Csak azután.
6: Na, minek ehhez a kapa?
4: Mert még nem takarítottuk be a gyüzméket. Addig nem lehet.
6: Ezt kimondta.
4: Kimondta. Ez a Forschrift. Jegyzi az úr?
6: Hogyne. Forschrift.
4: Hát így.
6: Süket, sütyerák.
4: Hely, Iluskám. Látlak-e még tégedet?
6: Nem látod.
4: Tessék?
6: Nem látod, és nem is láttad soha.
4: Már hogyne láttam volna? A szeretőmet.
6: Nem a te szeretőd.
4: Hát ki?
6: Az én szeretőm.
4: A maga szeretője?
6: Műzöny az enyém.
4: De a sistergő sábítosát ne mondjon ilyet az úr, mert...
6: Az én szeretőm is kész!
4: Hát hogy volna kész, amikor nem kész? Hát dehogy is kész, hogy az én Iluskám...
6: Az én Iluskám! Az én szeretőm!
4: Az én szeretőm!
5: Népes vitatkozni? Na hát, világos, hogy a Cuki úr szeretője mindig is az volt a Cuki úré. Én csak hallgatom ezt az egészet itten, hogy miket beszél maga össze-vissza, hogy keszkerő meg rikkentő. Na hát én már régen akartam szólni, de gondoltam, ne szólj szám, nem fáj fejem így beszélni a Cuki úr Iluskájáról.
6: Müller, ki pofázik itten, te vagy én?
5: Természetesen a Cuki úr pofázik.
6: Na. Tehát, kicsoda ez az Iluska, te bogris?
4: Az én szerelmetes szeretőm.
6: A te szeretőd. És akkor az én szeretőm, kicsoda?
4: Azt én honnan tudjam?
6: Nem tudod?
4: Nem én.
6: Na majd eszedbe juttatom.
4: Felállni! Ne félj, Ilus! Nem adlak én tégedet!
6: Felállni!
4: Nem adlak, nem én!
6: Fel! Falhoz!
8: Akátos úr, ha végig megyek rajtad én...
6: Kezeket tarkóra!
4: Ég a kujhó ropogánát! Nem adlak én tégedet, Ilus! Nem, még ha leszakad az a csillagos ég, akkor sem!
6: Jaj! Na, miért? Csiklánd az a nyakadat a stukkerem?
5: Koma, ide figyelj! Egy holdföldet kapsz, ha itt mindenki előtt kijelented, hogy ez az Iluska az én szeretőm, és mindig is az volt.
4: Egy holdföldet mondott?
5: Egy hold.
4: Kataszteri vagy magyar hold?
6: A kataszteri.
4: Válasz, mert a stukker már ficánkol a tenyeremben. Ott bütyökmagot is vethetnék, forgóba, hol bütyökmagot, hol tavaszi kunkort. Egyikében ezt, másikében azt, forgóba.
6: Mi lesz, már nem lelki gyakorlaton vagyunk.
4: Azt mondja, egy hold?
6: Egy hold.
4: Kataszteri?
6: Kataszteri.
4: Rendben van, de zsíros föld legyen ám.
6: Na.
4: Akkor most felej. Koma, szeretőd ez az Iluska?
6: Nem.
4: Nem is volt soha?
6: Soha!
4: Nem is látta soha!
6: Nem én!
4: De azért csak tudod, hogy milyen?
6: Melyes!
4: Olyan, amilyen nekem kell!
6: Olyan!
4: És kinek a szeretője?
6: A magáé!
4: Egyedül az enyém!
6: Egyedül a magáé!
4: Leülhetsz! De aztán híros föld legyen ám!
6: Leülni!
5: Ha szabad kérdeznem, hogy van a nagycsasszony?
6: Miféle nagycsasszony?
5: Hát, tetszik tudni, a Cuki úr hölgye. Hát, úgy értem, ha nem veszi tolakodásnak, Cuki úr, az Iluska.
6: Nem bizalmaskodunk, Müller.
5: De, hogy Isten őrizzék, csak úgy gondoltam, olyan értelemben.
6: Ne, addig turkálsz a magánéletemben, Müller, amíg feladom neked az utolsó kenetet.
5: Pardon.
6: Kitartás dolga az egész. A kitartás van, minden van.
5: Egy.
6: Van szellemi magatartásom.
4: Van?
9: Van!
6: Na, mindenki elismeri. Szép. Kettő. Vannak őseim, A legelőkelőbb családból származom. Ki gondolta volna? Három, van egy csajom. Méghozzá nem is akármilyen.
0: Teljes! És boldog önkielégülésben tetszik érni.
6: Mi kéne még?
2: Én megmondom, ha megengedi.
6: Na, mi az, professzor, halljuk?
2: A kulcs.
6: Kulcs? Milyen kulcs?
2: Hát, amire tulajdonképpen mindannyian várjuk.
6: Várunk?
2: Igen, hogy kinyissuk a kaput és elmehessünk. Végeredményben ez a célunk, nem? Odakint aztán minden rendbe jön.
6: Nyissuk ki.
9: Ja, hogy ez a kulcs, a kapukulcs, itt a szöge.
2: Igen, ne? Akasszuk le, nyissuk ki az ajtót és menjünk. Ez valamennyiünk érdeke, az övé is.
6: Az én érdekem is?
2: Persze, hát nem maradhatunk itt örökké.
6: Miért nem?
2: Mert nem észszerű. Amikor ott lóg a kulcs, csak le kell akasztani.
6: Szerintem például egyáltalán nem kell leakasztani. Jó helyen van, ahol van. És ti is jó helyen vagytok, és én is jó helyen vagyok. Meg vagyok értve.
0: Nem kellemes így együtt. És a Cuki úr társasága, hát az egy élvezet, érem. Minden szavából csak tanulhat az ember. Persze, majd ha netán, ugye nem most, szó sem róla, nem úgy gondoltam, de ha majd esetleg mégis a Cuki úr megunná, na persze csak úgy mondom ezt, mert én maradok, kérem, akár meddig boldogan. De ha ugye a Cuki úr esetleg megunná, hogy itt ücsörögjünk, mondjuk megunná, hogy állandóan a képünket nézze, hát akkor talán lehetne rá gondolni, persze gondos mérlegelés után, nem mondom én, hogy csak úgy hübele Balázs módjára, szóval akkor kinyithatnánk a kaput, ha éppen a Cuki úr megunná, hogy mindig a képünket nézze.
6: Ha én megunom, hogy a pofátokat nézzem, akkor belétek eresztek egyet-egyet, és kész.
4: És nem fogok nektek kaput nyitogatni, mint egy ócska házmester!
6: Meg vagyok értve?
0: Meg, már. Hogy ne volna megértve, Cuki úr, hiszen én sem úgy gondoltam, ne tessék félreérteni.
1: Nézze, Cuki barátom, beszéljünk okosan, hiszen férfiak vagyunk. Volt maga katona?
6: Nem volt rá ide, bennlakó volt.
1: Na mindegy, mindegy, de lehetett volna, ugyebár a katonaságnál legfontosabb a fegyelem. Ha fegyelem van, akkor minden van. Hallgasson rám, fiam. Én itt most szívesen átveszem a parancsnokságot.
6: Átveszed? Méltóságos, ne?
1: Hogy egységbe tömörítsem és fegyelmezetten kivezessem magukat innen. Mit szól az ajánlatomhoz?
6: Te vén bazári majom. Hát azt hiszed, hogy át tudsz engem ejteni, engem, a Cukit a szuterénből. Leülni!
10: Hát pedig igaza van az úrnak. Ki kéne mennünk innét? Hogy kapom meg az egyholt földemet, ha mindig csak így nyomom a széket, és ki fogja bevetni bütyök maggal?
2: Nem beszélve arról, hogy az elemi humánum is azt követeli...
4: A kulcs! A kulcs! A kulcs!
0: Én egy szót se szóltam.
10: Leülni.
0: Én meg sem mozdultam.
6: A kapu zárva marad! Mi kéne még? Megvan. Ha ebédhez kongatnak,
2: Valami zárkán felüli kaja pia kéne.
5: Jaj, hogy milyen igaza van a Cuki úrnak, én is majd felfordulok az érségtől.
7: Hát mit tegyünk?
5: Segíthetek valami, Cuki úr, kérem? Na,
11: nem bánom, Müller, de aztán el ne bízd magad.
5: Én elbízni magam? Ugyan már hova gondol, a Cuki úr olyan nem létezik.
6: Na, Müller, hát akkor csöszögj oda a kredenchez.
5: A kredenchez? Kredencet tetszett mondani?
6: Igen. Na mit vagy úgy oda?
5: Kredenc? Ezt nem tetszik komolyan gondolni.
6: Nehogy nem, Müller. Na, gyerünk már!
5: Hiszen kredenc...
6: Mi van vele?
5: Kredenc... Ott van.
6: Na, bőd már ki!
5: Kredenc ott van a másik oldalon.
6: Na és?
5: Tetszik gondolni, hogy én menjek, hogy én menjek oda?
6: Slattyogj már, te!
5: Én a kredencig, egészen a kredencig.
6: Müller, elfogy a türelmem.
5: Bocsánat, kérem, kedves Cuki úr, de én egy óvatos ember vagyok. Hát ha tévedek, hát ha rosszul hallottam, hadd kérdezzek meg még egyszer.
6: Micsodát?
5: Tessék nekem még egyszer hangosan megismételni, hogy én most menjek oda egészen a kredencig.
6: Müller, osonj oda a kredenchez, mert kilukasztalak!
5: Ez igaz. Nem hallottam rosszul, hogy menjek oda egészen a kredencig. Szabadság, Istenem! Micsoda mozgási szabadság!
6: Na, csámpázol már?
5: Már indulok is. Megyek.
6: Na, jó, na, ha, mi bajod, Müller? Mit esel össze itten?
5: Semmi, csak szédülök. Bocsánatot kérek, nagyon sajnálom, hogy várakoztatom a Cuki urat, de szédülök. Micsoda szabadság. Micsoda szabadság. Egy pillanat, mindjárt elmúlik.
6: Na, csak hogy ott vagy már végre. Nyisd ki.
5: Igen, igenis.
6: Na, deríts meg.
5: Igenis. Tessék parancsolni. Cuki úr, kérem, fogja ezt a tányért, méltóságos. Na, itt van magának is egy kis. Ez meg a magáé koma.
6: Felállni! Mindenki! Imá! Aki kaját piát adott, annak neve legyen áldott. Ámen! Leülni!
12: Malcait.
6: Oly nagyanyád.
5: Na, akkor mit hozhatok, Cuki úr, kérem?
6: Levest! Na! Nóta!
13: Százados úr, se vagy százados úr, ha felvizsgálom.
5: Tessék parancsolni, itt a leves. Tálalhatom?
6: Miért meregeted itt nekem ezt a tálat? Add ide már az egészet!
13: Ugye, fiú,
6: Kiosztom,
5: jó? A Cuki úrnak 3 comb, nekem 2, a méltóságosnak 1.
6: Müller, mit csinálsz? Hát ez nem népkonyha! Na, íte minden combot a tányéromra!
5: Minden? És akkor nekünk...
6: Nóta! 3-4!
13: Egy a százados úr, se majd százados úr, a felül
5: a lovára.
12: Ide visszatekints!
6: De jó volt. Fiúk!
14: Hát az combod
12: megette.
6: Miller.
2: Hát valamivel ezt most le kéne öblíteni. Bort.
14: Igen, és Zuki úr, kérem, ez a kadarka jó lesz?
2: Jó, jöhet.
14: Egy pillanat, kiosztom a poharakat.
2: Nem osztasz ki semmit, Müller. Jobban esik üvegből. Na, Lota, 3-4!
13: Százados úr, sejhajt!
14: Százados úr, a felülön.
2: Vérré válik az emberbe.
14: Ki itt a... Ki itt az egész? Kedves, egészségére, Cuki úr.
2: Köszönöm, Müller. Köszönöm. Most bóbiskolok egy kicsit. Evés után kell a szervezetnek.
14: Leszedhetem az asztalt, Cuki úr?
2: Szedd csak le, Müller.
14: Tessék parancsolni a revolver. Itt tetszett felejteni az eszcájgok között.
2: Müller, hát ide, na. Te barom! Lesotortad a tányérrel együtt a Stukkert is. Hol van?
14: Ott van a méltóságos előtt a földön. Már is hozom, Cuki úr, kérem. Bocsánat.
12: Pardon. Majd én.
2: Méltóságos. Felvette a Stukkert.
12: Ezennel a törvényes rend helyreállt. Cuki úr, üljön le! Megkezdjük a konszolidációt.
14: Na végre! Legfőbb ideje volt, méltóságos uram, már nem sokáig bírtam volna tartani magamat, de ellenálltam. Büszkén valhatom, hogy a legnehezebb időkben is ellenálltam. Méltóztassék ezt számításba venni.
12: Mindenek előtt kimegyek a toaletre. De semmi mozgás, uraim! Onnét is figyelek.
2: Mondja, Müller maga ellenállt. Érdekes, én észre se vettem.
14: Akkor maga nem figyelt, kérem. Nagyon el volt merülve. Szeretném tudni, miben volt annyira elmerülve. Csak nem abban, hogy szellemi támogatást adjon ennek a cukinak.
2: Fúj, Müller, fúj.
14: Szép dolog, mondhatom. Szellemileg kiszolgálni a primitivizmust, és közben belerúgni egy igaz ellenállóba. Emellett ma már nem lehet csak úgy szó nélkül elmenni, de nem ám. Azok az idők elmúltak, kérem.
12: Úgy van, egyszer s mindenkorra elmúltam. Most olyan idők következnek, amikor a nemzet géniusza, glóriája, stb.
2: Mesélje el nekem, Müller, hogyan volt maga ellenálló. Ne fosszom meg ettől az élvezettől.
14: Micsoda kérdés, hogy én hogy voltam ellenálló? Hát megáll az ember esze. Hát nem látta. Hol él maga, hogy nem látta, amikor tud róla mindenki?
2: Tegyük fel, hogy nem láttam, vagy kihagy a memóriám. Tehát?
14: Most kezdjek el hencegni.
2: Tudja mit, hencegjen. Hiszen büszke rá.
12: A nemzeti nagysággal büszkélkedni nem bűn, hanem kötelesség.
14: Komolyan mondom, röstellem magam. Talán arra sem emlékszik, hogy ez a Cuki a szuterénból megcsonkította a nevemet? Kijelentette, hogy ezen túl micsoda megaláztatás. Müller helyett egyszerűen mű a nevem. És én mégis bátran vállalva minden kockázatot továbbra is Müller maradtam. Sőt, K. Müller.
2: Ez igen.
14: És amikor ez a Cuki agyon akarta lőni a mi szeretett méltóságos urunkat, talán nem szökött könny a szememben?
2: Nem láttam.
14: Lehet, hogy maga nem látta, mert nagyon el volt merülve. Csak hogy én befelé sírok, kérem. Én nem szoktam turnézni a bánatommal. Engem az itt mar belül, kérem.
12: A történelmi balsors megtanít egy nemzetet befelé sírni. És keményebb lesz tőle. Acélusodik.
2: Bravo.
14: És azt se vette észre, hogy mit vittem oda az asztalra ennek a cukinak?
15: fejedelmi ebédet, ha jól emlékszem.
14: Fejedelmi? Hát azt hiszi, hogy csak az a csirke combolt a kredencben? Egy frászt. Volt ott bujka is, de én mégiscsak a csirkét vittem, zabálja azt. És nem burgundi töltöttem neki, hanem egyszerű kadarkát, pedig volt burgundi is. Na ehhez mit szól?
15: Hát szólni nem tudom.
14: Na ugye, na persze sorolhatnám még.
15: Nem kell. Meg vagyok győzve.
12: Mondják csak, izé uraim, maguk alkudoznak egy ébredező nemzet gondjai közepén.
14: Bocsánatot kérek, mély tisztelettel, méltóságos uram. Fantasztikus, hogy az embernek még bizonygatni kell, ami pedig olyan világos, mint a nap.
12: Vagy minden tisztán. Minden tisztán. Mondja kis, hogy is hívják magát?
15: Kis méltóságos uram. A világ legbonyolultabb neve, ne fáradjon azzal, hogy megjegyzi.
12: Igen, igen, kis, mintha már hallottam volna ezt a nevet.
15: Előfordul, ez olyan név, ami...
12: Ugye, az én memóriám sosem csal. Mondja, kis, nem szolgált maga véletlenül az én huszár ezredemben?
15: Személy szerint alig, ha de mint kis, úgy általában bizonyára szolgáltam.
12: Ugye, mondom, az én memóriám sosem csal. Olyan memóriám van, mint egy lónak. Persze aras teli vélemet gondolok.
15: Na persze, én sem valami otromban murak közire.
12: Piave?
15: Tré?
12: A Piavénél szolgált az ezredemben?
15: Bizonyára ott is. Egy kis mindenütt szolgálhat.
12: No, ez derék, fiam. Várjunk csak, rémlik valami, mintha Doberdónál is. Nem maga kapott el, amikor a fejsebemmel lefordultam a lóról.
15: Arabsteli vér volt?
12: De milyen arabsteli vér? Az egyik csikóját a Velszi herceg lovagolta még a háború előtt. A Derbi királynéja volt. Így hát akkor, kedves, hogy is?
15: Kis méltóság, uram, kis.
12: Kedves kis, nagyon derék.
15: De lehet, hogy a nagyapám volt, aki elkapta önt a lóról, sohasem lehet tudni, vagy a dédapám.
12: Mindegy, fiam, mindegy.
16: Te, Müller, a méltóságos az ő dédpapája kapta el.
14: Mikor lebukott? Arabsteli vér volt.
16: Méltóságos, mikor?
14: Mikor a Velszi hercegnek meg az angol királynak viszonya volt a Derbin.
16: Derbin?
14: Ott, Doberdónál. Onnét kicsit északnyugatra. Az ott egy monden hely, tudja, Piave, Doberdó.
12: Úgy, Piave, Doberdó.
14: Nagy méltóságú uram, erre a meghatóan szép és felemelő pillanatra vártam.
12: Ki vele, fiam?
14: Méltóságod nagy szíve és mély emberi megértése.
12: Halljuk már.
14: Ellenállási érdemeimre való tekintettel méltóztassék engedélyt adni.
12: Na csak, bátran.
14: Hogy kimenjek az illemhelyre.
12: Tessék?
14: Jaj, nagyon kell, méltóságos uram.
12: Ezt merészed?
14: Már azelőtt is kérelmeztem, de hát az akkori embertelen bánásmód, ugyebár.
12: Elég ott! Rendre utasítom ezért az arcátlan modortalanságért.
14: Tehát méltóságos uram, kétségbejtő helyzetben vagyok. Én orvosilag igazolni tudom.
12: Maul halten, leülni!
14: Pardon.
15: Látja, Müller, nem megy ez olyan egyszerűen. Az élet bonyolult, kérem.
17: Most örül. Boldog, mi?
15: Hát, hogy boldog vagyok, az enyhén szóval túlzás. Egy kis csendes költői derű. Ennyi az egész.
14: Magából csak úgy árad az ember gyűlölet, szégyelhetné magát.
12: Belőlem a humanistából?
17: Ismerem a maga humanizmusát.
12: Tehát megkezdjük a konszolidációt. Uraim, fiaim, bajtársaim, hogy is mondják, egységben az erő.
16: Stimmel! Hát akkor pucoljunk!
14: Hogy? Menjünk akkor
12: itt? Igen, hát akkor gyerünk!
16: Mit mond? Azt mondom, csaszongjuk innét! Ha mire várunk?
12: Hogy érti ezt, fia?
16: Hát nem maga mondta, hogy ha átveszi a parancsnokságot, egységbe tömörít és kivezet minket!
12: Igen, igen. A teljes összeomlásból...
16: Nem az összeomlásból, hanem ezen az ajtón!
12: Miért vezetném ki magukat ezen az ajtón, amikor végre rendet tudunk teremteni?
15: Elnézést kérek, de hadd emlékeztessem önt, hogy én is így értelmeztem szavait. Javaslom tehát, hogy akasszuk le a kulcsot és menjünk ki innét. Ott aztán minden rendbe jön.
12: Én egy szót sem szóltam semmiféle ajtóról. Az egység a lényeg, és azt most megteremtjük. Pontum!
14: Igaza van a méltóságos úrnak, ez a legfontosabb.
12: A mi ősi lelkiségünk szent csatatér, melyen a felforgatás hazafiatlan szelleme fűbe harap. Fiaim! Piave! Doberdo!
14: Derbi! Ilyen a Velszi herceg!
12: Helyes!
18: Látom, maga érti, fiam, mire gondolok. Hát akkor kezdhetjük.
14: Kezdhetjük.
18: Először is fel kell számolni mindenfajta káros nyugtalanságot. Mondja, cuki fiam, maga, mit izeg mozogott folyton?
19: Vésztettem a kockámnal.
18: Ez nem indok a fegyelmezetlenségre. Húzza ki magát, és ne mozogjon.
19: De szeretném megvakarni.
14: Csendetem! Jól nézek ki, ennek a cukinak bolhája van, méltóságos uram. Ha átugrálnak rám a bolhák, én nem tehetek róla. Már most megmondom, hogy nem az enyémek.
18: Csak arra ugrálnak át a bolhák, akinek a vérét szeretik. A mi vérünk keserű a történelem viharaitól, aki közülünk való, annak nincs bolhája.
19: Az attól függ, milyen bolha, városi vagy vidéki. Nekem sok lenni bolhám, de az jófajta vidéki bolha szereti a jó erős vért.
18: A nemzeti bolha az más. Azt természetesen megtűrjük. Bakarós csak, fiam?
19: Igenis, altábor szernagy úr.
18: Folytassuk. A történelmi jogfolytonosság szellemében, apropó, hallott itt valaki a bolthai almanak?
14: Méltóságos uram, az én édesapám néhai K. Müller jól ismerte.
18: Néhai? Néhai? Ez miféle előnév?
14: Nem előnév, kérem.
18: Csak nem pénzért vásárolták ezt a lehetetlen előnevet?
14: Hová gondol, méltóságod, az ilyesmit nem lehet pénzzel megvásárolni. Vagy ősi valaki, vagy nem. Nincs igazam?
18: Helyes. Hogy is hívják magát, fiam?
14: K. Müller, méltóságos uram.
18: Nem magyarosított név ez. Az apját. Hogy hívják?
14: Már meghalt, kérem, néhai K. Müller.
18: Megint egy néhai?
14: Nem néhai, dehogy néhai, csak éppen meghalt, de nem néhai.
18: Derék, lehetséges, hogy magának majd engedélyezzem ezt a néhai előnevet. Majd meglátjuk.
14: Hálással köszönöm. Méltóságos uram, kötelességemnek érzem figyelmeztetni, hogy van itt valaki, aki abba a bizonyos almanakba jogtalanul betolakodott. Egy bizonyos illető, kérem, ez a Cuki.
18: Cuki? Igaz ez?
19: Nem igaz, kérem. Én azt úgy kaptam, azt az ősnemességet.
18: Kapta? Kitől?
19: Hát nem emlékszik.
18: Halljuk, kitől kapta? Majd ellátjuk a baját a gazembernek.
19: Magától.
14: Méltóságos uram!
19: Méltóságos! Maga adta nekem, nem emlékszik?
18: Én azt mered állítani, csirkefogó, hogy én adtam neked?
19: Úgy tukmálta rám erőszakkal.
18: Még hazudsz is, te söpredény!
19: Rám lett tukmálva!
18: Hold vissza!
19: Rám lett tukmálva!
18: Vigyázz! Eperstől statárium van! Az ítéletet kihirdetem! Cukit az alvilágból kötél általi halálra ítéljük! Felállni! Felhozz! Illőj!
19: Ez nem igazság!
18: Ej! Vissza! Előbb add vissza a jogtalanul bitorult ősnemességet!
19: Rám lett tukmálva!
18: Azt mondtam, add vissza!
19: Visszaadom! Mehetek a helyemre?
18: Mivel helyrehoztad, amit vétettél, jutalmul a kötél általi halált golyó általi halálra változtatom. Hátra adsz! Halasz! Kereket tarkóra!
19: Ez nem igazság! Rohadt egy világ!
18: Mondja, Müller, maga mit izeg mozogott folyton?
14: Én dehogy is ülök, mint a cöpek.
18: Maga vakarócik. Vajon-e?
14: Méltóságos uram, nem tehetek róla, én megmondtam.
18: Átugrálnak magára a bolhák, mi?
14: Hát, mit agadás? De nem a cukiról.
18: Hanem
14: tőle.
19: Tőlem?
18: Biztos.
14: Mint a halál, méltóságos uram, érzem, nemzeti bolha.
18: Derék, jól van, fiam. Piave, doberdo.
15: Üljön vissza, Cuki, megfeledkezett magáról.
19: Tessék már mondani, alszábor, ternagy úr. Mikor indulunk?
18: Mit? Hogy? Mit kérdezel, fiam?
19: Hogy mikor indulunk már?
18: Hová?
19: Hová? Hát, oda ki.
18: Oda ki? Miért akarsz te oda kimenni?
19: Hogy bevessem a földemet, bütyök maggat.
18: A földet? Miféle földet van neked?
19: Kaptam én egy kateszteri hold jó zsíros fekete szántót. Azt akarom bevetni. Ha örökkétig itt nyomom a széket, az parlagon marad.
12: Te földet kaptál kitől?
19: Az előbbi ténysúrtól.
12: Egy hold jó zsíros fekete szántó.
19: Kataszterit?
12: Lefoglalom.
19: Lefoglalja?
15: Na, pajtás, mehet vissza a rezervátumba.
12: Visszaszolgáltatni a jogos tulajdonosnak.
19: A jogos tulajdonosnak? Akkor nincs hiba, mert az én volnék.
12: Azt mondtam, hogy a jogos tulajdonosnak.
19: Értem én instálom már, mint nekem.
12: Nem érted, hogy a jogos tulajdonos nem te vagy?
19: Hát kicsoda?
12: Természetesen én a történelem jogán. Ki másé lehetne az őseim vérével öntözött szent hazaföldje?
14: A föld azé, aki megöntözi.
19: De én nem adom! A juss az juss!
15: Csak nem akar a történelemmel szembeszállni, barátom.
19: Szembeszállok én mindennel, ha a jussomhoz nyúlnak. Szembeszállok én még a Belzebubbal is.
15: A Belzebubbal? Igen, de egy revolvercső.
12: A föld tehát az enyém. Megértetted?
19: Nem adom! A juss az juss! Inkább meghalok!
12: És te mondtad, statárium van. Felá! Nem adom a jussom! Inkább meghalok! Meg lesz, fiam, meg lesz.
19: Felhassz! A juss az juss!
12: Kezeket tarkóra!
19: Kis úr, várjon legalább! Adja vissza az én Iluskámat, mielőtt meghalok.
14: Kicsodád?
19: Az én Iluskámat. Azt ki? Az én ringófarú, szépséges szerető, az én turbékuló galambom.
12: Turbékuló galamb? Ez szép. Ez olyan, mint egy magyar lóta. Rendben van. Megkapod.
19: Megint ennyi az Ilus, az én ringófarú szeretőm, az én rozmarin szálam, az én pintyőki.
12: Tiéd, fiam, tiéd.
19: Köszönöm.
12: Falhoz.
19: Kendő, csipészél.
12: Kezeket tart.
19: Hé, Iluskám, látlak a még téged.
15: Valószínű.
19: Isten veled, kicsi földem. Hé, de most már kivet majd be bütyök maggal téged.
15: Tessék?
14: A földre mondja, tetszik tudni a méltóságot földjére.
12: Ez igaz. Várj csak.
19: Megholtam már, vagy még élek?
12: Várj csak, fiam, fordulj meg.
19: A holtomban nem forgolódom már. Én kimegyek a temetőbe.
12: Hátra! Ide figyelj, fiam. Akarsz-e bütyök magot meg?
14: A tavaszi kunkor se rossz, mondják, jó hozama van.
12: Akarsz-e tavaszi... Micsodát?
14: Kunkor. Tavaszi kunkor.
12: Akarsz tavaszi kunkort vetni?
19: Hát, hiszen éppenséggel akarnék. De nem lehet.
12: Miért nem?
19: Mert a ténysúr agyonlő.
12: Ugyan, fiam, ne vedd úgy a szívedre a dolgot, deréklegé vagy. Eljössz hozzám zsellérnek, és beveted azt a holdföldet bütyök maggal.
19: Én, e?
12: Persze, hogy te, az a ringó falu izét, az a, hogy is hívják, na...
14: Az Iluska, kérném tisztelet.
12: Igen, igen, az a bazsalíkom pintyőke, az meg elszegődik hozzám belső szobalánynak, ott is alszik majd nálam. Hadd szaporodjék ez a szegény, balsors verte nemzet.
19: Hát, instálom.
12: Majd adok neked egy előnevet is. Hogy hívnak, fiam?
19: Márton.
12: Akkor te leszel, fiam. Vitéz, bütyökfalvi, kunkor, Márton. Menj a helyedre.
19: Vitéz, bütyökfalvi, kunkor, Márton.
15: Ezt megkapta.
5: Miért? Én nagyon örülnék, ha ilyet kapnék a méltóságos urunk.
15: Minek nem örül maga Müller, ami felülről jön? Később aztán ellenállás lesz belőle, igaz?
5: Maga egy defetista. Mi itt konszolidálódunk, maga pedig más sem tud, csak bablasztani.
20: Miről beszélek maguk? Ki a defetista?
5: Méltóságos uram, egy fontos bejelentést akarok tenni. Van itt egy illető, aki méltóságodnak csapja a szelet, de azelőtt nem így beszélt, sőt, mondhatnám épp ellenkezőleg.
20: Halljuk, csak halljuk.
5: Először is szellemileg kiszolgált bizonyos primitív irányzatokat.
20: Szellemileg, csak nem intellektuel, vagyis defetista.
5: Még ennél is rosszabb, könyveket ír.
20: Könyveket!
5: Meg falukutató. Azt beszélik folklórpecér.
20: Szaperlott!
5: Utálja a lovakat. Rá se bír nézni egy arabsteri vérre.
20: Schweinebagás! Donnerwetter und Kruzifix! Du! Tiszta! Disznó!
15: Szép gusztusos munka volt, Miller.
20: Felállni! Csönd! Utálja a lovakat! A statárium értelmében!
15: Pillanat, méltóságos uram, én csak a sörös lovakat nem szeretem. Egy igazi arab stelivér láttán, hogy egyszerűen könyvbe lábodottam szemben.
5: Persze, mert allergiás a lószagra.
20: Allergiás? Tehát nem csak defetista és intellektuel, hanem allergiás. Hát,
15: alázatosan kérem főméltóságodat.
20: Felhassz! Itt!
21: Legalázatosabban esenged!
20: Kezeket tárkóra!
21: Igenis!
20: Parancsak! Legutóbb ugyanebből a szögből puffantottam le egy kapitális szarvasbikát. Gyönyörű példány volt, barátaim. Ezt is innét fogom lepuffantani. Csak ez az asztal! Miller fiam, vigyél csak el az utamból ezt az asztalt!
5: Azon a méltóságos uram már viszem is.
20: Marha! Kiüti a kezemből a revolver?
5: Bocsánat, ezer bocsánat, nem akartam.
20: Ha, hova lett?
5: Ott van a Márton úr lába előtt.
20: Ha, látom. Szabad, Márton fiam. Add ide ezt a revolvert, Márton fiam.
15: Ne adja oda.
22: Jó helyen van ez nálam. Tessen leülni, méltóságos úr maga is.
20: Megyek, fiam. Megyek.

0: szántani, a tökröt hajtani, ha a rózsám jönne a zekét tartani. Sárgán virágzik a tök, meghal, akit megütök. Hey! A... Barna kislány lába szára, kum! Kivirított az utcára, kum! Szeretője, ha nem látja, harmadnapos hideg ráza, kumma, kumma, kumma, kum! Kumma, kumma, kumma, kum! Kum, kum, kumma, kum! Kumma, kumma, kumma, kum!
1: Ácsi te! Leülni, de rögvest! Amíg szépen mondom, a mi baja magának? Nyavaja törése van?
0: Kérem, ezek nóták.
1: Nóták? Ezek nóták?
0: Igenis, méltóság. Illetve instálom. Nóták, instálom.
1: Hallott már valaki ilyen nótát? Na, ugye senki. Sose volt ez nóta. Mert én nem ismerem. Az a nóta, hogy azt mondja, hogy Mási Péter, vagy Mási Pál. Na meg az, hogy meseautóban színezüst erdők során repülünk a mesék kocsiján. Na meg az, hogy küldök néked egy nápolidat. Na hát ez a nóta, hát igaz vagy nem?
0: Igaz, igaz, igaz, összetévesztettem, azt sem tudom, hol áll a fejem. Énekeljem ezeket.
1: Minek? Minek?
0: Hát csak úgy gondoltam, hogy kedvéd lenné bennem, értesáros uram, akarom az instálom.
1: Nem kell. Előbb megnézzük, mi van a szénába.
0: Mibe, kérem tisztelettel?
1: A szénába.
0: Ja, hogy a szénába, persze. Van benne, hogy ne lenne, hajjaj.
1: Micsoda?
0: Hát kérem tisztelettel, ez az attól függ.
1: Mitől?
0: Ugyebár a helyzettől, kérem, mindig a helyzettől.
1: Tudja, Kent, mi az a széna? Vagy csak papulázik itten?
0: A széna? Hogy ne tudnám, instálom? A széna az egy kazal, kérem szépen.
1: Kazal? Na és a bogja?
0: A bogja?
1: Na?
0: A bogja, az kérem szalmából van, cséplés után nő. Azt hiszem a tarlón, vagy a pagonyba?
1: Városi flaszterkukac, kozmopolita.
0: Pedig tudom, kérem, csak összezavarodtam. Tudom én pontosan, de most nem bírok koncentrálni.
1: Mi csinálni?
0: Az a helyzet ugyanis, hogy nem bírom tovább. Szeretnék kimenni a toalettre.
1: Hová?
0: Oda, ki?
1: Jó, hogy a budiba.
0: Igen, a budiba. Eddig ugyanis nem tudtam elérni, kérem. Minket, kis embereket mindig elnyomnak, ugyebár. De most, hogy végre ön foglalta el a széket, elérkezett a várva várt fordulat, az ön megértő jósága meghozza számomra a nagy pillanatot.
1: Nem lehet.
0: Nagyon kell, instálom.
1: Nem lehet.
0: Kérem, én nem bírok tovább.
1: Most már aztán csend legyen. Ne sipákoljon itt a fülembe, mert még rossz kedvemben talál, és meghúzom ezt a stukkert, vagy minek mondják. Én megyek a budiba. De mozgolódás nincs. Figyelek.
2: Ennyi, bennyi, nem segít a nóta, sem Müller úr.
0: Csak örüljön maga, humanista.
3: Ne sértegessük egymást, uraim. Inkább beszéljük meg az indulás feltételeit.
4: Indulás? Milyen indulás?
3: Hát, ugyebár az a kis föld, ami a maga tulajdonát képezi, fiam, az a jó fekete földecske parlagon hever. Be kellene vetni izével, hogy is hívjákkal?
4: Milyen földről beszél maga?
3: Hát, az egy hold, jó zsíros föld, amit...
4: Egy hold?
2: Méghozzá kataszteri.
4: Egy hold földről papolnak maguk nekem, amikor az egész, amikor minden, de minden az enyém.
5: Van eszük, egy hold földdel kiszúrná gazdurabb szemét, amikor minden az övé, ott számt és vet, ahol akar.
4: De ottán felszántjuk a városokat is. Hát minek az a sok bűnös város? Fel kell szántani, és be kell vetni, bütyök magga!
3: Hallgasson rám, fiam! Én honfoglaló őseim vérével örököltem a szent hazaföldjének szeretetét. Én is megvetem a várost gyökértelen polgáraival, meg a külvárosok söpredékével. Jól mondja, fiam. Szodoma ez, nem más. Szodoma. De mi lesz a villanegyeddel?
4: Mi lenne? Felszántjuk azt is.
5: Világos, és bevetjük bütyök magunkat.
3: Álljunk meg egy szóra, fiam. Én is ott lakom.
4: Fog azért azt teremni, ha a silányabban is.
3: De hogyan lépek ki a házamból, fiam, ha a körös körül minden bevetnek, bütyök maggal?
4: Ó, nem lép ki a villájából. Nem lesz ott villa.
3: Tessék?
4: Annak a helyét is felszántjuk.
3: A villámat nem engedem lerombolni. Senkinek sincs joga.
4: Ekeke öl ide, semmi más, és megjavul a világ.
2: Bocsánat, ha szabad kérdeznem, minden épület helyét felszántja?
4: Felbizony, ha városi.
2: És mi lesz a nemzeti könyvtárról?
4: Mekkora épület az?
2: 5 emeletes, rengeteg értékes könyv.
4: 5 emeletes? No, azt meghagyjuk.
2: Hála Isten.
4: Jó lesz silózónak.
2: Tizi?
4: Hát szép magas épület, jó lesz silózónak.
2: Kérem, ez lehetetlen, az a rengeteg értékes könyv. Tiltakozom.
4: Na ne féljen, a könyveket kirámoljuk.
2: Tessék?
4: Ki hát? Csak útba lenne a silózásnál.
2: Legalább a legértékesebbeket hadd vigyem a lakásomra.
4: A lakására?
2: 2 utcával arrébb lakom. Gyorsan át tudnám vinni a könyveket.
4: Minek vinni?
2: Hogy megőrizzem. Az utókornak.
4: Már
2: a lakás.
4: Őrizni meg a lakását, amikor azt is felszántjuk.
2: Az én lakásomat?
5: Jó vicc, pont az ő lakása maradjon barlagon. Az ember nem visz a fülének.
2: De kérem, ez nem lehet, ez barbarizmus!
4: Jól van, azt is vetünk belé.
2: A könyveim! Csupa értékes ritkaság!
5: Ritkaság, ritkaság! Az nem ritkaság, hogy felszántják az egész város.
4: De feláll, mint a hajderménki. Na, mindjárt el is kezdhetnénk, csak egy kis jó hangulat kéne még. Nincs itt senkiben egy kis jófajta virtus. Hát mit rógatják az orrukat?
2: Lenne egy ajánlatom.
4: Kivele?
2: Én visszavonom a tiltakozásomat a Nemzeti Könyvtárral kapcsolatban. Ha jól meggondolom, egy bizonyos magasabb érdekaspektusából tekintve a silózás, ugyebár fontos dolog. Mondhatnám egyik a legfontosabbaknak. Egy szóval én egyetértek.
4: Derékbeszéd!
2: Ennek fejében azonban, ha szabad kérnem, mielőtt felszáll

0: Hülyes néz neki!
1: Maga hát azzal a züllött képivel! Mit tud?
0: Hát... Valamikor szájharmonikáztam egy kicsit.
1: No, akkor játszom valami frisset, mert jó kedvem van. Valami táncosat, mert táncolhatékom van.
0: Most
1: hát! De gyerünk, sógor, mert ficánkol a serét itt a markomban. Ne sajnáljad, nem anyád, jól megrázzad a farát. Az én szívem, hogy dobok, hogy én szíjjel lányt fogok. Akárkinek vagy a lánya, gyere rózsám, bújjunk ágyba. A hálóba kecsege, hadd lábazzák recsege. Jaj, a bokám!
2: A stukkerem! Hova lett a stukkerem?
3: Ott van Mártonul, kérem, a kis úr lába előtt.
2: Adja ide szépen, sógor!
3: Fölvette. Nem adja oda. Hová tetszik menni, kis úr, kérem? Itt csak, zsebre tette a revolvert. Nem fogja használni a revolvert, emberek. A kisúrnak nincs szüksége revolverre, mert ő majd a humanizmus alapján, igen, az ő közismert humanizmusa. Nézzék, megy a kulcs felé. Emberek, ki fogja nyitni a kaput? Kimeltünk innen. Emberek, barátaim, testvéreim, végre ez a pillanat is elérkezett.
4: Na ugye, hinni kell barátaim a kibontakozás.
5: Professzorkám, ő mindjárt sírom.
1: Ez a humanizmus, kérem, az emberi humanizmus.
6: Professzorkám, tudja mit? A tökrött hernyók helyett szállítok magának egy éjszakai pillangót.
4: Mindig mondtam, hogy tiszta eszmények kellenek, az idealizmus hegyeket mozgat.
5: Tanár úr, maga kiköpött olyan, mint a kedvenc szegedis masszerem. Ahogy kinyitotta a cellahajtót, olyan volt, mint a Jézuska.
7: Szépen visszamegyek a rezervátumba. Vasárnap bakfarkozok meg este.
6: Hát kiköpött Jézuska. Na nézzétek, nézzétek barátaim a tanár urat. Hát nem egy kiköpött Jézuska. Egyben az angyal.
7: Iluskám, csak meglátlak tégedet.
4: Most aztán kibontakoztatjuk a nemzeti géniusz.
2: Szépen leakasztjuk a kulcsot.
8: Kitárul az ajtó.
7: Aluszélid vár a rúgán.
2: Kilépünk innét és belélegezzük a jó friss levegőt.
4: Hát akkor gyerünk a kulcsért!
2: A kulcsért!
4: Gyerünk!
9: Várjanak még azzal a kulcsot.
6: Várjunk. Mire, drága tanár úr?
9: Mielőtt kinyitom az ajtót, valamit még el kell intéznünk.
2: Ja, úgy, hogy elintézni valamit. Már megijedtem, hogy megint itt maradunk. Egy kis megbeszélés az ugye sose árt. Egy kis megbeszélés, hogy mégis mi a helyzet. Csak úgy cirka, mégsem indulhatunk el innen, mint a birkák. Emberek vagyunk, tehát le kell fixálni a dolgokat. Ebben igaza van a kis úrnak. Jó, hogy kinyitjuk az ajtót, de aztán a jövőt fel kell vázolni. Ha a jövő nincs fölvázolva, kérem, akkor aztán...
9: Rendben, üljenek le mind.
2: Pardon, én csak le akartam szögezni, hogy a magam részéről egyet értek. Na, miről lenne szó?
9: Arról, hogy mielőtt kinyitom a kaput, előbb még likvidálom magukat.
2: Tessék, miért teszed elővenni a revolvert?
9: Egy-egy golyót eresztek mindegyikükbe.
2: Mert mint őket tetszik gondolni, ugyebár? Na nem is csodálkozom, ahogy a kisúrral szemben viselkedtek. Hát megmondom őszintén, én nem is csodálkozom.
9: Ne erőlködjék, Müller úr, kár a gőzét, magát is likvidálom.
2: Engem? Hát, hogy lehet engem egy kalap alá venni ezekkel? Hát tettem én valamit?
9: Mondom, hogy kár a gőzért, Müller úr.
2: De kérem, tisztelet, ez valami tévedés lesz. Ez nem létezik. Kérem, nekem rosszak az idegeim. Orvosilag tudom igazolni, engem ne tessék ilyen helyzetbe hozni.
9: Elég, hogy ne strapálja magát. Velem nem sokra megy az ilyesmivel, én nem vagyok olyan szentimentális lélek, mint a cuki

0: barátja.
1: És a humanizmus, amiről mindig beszélt?
0: A humanizmushoz elszántság kell. Mind a négyen golyót kapnak a humanizmus nevében.
2: De kérem, ez nonsense, csak úgy minden indok nélkül.
0: Majd megindokolom.
3: Hát ez teti dolog. Alig vártuk, hogy maga üljön a székbe, és akkor most...
0: Ilyen az élet.
4: Na most hazamegyünk, vagy nem megyünk haza?
3: Az a gyanúm, komám, hogy most már nem.
4: Mindig más mondanak itt, tehát a szifra rosszabb se érti az egészet.
5: Na, Müller úr, készüljön.
1: Hová?
5: Egy kis túrára a más világon.
1: Kis úr, kérem, már is, hát nem lehetne...
5: Nem.
1: Miért pont én vagyok az első? Tessék inkább mással kezdeni.
3: Miért kezdeni mással? Ott van a sor eleje.
5: Felállni, Müller.
1: Kis úr, esküszöm, hogy bennem a legalázatosabb szolgáját.
5: Gondoljon meg.
1: Én szikla szilárdal kitartani.
5: Halhoz!
1: Elveszti a leghűségesebbet.
3: Ezeket terkóra!
1: Kis úr, álljon meg! Egy pillanatra nem bírom tovább, ki kell vennem a vécére!
3: Ezeket terkóra!
1: Az emberiesség nevében, ez az utolsó kívánságom! A halálra ítéltek joga van az utolsó kívánsághoz! Ez nemzetközi szabály!
0: Na nem bánom, Müller, menjen, ne mondja, hogy nem voltam magával humánus. Menjen ide gyorsan.
1: Hálások, köszönöm, rohanok!
0: De nehogy azt higgye, hogy most megúszta. Én valóban lelövöm magát. Nem úgy, mint a többiek, érti?
1: Utána, boldogan! Mindjárt jövök!
5: Maguk pedig szépen felsorakoznak addig. Ne vesztegessük az időt, már vágyom a friss levegőre. Méltóságos uram, nagy méltóztassék, a falhoz fáradnék.
2: Azt hittem magában van annyi belátás, hogy nevetem egy...
1: Miért nevetemednék? Mert én vagyok az intellektuális Lemill, aminek önök kikiáltottak? A két balkezes intellektuál, aki egy ravaszt sem tud meghúzni?
6: De bizonyítom, hogy meg tudom húzni a ravaszt. Be fogom bizonyítani.
2: Ha csak azért csinálja, nem éri meg. Hajlandó vagyok kijelenteni. Elhiszem, hogy meg tudja húzni a ravaszt.
0: Nagy méltóságot boldoggá tesz, de nem csak ezért csinálom. Nekem küldetésem van. Meg kell teremtenem az értelem uralmát. Tessék a falhoz váradni.
2: Elkerülhetetlen?
0: Elkerülhetetlen.
2: Kérem.
5: Na, sógor, felállni!
4: Gyorsan!
1: Tagahágyjelünk!
4: Funya játéken szaljai. Azt hittem, most, hogy egy ilyen nagyeszű tudós ember lett az úr, szépen
1: hagyom. Tavaszi kunkort vetünk, meg ölelgetjük az Iluskánkat, hát nem, komám! Nem! Nincs többé Iluska, se tavaszi kunkor. Golyó van és kész! Új életet akarok kezdeni.
4: Na de hiszen én is új életet meg is egyezhetnék.
1: Nem! Én akarok új életet kezdeni. Én. Egyedül én. Nincs szükségem senkire, ne zavarjon senki. Majd én egyedül.
4: De a maga kártyét is bevettél.
5: Falhoz.
4: Igenis.
5: Cuki uram, magán a sor. Felállni.
3: A finom, művelt ember.
5: És ezért nem lehet véleményem?
6: Maguk mind úgy nyilvánítják a véleményüket, hogy valakit lelőnek. Csak az én véleményem maradjon mindig elvont. Csak az én világom maradjon absztrakció.
3: Hiszen ez gyilkos.
6: Milyen kényes lett egyszerre. Ha én állnék, ott nem lenne ilyen kényes. Pedig értem, nagyobb kár lenne. Mert én vagyok a fauszti ember. De ugyan már hallott ilyesmiről. Én a tökéletességre törekszem. És aki utamba áll, azt megsemmisítem! Ez az igazi humanizmus! Tiszta és kegyetlen!
0: Érti?
3: Értem!
6: Tabula rázát akarok! Tabula rázát!
1: Hátrát! Kezeket terkóra!
3: Jóha, miért olyan ideges?
1: Kis úr, kérem, kész vagyok!
3: Meg a nyomorult!
1: Elnézést! Nem akartam kivenni a kis úr kezéből a...
3: Állj ide gyorsan! Állj! Egy lépésre, Müller! A Stucker pont középen van!
7: Most mi lesz?
2: Emberek, hallgassanak meg, mint öreg tapasztalt katonát. A revolver egyenlő távolságra van mindegyikünktől. Tehát meg kell egyeznünk. Elővigyázatossági rendszabályként mindenki tegye hátra a kezét. Úgyné, rendben van. És most mindenki lépjen 4 lépést hátra. Számolok. 1, 2, 3, 4, ez az. Most nyugodtan tárgyalhatunk.
4: Na, meddig fogunk itt strázsálni?
8: Itt fogunk meggebedni, erre a rohadt stokkerra bámulva.
9: Mondtok valamit, talán kimehetnénk együtt.
10: Nem is rossz gondolat.
3: Valakinek le kéne akasztani a kulcsot.
4: De kinek?
9: Ez itt a kérdés.
10: Talán én leakaszthatnám.
2: Helyes.
10: De mi biztosít engem arról, hogy még hátat fordítok, valaki nem kapja fel a revolvert?
8: Mi? Többiek? Kollektív alapon?
10: Az nekem nem biztos.
4: Hát leakaszthatná úgy, hogy nem fordít hátat.
10: Hogyan?
4: Úgy kitekeredve.
8: Hát közben nézhet minket!
10: Na jó. De közlöm, hogy figyelni fogok. Senki nem mozduljon.
4: Megvan.
9: Na. És most kinyitjuk a kaput, aztán úst.
2: Ezt is ki kell dolgozni előbb. Fogjuk meg egymás kezét.
9: Igen.
2: Én számolok.
9: Igen.
2: Mindenki lépjen a kapu felé. Egyszerre.
8: Na, ide a pacsikat.
4: Na, rajta.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10.
9: Tanár úr! Na, nyissa már!
10: Be van rozsdásodva a zár. Segítsen!
8: Na, forgassuk meg ezt a kulcsot együtt, emberek!
4: Rajta!
8: Na nem arra, hanem amarra!
4: Próbáljuk meg lenne beljebb nyomni kicsit!
2: Én inkább azt mondom, túl bent van!
8: Hát markolják meg legalább tisztességesen!
4: Nem azt csináljuk meg a főokat!
8: Hát csak simogatják azt a kulcsot, hát nem kislány!
4: Na, most jól van benne! Talán most sikerül! Hó!
8: Ez az! Tanár úr! Hó! Ruk!
3: És ugyanakkor... kezeket föl!
10: Hogy került magához a revolver?
3: Úgy, hogy fölvettem a földről. Láttam, hogy nincs gazdája, hát fölvettem.
4: Alig mi az ajtóval győzködtünk, maga trágyadom!
9: Ez nem lehet, ilyen nem létezik.
2: Jöjjön meg az esze, cuki fiam. Ez nem fair play, amit csinál?
4: Most, amikor mind kimehetünk volna, hát van magának szíve!
3: Nincs. De stukkerem, az van, amivel kinyírlak benneteket.
9: A cuki úr tudja, mit csinál. Amit ő csinál, az meg van csinálva. Jobb, ha nem avatkozunk bele.
3: Kus! Leülni a földre! Egyenként! Mind? Miller? A kulcsot. Dobd ide. Na, pojácák. Akkor most befejezzük. Kezeket tarkóra.
9: Ugyebár tetszik tudni, hogy én soha semmiben nem vettem részt. Élem, aztán nem lehet mondani, hogy ugráltam. De hogy ugráltam? Isten ments! Az nem az én profilom, kérem, az ugrálás. Én csak ülök és befogom a számot. Megvárom, amíg kérdeznek. Tessék engem nyugodtan kérdezni, cuki úr, kérem. Figyelek! Ugyebár tetszik tudni, hogy én soha semmiben nem vettem részt. Élem, aztán nem lehet mondani, hogy ugráltam. De hogy ugráltam? Soha az életben nem ugráltam, kérem.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Csokonai Vitéz Mihály, Zarándok.
1: Lelkesen óhagytam Fanni, hogy neki valahára bárcsak lennének gyermeke. Elment túl Piréné hóval telt határán, áldozatot tenni Szent Jakabótán. Azután megmászván az áltes bérceit, köszöntötte Péter és Pál viszont. És majd elhaladván öblét Ádrián, Lorétomban gyertyát szentelt Márián. Az Édom tengere felé azután tért, s ottan idvezítőn koporsójához ért, sőt, ájtatos lelke meg nem elégülvén, utazott pusztákon, tevepultra ülvén, a vad arabsokon keresztül Sínáig ment a Szent Katalin hegye szikláján. De sok zarándokság, kérded, mit használ? Hazamenvén három gyermeket talál.
0: Petőfi Sándor, ivás közben.

0: Arthur Rimbaud, Kóborlásai. Mentene, két öklő, két rongyáról a zsebembe. A köpeny vállam már eszmébe. Szolgáltam, menvén az ég alatt. S nem álmodott még szerelmet senki szemben. Féltett nadrágamon nagy lyuk ékeskedett. Kicsiny hüvelyk Matyi rímet pergetve léptem, s mélán szállásra a nagy medve várt az égen. Csillaghat döngicsélt lágyan fejem felett. Hallgattam zümzümük, s egy árok volt az ágyam, szeptember estjein, s a homlokomra lágyan, mint frissítő ital est harmad csöpje volt. Rímeltem, s még a fák között vad árny hajolt át. Térdemre dőltem, és sebzett cipőm zsinórját. Pengettem egyre csak, mint lanton mélangot.
1: A részek hajó. Hogy jöttem lefelé,

Mentem két öklöm, két rongyáról a zsebemben. A köpeny vállamon már eszmévé szakadt. Szolgáltalak múzsám menvén az ég alatt, és nem álmodott még hely szerelmet senki szemben. Féltett nadrágomon nagy lyuk ékeskedett. Kicsiny hüveg, Matyi, rímet pergetve léptem, s mélám. Szállásra a nagy medve várt az ébren. Csillaghad döngicsélt lágyam fejem felett. Hallgattam zümzümük, s egy árok volt az ágyam szeptember estjeim, s a homlokomra lágyam, mint frissítő ital, estharmat csöpje volt. Rémeltem, s míg a fák között vadárny hajolt át, térdemre dőltem, és sebzett cipőm zsinórját pengettem egyre csak, mint lanton mély a húrt. Esti imádság.

magányos éjszakai csavargás. A rendes kávéházból jöttem ki késő éjjel. Az ajtóban megálltam, mély lélegzetet vettem, felgyűrtem a kabátom gallériát, széjjel néztem. Jól esett a hűvösség, és jól esett szememnek az utcai lámpák hűintése, és felettem a csillennek mindig örülök. Elfelejtettem, kik közt ültem, és mit beszéltem, és milyen volt a sok nő a gőzölgő kávéházban, kiknek sorba megnéztem kezét, ruháját, arcát. Van úgy, hogy nem bírok már az emberekre nézni. Hangjuk sérti a fülem, a testszín fáj szememnek, s lelketlen szemgolyói járása összeborzott. Elkezdtem menni. Kesztyűm felhúztam a kezemre, s néztem ujjaim táncát. Nem tudtam, hova menjek. Mentem, mert csöndes éj volt, és jól esett a járás. Mentem, mert vitt a járda a tág András. Lassan mellém húzódtak, s múltak a barna házak, nem is sétáltam. Mentem, de nem tehettem róla. Mentem, mint egy darab léc, itt a csendes folyó visz, mint a kék lénia, mely elszáll, mikor pipáznak, mint az egy húron húzott, hosszú, hal, hegedű hang. Egy ház előtt eszembe jutott, hogy laknak benne. Külön famíliák, meg szobaurak, cselédek, mind levetkőztek, szemök behunyták és alusztak. Ember meg asszony hál, két egymás mellé tolt ágyon. Jámbor szabály szerint, ó, mert a cifrázni vétek, egymásban két haláztak, a falon járt az óra. Azután sóhajtottak, és kétfelé fordultak, maguk alá gyűrték félkarjuk, felhúzták lábuk, elaludtak. Fejök van legmesszebb egymást. Reggel fölkelnek. Fűtés, zörgés és rendetlenség. Az ember járkál, áll és megnézi ráncos ágyuk, aztán az órát, sebbel-lobbal elmegy hazudni. A hivatalba megy, vagy a törvényszékre megy fel, vagy a bőrzére fut, vagy elindítja a boltját, soha el nem meséli, mit álmodott az éjjel. Egy narancs-sáros héja került aztán utamba. Cipőim jobbra-balra futtatták, húzták, tolták, míg megvontam, s lerúgtam a járdáról örökre. A fejem fölemeltem, s a hűvös égbe néztem, de semmit sem gondoltam az égről, csak felnéztem, mint a legelő lyuk, ha a szik földet elunt. Néztem fel, görbén jártam, falaknak ütődtem, csuroltam egy lámpát is, nem vigyáztam azért sem, és szívemet meglepte az olvadás látsága. Megint elért az élet. Elmúlt napjaim jöttek, csepegtek, mint panaszos vízcseppek az ereszrű, s magam elé gondoltam, sorsomnak terítékén. Sóhajtva elfordultam, szemem félig behúntam, és elképzeltem pilláim gyászpátyolán keresztül szegény Russzót, és sírva fakadt a kurtizánnál. Elhagytam volt a világ vasrácsait is végig, az ezredévi oszlop elébe állt sötéten, a tetejében Gábor arkangyal árnya lengett. Angyal, szép szárnyú angyal, ajkaim ezt mozogták, itt szobrászok meg festők annyit mesélnek nékem, zengő fehér angyalka, angyal, nagy szárnyú angyal. Mit szólanék, ha mézes hárfával, rózsafényben kinyílna most a mennybolt, akár az operában, arany lépcsőn lejönne hozzám 12 angyal. Lépcsőn összekulcsolt kezekkel lejtenének, szemök lesütnék, szűzi zsoltárt húznának lágyan, de a földre érve elkezdenének kacagni. Mint a kislányok, kuncut csengéssel szökelnének hozzám, elkapnák a két karom, megforgatnának, frissen repkedne szárnyok, mint a madárka szárnyok. És egyszerre kezdenének beszélni, össze-vissza. Hogy vagy? Sokat búsultál? Mitől vagy olyan fáradt? Ugye csúnya volt minden? Örülsz most? Hitted volna?
Én sírnék és nevetnék, és azt hinném, ez álom. Hófendelyök morzsolnám, szárnyukat tapogatnám. Egy angyal átölelne, mert látná, hogy szédülök. És vinnének tánclengéssel, tapsolva és dalolva, és egy angyal egy kis könyvet venne elő. Jaj, hadlám, megállanánk, és az angyal a kis könyvet kinyitnám. El lenne írva abba, hogy hányat sóhajtottam, minden könycsepp, kit rittam, ott össze lenne adva, minden rossz szó, így szóltak hozzám, be lenne írva. De már a hídon voltam, míg ezen spekuláltam, a ligeti tó hídján, hogy félig elfáradva a korlátnak borultam, az éjjel vizet nézni. Elnéztem, és gondoltam, hogy a folyékony éj talán ez a vonagló tinta. A lámpák fénye reszket a vonaglás felett, mint a kéj fölött a lélek. Fölemelkedtem, mert nem akartam gondolkozni. Végigmentem a hídon, és megint éreztem Pestet. A Weingruber kioszkot kezdtem szemügyre venni. A teraszon nyüzsögtek a krémes, izzadt nyárban. Fehér hölgyek, vegyes szüzecskék, hosszú tisztek, pincérek ájuldoztak. Katonabanda zúgott. A nyár elment. A terasz teli puszta asztallal. Az asztalokon székek. Cipőim lassan visznek. Tovább, előre. És fák jönnek két oldalt, némán. Fák jöttek, leveletlen, füttyetlen és szellőtlen, mint rabok a rabsétán. Jöttek sorba leverten, fák, jobbról-balról fák, és nem hallottam semmi hangot. Menni, olyan jó menni. Meddig lehet így menni? Megyek, gondoltam, mennék így most túl Arkon-Berken, elhagyni a ligetet, a várost és határát. Megszökni, mint hazulról egyszer gyerekkoromban, itt hagyni a lakásom, sok könyvem, sok nadrágom, barátot, nőket, múltam, nevem, minden emlékem. A fák közt menni, menni, sokáig, jaj, sokáig. Milyen hosszú fasor. Hol a vége? Még nem látom. Ha a tengerig vinni, a tengernek vizéig, a tengerig mennék, leülnék a tengerpartra, és nem csinálnék semmit. Ott ülnék este reggel, ott ülnék éjjel-nappal, ott ülnék, míg csak élek, és a tengerre néznék. Olyan messzire néznék, hol már a végtelen víz elvakul az egekkel, s a tiszta semmiségnek üres álmán merengni. Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-fölkelni, járni. Várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni. Vágyni, vágyni, elefedni, hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni, mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni, elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni, a könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni, tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az operenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni. Milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan.
Ó Istenem, de jó aludni! De jó is elaludni nékem! Elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni, hiszen lefekszem és elalszom, azt többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyen nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában. Balnak fordulok, bajtól, bútól. Egy sóhajom maradt, elűzöm. Fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom. A villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én hidegen arcom. Hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat, lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most? Az indiákon? Vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény varázs.

Aluírat. Ideiglenes lakos. A 20. század 4., 5., 6. és 7. emeletén. Alulírott vagyona, még 30-40 év, kamatok, infarktus, vélt véletlen, ki tudná, vagy szándék, elborult. Alulírott, egyelőre bejelentve ott, ahol köröztetni fogja előbb-utóbb elmúlás üdvensége, és lefoglalja majd ingóver sorait. Alulírott, külföldi bolygókon honos rokonait tudakozván. Alulírott, született júliusban, elkárhozott mind a 4 évszakban. Alulírott, még mindig félúton, és félúton tán mindörökké. Alulírott, szolgálatos a tájon, ahol tintatóban béka hangol, sás sötétség sustorok, csillagokat csördítenek láthatatlan ostorok. Alulírott, ki szólott nagy kiáltván, hiszek, uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Alulírott, megutálván a föltámadás szadizmusát. Alulírott, a 20. század 7. s a 7. század 20. emeletén egyszerre, ideiglenesen. Alulírott, kinek fejére láthatatlan csillagokról hull látható ezüstkorom. Alulírott, éjjeli őr, egy tört ezüstkorom, amely majd beolvasztódik alulírottal együtt. Alulírott, aki nem írt alá szerződést se a régvoltakra, se a sose leszre. Vagy volna valami gentleman's agreement, amelyről az érdekeltek se tudnak. Jól vagyunk eleresztve. Alulírott, álomba lassudó rettenettel, nem tudván mennyire kelendő portéka a jövőben. Alulírott, alulírott, ideiglenes mindörökké. Meghallgatván a végítélet trombitáját, Onegger dallam volt talán. Alulírott, rovásán több millió halállal, születéssel, átmenettel, alulírott átmenet remény s rettenet közt, alulírott ideiglenes mindörökké, alulírott a 7., a 20., az 1000., milliómodik halál és millió egy születés súlya alatt, alulírott. A fájdalom már földjére. Nyugodt vagyok, mint a holtak, akiket már születésük helyéért is megzsaroltak. Én nem tanultam történelmet. Sorsom maga történelem. Gyermekkorom olajnyomat, a bújdosó fejedelem. Honfoglalásom, káromkodás.

0: Seguro.
1: Eddig volt egyszer egy gyermekkor, természetesen pillangókkal. A szivárvány is jogosan szerepel a számlán, meg a csodálkozás, amikor először megpillantottam, és kézbe akartam venni ezt a színes, záporban zizegő óriás pántlikát, amelyet önök vendéglátók oly rendkívüli hozzáértéssel szegecselnek föl a mulató helyiség elérhetetlen messzeségeire. Aztán kaptam ifjúságot bombakörítéssel és rohamsisak föltéttel. Ugyanis ez volt akkor a konyhán, és önök vendéglátók nem indulhatnak az egyén ízlése szerint. No, jól tudom, hogy ez nem házi konyha, ahol az ember előre rendelhet 100 szál gyertyát, 100 ice bort. Önök mindig másképp szervírozzák az ifjúságot. Mostanában táskarádiót adnak melléje, színes ruhákon, csókot, mozijegyet. Már most én nem elégedetlenkedem, csupán fölvetem a kérdést. Nem lehetne valahogyan visszacsinálni a dolgokat, és becserélni a nekem szervírozott bombát egy csókra? De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor mozijegyekre. Főúr, gondolkozzék el a lehetőségen. Én visszaadom a gázmaszkot, az általa másod lövészárkot, ön pedig visszaadja az ifjúságomat. És add még mondjuk egy zöld szemüveget. De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor a zöld szemüvegről le is mondok. Csak az ifjúsághoz ragaszkodnék. Tudom, hogy önnek a dolga sietős, állandóan számláz, mert nyilván senki sem mulathat ingyen ebben a drága és előkelő kerthelyiségben. Ha ez a csere az ifjúsággal meg a bombával nem megy, lemondok róla. Önök annak idején kihozták a bombát, és most nem lehet utólag tálcára tenni és visszavinni, annál is inkább, mert a bombát elfogyasztottam. Persze társaságban. És ki tudná most már összeszedni a bomba repesz darabjait? Az eltűnt házakat. A társaságot, mely nagyrészt az égbe repült. Főúr! Én megértem önt, és tisztelem. A cserét egyelőre ejtsük el. Ez csak egy vendég elgondolása volt, aki ül, töpreng, és tovább próbál fogyasztani.
0: Főúr, ha lehet, küldessen egy adag bátorságot és kitartást, mert még céljaim vannak. Itt van nálam egy csomag. Bár tudom, hogy nem illő ilyen előkelő vendéglátóipari egységben hazulról hozott eleséggel ülni az asztal mellett, de más vonatkozásban nem lesz baj. Nyugodtan fölírhatja a róvásomra a ma déli bárányfelhőket, meg az éjszaka csillagait is. Fölírhatja elveszett napjaimat,
1: eltűnt szerelmemet, a kezemből kiejtett gondolatokat, az utakat, amelyek eddig elfogytak a talpam alatt.
0: Itt akarom megemlíteni, hogy fjordok nem voltak, se pálmaligetek. Ha ilyesmi szerepelne a számlámon, az félreértés, vagy valamiféle csalás.
1: Az igazság csak annyi, hogy álmomban láttam ezeket a ritka tengeröblöket, és hűsöltem polinéziai pálmafák árnyékában.
0: Tehát a félreértés innen származhat. Az álmot írták föl valóságnak, holott az álom sokkal olcsóbb. Mert könnyebben lehet beszerezni, házilag. Mindezt azért mondom, hogy tisztázzuk a kérdést, mielőtt a további károkra rátérnénk. A tükörrel az a helyzet, hogy homályos volt. Nem mutatta a dolgok igazi formáját. Azért láttam bele a szódás üveget, aminek mellesleg ízléstelen lila színe volt, úgyhogy nem kár érte. Főúr, ne sajnálja.
1: De azért nyugodtan fölírhatja a szózás üveget is, meg a tükröt is. Ezek apróságok. Már nem számítanak. Valamivel nagyobb baj az, hogy a barátaim, akikkel együtt ültem, hirtelen eltűntek. És velük ment Mariluána is, aki mellettem fogyasztott égő piros ruhában. Mariluánának azt mondtam, hogy megrendeltem neki a nagy gönzölt, és kértem mellé hegycsúcsot, meg tengert. És egy adag flekkent is, mert azt szereti a legjobban mindezek közül. De megijedt a tengertől, a gönzöltől. Vagy az is lehet, hogy más számítása volt neki, és elment. Tény, hogy amikor egy pillanatra félrenéztem, eltűnt az egész társaság. Most már nincs mit tenni, mint a társaságot is fölírni a többi mellé. És természetesen a hegedűt is írja föl, amit véletlenül törtem el, meg a kirakatot, ahol ki akartam menni, hogy egy kis friss levegőt szívjak. Írja föl a friss levegőt is, bár a nagy csörömpölés után visszafordultam, mert vállalni akartam a felelősséget. És természetesen a felelősséget is oda kell írni, mert ez luxus cikk. Csak ritkán jutok hozzá.

És volt még asztal is, elég kemény székkel. Négy világtáj felől hangzó segélykiáltás, halál és születés, tűz és víz, csillagködök meg anyaföld, nem akarom letagadni. Főúr, mindezt írja a többi mellé, mert én nem mulatok vagy sírok ilyen. Tudom, eljön az idő, amikor mindezekért le kell pengetnem a mulatság árát. De ne féljen, fölfedezetlen bányái vannak a föld alatt. És jó úton járok, hogy az arany és gyémánt csinálásának a módját megtanuljam. És akkor kincseket szórok az asztalra, számolatlanul, fizetségképpen akkora drága köveket, hogy bátran elolthatják a csillárokat. Mert az evő, ivó, táncoló közönség úgyis szemlesüte fordítja majd el a fejét a sziporkázástól. Nekem nőnek már is a kagyló gyöngyök, nekem épülnek a városok, nekem világít a nappal, és feketedik az éjszaka. Főúr, nem tudja, kivel beszél. Ki ül itt a törött széken, a rozog asztal mellett. Legyen hozzám bizalommal. És ha valóban bizalommal van, akkor hozzon még egy spriccet az ömlesztett borból, mert a butéliát esetleg nem tudom kifizetni. Azután persze ezt a semmiitalt, ezt a cseppet, ami elvész a hegyek között és a csillagok alatt. Nyugodtan írja a többi mellé, amit égből és földből.

0: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó. Jó van.
1: Lovamra patkót senki sem veret. De szerencse, hogy senki sem szeret. Kocogok, lógok, követlen úton, s hogy merre megyek, nem nagyon tudom. S a rossz úton, mert minden ellovan, fölüti végre fejét a lovam, s megkérdi, amíg szép feje kigyúl, hát mi lesz ebből, tekintetes úr? Az égből dühött angyal dobolt a riadót a szomorú

0: A sejteni nép, hogy négy hajón még már ma, évbe szállan Indiából, másképp fogadna a való.
1: Fölfeded és szép somát megél. Egy szólak éven, ön elrejtezett, én megbüntettem a gyövendöléssel, mert én előttem nem létez titok ki a sátánnak védelmi iskolát.
0: Na még azt kéne, csak te vén
1: kitérjük. Ének hajóimmal már kitelennek, de ami még örvendetett, egy szép leányka ebeden ön.
2: Hogy nyerhetem meg?
1: Már öné!
2: Elutasítom!
1: Én az én öné lesz! Meglátja, itt lesz nem sokára! Emlékezzék már a jó szavára!

Egyszer sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik költészetnapi nyilvános adásán Íj és Gyula Óda a törvényhozóhoz című versét jól elmondanom. Jelenlévő költők gratuláltak, mintha itt születtek volna meg a vers gondolatai, mintha most szülted volna meg a verset, mondták szegény Váci Mihály is közt. Egyik lapunk, szaklap, tévékritikusa azt írta, széttördeltem a verset, úgy tettem, mintha ott jutnának eszembe a gondolatok, valószínűleg indiszponált lehettem. Szegény tudatlan máig nem tudja, hogy a legnagyobb dicséretet írta. Köszönöm neki szépen, hallgassál! Óda a törvényhozóhoz, Tersánszky Józsi Jenő jubileumát. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vet. De hát ez nem lesz. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevenet. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát kiki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, s a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közel. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imén torz, a hős ribék, és ki az, aki elől megy, mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókas harcolókat vallom, a terepfölverőket, a legkülönbözőbbeket. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng. A homályt űző ősvilágnő, ha ők szól. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek. Tehát nem is tudva, hova s még. Így mondjunk hálát Tersánszky Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ér. Az igazi. Fütyülj tovább,

Két hangú mester. Építsd hordozható csónakjaidat, tört fejed ős sípon, új bicikli féken, szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljesen. Ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

ujon kiers. Kilehet ez az ember. Töröm, tudom, és bér, azt is tudom. Remek baj, aki egymaga döntötte már el nem egy csata sorsát, mielőtt tényleg megkezdődött volt. Mert kezdetével dőlt el a csata. Ő a kedvező előnye, a nagy elébe vágó és megfélemlítő, nem is személy, de szinte hivatal. Jó magas polcon őrzik, s azután minden fontosabb ütközet előtt előveszik, hogy párbajt provokáljon, s győzelmével győzelemre serkentse kedves Jani csárjai. Halálvető, az élet halál. Szép szerecsen lovak, borok, ruhát, vésett hangyárok, nyílcsisakú harcok, s minden jók szerelmese, akik tán épp ezért a jók viszont szeretnek. Szóval hibátlan tökény. És amellett kissé már bölcs is, mivel tudja, hogy iszonyú nehéz megnyerni a harcot, melyben rossz kedvel, félve nyitul. Mindez beszél, hallom és tudom. De ki lehet önmaga? Legbenső lényege szerint. Miféle ösztön? Az önbizalom miféle kútja buzoghat szívében, hogy csak a győzelem megnőtt esélye leveg előtte, mikor harcba indul, s felejti a szégyen és kudarc megnőtt kockázatát. Ó, mert esélyt és kockázatot együtt kell vállalnod e vasba bújt világot. Tetteinkből, mint valamely tojásból, egyként kibújhat kígyó vagy madár. Kivált a vezér, vigyázzon magára. S vigyázzon, kibe bizalmat vetettek, mert győzelmével csak szemernyit használ, míg kudarcával ezer annyit árt. Én Dózsa György, ha egyszer megverekszem, és bukok vagy győzök, az csak Dózsa György bukása lesz, vagy győzelme marad. Ha ő bukik, egy mítosz bukik véle. Ha ő bukik, bizalmat vesztik el. Vállalhat ember olyan harcot, amelytől mások sorsa függ. Ő ilyen harcot vált. Ki lehet? Ki lehet, és mit érez most titokban, hogy másodszor vágtázik fel s alá zászlónk előtt? Öles hangyár csukogtat, szidalmaz minket, s nincs közöttünk férfi, ki harcba merne véle szállani. Micsoda ittas bódító öröm, micsoda izzó büszkeség lehet tudni, hogy teljes hadsorunkban senki sem tartja hozzá méltónak magát. Én félek tőle, és irítlem is. Merő kihívás, merő hegykeség, merő sértés és megalázás, rosszabb, mint egy pofoncsapás. Végre is néki igazság. Mert hogyha akad ellenfele, ráver, vagy elbukik. De ott a lehetőség, hogy nem akad, és ez még nagyobb siker. Nagyobb, nagyobb, még lázítóbb siker. Őket még inkább fellelkesítő, minket még inkább megalázó, még hangosabb, még ordítóbb siker, hogy egy egész seregben nem akad gyaur vitézet törökkel kiállni. Szégyen! Kegyetlen szégyen. És előre. Mert milyen ország az? És meddig állhat, hol senkiben sem él az igaz ösztön leküzdeni a test félelmeit, s vállalni akár a biztos halált is, csak hogy megmentse társait egy rossz kedvel és émelyekbe vívott, tehát eleve elveszett csatától. Széthúlt, Dani. Megrothadt ez az ország. No hát, kiáll ki véle ember? Ki áll ki véle? Senki. Soha senki. Itt lovagol előttünk fels alá félelmetes hírébe burkolózva, mely jobban védi testét, mint a páncél, s mi tűrjük, hogy végleg elcsinkesszen. Tűrjük, hogy végig mustrálja pofánkat, és hogy kutyáknak hívjon! Nándor elveszett. Előbb vagy utóbb Nándor elveszett. Nincsen remény,
mert nincs közöttük férfi, ki harcba merne véle számba. Nincsen remény, mert elnémult szívünkben az ősi hang, a végső bizonyosság, hogy nem számít a harcos élete, mihelyt veszélyben van a vár, hogy végünk, mihelyt magunkra gondolunk. Mi túlságosan szeretjük magunkat. A vár ledől, az ország szerte hull. Hát, Dózsa György, te hogy érzed magad? Hogy tetszik néked szemlél állani? Mit érzel puhány puhányok közt, gyáva gyávák közt, patkány patkányok között? Neked megértés adatod, tán több is, mint társaidnak. Pompásan belátod. Mindenféle közösség elveszett, ha népe széthull és magára gondol, s közben magadra gondolsz magad is. No, Dózsa György, hanyatló népfia, mi lesz, ha jön, mi lesz, ha rád tekint, mi lesz, ha rád néz ez a döktörök? Mivé leszel, ha mégis eltalál és képen törül egy vad és bátor ember nem is neked szánt nyílt tekintete? Szűkölsz, barátom! Elfödött szemed, tűnődsz tovább a szégyenről, amint minden bizonnyal mások is tűnődnek, csak hogy ne kelljen vívniok, tűnődsz, majd lapulsz tovább, mivel hogy félsz, barom! Azt sor, ha rám néz, visszanézek. Nem, azt sor, ha rám tekint, ütök. Lehet, sőt, biztos, hogy megöl. Lehet, hogy itt eréten hull a borba, másabb célokra szánt egyetlen életem. De vállalom, de nincs egyéb kiút. Már csak azért is, hogy ne kelljen látnom a vár vesztét, az ország pusztulását, melynek egyetlen katonája sincs. Végül miféle sors, miféle pálya megvénülnöm egy olyan hadseregben, mely szükségképp és mindörökre hátrál. Mi másra nyílik abban alkalom, mint éppen csak a hősies halálra? És hogyha már mindenképp halni kell, miért csak később? És miért ne most? Jön. Ismét jön. Harmadszor ugrat erre, harmadszor méri végig a mezőcs, hódolnak néki sorra a fejek. Jaj, édes Krisztusom, mi lesz, hogyha rám néz? Jön! Hogy gyerünk török, gyerünk, nyakaz le jó török, fordulj török, helyes, szépen csináltad. Na most, előre, úgy, hanem vigyázz, zárd oldaladhoz jobb karod, különben én hancsárostól elcsapom kezed. De jól szökell a ményes, ő maga begombolyaggá görnyed ott a hátán, olyan akár egy pórkemence, melyből csak szeme üszke parázslik elő. Karja viszont még mindig kilóg, karját még mindig ellöki. Nem értem, és egészen hihetetlen, hogy így markomba adja önmagát. Ha így lelem, ha mégis így marad, ha nem húzná be most e pillanatban, nincs egyéb dolgom, mint kitérni balra, annyira, hogy ő el se érjen, s vígan leütni ellökött kezét. És nem húzza be, ügyetlen vagy, török, tehát marad a terv. Oldalt, fakó, oldalt ugorj, amennyire lehet, s most sújts, gyuró, most sújts, amekkorát nem is igaz, hogy sújthat ember. Úgy van! Kis sétán jobbra csúszott a csapás, de páncélt tört és csontott. Nem lehet, ha látom sem hiszem, hogy ezt kibírja. Perdülj, fakó! Úgy van. Nem bírta ki. Most csúszik le a lót. Ennyi vér. Sugárt lövel, egészen elborítja. S a karja? Hol a jobb karod, török? Hová le? Mondtam, hogy vigyázz rá. Hű, Krisztusom, ezt válból leütöttem. Ott ráng a porban akár a kaszáspók letépett lába, s még mindig szorítja a hancsárt, amelyet horpaszomra szánt. Hű, Krisztusom, ezt válból leütöttem. Nem így akartam. Nem épp ilyen jól, nem épp ilyen hibátlanul, nem épp így mondhatatlan pompásan. De hát, ha így adódott, nékem jó ez is. Talán 5 perce sincs, hogy szembeálltunk. És már is hátrál, bomlik a török. A vár ledől,
az ország szerte hull? Amíg van egy igaz katonája, a vár megáll, az ország megmarad. Vezér! Vezér! Vezér! Ki hát a vezér? Én vagyok. Hát én... Ki vagyok? A vezér. Mint hogyha tízszer annyi levegőt szívnék tüdőbe. Tízszer annyi vér áramlanék át szívem. És egész mi voltam, mintha megtízszereződnék. Csak mert az élre állítottak. Szégyen, hogy így veszettül örvendek. Ez. Mi az? Egy egész sereg. Egy teljes nép. Egy ország egybeforrott irányító értelme. Akarat, mely titokzatos módon százezer szétágazó, külön kis akaratból áramlik át egy választott szemébe, és azon túl már csak egy irányba tör. És én lennék az a választott személy. Sors, amelytől mások sorsa. Sors, mely kicsinyben és jelképesen egy egész nép sorsát jelenti. Fátum, mely egyszer s mint az ország fátuma. Lehetséges, hogy sorsom ez a sors, az én sors, a Dózsa-György kicsiny, kietlen sorsa nő egyszerre így fontossá, nagyjá, így tökéletessé, hogy értsen ezt. Mivel szolgáltam reá? Ki voltam én? Gonok székely kölyök. Egy ezredszer is becsapott, s kifosztott katonanépség duzzogó fia. Csóró! Ki, mint hogy egy év út nem állott előtte, szintén katonának állt. Kis neve sincs vitéz a végeken, tisztecske lent a déli hadseregben. Valaki, bárki, egy a sok közül, aki nem tudta tétlen elviselni egy hasztalan kihívás szégyenét, és alkalma nyílt egy derekas csapásra. S ezért mindjárt sorsá kell lennie, s ezért mindjárt úgy gondoljon magára, mint akitől az ország sorsa függ. Mélyen, s titokban tekintvén magamba, bevallom íme önmagam előtt, hogy én egy tisztet meg nem érdemeltem, s tévedésből lettem csak vezér. De még mélyebben és még titkosabban bevallhatom, hogy én, hogy mégis én vagyok csupán a feladatra méltó, mert volt egy perc, egy döntő pillanat, mikor veszélyben volt a vár, és senki sem kockáztatta érte életét, csak éppen én, s így az ijedelmes vad tévedés, mely vezérré növesztett, egyúttal az igazság útja volt. Kanyarvajos volt az igazság útja. Hogyan is tört? Hogy történhetett, hogy mi kutatva körbejárt, én rajtam állt meg az a titkos új? Borzongva kérdem, kinek volt az újja? Kérdés, Gyuró, amelyre nincsen válasz. No, rendben van. És most már mit? Mondjak le rögtön, sündörögjek vissza. Valljam be nékit, mi parány vagyok. Ismerjem el, hogy túl szerény a sorsom ahhoz, hogy mások sorsává legyen. Engedjem át a helyem egy nagy úrnak, ki elzülleszti és kifosztja népét, miközben maga megszedi magát. Szalasszam el talán a legutolsó alkalmat is, hogy visszavessük és megfékezzük a törököt. Soha! Igaz, másfajta képességért lettem vezérré, mint az eszményi vezér.
de legalább még nem züllöttem el a harcban, melyet vívni kellene polcáért annak, ki helyembe állna. És most Rákosra. Hallom, 100 000 jobbágy gyűlt már a keresztes seregbe. Még csak jobbágyok, mennyi gond s veszőtség, míg emberek lesznek, és katonák. Jobbágyok ezek, éhesek, esettek és elnyomottak. Mit nekik? Haza! És mégis, ők azok, kik bármi jobból fegyverbe álltak, kiknek érdeke egyési múlt az ország érdekével, akik rám bízzák sorsukat, s akikre örömmel bízom én is sorsomat. Hogy az ország s a kereszt ürügyén a szabadságért harcolnak? Lehet, de hadd tegyék, ha szabadságuk által megmenekül az ország és a hit. 3 nagy célért küzdenek titokban. És Úristen, áld meg mind a 3 célunkat, hogy mind elérjék. Rányos, te áll. Úristen, hát ez mit jelent? Egy friss halott, alig mered meg. Szörnyű! Mit tettél, jó öreg, hogy így pogányul tönkretettek? Miféle görbe utakon, milyen jog tilosát jártad, hogy így lecsapták sarkaid, s ízekre tördelték a lábad? Ki bűvölt disznóvá, apó, lesütvén álladról a sörtét? Miben törhetted darb fejed, hogy így kegyetlenül betörték? Mi lázad nyúzott ajkadon, milyen röhely, miféle fintor? Mit téptél, mondd, hogy körmeid tövig letépték ujjaidról? Mit ettél, vén kiéhezett, nagyétű? Mit nyeltél le végre, hogy felhasítván horpaszod, a gyomrodik hatoltak érte? S a szemed, Úristen, a szemed! Mi titkot látott, hogy kitolták? Irtózatos, irtózatos! Mit tettél, ember, és ki voltál? Igen, most már emlékezem. Bekúrta is eszem, betompa. Hiszen te mit rúj, apja vagy, kit este hoztak táboromba? Elém hoztak, hogy lássalak, s most látlak. És elrémülten állok. Pedig hát vén vitéz vagyok, és épp elég halottat látok, de ilyet, ilyet soha, ilyet az Ozmán sem merészelt. Bocsáss meg nékem, jó öreg. Most már tudom, hogy mi volt a hétked. Azt tetted, hogy halálodig húztad a csépet és a járat. Azt tetted, hogy hűségesen szolgáltad édes uraságot. Azt tetted, hogy munkád nyomán nekik jutván a végtelen vér, te megéltél a semmiből, s 4 derék fiat neveltél. És most, hogy eljött a legnagyobb, megmenteni hitet és hazád is, büntetésből és bosszúból, s nehogy még jönni merjen más is. Büntetésből és bosszúból, s intésül népe sok fiának, kik elhagynák a birtokát és táboromba rajzanának, mondom, mert elszökött fiad, s mert nem talált nyomósabb érvet, merészet gondolt jó urad, s felaprított helyette téged. Irtózatos, irtózatos, hiszen egészen szétvakartak. Irtózatos, irtózatos, egy épp tagot sem hagytak rajtad. Irtózatos, így már az ellenség sem árthat. Goncolnak, marnak, irtanak, de visszamarjuk a kutyákat,

0: düş bebeğim. Itkin. Ha jól értettem szép latin beszédet, azért jöttél elém, hogy fővezéri megbizatásom visszavond, és felszólíts azonnal, még az éjjel. Eresszem szélnek sereg. Hát a válasz... Nézd csak! Azt hiszem, túl fontos, hogy ez mindnyájunkra nézve. Túl mély és komoly következése lesz, sem hogy egyszerre puszta indulatból dönthetnék benned. Hadd gondolkodom. De most agyám egy órára fogod. Addig döntöm. S ha döntöttem, mehetsz. Hát így vagyunk. A nép és a hatalom titkos viszája nyílt haraggá érett. Tudtam, hogy így lesz. És mégis fáj, hogy éppen én négem kell közöttük dönteni. Nem így gondolom. Közös ma, közös országért, közös ellenségek ellen. Ez volt a célom. Mint hogy ennek vége, választani kell. Mit tegyek? De ha szót fogadok, egyszerre le kell rombolnom mindazt, amit építettem. Fel kell oszlatnom gyülevész tömegből erős, sereggé ötvözött hadam. Hű fiaimkik szabadokká lettek, visszaüznöm a bárgyú szolgaságba, s a népet, amelyet megmenthettem volna, szabad prédára kell bocsátanom. És miért? Azért, hogy megmaradjon a világ töretlen, szent, jobbágyi rendje, hogy ne csorbuljon nagyjaink hatalma, s odázzuk el a belső háborút. No jó! És tovább? Mi lesz? Élünk tovább, tengünk, tenyészünk, kürcölünk tovább, nyúzunk tovább egy olyan életet, melyről már régen bebizonyosult, hogy gyötrelen, és nem érdemes leírni. Mert élet az, hogy pár ezer bitang rendelkezzék erőnkkel, napjainkkal, s mindent tehessünk, ami nékik tetszik, és semmi, ami nékünk tetszenék, hogy mi magunknak kell fenntartanunk karddal, bitóval, bottal, árulással, hatalmuk, melyet ellenünk nevelnek, hatalmuk, mellyel minket nyomnak el. Élet, hogy éhen küzdünk, dolgozunk, értük ki, puffat bendővel hevernek, s ha úgy akarják, farba rúgnak, s ha úgy tartja kedvük, hát fejünk veszik. Élet, hogy akkor hajtanak, s oda, mikor, s hová épp tudnak és akarnak, s egyszer elűznek birtokukról, máskor csavargó eppként láncolnak reá. Élet, hogy folyton áldanod kell őket, mert minden sóhaj kész botránkozás, kész lázadás a világ rendje és az édes Krisztus tanítása ellen, melyet hatalmuk rögtön megtorol. Élet, hogy már jajgatni sem szabad, bukkanni se, már átkozódni se, mert reát sütik, heretikus lator vagy, s egyházi mágiát gyújtanak alád. Nem élet ez, ez maga a pokol. Világos. Hogyha most feloszlatom jobbágyhadam, azzal pontot teszek minden méltányos népi számításra, sőt, végromlásba döntöm ezt a gyatra országot is. Ha nem teszem meg, nékem rontanak. Egyházi átkot küldenek nyakamba, s kirobbantják a polgárháborút. Akárhogy lesz, pokol lesz. Mit tegyek? Gyerünk. A harcból támadhat egészség. A pusztulásból már soha. Ha győzünk, megélünk, hogyha vesztünk, meghalunk. Kockázat nincs, mert hogyha félreállok és engedek, úgyis csak meghalunk. Nos, egy esély van. Egyetlen kicsiny rés a pusztuláson. Elpusztítani az úri rendet, és új és más alapra felépíteni a respublikát. Ezt választom. Egyéb már nem segít. És én... Nagy Isten, én velem mi lesz? eretnekké, latorrá, lázadóvá, jobbágy vezérré változom. De hogyha meggondolod, az voltam eddig is. A sorsom. S a sorsom vált. Mert életemben mindig megvetettem a rongyokat, akik feltalálva sorsuk kapáloztak, s lázadtak el. Az méltó csak az emberhez. Ha már felismerte egyetlen fátumát, mely övé csupán és senki másé, hogy elvállalja és elébe menj. Most hát meglelted, vállalod, tudod, egy egész ország élete függ tőle. Nagyon vigyázz sorsodra, Dózsa György. Igen, parancsolj, püspököm, jöhetsz. Hát, mondhatom, sok mindent számba vettem. Egyet azonban árulj még el nékem, megkönnyítvén, mint egy döntésemet. Belátásod és nézeted szerint, mi oka van, hogy ezt a kínosan felcsődített és ellátott sokaságot, melyből én végre sereget neveltem, most egyszerre kapálni. A város tűz a csőcselék hibája! Ne ürügyed! Okot mondj, Szentatyám! Ért. Magam is így gondoltam éppen. Nem tetszik néktek országló nagyoknak, hogy birtokotok néptelen. Nem tetszik, hogy a por ország ügyében fárad, s fütyül a dézsmára robotra. Nem tetszik, hogy a nép fegyverben áll, mert hát ki tudja, mit tesz majd ahelyett, hogy benneteket hízlaljon. Herék, értem, magam is így gondoltam éppen. Inkább vesszen az ország, mint a dézsma, hisz abból éltek, nem de, püspök úr? Kész förtelem, kész hazaárulás. Kimondom nyíltan, bármit tettetek ti főurak a keresztes had ellen, ezért tettétek. Ezért szálltok szembe Bakóccal, sőt a pápával. Ezért tartjátok vissza sok hozzám sereglő jobbágyotok, méghozzá akkora vadsággal és oly kegyetlen indulattal, hogy égnek áll a hajam szára is. Ezért siettek most is kicsavarni kezünkből kardunk. Ezért fenyegettek, szorjátok ránk egyházi átkotok. Mind ezért. Mind a hatalom s a szent kiváltság megőrzése véget, azért, hogy szolga maradjon a szolga, az uraság meg uraság legyen, de hát atyám mindez fordítva sült el, én nem hunyázom és nem alkuszom. Siess Budára, és mondd meg az uraknak, hogy fellázadt a nép, és azon felül a legnagyobb sértést és durvaságot, ami útközben még eszedbe jut, és most takarodj, Lator! Halottak is, csont és halott. Suhogjatok letét, beszél. Miféle népek voltak. De vidraprémes félkarú öreg, kit holmi láncsa torkig felhasított, s hangyák emésztik mesztelen szíved. Tiéd a kastély, s tiéd e birtok. Tiéd e rom, amelyben tegnapig megtestesült az ősök büszkesége. Álmodtad-e, mikor nevedre szállt, hogy életeddel kell lakolnod érte? Gondoltad-e, hogy még fizetni kell? Mert itt a földön semmi sincsen ingyen. S te meggyalázott tejfehér leány rózsás papucsban, felrepesztett ingben, sejtetted-e, mikor szíven talált vad és hívatlan vőlegényed ökle, hogy miért gyaláz meg és tipor reál? Védted magad, na védheted örökre. S ti gyermekek, ti gyönge gyermekek, kiket ládákban dugtak el titokban, s kigyúlt a ház, s a végső rémület üvöltésével tátott torkotokban, megfulltatok és szenesedtetek, apró töpörtyük, összesült varangyok, tudd
1: Tátuke!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

az ezüst ló. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy király. Annak a királynak 7 fia és 7 leány. A fiúk már mind legénysorban voltak, a leányok eladók. A 6 idősebb fiú meg is házasodott, a 6 idősebb leány is férhez ment, csak a legkisebb királyfi nem akart megházasodni, s a legkisebb király kisasszony sem férhez ment. Ajánlották a királyfinak ezt a király kisasszonyt, azt a király kisasszonyt, a király kisasszonynak is ezt a királyfit, azt a királyfit. Nem kellett sem az egyiknek, sem a másiknak, sem ez, sem az. Szörnyű haragra gerjedt a király. Noha sem ez, sem az nem tetszik, menjetek világgá! Nem nézhetem, hogy a legkisebb fiam legénysorban maradjon, a legkisebb leányom meg pártában. Hát jó van, elment a királyfi, és vele a király kisasszony. Mentek hetet hét országon keresztül, hegyeken, völgyeken álltak. Estére egy sűrű, rengeteg erdőbe érnek. Ott egy fa alá leheverednek, és elalusznak. Mondja reggel a leánya bátyjának. Hallgass csak ide! Csodálatos álmot láttam az éjjel. Egy ősz öreg ember volt itt, s azt mondta nekem, hogy itt van egy király, annak a teste csupa seb, s a világhíres doktorok sem tudták meggyógyítani. De ettől a fától, amelynek a tövében fekszünk, 100 lépésre van egy forrás, abból vigyünk egy korsó vizet, s ha ezzel a vízzel megmossuk a király testét, egyszeribe meggyógyul. Mindjárt mennek ahhoz a forráshoz. Volt a leánynak egy kicsi korsója, telemeríti, aztán elindultak. Mentek hetet hét ország ellen, és addig mentek, míg annak a beteg királynak a városába nem értek. Itt bementek egy vendéglőbe, doktori gúnyát szereztek maguknak, mind a ketten doktornak öltöztek, és mentek egyenesen a királyhoz. Elmondják, hogy mit akarnak. És bezzek fogadják nagy örömmel, vitték a király szobájába. Hát csak ugyanúgy volt, ahogy az ősz öreg ember mondotta. Azzal a korsó vízzel megmosták a király testét, s mintha csak letöröltek volna róla minden sebet, hófehér lett a teste. Adott a király örömében tengerkincset a királyfinak, építetett a városban drága szép palotát, hogy lakjanak ott. Senki sem tudta, nem is sejtette, hogy királyfi a csuda doktor, s király kisasszony a másik. Telik múlik az idő, fölmegy egyszer a királyfi a királyhoz, aki még maga is fiatal legényember volt, s alázatos tisztelettel meghívja a királyt ebédre. Elmegy a király, s hát mikor fölmegy a palotába, szeme szája eláll a csodálkozástól, mert a királyfi nem volt többet doktori gúnyában, hanem olyan ragyogó, aranypaszomántos gúnyában, mint ő. S a másik, akit csudadoktornak tartott, leányruhában volt. Drága, szép sejem köntösben. Olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Mondja a királyfi, látom, csodálkozik felséged ezen a nagy változáson, de tudja meg, hogy királyfia vagyok én is, és ez a leány király leánya, az én testvérem. És elmondta mindjárt, hogy miért kellett nekik elbújtosni. De hiszen ne lett volna király leánya az a leány, akkor is megakadott volna rajta a király szeme. Ebéd alatt szépen összebarátkoztak, összemelegedtek, te az enyém, én a tied, mondotta a király a leánynak, a leány sem különben a királynak, mentek egyszeribe a király palotájába, s csaptak lakodalmat, 7 országra szólult. Na, vége lesz a lakodalomnak, de a királyfinak nem volt maradása. Gondolta, elmegy valamerre, s ő is megkeresi a párját. Megy mendegél a királyfi, hetet hét ország ellen, s beér egyszer egy városba, éppen a fekete király városába. Kérdi ettől is, attól is, hogy mi újság. Mondják neki. Van itt újság elég? Van a királynak egy gyönyörűséges szép leánya. De ez csak ahhoz akar férjhez menni, aki eltalálja, hogy miféle 3 jegy van rajta.
99-en próbáltak eddig szerencsét, egy sem találta el. Mind a 99-nek karóba került a feje. Nem bánom én, mondja magában a királyfi. Egy életem, egy halálom, azért mégis megpróbálom. Amint megy az utcán végig, kihajol az ablakon egy öreg ember, és azt mondja utána. No, ez sem fog nálam nélkül boldogulni. A királyfi egy kicsit visszanézett, megnézte az öreg embert, de nem szólt neki semmit, ment tovább. Végig megy a városon, mégis meggondolja magát. Jó lesz visszafordulni ahhoz az öreg emberhez, mielőtt szerencsét próbálna. Visszamegy az öreg emberhez, s hát csak akkor látja a kapun, hogy az öreg ember aranyműves. Ejnye, de jó, gondolta magában, úgy is leszakadt az aranysarkantyúmnak a taréja. Majd az öreggel visszaforrasztatom, s az alatt kivallatom, hogy mi értelme volt a szavának. Bemegy az öreg emberhez, odaadja a sarkantyúját, hogy csinálja meg. Mondja az öreg ember, én megcsinálom jó szívvel, de holnap úgyis a levegőben fogod összeütni a bokádat. Hát azt honnét gondolja kelmed? Kérdi a királyfi. Honnét? Mert tudom, hogy miben jársz. De nálam nélkül nem boldogulsz, mert te sem fogod eltalálni, hogy miféle három jegy van a király kisasszony testén. Te bezzeg ígért a királyfi neki mindent, csak adjon valami jó tanácsot. Jól van, mondja az öreg ember. Holnap reggelre színezüstből csinálok egy lovat. Akkorát, hogy a hasában jól elférsz. Aztán kivitetem a piacra, s tudom bizonyosan, hogy senki más meg nem veszi, csak a király kisasszony. A lovat majd felviszik a király kisasszony szobájába, te éjjel búj ki azon a kicsi ajtón, amelyet az ezüst ló oldalán láthatatlanul csinálok, és akkor megnézheted, hogy miféle jegyek vannak a király kisasszonynak. Megcsinálja az öregember az ezüst lovat, beleülteti a királyfit, kiviteti a piacra, ott körülfogják a népek, az urak, csodálják, kérdik az árát, de drága volt, olyan drága, hogy nem tudta azt megvenni senki, csak egyedül a király. Az éppen arra jött a leányával, s hogy a leányának megtetszett, csak az árát kérdezte, s kimérette mindjárt a tenger sok aranyat az öregembernek. Na, jól van. Fölviszik az ezüst lovat a palotába, ottan is a király kisasszony szobájába. Elkövetkezik az este. Lefekszik a király kisasszony, elalszik. El a dajkája is. És ekkor szép csendesen kibújt a királyfi. Lábújhegyen odament a király kisasszony ágyához,

ha csak oda cövekették volna. Hanem amint nézte nagy gyönyörűséggel, egyszerre csak fölébredt a király kisasszony, s ahogy meglátta a királyfit, sikoltani akart. De torkának adt a sikoltás, mert bizony úgy megtetszett neki a királyfi. No te királyfi, mondotta a király kisasszony, te már tudod, hogy miféle jegyeim vannak. El is találod. A tiéd is lehetnék most már, de ha az apám megtudja, hogy belopóztál a szobámba, karóba kerül a te fejed is. Tanakodtak erre, arra, hogy mit csináljanak. Valamit gondoltam, mondja a király kisasszony. Te csak menj vissza az ezüst lóba. Én meg letöröm a lónak mind a két fülét. Holnap aztán elküldetem az aranyműveshez, hogy forrassza vissza. Ott szépen kibújhatsz, és soha senki meg nem tudja, hogy itt voltál. Úgy lett, ahogy a király kisasszony tanácsolta. A lovat visszavitték az aranyműveshez, ott a királyfi kibújt belőle, aztán elment vissza a sógorához, befogatott ottan 6 lovat parádés hintóba, ment utána egy regement huszár. Így hajtatott be a fekete király udvarába. Fölment a palotába, elmondta a királynak, hogy ki is mi, szerencsét próbál ő is. Tetszett a királynak a királyfi. Mondta neki, hagyd el, fiam, ne próbálj szerencsét, kár volna meghalnod ilyen fiatalon. De a királyfi mind csak azt mondotta, egy életem, egy halálom, már én mégis megpróbálom. Hiszen könnyen megpróbálhatta. No te fiú, mondotta a király, szeretném, ha a vejem lennél. 3 napot adok hát neked, de jól vigyázz magadra, mert 2 elvédheted. De ha 3. sem találod el, hogy miféle jegyek vannak a leányomon, karóba kerül a te fejed is. Bezzeg, hogy a királyfi első nap nem találta el, 2. nap sem találta el, hogy ne is sejtsék, hogy látta ő már azokat a jegyeket. Hanem 3. nap szép sorjában elmondotta, hogy miféle 3 jegy van a király kisasszony testén. De volt öröm. Örült a fekete király, hogy van már, akire hagyja a királyságát. Mindjárt lakodalmat csaptak, s a fekete király egyszerive átaladta a fejének egész országát és királyságát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Piros Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És az előző hetekben a felnőtteknek kedveztünk, most pedig Benedek Elek születésének évfordulóján meséket hallhattok. Jó szórakozást!

0: vitéz Szőcs. Egy Szőcsről mondok mesét, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. De mégsem. Volt neki egy rossz ollója, egy fogatlan felesége, aztán annyi gyermeke, mint a rostalika, még egyel több. Mikor ettek, mikor nem, még puriszka is csak vasárnap telt, akkor is csak nagy ritkán. Egyszer mégis úgy esett, hogy a puriszkából megmaradt egy morzsa az asztalon, s hát annyi légy gyűlt rá, hogy ezek bizony egy egész puriszkát is fölfaltak volna. Megharagszik a Szőcs, hogy még a légy is őt koldusítja, s úgy lecsap a tenyerével, hogy egyszerre 20 légy maradt halva. Ennyi, gondolta a Szőcs. Hát csak ugyanolyan erős ember volnék én? Na, ezt igazán nem hittem volna. Hiszen akkor vivát keresztúr, menjünk, próbáljunk szerencsét. Mindjárt faragott egy táblát, s nagy öreg betűkkel ráíratta. 20-at egy csapásra. Nyakába akasztotta a táblát, s csak ugyan elindult világgá. Eleget sírtak, ríttak a gyermekei, hogy maradjon, ne menjen, mi lesz belőlük nála nélkül. A felesége nem különben, de a Szőcs olyan erősen el volt tökélve, hogy kötéllel sem lehetett volna otthon tartani. Erősen bízott, hogy nagy vitézségével majd csak boldogul valahol a földkerekségén. Elindult hát, ment, mendegélt, s útközben egy rengeteg erdőbe ért. Nagyon elfáradt, s leheveredett egy kút mellé. Amint ott heverészne, odajön az ördög, egy rettentő nagy bivajbőrrel, hogy vizet merjen abba. Meglátja a Szőcsöt, a nyakába a táblát azzal az írással. Gondolja magában, ez ugyan erős ember lehet. Éppen jó volna nekem szolgának. Mindjárt köszönti is, mégpedig illedelmesen.
1: Adjon Isten, földi!
0: Adj Isten, fogadta a Szőcs nagy kurtán.
1: Hát, csak ugyanolyan erős ember volna kent, hogy 20-at egy csapásra, mi?
0: Gyünnyögte a Szőcs.
1: Hát nem szegődnék be hozzám szolgának?
0: Már hogyne, ha jó bért fizet. Megalkuttak hirtelen. A Szőcs 3 esztendeig szolgál az ördögnél, fát, vizet hord. Egyebet semmit sem csinál, s mikor az ideje kitelik, kap egy zsák aranyat. A vitéz Szőcs kezet csapott, s azt mondta. Itt a kezem nem disznóláb, ördög atyám fia. Ebb, aki megmásolja. Azzal elmentek haza az ördöghöz, kinek éppen annyi gyermeke volt, mint a Szőcsnek, talán még több is vagy kettővel. Ahogy hazaértek, az ördögfiúk mindegy cseppig megitták a vizet, s a Szőcsnek kezébe teregették a bivajbőrt, hogy hozzon más vizet a kútról. Oly, szegény feje, töprenkedett, tűnődött, hogy már most ő mit csinálja. Még az üres bivajbőrt valamiképpen csak el tudta cipelni a kúthoz, de vízzel tele meg se tudná billenteni. Amíg így tűnődött, az ördögök megunták várni, és egyet utána küldöttek. Megijedt szegény, hogy már most mi vele. Nagy ijegységében, hogy mit csináljon, egy fával elkezdett ásni a kút körül. Kérdi az ördög, amikor odaért.
1: Hát te mi csinálsz, vitéz Szőcs? Hát én bizony,
0: felelte a Szőcs. Azt gondoltam, hogy minek járjak ki vízért minden nap. Egyszerre hazaviszem az egész kutat.
1: Jaj, azt ne tedd, rimánkodott az ördög, mert vakas anyám, ez még belé találna esni. Inkább én hordok vizet helyetted.
0: Hát hiszen úgy jól van, mondta a Szőcs, s jó szívvel beleegyezett, hogy az ördög vigyen haza vizet. Másnap fáért

0: Te, csak nem járok ki minden nap az erdőtökbe, egyszerre hazaviszem mind, ami van. Olyan nagy haraggal mondott, hogy a szegény ördög csak úgy megőkölt a nagy ijegységtől. Rimánkodott, hogy az Istenért meg ne tegye, mert ha most hazaviszi, ami fa van, mind elégetni, és a térre egy szál sem maradna. Ő inkább hazahordja apránként. Hát, hordjat, ebatta ördöge, dörvögött a vitézhős. Eközben az ördög belé kapaszkodott egy nagy bükkfába, húzta lefelé, hogy majd így kötözi tövéhez a fát. Amint húzza, elkiáltja magát. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj szia, elszakadt! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj hanem abban a pillanatban, ahogy az ördög eleresztette, a fahegye visszacsapódott, s úgy eldobta a szőcsöt, hogy az erdőnek éppen a túlsó szélére esett le egy bokor mellé. A bokorból kiugrik egy nyúl, megfutamodik. A vitéz szőcs utána, hogy nem, éppen az ördög felé futott a nyúl. A vitéz szőcs úgy tett, mintha erősen mérgelődnék, szívta a nyulat, mint a bokrot. Itt van, állatja! Az egész erdőt keresztül ugrottam érte, s mégsem tudom elfogni, nézzen oda az ember! S vége hossza nem volt a zúgolódásnak. Otthon az ördögök összesúgtak, búgtak és elhatározták, hogy még csak egy próbára teszik a vitéz szőcsöt, s ha akkor is kifog rajtuk, kifizetik az egész bérét és hazaküldik. Másnap a legerősebb ördöggel kiküldötték a mezőre, hogy tegyék próbára az erejét. Az ördög egy ostort és egy buzogányt vitt magával. Mikor a mezőre érnek, azt mondja az ördög: "No, te vitéz szőcs, most mutasd meg, hogy milyen erős vagy. Hadd lám, tudsz-e akkorát rikkenteni ezzel az ostorral, mint én?" "Jobb lesz, ha nem is adod a kezembe," mondotta a szőcs, "mert akkorát, ha rikkentek, hogy a szemed kifordul attól."
1: "Hát, forduljon,"
0: kötekedett az ördög. "Csak a rikkents előbb te," biztatta a szőcs. Az ördög erre kezébe vette az ostort, akkorát a rikkentett, hogy a vitéz szőcs ilyettében keresztül esett a fején. Alig tudott feltápászkodni, hanem azért azt mondta: "No, ez ugyan nem volt valami erős a rikkentés, ördögkomé, hanem most már takard el a szemedet, ha azt akarod, hogy ki ne forduljon." Az ördög meggondolta, hogy bizony ennek fele sem tréfa, s befogta a szemét. Szem nélkül az ördögnek sem élet az élet, a vitézszősnek sem kellett egyéb. Hirtelen felkapta a buzogányt, úgy fejbe teremtette az ördögöt, hogy 10 kád vizet öntöttek rá, míg föleszmélkedett. "Na," mondta a szős, mikor nagy nehezen talpra állította az ördögöt, "ki tud nagyobbat, ha rikkenteni, ördögkomé? He?
1: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: sem. Most csak menjünk haza, jaj. Még csak most kerekedett igazi nagy ijegység az ördög familiájában, mikor meghallották a vitéz Szőcs legújabb cselekedetét. Mindjárt teletöltöttek egy zsákot arannyal, s odaadták, hogy vigye haza, hogy többet a színét se lássák. De már azt nem teszem, pattogott a vitéz Szőcs. Ha azt akarjátok, hogy itt hagyjalak, hozzátok el a béremet, és különben itt maradok, míg a három esztendő ki nem teli. De hiszen ettől jobban féltek, mint a tömjén füsttől. Inkább hazavitték a zsák aranyat, csak ott ne maradjon. A vitéz Szőcs előre ment, s hamarabb hazaért, mint az ördög, ki az aranyat vitte utána. Hirtelen kiküldötte a feleségét a csűrbe, hogy a ketrecből töltsön meg egy zsákot pohővával, s éppen akkor jöjjön be vele, mikor az ördög is megérkezik. Akkor aztán dobja fel a zsákot a padlásra, s mondja: nézze, édes uram, tiszta színarannyal van tere, addig szolgáltam, míg kent oda jár. Az asszony csak ugyanúgy tett, ahogy az ura mondotta. mikor az ördög

0: hogy ennek az embernek még a felesége is olyan erős, hogy egy zsák aranyat csak úgy fellódít a padlásra, ilyettében ő is fellódította, s azzal úgy elszaladt, mintha a szemét vették volna ki. Vissza sem mert nézni, míg az erdőig nem ért. Itt találkozik egy farkassal, s ez kérdi tőle.
1: Hová futsz olyan lelkedből, ördög koma?
0: Jaj, ne is kérdezd, farkas koma, vagy te nem hallottad hírét a vitéz Szőcsnek? Aztán elbeszélte, hogy minden vitézi dolgokat nem cselekedett az az ember. Nagyot kacagott a farkas, hogy az erdő csak zúgott belé. Mikor aztán magához tért a kacagástól, elbíztatta az ördögöt, hogy menjenek vissza a Szőcshöz, vegyék el az aranyat tőle, hiszen az egy gyenge, gyáva ember. Az ördög hitte is, nem is a farkas beszédjét, de mégiscsak ráállott, mert szerette volna visszakapni a zsák aranyat. Hanem csak olyan formán ment vissza, ha egy jármot csinálnak, ebben mind a ketten beléfogóznak, mert attól félt, hogy a farkas serben hagyja, ha majd szorul a kapca. A farkas nem bánta, tejékedve az ördögnek. Jármot csináltak, beléfogóztak, s úgy mentek a Szőcs udvarához. Ott éppen javában játszottak a Szőcs fiai is, mikor észrevették, hogy az ördög járomba fogózva jöjj a farkassal, azt hitték, hogy a farkast is nekik hozza. Az egyik elkiáltja magát. Néné, az apám farkast is szolgált. Egy másik gyermek meg azt kiáltja, az ördögöt sem eresszük el, az ördögöt sem eresszük el. Haj, megijed az ördög szörnyűségesen. Elöl neki, vesd el magad. Megfutamodott jármostól, farkasostól együtt. Eleget bátorította a farkas. Ne fuss, te bolond ördög, ne félj, te bolond ördög. Nem hallottad semmit, futott, ahogy csak győzte. Addig futott, míg a farkas feje egy faikrébe felakadt, a járompálcája eltörött, s ő szaladott tovább. Talán még ma is szalad. A vitéz Szőcs így megszabadult szépen az ördögtől, farkastól, s még ma is boldogan él egész ház népével a temérdek.

0: égnek bédölt oldalába. Az óperenciás tengeren túl, hetet hét országon innék, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Felfaltak ezek mindent. Már nem volt a háznál egy B-faló falás, amit a szájukba dughatott volna a szegény ember. Mit csináljon? Merre facsarodjék? Ő bizony elmegy szolgálatot keresni. De vén volt szegény fej. B-járt országot, világot senki lélek fel nem volt. Aj, búsult a szegény ember, hogy szinte felveti a bánat s a szomorúság. Mi lesz azzal a sok gyermekkel, mire ő visszakerül, mind éhhalállal halnak meg. Amint így renyekednék, bucsálódnék magába, csak elébe tappan az ördög. Megkérdezi ez. Hová mész, te szegény ember? Én bizony, édes ördögöm, elindultam szolgálatot keresni, de senki lélek fel nem fogad. Azt mondja az ördög. Egyet se évelődjél, te szegény ember. Gyere velem, én felfogadlak. Meg is alkusznak, kezet csapnak, és elmennek az ördög házához. Na, te szegény ember, mondja az ördög. Itt neked egyéb dolgod nem lesz. Csak fát kell hordanod az erdőből, s vizet a kútból. De hogy szómat össze ne keverjem, az ördögnek is annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Elsőbb az ördög ment el vízért, s hozott egyszerre egy 50 vedres hordóval, de ezt az ördögkölykek egyhajtásra mind megitták, s meg sem kottyant. Azt mondja az ördög. Már most csak menj el te, szegény ember, s hozz te is egy hordócskával. Aj, megijed a szegény ember. Hogy tudjon ő 50 vedres hordóval hozni, mikor az ő öreg testének még egy veder is sok? Kapja magát, egy ásóval elkezdi a kutat körülásni. Oda megy az ördög, s kérdi. Mit csinálsz, te szegény ember? Azt feleli a szegény ember. Én bizony azt gondolám, hogy egyet sem kínlódok a vízhordással, hanem egyszerre az egész kutat hazaviszem. Jaj, ne tedd azt, te szegény ember, mondja az ördög nagy megijedve. Inkább hordok én ezután is. Jól van, no, hagyja rá a szegény ember. Csak oszték többet, ne is küldj engem vízért. Másnap elmegy az ördög az erdőbe, s hoz egy jó hátfát, hogy volt legalább két német öl benne. De az is úgy elfogyott egy nap, mintha nem is lett volna. Harmadnap elküldi a szegény embert, hadd hozzon ő. El is megy ez. Vesz egy nagy kötelet, azzal az erdőt körül kezdi keríteni. Kérdi az ördög. Mit csinálsz, te szegény ember? Én bizony hazaviszem egyszerre az egész erdőt, hogy ne kelljen annyit fáradni. Jaj, ne vidd, te szegény ember! Inkább viszek én ezután is! A szegény ember nem is bánta, és elmentek haza. Hanem az ördög szeretett volna már megmenekedni a szegény embertől, mert erősen megijedt a nagy ereitől. Kérdi tőle, hogy mit fizessen az eddigi szolgálatjáért, mert nem tudja tovább tartani. Azt mondja a szegény ember, adjon, amit akar, megelégszik vele. Jól van, mondja az ördög. Menj le a pincébe. Van ott 12 hordó rész, 12 hordó ezüst, s ugyanannyi arany. Abból egy zsákot tölts meg, s vidd el. A szegény ember pedig egyet gondol, 12 bivajbőrből csinál egy zsákot, azt megtölti csupa arannyal. Azt mondta az ördögnek, hogy ha azt a zsákot oda nem viszi, ahová ő parancsolja, hát fiastól, mindenestől elpusztítja.
1: Egy szörnyen megijed az ört, elkapja a zsákot, s viszi a szegényedet. Mikor egy jó darabot mentek volna, akkor át püsszent az ördög, hogy a szegény ember ilyettibe hátraszökik, vagy 12 lépésre. Kérdi tőle az ördög. Mi baj, te szegény ember? A pipámat ejtettem el, feleli a szegény ember. No, tovább mennek, s az ördög ismét püsszent egyet, de akkorát, hogy a szegény ember hátra szökött vagy 50 lépésre. Kérdi az ördög. Mi bajok, te szegény ember? Elejtettem a zacskómat, feleli a szegény ember. Jól van. Tovább mennek, s estére kelve megérkeznek a szegény ember házához. Hát, teremtő szent Istenem, egy egész Ármádia gyermek omlik ki a házból, s futnak nagy rongyosan az apjuk elé. Meglátja az ördög azt a teménytelen sok gyermeket, s elkiáltja magát. Kű, aki áldója van, ennyi még nekem sincs. És azzal nagy szörnyűködve ledobja a zsákot, és úgy elfutott, mintha a szemét vették volna. A szegény ember pedig boldogul élt a sok pénzből, és máig is élnek, ha meg nem haltak.

Hol volt, hol nem volt, hetedik országon, innét az Ó-Kerenciás tengeren, túl a Kurtafalkó malactúr, kidőlt-bedőlt kemencének egy csepp oldala sem volt. Ahol jó volt, ott rossz nem volt, ahol rossz nem volt, ott jó volt, mégis megsült benne annyi pogácsa, hogy egy mesztelen cigánypurdé minden vitte az ingemiát. Volt egyszer egy király, és annak olyan szép felesége, hogy még az angyalok is megirigyelhették a szépségét. Hanem egyszer a királyné meghalt. Búsult a király, szörnyű nagy bálat nehezedett a szívére, éjjel-nappal siratta a feleségét. De hogy telt múlt az idő, egy-két esztendő, addig-addig duruzsoltak a fülébe, hogy így meg úgy, nem maradhat haláláig szomorú özvegységben. A koldúsnak is van párja, a kicsi leányát sem nézheti árvaságban. Hogy felöltözött szép aranyos búnyába, és elindult leány nézőbe. Elindult, de előre megmondta, hogy csak olyan leányt veszel, aki van olyan szép, mint az első felesége volt. No, be is járt országot, világot, sok szép leáncs asszonyt látott, de a feleségéhez hasonlatos szépet nem talált. Telt múlt az idő, a kicsi király kisasszony szép nagy leányás erdült. Jöttek is a kérők, királyfiak, hercegek, válogatott cigánylegények. De a király feltette magában, hogy addig férjhez nem adja a leányát, amíg maga meg nem házasodik. Ezt gondolta magában, de senkinek sem mondta, a leányának sem, hanem csinált egy találós mesét, és kihirdettette, hogy annak adja a leányát, aki a mesét kitalálja. De úgy próbáljon szerencsét, akárki fia borja legyen, hogyha ki nem találja a mesét, karóba kerül a feje. Bizakodott erősen a király, hogy nem találkozik ember, aki az ő mesét kitalálja, és nem fogy ki a leányából soha, lesz, aki dajkája, ha majd megöregszik. Mert hogy szép volt a király kisasszony, jöttek a királyfik, hercegek, grófok, minden rendűs, rangú, legények, seregestül, akinek külön-külön feladta a király az ő találós meséjét, mely szólott ekképpen. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. 10-20-an megpróbálták egy nap, de egy sem tudta helyesen megfejteni. Bizony, ha nem tudták, nem is látták többet Isten áldott napját. Híre ment ennek hetet hét ország ellen. Meghallotta a napkeleti özvegy királyné fia is. Ahogy meghallotta, nem volt többet nyugta, és mondta az édesanyjának. No, édes királyné anyám, én is elmegyek, s szerencsét próbálok. Hely, megijedt a királyné szörnyen, sírt jajgatott, hogy zengett belé a palota, s összetett kézzel kérte a fiát. Édes fiam, szívemről szakadt virágszálam, ne játsz az életeddel, találsz-e különnél külön király kisasszonyokat, minden ujjadra kettőt. Különnél különbeket találhatok, de olyat nem, mert úgy hírlik, hogy nincs párja kereke világon. Hiába sírt, rít, könyörgött a királyné, a fiának nem volt paradása. Mit volt, mit nem tenni, sütött az anyja útra való pogácsát, vele küldötte a leghűségesebb szolgáját, és ugyancsak a lelkére kötötte, hogy vigyázzon a királyfira, mint a szeme világára. Na, elindultak, mentek, mendegéltek, hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, szél ellen, nap alatt, s addig mentek, mendegéltek, míg az özvegy király városába nem értek. Ott bemennek a fogadóba, esznek, isznak, s azzal a királyfi ment egymagában a királyhoz, s szolgáját meg ott hagyta, hogy vigyázzon a lovakra. Felment a király palotájába, bejelentik, bátran a király színe elé áll, s köszönti emberséggel. Isten hozott, fiam, mi jóban jársz, ki fia vagy? Én a napkeleti király fia vagyok, felelt a királyfi. Ugyan bizony hallotta-e hírét, felséges királyom? Hallottam bizény, jó pajtáson volt, nyugodjék békével. Bizony, ha jó pajtása volt az én édesapám, én azért jöttem, hogy feleségül vegyem a felséged lányát. Ho-ho, öcsém, annak nagy sora van. Meg tudod-e fejteni az én találós mesémet? Megpróbálom, ha elé mondja. Jobb lesz, ha nem próbálod. Sajnálom fiatal életedet. Ne sajnálja, felséges királyom, csak mondja elé. No, úgy hát legyen úgy, hallgass ide, fiam. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. Gondolkozik a királyfi, vakarja a fejét, és
egyszerre csak mondja. Felséged olyan asszonyt keres, amilyen a felesége volt. De nem talál. S ha nem talál, a leánya bánja, mert addig nem adja férhez. Eltalálta, ördög adta, fattya rikkantott a király. De ha eltaláltad, akkor azt is tudhatod, hogy nem eladó a leány se neked, se másnak. Nem ad, itt van az, vágott vissza a királyfi. Becsületes ember szavának áll. Hé, katonák, ordított a király, s kirántotta a kardját, hogy miszlikbe vágja a királyfit. Hát, uram teremtőm, szaladtak be a katonák mindenfelé, rohantak a királyfinak, de bezzeg a királyfi sem tartotta hátul az eszét. Utcu neki, szégyen a futás, de hasznos. Elszaladt a fogadóba, felkapott a lovára, s meg sem állott hazáig. Hiszen még jóformán haza sem ért Napkelet országába. Talpra állíthatta a katonáit, mert jött utána rettentő nagy ármádiával a király, aki szörnyű mód megharagudott a királyfira, amiért visszabeszélt neki. Hely, szegény királyfi, még hírmondónak is alig maradt az ő katonáiból. Úgy megverte a király ármádiát. Alig-alig tudták elrejteni az édesanyját. Ő maga meg kifutott az országából, mehetett szegényen a világra. Ment, rendegélt a szegény királyfi, nagy búval, bánattal hetet hét ország ellen. Addig ment, rendegélt, míg a tenger mellé nem ért. Éppen akkor indult onnét egy hajó. Felkéredzett rá, beállított a hajós legények közé. Ment az a hajó éjjel-nappal szakadatlan, olyan csöndes volt a tenger, mint a víz a tányér felettén. De a hetedik éjjel szörnyű nagy förgetek kerekedett. Magas toronynál magasabbra dobta a hajót, úgy vágta egy sziklához, hogy miszlik beszakadt. Áldott szerencsére a királyfinak semmi baja sem esett. S tovább ment a sziklán, bolyongott erre-arra mindenfelé, aztán rengeteg erdőbe ért, rengeteg erdőből nagy pusztaságra. Hát annyi volt a katona azon a pusztaságon, mint a fűszál a réten, mint a csillag az égen, éppen javában gyakorlatoztak. A király is ott ült egy dombon, aranytrónján, nagy füstöket eregetett hosszú szárú pipájából, s úgy nézte szívbéli gyönyörűséggel a katonáit. Nézi a királyfi a gyakorlatozást, és egyszerre csak meglátja a király, int neki, hogy menjen oda. Oda megy a királyfi, szalutál katonásan. A király meg mondja neki, úgy szemlélem, hogy katona voltál te is valaha. Állj be, fiam, a sorba, gyakorlatozz te is. Sorba áll a királyfi, a király meg mind őt nézte, úgy megtetszett a királyfi járása, tartása, hogy oda kiáltott neki. Állj ki a sorból, fiam, vezényeljed a katonáimat, hadd lám, mit tudsz. Kiállt a sorból a királyfi, vigyázz, kiállt, aztán indult, de úgy döngött, rengett a föld, s a hosszú szárú pipa is kiesett a király szájából, pedig négy baka fogta a pipa szárát. Ho-ho, fiam, kiáltott a király, akárki fia vagy, vezérnek termettél. Ezórától fogvás, te vagy a vezérem. Hazamennek este a király udvarába, a király este nagy vendégséget csap asztalfőre, maga mellé ülteti a királyfit, esznek, isznak, rostával hordják a bort, de a királyfi csak nem akart kedvre derülni. Mi bajod van, fiam? Kérdezte a király. Olyan szomorú vagy, mint a háromnapos esős idő. Így áll, fiam, ne búsulj! De a királyfi csak szomorkodott továbbat is. Na várj csak, mindjárt hazahozom a jó kedvedet. Szólt az udvarmesternek, hogy hívja be a király kisasszonyt, de hozza ám a citeráját is. Bejön a király kisasszony, jaj, de szépséges szép volt, a lelkem adta, s megpendíti a citeráját, vígnál vígabb nótákat penget rajta, de pengethette a legeslegvígabb nótát. Nem vidult fel a királyfi, hanem mit gondolt, mit nem a királyfi, elkérte a citerát a király kisasszonytól, s pengedett azon egy olyan, de olyan szomorú nótát, hogy sírtak mind, mint a gyerekek. Arra meg rázendített egy vigat, de olyan vigat, hogy egyszerre mind táncra kerekedtek, még a király is. De még künn az udvaron az agarak is összeülelkeztek a kopókkal, s úgy járták a kálai kettős. Mondjam, ne mondjam, ha mondom, úgysem hiszitek el.
Ha nem mondom, bizonyosan elhiszitek, megtetszett a király kisasszonynak erősen a királyfi. És kérte az apját, hogy marassza náluk ezt a citerás vitézt, hagy tanuljon tőle citerázni. Hiszen a király ott is marasztotta, hogy nem marasztotta volna, és a királyfi tanította is ügyesen a király kisasszony, de csak nem jött meg a kedve. Hiába faggatta a király kisasszony, nem mondta meg, mi búja baja vagyon. Hely, szomorú lett a király kisasszony, és mindig csak szomorú nótákat pengetett a citerán. De bezzeg elszomorodott a király is. Gondolta, ez így nem jó, fordítsunk a dolgot. Egyszer aztán keményen elévette a királyfi. Hallod-e, fiam, a leányom szívét megszomorította. Szólj már egy-kettőt, hadd tudjam, hány hét a világ. Mondta a királyfi, ismerte felséged a napkeleti királyt? Hát, hogy ne ismertem volna. Jó pajtások voltunk fiatalságunkban, az Isten nyugtassa. No, én a fia vagyok. Ennyi ördög adta. Hát, ezt eddig nem mondhattad? Igazad beszélsz-e, fiú? A királyfi erre félrehúzta a köpenyegét. Hát, ott ragyogott egy fényes csillag. Sokszor láttam az apád mellén, fiam, mondta a király. No, az Isten vezérelt hozzá, mert hallottam szomorú esetedet, hanem ne búsulj, visszavesszük az országot. Azzal felmentek a palotába, de bezzeg most a királyfi sem volt szomorú. A fiatalok megesküdtek, aztán lett nagy dínom-dánom, lakodalom. 7 nap, 7 éjjel szólt a muzsika. Akkor abba hagyták, felkerekedtek, a királyfi országát visszavették. Aztán megint szólt a muzsika, állott a vigasság, 7 nap, 7 éjjel. Én is ott voltam, 7 éjjel táncoltam, akkor elszaladtam, s hazáig meg sem álltam. Itt a vége, fuss el véle!

0: aranygyapjas kosok. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren, innét, hetet hét országon, egy sánta arasszal, túl, volt egyszer egy gazdag pásztor legény. Ennek a legénynek volt 99 juha, s 3 aranygyapjas kosa. De aztán olyan szép 3 állat volt ez a 3 aranygyapjas kos, hogy még a király ágyába se volt azoknak párja. Őrizte is a legény, mint a szemefény. Aludni is úgy aludt, mint a nyúl, csak a fél szemét hunyta le. A másikkal mindig a kosokat nézte. Egyszer csak elkövetkezik a tény. A legény béreked anyájában. De hát nagy volt a baj, mert nem termett abba az esztendőbe elég széna, s drága pénzért se kapott még egy szálat sem. Mit csináljon? Az a sok drága jó, s azok a gyönyörű, aranygyapjas kosok most mind egymásra döglenek az éhségtől. Ő bizony, gondolja magában, egyet sem évelődik, bucsálódik, hanem elhajtja valamerre a szegény állatokat, s addig megy velük, amíg valahol harapnivalót találnak. Megy, mendegél, terelgeti elébb-elébb a juhok. Elől ment a 3 kos, utána a juhok. Nagy húsan végetve, mert már 2 álló napja nem kaptak csak egy harapás szénát sem. Addig mennek, addig mendegélnek, hogy elérnek egy nagy rengeteg erdőbe. Ennek az erdőnek a kellős közepébe volt egy nagy puszta, s hát azon a pusztán annyi szénabogja van, hogy a szem nem tudná belépni. Hely, megörvend a legény, s azt mondja magában, hogy ő bizony még a Poncius Pilátusnak sem megy tovább egy lépés sem. Ezen a helyen megtelepedik, s beleáll a szénába, akárkié legyen. Nagy hirtelen széjjel hányt egy bogjás, azt egy szempillantásra föl is szedegették az állatok. No, eltelik egy nap, egyik bogja fogyott a másik után, s nem is nézett arra senki lélek. De hát, szerelmes Jézusom, másnap virradóra csak oda jő egy óriás. De akkora, hogy a feje az eget verte, s nagy mérgesen a legényre támad. Hogy mered az én szénámat étetni, te ember izénk? Aj, megijed a legény szörnyűségesen. Az a rettentő nagy óriás most mindjárt kitapodja még a lelkit is. Mondja neki.
1: Ne haragudjék ki ilyet, óriás bátyám ura, hiszen megfizetem, amit a juhaim megettek.
2: Nem kell a pénzed,
0: mondja az óriás.
2: Hanem most mindjárt ölj meg 33 juhot, és egy aranygyapjas kos. Azokat egyszerre sust meg, mert ma még nem frustukolt.
0: Mit csináljon szegény feje? Meg kell-e, hogy ölje azokat a drága szép juhokat, de még az aranygyapjas kost is. Haj, de szomorú volt szegény, szinte megrepett a szíve, mikor a kést az aranygyapjas kos hasába akasztotta. De már annak meg kellett történnie. Elékenyít az óriás egy rengeteg nagy üstöt, abba beléhánták a teménytelen sok húst, aztán olyan tüzet csaptak alá, hogy hetet hét országon túl is világolt a lángja. Meg is sült egy picre annak a 34 állatnak a húsa, s az óriás, akár hiszi, de akár nem, csak belémerített 3-szor az üstbe az ő kalánjába, s 3 falásra, mind egy B-faló falásig B-hen mentette a fáintostokányt. Azzal azt sem mondta, hé, legény, cseréljük pipát! Tovább állított. No, mondta a legény magában, én ugyan jó, de rágám megfizetém azt a kicsi szénát. Tusakodott, vajon ott maradjon-e? Ő bizony ott marad. Nem bánja már, ha ennyiben van, egye meg mind amennyi juha van, az a nagy bélű óriás. Megint csak neki esett 2-3 bogjának, széjjel hányta, s jól tartá a juhait. Elkövetkezik más reggel, s hát megint jő az óriás. Már messziről kiáltotta.
2: Hamar, legény, hamar, ölj le 33 juhot, s egy aranygyapjas kost, mert ma még nem frustukoltam.
0: Mit volt, mit nem tenni? Csak megöle 33 juhos az aranygyapjas kostis utána. Az óriás három falásba, ezeknek is megette a húsát, s azzal tovább sétál, nagybegyesen. Még éppen 33 juha, s egy aranygyapjas kosa volt a legénynek. A szíve is sírt, ha rájuk nézett. Ha még ezeket is megeszi az óriás, elvehet világgá. Úgy marad, mint az ujjam. Elkövetkezik a harmadik reggel is, s hát csak ugyan jő az óriás nagy terendóciával, s messziről kiabálja.
2: Hé, legény, hé! Hát azok a juhok még élnek? Mindjárt megöld valamennyit, mert különben szörnyű halált halsz!
0: Könyörög a legény, istenkedik, hogy hagyja meg már azt a keveset, de az óriás még egy juhfarkat sem engedett.
2: Hallod-e, hé?
0: Mondd a legénynek.
2: Ne kenterfalazd nekem sokáig, hanem duvaszd ki a bőrükből azokat a juhokat, mert különben rútat látsz.
0: Megüli a legény mindegy szálig a juhokat, meg a kost is. Beléhánja a teménytelen sok húst az üstbe, és egy nagy rúddal kevert nagy keservetes. Egyszer az óriás, mit gondol, mit nem, leheveredik a tűz mellé, és elszenderedik. Na megállj, te istentelen, gondolja a legény. Nem eszel ebből a húsból, tudom azt az egyet. Azzal csak kimerített egy kalán jó forró zsírt, az óriás szemére locsantotta.
2: Szörnyed bődül az óriás, felszökik a tűz mellől. Tapsant ide, tapsant oda a nagy lábaival, ha valahogy rátapsinthatna a legényre. No, te emberi zing, kioltád a szemem világát, de vigyázz, hogy a kezem közé ne kerülj, mert erősen megkeserülöd.
0: Eleget innét is, eleget túl is, kerítgeti mindenféleképpen, de nem vala annyi lelkes istene, hogy meg tudja fogni a legényt. Gondolja az óriás, ezt így soha meg nem fogod, hé, míg a világ s még két nap, ha szép szerint nem. Elkezdett a legénynek hízelkedni mindenféle mézes mázos beszélekkel, hogy így, hogy úgy, hogy őt vezesse mindenfelé, ha már megvakította, s bizony nem bánja meg. Nem én, mondá a legény. Járj békével, szeretnél úgy engemet is megenni, abból ne veszel, hé! Azt mondá most az óriás.
2: Látom, hogy nem lehet túljárni az eszeden, te pásztor legény. Jól van hát, járj te is békével, hanem ha már megettem a juhaidat, nem akarom, hogy egész károd legyen. Adok neked egy gyűrűt, azt húzd fel az ujjadra, s nagy hasznát veszed, bármerre jársz ezen a világon.
0: Erre az óriás ledobott egy gyűrűt, a legény pedig nagy hirtelen felkapta, s a kicsi ujjára húzta. Hát ahogy felhúzta, az a gyűrű csak elkezd kiabálni. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás! Meg gyűrű hangja után. Na most mit csináljon, mindjárt agyontapossa a vakóriás. Eleget akarja lehúzni a gyűrűt, de úgy az ujjára dagadt, hogy semmi letteképpen nem tudá lehúzni. Mit volt, mit nem tennie? Elérántotta a bicskáját. Lenyisszentette az ujját. Volt ott közelébe egy feneketlen tós. Abba belédobta az ujját gyűrűstől. A gyűrű pedig a tóban is azt kiabálta. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás. Az óriás ment is utána, és egyszer csak beléugrott a feneketlen tóba. Úgy elmerült, hogy soha meg nem látta többet Isten áldott napját. No, ettől nem kell többet félnem, mondá a legény. Hanem most már el is mehetek világjá. Elindul a legény, megy, mendegél a nagy rengetegbe. Amint menne, találkozik egy szörnyű nagy fekete medvével. El akar futni, de a medve megszólhass, azt mondja neki. Állj meg, hé, ne fuss, mert számadásom van veled. Tudod-e, hogy ki vagyok én? Én annak az óriásnak a testvére vagyok, akit te megvakítottál. Megölhetnélek, de most meghagyom az életedet. Hanem azt mondom neked, hogy meg ne merj házasodni az életben, mert ha még a világ végén lész is, megtalállak, szörnyű halált halsz. Fogadkozik a legény, hogy ő nem házasodik meg, hiszen nem is kapta feleséget, amikor nincs neki semmi a földkerekségén. Azzal tovább megy, nagy szóval. Búsult szegény feje, hogy mit is ér már az ő élete, ha meg nem házasodhatik. Meg, endegél, kiér az erdőből is, annak a szélén talál egy házat. Abba lakott egy özvegyasszony egyetlen leányával. Bémegy, köszön, s
1: kérni az asszony, hogy mi járatban van.
3: Én bizony, néném asszony, szolgálatot keresnék, ha valaki megfogadna,
0: feleli a legény.
1: Az özvegy asszonynak megtetszik a legény, s B fogadja szolgálat.
0: Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, s a legény még mindig az özvegy asszonynál lakott. Nem tudott megválni a háztól, mert megszerette a leány. A leány szerette. A legény egyszer csak elé állott, s megkérte a kezét az özvegy asszonytól.
1: Azt pedig azt mondta, hogy nem bánja, ásó, kapas, a nagy harang válassza el őket, ha szeretik egymást.
0: Bezzeg, hogy elfelejtette a legény, mit mondott volt a medve, s viszi a leányt a templomba, hogy megesküdjenek.
1: Hát, amint a templom ajtóhoz érnének, szörnyűséges mormogás hallatódik. Megijed a legény.
3: No, ez bizonyosan a medve?
1: Az, Isten Krisztus útsegén. Szammogott B egy nagy hegyen, egyenest a templomnak tartott. Azt mondja a legény a mátkájának.
3: Szívem szerelme, nekünk most meg kell válnunk. Elfelejtettem, hogy nekem nem szabad megházasodni soha ez életben. Az a medve, aki ahajtja errefelé, mindjárt megöl, ha B vezetlek a templomba.
1: Sírt a legény, sírt a leány keservesen. Elbúcsúztak egymástól, de hogy soha el ne felejtsék egymást, egy gyűrűt ketté törtek, egy zsebkendőt pedig ketté hasítottak. Felét eltette a leány, felét a legény, a gyűrűnek is, a kendőnek is. Úgy indult a legény bujdosásba. Azt mondta, hogy éppen a világ végére megy. Hanem a medve utána kiáltott.
4: Most megmenekedtél, hanem vigyázz, mert megtalállak, ha a föld alá bújsz is.
0: Megy a legény hetet-hét ország ellen, hegyeken, völgyeken által, s talál egy kicsi ház. B megy oda, s hát ott egy olyan ősz öregember lakik, hogy az orra éppen a télit veri. Köszön neki.
3: Adjon Isten szerencsés jó estét, öreg apu!
1: Szerencséd, feleli az őszemben, hogy öreg apónak szólítottál, mert különben halálfia vagy. Hát hol jársz itt, ahol a madár se jár?
0: Elé mondja a legény, minden bújjátba jár. Nem tudja, mit évő legyen, szeretne megházasodni, de egy istentelen medve erőst fenekedik az életére, mindenfelé kíséri, akár merre megy.
1: Azt mondja az őszemben. Édes fiam, én nem tudok ez ellen semmit tenni, hanem adok egy gyűrűt, aztán menj azzal tovább. Innen két napi járóra lakik egy nálamnál is öregebb ember. Mondjad neki, hogy mit adtam, talán ő is áll valami.
0: Megköszöni a legény a gyűrű, s tovább indul. Két nap múlva csak ugyan elérkezik, ahová az őszember igazította. De abba a házba olyan őszember lakott, hogy az elsőnek az apja lehetett volna. Köszön ennek is. Szerencsés jó estét, öreg apó!
4: Áldott szerencséd, hogy öreg apónak szólítottál. Hát mi szél vetett ide, édes fiam?
0: Mondja a legény a dolgát, hogy egy őszember igazította ide, ha ő is adna valamit. Azt mondja az őszember.
4: Egyebet én sem adhatok, fiam, gyűrűni. Csak ettel jól, s menj még két nap. Aztán találsz egy házat, abban még nálamnál is öregebb ember. Majd át az is valami.
0: Megy a legény, s meg sem állott, amíg ahhoz a házhoz nem ér. Ott ült a góc alatt az ősz ember. Az ölibe egy nagy biblia volt, s abból olvasgatott. Köszön a legény. Az ősz ember kinéz a góc alól, s azt mondja.
4: No. Éppen kerek 100 esztendeje, hogy ember nem láttam. Hát te hogy kerekedtél ide, te szegény legény?
0: Mondja a legény, hogy mibe jár.
4: Jól van, édes fiam, ne búsulj. Adok én is egy gyűrűt neked, tedd a többihez. Aztán menj tovább, s addig menj, amíg az út két felé válik. A két út közt van egy domb. A három gyűrű tedd le oda, te pedig feküdj rájuk. El ne mozdulj reggelig, aludj ott egész éjjel. amikor reggel megébred, három nagy kutya lesz melletted a három gyűrű helyen. Egyet szólít minden tudónak, egyet világon által látónak, s a harmadikat szólít föld nehezének. Menj aztán ezekkel, amerre a szemed lát, ne félj a medvétől.
3: Megköszöni szépen a legény a jó tanácsot. Elbúcsúzik, és tovább. Másnap estére kelve keresztúthoz, és ott meg is állapod. Ha, csak ugyan volt egy domb ott. Leteszi a három gyűrűt, ráfekszik, elalszik, s reggel mire fölébredt, akkor a három kutya hemmedezett mellette, mint három nagy sütőkemence. Mondja egymás után a nevüket, s mind a három elejébe szökik a nevires.
4: A legény jól megjegyzi, hogy melyik másik.
3: Már most szervusz világ, csak lássa meg a medvét, tudom Istenem, úgy széjjel szaggattatja ezekkel a kutyákkal, hogy egy porcikája sem marad. Ment a legény, ment, hegyeken, völgyeken által, s él egy kis házba. Ott lakott egy csúnya, vém boszorkány, s bészegődik a hosszor. Azt mondja neki a boszorkány, hogy nála az Isten földjén nem lesz egyéb dolga, csak minden nap menjen el vadászni, hozzon egy nyulat. El is ment a legény már első nap nyulázni, s magával vitte a kutyákat is. Amíg oda járt, csak beállít a medve a boszorkányhoz, s megkérdezi, hogy egy ilyen legényt nem látott még.
5: Te, biz igen,
3: mondta a boszorkány.
5: Nálam van szolgálatban.
3: No, ha nálad van, bizony akkor én meg is ölöm, mondta a medve. A boszorkány erre azt mondta, hogy tőle ugyan megölheti, mert neki ez a legény sem-sem-semmije. Ő bizony kútba nem szökik utána. Aztán elegyezték, hogy a medve lefekszik az ajtó küszöbön belül. Nagy hirtelen vájtak egy gödröt, s abba feküdt, hogy se a legény, se a kutyák észre ne vegyék, mert különben azok mindjárt összetépik. És amikor a legény belép, csak szökjék a nyakába, s folytsa meg. Béfekszik a medve a gödörbe, s a közben a legény is hazaindul a vadászatról egy nyúllal. Amint jődögélnének, csak összedugja az orrát a három kutya, s a minden tudó azt mondja. Ti csak maradjatok a gazdámmal, én előre futok, mert baj van otthon. Azzal megfutamodik, s ahogy hazaért, egyenest a küszöbnek ment, s ráfeküdt. Hazaérkezik a legény, s a másik két kutyával be akar menni, de a mintudó nem mozdult el a küszöb. Átlépte volna, de már mondám, hogy akkora volt, mint egy sütőkemence. Eleget szépen neki, hogy kús, félre minden tudó. Ami tudó meg sem mozdult. Rúgta, verte. Bizony nem mozdult az. Mit volt, mit nem tenni? Az ablakon kellett, hogy lemászik. Aztán beült a góc alá, a nyulat megsütötte, a boszorkánnyal megették, a medve meg sem mert moccanni a gödörbe. Másnap is elmegy a kutyákkal vadászni. Mérgelődött, morgolódott a medve, hogy nem ölhette meg a legényt.
4: Ugyanis ölhetné meg,
3: mind azon törte magát. Azt mondja a vén boszorkány.
6: Hallod-e te, medve? Tudom én, mit csinálj! Ássunk a góc alá egy gödröt, feküdj oda! S mikor oda megy, hogy a nyulat megsüsse, szökjél ki a gödörből, s dobd a tűzbe!
3: Úgy is tesznek. Gödröt ásnak a góc alá, s a medve belé fekszik. De a minden tudó azt is tudta, s ismét megsuttintotta a társainak, hogy baj van otthon. Fogja magát a világon átallátó, belé heveredik egy pocsolyába, azzal előre fut, s otthon egyenest ráfekszik a tűzre. Az mindjárt kialud. Hazaér a legény is. Meg akarja sütni a nyulat. De hát a világon átallátó ott fekszik nagy lucskosan, egy szikra tűz sincs, s hiába kiabál neki, kuss el, világon átallátó! Hiába üti, veri, el nem mozdult az ott. A legény nagy mérgibe kiment a házból, lefeküdt a csűrbe, akkor a kutyák is utána sompolyognak. De bezzeg, csak most mérgelődött Isten igazában medvekomra. Azt mondta a vén boszorkánynak, hogy ha holnap el nem pusztíthatja azt a legényt, akkor a boszorkány pusztítja el.
6: Jól van, nem bánom!
3: Esküdözött a boszorkány.
6: Szaggass 77 darabba, ha holnap meg nem ölheted az istentelent! Feküdj most az ágy alá! Ott bizonyosan nem látnak meg azok az ördöngős kutyák, mert güzsörödjek meg, hanem a kutyák mesterkednek ellenünk! S amint belép, ugorj ki az ágyból, s vígy vele, amit akarsz!
3: Elment a legény harmadnak. A kutyák is vele menne, a medve pedig béfekszik az ágy alá.
1: hanem a mindentudó ezt is jól tudta, s megint csak összesúgtatódtak. Aj, megrugaszkodik erre, a föld nehezes, hazáig meg sem áll. Béfut a házba, s egyenest felfekszik az ágyba. De lelkem Istenem, úgy ránehezedik az ágyra, hogy a medve meg se tudott moccanni, s a legény békességesen megsüthette a nyulat, aztán jól lakott, elnyúlt a góc alatt, s úgy aludt ott reggelig, mint a bunda. A vén boszorkány pedig nem talált a helyét. Csak hogy ki nem törte az erős nyavaj a szörnyű félelmiben. Vége az életinek, ha a legény elmegy hazudról. Gondolja, még próbál egyet, hát azzal a legényt is elpusztíthatná, s az ő életét is megmenthetné. Azt mondja a legénynek, amikor felkészült, hogy vadászni induljon.
6: Hé, mire is viszed magaddal azokat a nehéz kutyákat? Hiszen azok úgysem fogják el a nyulat. Ne fárazd mindig, inkább rekeszd be a csűrbe, amíg te oda jársz.
1: A legény szélese világért nem is gondolta, hogy a medve a háznál van. Hallgatott a boszorkányra, s csak ugyan be is rekesztette a kutyákat a csűrbe. Azzal elment vadászni. Jő haza este felé. A medve csak elejébe toppant. Aj, megijed a legény! Usd neki, vesd el magad! Megfutamodik hátra a kertbe, s felmászik egy fára. Mászhatsz, kiállt a medve. Még az égbe is felmászhatsz. Már meg nem szabadulsz a körmöm közül. Könyörgött a legény kegyelmezzen fiatal életének, de a medve mind csak azt kiabálta. Szállj le onnét, mert ha nem, én szállítlak le, azt pedig meg nem köszönöd. Jól van, mondta a legény. Leszállok, csak engedd meg, hogy elébb hármat kiáltsak. Kiálthatsz 13-at is. Úgy is halál fia vagy. Kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért. Nye, minden tudó, nye! Hallja ezt minden tudó, s mondja a többieknek. Hé, halljátok-e? A gazdám az én nevemet kiáltál? Talán bizony álmot láttál, mondta a világon átallátós a föld neheze, mert ők csak ugyan nem hallottak semmit. Egy kicsi idő múlva ismét kiállt a legény. Nye, világon átallátó, nye! Hallja ezt a világon átallátó, s mondja a másik kettőnek. Nem hallottátok-e? Mintha most engem szólított volna a gazdánk. Most a minden tudós a föld neheze nem hallotta, s azt mondták a világon átallátónak, hogy bizonyosan álmot látott. Harmadszor kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért. Nye! Föld neheze! Nye! Most a föld neheze hallotta a kiáltást, s a többi nem. De bizony Isten, Krisztus úr segén hallám az én nevemet szólítani, mondá a föld neheze. Igen, szólott a minden tudó. Menjünk, mert a gazdánk veszedelemben van. Aj, megrugaszkodnak! De közvét legyen mondva, a medve rengeteg nagy kövekkel, sziklákkal körülzárta volt a csűrt. Még a fedelik is jól megnyomkodta, hogy a kutyák ki ne szabadulhassanak. Nekiszökik a minden tudó a csűrfalának. Rúg egyet rajta, s csak megrendül a csűr belé. Rúg egyet a világon átallátós, arra kidőlt félig. Rúg egyet a föld nehezes, arra úgy széjjel duvadt az egész csűr, mintha nem is lett volna. Ez alatt a medve felmászott a fára, és éppen meg akarta ragadni a legényt, hogy megölje. Meglátják ezt a kutyák, szakik egyet a minden tudó, de nem tudott egy szökésbe ott teremni a medvénél. Szökik a világon átallátós, az felszökött a fának tele magasságára, szökik most a föld neheze, és ez éppen a medvéhez szökött. Belé csimpeszkedik a medve torkába, ránt egyet rajta, s úgy leteremti, hogy éppen a világon átallátóig hengeredett. Rándít egyet rajta a világon átallátó is, s lehajítja a minden tudóhoz. Ez nyakszirten ragadja, s úgy levágja, hogy csak megnyekkent a földön. Aló neki, leszökik mind a három kutya a fáról, közre fogják a medvét, s úgy szerte tépik, hogy még a 77. porcikája is 77 felé szakadt. Azt mondja most a minden tudó. No, ezzel készen vagyunk. De hátra van még a vén boszorkány, szaggassuk össze azt is, mert megérdemli. Mindjárt elé futottak, és a boszorkány is összeszaggatta. De bezzeg örvendett a legény, hogy már többet nem kell félni a medvétől. Hálálkodott magába az ősz embereknek, hogy neki ilyen áldott hű kutyákat. Gondolja, már nincs rájuk többször.

Megérkezik a legöregebb bűzemberhez. Elmondja, hol járt, merre járt, miken mene által, és vissza akarja adni a kutyát. Azt mondja az őszember. Csak tarts magadnál.

köszöni a legény az őszember jóságát. Elbúcsúzik tőle, s azzal meg sem állott, addig a dombi. Ott lefeküdt a kutyák, s hát reggelre csak ugyan három aranygyűrű volt mellette. Elteszi szépen a gyűrűket, s elindul hazafelé. Sok hegyeken, völgyeken ment állva, még a haja is őszülni kezdett a rengeteg. De addig ment, hogy éppen abba faluba ért, ahol az ő mátkája lakott. Kérdezi az embereket, hogy mi hír a faluba. Mondják neki, hogy nincs semmi különös változás, csak ez s ez a leány éppen ma mond hitet egy legénynek. Hát, az éppen az ő mátkája volt. Fogja magát, koldus gúnyába öltözik, s elmegy a lakodalmas házhoz. Amint ott áldogálna az ajtó meget, oda megy a menyasszony, s megkínálja egy pohár bor. Azt mondja a legény. Iszom, de csak úgy, ha te megiszod a felé. A leánynak jó kedve volt, s azt mondta, legyen meg a kiet kívánsága. Felhajtja a legény félig a bort, s titkon a pohárba veti azt a fél gyűrűt, aminek párját a leánynál hagyta volt. A leány is felhajtja a maradék bort, s hát, szerelmes Istenem, mit lát a pohár fenekén? Az ő fél gyűrűjének a felé. Hát, ezt hol kaptak ilyet? Oh, ahol te a másik felé. Azon közben eléveszi a legény a fél zsebkendőt is, s azt mondja, ha már bort ittam, meg is törülöm a szájamat. Hát ezt hol kaptak ilyet? Ott, ahol te a másik felét. Haj, szalad a leány a ládájához, kinyitja, s eléveszi a fél gyűrűt, a félkendőt. Összeteszik a két fél gyűrűt, a két félkendőt. S hát úgy talál, mint a bodosi lakodalom, sem több, sem kevesebb. De lett is öröm. A leány mindjárt a nyakába borult régi jegybéri mátkájának. A másiknak azt mondta, jó utat, ahol sár nincs. Csaptak aztán olyan lakodalmat, hogy Sánta Mihókbá ott törte ki a lábát a nagy táncolásba. Hát, a három aranygyűrűben mi lett? Na, azt is mindjárt elé mondom. Azzal a három gyűrűvel az lett, hogy lakodalom után kezébe veszi az éfiasszony. Nézi, néz, mondja, hogy milyen jó volna ez a három gyűrű az ő ujjára. Még jól ki sem tudja mondani, csak kiesik a kezéből mind a három aranygyűrű. S láss csodát! Olyan gyönyörű három aranygyapjas kos lett azokból, hogy a szem nem tud ábélem. Örvendett az éfi ember, hogy azt sem tudta, melyik lábára álljon, s esküdözött égre, földre, hogy ezek a régi kosok, kiket az óriás felfalt. Alig mondja ezt, bégni kezd a három kos, s hát csak, mintha a földből termettek volna elé. Béomlik az udvarra a 99 jú. Még csak most lett igazi kedve az éfi embernek. Hanem úgy is kell. Eleget sanyargott szegény feje. Nem igaz? Gyerekek!

pásztor. Hol volt, hol nem volt, még hetetét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere, vízzel, főztek, s bottal rearántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazulról, mert így nem lehet, míg a világ s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának: édesanyám, süssön nekem egy hamuba sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindul világgá. Megy, mendegél országvilág ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, előveszi a hamuba sült pogácsát, s falatozni kezd, belőle. Amint ott eddig élne,

És ott várta a jó szerencsét. Hát, egyszer csak kijön a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, is megkérdezi. Mi áradban vagy, te szegény legény? Én bizony, felséges királyom, életem, halálom a te kezedbe, felel a legény. Szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király. Gyere csak be, legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajta a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, a 100 felé futott. Haj, megszontyolódik a legény. Még nézni sem mert a király palotája felé. Megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történik vele. Csak eljáll a második legény, hogy most már ő próbál szerencsét. Erősen fogadta, hogy ő megőrzi a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kértek falatot a hamuba sült fogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába ért, bészegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kihajtotta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki. Hát, ha neki jobban kedvez a szerencse. Süt az anyja egy hamuba sült pogácsát akkorát, mint egy nagy taliga kerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elébe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki falat fogását, mert éppen 14 álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, mondta a legény, te kicsi egérke. Úgyis talán nem kell ebből a fogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérke, s azt mondja. No te szegény legény, jót étel helyébe jót vár. 2 bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is segítettem egyiket sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Úgy bizony, mit tudok én ezzel csinálni, kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke. S akármiféle veszedelemben vagy, fuvincs meg, s minden jóra fordul. No, gondolja magában a szegény legény, ha nem árt, nem is használ, elviszem magammal. Bedugta a tarisznyájába, azzal tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abba is a király palotájának a kapujáig. Megérkezik, letelepedik a kapuban, hát egyszer jő a király. Mit keres itt, szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy mibe fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam, akiknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkire köti a legénynek, hogy egy is el ne vesszen a nyulakból, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de meg sem szagolják ezek a füvet. Ahány, annyi felé íramadik. Kiállt a legény. Mit csináljak most már? Eszibe jut a kő. Előrántja. Belé fuvint, hát az a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, úgy összefut, mint meg annyi jó. Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatá a fejét. Semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös ügyességgel gyűjti össze a legény azokat a nyulakat. Na, megállj!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallhattátok. Benne Benedek Elek meséit.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. És benne François Truffaut beszélgetett Alfred Hitchcockkal 1962-ben. Általában Hitchcock filmzenékkel. További jó tilosozást!

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgatok.

Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekből jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopárterek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredén. Egy ég üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillanat koporsót. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről ad hírbe én. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem. Mi ő úgy szokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel, s messziségen. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a föld színe. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szer. Ó, jaj, az út lélektől. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppan jeges út.

0: Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, és ki tudja mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben, és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant, jeges űr lakik.
1: Hegyi beszélek.

lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristály műszerén búsföldünkkel s bústestemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős bút szokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliomárvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Üldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges írlak.

Ápriliš. Ápriliš, ó, ápriliš, minden csínyre friss. Faunbokájú vad suhansz, újra itt suhansz. Vásod cigány kereket, porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat hintegetsz és darazsat, illatot s zenét. Némely ingó és rügyes ág végére már küldött, kúszszék az ügyes katicabogár, mint árbócra egy piros, pettyes zubbonyú, fürgelábú és csinos kis matróz fiú. Kémleli a láthatárt, mennyi fény, mi az? És az ünnök zengő napba tárt szárnyakkal. Tavasz. Szunnyad még a télmező, fáradt vénparaszt. Fűszakáll a csendben ő, megcibálod azt. Majd meg méznél illatos pszellőfésűvel fésülöd, s szólsz, hé, de most lomha szolga fel! Szundikálás volt elég, vár az új robot. Mit álmodtál, véncseléd? Krumplit vagy zabot? S reszket, s gacaga liget cserje meg bozót, gyenge bőrű testüket úgy csiklándozod. Minden erdő egy bolond helye húja hely. Nincsen még sehol se lomb, csak virágkely. Izzad még a levelek vajudó rügye, s a szirom már lepereg, csókos szél vigye, s átsuhansz a városon bérházak felett, felragyog sugároson sok fak emelet. Reszkető bíborvarázs vén kémény fala, lány szemszínű kék parázs a szelíd bala. Mély, sötét udvar felett négyszögű egen táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen, s padlás ablakot, kitört sarkon fordulót villogtatsz, mint zsebtükör pajkos nebulók. Zsupsz, a földre hull a fény, s én a szent falon nyújt hangsír, tán a szegény bor magad alól. Vaklapáros, eleven hús utca szemét sütkér ez a melegen, s nyitja holt szemét. Április, ó, április, míg tánccal suhansz, látogass meg engem is, víg örök suhansz, hisz egy régi kikelet furcsa reggelén együtt érkeztem veled földi útra én. Szólt arany szimfónia napfény húrokon, s bölcsőmnél te fényfia álltál vígrokon. Április testvérem, ó, hol van az akkor? Ifjúságom hervadó kankalin csokor. Elpártoltam tőled én, nem veszed zokon. Hely, beteg s fanyar legény a régi rokon. Ha a tavaszt élvezi, nézvén langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április. Ó, április. Simogass, vezess. Hadd legyek ma újra kis jó öcsét, kezes. Hadd feküdjem tarkafák alján inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld parittyaként, míg szememre patyolat szirom lengve jön, s kis sejem sátra alatt megbúvik a könyv. Tán akkor, míg a mész színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul. Imbolyog még, menni fél. Majd gyáván, sután, bíborlabda útra kél tűnő nap után. Táncol, ugrik, fellebeg, enyhén száll tovább. Felfogják a fel.

0: Április. Tóth Árpád költeménye. Április. Ó, április, minden csínyre friss, faunbokájú vadsuhanc, újra itt suhansz. Vásod cigánykereket, porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat hintegetsz és darazsat, illatod zenét. Némely ingó és rügyes ág végére már küldöd, kúszék az ügyes katicabogár, mint árbócra egy piros, pettyes zubbonyú fürgelábú és csinos kis matróz fiú. Kémleli a láthatárt, mennyi fény, mi az? Zümmög zengő napbatár szárnyakkal, tavasz! Szunnyad még a télmező, fáradt vén paraszt, fűszakáll a csendben ő, megcibálod azt! Majd meg néznél illatos pszellő fésűvel fésülött szólsz. Hé, de most lomhaszolga fel! Szundikálás volt elég, vár az új robot. Mit álmodtál, véncselét, krumplit vagy zabot? S reszket, s kacag a liget, cserje meg bozót, gyengebőrű testüket úgy csiklándozod. Minden erdő egy bolond helyehúja hely, nincsen még sehol se lomb, csak virágkehely. Izzad még a levelek vajudó rügye, s a szirom már lepereg, csókos szél vigye. S átsuhansz a városon, bérházak felett, felragyog sugároson sok vak emelet, reszkető bíbor varázs vén kémény fala, lány szemszínű kék parázs a szelíd pala, mély sötét udvar felett négyszögű egen, táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen. Spadlás ablakot, kitört sarkon fordulót, villogtatsz, mint zsebtükört bajkos nebulók, zsupsz! A földre hull a fény, s ím a szenny alól nyűt hangsír, tán a szegény por magad alól. Vak lapárus, eleven bús utca szemét, sütkérez a melegen, s nyitja hol szemét. Április, ó április, még táncol suhansz, látogass meg engem is végig suhansz. Hisz egy régi kikelet furcsa reggelén együtt érkeztem veled földi útra én. Szólt arany szimfónia napfény húrokon, a bölcsőmnél te, fényfia álltál, vígrokon. Április testvérem, ó, hol van az a kor? Ifjúságom hervadó kankalincsokor. Elpártoltam tőled én, nem veszed zokot. Hely, beteg s fanyar legény a régi rokon, ha a tavaszt élvezi nézni langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április, ó április, simogas, vezess, hadd legyek ma újra kis jó öcséd, kezes, hadd feküdjem tarkafák alján inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld parittyaként, míg szememre patyolat szírom lengve jön, s kis sejem sátra aludt, megbújik a könyv. Úgy, akkor, míg a mész színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul, imbolyog még, menni fél, majd gyáván, sután, bíborlabda útra kél tűnő nap után, táncol, ugrik, fellebeg, enyhén száll tova, felfogják a fellegek, s nem fáj már soha.
1: Stop.

Tóth Árpád, április. Április, ó április, minden csinyre friss. Faunbokájú vad suhanc, újra itt suhansz. Vásod cigány kereket porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat hintegetsz és darazsat, illatot s zenét. Némely ingó és rügyes ág végére már küldöd, kúszszék az ügyes katica bogár, mint árbócra egy piros pettyes zubbony, fürgelávú és csinos kis matrózfű. Kémleli a láthatárt, mennyi fény, mi az? Zümmög, zengő, napbatárt szárnyakkal, tavasz! Szunnyad még a télmező, fáradt vén paraszt, fűszakál a csendbe nő, megcibálod azt, majd meg méznél illatos szellőfésűvel fésülöd, s szólsz, hé, de most lomha szolga fel, szundikálás volt elég, vár az új robot, mit álmodtál, véncseléd, krumplit vagy zabot? S reszket, s kacag a liget, cserje meg bozót, gyenge bőrű testüket úgy csiklandozod. Minden erdő egy bolond helye húja hely, nincsen még sehol se lomb, csak virágkehely, izzad még a levelek vajúdó rügye, s a szirom már lepereg, csókos szél vigye. S átsuhansz a városa, bérházak felett, felragyog sugároson sok vak emelet, reszkető bíbor varázs vén kémény fala, lányszem színű kék parázs a szelit pala. Mély, sötét udvar felett négyszögű egen, táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen. S padlás ablakot kitört sarkon fordulót villogtatsz, mint zsebtükört pajkos nebulók. Zsupsz, a földre hull a fény. S ím a szenny alul, nyűtt hangsír, tán a szegény por magad alul. Vaklapárus, eleven bús utca szemét sütkérez a melegen, s nyitja holt szemét.

Hely, betegs fanyar legény régi rokon. Ha tavaszt élvezi, nézvén langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április, ó, április, símogas, vezes, hadd legyek ma újra kis jó öcséd, kezes, hadd feküdjem tarka fák alján inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld parittyaként, míg szememre patyolatszírom lengve jön, s kis sejem sátra alatt megbúvik a könny. Után akkor, míg a mély színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul, imbolyog még, menni fél, majd gyáván, sután, bíborlabda útra kél tűnő nap után, táncol, ugrik, felleveg, enyhén száll tova, felfogják a fellegek, s nem fáj már soha.

Dunque Arpad verse. Apri lici capriccio. Az út szél csupa pitpong, a bokrok csupa fütyhang, rigó fuvoláz, rája tíz zubbor is felcsivog a csíz. Hallgatja még a restély, fél álmában a kastély, emelve tornyát álmatag, mint nyújtózó kart, bár a nap elönti friss aranyjal. A parkban rőt aranyhal, kövér úr sétál, lebegő hassal az édes levegő árjában. Sportruhája most szelítségcsuhája, mert még nem kezdte üzletét, és tőzsdetippektől sötét agyában a mohóság helyett valami jóság zsendül, mint egy kis korai tavaszi virág szírmai, melyek sajnos lehullnak, ha majd a drága úrnak súlya alatt új és remek autója bőgve megremeg. Ó, áprilisi útszél, tréfás arcomba fut szél, rügyecskék, zöld a szél, rugókó, fuvolás, aranyrigókó, csermelyhangú csízek, illatok, édes ízek. De jó most elfeledni, hogy az élet rút és vad dolog, hogy itt amennyi arc van, meg annyi csúnya harc van, s hogy botrány lenne, hajajaj, micsoda szifra szörnyű baj, ha most annak elejül, hogy tavasszal megbékül szegénység, bánat, szenvedés, belépnék e szép kertbe, és áprilisi merénylő, a hájas úrnak fénylő búbjára ráböknem szelíd öklöm vidám barackjait.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

Orfeum jelékén. Táncolt, s míg lomha csellók halkan s búsan kísérték, reszkedett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langyhomályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs nép vigadt, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre,

finom csodákra sóvárgó árva lelkem. Hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltek s olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozódban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit áld az élet, egy-egy halk meleg szépség remeg feléd nagy néha a dolgok vadonában, távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyúbb utána a sötétség. S szánnivalón gyötrődve szorult össze az öklöm, s kétségbe esett vágyjal néztem a táncos lányra. S ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta dörgőn.

rímes furcsa játék. Szeszélyes bús ajándék, e rímes furcsa játék. Ó, szokok, bár negédes, fogad szívedbe, édes. Mert csupa szívbevert sebb vérszínezi e verset, mint halvány őszi rózsa szirmát az őszi rozsda. De lásd, egyebem nincsen. Se birtokom, se kincsem. Nem adhatok te néked, csak így borús zenéket. Szebb volna büszke kastély termén egy fényes estély, vagy lágykeréken zajló kocsitba drága pejló, vagy elrobajló fülke ringó pamlagján dűlve elnézni, merre foszlott a sok távíró oszlop. Vagy űzni falka fürtjét, hallani kürtjét, míg elfakul porosra a frak vidám pirossa. Vagy tán az volna szebb lét, nézni istennők keblét, hol antik évek árnyán mereng sok régi márvány, vagy Svájcban lenni vendég, csodálni naplementét, vagy vinne halk fedélzet, hol a banános dél szebb. Ó, minde rím mikába, ó, minde vágy hiába, nekünk két árva rabnak, csak sóhajok maradnak. De hallgasd most a verset, e torz kedvel kevertet, zsongítson furcsa hangja, mint füstös képű banda. Itt flóta, okarína, s hegedűk sok a ríma. Száz hangszer, minden rím más, s vén bánatom a prímás. Izzék a dal duhajjá, csattanjon vad csuhajjá, majd halljon el sóhajtól

ember vagyok. Új élet, új utas, ki azt hiszi, friss titkokat kutat, s szűz ösvénytől. Ám bennem csöndesen ezernyi ős mozgás járt vénutat. Sok régi ritmus, sűrű és borús zajlás a test titkos mélyeiben, távol a fénytől, s mégis biztosan, hibátlan. S ős híreket hiszen. Ó, jaj, ki tudja, hány bús ükapám testében élt már ez az idegen világ, mely fáradt gesztusok felé lankasztja lázadozó ideget. Mosolyognék egy boldog új mosolyt, de a szívem bíbor öbleiből sejt-sejtnek adja, csöndesen remek szememig a holt könnyek vödre föl. Dacolnék új szép daccal, ám kevés szájam körül már gyáva gödröt ás, szelíd barázdát, halavány mosolyt, valami ősi meghunyászkodás. Én régi-régi jobbágy őseim, hát éltek még. Jaj, hány rossz éven át vonszolja még a csüggeteg utód sötét parancsok konok csapatát. Vagy kába álom minden szabad út, és nem is lehet újat kezdeni? S csak egy parancs van a földön örök, dolgozni s új rabszolgát nem zeni. Én nem hiszem. Van kicsi gyermekem, én nékem is. Hát, ha az ősi sejt ő benne tisztul dús örömre, és minden homályos vénbút elfeled. Ó, hát, ha jő a tiszták s boldogok szűz birodalma, a szebb új világ, s dallá dobognak a szívedben a bús fáradt ritmusok, a holt apák.

0: hát rossz vagyok. Szótlan, borús, hideg. Bocsáss meg érte. Hisz ha tudnám, a világ minden fényét s melegét szórva adna. Kastélyokat, pálmákat, táncokat, ibolyákkal a téli riviérát, vagy legalább egy-egy dús összebújt boldog órát. De most oly nehéz. Most egy sugarat se tudok hazudni, se lopni. Vergődő és fénytelen harcokon el kell kopni. Az Antikrisztus napjai ezek. Csillog a világ szörnyű aranyszennye. Röhögő senkik. Balkörmű gazok szállnak mennybe. S én lent vergődöm. És nem tudja más, hogy csöndem éjjén milyen jajok égnek. De légy türelmes. Jön még ideje szebb zenéknek. Csak légy türelmes. Maradj míg lehet. Váró révem, virágos menedéke. Most álarc van rajtam, zord és hideg, de letépem. Vagy szelíden, míg elfutja a könny, öledbe hajló arcomról lemállik, s te ringatsz, ringatsz jó térdeiden, mint halálig. Ember.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.

tavaszi elégia. Előttem nők siettek. Testét lomhán kinyújtva közénk terült a távol. És még az esti csendben elhalt víg kacajuk

s reád gondoltam akkor. S szájon csókolt a halk szén, mely most testhez feszíti az asszonyok ruháját, s mely olyan illatos, mint duzzadt dombú párnád, s szelíd, mint női válhoz simult bús férfi arcél. Merengtem, most vetik fel fehérlő szűzi ágyad, s irigyeltem cseléded, ki vár még vetkeződől, és aki elmenőben kecses melledre láthat, mint kis kupolát formálsz imára tett kezedből. S eszembe tűnt egy alkon. Halkan súgtad nekem, hogy egy imába foglalsz fáradt akkot apáddal. Ó, látod én még éles a múlt ködein által apád szelíd holt arcát, s alázatos fejem. Hazaindultam aztán bús dolgokon tűnődve. E furcsa földi létre mi végre kellene lennem? Vágynom melegre, fényre és karcsú testű nőkre, s bolyongni félszegen, magányos esti csendben. S vén utcafadokon hosszan meg-megpihenve verseim mondogattam, melyekben csendesen zokognak bánatim, és egy kedvűn figyelte fáradt reszkető számot, fáradt szegény szívem.

Körúti hajnal. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke, még üveges szemmel laktak a boltok, s lomhán söpörtek a vadkővidék felvert porában az álmos vicék, mint lassú dzsinnek, rosszkedvű koboldok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarátja. Minden üvegre 100 napocska húlt, s az aszfalt szennyén szerteszét gurult a végtelen fény millión karátja. Bűvölten állt az utca. Egy sovány akác részegen szítta be a drága napfényt, és zöld kontjában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány tavaszi kincse, egy-két fürt virága. A fénynek földi hang még nem felelt. Csak a színek víg pacsirtái zengtek. Egy kirakatban liladalra kelt egy nyakkendő. De aztán tompa, telt hangon a harangok is felmerengtek. Bús gyár sziréna búgott, majd kopott sínyén villamos jajdult ki a térre. Nappal lett, indult a józan robot, s már nem látták a nap még mint dobott aranycsókot egy munkáslány kezére.

kerül ki hajnal. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még üveges szemmel aludtak a boltok, s lomhán söpörtek a vadkővidék felvert porában az álmos vicék, mint lassú csinnek, rossz kedvű kopon. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarantja. Minden üvegre 100 napocska volt, s az aszfalt szennyén szerte szét borult. Sovány akác részegen szívta be a drága napfényt, és zöld kontjában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány tavaszi kincse, egy-két fürt virága. A fénynek földi hang még nem felelt, csak a színek vík pacsirtái zengtek, egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő, de aztán tompa telt hangon a harangok is felmenettek. Hús gyárszirén a búgott, majd kopott sínjén villamos jajdult ki a térre. Nappal lett. Indult a józan robot. S már nem látták, a nap még mind dobott aranycsókot egy munkáslány kezére.

Láng. Eldobtam egy gyufát, s legott hegyke lobogásba fogott. Lábhegyre állt a kis nyuláng, hegyes sipkájú sárga láng. Vígat nyújtózott, furcsa törpe, izget mozgott előre, körbe, lengett, táncolt, a zöldbe mart, nyilván pompás tűzvészt akart, piros csodát, izzó leget, égő erdőt, kigyúlt eget. De gőggel álltak fenn a fák, és mosolygott minden virág, nem rezzent senki fel a vésztre, a száraz fűserette észre. S a lázas törpeláng lehűlt, elfáradt, és a földre ült. Lobbant még egy-kettőt szegény, s meghalt a moha szőnyegén.

Hová repülsz? Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringa, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűjt, fájó homlokod, mely isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum, annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Bús életed a fáradt kis regény hat folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét, a kusza fonalat. Hagyd! Lehúzna, mint úszolt a moszat, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb így. Kapcsold le hiú szárnyaid. Maradj a földön, s békülj meg bele. Éld életed, ahogy lehet. Ne szép. Volt tavasza, lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is, sütkérezz, árva rög. Még egyszer majd a sok hű földdarab lágy testvérszóval föléd tüdörög.

0: Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz. Szép este volt. Éreztem az utolsó ragyogó est. Egy csendes kertilak sötéten állt már. Nagy komor koporsó a bánatos és tiszta ég alatt. Igen, az volt. A holt nyár koporsója. Vak barna törny. És a szőke hársak oldalt, melyek lombját az alkony meggyújtotta, mint sárga füstű fáklyák fellobogtak. S ím, ezüst végság csattant át a csendbe. Gyerekcsapat hancúzott, körbeálltak. Néztem, és lassan szívemre tódult minden, minden, ami egy csüggett órán fájott. Ó, rendes élet, gyerek, feleség. Szívem, mi kincsed van-e dús világon? Vergődő kis szerelmek, szerte szét gurult tervek, ó, tépett ifjúságom! 27 esztendőm viszem batyumban, elfáradt vándor, céltalan úton. Batyumban csupa limlom, ócska búm van. Miért is hurcolom még? Nem tudom. És miért a versek? Ez a fájó éber ösztön. Árulni halk bánatomat, mint cukros fanyar fügét a kucsében. Így sírtam ott a hűvös fák alatt. S költőm, akkor te jutottál eszembe. Te is nézted Debrecen fasor rácsát, mint tömlött rácsot búsrab néz merengve, s már nem is várja végszabadulását. Itt rejtegetted kínját életednek, s itt éhezett szelíd lelket halálra, mert már nem ízlett rossz ínyű betegnek a remény hamujában sült fogácsa. És mégis magányod csendes hűs ölén, mert a magány áld végső menhelyet, ez a preri, hol mint sötét bölény nagy homlokú tűnődés lépeget, mély dzsungel, hol a vén boa constrictor, a jól lakott bú szívünkről lebágyad, magányodban, betegen, árván, titkon, mégis maradt egy felpihegő vágyod. Csokonaim, halálpálmái árnyán, Debrecen magány prerién bús farmer, mint ácsolgattad vágyod. Mit se várván, bús kedvtöltésül, lassan, türelemmel. Épül-e össze valami belőle, nagy és egész mű, rezignáltan leste. Ő, hogy idejét az ember elölje, s ki tudja, tán boldog csoda is esett. Egy éneket kezdtél tervelni, hogy fájó életed belé felejtsd. A haza honfoglaló hőseit álmodtad vissza, Árpád fejedelmet, ki elveszítét sorsot tartományát, szerelmet, hitet, egészséget, mindent. Feléd az unt lét tikkat nyomorán át, a megnyert haza drága kőbe. Ó, mester, ím a késő famulus megért. Ha minden más kötés laz, ami még a léthez fűzi ferde bús mikrokozmoszunkat, ő a szent haza. Túl csókon, könnyön, lázon és önzésen, túl önmagunkon, tisztult órák hozzák képét. Magány s csönd. S megindultan szépen utolsó álmunk, boldog Magyarország. A magyar reménykorszak kezdetén így kezdtél új dalt, reménytelen költő. Mert ez a végső szent virtus. Szegény magyar költő, bár félholtan is, töltsön. Hát, ha a magyar jövő szebben épül, ha szívünk vérét vakolatul venné. Elénk bús szimbólummá ekként szépül a balladás kőméves kelemetté. Ezen merengtem én el akkor este, s felszegte fejét szívemben a bánat, s látott új eget s új földet, a messze jövőben látta dús, boldog hazámat. És szóltam, néki zengem én. Néki áldozom koldus kincsem, híven, egy űszű könnyet, ifjú életem, és e marék vért, eldobogó szívem. Vemhes az idő új honfoglalással, költőm. Én is honszerzést dalolok, tán búzsdal lesz, kevés fénnyel, sok árnyal, s hősöm tán gyönge lesz, mint én vagyok. Te hozzád méltó hősül illet Árpád, enyém bukik, s tán én is félúton kidőlök. Ám nincs vágyam élőbb, drágább, mint dalba sírni, ahogy épp tudom. Csokonaim, ne szálljon ez az ének, míg meg nem áldod. Eltűnődni jó, hogy valahonnan munkám áldva nézed. Tiéd a csendes invokáció. S most ének, röppenj, úszó halk monoplád. Ívelj, ha tudsz, magasztos távolokba. Bár szárnyait közt búsan meghúzódván, egy vérző szív a kormányzó pilóta.
1: Rímes furcsa játék.

Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz. Szép este volt. Éreztem az utolsó ragyogó est. Egy csendes kertilag sötéten állt már, nagy komor koporsó a bánatos és tiszta ég alatt. Igen, az volt a holt nyár koporsója, vak barna tömb, s a szőke hársak oldalt, melyek lombját az alkony meggyújtotta, mint sárga füstű fákiát fellobogta. S így ezüst vígság csattant át a csenden. Gyerek csapat hancúzott, körbe álltak. Néztem, s lassan szívemre tódult minden. Minden, ami egy csügget órán fájott. Ó, rendes élet, gyerek, feleség. Szívem, mi kincsed van-e dús világon? Vergődő kis szerelmek, szerte szétgurult tervek. Ó, tépett ifjúság. 27 esztendőm viszem batyumban, elfáradt vándor céltalan úton. Batyumban csupa limlom, ócska búm van. Miért is hurcolom még, nem tudom. S miért a versek, ez a fájó éber ösztön, árulni halk bánatomat, mint cukros fanyar fügét a kucséber. Így sírtam ott a hűvös fák alatt. S költőm, akkor te jutottál eszembe. Te is nézted Debrecen fasorrácsát, mint tömlöc rácsot, búcsrab néz merengves, már nem is várja víg szabadulását. Itt rejtegetted kínját életednek, s itt éhezett szelíd lelket halálra, mert már nem ízlett rossz ínyű betegnek a remény hamujában sült pogács. S mégis magányod csendes hűs ölén, mert a magány áll végső menhelyet. Ez a préri, hol mint sötét bölény, nagy homlokú tűnődés lépeget. Mély dzsungel, hol a vén boa constrictor, a jól lakott bú szívünkről lebágyad. Magányodban, betegen, árván, titkon, mégis maradt egy felpihegő vágyad. Csokonaim, halálpálmái árnyán, Debrecen magány prérién, bús farmer, mint ácsolgattad vágyat, mit se várván, bús kedvtöltésű lassan türelemmel, épül-e össze valami belőle. Nagy és egész mű, rezignáltan lested, fő, hogy idejét az ember elölje, s ki tudja, tám boldog csoda is eshet. Egy éneket kezdtél tervelni itt, hogy fájó életet belé felejtsed, a haza honfoglaló hőseit álmodtad fejedelmet. Ki elveszítét sorsod tartományát, szerelmet, hitet, egészséget, mindent, feléd az únt lét tikkat nyomorán át, a megnyert haza drága képe itt. Ó, mester, ím a késő famulus megért. Ha minden más kötés laza, mi még a léthez fűzi ferde bús mikrokozmoszunk, ő a szent haza. Túl csókon, könnyen, lázon és önzésen, túl önmagunkon, tisztult órák hozzák képét, magány s csönd. Megindultam szépen, utolsó álmom, boldog Magyarország. A magyar reménykorszak kezdetén így kezdtél új dalt, reménytelen költőn, mert ez a végső szent virtus, szegény magyar költő, bár félholtan is, kölcsön. Hát, ha a magyar jövő szebben épül, ha szívünk vérét vakolatul venné, elénk bús szimbólummá ekként szépül a balladás kőműves kelemen. Ezen merengtem én el akkor este, s felszegte fejét szívemben a bánat.
S látott új egecs, új földet, a messze jövőben látta dús boldog hazámat. És szóltam, néki zengem énekem. Néki áldozom koldus kincsem híve. Egy gyűszű könnyed, ifjú életem. És e marék vért, eldobogó szíve. Vemhes az idő új honfoglalással, költőm, én is honszerzést dalolok. Tám bús dal lesz, kevés fénnyel, sok árnyal, s hősöm tán gyönge lesz, mint én vagyok. Te hozzád méltó hősül illet Árpád, enyém bukik, s tán én is félúton kidőlök. Ám nincs vágyam élőbb, drágább, mint dalba sírni, ahogy épp tudom, csokonaim. Ne szálljon ez az ének, míg meg nem áldod. Eltűnődni jó, hogy valahonnan munkám áldva nézed. Tiéd e csendes invokáció. S most ének, röppeny, úszó halk monoplán. Ívej, ha tudsz magasztos távolod. Bár szárnyait közt búsan meghúzódván, egy vérző szív.

kik összegyűltetek ma e teremben, s kiket meleg fényével átitat csodákra váró méla mélyű csendben, a szívekből kigyúló áhítat. Köszöntöm íme a bennetek parázsló tüzet az idők komor hidegén. Legyetek üdvöz egy nemes varázsló, egy tiszta költő aranyszigeté. Igen, míg künn a búskor rossz viharja vakhullámokkal zúzni fenyeget, s a vénvilágot jajgatni kavarja, hajókat sújtva és reményeket, ó, gyertek megpihenni, felpihegni a parton, ahol megtörik az ár, ahol a vadvész verve búj lihegni, mert Prospero varázsvesszője vár. Igen, ő hozzá menjünk, mind mi most el hozzá, ki mint az, kit Shakespeare beszél, mint Prospero a bölcs varázslómester szelíd szigetjén elvonulva él. Míg hömpölyök körül a tenger árja, az ő szigete enyhes csodatáj, hol trónra visszahívtát csendbe várja tündéri szolgák közt a halk király. Itt, hogyha botját emeli a mester, lebegve árad édes lágy zene, mely mondhatatlan mélyekből remek fel, mintha a föld bús méhez engene, mintha új lelket öltene az ős por, melyből az ember szíve vétetett, s mély sóhajjal az édenkerti őskor vágya rázná a lombos létet. S tovább emeli veszélyét a mester, s míg muzsikálnak a fák és kövek, az alkony égen táncos, könnyű testtel ragyognak fel nagy, szűz csillagövek. Fényükből Isten szeme néz le égve, s új göncölként gyúl a sziget felett, hét hófehér pecsétű tiszta béke, s ibolyás sarki fény a szeretet. Ó, gyertek, gyertek e tündér szigetre, vad tengerek bús száműzöttjei. Itt balzsam vár a sebbelvert szívekre, a jó varázsló kebelére hív. Nincs rossz dagály, amelynek nincs apája, a bomlott habma zúg holnap siket, de áll a költő megszentelte pálya, a dús vigasztaló örökszik. Gyertek, hadd hallja a sziget királya, hogy ujja nem ver meddő húrokon, hogy szívünk meleg és piros korálja az ő szigete földjével rokon. Vigyük-e szívet hozzá mindahányan, s hű seregét, mely meghitt körbe gyűl, hadd hallja zengni a zenés magányban. Üdv Prosperónak, nincsen egyedül.

Jói éjszakát. Falon az inga lassú fénye villan, oly tétován jár, szinte arra vár, hogy ágyam mellett kattanjon a villany, s a sötétben majd boldogan megáll. Pihenj! Az álomba merülőnek jó dolga van. Megenyhül a robot, mint ahogy szépen súlya vész a kőnek, mit kegyes kéz a mély vízbe dobott. Pihenj! Takarómon tárpapírlap, elakadt sorok, társtalan rímek. Megsimogatom őket halkan. Írjak, és kicsit fájón sóhajtom. Minek? Minek a lélek balga fényűzése? Aludjunk. Másra kell ideg s velő, józan dologra, friss tülekedésre, és rossz robotos a későn kerül. Mi haszna, hogy papírt már jó egy párat beírtam? Bolygott rajtuk bús kezem, a torra dőlve, mint botra a fáradt vándor, ki havas pusztákon megyen. Mi haszna? A sok tévetek barázdán hova jutottam, és ki jött velem? Szelíd dalom lenézi a garázdán káromkodó és nyers dalú jelen. Majd egyszer, persze, máskor, szebb időkben, tik-tak, ketyeg, vén, jóköltő, vigasz. Majd jő a kor, amelynek visszadöbben felénk szíve. Tik-tak, igaz, igaz. Falon az inga lassú fénye villan, aludjunk vagy 100 évet csöndben át. Ágyam mellett elkattantom a villany. Versek, bolondság, szép jó éjszakát.

0: Tilos Rádió. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pultban DJ Sztyep, velem szemben V-ügynök, itt van velem Botár Alexa, én pedig Pössze Feri vagyok. A mai műsorban picit pösszíteni fogok majd, ugyanis hosszabb műtéti beavatkozások következtében teljes fej egységet cseréltek az arcomban. Itt aztán minden volt a csontbeültetéstől kezdve, úgyhogy némi megértést kérek majd közösségünktől, hogy a mai alkalommal még, amíg a fonetikai folyamatok le nem zajlanak a számban, addig legyetek türelemmel hozzánk. Hamarosan érkezik Magnós József is, és akkor belevágunk az úgynevezett élhető világ tematikus napba. Vendégünk lesz, vendég műsorkészítőnk lesz, a Magyar Természetvédők Szövetségétől Botár Alexa, több S betűt nem lehetett volna elhelyezni ebben a címben, aki a szervezet klíma csoportjának a vezetője. Szevasz, Alexa!
1: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
0: Mi az, amire várhatunk a mai napon? Milyen témákat fogunk érinteni? Hogyan fog majd alakulni itt előttünk ember, természet, város és energia viszonya?
1: Igen, hát rögtön itt 8 és 10 óra között arra vállalkozunk, hogy a közösségi energia kérdését járjuk körbe. Ez gyakorlatilag azt akarja, hogy megnézzük, hogy Magyarországon és külföldön milyen olyan elszánt emberek élnek a világban, olyan elszánt közösségek, akik arra adták a fejüket, hogy saját maguk állítják elő a saját energia szükségletüket, vagy éppen arra adták a fejüket, hogy a saját maguk termelik meg az élelmiszert, és többen önellátásban élnek. Tehát olyan közösségek, akik próbálnak kicsit levárni a rendszerről, és az ő harcukat, sikereiket, lehetőségeiket mutatnak be.
0: Akkor tulajdonképpen itt az energiát inkább, mint erőforrást értjük jobban. Tehát, hogy nem konkrétan az áramra gondolunk itt, hanem minden olyanra, ami az életünknek a részét képezi, vagy mondjuk forrása a működésünknek.
1: Igen, azt gondolom, hogy erőforrásként tekintető, bár ugye elsősorban valóban ezért az áram ellátás, aminek kapcsán elő szoktak ugye jönni a napelemek, szélkerekek, stb. Tehát zömében azt nézzük meg, hogy az áramtól a legkönnyebb, az áramból a legkönnyebb, a rendszertől a legkönnyebb függetlenedni, tehát a többi fűtés, a többinél azért egy kicsit bonyolultabb jelenleg a helyzet, de tehát az áram helyzetet lehet a legkönnyebben megoldani így önállátásból.
0: De a végén mindig áram kell, mert áramban megy az internet például, ami nélkül már nem tudnánk létezni. Tehát ameddig mondjuk az áramnak a hiánya ezelőtt 100 évvel még okozott volna mondjuk fennakadást, de nem túl nagyot, most mondjuk így, ezzel szemben most ma már nem tudnánk élni áram nélkül egyáltalán. Elpusztulnánk, nem?
1: Igen, hát ez a városi életmód különösen, de ugye már tanyákat is rendszeresen villamosítják, tehát hogy azért így világítás, stb. Szempontjából, úgyhogy nem egyszerű dolgunk van, az biztos.
0: Itt elhangzott egy nagyon fontos fogalom, a közösségi energia. A közösségi energia, vagy a közösségi energia felhasználás mennyire mutat túl az energia megosztásán, mennyire jelent ilyen közösségi kohéziós energia megosztást?
1: Nagyon fontos eleme, tehát azt tapasztaltuk itthon és külföldön is, hogy azok a közösség, akik összeállnak, és ugye végig visznek egy ilyen beruházást, tehát az, hogy gyakorlatilag az ő tulajdonukban is van ez az energiatermelő berendezés, ők találják ki, hogy hogyan szereljék fel, miből, milyen pénz ezeket kell bevonni, egészen addig, hogy ők működtetik, ugye ők nézik meg, hogy mennyi energiát termel, tehát ez óriási összekovácsoló erőt jelent a közösségnek. Tehát ugye ez a valamit kell kezdeni magunkkal érzése, hogy a kezdeti nehézségek után, akiknek sikerül ugye megcsinálni ezt a beruházást, az egy óriási élmény, hogy valamit tényleg a közösség elért, és működik.
0: De ez mi mondjuk? Én a Rádaiban, a lakótömbben beszélek Pistával, meg a többiekkel, hogy akkor most legyen egy ilyen napelemünk, és akkor erről fogjuk majd hallgatni a Magnót, és akkor erre összeállunk, hogy ez hogy működik? Vagy ilyen van, majd mindjárt telefon után. Hát, ha Lili az. Halló?
2: Szép jó reggelt!
0: Szevasz!
2: Sziasztok, Barna vagyok. Nagyon jó volt először is, gratulálnék a híradóhoz.
0: Köszönjük szépen a Sanyéknek a remek műve volt.
2: Munkáját, hát valami fantasztikus. Olyan jól szórakoztam, hogy ne tovább.
0: Na, hála Istennek!
2: Közösségi, kohéziós energiahasználattal kapcsolatban. Kikerülhetetlen, hogyha több ember együtt, az összezördülések. Mert hogy te többet éget, embert, én kevesebbet, és hát valahogy nektek egyáltalán több gyereketek van. Szerintetek erre valami megoldás?
0: Nagyon jó kérdés, köszönjük!
2: Le is tesztek.
0: Jó, jó, köszi. Alexa, hogy van ez? Hát és hogy a többiek, nekem mondjuk nincsen hajam. És akkor a V-ügynöknek rengeteg van. És egész nap szárítja a haját, meg vasalja 1000 watton. Én azért adjak többet.
1: Igen, ez a demokrácia működése. Tehát az, hogy ha egy falu összeáll, vagy egy akár egy társaság is összeáll, és mondjuk pályázik napelemekre, vagy maga, tehát valamilyen módon mondjuk, hogy maga állítja elő az áram szükségletét, akkor előjön az is, hogy tényleg hát mennyi áramra van szükség, tehát mennyi napelemet tegyünk fel a házra, és akkor jön ki, hogy az egyes lakásoknak mennyi a fogyasztása. Tehát általában az úgy szokott lenni egyébként, hogy ilyenkor ugye úgy dobják össze a pénzt, vagy úgy szállnak be az egyes tagok, amennyi ugye a fogyasztásukkal arányos. Tehát ha valaki naphosszat hajatvasa, vagy több áramot fogyaszt, akkor általában az nagyobb szelete, több pénzzel száll be.
0: Mérik ezt?
1: Persze lehet mérni, tehát folyamatosan lehet mérni, hogy mennyi áramot termel egy napelem, vagy tehát bármilyen berendezés. Úgyhogy nyilván az illető ösztönözve is van arra, hogy hát lehetőleg így azért ugye kevesebbet kell befizetnie, hogy csökkenjen az energiafogyasztása. Úgyhogy tehát ez a közösségeknél elég jól le lehet meccselni, tehát nyilván így jobb, hogyha nem fölülről szabályozzák, hanem tényleg így a tagok így látják, hogy hú, a Józsi most nem tudom, hogy pacsálja az áramot, akkor lehet, hogy Józsi ilyen finom nyomásan kezd kitéve a közösségben, hogy hát figyelj, nézzem meg, hogy a szomszédok ugyanannyian vannak, és kevesebb áramot fogyasztanak, akkor neked is célszerű, mert különben akkor többet fizetsz a közösben.
3: De itt akkor van ilyen, hogy áramszámla mondjuk, csak nem a, nem tudom, kapitalista áramszolgáltatónak megy, hanem a közösségnek vissza? Tehát kell befizetni? Vagy van mondjuk egy általány, vagy valamilyen fogyasztás, ami mindenkinek mondjuk ingyen van a beruházás fejében, és hogyha azt túllépi, akkor fizetnie kell?
1: Nagyon sokfajta konstrukció van, tehát vannak olyanok is, ami valóban ilyen általányos, de olyan is van tényleg, hogy mindenki ugye felméri az elején, hogy mennyi áramot fogyaszt, és akkor annak fényében ugye lehet úgymond részesedést vásárolni ebben a projektben. De nyilván a gyakorlat azt mutatja, hogy minél inkább benne vannak ezek a... Tehát, hogy magyarul nem lehet kibújni a rendszerből, és nem, tehát magyarul nem lehet ingyen élni a közösségben, annál inkább tartósabb egy rendszer, és annál inkább működik egy ilyen kis közösség.
0: De ilyen van egyébként, hogy valaki egy városban leszakad a nagy rendszerről? Tehát most nem egy ilyen tanyáról beszélünk, ahol pár biofarmer összeáll, és akkor kvázi hippit játsz, most direkt túlzok. Szélkerék, napenergia, komposztálnak, mennyi ez? Komposztálnak orvérzésig, és akkor működik. De mondjuk itt, a belvárosban. Mondjuk a jocik, meg mi összeállnánk, hogy akkor együtt legyen áramunk. Ezt megtehetjük?
1: Hát igen, inkább egyelőre kisebb léptékben működik. Nagyobb léptékben arra van példa, hogy akár az önkormányzat válik le a rendszerről, tehát például Hamburgban, és tehát több német városban, ugye mindig a németek a példa, de hát most így a német példát hozok. Hogy egész önkormányzat így van, visszavásárolja gyakorlatilag a cégektől, vagy az államtól az adott mondjuk energiaellátó rendszert, és akkor ő maga lesz a szolgáltató a lakosa felé.
0: De ez ilyen non-profit KFT, vagy non-profit formában, vagy hogy?
1: Hát gyakorlatilag non-profit formában így van, de neki meg is éri, hiszen ugye azért tehát így nem esetleg az ottani azt mondjuk, hogy csak annyit fizet, amennyit használ. Tehát így sokkal hatékonyabban meg tudja szervezni a rendszert.
0: Hello?
2: Sziasztok!
0: Hello!
2: Ismét. Hát szerintem most a Viktorunk forog a sírjába, mert kivetette, hogy a...
0: De hát még él, ember él.
2: Csőhosszra, tudod, csőhosszra, és hallottad tényleg, mit tudom én, egy-két lakópark, vagy akármi, csak egy kicsi is kiválna ebből a dologból, hogy tényleg, bár én nem bírom elképzelni, mert havária, bármilyen váratlan műszaki probléma miatt szükség lehet még ugye a kapitalista szolgáltatók által rejszünkre bocsájtott energiára, de a Viktor azt szerintem most már fontolgatja, hogy ezt hogy lehetne mégiscsak, hogy ne legyen ez olyan jó, vagy ne érje meg annyira, hiába, hogy milliókat kell belefetszelni a beruházásba, hogy lebírjon válni valaki a közműszolgáltatókról. Félelmetes a gondolat, szerintem megfetezni fog elég sok minden.
0: Köszönöm.
2: Béke.
0: Köszi.
4: Ciao.
0: Na de mi baj az, ha leválnak emberek?
1: Nyilván ugye azért a villamos hálózatrendszer is akkor stabilabb, hogyha ugye sok, tehát hogy ugye nyilván minél nagyobb egy rendszer, minél több bejött a kilépő eleme van, annál stabilabb, tehát akkor lehet ugye egyszerűen szabályozni, nem hiába van ugye minden központosítva, hogy akkor így könnyebben át lehet tekinteni, nincsenek ugye kis apró elemek, legalábbis ugye ez az a kormányzati álláspont. Nyilván, hogyha ott leválik a rendszerről, és saját maga csak egy mini áramhálózatot csinál magának, vagy egy ember, vagy a közösség, akkor ugye neki kell abszolút szabályozni, tehát biztosítani, hogy egyenletes legyen az áramellátás, ugye azért a megújuló energiaforrásokban vannak, ugye a energiaforrásokban vannak, ugye a fluktuációk, hogy éppen ugye ez a...
0: Mi van,
1: ha nem fúj a szél, és nem süt a nap című, de ugye ezt is

0: erről, mert nyilvánvalóan egyszerűbb azért a hálózatot csatlakozni, engedélyeket is könnyebb úgy szerezni, de előfordul tényleg így akár tanyáknál, vagy akár szigeteknél, ugye ott Nagy-Britannia vannak olyan szigetek, Dániában is, ahol már tényleg így a sziget, az effektíve szigetszerűen működik, tehát önállátó módon működik, és látja magát energiával.
1: Azért most már, ahogyan haladunk előre a korban, én azt látom, hogy egyre több technológia hozzáférhető a lakosság számára, úgy, hogy nem is álmodtunk róla még pár éve. Akár digitális technológiák, akár mondjuk a megújuló erőforrásokhoz, vagy energiaforrásokhoz kapcsolódó technológiák. Abban az esetben, hogyha az állam kvázi akadálya valamennyire annak a folyamatnak, hogy leváljunk erről a rendszerről, hogy divers módon tudjunk energiákhoz hozzájutni, akkor ez nem segíti a folyamatot. Hogyan tudnánk segíteni azt, hogy a közösségi energiaforrások, vagy a közösségi energia megosztás az sokkal hatékonyabb legyen a telefon után?
2: Halló, sziasztok, jó reggelt!
1: Hello!
2: Ápoló vagyok. Az előbb a vendég által mondott állításnak ellen kell mondjak.
1: Na.
2: Nemrég volt szerencsém megtapasztalni. Menjetek! Gyalogosak itt rohangálnak. Volt szerencsém megtapasztalni egy olyan projektet, ami egy függőleges tengelyű szélgenerátorról szólt, amit egy családi ház mellé szereltek föl.
1: Mint a cowboy filmekben?
3: Nem, ez függőleges, ez
2: a cowboy félkerekek vannak, de igen, azt nem hiszem, hogy áramot termel, ez valami másra használják.
0: Ugyanúgy, csak ez egy újfajta technológia, hogy nem vízszintes, hanem...
2: vagy 30 lehetett. Tehát olyan szegmens, amit nem gyártak még ezek a nagy multik. Dánok, németek, és ennek eredményeképpen a ház sikeresen le is kötötte magát a gázhálózatról, és az összes energiát azt ezzel a célkerékkel...
1: Ki adott erre engedélyt?
2: ...csinálják, plusz mindjárt átérek, meg egy 20 perc kb. Plusz a tetőn lévő napcellákkal.
1: Hoppá!
2: Nem, hogy napkollektorral, tehát amiben...
1: De ez renitens...
2: ...csövekben víz kering.
0: Igen, igen, tehát napkollektorral fűtésre.
2: Na és... Kész volt az egész rendszer már, és egy olyan 5-6 hónapba telt, míg az elműveledék is mindent egyeztettek, és minden engedélyt megkaptak. Tehát sokkal egyszerűbb lett volna, ez gyorsabb, hogyha szigetszerűen működik a rendszer, mert ők úgy működnek, hogy rá van csatlakozva a központi rendszerre, és minden évben egyszer egyenleget vonnak, tehát folyamatosan betáplálja a megtermelt áramot a rendszerbe, hogyha az éppen fölösleg, és ha meg többet fogyasztanak, akkor megvesznek abból.
1: Hát ezt mondta az Alex.
2: Központiból, de ehhez az eljárás az 5-6 hónapot.
1: Jó, de legalább lezajlott.
0: De hát nagyon szuper is, ez hol van?
2: Úgy tűnt, hogy az elmű az inkább diszpeperálja az egészet, inkább keresztbe tett a szegényeknek, mint nem.
1: De miért direkt vajon? Vagy pedig egyszerűen csak nem szokta meg, hogy emberek ilyennel foglalkoznak?
2: Szerencsétlen ügyintéző életében ilyet nem látott. Neki megvan a két gyereke otthon.
1: Bementek a hippikhoz, jöttek itt a szélkerékkel.
2: Van elég baja, nem akar ilyennel foglalkozni. Ez egy szokatlan dolog, tök új, nem akar ezzel foglalkozni.
1: Nein.
2: De ami az egészen pozitív, és büszkék lehetünk rá, ez egy magyar találmány.
1: Hoppá!
2: Az országban már működik tucatnyi helyen.
1: Köszönjük szépen!
2: Na csá!
1: Csumi!
0: Jó lett volna megkérdezni, hogy hol található, mert pont ilyen Ápoló. Jó példákat gyűjtenénk. Hát nyilván nem hallottuk mindegyikről, de azért néha-néha egy-két én nagyon elszánt emberrel keresztül tud vinni egy-egy ilyen projektet, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha
1: ezt Csetre, dobd már be testvérem, hogy hol van ez
0: hogy
1: a cucc.
0: Akkor így... Mert igen, erről hallottam, hogy tehát egy magyar fejlesztés ez az új, tehát ilyen függőleges, tehát lapátú tulajdonképpen szélkerék, ami ugye sokkal kevésbé veszélyes ugye a madarakra, vagy
3: meg
0: sokkal hatékonyabb is, hangja is, igen.
1: Hát eddig is különleges volt, nem? Hát most a kerék, tehát a maga a kerék. Tehát, nem,
3: így, a
0: tengely.
1: Ja, a tengely függőleges, jó, azért. Ja, világos.
3: Meg városi környezetben nem is lehet hatékonyan ezt a vízszintes tengelyűt telepíteni.
1: De honnan tudsz erről?
3: Hát...
1: Érintetek
3: félig, nem, de félig ilyen kényszerből nagyon sok ilyen műsort néztem végig.
1: Áki már. Nézi,
2: nem tudom a pontos címet, valahol Budapest határán működik az M0-ástól egy pár száz méterre, talán a Pécteli oldalon, vagy Mátyás föld szélén. Voltam ott, de még a GPS is eltévedt.
1: Mátyás föld, itt
2: hogy
1: van.
2: Sok ilyen magyar találmány van, ismerek személyes legalább 4-et, ilyen függőleges tengelyű, de abból egyetlen az egyetlen van.

0: ez, ami ténylegesen termel áramot, olyan van, ami forog, több olyan van, ami túlságosan forog, mert ennek az a lényege, hogy hiába fúj baromi erős szél, a forgás nem gyorsul, viszont a lehető legkisebb szélnél, amikor 1 méter per szekundum sebességgel fúj a szél, már akkor is termel áramot. És például ezek a nagy szélkerekek ott Sopron meg Győr környéken, ezek azt hiszem, hogy 4-5 méter per szekundumnál kezdenek el csak forogni. És viharban azt le kell, hogy állítsák. Ezt meg nem kell, mert van benne egy olyan rendszer, ez az egésznek a lényege, ami ilyen titkos dolog, nem tud túltörögni. De ismertem egy másikat, a 8-as út mellett volt felállítva, egy viharos szél annyira betörgött, hogy elszabadult a szélkerék, és mint egy paritja átmentett a 8-as úton, és beleállt a szemközti raktár tetejébe.
1: Ne!
0: Igen. Nem egyszerű dolog, ez kemény az élet.
1: Szabotás. Köszönjük!
0: Ja.
2: Köszönjük!
1: No, akkor kérlek, Alex, hogy foglaljuk össze, hogy a mai napon, akkor itt a héttérítőben milyen vendégekkel fogunk találkozni, kiket fogunk felhívni, hogyan alakul a mai tematikus nap, amelynek minden része hírektől hírekig az élhető világról fog szólni. Igen?
3: Szerusztó, Gyuri vagyok.
1: Ciao, Gyuri!
3: Szia, csak annyit szeretnék mondani, hogy most néztem a neten, annyi van, hogy dr. Györgyi Viktor fejlesztette ki ezt a függőleges tengelyű szélerőművet, és itthon épít gyárt, stb. A gyártás beindítása az 50 milliárd forintra van szüksége. Ezek 2012-es cikk, tehát egy ilyen némileg késői, de vegyük orrai még. Késői? Mit tudom én. Na, mindegy, a lényeg, hogy így hívják az ürgét. A gyártó az még nincs itt a cikk.
1: Gyuri, felétek van valami megújuló energiaforrás?
3: Saját magunk, ha beleállunk azért a tekerőbe, az futó. Nincs, sajnos nincsen, pedig nem lenne hülyeség. Hát csak azért is, mert hasonló kis faluba, amikor jártunk, keltünk nyaralni Németországba, Incelbe, ott a falunak a 90%-a teljesen le van napkollektoroz, az összes ház, az összes ilyen Bauernhofnak a teteje. Mi se vagyunk nagyobbak, Szigetszentmárton és nálunk, hát Magyarországon semmi. De ehhez mondjuk hozzá kell tenni, hogy a német állam ugye megcsinálja azt, hogy majd, hogy nem visszat, nem térítendő kölcsönök, meg stb. Alapján csinálhatják ezt a németek. Ha majd mi nálunk nem kell 50%-ot befizetni egy ilyen önrészt egy ilyen projektre, akkor talán elindulna. Így a népnek nem erre van pénze, és a tudata se erre áll rá. Egy-két szomszéd csinálja egyébként, le megy a áramszolgáltatóról, de nem jellemző.
1: Pulba, ja. Köszönjük szépen, Gyuri!
3: Nincs mit, szervusztok!
1: Ciao, hello! Szóval, kikkel fogunk ma beszélni, hogyan alakul a mai napon az Élhető Világ műsor?
2: Igen, amit a Gyuri mondott az előbb, tehát hogy azért bemutassuk azt is, hogy azért vannak olyan közösségek, ahol sikerült így átvinni a nehézkés engedélyezés, meg valóban így a tőkehiány ellenére azt, hogy a környékükön a napot vagy a szelet így befogják. Először Edinát keresnénk, Vadovics Edinát.
1: Egy pillanat, akkor miért Edinát elmondjuk, mert valaki becsörgött közben. Halló?
0: Sziasztok, most többet nem telefonál, ígérem.
1: Na.
0: De Gyuri nem találta el. Györgyi Viktoré az a fajta, amelyik bár forog, de áramot nem tud termelni.
1: Az jó.
0: A szegény feltaláló.
1: József Attila ezt árult a moziba, a víz mellett.
0: A szegény feltaláló meg is halt már, és volt egy vulvár hír most Szilveszter után.
1: Amit most elmondasz te is?
0: Porsche ebben abban, hogy az örökösök egymást éles töltött pisztolyjal kergették fel.
4: Na, jó, az áramot nem termelő szélkerék jogai miatt?
0: Ezt sokan nem tudják, meg mindig is úgy árult, hogy ez egy nagyon jól működő rendszer, de mindig attól a gyártótól akart venni generátor, tehát a belét, a lelkét az egésznek, akiről én
1: jó
0: beszéltem.
1: Ápoló. Most a héttérítő rendes gyerek tematikus műsorban részt vesz. Hagyjuk a családi visszályokat. Köszönjük szépen a pontosítást.
0: Ma többet nem fog telefonálni.
1: De nyugodtan, igen. Nagyon várjuk már. Szia.
0: Rá.
1: Alexa, kérlek foglalt össze, hogy kikkel fogunk találkozni mai napon.
2: Tehát Vadovics Edinát fogjuk felkeresni, aki a Green Dependent intézetnél dolgozik, és ő egy nagyon jó energiaközösségek programot indított.
1: Hú, de jó név!
2: Aminek az a, hát ugye értelemszerűen az a lényege, hogy társasházak, lakóközösségek összeállnak, és megnézik, hogy hol lehetne az energiát spórolni. És ugye az a cél, hogy lehetőleg 9%-a csökkentsék így a fogyasztásukat, és ugye mindenféle képzéseket szerveznek maguknak, meg ugye nyilván segítik is ugye az Edináék, és tehát majd Edina elmondja, hogy ez
1: nem kevés,
2: hogy
1: ez
2: működik.
1: A sok?
2: Ez azért sok, mert ugye tehát ez kifejezetten beruházás nélkül, tehát egy 0 forintból gyakorlatilag csak ilyen odafigyeléssel takarékosság, de mondjuk nyilván anélkül, hogy nem tudom, ott fagyoskodnának a lakásban, tehát úgy, hogy azért a kényelmi szint megmarad, de tényleg egy ilyen tudatosabb energiafelhasználással lehet energiát csökkenteni. És nyilván az első lépés, tehát ezután aztán lehet ugye további ugye beruházásokkal csökkenteni az energiafelhasználást, de hogy már egy ilyen kis odafigyeléssel is nagyon sok mindent el lehet érni. És tényleg nagyon, tehát hogy több éve fut a program, ugye mindig van, aki ilyen verseny tulajdonképpen ugye a legtöbbet megtakarító háztartás, ugye az díjat kap, stb. Tehát egy ilyen nagyon érdekes ilyen ösztönzés. Tehát, hogy így...
4: Tudod, ez a videó, amit te nagyon szeretsz.
1: Melyik?
4: Aj, nem tudom, a létminimumos.
1: Ja, igen, egyszer volt egy ilyen spórolós film, tényleg.
2: Ja, azt láttam, na ez nem igen. Olyan, tehát, hogy nem az, hogy így, most ki nem tudom hány csirkefarhátból tud megélni, tehát ez nem.
1: Igen, de hát van egy ilyen, jó mondja Viki, hogy van ennek egy ilyen versenyjelleg akkor azért, ami viszi előre ezt a folyamatot, tehát, hogy ki az, aki legtöbbet tud komfort csökkenés nélkül megtakarítani, hát azért az menőség, nem ebben a közösségben.
2: Persze, mert nyilván azt is nézik, hogy a szomszéd, mit tudom én, ház, vagy a interneten is követhető, hogy a más közösségeknél persze hagyja az embert, hogy hát akkor nehogy már lehagyjanak hát minket a szomszéd.
1: Jó szék, egész nap turmixolták a biofizet.
4: Persze, beszökni a másikhoz, bedugni a vasalót, úgy hagyni napokig náluk.
1: Jó, most csak az, ki lesz még?
2: Igen. Tehát ugye ezen túlmenően pedig egy önkormányzati lelkes emberrel fogunk beszélni, Ponicsán Péterrel.
1: Melyik önkormányzat?
2: Derekegyházról, Derekegyházi önkormányzattól. És ő pedig hát azt mutatja meg, hogy a Derekegyház Csongrád megyében van, és hát azért egy eléggé ugye, úgymond eldugott településnek tűnhet akár Budapestről, kicsit ilyen álmos településnek tűnt, egész addig még hát személyes véleményem szerint még Péter oda nem került, mert hogy aztán utána tényleg nagyon sok energetikai fejlesztés írt, és gyakorlatilag így látszik, hogy ez a kis közösség így teljesen felvirágzott, úgymond.
1: Nagyon jó. Lesz
2: úgyhogy,
1: pozitív
2: úgyhogy
1: példa.
2: Így a napelemes közvilágítástól kezdve mindenféle jó ötletekkel, így többre egy ilyen kicsit álmos közösséget így fel lehetett rázni.
1: Nagyon jó.
2: Ezért érdekes. És hát ne felejtsük, ez Zalatnai Lászlót, aki így a hazai szalmabála építészet egyik fontos szakértője. Tehát, hogy ő volt az, aki hát az Energia és Környezet Alapítvány, tehát egy lelkes építészekből környezetvédőkből, szakértőkből álló csapat, aki, tehát most már egy ilyen kb. 500 fős közösség van, ilyen mag, akik ugye egymást segítik abban, hogy ugye szalma, bála, falu, házakat tudnak építeni, minden, tehát hogy gyakorlatilag így a Facebookon is egy ilyen nagyon jó kis közösség alakult ki, és hát az a tervük, hogy 2015-re már akár 1000 ilyen szalmaház épüljön Magyarországon. Úgyhogy a szalmabála, ugye, mint ami ilyen környezetbarát, energiatudatos, tartós anyag, gyakorlatilag ezt mutatja be, hogy ez hogyan sikerült így felfutatni Magyarországon, és hát ennek tényleg óriási közösségépítő ereje van, ugye, amikor az ember ott a családdal, kalákában gyakorlatilag egymás segítik a családok, és ugye, tapasztják ott a falat, és hordják a szalmabálákat, tehát hogy nagyon egy olyan kezdeményezés, ami tényleg így azt lehet mondani, hogy így ugye Magyarországon hagyománya is van, ugyanakkor így tehát tényleg olyan, ami szerethető.
1: Menő és népies is egyben.
2: Igen.
1: Egyébként pont az Ákival nézegettük ezeket a szalmaházakat, és ő óriási fantáziát látott benne, mert nagyon jól terhelhető maga ez a szalmabála, úgy, hogy közben igazából nagyon könnyű maga. És amúgy nem lehet látni egy kecón, hogy abból van, tehát le van rendesen falazva, meg mit, hogy így tapasztva az egész.
2: Igen, akár teljesen íves is lehet, tehát olyan igen. Kis házakat lehet belőle csinálni, hogy tényleg az ember. És akkor a negyedik, akit remélhetőleg el tudunk írni, dr. Munkácsi Béla, aki az ELTE-n szakértő, ő abszolút a megújuló energiaforrások kapcsán, hogyan lehetne Magyarországon leginkább megújuló energiaforrásból fedezni ugye a szükségletünket. Tehát ő nagyon az Erre van előre című kutatásnak az egyik koordinátora, ugye azt vizsgálták, hogy 2040-re gyakorlatilag Magyarország teljesen egészében megújuló energiából láthatná el magát. De ezen kívül ugye saját magad, tehát a saját házáról is tud mesélni, ahol ő maga ugye különböző megújuló energiás fejlesztéseket végzett, tehát így a gyakorlati oldalról is tud példákat mondani, meg hát egyáltalán azt gondolom, hogy ő az a, aki így a megújuló energiák terén egy szaktekintélynek számít.
1: Prima, akkor a mai napon ezek lesznek, minden műsor át fog alakulni élhető világ tematika alapján, a csonkától elkezdve a rehaba tortán át a kontúrig, a harmadik utasig mindenki erről fog beszélni. A nap végére teljesen tisztán ki fog rajzolódni reményeim szerint az, hogy hogyan tudnánk mi így az egész rádió leszakadni mindenről, és teljesen önfenntartó, autonóm energia felhasználású rádióvá válni. Megérkezett közben hozzánk Magnós Joci is, itt a Tilos Rádióban, a Héttérítő egészen 10-ig.
5: Money make people strange sometimes.
6: I knew you was holding out $5 on me. Come on, make me a lie. Who got those five beans gonna make a fib out of me?
5: Move on. Here's two tales. Speaking on the evils of money. With my man's Quasimodo. Who wants you to be like this? You'll turn the page.
7: I know you didn't cut that old face. Happened last month anyway.
8: That's an excuse. You too new.
7: I have my eyes on you. You just been walking about a week or two.
8: Smile! You know it's good for you.
7: I put you on the block anyway. A kid, an old man, the drugs, probably all three. Won't be no news to me. Cause ain't nothing under a rock that I ain't seen. I'm just about collecting my money, smoking green. Nothing's gonna happen to you, at least nothing new.
8: Smile!
7: You know what's good for you. You make enough cheese, you can be my main boo. Smile!
5: Taking care of business, like they say, green is business. Whole box green in a funny way. Infinity in the circle is what I mean. It all starts and finishes with green.
9: Right?
5: Green ain't only money, you know. It's silence, country, and things that grow. You can have your foot in the drip, but watch it be. That's where it's at, in a funny way. If you follow me, maybe I'll work on my ratio some.
9: Till judgment come.
5: Green is a lick, no matter where you place it. It's the color today, always been facing. The green around my scene change every day.
9: So let us do unto you, they say.
5: Hey yo, green is a life bag in a funny way, but that can lead to a death bag too.
9: Green and red,
5: it can lead to a death bag too.
9: Green and red anyway.
5: It can lead to a death bag too.
9: Green.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Tilos Rádióban az Élhető Város, Élhető Város, Élhető Világ, az ugye címe? Tematikus nap, a telefon másik végén pedig...
1: Vadovics Edina, a Green Dependent-től. Szia Edina!
2: Szia Alexa, és köszöntök minden kedves hallgatót!
1: Edina, itt nagyon röviden beharangoztam már az Energia Közösségek programot. Leginkább ugye az lenne a legizgalmasabb téma, hogy hogyan lehetett ezeket a lakóközösségeket, akár egymástól kicsit elhidegült szomszédokat így összeterelni egy jó cél érdekében. Tehát, hogy így ha jól tudom, akkor jó sok háztartás csatlakozott, hogy ez a sok háztartás, ez hogyan lehetett őket motiválni arra, hogy tényleg valami energiatakarékossági intézkedéseket tegyenek.
2: Igen, de talán ez a projektnek a kulcs, vagy a kezdeményezésnek a kulcsfontosságú része. Mi úgy indítottunk neki, hogy először önkéntes, úgynevezett klímakoordinátorokat kerestünk. Ezek lelkes emberek, lehetnek diáktól nyugdíjasig elkezdve bármilyen háttérrel, képzettséggel, munkával rendelkező emberek. Az a lényeg, hogy lelkesek legyenek, és szeretnének valamit tenni az élhetőbb jövő érdekében. És az ő feladatuk lett később az, hogy összegyűjtsenek maguk köré egy közösséget, lakóközösséget, de lehetett, ha úgy gondolták, hogy a szomszédokkal nehezebb, akkor lehetett munkahelyi vagy baráti vagy iskolai közösséggel is nevezni.
0: De bocsáss meg, ők a saját közösségükben csinálják ezt, vagy elmennek is egy másik közösségben klímakoordinálnak?
2: Nem, a saját közösségükben. Uh-huh. Tehát olyan embereket kerestünk, akik lelkesek voltak, és elhivatottságot éreztek arra, hogy összefogjanak 5-10 háztartást, és velük együtt átgondolják az energiafelhasználási szokásaikat, és ezzel együtt igazából a mindennapi életüket.
0: De hogy ilyen prospektussal?
2: Tessék?
0: De hogy ilyen? Tehát ilyen de hogy gyakorlatban, hogy beül mondjuk Tibi bácsiékhoz, kiteszi a prospektusokat, nem mutatja, hogy meddig lehet eljutni, hogy mi a gyakorlat ennek?
2: Hát minden klímakoordinátor igazából máshogy dolgozott, ahogy épp abban a közösségben jó volt. Valahol prospektusokkal, és azzal lehetett rávenni az embereket, hogy meg fogsz tudni takarítani minimum 10%-ot, tehát több pénzet fog maradni, akár arra, hogy napelemet vegyél, de akár arra, hogy elmenjél családi kirándulásra. Tehát valahol a pénz volt a motiváló.
0: Hát ez sok,
2: valahol...
0: bocsáss meg, igen, folytasd ki.
2: Valahol pedig az, hogy valami pozitívat szerettek volna tenni az emberek, a helyi település, a helyi közösség, a saját családjuk, a saját iskolájuk, munkájuk érdekében, és úgy érezték, hogy ez egy jó lehetőség, hogy az energia felől indulnak neki, hisz az energia ma elég sokat vitatott kérdés. Egyrészt mivel fogynak a nem megújuló erőforrások, másrészt mivel a klímaváltozás nagy problémát jelent. Tehát mindenhol más volt a motiváció. Ezt a klímakoordinátort mi abban segítettük, hogy szakmailag és csoportszervezési szempontból felkészítsük, támogassuk arra, hogy az embereket megtalálja, kiválaszta, összehozza. Ha már meglévő közösségbe dolgozott, akkor hogy motiválja őket arra, hogy ilyen vállalkozásba kezdjenek.
0: És ez hogyan megy, hogy nektek van egy támogatásotok, amely mondjuk pályázati, és akkor ebből fogjátok finanszírozni a klímakoordinátorokat, ha jól értem?
2: A klímakoordinátorok önkéntesek, tehát ők fizetést nem kapnak, mi különböző egyéb módokon honoráljuk a munkájukat, elsősorban azzal, hogy egy fontos dolgot csinálhatnak, és mi képzést adunk nekik, illetve támogatjuk őket, illetve a program során kaphatnak mindenféle környezetbarát, energiatakarékos ajándékokat, amik segítik a munkájukat, meg az életüket. A pénzt mi inkább arra használjuk, hogyha ha közösségi rendezvény van, képzés, akkor ki tudjuk bérelni a termet, ételt, italt tudjunk adni, ajándékokat tudjunk adni a legtöbbet megtakarító közösségeknek. Tehát inkább arra, hogy az egész infrastruktúrája működjön.
0: Kiből lesz jó klímakoordinátor?
2: Abból lesz jó koordinátor, aki nem fél attól, hogy másokat megkeressen, és arra biztasson, hogy valami pozitívat tegyen a jövő érdekében. Tehát alapvetően egy közösségi, lelkes, elkötelezett ember, aki a saját maga háztartásában is szeretne pozitív változásokat elérni. Ahogy ugye Gyulai Iván mondta, a beharang, illetve a legelső eladásban a Gandhis példával, hogy addig nem kérek meg valakit, hogy ne egyen cukrot, amíg én is eszem cukrot. Nagyon fontos, hogy a koordinátor maga is szeressen, vagy elkötelezett legyen annak érdekében, hogy pozitívabb változást hozzon létre, hogy energiát takarítson meg, és másoknak is segítsen ebben.
0: Akkor tulajdonképpen vannak spontán klímakoordinátorok, mint mondjuk például Magnus Zsoci, aki az életmódjában nagyon sokszor nekem példát mutat, hogy hogyan kell mondjuk kevesebb energiával élni, hogyan kell kevesebb energiát beruházni, de tényleg is, hogy mit tudom én mondjuk legutóbb, amikor a belvárosban laktak, mentem és éppen szappan főzött a fürdőszobában. Ami megint csak jól mutatja azt, hogy más alternatív módon gyűjti ezeket a dolgokat, hogy mennyi ilyen klímakoordinátor él most közöttünk, akár hivatalosan, akár szerinted így mondjuk spontán.
2: Ezt a programot most negyedik évet csináljuk, és minden évben 25-30 klímakoordinátor dolgozik velünk. Sokan egyébként nem klímakoordinátorként kezdik, hanem először csak egy klímakoordinátor megkeresi őket, hogy csatlakozzanak, mint csak kedvük csatlakozni egy energiaközösségbe, csatlakoznak, ott úgy érzik, hogy ez egy nagyon jó dolog, tényleg ők ebben jók, és másoknak tovább tudnának adni ebből valamit, és akkor következő évben már ők maguk jelentkeznek klímakoordinátornak.
0: Hol lehet jelentkezni klímakoordinátornak?
2: Klímakoordinátornak nálunk a Green Dependent Intézetnél lehet, vagy úgy, hogy valaki ellátogat az energiaközösségek.hu oldalra, és ott megtalálja az elérhetőségünket. Ott még az idei program nincs meghirdetve, mert még most alakítjuk ki, hogy pontosan mikor kezdünk, hogy fog működni, de ennek ellenére ettől függetlenül meg lehet minket keresni, és minden megkeresésnek örülünk, és indulni fog megint energiaközösségek.
0: Hát ez csodás, nálunk a tilosban most ki fogok jelölni egy klímakoordinátort a műsor után, az lesz az első.
2: Jaj, de jó, és akkor lesz egy tilos rádiós csapat, és ez jó lesz. Nem biztos, hogy mondjuk a kijelölés a jó módszer.
0: Ne, hidd el, működni fog. Bósz Attila lesz a klímakoordinátorunk.
2: Jobban szokott működni, hogyha az ember maga határozza el, hogy azt szeretne lenni. Utána könnyebb fenntartani a lelkesedést, de lehet, hogy a tilosnál így működik.
0: Erőszakul is a jó esik. Jó. Köszönjük szépen, Edina! További sikereket kívánunk nektek a klímakoordinátorok csapatát erősítve.
2: Köszönjük mi is, és várjuk a kérdéseket, ha esetleg lenne valakinek.
0: Jó, köszönjük szépen. Szia.
2: Köszönjük, viszontlátásra, sziasztok.
3: Szia.
0: Hát ez fantasztikus előrelépés, hogy azonnal gyakorlatba tudtuk átültetni ezt a folyamatot. Nézzük, ki van még vendégünk akkor, mert hogy akkor jobban egy picit, akkor körbejárnunk még ezt a témát.
1: De javaslom, hogy akkor Ponicsán Pétert keressük, aki Derekegyházon mindenféle klassz projekttel, kezdeményezéssel felkavarta úgymond kicsit az állóvizet, és...
0: Okay. Jóci, jól vagy?
4: Jó vagyok, akkor tartsunk egy, nem tudom, 30 másodperces technikát.
0: Jó, át kell kötnünk, és akkor kicsit beszélünk itt a klímakoordinátorunkkal, mi is, a kijelöltet, és akkor utána folytatódik itt a Tilos Rádióban a Héttérítő.
5: Street legal war vehicles.

0: The shop did a routine
1: maintenance. Poli, meg vagyunk már, Jocika?
2: Meg vagyunk.
1: Policsák Pétert a távoli Derekegyházán próbáltuk elérni, de most még sajnos nem sikerült, úgyhogy addig folytatjuk a beszélgetést Alexával, aki az MTVS, jó mondtam?
3: Igen.
1: Az S-szel a végén főleg, klímacsoportjának a vezetője. Nálatok itt az MTVS-nél milyen módon van jelen a közösségi energiáról folyó diskurzus a gyakorlatban?
3: Igen, hát ugye azért már évek óta, évtizedek óta vannak szemléletformáló programjaink, de azért ugye mindig tapasztaltuk, hogy a kulcs az, hogy mondjuk a lakosság éppen tényleg mondjuk szeretne energiatakarékosabban élni, vagy odafigyel arra tényleg, hogy mennyi energiát használ, az nagy mértékben azon múlik, hogy tényleg így mennyire van motiválva arra, akár pénzzel, akár egyéb módon, hogy ilyen beruházásokat végezzen. És gyakorlatilag ugye ezért indítottuk a közösségi energiaprogramunkat, amely nem csak Magyarországon, hanem Európa még 10 országában zajlik.
1: Ez hogy mondják, social power, vagy mi ez?
3: Community power. Egyébként ez a weboldal, tehát communitypower.eu a weboldal, ahol egyébként ilyen rengeteg nemzetközi jó példa olvasható, tehát egészen Spanyolországtól, Ausztriáig, Bulgáriától, Litvániáig, hogy ugye hol vannak olyan közösségek. Hát egy-egy példát ragadtunk ide, egy-egy olyan jó példát, ami bemutatja, hogy tényleg a világban, Európában sok olyan közösség van már, aki napelemmel termel magának áramot, vagy éppen szélkereket rakott a falu határába. Mi azt gondolom, tehát mint MTVS első lépésként azzal foglalkozunk, hogy most milyen ilyen jogi és pénzügyi akadályai vannak, hogy a közösségek, a magánszemélyek így tényleg minél inkább tudjanak megújuló energiás projektekbe investálni. És ugye emellett nem csak megújuló energiásba, hanem energiatakarékosságba. És ugye ez lenne a legfontosabb, hogy ugye azért először fogjuk vissza a fogyasztásunkat, és ugye azt helyettesítsük megújuló energiákkal, tehát...
1: Hát de Alex, szabotás, hát a rezsicsökkentés a megoldás. Hát de most tényleg, hát hogyha az a cél, hogy most direkt vagyok, az a cél, hogy kevesebb legyen a számla, akkor egyértelműen az állam majd befizet helyettem 10%-ot. Mit spóroljak? Nem?
3: Hát igen, ugye rövid távon lehet, hogy csökken az áramszámla, viszont hogy ugyanúgy marad az a pazarló fűtés az embernek, akkor ugye semmi nem ösztönzi arra, hogy tényleg mondjuk leszegetelje az a házat, vagy
2: közben egyéb. Közben a telefonálunk is.
1: Halló?
4: Halló, Ponicsán Péter vagyok.
1: Jó reggelt, szia, Péter! Kerestük már az előbb telefon segítségével, a távoli Derekegyházán, ha jól tudom.
4: Igen, pontosan, Derekegyházról telefonálok.
1: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz. Azt hallottuk, hogy Derekegyházán sikerült egyfajta csodát véghez vinni a közösségi energia területén. Picit beszélsz nekünk erről?
4: Ez nagyon megtisztelő, hogy így konferálja be, amiket tettünk a településen. Én tisztelettel köszöntöm a hallgatókat és önöket is a stúdióban. Visszanyúlnék 2008-ra, akkor, amikor elkezdtük tervezni a folyamatokat itt a faluban, a polgármester úrral, a képviselőtestülettel, szervezetekkel, illetve a helyi gazdákkal ültünk le több alkalommal, és beszéltük át azokat a folyamatokat, hogy hogyan lehetne a települést élhetőbbé, hogyan lehetne vonzóbbá tenni. És ennek a beszélgetéseknek az eredményeképpen egy olyan stratégia körvonalazódott, ami mentén elkezdtük a fejlesztéseket intézni. Hál' Istennek a 2007-2013-as időszakban megjelent pályázatok, azok ezeket az elképzeléseket nagyon jól meg tudták támogatni, és ennek köszönhetően tudtuk azokat a fejlesztéseket megtenni, amiket most nagyon röviden bemutatnék. Legelsőként a falu központját újítottuk fel. Itt nem volt közvilágítás, úgyhogy ezt kellett legelsőként megoldani, hogy egy biztonságos átjárást tudjunk biztosítani a település központjában. Itt a legelsőként a DMS-szal ültünk le és kértünk tőlük segítséget, hogy hogyan lehetne megoldani a közvilágítást hálózati rendszeren keresztül, de aztán többszöri beszélgetést követően arra az általázás jutottunk, hogy a koncepciónk szerint jobb lenne, hogyha inkább megújuló energiaforrásokat használnánk erre a dologra, és egy napelemes közvilágítás rendszert alakítottunk ki. Hál' Istennek, hogy ez 2009 óta fantasztikusan működik, úgyhogy meg tudjuk mutatni bárkinek, hogy akár 10 centi hó leple alatt is hogyan lehet a napelemes közvilágítást működtetni. ezt is nagyon röviden elmondom, nem csak napelem működteti a rendszert, hanem rákapcsoltuk a hálózatra is, és mivel ledes rendszerrel működik ez a közvilágítás, így jelentős megtakítást tudunk elérni a működtetés során is. Ezt a folyamatot, a fejlesztési folyamatot, ezt folytattuk tovább a napelemes rendszerek tekintetében is. Akkor, amikor a kerékpárutunkat építettük, egy helyen át kellett vinnünk a főúton a kerékpárutat, és ezt az átjárást, ezt is napelemes világítással oldottuk meg. Ezen kívül a művözési házunkhoz vezető sétánt, ezt is napelemekkel világítjuk meg. És itt nem tört meg a folyamat. 2011-ben adtunk be egy pályázatot, három közintézménynek a napelemes rendszerére való kialakítására, és ennek köszönhetően az óvodának, az egészségháznak, illetve a programos hivatalnak a tetejére alakítottunk ki közel 250 négyzetméter felületű napelemes rendszert, és ezzel biztosítjuk a közintézményeknek az elektromos ellátását. Most 2011-ben adtunk be egy újabb pályázatot, ez pedig a művöldési háznak az energiállátását fogja majd biztosítani. Bízunk a szerencsében, és bízunk abban, hogy a bírálóbizottság is majd pozitívan fogja elbírálni, és akkor így akkor a művöldési házat is majd napelemmel tudjuk majd ellátni elektromos árammal.
1: Péter, ezek milyen pályázatok?
4: Itt elég széles a repertoár, ebben volt líderes pályázat, Keop, ami nagyon fontos, illetve Daopos, tehát a Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül, amiket itt a régióban nyitottam meg pályázati lehetőségeket.
1: Nagy a verseny ebben a pályázatban? Tehát, hogy sokan pályáznak országos szinten?
4: Persze, sokan, és ez a jó, hogy nem csak hogy a verseny kerül kialakításra, hanem az is, hogy úgy van igény erre, és ezt hál' Istennek a kormányzati szinten is látják, úgyhogy abban az esetben, hogyha ha magasabb az igény, mint amekkora a keretállamvetésre, akkor abban az esetben, hogyha ha van olyan forrás, amit át lehet csoportosítani, akkor természetesen próbálnak minél több ilyen pályázatot támogatni.
1: Milyen tudástőkét és milyen kompetenciát igényel egy ilyen pályázatnak a megírása?
4: Nem a megírás, ami én azt gondolom lényeges, hanem a tervezés. Ahhoz, hogy egy ilyen pályázatot meg lehessen írni, el lehessen készíteni, nagyon fontos az, hogy olyan szakértői, szakemberi gárda álljon a pályázatíró háta mögött, aki jól fel tudja mérni az igényeket, és hogy olyan rendszert tud kialakítani tervezési szinten, tehát papíron, ami utána a valóságban is fog működni. Hál' Istennek, hogy nekünk sikerült megtalálni itt a környéken azokat a vállalkozókat, azokat a szakembereket, akik ebben bennünket nagyon jól tudnak támogatni, és hál' Istennek, hogy olyan rendszereket terveztek, illetve álmodtak meg, ami egyrészt a mi igényeinknek is megfelel, ez ezen kívül a valóságban is ugyanúgy működik, mint ahogy megterveztük papíron.
1: Mennyire szükséges itt kommunikációs kampányt folytatni a lakosság meggyőzése érdekében, és milyen módszerekkel dolgoznak ott?
4: Hál' Isten, a lakosság meggyőzésére nagyon nincsen szükség, itt mi a tájékoztatásra fókuszálunk. Folyamatosan hozhatjuk a lakosságot havonta megjelenő újságban, hogy milyen fejlesztési elképzelések, milyen lehetőségekkel tudunk élni. És hál' Istennek, hogy ezt a törekvésünket, ezt az irányt, amit itt a falu vezetése elindított, teljes mellbedobással segíti a lakosság, úgyhogy akkor, amikor a szennyvízbeadást, illetve a belvízelvezetést végeztük, akkor szinte azt kell mondani, hogy a legcsapadékosabb évben végeztük ezt 2010-11-ben. Persze volt lakossági feláborodás, hogy néztek ki az utcák, de mégis jelentősen alul maradt a várakozásnál. Mindenki megértette azt, hogy ezek a fejlesztések, amiket teszünk a településen, ezek az ő javát is fogják szolgálni. Természetesen tudva azt, hogy vannak olyan időszakok, amikor nem úgy olyan a település kép, ez az arculata, amit elvár, de hogyha vége van mindennek, tehát a fejlesztések, ha ezek a beruházások, ezek elkészülnek, akkor fogja majd kapni azt az arcot, amit szeretne látni.
1: Van-e valamilyen kézzelfogható hatása annak, hogy az energiagazdálkodás ennyire sokrétű és ennyire újszerű a közösség általános mentális állapotára nézve?
4: Több oldalról is meg tudom közvetíteni ennek a megválasztást. Hát a Szent István Egyetem Környezet és Tárgazdálkodási Intézete több alkalommal adott már ki településfejlesztési füzeteket, és ezt a kormány.hu honlapon meg is lehet tekinteni, le is lehet tölteni, illetve is lehet olvasni, és többek közt ennek az egyik füzetnek a témája az országban felelhető elsősorban megújuló energiaforrásoknak a jó példáknak a bemutatása, és ebbe a füzetbe lekerül Derekegyház is, mint a legkisebb lakosságszámú település. Szakemberek jöttek a településünkre, és megtekintették azokat a fejlesztéseket, amiket itt elvégeztünk, és ők is úgy ítélték meg, hogy ez jó példaként érdemes arra, hogy széles körben is népszerűsítsük. A másik dolog pedig, hogy hál' Istennek, és függetlenül attól, hogy tehát átlagos szinten, magyarországi települések átlagos szintjén a demográfiai tendenciák azok sajnos azt mutatják, hogy fontosan csökken a településnek a lakosság száma. Ez Derekegyház esetében is sajnos igaz, de be kell azt is látnunk, hogy egyre több az a fiatal, aki kiköltözik ide a településre, és többek között pont ennek köszönhető, hogy úgy ítélik meg, hogy a település ez illető, és minden igényt kielégítő, és hál' Istennek, hogy nagyon jó a közlekedési kapcsolatunk Szentessel, a legközelebbi nagyváros, ez 12 km érkezik el, ahol jelentős munkahelyek vannak. Ezen kívül, hogyha valaki nagyobb városba, tehát akár Budapesten dolgozik, akkor van erre lehetősége, hogy közvetlen buszjárattal tudjon közlekedni.
1: Péter, ha már itt szóba került Szentes, ugye mint ez egyik nagyon fontos, vagy számomra fontos és szeretett gyógyfürdő város, van ott nálatok gyógyfürdő, vagy van-e a föld alatt ilyen geotermikus energiára utaló jel, ami kiaknázható?
4: Nem csak Szentes esetében igaz ez, hanem Csomvergyének, mint ezt mondani, teljes területén igaz ez. A nagyvárosok azok szinte mindegyike építette a geotermikus fűtést, a geotermikus energiára, és ennek köszönhetően több helyen is egyrészt fürdőket alakítottak ki, másrészt pedig a közintézményeknek a fűtését építették rá a geotermikus energiára. Így mondhatom akár Makót, Szegedet, Hódmezővásárhely, Szentest is. Hála Istennek, hogy ezt a szinte azt lehet mondani, hogy ingyenesen rendelkezésre álló energiaforrást használják fel. Itt ugye az elmúlt időszakra, hogyha visszaemlékezünk, akkor a jogszabályok esetében kérdéses volt az, hogy a visszasátolást azt mennyire erősítsék, illetve mennyire tegyék majd előírták. Végülis erről a kormányzat elállt egyenlőre, tehát most nem lehet tudni, hogy a későbbi folyamán lesz, de minden esetre a geotermikus energiát most innen tovább mindenkül fel lehet használni. És hogyha most Szentest emelem ki, akkor nem csak a közintézmények, nem csak az önkormányzat az, aki hasznosítja ezt az energiaforrást, hanem a kertészetek is, hogy nagyon sok olyan üvegház, illetve fúriasátor helyezkedik ki a Szentes kultúrtelepén, amit ezzel az energiaforrással fűtenek. De ugyanígy mondhatnám akár Felgyőt is, illetve mondhatnám tovább több települést is a megyében.
1: Péter, köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél a távoli Derekegyházáról. Nagyon sok további sikert kívánunk nektek ebben a folyamatban.
4: Jó, nagyon szépen köszönöm, és akkor további jó beszélgetést kívánok.
1: Köszönjük szépen.
4: Minden jót, minden jót. Köszönjük.
1: És akkor folytatódik itt a Tilos Rádióban a héttérítőben a Fenntarthatóbb Világ tematikus nap. Botár Alexával, és ki lesz akkor a következő telefonos vendégünk?
3: Nem, ez, lesz. Nem ez a neve.
1: Mit mondtam?
3: De fenntartható. Ez is jó. Tehát, hogy élhetőbb világ, vagy élhetőbb az, világ, igen, de...
1: Az Élhetőbb Világ című tematikos nap folytatódik. Alexa, kivel fogunk beszélni most?
3: Igen, Zalatnai László már az előbb keresett is, hogy lehet, hogy ő pont ő hív.
1: Halló, László?
0: Nem, bocsánat, nem én vagyok, vagy nem én vagyok.
1: Robikám, te vagy az?
0: Nem én vagyok. Jó. Barna vagyok ismét. Itt a geotermikus energiákkal kapcsolatban gépzeld el, tudott a csövesfürdő.
1: Ja, nem voltam még, de kéne.
0: Hát, ajánlom figyelmed, hogy mondjuk magasabb íz most, alacsonyabb a hőmérséklet.
1: De fürödtél, voltál?
0: Nem. Ja, hát de eskü kifogom kisvíznél, télen kifogom próbálni.
1: Na, én is.
0: Szerintem, ha ők nem halnak bele, akkor én sem.
1: De figyelj, mert ez vízállástól függ, bocs? Hogy...
0: Hát most magas a víz, tehát a kifolyó most víz alatt van, és keveredik a Duna szutykával.
1: Ja.
0: de igazából azt sem tudjuk. Na mindegy, amit szerettem volna mondani, hogy látod például itt van Budapest a gyógyfürdők város, hogy ott is mennyi ilyen úgymond hát használt víz, de még mindig a hőmérséklet kinyerhető volna lenne, igen, volna belőle.
1: Hát sőt, a dagálynak a víze az évekig ment bele a Dunába konkrétan.
0: Persze, de... és ott az gőzölög, még le is szokott azt a alsó rakpart néha fagyni, ha olyanak a légköri anomáliák, hogy arról fúj a szél, és a párát oda fölcsapja.
1: Nem baj, hamarosan be fogjuk csatornázni a lakásokba a Budapest gyógyvizét.
0: Hallod, agya úr, a Feri bácsi, figyelj már, együtt menjünk el oda szerintem egyet gőzölni.
1: Na, én benne vagyok. Mihelyest alacsony a vízállás, mert egyébként ez,
0: hát meg télen az izgalmas.
1: Hát meg ez társadalmi szempontból gyönyörű, mert ez ugyanaz a víz, amiben a nagyon gazdagok fürdenek bent, csak leengedik. Tehát ez nincsen különbség benne. Gyönyörű.
0: Amikor kijön, amikor friss, akkor is fingszagú, tudod, mert te van a szúfidokkal, meg mit tudom én, érted? Az most, hogy szerintem...
1: Jó, kénes, büdös víz. Lent Zsóliban.
3: Van az legjobb. Az jó.
1: Az mindennek. A gyógyít mindennek jó gyerekek. Összességében.
0: Na, egy ilyen flash mobba benne lennék, érted? Szerintem több értelme van, mint tudom én fölvonulni a mamutba. Vagy
1: persze, azonnal Mihelyest lent van a vízállás csörögében, azt megyünk innen egyből.
0: Olyan szinten flash mob, hogy mit tudom én, -10 van, kajak nagy dugó a budai alsó rakparton.
1: Já, azt ott lent héderezni nagy cigire.
0: Lopatjából ott rohangálnak az emberek, tudod. Kerezve a dugós autók között, hogy várja a jacuzziban.
1: Vagy Sunday cooling után hétfőn tudod ott afterozni a izébe. Köszönjük szépen.
0: De after az nem, mert rohadtul csúsznak a kövek sötétben.
1: Igen, meg amúgy is.
0: Jó, világos.
1: Azt sem tudjuk mi az. Köszi, csáó.
0: Jó, ennyi. Puszi.
1: Hello. Alexa, ki a következő?
3: Szóval Zaladnai László, így a Szalma Bála építészet egyik koordinátora, na, és majd amíg mielőtt, ugye Lencse, vagy hát
1: telefon
3: végre kapjuk, nem Lencse végre.
1: A kis paparazzi.
3: Addig egy-két dolgot elmondok szívesen, ugye a közösségi energiaprogramokról, illetve folytatom, mert ugye, hogy kicsit megszakadt a dolog. Tehát ugye végül is ugye arra azt, amit felmértünk, ez a jogi és pénzügyi akadályok. Tehát nyilván ugye megnéztük, hogy miért nincs több ilyen közösségi energiás kezdeményezés Magyarország, ugye nem csoda, mert hogy tehát jelenleg azért nagyon bonyolult az engedélyezési rendszer, ugye ez már kiderült a korábbi beszélgetésekből is, hogy azért ember legyen a talpán, aki egy ilyen engedélyezési folyamaton átverekedi magát. Ugye most igazából az átvételi árak, tehát az, hogy a megújuló energiából termelt áram stb., ugye amit adnak átvételi árat, ugye támogatási rendszer. Hát nem igazán, tehát hogy ugye azért differenciálva van ugye, hogy milyen méretű, tehát hogy mekkora kapacitású, stb. Tehát hogy vannak ugye a kisfogyasztók, vagy a kis előállítók pontosan, tehát hogy így azért valamennyire segítve vannak, de nem igazán. És ráadásul az új rend, tehát hogy volt egy ilyen javaslat, a metár, ami egy ilyen módosított változata, lenne egy javított változata a mostani átviteli rendszernek, de az nem lépett életbe.
1: De ez ilyen jogszabályváltozás szükséges ez, vagy mi?
3: Jogszabályváltozás, igen, de hogy ugye, tehát igen, a szabályozást kellett volna kicsit hozzáigazítani, de végül ugye elhalt a folyamat, tehát így azt gondolom, hogy azért beléggé erőteljesen benne van így az energiastratégia és más doksikban az, hogy ez az atomszén zöld forgatókönyv, ugye, amit most nagyon nyomnak. Ugye ebben hát az atomszén zöldből egyelőre az atom meg a szén nyomását látjuk, tehát...
1: Hát azért van az atomnak is nyomása. Vladimir nagyon keményen átverte rajtunk az atomot. Sajnos.
3: Úgyhogy látszik, hogy megy a megújuló energiák terén, nem sok minden történt az elmúlt néhány évben azért Magyarországon. Volt, ugye van egy-két olyan projekt, ami azért így pilotként, mintaként be lehet mutatni, de tehát ez mindenképpen egy sokkal kedvezőbb szabályozásra lenne szükség.
1: Na, én azt javaslom, hogy akkor kicsit most a Jóci megpörgeti a korongokat, azonnal akkor felhívjuk Zalatnai urat, és akkor rövidke telefon után.
2: Halló.
0: Halló, esküszöm, tényleg többször nem zavar.
1: Na, mi a helyzet?
0: Az atommal kapcsolatban, hogy a Putyin átverte rajtunk a Paks 2-t, hogy már azt így is, hogy ugye hűtővíznek használják a Dunát 1-2 Celsius fokkal, hanem 3-mal nyáron, magasabb a kilépő, vagy a Paks alatt a víz, mint fölötte. Oh. És gondold el, azt hiszem 2/3-dal, vagy mennyivel fogják bővíteni?
1: Oh, hát akkor ez a halaknak nem lesz.
0: Gondold el, hogy a lassan már konkrétan szerintem ilyen Amazonasban élő ilyen trópusi halakat lehet majd telepíteni, oh, és azok valószínűleg meg is maradnak.
3: Igen, ugye plusz a klímaváltozásból adódó, amúgy is ugye, hogy azért több extrém időjárási esemény fordul majd elő.
0: Még lehet, hogy segít rajta, mert a nagyobb átfolyás jobban fölhigítja, így a hőmérséklet terhelés alacsonyabb lesz rajta.
1: Az oroszok fölfordulnak a Dunát?
0: Például Kisvíznél nyáron idén nem volt mondjuk, mert ugye a monszun korszak megköszöntött, csak ezt akarom, hogy ez a Paksot lehetett volna megcsinálni, mit tudom én, Mohácsnál, vagy Nagymarosnál, vagy akár Pesten, de nem pont
1: ugyanott,
0: egy olyan hőmérséklet terhelés fog emiatt bekövetkezni, ami hát most jó, én jöttem a trópusi halakkal, de akármilyen más organizmusnak lehet egy olyan táptalaja, ami aztán egy ilyen invazív történetet előhozhat.
1: Őrület. Köszönjük.
0: Nincs mi.
1: Köszönjük szépen, békesség. Na és akkor zene, utána pedig akkor Széna mi? Nem, Szalma.
3: Szalma
1: Bála. Szalma Bála, Topik. Tilos Rádióban, Élhető Világ.

0: Tilos Rádió, Héttérítő című műsor, Botár Alexával, Naglós Jocival, velem Ferivel, és a telefon végén pedig Zalatnai Lászlóval. Jó napot, László!
1: Jó napot kívánok!
0: László, tegeződhetünk?
1: Igen, igen.
0: Köszönjük szépen. Elmustok. Itt beszélgettünk erről a szalmabáláról, hogy ez mennyire megmentheti itt a magyar vidéket, hiszen egyesül benne a kaláka építészettől elkezdve, a hőszigetelésen keresztül szinte minden ezbetűs szó. László, kérlek, kicsit foglalj nekünk össze, hogy mi pontosan ez az építőanyag, és mi jó ez nekünk?
1: Jó, hát van egy anyag, ami egy mezőgazdasági melléktermék, ami a gabona félének a számmaradványa. Ugye ezt már tudjuk, hogy lehet kazalba is rakni, meg lehet bálát csinálni belőle. Az a mellékhatás ennek, vagy a jó tulajdonság ennek az anyagnak, hogy rendkívül jó hőszigetelő, nagyon jó hangszigetelő, viszonylag olcsó, mindenhol van, nem kell messzire szállítani. Ennek a tulajdonságnak hatására, illetve elég stabil ahhoz, hogy vagy szigeteljünk vele utólagosan épületeket, vagy akár ebből építsünk. Akár olyan szinten is építhetünk ebből házakat, ahol a tetőnek a tömegét is maga a szalma bálák tartják meg. Nyilván ezeknek a technológiai ismereteire azokkal rendelkezni kell.
0: De ezt hol oktatják?
1: Hát ezt vagy Magyarországon egyedül mi oktatjuk, tudomásom szerint, de azért tudom, hogy például a BMI-n vagy egy-két építészettel foglalkozó felsőoktatási intézményben már elfogadottá vált, hogy akkor lehet így is építkezni. Több szakdolgozó is érkezik hozzánk, hogy akkor segítsünk nekik ez ügyben. Tehát lassan-lassan Magyarországon elindul ennek a szakképzése, illetve hát mi elkezdtük az összes középiskolát, építőipari középiskolát megkerestük ebben az évben, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha mondjuk ezt az alapképzésbe beépítenék, hogy szalmabála építő. Tehát ez tényleg ezen múlik, hogy az a szaktudás, ami egyébként könnyen megszerezhető, de azért mégis néhány dolog oda kell figyelni, azt elég sok számú ember, elég kellő számosságú szakember birtokolja, mert akkor lehet jó minőségű, 100 évet kibíró épületeket létrehozni ebből a...
0: De ez bármilyen szalmából jó?
1: Hát lényegében bármilyen szalmából, búza, zabros, kritikálé, rizs, tehát igazából itt az a lényeg, hogy hogyan használjuk fel, hogyan építjük be, és egyébként nem csak a szalmából, hanem biztos hallották már a hallgatók is, hogy kenderből is lehet házakat építeni. Tehát nagyon-nagyon sokféle természetes alapanyag alkalmas arra, hogy mi ebből hajlékot, vagy nem csak hajlékot, akár közösségi épületeket is létrehozzunk.
0: Hogyan készül ez a szalmabála?
1: Nagyon sok technológia van, de maga a bála ugye az egy egyszerű mezőgazdasági betakarítás, egy bálázógép hozza létre.
0: De le van darálva ez kicsire? Vagy inkább ilyen le van darálva rövid pici darabokra, vagy ilyen szálak ezek?
1: Nem, ezek ahogy így ugye a kombány learatja a gabonát, mondjuk a búzát, és akkor utána jön egy gép, ami a tarlón ott hagyott egész szálakat, ilyen téglatest formájú bálákká tömöríti össze, össze is kötözi. Ezek ilyen téglatest formájú valamik, fél méterszer, 35 centi, mondjuk 90 centi az a normál bála. Ezt így kell elképzelni, 25-30 kiló, tehát igazából bárki meg tudja fogni, ebből tud építkezni. És ezt hogyha egy kellő sűrűséget elér ez a tömörítő gép, ami a bálázógépnek nevezzük, akkor ez alkalmas arra, hogy ebből épületeket hozzunk létre, vagy utolagosan hőszigeteljük vele falakat.
0: De és hogyha valaki akar ilyet vásárolni, akkor elmegy a tűzépterepre, kérek ennyi és ennyi szalmabálát, szól egy szalmabála mérnöknek, vagy hogyan? Ha valaki mondjuk építkezni, hogyan van a gyakorlatban?
1: Igen. Hát ez, amit elmondtál, az osztrák példa, mert ott már tűzépen lehet kapni az építési célú szalmabálát, nálunk egy kicsit még nem járunk itt. Úgy néz ki, hogyha valaki kinéz magának és szeretne építkezni, akkor nyilván először egy építést kell találnia, aki hajlandó neki megtervezni.
0: Vagy specialista?
1: Nem olyan nagy speciális tudást igényel, tehát ha valaki már könnyű szerkezetes épületet létrehozott, akkor nagyjából meg tudja ezt csinálni, de nem árt, hogyha az építésnek vannak gyakorlati ismeretei is a szalmával kapcsolatban. De több építész is van Magyarországon, aki már ebben nagy gyakorlattal rendelkezik, úgyhogy nagyon komoly szakemberekkel rendelkezünk. Ezzel nincsen probléma. Tehát talál valaki magának egy építész, de bármilyen anyagból akar építkezni valaki, akkor kell egy építész nyilvánvalóan. És ővel együtt megtervezik, hogy hogy nézzen ki ez a ház. Egyébként nem is a fal a legérdekesebb a külső határoló fal egy épületnél, hanem minden más. Hol legyenek a különböző terek, milyen kapcsolatban legyenek egymással, hány négyzetméter legyen. Tehát ezt így el kell dönteni. Ez egy hosszú beszélgetés, közös tervezési folyamat, és ugye ha épület határoló felületét valaki szalmából akarja, akkor általában az a követett technológia, hogy egy könnyű vázas, vagy könnyű szerkezetes épületet hoznak létre, tehát fa oszlopok tartják a tetőt, és a fa oszlopok közét, szalmabálával töltik ki. Ez a Magyarországon ma viszonylag bejáratott

0: kicsit feljavítjuk szalmával, kis homokkal, hogy ne lepedjen annyira, és ezt használjuk tapasztásképpen. Ez azért fontos, hogy szalmaháznál a tapasztás, minden épületnél, mert ettől lesz időjárásálló, ettől lesz tűzálló. Ugye megcsináltuk mi az Émi laboratóriumban a tűztesztet, egy szalmafalat 1000 Celsius fok hőmérsékletnek tettük ki 45 percig, és 45 perc után sem gyulladt ki.
1: A sár miatt?
0: Igen, pontosan a sár miatt, mert az égéshez kéne az oxigén, az pedig ha sár van, akkor nem érkezik, nem tud a szalmázóba kerülni. Hiába van meleg mondjuk egy tűz hatására, maga a szalmafal, szinte akár ilyen tűzfalt is lehet építeni, mert extrém hőterhelésnek is áll.
1: Nézzük az árakat. Drága-e vagy olcsó-e ebből építkezni jó minőségben, jó építéssel, szép házakat?
0: Hát ugye az árak egy érdekes kérdés tényleg, mert én azt gondolom, hogy ha jó minőségi házat akarunk csinálni, akkor a szaktudást érdemes megfizetni, plusz nem csak azt kell megfizetni, hanem akkor, ha már nagyon jó a falam hőszigetelés szempontjából, ugye képzeljük el egy olyan falat, aminek a hőszigetelési képessége nagyjából a polisztirollal egyezik meg, azt nagyjából ismerjük, viszont mondjuk 50 centi van ebből beépítve, nem pedig 10 centi.
1: Tehát akkor tartja a hőt nagyon jól.
0: Nagyon jó hőszigetelt, akkor érdemes berakni egy három rétegű ablakot, hogy a ablakon sem menjen ki sok hőenergia, ugye akkor a belső válaszfalak, a burkolatok, tehát ezek igazából, ami drága, alaptető, ezek, ami egy építkezésben a nagy költséget adják. Tehát összességében én azt mondom, hogy nem lesz olcsóbb ez az épület, mint bármilyen más épület. De nem is baj, hogyha jól odafigyelnek, akkor viszont előállíthatom azt, hogy mondjuk 50 ezer forintból, vagy 40 ezer forintból a teljes évi fűtési szezon megoldom.
1: Azért az nem rossz.
0: És azt gondolom, hogy 50-100 év alatt azért ezek a megtakarítások bőven összeadódnak. Illetve van egy kutatási irány, de ehhez még tőkére lenne szükség Magyarországon, amikor egy ilyen önhordó, vagy ilyen hibrid szerkezeteket hozunk létre. Mert például a fa, ami egy vázszerkezet esetében egy drága történet, sok ácsmunkát igényel, az például, neked maga a fa is drága, ez például lehet csökkenteni.
1: Alumíniummal?
0: Hát nem, a szalma képes arra, hogy egyszintes épületeknél megtartsa a tetőt, vagy ha nagy bálnából gondolkodunk, az sokkal nagyobb, az ilyen 200 kg körül van egy darab bála, akkor akár többszintes, 4-5 szintes épületeket is láttunk már mondjuk Svájcban.
1: Csak ilyen szalmából?
0: És csak a szalma tartja a felette levő szinteket is. Ehhez viszont Magyarországon még kutatnunk kellene. Ilyen kísérleti épületeket nyáron építettünk, tényleg kísérleti jelleggel.
1: Hol?
0: Kíváncsiak voltunk.
1: Az
0: ország különböző pontjain tettünk ilyen kísérleteket erre. De igazából nem is az érdekes, hogy hol, hanem hogy azt akartuk megtudni, hogy a mi szakismereteink, meg amit kiolvastunk különböző nemzetközi könyvekből, azok alkalmasak arra, hogy ilyen házakat összerakjuk, és nagyon meggyőző volt, amikor a tető rákerül már ezekre a falakra, ezek elég stabilak, elég jól kivédelt a mondjuk egy cseréptető az előző födémmel együtt. Tehát így lehet csökkenteni. Most amiket nézegettünk, az volt olyan, hogy bontott anyagból, szinte csak bontott anyagból dolgoztunk. Ott ilyen 25-30 ezer forint per négyzetméterre jött ki egy az épület. Itt azért az olcsóbb kategóriára kell gondolni. De egy olyat, ami már viszonylag minőségi nyilászárókat tartalmaz, ott meg 50-60 ezer forint per négyzetméterre lehet kihozni egy ilyen épületet. De ez mondom, csak kísérleti szakasz, még sok minden egyéb dolgot kell hozzá Magyarországon összerakni, hogy ebből realitás legyen. De elvileg a technológia, meg hogyha egyetemekkel végül is már elkezdtünk együtt dolgozni, meg különböző olyan építészekkel, akik hajlandósak arra, hogy kísérletezzenek, elképzelhető az, hogy lecsökkentjük az épületeknek a beruházási költségeit is alacsonyra, illetve ugye elindult ez, hogy egy épületnél mennyibe kerül a fenntartás. Attól függ, hogy mivel tüzelek, milyen a fűtési technológiám. És igazából itt nem is a falazatról szól, hogy a szalmabáláról, hanem arról szól, hogy milyen kályhát építek be például. Vagy mennyire ismerem azt, hogy fával hogyan kell tüzelni. Én azt látom, hogy Magyarországon most drága a gáz, és mindenki térrend fára, de az egyéves, nem kiszárított fával tüzelünk, hihetetlen sok energiát használ fel a fa arra, hogy a benne lévő nedvességre a vizet elpárologtassa, tönkreteszi a kicsapódó korom a kémény, tehát hogy nagyon rossz tudás.

0: bázissal kezdtünk mi neki fával tüzelni.
1: Kicsit talán
0: azt gondolom, hogy a, és akkor ez drága is, környezetszennyező is, tehát a természeterőforrásokat is túlhasználjuk. És én azt gondolom, és itt igazából fontos az, hogy a közösségi tudás meglegyen. Tehát ugye mi ezt egy közösségi rendszerbe kezdtük el a szalmabálházakat is építeni, azért is mentünk utána, hogyan lehet kalákát csinálni Magyarországon, helyesen jó jogszabályi feltételek vannak ennek, csak ezt is meg kell tanulni.
1: Kalák, a jogszabályi feltételek azok hogy? Vagy leszabályozza a közös építést?
0: Nem így van szabályozva, mi négy olyan jogszabály helyet találtunk, ami arról szól, hogy lehet ma Magyarországon kalákát építeni. Mondjuk kettőt mondok el, az egyik a baráti, családi kötelékben végzett ilyen közösségi munka? Tevékenység, munka, így van. A másik pedig az önkéntességről szóló törvény, az szabályozza, hogy egy csomó szervezet, nem csak civil szervezet, hanem önkormányzatok is, egyházak is, kórházak is szervezhetnek önkéntes tevékenységet, és önkéntes tevékenység keretén belül lehet olyan munkát végezni, ami gyakorlatilag a kalákás munkavégzés, tehát lehet házakat is építeni önkéntes alapon. Kell egy szervezet, aki az önkéntes törvény alapján jogosult erre, be kell jelentkezni a illetékes minisztériumnál, amik a szervezetnél is, abban a pillanatban a kalákázáshoz szükséges jogi feltételeket biztosítottuk.
1: Akkor mondhatjuk, hogy támogató közeg van a kalákázáshoz? Jogszabályi szinten?
0: Mondhatjuk, igen, igen. Ehhez is a tudásra van szükségünk, mert hogy én azt, ez ilyen nagyvárosi legenda, vagy most a jellegzetét mondom, vagy jellegét mondom, hogy akkor üldözi a adóhatóság a kalákát. Hát nem üldözi, a fekete munkát joggal üldözi, de a kalákát nem üldözi. Nyilván fel kell készülni, tehát, hogy ha szervezünk egy kalákát, akkor aki ilyet csinál, az olvasson azért utána, mert ha történik egy ilyen munkaügyi ellenőrzés, akkor bizony neki kell bizonyítani azt, hogy ez egy nem egy fekete munka, hanem egy kalákás munka. Mondom, igazából költsége szinte nincsenek, a posta költséget leszámítva. Az ismeret a költsége, hogy ezt megszerezzük, hogy ezt
2: László,
0: tudjuk.
2: Tudnál egy kicsit mondani valamit az engedélyeztetésről? Mert azt mondtad, hogy, hogy nincsenek korlátok, de szerintem a legtöbb ember, vagy az átlag ember, aki hallott a szalmabálházra, akkor ezt vizionálja, hogy ez milyen bonyolult feladat lesz, mindenféle, nem tudom... Tehát, hogy ezt valahogy átnyomni, vagy hogy milyen buktatók, amikkel majd szembe kell nézni, hogyha valaki szeretne egy olyan környezetbe bálházat építeni, ahol még egy sem volt.
0: Aha. Hát igen, ennek nincsenek jogi akadálya, de inkább ismeret akadálya vannak. Éppen most a kollégámmal egy kocsiba ülünk, mert éppen a környékben önkormányzatokat járjuk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ismerik-e a szalmabálát, ismerik ezt a technológiát, ismerik a jogszabályi környezetet. És azt kell mondanom, nagyon sok helyen ismerik, tudják, hogy lehet. Igazából a mai hatályos építészeti jogszabályok ismerik, tételesen felsorolják, leírják, hogy milyen feltételeket kell betartani ahhoz, hogy valaki szalmabálából építkezzen, és aki a műleírásban ezt leírja, nyilván ezért is kell építész, hogy ez a műszaki leírás az megtörténjen, kifejtik, hogy milyen lesz a technológia, részletrajzokat közölnek megfelelő, ugye, kiviteli terveket, vagy még az engedélyezéshez még az se kell, de a tervezésnek egy bizonyos szintet el kell érnie. Tehát, hogyha ez megvan, akkor minden további nélkül a hatóság hozzá fog járulni, mert ahhoz, hogy a hatóság megtagadja a építési engedélyt, ahhoz neki is megfelelő jogszabályi helyekre kell hivatkozni, hogy miért tagadja meg. De hogyha ezt nem tudja, mert már pedig ugye ha a jogszabályok ezt leírják, hogy milyen feltételekkel lehet építeni, és ha azt egy műszaki leírásban én ezt produkálom, hogy már pedig ilyen feltételekkel, mondjuk ilyen sűrűségben van a szalmabála beépítve, milyen nedvességtartalma van, ha ezeket tudjuk, és leírjuk, hogy ezek így lesznek, akkor ez nem fog semmilyen jogszabályi akadályba ütközni. Ez az engedélyezés része. A másik része, amikor a használati bevétel engedélyt kell megkapni, vagy amikor ugye az építés során bizonyítani kell, hogy a tervben megfelelő vagy előírt anyagokat építjük be, akkor pedig egy teljesítménynyilatkozatot kell a gyártótól beszereznünk, De ez sem egy bonyolult dolog, ebben is segítünk bárkinek, hogy hogyan is nézzen ki egy ilyen teljesítménynyilatkozat, tehát igazából nem igényel olyan nagy költséget, nem kell ezt külön most beméretni minden egyes bálát külön laboratóriumban. Néhány egyszerű dologra kell odafigyelni, sőt annyira egyszerű, hogy mondjuk a szalmabála építési előszabvány, ez egy szabványokkal egyenértékű dolog, ami van Magyarországon, tavalyi év óta van szalmabála építészeti előszabvány, valaki ezt a szabványi testület megveszi, 4000 forint körül van egy ilyen szabványnak az ára, akkor abban le van írva, hogy mire kell figyelni egy szalmaház esetében a szalmában. Úgyhogy igazából én azt látom, hogy itt inkább ismered, hogy még nem találkozott vele a hatósági, ott is emberek vannak, hogyha egy hatósági ügyintéző még nem találkozott ezzel, de mi felkészülünk rá, lehet, hogy egy kis brosúrát beviszünk, könyveket beviszünk, van magyar nyelven is több könyv már megjelent erről. Ezt beviszünk, elbeszélgetünk, megmutatjuk neki a jogszabály helyeket, a műszaki leírásban leírjuk, hogy mire figyelünk, akkor ezzel nem lesz problémánk. Inkább ott lesz problémánk, arra kell felkészülni, hogy mondjuk kőműves nem találunk, aki képes a vályog dolgozni, mondjuk egy sártapasztást elkészíteni.
1: Vályogvető cigányok már nincsenek, ez volt egy ilyen közösség, akik ezt nagyon zsanázták, a vályogot vetni.
0: Hát igen, a romantikus rányegények tartalmaznak ilyeneket, de nem nagyon vannak már ilyen.
1: A teknővályokkal együtt
0: újra kell tanulni. De azt tudom mondani, hogy most már több éve csinálunk gyakorlati képzéseket is, és kortól nemtől függetlenül imádják az emberek, amikor sarazhatnak.
2: Ez biztos.
0: Nyakig áll mindenki a vályogvetőgödörben, ott körbe-körbe mászkálnak, keverik a vályogot össze a homokkal, meg a szalmatörökkel. Ilyen building fitness-t is kitaláltunk, mert ha belegondolunk, egy komplett talpmasznás kap, aki bejön, és
1: hát akkor nagyon jó az allergiára állítólag az ilyen típusú sárdagonyázás, meg a lószarban elnézést, abban való járkálás a talpnak, állítólag ez rendkívül jó.
0: Na, azt mi nem szoktunk belerakni.
1: Jó, most én is. De ezt látjuk, hogy ez túl azon, hogy egy nagyon innovatív építési technológia, hát ez közösségépítő egyértelműen.
2: Én még azt szeretem, aki még gyorsan megkérdez, hogyha valaki ebben gondolkodik, akkor kivel lépjen kapcsolatban, ki az, aki ebben támasza tud lenni, hogy ez ne egy ilyen magányos harc legyen. És
1: a szalmabála lobby?
2: Igen, hogy van szalmabála egyesület, közösség, bármi, amiben valahogy be lehet csatlakozni, akár infóért, kis támogatásért, nem tudom.
3: Ja, vagy akár hol lehet megtekinteni, vagy bekapcsolódni akár egy ilyen építkezésbe, hogy Facebook oldalatokon láttam, hogy közelmúltban is nagyon sok helyen indult építkezés, szalmabála építkezés, hogy esetleg hol lehet legközelebb egy ilyet folyamatában megnézni.
0: Az alapítványunk honlapján az energiaeskornyezet.hu, energiaeskornyezet.hu oldalon vannak információk, illetve a Facebookon egy nagyon nehezen megegyezhető oldal, az a szalmabála építészet. Tehát ha Facebook per szalmabála építészetet valaki így beírja, vagy rákeres, akkor megtalál bennünket, és ilyen napi, kétnapi frissüléssel vannak új hírek, nemzetközi példák, több ezer kép van már fent, tehát lehet csemegézni, nyugodtan órákat lehet már eltölteni azzal, hogy milyen épületek vannak, és hát én azt gondolom, hogy azt tapasztalom, hogyha valaki így elkezdi nézni azt, hogy szalmából mi mindent hoztak már létre így az emberek a világon, meg milyen közösségi élet zajlik, akkor így nagyon megjön a kedve. Mert ugye egy sár, amivel tapasztjuk a falat, aminek az a tulajdonsága, hogy nincs benne mondjuk cement, ami megezné az ember kezét, tehát nyugodtan lehet tapasztani, és nagyon jól lehet ilyen különböző fal díszeket létrehozni, ilyen stukkokat nevezzük így, és nagyon gyönyörű egyedi formákat, színeket, íveket lehet létrehozni, ami meg hát nagyon egyedivé, sajátossá az én képemre szabottá teszi azt a hajlékot, ahol lakom.
1: Ez a képeken tiszta Amerika, emberek könnyű szerkezetes házakat húznak fel a pusztában.
0: Hát Amerika az előjel, mert hogy ott találták ki, 1800-as évek végén Nebraska-ban indult el ennek a története, de már ha valami rákeres egy japán honlapon megnézi, vagy Mexikóban, vagy Kaliforniában, vagy Svájcban, vagy bárhol, mindent, nem tudok olyan országot, ahol ne lenne az almaház. És ennek a végtelen számú technológiai leírás meg formája van. Én most csak kettőt mondtam el, de ennél sokkal több van. Például létezik, Angliában például elterjedt, amikor panel, szalmabála panelt építenek, vagy én láttam például Amsterdamban ilyen belvárosi, full belvárosi, ilyen kis nadrágszép parcellák, vagy nem is tudom, hogy nevezzek, ilyen kis vékony, 4-5 emeletes épületek vannak. Ott is ugye egy fából van az épületnek egy tokot képzeljünk el, amit szalmával kitöltenek, és akkor ezt egy műhelybe tapasztják be, és daruk a helyszínre szállítják össze, építik, és mondjuk 2 hét alatt fel lehet építeni így egy egész nagy épületet is, megfelelő logisztikai szervezéssel.
1: Akkor most, ha jól látom, akkor tulajdonképpen, ha van mondjuk 3-4 család, most ez csak egy hipotetikus példa, meg van egy jó szalmabála építész, akkor tulajdonképpen a 3-4 család kalákában egymás számára 1-2 nyár alatt fel tudja húzni azt a picike települést, ahol most ahol ők élni fognak innentől kezdve, házok szempontjából.
0: Így van, sőt, hát ne felejtsük el utólagos hőszigetelésre is, jó? Tehát nem kell mindenkinek mindent lebontania, hanem egyszer ezt nyugodtan fel lehet szerelni a falra, ennek is megvannak technológiai változatai, és hogyha így fogunk családilag össze, akkor pár év alatt néhány család meg tudja szervezni azt, hogy bankhitel nélkül, egymásnak segítve minden házat leszigetelünk, és ugye mondjuk 70%-kal lehet csökkenteni egy rezsiköltséget, ez divatos szó mostanában, és akkor nem az árát csökkentettük a tüzelőanyagnak, hanem a mennyiségét, ami lényeges kérdés, mert hogyha véletlenül visszakúszik az ára, akkor nem csináltunk semmit, viszont itt a függőségünk csökken. Ha csökkentjük a felhasználható energia mennyiségét, akkor már gondolkozhatunk azon, hogy milyen alternatívát választunk a földgázzal szembe például. Mondhatjuk azt, hogy akkor fatüzelésű tömegkályha, vagy rakétakályha, ami egy borzasztó hatékony és olcsó megoldás, vagy napkollektorok. Ugye egy szalmaházban mi mértük azt, hogy fűtés nélkül mínusz 20 fokig 2 hétig kint télen, plusz 10 fok alá nem csökkent le a hőmérséklet. Tehát gyakorlatilag ha nagy család beköltözik egy ilyen házba, akkor csak, hogy benne laknak 16-18 fokot sikerül pusztán azért, hogy benn vagyunk a térbe előállítani. Tehát egy hatalmas nagy létbiztonságot tud ez nekünk nyújtani. Ugye volt tavasszal volt ez az áramkimaradás itt országszerte a nagy hóesés miatt, és egy csomó helyen, ahol nem volt áram, nem volt keringető szivattyú, ott bizony nem ment a fűtés. Nálunk a szalmaházakban meg az van, hogy kimegy az ember, begyűjt a tömegkályhába, és nincsen semmilyen probléma, nem függünk a nagy ellátó rendszerektől. Nincsen velük semmi baj, csak ugye a mai világban ezek már ilyen kicsit azért érdemesek előre gondolkodnunk. Van ez a mondás, hogy mielőtt megszomjazták, kezdjék kutatásni, tehát én is azt gondolom, mielőtt megfagyunk, kezdjünk el
1: gondolkozni abban,
0: hogy válunk le ezekről a rendszerekről, és ha lehet, akkor olyan természetes alapanyagokat használjunk, olyan dolgokat, amelyek hozzáférhetőek, nem kell hozzá tényleg bankot rabolni, az ember ki tudjon fizetni egy ilyen rendszert.
1: László, nagyon szépen köszönjük. Még egyetlen kérdés, mielőtt elbúcsúzunk, hogyha a hittérítő kapcsán, meg itt az élhető világ kapcsán berobbanna a szalmabál a lobby, akkor előfordulhat-e az, hogy nem lesz annyi szalma, mint amennyi kéne?
0: Számoltuk ezt is. Magyarországon, ha a tarlón maradó szalmát nézzük, ami igazából mint hulladék van ott, akkor 180 ezer házat lehet egy év alatt megépíteni ebből.
1: Van még idő? Jó.
0: Tehát, hogy amikor egy teljes építőipar 10 ezer házat tud felépíteni egy évben, akkor a 180 ezer, mint potenciális anyag, akkor nem gondolom, hogy ez itt ilyen szűk keresztmetszetét tudna. De akkor, ha ez előáll, akkor elővesszük mondjuk a kukoricaszárat, meg elővesszük a kender, mondjuk abban nem csak a termelünk Magyarországon, de nem lesz ezzel gond.
1: Tehát, nem lesz gond, kenderrel sem.
3: És jól tudom, hogy 2015-re 1000 szalmaházat céloztatok meg? Nem tudom, hogy most köbben hogy áll, hogy hány ház szalmaház épült Magyarországon, esetleg erről van-e infód?
0: Igen, hát a pontos adatot nem tudom, mert nem mindenki érkezik meg hozzánk, aki építkezik. Sokáig nem volt jó ennek a engedélyezési dolga, és hogy nem minden ház lett bejelentve például. Úgyhogy meg mindig voltak egy probléma, de most már nincsen ilyen. Most úgy tudom, hogy ilyen 100-150 ház arra, amiről beszélünk Magyarországon, mint szalmavállalóépület, ami így vagy úgy megépült. És hát tényleg azért tűztük ki ezt az 1000 házat, mert Magyarországon durván 3000 település van, és hogyha lenne 1000 házunk, akkor minden harmadik településen már lenne egy. Ez már ahhoz, hogy ezt meg tudnánk csinálni, akkor azt jelenti, hogy nagyon sok ember ért hozzá. Nagyon sok ember hallott róla, és nem kell messzire menni, hogy Persze Amerikában vannak ilyen dolgok, de hát az olyan messze van. Nem itt akkor, ha már van. Tehát azért van ezres szám, és hát nagyon gondolkodunk azon, ugye nem olyan sok idő van már 2015 év végéig, tehát azért nem olyan rugalmas az építőipar, hogy hip-hop megcsináljuk. Viszont ugye gondolkozunk abban is, hogy például olyan cégek jöhetnének létre Magyarországon, és segítünk néhány embernek, aki ebben gondolkozik, hogy szalmaházakat építsenek, akár panel rendszerűben. Ez egy rendkívül jó foglalkoztatási program, hiszen a szalmának egyetlen egy hátrányát tudok, ami szerintem nem hátrány, hogy igenis élő munka igényes. Mert vakolni kell a szalmát, az egy dolog, másrészt, hogy kívülről belülről bevakoljuk, betapasztjuk, az legalább háromszor rá kell menni. Ugye elő kell állítani a sártapasztást, ez is munkát igényel, felhordani, ez is munkát igényel. Tehát igazából nem egy nagy képzettséget igényel, viszont sok munka. Ezért nagyon jó kis foglalkoztatási programokat is lehetne indítani. Úgyhogy én még azért bízom, hogy ebben a előttünk álló szűk egy évben, vagy inkább bő egy évben, vagy majdnem másfél évben, azért össze sikerül rakni még néhány olyan vállalkozást. Én leteszteltem a Facebookon, hogy hány embert érdekelne az, hogyha lenne egy ilyen előre gyártott elemekből építkező szalma rendszer, és nagyon sok érdeklődés érkezett, hogy ez egy mini kis közvéleménykutatás volt, tehát azért erre nem kell még azért iparágat építeni egy ilyen kis felméréssel, de azt mutatja a mi tapasztalatunk. Ugye mert több mint 10 éve már ezzel kapcsolatban ismert terjesztést csinálunk, és eleinte ez a hitetlenség volt, hogy mindenki jött, hogy egelek, meg tűz, meg izé. Ma már erről nem kell szinte beszélni. Ma már inkább, tényleg én is hallottam erről, tehát ezek a lakossági észrevételek, már így kezd bekerülni, igen. És hát remélem egy-két éven belül meg már, igen, az ismerős ebben lakik, tehát hogy ilyen szinten lesz ez Magyarországon is, mert hogy legalább egy ismerősünk lesz, aki már látott ilyet legalább. Tehát, hogy így ezért van ez az elház, meg azért, mert hogyha van egy ilyen célunk, akkor egy csomó olyan dolgot is észre tudunk venni, amit egyébként nem vennénk észre, hogy mennyiféle helyen lehet ezt alkalmazni, ugye sok helyen szociális épületeket is lehetne építeni.
1: Hoppá, megszakadtunk, sajnos megszakadtunk a szabotázs akció keretén belül, végül a kormányzati betonlobbi lekapcsolta a szalmabálát. Mi természetesen azon leszünk, hogyha lesz új tilos rádió épület, az már szalmabálából fog készülni. Fantasztikus, azt kell, hogy mondjam. És akkor most van 9 óra 35 perc. Alexa, fogunk-e még telefonálni?
3: Igen, még dr. Munkácső Bélát esetleg egy rövidebb szünet után be tudnánk kapcsolni.
1: Innen folytatjuk.

0: green light now begin. Tilos Rádió hittérítő, benne pedig az Élhető Világ című tematikus nap, egészen este a mesék, amit majd Peresz Lényi Erika fog zöld meseként elmondani nekünk, de addig még számtalan érdekes, izgalmas információ, beszélgetés és telefonos kapcsolat, a vonal másik végén pedig Munkácsi Béla tanár úr. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Jó napot kívánok! Tulajdonképpen itt egész nap a közösségi energiáról beszélgetünk, egész nap a megújuló energia forrásokról, és az Alexa kérte, hogy hívjuk fel önt is.
2: Igen, azért gondoltuk, mert hogy egyrészt ugye, jól tudom, a Mária Halmi házán is vannak, tehát hogy a házán is megújuló energiaforrásokat használ, tehát ilyen személyes tapasztalatokra is kíváncsi lennénk, hogy hogyan, milyen nehéz volt ezt átvinni, hogyan lehetett ezt végigvinni, hogy a háza megújuló energiaforrásokkal legyen ellátott, illetve azzal kapcsolatban is, ugye, hogy az erre van előre, hogyan lehetne Magyarországon 2014-ben már 100%-os megújuló energia ellátottság, tehát hogy kizárólag megújuló energiából nyerjük az energiánkat. Ennek a kutatásnak az egyik vezére alakja, azt gondolom, hogy vagy. És ezek a tapasztalatok. Ugye a leginkább az érdekes, hogy hogyan lehet ugye a nagyon... Ez a dögöljön meg a szomszéd tehene jellegű, kicsit individualista magyar lakosságot így megmozgatni, hogy hogyan lehet tényleg így az energia önellátás témájában a közösséget fejleszteni.
1: Uh-huh. Jó, hát ezek azért van szerencsém, mert ezek részben összefüggenek. És akkor kezdeném az első kérdéssel, tehát hogy mondjuk az ember egyéni szinten ezt hogyan oldhatja meg. Olyan módon próbáltunk mi ennek neki szaladni, hogy megnéztük először is azt, hogy hol volna lehetőség arra, hogy a fogyasztásunkat egy kicsit visszaszorítsuk, és tulajdonképpen lépésről lépésre jöttek mindenféle ötletek, amik akár hosszasan is bele lehetne menni, tehát mondjuk például bizonyos fogyasztókat mi egyáltalán nem használunk, tehát például mondjuk nincsen otthon vasalónk, aminek mondjuk a feleségem is nagyon örül, meg van egy pár olyan, aminek mondjuk nem annyira nagyon örül, viszont hát valószínűleg meggyőző volt az, hogy tulajdonképpen néhány év alatt eljutottunk oda, hogy ténylegesen, ha a háztartást nézzük, akkor 100%-ban ezt a megújuló részarányt sikerült elérni. Most, bocsánat, a másik irány, ami tehát a fogyasztás visszafogása, vagy a mértékletesség mellett még mindenképpen nagyon lényeges, az meg a hatékonyság növelése. És hát erre most már szerencsére az Európai Uniónak ez a energiahatékonysági címkézése, meg az ezzel kapcsolatos ikadizájn irányelvek is nagy segítséget nyújtanak, tehát már nem is lehet, ugye most legutóbb a porszívók köréből vették ki azokat a túlzottan nagy teljesítményűeket, amelyek indokolatlan energiafogyasztást generáltak, és ugyanígy a világítás kapcsán is tudjuk, hogy ott is voltak ilyen forgalomból való kivonások, és még ezek a jövőben is várhatók. Na lényeg az, hogy egyre nehezebb lesz szerencsére most már energiapazarló berendezéseket vásárolni, és hát hogyha pedig ugye most a kormányzat legutóbbi lépését nézzük, akkor mondjuk ezt én üdvözlendőnek tartom a sokbalfogás mellett, hogy a napokban, vagy konkrétan ma, illetve még szerdán csütörtökön is, ha jól tudom, meghirdetnek energiahatékonysági pályázatokat, például majd ugye nyugdíjasok, nagycsaládosok vehetnek energiahatékony hűtőszekrényeket, fagyasztókat, stb., ami hát azt gondolom, hogy valóban egy olyan helyes irány, ami felé haladni kell ahhoz, hogy ezt a megújuló részarányt el lehessen érni, ugyanis a megújulókból viszont éppen úgy korlátosak a készletek, mint ahogy a szénből, meg az olajból, meg a földgázból, ott is látjuk a korlátokat. Ennek most aztán ezernyi következménye van, amiben én nem mennék bele, de a megújulók kapcsán azt látjuk, és akkor most rákanyarodnék erre van előre kutatásunkra, amit azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy az országban elsőként ilyen térinformatikai megalapozással, háttérszámításokkal végettünk, és hát arra jutottunk, hogy Magyarországon a jelenlegi energiafogyasztásunknak hát körülbelül az egy harmada, jó esetben fele az, ami megújuló alapon kiszolgálható, akkor, hogyha a fenntarthatóság szempontjait szigorúan vesszük, mert hát ugye éppen úgy, ahogy az olajnál meg a szénnél is lényegesek volnának a fenntarthatósági szempontok érvényesítése, ugyanígy a megújulóknál is azt gondoljuk, hogy azért, mert valami megújuló, azt még lehet nagyon rosszul csinálni, és erre hát Magyarország megint csak sajnos jó példa, mert hát ami itt a biomassa elfecsérlése terén megy, ugye ezekben a borzalmasan alacsony hatékonyságú, nagy kapacitású hőerőművekben, tehát ez nem az az út, ami felé haladni kell. Szóval, hogy magyarul visszakanyarodva a lényegre, ezt akkor magyarországi léptékben azt jelenti, hogy egy harmadára le kell csökkentenünk nagyjából a fogyasztásunkat. Felmerül a kérdés, hogy ez vajon ténylegesen megvalósítható-e, és akkor most kanyarodnék vissza megint a saját példánkra, hogy mi ezt tulajdonképpen meg itt csináltuk. Tehát, hogy nekünk lényegében ezt az egyharmadnyi fogyasztást kell tudni napenergiával és biomasszával fedezni, és ugye itt vagyunk 2014-ben, tehát nem arról van szó, hogy ezt majd 2040-50-re ne lehetne elérni, mert ezt már most is el lehet érni egy egész kicsi odafigyeléssel, úgy, hogy számos olyan fogyasztónk van, ami minden normális háztartásban, ugye hűtőszekrényünk van, mosógépünk van, ezek ráadásul még csak nem is energiahatékonyak, hanem teljesen átlagos 10-20 éves berendezésekről beszélgetünk. Mosogatógépünk van, ami hát azt gondolom, hogy már egy extra, és ennek ellenére ezt az egyharmad résznyi energiafogyasztást tudjuk produkálni. Amit viszont aztán már napelemekkel, napkollektorokkal, passzív napenergia hasznosítással és biomasszával lehet fedezni. Tehát ez megint egy érdekes tapasztalat, amit az egyéni szintről, országos szintre ugorva érdemes figyelembe venni, hogy minél inkább diverzebb rendszer kialakítására van szükség. Tehát ugye nálunk is napenergiának háromféle, vagy minimum háromféle alkalmazása van, és ezek ugye nem drágák, tehát ezt szögezzük le, hogy nem arról van szó, hogy nem tudom, itt az egyetemen, ahol dolgozom, itt milyen fizetéseket osztogatnak, mert hát szánalmas, tehát azt kell mondanom, hogy most erről is hosszasan tudnék mesélni, hogy itt a magyar felsőoktatás alulfinanszírozottsága milyen borzalmas problémákat generál, és az összeomlás szélén van az egész felsőoktatás, de ez most nem ennek a beszélgetésnek a tárgya.
0: Hol lehet megtalálni a középutat abban, hogy legyenek nagy központi megoldások, legyen támogató közeg ezekhez a változásokhoz, illetve az egyéni út között, amikor valaki elsajátítja akár a mértéketesség erényét, akár a takarékosságot, akár a jövőbe helyezi ki a hitét, hogy jobb lesz, hogyha bizonyos beruházásokat megtesz. Hol van ebben a középút? Hol tudjuk megtalálni ezt a leszakadást és egyben támogató központi közeget?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, azt gondolom. Tehát én azt képzelem erről, hogy mindenkinek magában egyénileg kell elsősorban eljutni idáig, és az még így ellenszélben is működhet, ha mondjuk a közösség részéről nincs egy támogató háttér. És hát ugye a másik, amit mindenképpen én kiemelnék, hogy abban az értelemben is egy változásra van szükség az egyének szintjén, hogy jobban be kell kapcsolódni a döntéshozatali folyamatokba, igenis el kell indulni képviselőnek, mondjuk a települési szinten, vagy esetleg máshol, nem is feltétlenül kell itt pártokhoz kapcsolódni, ha valaki ettől óckodik, és ilyen módon lehet már egy magasabb szinten is, tehát akár a települési szintre, vagy akár még magasabb szintre hatással lenni. Mi is, ha most szabad megint egy jó példát így kiragadni, akkor nálunk is, ahol mi lakunk, ott van egy ilyen eurórégiós térség, és ez az eurórégiós térség most a mi koncepciónkat elfogadva indul el egy olyan irányba, amiről azt gondoljuk, hogy az már egy ilyen fenntartható környezetgazdálkodás lesz. Tehát, hogy egyéni szintről lehet fölfelé aztán lépéseket tenni, és előbb-utóbb azt remélem, hogy ennek meg kell, hogy legyen az eredménye, mert különben meg más választásunk azt hiszem, hogy nincsen.
2: Igen, itt jött egy kérdés, ugye, hogy tegyük tisztá, hogy a megújulók, hogy most akkor így azok is korlátosak, de ugye, hogy azért nem úgy korlátosak, mint a fosszilis energiaforrások, hanem ugye a megújulásuk mértékén szabad csak használni őket, tehát hagyni kell időt, ugye még például a földhőnél is, ugye, hogy visszatermelődjön, hogy ezt erről tudnál kicsit mesélni?
1: Én azt gondolom, hogy ezek pontosan úgy korlátosak, mint a fosszilisak. pontosan olyan nehezen jutunk ezekhez hozzá. Az a különbség, hogy a fosszilisaknak azokat a évmilliók óta elraktározott készleteit vesszük most igénybe, amik hát nagy nehezen évmilliók óta keletkeztek. Most a megújulóknál...
2: Napelem konzervek gyakorlatilag, igen, a fosszilisok.
1: Igen, a megújulóknál én ezt olyan módon értelmezem, ezt a fenntarthatóságot, hogy hát igen, tehát a geotermia az egy jó példa, de ugyancsak jó példa megint a biomassa, amiről az előzőekben volt szó, hogy hát nem lehet az erdeinket betolni egy olyan erőműbe, ahol 25% hatékonysággal hasznosul, és 75% meg hőformájában hulladékként távozik a rendszerből, mert ez elfogadhatatlan, hogy a 75%-a az erdeinknek az a levegőbe vándorol, tehát ez szerintem botrányos. Ugyanígy a napelemeknél is a mi értékítéletünk szerint elfogadhatatlan az, hogy értékes termőterületeket napelemezzünk le, miközben pedig a háztetőkön mondva csinált okokból egyes önkormányzatok nem engednek napelemeket telepíteni. Igenis, én azt gondolom, hogy most már vége van annak az időnek, amikor itt mindenféle esztétikai szempontokra lehet hivatkozni, mert egyszerűen a puszta életben maradásunkról van szó, vegyük már tudomásul, hogy itt már az esztétika egy másodlagos, meg egy harmadlagos kérdés. Arról nem is beszélve, hogy milyen fajta kettős mérce az, hogy, és akkor most egy konkrét példát hadd mondjak, Esztergomban például nem engedik a belvárosban a napelemek telepítését, mert azt mondják, hogy csúnya, mert született egy ilyen döntés valamikor, miközben pedig az autók vidáman szaladgálhatnak, és hát lássuk be, azok sem fénypontjai annak a belvárosi környezetnek. Tehát akkor az autókat se szabadna beengedni, meg egyáltalán semmit. Szóval a lovas kocsival járkáljunk, mert az van ilyen korhű, és mindenki öltözön be abban a jármezben, amiben annak idején járt a 18. században az emberek, és akkor majd szép lesz. De én azt gondolom, hogy ilyenfajta kettős mércét egyszerűen nem lehet alkalmazni, és ez nagyon-nagyon káros. A szélturbináknál ugyancsak ez a helyzet, nem fogadjuk el azt, ami a Magyar Tudományos Akadémia által publikált dokumentumban szerepel, amit különben nem nagyon világos, hogy milyen módszertannal, illetve pontosabban, bocsánat, nagyjából világos, hogy milyen módszertannal számoltak ki, tehát ilyen kockás papíron összeadtak számokat, és kijött, hogy az ország 35%-án lehet szélturbinákat telepíteni, de hát akik készítették ezt a számítást, ők nem tudták, hogy mi a különbség, vagy nem, tehát hogy a tájképvédelem és a tájvédelmi körzet az két külön fogalom, tehát azt mondták, hogy hát ezt ők már egyszer számolták, most miért számolják újra, tájkép. Miközben hát azért ez egy gyökeres különbség van a két téma között, de hát föl kellett volna olyan szakembereket kérni, akik mondjuk értik, hogy mi a különbség a tájképvédelem meg a tájvédelmi körzet között, de most nem menjünk bele, csak a lényeg az, hogy mi ezeket a számításokat térinformatikai alapon és nem kockás papíron végeztük el, és nekünk az jött ki, hogy nem 35%, hanem csak 5%-án lehet olyan módon szélturbinákat telepíteni, hogy ne sértsük azokat a nagyon súlyos ökológiai érdekeket, amik hát nyilvánvalóan ott vannak, és mindannyian tudjuk, hogy a szélturbinák bármennyire hasznosak, bármennyire jók, azért a madárvilág, a denevérek, stb. Szempontjából igenis odafigyelést érdemelnek, és hogy még mindig sem jók az aggodalomra, ez még mindig azt jelenti, hogy a jelenlegi szélturbina kapacitásunknak a 200-szorosát lehetne ezen a megmaradt 5%-nyi területen létrehozni. Tehát egy óriási kapacitás van még így is, hogy nem ütköztetjük a környezetvédelmi szempontot a természetvédelmi szempontot.
2: Így van, és azt is hozzátenném, ugye, hogy ugye Európában nyugatabbra már sok olyan hely van, ahol ugye ilyen már így szintén esztetikai okokból például ugye ellenzik a szélerőműveket, de érdekes módon, amikor ha csak úgy oda telepítenek tényleg egy szélerőművet, egy turbinát a falu határába, de hogyha adott esetben az a közösség állítja fel azt a szélparkot vagy szélerőművet, és ugye az áramot azt nekik termelik, akkor nyilvánvalóan nő, tehát sokkal jobban gyakorlatilag teljes annak a turbinának az elfogadottsága. Tehát van egy ilyen is, hogy nyilván ha az embereket nem hagyják ki a tervezési folyamatból, a részvételi folyamatból, és nekik termeli az áramot, nekik termeli az energiát, akkor azt gondolom, hogy azért ezen is túl lehet lépni. Egy kérdésem lenne még így zárásul, hogy Ugye csináltatok-e fenntarthatósági jó példákat, gyűjtöttetek így szerte az országban, tehát ilyen közösségi energiás kezdeményezéseket. Mit mondaná, mi a tapasztalat, tehát hogy hogyan lehet tényleg így a magyarokat így ilyen közösségi energiás kezdeményezésekre motiválni? Mi a tanulsága ennek a felmérésnek?
1: Hát a tanulsága nagyon röviden az, hogy ezek mögött, a kezdeményezések mögött általában egy-egy ember van, és ha ő viszi a hátán, akkor ez megy, ha ő valamiért kihullik, akkor ez megáll. Tehát sajnos a magyarországi körülményekkel nem kifejezetten kedveznek ezeknek a közösségi kezdeményezéseknek. A másik, ami nagyon-nagyon lényeges, az úgy gondoljuk, hogy igen, tehát itt is a társadalomtudományi szempontokat itt be kellene hozni ezekbe a projektekbe, mert sokszor azt látjuk, hogy itt is csak a műszaki meg a gazdasági szempontok vannak ott, és születnek döntések, és ezek azok, amik meghatározzák azt a hosszú-hosszú éveken át tartó folyamatot, ami aztán elvezet valahová, de közben sajnos kitermel, mert hogy nem vesszük figyelembe a társadalomtudományi szempontokat, a kommunikációt, fontosságára nem kezdünk elő hangsúlyt, ezért nagyon sokan elfordulnak ezektől a projektektől, a legjobb szándékú kezdeményezések ellenére is. Tehát nagyon-nagyon.
2: Akik túlélnek projektek, tehát hogy akik tényleg így fennmaradnak, azok mi az a kulcsfaktor, ami szerinted fontosabban, hogy tényleg ezek a projektek, azért vannak projektek, ilyen kezdeményezések Magyarországon, hogy mi az a tényező, ami miatt mégis valahogy kitartanak, mert ugye, hogy azért egy emberen túl azért csak ott egy közösség is valamilyen szinten összetart.
1: Én szerintem nem. Ha valaki engem kérdez, itt arról van szó, hogy van egy-két olyan megszállott ember, aki ezt valamiért fontosnak tartja, és tűzön vizen végigcsinálja, és ha szerencséje van, akkor tud maga mellé találni megfelelő partnereket, akik szakembereket, akik ebben őt segítik. Talán egy olyat tudok az országban, ahol talán ezen a szinten már átléptek, de tehát, hogy most már ott kialakult egy olyan nagyon komoly szakmai közösség, amelyiket nem lehet csak úgy eltörölni, de tehát, hogyha egy ember kiesik, az menni fog tovább az a szekér, de én attól
0: félek, hogy... Melyik ország?
1: Tessék?
0: Melyik ország ez?
1: Ez most Magyarország.
0: Ja, nem csak, de azt hallottam, hogy van egy egyetlen ország.
2: Melyik az a példa?
1: Igen. Nem, egyetlen példa van, bocsánat, ja, egyetlen, akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam itt. Mindegy, szóval nem szeretném megnevezni, mert akkor nehogy a többiek azt mondják, hogy éppen őket lehurrogtam, hogy ők nem csinálják. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy tényleg erre nagyon oda kell figyelni, hogy ebben a nagyon komoly ellenszélben, amiben dolgozunk, ebben sajnos a műszaki szempontokon túl igenis az embert is látni kell. Tehát az embert, ahogy itt Alexandra is mondta, nagyon-nagyon lényeges, hogy bevonjuk ezeket az embereket, a közösségeket, és ennek is Magyarországon a jogi környezet, hát, hogy finom legyek, nem kifejezetten kedvez. Németországban, Dániában, és még lehetne sorolni, hogy hány országban ez gyönyörűen működik, megvan ennek a jogi alapja, az emberek összeállnak, szövetkeznek, most egy csodálatos példa az a koppenhágai szélfarm, ahol 40 megawattnyi turbinát telepítettek, ennek az 50%-a a koppenhágai lakosságnak a tulajdonában van, bevonták őket még abba is, hogy ezeket a turbinákat mondjuk hogyan rendezzék el, hogy most mit tudom én, 3 sorba legyen 8 darab, vagy 2 sorba legyen 10 darab, vagy mit tudom én, szóval most, és érdemben meghallgatták a véleményüket, és ennek alapján hozták meg a végső döntéseket, és valósították meg a projektet. Szóval, hogy igen, tehát enélkül ez valószínűleg nem fog menni, mindenképpen ennek egy olyan jogszabályi hátterét kellene nagyon-nagyon sürgősen létrehozni, ami az ilyen jellegű kezdeményezésnek, szövetkezésnek valamilyen módon egy biztos hátteret adna, mert akkor tényleg beindulnának a dolgok. Hát elég látni azt, hogyha egyénileg is az emberek lehetőséget kapnak, ugye itt is most van ez a 3 pályázat, amit ki fognak írni egy-két napon belül, ezek a nyakamat teszem rá, hogy 3 napon belül ezek a keretösszegek el fognak fogyni. Tehát az emberekben igenis hogy van egy nagyon komoly késztetés. Most már eljutottunk oda, hogy a megújuló energia olcsóbb, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy ez egy, hát nem is tudom, meglehetősen 20. századi megközelítés, hogy hát a megújuló energiák drágák, és sajnos a Magyar Tudományos Akadémiának is a legutóbbi állásfoglalásában azt lehet olvasni, hogy hát a napelemek alkalmazását majd mit tudom én 10-20 év múlva újra gondoljuk, de addig csak ilyen szigetszerűen, itt tanyákon, meg nem tudom én hol, és ezt 2010-ben publikálták a Tudományos Akadémia szakemberei, tehát ez a nézőpont, ez a 20. században még talán elfogadható volt, de ma már a 21. században tartsuk már a lépést a külföldi eseményekkel, és vegyük már észre, hogy nálunk sokkal-sokkal kedvezőtlenebb országok, mármint földrajzi, meteorológiai értelemben, tehát sokkal alacsonyabb napsütéses órák számával, egészen döbbenetes napelem kapacitásokat hoznak létre és működtetnek. És ehhez még egyetlen adalék, tehát hogy mennyire igaz az, hogy itt érdemes napelemekkel foglalkozni, nemrég jelent meg egy európai felmérés, ami az összes EU országban végignézte, hogy milyen hatékonysággal működnek a napelemek, ha odaraktuk őket. És Magyarország ezen a listán a 3. helyen áll. Spanyolország és Portugália előznek bennünket kizárólag. El lehet gondolkodni persze, hogy ez miért. És a szélturbinák kapcsán is. Túlhaladott az a nézet, hogy Magyarországon nincs szél, amit az Európai Unió csatlakozási tárgyalásokon és a magyar szakemberek képviseltek sajnálatos módon. Hát igenis, van szél, és a magyar szélturbinák ugyanebben az európai összehasonlításban a 4. helyen állnak.
0: Fantasztikus. Köszönjük szépen, ez az optimista jövőképpel búcsúzunk. Köszönjük szépen, tanár úr, teljes körű tájékoztatás és inspiráló gondolatokat. Alex, amíg itt valamit szeretné, egyetlen percben jön a szürke.
2: Igen. Annyi, hogy pontosan ezzel foglalkozik a közösségi energiaprogramunk, tehát az mtvs.hu/közösségi energián készítettünk jogi felmérést, hogy hogyan lehetne javaslatokkal javítani a jogi helyzeten, hogyan lehetne pénzügyileg jobban támogatni ezeket, illetve gyűjtöttünk számos jó példát Magyarországon közösségi energiára, de várjuk a további jó kezdeményezéseket az mtvs.hu-n.
0: Köszönjük szépen mindenkinek, aki ma velünk volt a héttérítőben. Ne felejtsétek el, a mai nap az élhető világok tematikus nap, egészen este 8 óráig. Most majd jön utánunk a szőke, csonka, bádogdob, harmadik utas, kontúr, rehabatortán és így a zöld mese. Egész nap az élhető világról lesz szó. Mindenkinek nagyon szép és boldog hetet kívánunk. Szevasztok!
3: Szevasztok!

Jó reggelt kívánok mindenkit, szeretettel köszöntök, ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, a Liándörögről, az Ősök házából. Clifton Shaneyét halljátok a Montreux Jazz Fesztiválon, egy élő koncertjük volt annak idején, ugye ő a Zydeco királya.

0: Na jó reggelt kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögről, az Ősök házából. Természetesen ugye a Tilos Rádiónak ez a vidéki szekciója. Ez azt is jelenti, hogy amikor csak lehetőségünk és időnk van rá, akkor megpróbálunk minél több minden hírt, híranyagot hozni innen. Nem csak Veszprém megyéből, hanem amerre járok az országba, vagy járunk, a különböző kistérségekből, falvakból, de én azt hiszem, ez kimondható az egész Tilos Rádió minden csapatára, a műsorvezetőkre, és szerintem ez nagyon jó. Elsősorban a fővárosiaknak mondom, hogy ez azt is jelenti, hogy a hallgatói közönségünk az elektronikus médián keresztül azért az ország különböző tájáról is itt van, jelen van velünk, legyen az Szegvár, legyen az Derekegyháza, legalábbis régen, amikor én gyerek voltam Szentesen, akkor Derekegyházának mondták, most úgy tudom, hogy a hivatalos név az Derekegyház. Azt nem tudom, hogy milyen változás miatt alakult ez így, de összefoglalva gyorsan, tehát az azt jelenti, hogy Csongrád megyéből, Békés megyéből, Hajdú-Biharból, Borsod, Nógrád, Zala, Baranya, és végig lehetne sorolni mindenhonnan vannak hallgatóink, és ha jól tudom, akkor külföldről is. Meglepetéssel is szeretnénk ma szolgálni, mert biztos emlékeztek rá, hogy régebben már voltak például az Ősök házán élő koncertek is. Az azt jelenti, hogy például Takács Eszter látogatott már ide el hozzánk, és Illés Sándor segítségével ugye a mikrofonokat úgy tudtuk elhelyezni, meg a Bors együttes is volt itt, hogy komplett kis koncerteket vittünk, hoztunk ide nektek az éteren keresztül. Remélem, hogy ma is ugyanígy be tudunk a mai tematikus napba kapcsolódni. Most megnézem közben itt a szerkezeteimet, és a szeptember 22-ei, tehát ez egy élő rádióműsor, jelezve annak a hallgatónak, aki minden alkalommal hétfőn így ide írja, hogy ez egy koncertműsor, szeptember 22-e van, és Sanyiék segítségével Budapestről megérkezett a szignál is. Ha minden jól megy, akkor a mai tematikus napnak a szignáljával szeretnék kezdeni, és még egyszer mondom, hogy utána majd lesz egy meglepetésünk is.
1: Élhetőbb világ. Tematikus nap az emberek és a természet viszonyáról gyakorlati szemmel. Szeptember 22-én, hétfőn, a Tilos Rádión. A 25 éves Magyar Természetvédők Szövetsége közreműködésével. Reggel 7-től este 8-ig. Zöld hírek, ökotudatos programajánló. Tudj meg többet a génmódosításról, az élelmiszer önrendelkezésről, a fenntartható fejlődésről, a közösségi energiáról, a zöld civil mozgalmakról, a piszkos energiás befektetésekről, a szabadkereskedelmi egyezmények buktatóiról, hogy mi történik a világban, hazánkban, és mit tehetsz te, hogy egy élhetőbb világban éljünk. További információ és a nap programja a Tilos oldalon.
0: Így vagyok, itt vagyok, jó napot kívánok, tehát akkor még egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Tilos Rádió, csak közben már a meglepetéssel is próbáltunk itt foglalkozni, tehát ide az Ősök házába Talián Dörögre megérkezett kedves vendégünk, Takács Tamás, Zánkáról. Dörögthöz képest Zánka nincs olyan nagyon messzire, például Csícsó település, vagy Tagyon közel található Zánkához, ha innen nézzük, vagy Balatonszőlős, aztán egyel arrébb azt hiszem a Káli medence is meghúzódik ott, én úgy tudom, a csicsói borok azok nagyon jók, az ánkai borok nagyon jók. Gyógynövényekkel kapcsolatban van itt a vendégünk Tamás, és én szeretném, hogyha a mai délelőttöt itt a vidéki szekció az erre is rászánná, úgyhogy nem sokára kezdődik egy beszélgetésünk. Ez azt is jelenti, hogy majd először egy kis bemegyünk,